0: Nár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és ifjabb Szívós István játszott ezen az olimpián. Gyarmati Dezső volt ugye a szövetségi kapitány. Amikor egy csapat ott van egy magyar olimpiai válogatottban, az mindig különleges, nem? Tehát lehet mérkőzésekre járni. Az, hogy győztünk, aranyérmesek lettünk, igen, azt mindig így mondják a szurkolók, amikor egy csapatról van szó. Szóval éreztétek-e azt, hogy ennek is egy ilyen varázsa van, és a müncheni ezüstérem után újra ott csillog a magyar vízilabda trónján.
1: Hát én is úgy szeretem mondani, illetve soha nem mondtam, hogy én nyertem, hanem mert ez egy csapatjáték, tehát hogyha egy láncszem nem működik, akkor nem tudunk nyerni. De szerencsére ez egy olyan csapat volt, amelyik nem is, tehát itt ilyen három grupra lehetett osztani. Én úgy éreztem, vagy úgy, ez a véleményem. Tehát voltak a fiatalok, a Gerendás, Horkai, Kenéz, én, mi voltunk így négyen, ilyen egység. Akkor volt a Csapó, Faragó, ők ketten egy egység, és akkor volt a Sárosi, a Cservenyák és a Molnár Endre, még a Konrád Feri, akik szintén így egy egységek voltak. Viszont ez a három egység, ez így kompaktibilis volt egymással, tehát mondhatom azt, hogy ugyanúgy jóba voltunk velük, és hát ezért tudott működni, mert ki tudtunk állni egymásért. Szóval
0: és azt jól tudom, hogy a mai napig, nem tudom, havonta, vagy legalábbis rendszeresen összejártok?
1: Hát össze, most utoljára tegnap találkoztam a Horkaival, például a Horkai Gyurival, a Balatonon voltunk, és a vízen találkoztunk, de rendszeresen Gerendással, Kenézzel összejárunk, szerencsére.
0: Azok a sportolók, akik ugyanazon az olimpián szerepelnek, és ha nem is feltétlenül aranyérmet nyernek, bár a ti esetetekben ez megadatott, de együtt harcoltak, együtt képviselték az országot, ez egy sorsközösség, és akármikor bárkivel találkoztok, akkor van egy közös múltatok, és egy közös emlék, amihez nyúlni lehet?
2: Hát igen. Nagyon szeretjük is egymást. Én azt mondom, most kint voltunk Montreálba, nagyon sok csapattársunk, vagy másik sportágban 40 éve nem találkoztunk, és egyből összeölelkeztünk, és hát most nem akarok részleteket bonyolodni, de a hölgyek dicsértek engem is, én őket dicsértem. Felemeltek. De tényleg nagyon szerettük egymást. Én úgy érzem, hogy az aranyérmesek, a bronzérmesek, ezüstérmesek és a helyezettek is úgy érzik, hogy mi közösen hoztuk ezeket az eredményeket. Kijártunk, amennyi jegyet tudtunk szerezni. Mert ugye volt nekünk egy akkreditációnk, de ez nem mindenhova volt jó. Tehát ott volt a vadászat, hogy ki tudjunk menni, pláne a döntőkre. És az egy fenomenális érzés volt, mikor oda kimentünk, és ott győzelmet láthattunk. Ez későbbi olimpiákon is, ahol én részt vettem, ott is ugyanez volt.
0: Hát sajnos letelt az idő, pedig még órákig lehetne sorolni a sok-sok élmény, de nagyon köszönjük, hogy sokszor örömteli, megható pillanatokban visszatudtunk veletek emlékezni erre a csodálatos olimpiára, és köszönjük szépen is szívből. Gratulálunk ezeknek a sikereknek, Sudár Attilának, Németh Miklósnak és Magyar Zoltánnak. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek.
1: Köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Legerizált zörös a pályafutás, a végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, Parizsban!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sport Rádió Jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani műsorunkban megszólal Csollák Márkó is, aki a Coventry-be igazolt, tehát az angol első osztályú felnőtt férfi jégkorongligában, méghozzá a DVTK Jéges Medvéktől az Erste ligából, de elsőként Hizlerékan F-vel kezdünk, aki ott lesz januárban Csehországban az U18-as válogatottal is az Elit VB-n, illetve majd nagyon sok felkészülés után átalakuló rendszernek köszönhetően majd 2027 novemberében Milánóban, ahol a felnőtt válogatott meg szeretne feljutni az Elit VB-re, visszajutni. Szia, de hát kezdjük azzal, hogy Minnesota, hiszen ott tanulsz, és ott jégkorongozol, és ez most már a második szezonod lesz, de egyáltalán hogy sikerült kipihenni az első évet?
3: Szia, sikerült szerencsére már nyáron elég sokat pihennem, a családdal elmentünk nyaralni július elején, majd most az előző kettő hétben pedig egy már felkészülés volt a felnőtt női válogatottal. Már nagyban megy az alapozás, és már készülök, hogy augusztus végén mehetek vissza Minnesotába, és ott a csapattal újra együtt kezdhessük el a szezont.
2: Ez a szezon miben lehet több, mire figyelsz másképp, mert most már akkor nem számít az ugye újoncnak. Hivatalosan egész pontosan az Elit középiskola neve ott Minnesotában a Shattuck Saint Mary csapatához igazoltál, ugye, és játszottál egy évet már.
3: Igen. Hát biztos nagyon jó lesz vissza térni, úgymond úgy, hogy már nem az első év, és tudom, hogy mi hogy működik, és biztos vagyok benne, hogy a edzőknek is sok elvárásuk van az idei szezontól. Nagyon szeretnék már ugye az első számú csapatba bekerülni, és nagyon sok esélyem is van rá a megbeszélések alapján, amiket az edzőkkel végeztem. Szóval biztosan egy nagyon jó szezon elé állunk, és nagyon várom már, hogy újra együtt játszassak a lányokkal.
2: Említetted a válogatottat is, hogy volt két hét edzőtábor, ez a nyaralás után például mennyire esett jól, és ne felejtsük el, hogy augusztus végén lesz egy németországi szokásos felkészülési torna a felnőtt válogatottal. Mire készültetek, milyen a mostani női felnőtt válogatott?
3: Nagyon jól esett már a nyaralásunk után, már nagyon hiányzott a jég, ezért nagyon jó volt újra jégen lenni Mátyásföldön, és találkozni a lányokkal. Eltérően a mostani évben nem skill tábor volt, ahogy az előző három évben, hanem egy ilyen high performance camp, ami már azt jelenti, hogy már készülünk a Európa kupára áprilisban, de most a legközelebbi esemény az ugye az augusztusi torna lesz Németországban. Már ugye a taktikai elemeket gyakoroltuk, előny, hátrányokat, egy kicsit mindenhova javítottunk, és így jól fejeztük be a felkészülést.
2: Amit említettem, az most mennyire zavaró, hogy csak jövő novemberben lesz a világbajnokság, tehát áttér egy őszi rendezésre a női világbajnokság, akár a divízió 1/A-ban, akár az Elit VB-n, és ti majd ugye onnan próbáltok Milánóból feljutni az Elit VB-re. Tehát magyarán áprilisban lesz a szintén említett Európa kupa, ami meg egy új sorozat.
3: Igen, hát mindenképpen megváltozott a szezonunk, így azért az edzők is nagy kihívások elé állnak, hogy mi lenne a legjobb ugye a szempontból, hogy pihenjünk, és hogyan legyen a felkészülésünk. Szerencsére így is lesz ugye egy nagyobb világeseményünk áprilisban, mint az előző években, szóval ez nagyon nem fog megváltozni. A tekintetben természetesen, hogy nem egy VB lesz, hanem egy Európa kupa. Majd novemberben ugye azért is alakították el a rendszert, hogy sokkal több lány részt tudjon venni, ugye, és nem kell elkérniük magukat már a profiligákból. Ezért biztosan nagyon jó lesz, hogy most novemberben lesz. Ugye ugyanúgy majd nyáron lesz a felkészülésünk, sokkal több dolgot kell majd csinálnunk, mert nem lesz annyi időnk, mint tavaly volt, de mindenképpen nagyon várom már, és biztos nagyon jó lesz.
2: az iskolára és a tengeren túlra egy kicsit átkalandozva, itt a Nemzeti Sportrádióban Hízl Réka Effivel, női jégkorong válogatottunk egyik kiválóságával. Mi az, amit nehezebben tudtál megszokni ott az első évben? Tehát a tanulás és az élsport, illetve a versenyzés, az edzések, az hogyan összeegyeztethető ott a tengeren túl? Mert ha jól emlékszem, azt mondtad korábbi interjúban, hogy azért ott nagyon figyelnek rátok.
3: Igen, hát azt mondanám, hogy számomra az egyik legnehezebb dolog az a nyelv volt. Nem beszéltem olyan jól angolul, ezért az kifejezetten egy probléma volt kint, amikor kiértem, de nagyon pozitívan és nyitottan álltak hozzá a tanáraim is, a csapattársaim is, azért ezt nagyon könnyű volt így úgymond felhozni, és ez ugye a tanulást könnyebbé tette idővel. A sportban pedig úgymond szerintem nagyon könnyen ment minden, szóval nem voltak ilyen kihívások, ahogy mondtam is, tényleg mindenki nagyon nyitott, és sokkal könnyebbé teszik el a beilleszkedést.
2: Hány hónapba telt, mire ez az angol akkor úgy összeállt, pedig te egy vagány fiatal csajszi vagy, tehát azt gondolom, hogy az könnyen megy, de hát ezek szerint a budapesti angol ugye az nagyon más, mint ott kint a tengeren túlon, amit beszélnek.
3: Hát igen, nem is tanultam itt Magyarországon angolt, mert én németes voltam, csak 2 évet, mielőtt kimentem, szóval nem az volt, hogy megértettem mindent, amit mondanak, csak még nem mertem annyit beszélni, mert attól féltem, hogy elrontok dolgokat, de ez, hát emiatt nem kellett aggódnom, mert mindenki meg van ott lepődve, úgymond, hogy valaki beszél egy másik nyelvet ilyen szinten, szóval még úgymond még menőnek is tűnök kint, hogy úristen, hogy mennyi nyelvet beszélek, ami azért itthon pedig úgymond elvárás. Ezért úgymond, hát szerintem egy ilyen 1,5 hónap kellett ahhoz, hogy teljes mértékben már úgy legyek, hogy már nem félek, nincs problémám, mindent meg tudok oldani egyedül. Nem volt olyan hosszú idő.
2: A település neve ugye a Minnesota állambeli Faribault, ahol van ez a Shattuck St. Mary's középiskola és annak a csapata, ahol játszol. Hogy telik egy napod ott?
3: Hát általában reggel van az edzésünk a csapattal, mielőtt még a suli elkezdődne, ezért elég korán kell minden nap kelni. Átsétálok általában mindig a iskolába, vagy az iskolán keresztül a csarnokba, és ott hát ilyen 7-kor kezdődik a csapattal a jeges edzés, annak 8:30 körül van vége, így hát igen, az első óránk nincsen emiatt, de a másik órára már beérünk, és ott iskolába vagyunk egészen 4 óráig, és 4 óra után pedig hát mindenki azt csinál úgymond a csapatban, amit szeretne, hogyha saját magad, tehát ha szeretnél mondjuk a lövésedbe fejlődni, akkor elmész lőpadozni, ha szeretnél jégre menni, akkor vannak ilyen szabad jegyek edzőkkel, ahova fel tudsz menni és dolgozni az egyes skilleken, amiket szeretnél. Azután pedig a iskolában van vacsora, ott mindenki ott szokott általában együtt a csapattal vacsorázni, utána pedig visszamegyünk mindig a kollégiumba, és hát nem szoktak olyan hosszúk lenni az éjszakák, mert reggel mindig kelni kell korán.
2: Visszatérve a női jégkorong válogatotthoz, az U18-ashoz is, ami januárban a VB-n megpróbál megint bent maradni, most majd Csehországban, Osztravában. Milyen az átmenet? Hogy alakul, mert ugye nagyon sok fiatal tehetség már a felnőtt válogatottba is bekerült, bemutatkoztatok, és bizony-bizony nagyon fiatal még ez a felnőtt válogatott is. Ki tudja, hogy, hát csúnyán mondom, hogy a nagy öregek, de azok, akik már régóta ott vannak, meddig jégkorongoznak, és mekkora a merítés? Hogy érzed?
3: Nagyon jó szerintem a női jégkorongnak az utánpótlása, ugye ez bizonyítja azt is, hogy nagyon sok fiatal már be tudott mutatkozni a felnőtt válogatottba. Most ugye ebben az évben a 2009-es korosztály lesz a legidősebb az U18-as válogatottba, szóval ez egy új élmény nekem is, mert elég ritkán vagyok én a legidősebb. Nagyon szomorú is vagyok, meg boldog is, hogy sajnos ez lesz az utolsó évem az U18-szal, de hát eljött ugye ez az idő is. Nagyon, most is nagyon jó volt ebbe a táborba, ahol voltunk, hogy meg tudtam ismerkedni a még fiatalabbakkal, akikkel mondjuk nem találkoztam még annyit, és majd lehetséges, hogy a csapattársaim lesznek. abból a szempontból pedig, hogy ennyi fiatal van a felnőtt válogatottban, szerintem ez mindig nagyon jó, mert új nézőpontokat, új játékstílusokat tudnak hozni, és ezáltal ugye úgymond az idősebbek is a felnőttben tudnak tanulni, mi is tudunk tanulni tőlük, amiket ugye ők már képviselnek ebben a felnőtt válogatottban, a tapasztalatot, a tudást, ezért jól működik ez a rendszer, hogy egyre inkább így leszünk jobbak, hogy egymást fejlesztjük.
2: Zárásra azért áruld el nekem, hogy Olaszországban a tengerparton vagy a nyaralás során mi az, ami a legjobban tetszett? Tehát olyan vagy, aki kifekszik a partra, aztán ott pihen, vagy más programokat is keresgéltetek?
3: Mi nagyon egy ilyen városnézős család vagyunk, szóval elég sokat mozgunk a nyaralásaink alatt. Elmentünk például egy biciklitúrára is a hegyekbe, tehát ilyen sportolós nyaralást végzünk, de azért az utolsó 4 napban már egy a Gardatónál feküdtünk a parton, ami azért mindig jó, mert általában végig alszom a napokat, mert olyan fáradt vagyok már a nyaralás végére. Szóval biztosan az lenne a legjobb pillanat a nyaralásomnak, hogy amikor végre már olvashatok a parton, meg aludhatok.
2: Köszönjük szépen! A Nemzeti Sportrádióban Hízlő Réka Effit hallották, méghozzá itt abban a műsorban, ahol hamarosan folytatjuk, méghozzá Csollák Márkóval, aki a DVTK-tól a Coventry-hez igazolt. Még egy légiós következik, csak nem női, hanem most már férfi jégkorongozó. Miskolcról milyen út vezet, miközben Budapesten a BIA-ban és a Budapesti Jégkorong Akadémiában is sokat játszottál, szóval milyen út vezetett Coventry-be Angliába?
4: Sikerült egy nagyon jó szezon zárjak a miskolci csapatba. Ezt köszönhetem mind a stábnak, mind a játékosoknak, hogy nagyon hamar befogadtak, és egy nagyon jó közösség összeállt, és szerintem ezért is tudtunk egy ilyen nagyon jó eredményt összehozni így a szezon során. Én büszke vagyok az elmúlt szezonomra, és volt egy megkeresésem a Coventry-ből, egyeztettem a menedzseremmel, és elfogadtuk az ajánlatot.
2: Mennyire volt ebben szerepe például Garát? Na, most már jól megmondtam, mert megszoktam, hogy a Zsomborral személyesen beszélek, és a feleségével, a Fannival pedig telefonon.
4: Igen.
2: És azt akartam mondani, hogy Garát Gasparics Fanni. Na, mekkora szerepe van? Garát Zsombor ugye Nottinghamben játszik, Angliában szintén ott az első osztályban. Mekkora szerepe volt neki abban, hogy te oda szerződtél? Nyilván beszéltetek előtte erről.
4: Sokat magában a megkeresésben nem tudott segíteni, de viszont nagyon sokat segített elmondani, hogy mikre figyeljek oda a szerződésben, és milyen pontokra legyek figyelmes, hogy például vannak olyan hogy mondják ezt, adózási formák, amiket nem mindig áll a csapat, és ezzel egy csomó pénzt meg tudok spórolni magamnak. Ilyen téren nagyon sokat segített, ezt köszönöm is neki, és ő is azt mondta, hogy nagyon jó a liga, és nagyon fogom élvezni.
2: 23 évesen ez, hogy mondjam, csak most megfelelő szint, tehát kellett egy ilyen ugrás, egy külföld?
4: Igen, már terveztem egy ideje, de sajnos nem voltak annyira jók a számaim az elmúlt években, mint mondjuk a tavalyi szezonban, és szerintem kellett ez az egy év nekem még, hogy itthon eltöltsek egy évet, de csinálok egy nagyon jó szezont, és kapjak egy ilyen megkeresést, és nagyon is örültem neki.
2: Azt nézem, hogy 2020 és 22 között ugye a MOC Újbudában, a korábbi BIA csapatában játszottatok együtt Zsomborral. Egyébként nem féltél attól, hogy ez egy kicsit ilyen visszalépés lehet, hogy a DVTK-hoz kerülsz, miközben egy óriási előrelépés volt az, hogy bekerültél az Elit VB-n szereplő válogatottba, és hát ott is voltál a VB-n.
4: Nem gondoltam ilyenekbe igazából, saját magam dolgával el voltam foglalva, és nekem ez volt a célom, egész szezonban ez volt a mentalitásom, amiért próbáltam harcolni, hogy egy jó szerződést kapjak.
2: Igazából arra voltam kíváncsi, hogy most Budapest után Miskolc, az mennyire volt visszalépés, vagy hogy élted meg azt, ugye, ahogy mondtad, nagyon jó szezonod volt, pont erős hátvédként igazoltál onnan el most Angliába.
4: Igen, hát ugye én ugye az első két évet a MAC-ba töltöttem, utána eligazoltam Fehérvárra, ott voltam 3 évet, és utána mentem Miskolcra. Szóval így volt az utam pontosan.
2: És innen még inkább akkor adódik, hogy most a Fehérvár után Miskolc az nem visszalépése, mert hogy ezt most leragadtam ennél a kérdésnél.
4: Igen, nem volt nekem semmiféle ilyen gondolatom, de lehetséges, hogy valakinek a szemébe ez megfordult. Nekem meg volt a tudatos célom, hogy ezt miért csinálom, és azért csináltam.
2: Mi az, amit ebből azért úgy hasznosítani tudtál, mert végül is téged igazolt az, hogy Budapest, Fehérvár, Miskolc, majd most Anglia, az angol élvonal, és közben, ahogy mondom, Elit VB is.
4: Hát még egyszer mondom, még vissza tudok csatolni, csak is a... Én úgy gondolom, hogy Miskolcon óriási támogatást kaptam mindenkitől, akik ott voltak a közegben, de tényleg a szurkolóktól elkezdve a stábig, a srácokig, a csapattársa, azokon a srácokon és embereken kívül is, akik nem feltétlenül minden napokban voltak ott velünk, de például ha sérülés vagy bármilyen dolog kellett, akkor nagyon rugalmasan és gyorsan segítették a munkánkat, hogy csak arra tudjunk fókuszálni, ami a mi dolgunk, a jégen lévő szereplés, és szerintem tényleg, ha egy jó közösségben tartozol, akkor sokkal könnyebb a munka is.
2: Augusztus 14-én, ugye korábban elárultad nekem, akkor indulsz majd erre az angliai kalandra, addig mennyire kell itthon, hogyan kell készülni, milyen feladataid vannak?
4: Nyilván van egy felkészülés, egy nyári felkészülés, amit már régóta csinálok, hogy jó formába kerüljek a Angliába, ott lesz majd nekünk egy felmérés, és akkor onnan indul a felkészülés. Nekem személy szerint itthon azért próbálok pihenni is, mert egy hosszú szezon van mögöttem, de már elkezdődött a munka régen.
2: Mit vársz ettől a bajnokságtól, ettől a külföldre igazolástól? Mit mesélt Garázs Zsombor az angliai jégkorong bajnokság színvonaláról, mondjuk összehasonlítva az Erste Ligával, vagy akár az osztrák bajnoksággal?
4: A Zsombor mesélte, hogy ezért ez jóval jobb liga, mint mondjuk a magyar első, az Erste Liga. Én izgatottan várom, és igazából nagyon jó szemmel várnak már az ottani srácok is. Szó szerint mindegyik csapattársam már írt egy üzenetet, hogyha bármi van segítség, akkor, vagy kérdésem, akkor ők szívesen segítenek. Az edzővel is egy nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Nagyon izgatottan várom, és kíváncsi vagyok az első meccsekre, hogy milyen lesz.
2: Hány csapatos az angol bajnokság? Mennyire vannak külföldiek még? Milyen bajnokságból, illetve milyen országból érkeztek oda külföldiek? Kanadaiak, amerikaiak ugyanúgy megfordulnak, mint akár az Erste Ligában, vagy az osztrák bajnokságban?
4: Igen, nagyon sok kanadai és amerikai van, eléggé kevés a hazai játékos. Nem tudom most pontosan, hogy hány csapatból áll a liga, de ha vársz egy másodpercet, akkor megmondom, 10 csapatból áll.
2: Gyorsan megnéztük az internet segítségével, tehát 10 csapatos, én is tudhattam volna, elnézést ért, és köszönöm a segítséget, szóval 10 csapatos az angol bajnokság. Te ott pont erős játékosként, hátvédként, mire számíthatsz, ugye az Erste Ligában legutóbbi idényben 39 meccsen, ha jók a statisztikák, 31

0: igazából saját magamra kell koncentráljak, hogy minden meccsen egy nagyon jó formát tudjak hozni, és elnyerjem az edzőknek a tetszését, hogy tetszik a játékom nekik.
1: Ez lehet egy ugródeszka, vagy azért ennyire nem gondolsz előre, hanem most az a feladat, hogy stabilizáld magadot Angliában, és egy jó szezonod legyen?
0: Nincs kizárva az ugródeszka sem. Én annak is örülnék nagyon, de annak is örülnék, hogyha megragadnék ott akár a Coventrynél, akár a ligában valahol.
1: Itt Budapesten, ahogy mondtad most, illetve Magyarországon készülsz még akkor az augusztus 14-i indulása, itt a Nemzeti Sportrádióban Csollák Márko a vendégünk, méghozzá azért, mert hogy Coventrybe igazol. A kondi edzések így nyáron elviselhetőek, és van-e még más, amit ilyenkor csinál az ember, vagy csak erősít?
0: Nyilván van lehetőségünk szerencsére válogatott a heti kétszer jégre menni, én amellett a kapusokkal jobb vagyok, és szoktam járni ilyen lövőedzésre, jégre, azon kívül pedig, igen, ahogy mondtad, a kondiban szoktam edzeni. Nyilván van egy-két olyan aktív sport, amit ilyen kiegészítőképp csinálok, ez például a tenisz és társai, a srácokkal sokat szoktam futni, és hát ugye a töménytelen mennyiségű kondi, igen, amire most van idő a szezon közben, meg ugye kevésbé.
1: Egyébként még az is érdekelne, hogy a felnőtt válogatott kapcsán, meg az Elite VB kapcsán a britekkel, a csapattársakkal, a leendő csapattársakkal valakivel már felvetted úgy a kapcsolatot, hiszen a briteket legyőzve maradt bent a válogatott az Elite VB most Zürichben.
0: Igen, beszéltem, volt egy Fehérváron egy csapattársam, aki pont ott volt most a világbajnokságon, és a meccs után beszéltünk egy pár szót, kérdeztem őt is, hogy mit évő legyek, és ő is csak azt mondta, hogy ha van jó lehetőségem, akkor menjek, mert jobb, mint az Erste Liga.
1: Illetve hát a Fehérvárt is, ha figyelembe veszük, hiszen ott meg a FEHA 19 csapatában is játszottál. Tulajdonképpen az osztrák bajnokság és az angol bajnokság között, ha rangsorolni kellene, akkor melyik az erősebb? Mit hallottál, mit gondolsz?
0: Talán a hallottak alapján az osztrák bajnokság, nyilván volt szerepem, szerencsém játszani az osztrák ligában, és az is egy nagyon jó kis erős liga. Még nem tudok különbséget tenni, így, hogy nem játszottam az angol ligában, követtem az őket, de azért test közelből teljesen más lesz átélni azt a játékot, és szerintem egy fél év után már tudok el beszámolót tartani.
1: Arról viszont már most be tudsz számolni, hogy milyen volt neked a Zürichben az Elite VB-n, ugye ez a 7 mérkőzés, ahol végül sikerült a bemaradás sorozatban másodszor, és így most már egymás után harmadik Elite VB-re készülhet a felnőtt jégkorong válogatott, majd Németországban 27 májusában. Hát ha már így mondom, hogy 2007-2007-ben te tulajdonképpen hát kis, nagyon pici gyerek lehettél, mondjuk mi volt az első olyan élményed, amikor eldőlt, hogy neked jégkorongozni kell?
0: Hát én 2005-ben már pont egy éve jégkorongoztam. Igen, nagyon jó érzés volt ott lenni a srácokkal és átélni ezt a magyar címeres mezben. Szerintem ez egy büszkeség minden magyarnak, hogy bent tudtunk maradni, és meg tudjuk adni magunknak a lehetőséget, hogy jövőre is ugyanilyen erős ellenfelek ellen tudjunk játszani. Ez egy hosszú távú cél a magyar válogatottnak, hogy bennmaradjunk. Most már igen, nem elsőnek sikerül bemaradni, ez egy nagyon jó lépcsőfok, de nincs megállás, és vannak további céljaink a válogatottal.
1: Mik ugranak be elsőre erről a zürichi világbajnokságról, mégiscsak Elite VB, és neked először?
0: Egy izgalmas kis világbajnokság volt, nagyon tetszett. Utánpótlásban voltam már világbajnokságon, de nem gondoltam, hogy ennyi különbség van egy utánpótlás és egy felnőtt világbajnokságon. Én nagyon élveztem minden pillanatát.
1: Azok a meccs szituációk beugranak időnként, hogy na, azt majd azért hasznosítani tudod akár Angliában, ahol a hírek szerint ugye éppen olyan játékost kerestek, ilyen ponterős védőt, mint amilyen te vagy Coventryben.
0: Igen, volt is egy elemzésünk az edzővel nem régiben, és pont a világbajnoki meccseket hozta föl. Arról elemeztünk egy pár dolgot, és nagyon meg volt elégedve az ottani teljesítményemmel. Szóval remélem, hogy egy hasonló, vagy akár jobb teljesítményt is fogok nyújtani az ő csapatában.
1: Valami erekét eltettél, vagy inkább úgy mondom, hogy egy pillanatot erről a bizonyos zürichi világbajnokságról? Hiszen nem tudhatod, hogy a következő VB-re bejutsz-e, mert most már igazán nagy rang az, hogy valaki ott legyen, tehát nehéz bekerülni az utazó csapatba, maradjunk annyiban.
0: Ez így van, nagyon nehéz. Tettem el emlékeket, igen, vannak, és remélem ezek majd bővülnek jövőre.
1: De mire gondoljunk, tehát egy pak, vagy mit visz haza az ember 23 évesen élete első Elite VB-jéről? Akár ugye, ami kézzel fogható, akár amit mondjuk ami nem felejt el soha

0: egy ütközést, egy gratulációt, egy győzelmet, ami a bennmaradást ért, vagy a legutolsó meccs utolsó másodperceit?
1: Megkaptuk szerencsére a válogatott meccs mezeket. Az egy nagy ereki azért, mert nem nagyon szoktuk az ilyen tornák után, vagy világbajnokság után megkapni. Most szerencsénk volt megkapni, és az egy jó kis fogható emlék. És mondjuk az első pontom, az első asszisztom, amit adtam a világbajnokságon, az biztos, hogy emlékezetes lesz.
0: Azt, ha visszaidézed, akkor hogy meséled majd, akár most, akár később, akár még az unokáidnak?
1: Emberelőnyben voltunk, és kaptam egy jó paszt a kék vonalra, és átcsúsztattam a korongot a jobb oldalon lévő Sofronnak, Sofron Istvánnak, és ő meg egy kapásból előtt koronggal gólt lőtt, és ez egy nagy élmény volt számomra, hogy ott is sikerült egy pontot szereznem akár. Ennyivel hozzájárultam a csapatnak a teljesítményéhez.
0: Meg ez egy nagyon fontos és egy hatalmas gól volt.
1: Így van, így van, így van.
0: A britektől zrikákat kapsz majd? Hogy ők kiestek, te meg bemaradtál a csapattal?
1: Biztos lesz egy-két vitány, de szerintem nem fognak ezzel foglalkozni.
0: Coventryről mit tudsz? Így elsőre nekem beugrik az, hogy egy iparváros.
1: Kaptam egy jó pár videót, meg egy ilyen összefoglalót, hogy miket érdemes majd ott megnézni. Már van egy csomó olyan lehetőségünk, ami ilyen kikapcsolódás része való, akár el tudunk menni síelni, akár golfozni. Ilyen lehetőségek vannak, de izgatottan várom az első napot, az augusztus 14-ét, mert a körbe fognak vinni ott egész nap a városba, és megmutatják, hogy mihol, merre, hány méter, és akkor talán egy kicsit otthonosabban mozgok majd az elkövetkezendő időkben.
0: Na, a síeléssel megfogtál, az hol lesz majd ott a környéken?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert még életemben nem síeltem, szóval biztos ez is egy jó emlék lesz.
0: Na, még akkor zárásul itt a Nemzeti Sportrádióban Csollák Márkótól megkérdezem, aki 23 évesen a Coventryhez igazolt, a Coventry Blaze csapatához, hogy például ez a magyar felnőtt férfi jégkorongválogatott, ugye mindig ez egy alapkérdés, azért teszem fel neked is, hogy hogy fejlődik, miben fejlődik, ott a hely a elit VB-n vagy sem. Nehezen tudják, akik nincsenek benne a jégkorongban, mindig mondjuk, hogy azért ez egy szűk társadalom, és egy szűk réteg, akik nagyon fanatikusan szeretjük ezt a sportágat, de akik nincsenek benne, azok mindig megkérdezik, hogy hát most mi a jó abban, ők nem annyira értik, mi a jó abban, hogy egy meccsen a hétből nyerünk, azzal benn maradunk, ugye most egymás után másodszor történt meg ez, és egyébként meg hatalmas vereségek is vannak. Ugye mi meg ezt a kérdést nem értjük, hogy ezt ők hogyan nem értik.
1: Igen, azért ezt jó tudni, vagy tisztázni azokkal, akik nincsenek tisztában itt a magyar jégkorong szituációval, hogy ez egy óriási lépés, hogy akár, ugye nyilván a jégkorong honnan származik, Kanada, Amerika, ugye ott vannak a világ elsők, és azért ez egy nagy lépés nekünk, hogy ott ebben a közegben tudunk maradni és játszani akár jövőre. Nyilván további lépésünk az, hogy bent tudjunk maradni, és még mondjuk több meccset nyerni, és olyan ellenfelek ellen például, hogy Kanada, Finnország, talán kicsit lejjebb szűkíteni ezt a gólarányt, és majd egy idővel megfordítani a mérkőzést. Igen, ez egy hosszú folyamat, de ahhoz képest, hogy mondjuk Kanadában mennyi merítési lehetőség van a játékosok terén, attól függetlenül Magyarországon még mindig nagyon kevés a merítés, és ezt is próbálja a Magyar Jégkorong Szövetség fejleszteni, hogy minél több fiatal elkezdi ezt a sportot, és nagyobb legyen a merítési lehetőség.
0: Miközben azért már van, hiszen az is egy példa, hogy az Elit VB-n ott a jéghegy csúcsán, a tetején, ugye nem ugyanazok a játékosok, nem teljesen ugyanazok a játékosok voltak ott, mondjuk, mint akár ha összehasonlítjuk a 23-as tamperei csapatot, a 25-ös Herningit, a 26-os Zürichét és a 27-es majd a Mannheimit, hiszen mi Németországban ott játszunk. Tehát azért van itt előrelépés. Te mit szoktál megtenni azért, hogy népszerűsítsed ezt a sportágat, amikor nem játszol és nem a jégen vagy?
1: Én mindenkinek ajánlom egyszer, hogy próbálja ki akár egy tavon télen befagyva, vagy akár bármilyen, ha esetleg nem is akarja kipróbálni, akkor jöjjön el és nézzen meg egy mérkőzést, mert valószínűleg nagyon fog neki tetszeni, nagyon egy élvezetes sport, és szerintem mindenki beleszeret a sok akcióba.
0: Téged mi az, ami motivál, amikor jégkorongozol, vagy amikor Elit VB-re gondolsz, vagy amikor a Coventry, az új igazolás, az új évadra gondolsz?
1: Engem legfőképp az a szurkolói tábor motivál, akik ki szoktak kísérni minket az ilyen világbajnokságokra, és tudjuk, hogy mindig ott vannak velünk, ez egy óriási élmény. Még akkor is, hogyha kevésbé halljuk őket, mert az ellenfél szurkolótábora hangosabb, de akkor is érezzük, hogy ott vannak velünk. Ez egynek számomra egy nagyon nagy élmény és érzés.
0: Köszönöm szépen, Csollák Márkót hallották. Ő volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, Jégkorong magazinban. Csollák Márkó a DVTK-tól az angol első osztályba igazolt a Coventry Blaze csapatához, augusztus 14-én pedig utazik oda. Köszi Márkó még egyszer is egy kalappal.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja el majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor. A stúdióban Dósa Dániel, kétszeres világbajnoki bronzérmes tőröző. Köszöntelek és gratulálok. Hongkongban szerezted ezt a bronzérmet, ami immáron a második, és még egy jelentősége lehetett ennek, hogy a küldöttségnek ez volt az első érme. Ez mit szokott jelenteni a csapat többi tagja számára?
2: Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen. Az első érem, hát őszintén szólva az én tapasztalatom az, amikor látom, hogy egy csapattársam az első versenynapon, vagy pedig egy előttünk lévő versenynapon érmet nyer, az rám mindig motiváló hatással van, és így nagyon remélem azt, hogy a csapat, vagy a küldöttség többi tagjára igazából ez egy motiváló hatást tudott kiváltani.
1: Az, hogy mondjuk más nyeri az első érmet, most gondolok például Tbilisire, amikor Szemes Gergő nyert egy bronzérmet, pont előtted, hogy az rád doppingoló hatást vált ki mondjuk a csapatra való tekintettel?
2: Hát igen, ez egy más helyzet volt, hiszen a Szemi úgy nyert tavaly világbajnoki bronzérmet, hogy pont engem vert meg a négybejutásért, az éremért, szóval, hogy az egy teljesen más helyzet volt, mint az, hogy mondjuk a többi versenynapon a küldöttség többi tagjára milyen hatással van az, hogy mi érmet nyerünk. Tavaly az biztos, hogy amikor ugye kikaptam és a Szemi érmes lett, akkor az hát ott nagyon nagy hiányérzetem volt, és ott teljesen biztos voltam abban, hogy éremmel akarok hazamenni erről a világbajnokságról, ugye a tavalyról, és igen, ott végül sikerült is összehozni csapaton, szóval hogy az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy motivációt adott, hogy a Szemi érmet nyert, és nagyon meg akartuk csinálni csapaton is ezt az érmet, és az összejött.
1: Akkor ugye egy nagyon hosszú sorozat szakadt meg, egy intervallum, ugye Kamuti Jenő 1973-ban szerzett utoljára világbajnoki bronzérmet, és ezt adtátok át a múltnak, ennek a hosszú intervallumnak a bevégzettével. Mi lehet az oka annak, hogy 73 és 2025 között nem volt világbajnoki bronzérem?
2: Hát az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye én életben sem voltam még ennek az időintervallumnak egy nagyon nagy részénél. Én arról tudok nyilatkozni, arról az időszakról, amikor én ugye elkezdtem a felnőtt karrieremet, hogy onnantól kezdve mi változott, vagy az évek alatt hogyan változott az egész szakágunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben rengeteg tehetség tudott akár már kadett junior szinten eredményeket elérni, és utána ezeket a tehetségeket sikerült az egyesületeknek megtartania, illetve a szövetségnek megtartania. Ugye nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik tényleg ügyesek voltak, jó edzőpartnerek is lettek volna, és még nemzetközi szinten is volt bennük abszolút potenciál, csak túl korán abba hagyták, nem voltak motiváltak. Az elmúlt időszakban pedig pont ez változott, hogy sokan vagyunk, és sok erős tőrvívó van jelenleg Magyarországon. Keretedzésre is, hogyha lemegyek, úgyhogy tényleg ott vagyok a világranglista elején, és nem csak én, hanem Szemi is ott van a világranglista elején, úgy, hogyha nem figyelünk oda egy edzésen, akkor nagyon sok olyan csapattársunk van, még akár junior szinten is, vagy junior korosztályból is, akik meg tudnak verni minket edzésen, és én azt gondolom, hogy ennek a színvonalnak a növekedése vezetett ahhoz, hogy igazából most az elmúlt két világbajnokságon három érmet is tudtunk nyerni, két egyénit, egy csapatot. Ez szerintem szinte példátlan férfi törben.
1: 2013-ban ugye Budapesten rendezték a kadett kontinens viadalt talán,
2: igen,
1: és
2: igen.
1: Ott volt az első pont, amikor feltűntél, és hogyha jól emlékszem, bronzérmet szereztél.
2: Így van.
1: Akkor Belisza és Andorral beszélgettem, és ő azt mondta nekem, hogy te leszel az, aki, ha más nem jön, akkor a hátán fogja vinni a magyar tőr szakágat.
2: Hát igen, ez nagyon hízelgő. Jött más áll az égnek, szóval, hogy ki kellett várni, ugyanis volt tényleg egy olyan időszak volt a karrierem során egy jó pár év, amikor nagyon egyedül éreztem magamat, mert a jelenlegi csapattársaim még ugye fiatalak voltak, és még nem tudtak odaérni a felnőtt mezőnyben, és a kortársaim azok meg nem feltétlenül vették annyira nem vették annyira komolyan, vagy külföldre mentek egyetemre, vagy elkezdtek egy komolyabb egyetemet, és így igazából így kikoptak, vagy nem tudtak annyi időt belefektetni a vívásba, hogy nemzetközileg is eredményesek legyenek. Igen, azok nem voltak egyszerű évek. Ott tényleg arról volt szó, hogy csak is kizárólag az egyénire tudtam koncentrálni, és a csapat az meg arra volt jó, hogy lehetőleg több asszót vívjam, és így gyakorlatilag edzek az egyéni versenyekre, de már egy jó pár évvel ezelőtt, ugye, amikor a Sammy feltűnt, amikor megnyert az első világkupa érmét, ez nem is tudom, amikor volt, 2021-2022-ben talán, nem emlékszem pontosan, akkor ott kezdődött egy teljesen új időszámítás, hiszen akkor éreztem először azt, hogy basszus, nem vagyok egyedül, és hogyha már két jó, erős vívó van a csapatban, már
1: pedig... Az már majdnem csapat,
2: és a harmadik meg tényleg tudhat hozni egy olyan szintet, ami elég ahhoz, hogy a másik kettő megnyerje igazából, és ott kezdtünk el tényleg azon morfondírozni, hogy fú, basszus, ebben nagyon sok potenciál van.
1: A te pályafutásod azért elég sok törözőt érintett, mert hogyha visszanézzük az Insperger Mészáros Balog csapatot például, hogyha vissza tudsz erre emlékezni.
2: Persze.
1: Aztán Mátyás Mészáros Német, aztán a Szabadosok, aztán szintén Némettel, aztán Insperger Samu Mészáros, szintén Német. Tehát Szabados Mátyás. Tehát, hogy gyakorlatilag te, akik számítanak a törben, mindegyikkel vívtál egy csapatban. Tehát tulajdonképpen te vagy most a magyar törvívás történelme.
2: Igen, talán a jelenkori történelme. Hát én is ugye legfiatalabbként kezdtem egyszer ebben a felnőtt válogatottban, még junior 3-osként vagy 2-esként kerültem be először a csapatba, és valóban olyan emberekkel vívtam, akik ma már edzők, vagy magas szintű klubvezetők, szakosztályvezetők, válogatott edzők, szóval igen, valóban elég sok mindenkivel találkoztam fiatal koromban a Páston, és valóban elég sok ideje benne vagyok már ebben a rendszerben. Igazából nagyon jó érzés látni azt a, vagy megélni, inkább azt mondanám, végigkövetni személyesen azt a folyamatot, ahogy eljutottunk odáig, hogy világbajnoki éremről, illetve bajnoki csapat éremről tudunk beszélni, onnan, hogy még tisztán emlékszem arra is, amikor felnőtt csapatba kerültem, és akkor még a 16-ba jutásért küzdöttünk állandóan, és ez számomra egy nagyon nagy büszkeség, hogy én akkor is ott voltam, amikor még küzdöttünk a 16-ért, és nagyon gyakran még be se tudtunk jutni a 16-ba, és most meg világbajnoki, illetve európa-bajnoki dobogóra tudtunk már állni a csapattársaimmal. Ez egy elképesztően nagy... elképesztően jó érzés számomra, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a fejlődést, ezt végig tudtuk csinálni.
1: Említhetjük mérföldkőként ezt a világbajnoki bronzérmet, ezt a hongkongi dobogót?
2: Említhetjük, hiszen ez az első egyéni európa-bajnoki vagy világbajnoki érmem, szóval mindenképpen egy mérföldkő a pályafutásomban, aminek rettenetesen örülök, és nagyon sokat dolgoztam érte, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor jutottam el már egy EB vagy egy VB, egyéni EB-VB éremnek a kapujába, és rendre rosszul alakultak azok a helyzetek, nagyon kicsiken múlott az, hogy érmes lehessek, és igen, most büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és hogy most már egyéni világbajnok érmesnek is mondhatom magamat.
1: A törőző Dósa Dániellel beszélgetünk, és ha már szóba hoztuk Belicai Sándort, akkor mindenképpen hozzuk szóba Szirmai Benedeket, mert hogyha jól számolom, akkor nagyjából 10-11. Éve dolgoztok együtt. Hogyha jól emlékszem, akkor 16 környékén fejezted be a közös munkát Belicai Sándorral, és utána valamikor kezdtetek Benedekkel, nem?
2: Volt egy ilyen átfedés a kettő között, amikor hivatalosan lezárult amikor hivatalosan átkerültem a Sanyi bácsitól Benedekhez, de igazából valójában már korábban elkezdtünk a Benedekkel dolgozni, ugye Sanyi bácsi nem igazán tudott velem versenyekre utazni, korától fogva, és ezért Benedek volt az, aki már nagyon sok junior világkupára is elkísért, és így már hát igazából volt egy ilyen átfedése között a két időszak között, de nagyjából valójában igen, stimmelhetnek ezek a dátumok.
1: Milyen a kapcsolatotok? Mert beszéltem olyan versenyzővel, aki az edzőjével több időt tölt, mint a szerelmével, jegyesével. Te ezt hova tudod elhelyezni ezt az időmennyiséget, amit Szirmai Benedekkel töltesz?
2: Hát az időmennyiség az sok, de... Na, pláne most ez a júliusi hónap, amikor tényleg 6 napot voltunk itthon, és a maradék 25 napot ezt meg ugye külföldön töltöttük, ugye először Olaszországban edzőtáboron, utána meg a világbajnokságon, Hongkongban. Hát ebben a hónapra lehet azt mondani, hogy több időt töltök vele, mint a feleségemmel, de hála az égnek azért a szezonnak a többi részében ez azért nem így van. Benedekkel nagyon jó kapcsolatunk van. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a klasszikus értelembe vett edző tanítvány viszony az általában egy ilyen aláfölé rendeltséget foglal magába. Mi ebből ki tudtunk egy kicsit törni, és sokkal inkább partnerként tekintünk egymásra. Mind a ketten kölcsönösen tiszteljük egymást. Az utolsó szó mindig az övé, de eljutottunk tényleg arra szintre már több évvel ezelőtt, hogy nagyon érdekli a véleményem dolgokról, és hogyha valamiről például én azt állítom, hogy nekem ez így jobb lesz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül ért vele egyet, akkor is elfogadja azt, hogy én így látom, de mindenben vétójoga van, és tiszteletben tartom azt, hogy ő az edzőm, és ez a rendszer így nagyon-nagyon jól tud működni vele, aminek meg is van az eredménye.
1: Akkor tekintsük át a hongkongi világbajnokságot, ugye a 32 közé egy katari Ovajda nevű vívóval kezdtél. Azért ragadnék le egy picit ennél, mert az, hogy katari tőröző van a világbajnokságon, az mióta jellemző?
2: Katariak már nagyon régóta vannak. Hát igazából rengeteg nemzet van. A férfi tör, most a világbajnokságon a harmadik legnagyobb mezőny volt, hogyha megnézzük a nevezettek számát, átlagosan a világkupa versenyek, illetve a Grand Prix versenyeken, akkor a férfi tör a második legnagyobb mezőny a férfi párbajtőr után. Rengeteg olyan nemzet van jelen, rendesen a világkupa szezonban is, szóval nem arról van szó, hogy a katariak azok most csak feltűntek, egy világbajnokságra utaztak és szerencsét próbáltak, hanem ők kőkeményen lenyomják az egész világkupa szezont, mind a 8 versenyt.
1: Mondjuk anyagi gondjaik nem nagyon vannak
2: utazás szempontjából. Anyagi gondjaik nincsenek, azért a sportban nagyon sokat fektetnek ott, hogyha jól tudom. Egy portugál edzőt igazoltattak, már nagyon rég oda dolgozik együtt a csapattal, és nekik is ez egy történelmi jelentőségű világbajnokság volt, hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy katari vívó 64-be jutott felnőtt világbajnokságon. Csak hát sajnos utána velem kellett.
1: Hát igen, 32-ben már nem jutott, 15-4-re nyertél. A következő ellenfeled volt az a Borodacsov, aki ugye orosz, és volt egy időszak, amikor az oroszok nem indulhattak a nemzetközi versenyeken. Ők hogy tudtak úgy készülni, hogy meg tudják tartani azt a szintet, amire az ukrán háború előtt már képesek voltak?
2: Nem tudom, hogy ők erre hogyan tudtak készülni. Viszont nálunk egészen korán elkezdtek már visszajönni, szóval már 2023-ban a Párizsi Olimpiai Kvalifikációs ciklusban is volt olyan verseny, például a Kairóra emlékszem, amikor már 4 orosz is elindult. Szóval, hogy férfi törben nagyon korán visszajöttek igazából az oroszok. Igen, volt egy kihagyásuk, de ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen hazai versenyt rendeztek nekik, nagyon komoly pénzdíjakkal, hogy motiválják a sportolóikat arra, hogy ne hagyják ott a vívásra, hogy ne menjenek el valahol máshova. Szóval nem annyira volt érezhető az, hogy ők, nálunk nem volt érezhető annyira, hogy olyan nagyon sokat hagytak volna ki. Ugye idén a világbajnokságon egy másik orosz volt igazából a világranglista egyes is. Szóval, hogy nálunk már bőven visszajöttek a csapat világranglistán is, már azt hiszem ötösek, szóval nagyon gyorsan vissza tudtak jönni igazából, és már évek óta úgy versenyzünk, hogy az oroszok ott vannak az összes versenyen, és a FIA is igyekszik úgy rendezni a versenyeket, hogy ne olyan helyszínen legyenek, ahol az oroszokat nem engedik be. Most például az Európa-bajnokságot is azért kellett áthelyezni Franciaországba, azt hiszem Észtországban, nem tudom pontosan, hogy jöhessenek az oroszok, mert az észtek nem engedték volna be az orosz versenyzőket, és ezért utolsó pillanatban válták el a franciák az Európa-bajnokságnak a megrendezését. Visszatérve az asszóra, hát ez egy nagyon kemény asszó volt, én tisztában voltam azzal, hogy nekem gyakorlatilag ez lesz a nap legkeményebb asszója. Ugye az oroszokkal csapaton már nagyon sokszor összekerültünk, és rendre sajnos nem jöttünk ki jól ezekből az asszókból, és én sem tudtam olyan szinten teljesíteni ellenük, amennyire azt elvártam volna magamtól, és volt bennem mindig egy ilyen érzés, hogy de egyszer egyéniben, egy 15-ösben akarok velük összekerülni, amikor van helyem vívni, amikor van helyem taktikázni, gondolkozni, ráérezni, és nem pedig egy 5-ösben, amikor pikpak vége van gyakorlatilag mindennek. És hát úgy is mentem bele az asszóba, hogy volt egy taktikám, tisztában voltam azon, amit szerettem volna csinálni, és ez működött egy darabig, de nagyon képzett versenyzőről van szó, szóval, hogy most az Európa-bajnokságon harmadik lett például, ami nagyon jó eredmény, és ő is nagyon elő van a világranglistán, és tisztában voltam azzal, hogy ez nem fogja könnyen adni magát. Nagyon izgalmas az szó volt, az elején vezettem, aztán feljött 7-7-nél, utána megint vezettem 11-nél, utána megint feljött 11-11-re, és utána sikerült befejeznem 15-11-re, szóval a 11-11 után adtam 4 túst zsinórban, ami szerintem arról adtam a bizonyságot, hogy mentálisan nagyon erős voltam ezen a versenyen, és 4 különböző akcióval gyakorlatilag meg tudtam ott oldani ezt az asszót. Elképesztően örültem ennek a sikernek, már nagyon régóta szerettem volna összekerülni egy orosz versenyzővel 15 túsban, és pont ezért volt nagyon jó érzés, hogy sikerült is megoldanom.
1: Csak zárójel, 15 tus egyéniben van, csapatban van 5 tus, mert ugye ott ötönként váltják egymást a sportolók. Azt mondtad utána, hogy nagyon jól ment ellene, dacára annak, hogy szorosra sikeredett, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy itt vetted föl azt a tempót, ami aztán végig is vitt ezen a versenyen.
2: Így van, az első asszomban amúgy egyáltalán nem éreztem jól magamat, szóval ahogy említetted a katari ellenfél ellen, hát ott nem gondoltam volna, hogy
1: Az mindig nagyon nehéz az első, nem?
2: Hát inkább ilyen rozsdás érzés volt, amikor így szenvedtem a páston, és igazából utána Benedek meg is nyugtatott, mert mondta, hogy ne várjak el magamtól csodát, még nyilván nem tudtam azon a szinten vívni ellene, mint amilyen szinten egy világbajnokságon vívni szeretnék, hiszen nem adott rá okot, hogy olyan szinten vívjak, szóval hogy nyugodjak meg, ő kívülről azt látta, hogy minden legnagyobb rendben van, és csak foglalkozzak a következő asszommal, nem kell izgulni azon, hogy ez most nem volt olyan színvonalú, az ellenfél volt az oka, és hogyha az ellenfél akar velem vívni, már pedig a második ellenfél, ugye mert az orosz volt, akkor biztos, hogy menni fog ez nekem jobban is, és ez hála azért neki így is lett.
1: Hát igen, ilyen az ember, amikor maximalista.
2: Igen.
1: Jött a következő ellenfél, őt úgy hívták, hogy Choi, ami kevésbé érdekes, ami sokkal érdekesebb, hogy hongkongi volt, és itt fel is vetődik mindjárt egy kérdés, hogy mennyi néző volt
2: abban a csapban. Rengeteg. Én a párizsi olimpiához tudnám hasonlítani azt a néző mennyiséget, amennyi kijött erre a versenynapra. Ugye Hongkongban a törvívás magasan a legnépszerűbb fegyvernem. Ugye, hát ez egyértelmű is, hiszen van egy kétszeres egyéni olimpiai bajnokuk, ugye a Cheung, illetve a Choi, akivel én most vívtam a nyomozó jutásért, ő pedig tavaly nyert Ázsia bajnokságot is, és világbajnokságot is egyszerre. Szóval ő is egy végtelenül eredményes és nagyon erős vívó, és hát ugye nagyon népszerűek is ezek a sportolók, és elvileg sold out volt az a hatalmas expo terem, ahol ugye megrendezték a világbajnokságot, mint férfitör egyéni, mint a pedig a férfitör csapatnapján.
1: Kb. Mennyien fértek be?
2: Hát ebben nem vagyok annyira jó. Ezt nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Hát az biztos, az biztos, hogy több ezren, de nem...
1: Lehet, hogy nem neked drukkoltak?
2: Biztos, de nagyon érdekes volt, mert egy csomó magyar számolt be arról, hogy hongkongiak, helyiek nekem drukkoltak, amit nem is igazán értettem, de tényleg sztoriztak utána, hogy kézzed ideültek mellénk hongkongi gyerekek, és mondták, hogy go, Dani, go, és én nem is igazán értettem a helyzetet, hogy de hát ők ilyen nemzeti hősök gyakorlatilag ezek a törvívók Hongkongban, és mi vette rá vajon ezeket a gyerekeket, illetve embereket, hogy nekem drukkoljanak. De hát a többség az természetesen a hazai ellenfelet bíztatta, és a hazai ellenfél tusainak örült. Ez engem annyira nem zavart.
1: Szóval... Kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudod kizárni a szó közben a körülményeket? Mondjuk azt, hogy több ezren az ellenfelednek drukkolnak, vagy fordított esetben mondjuk egy budapesti versenyen neked drukkolnak.
2: Engem jobban feszélyezne az, hogyha nekem drukkolnának, őszintén szólva. Én több olyan verseny szituáció is volt már, amikor nagyon sokan drukkoltak ellenem, és ezeket rendre meg tudtam oldani. Én tisztában vagyok azzal, hogy milyen súly az, hogyha hazai közönség előtt vívunk, vagy egy tényleg nagyon követett sporteseményen vívunk, ugye az olimpián is ez volt, rengeteg néző volt, ugyanott nem feltétlen nekem drukkoltak a helyszínen lévő emberek, vagy akár a 2019-es pesti világbajnokság, amikor viszont tényleg tömve volt a bokcsarnok, és mindenki nekem drukkolt.
1: Azt terhet rak rád?
2: Régebben igen, most már nem hiszem. Nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és azt gondolom, hogy most már igazából élvezem is azt, hogyha drukkolnak nekem, és élvezem azt, hogy egy kicsit tudok, hát most ez így csúnyán fog hangzni, de szerepelni a páston.
1: Csaj, tehát Pipa 15-13-ra megverted őt. Igen. Mennyire volt ez, a 15-13 az nem mutat nagyon sima a szót, de mennyire volt ez belülről egyszerű vagy bonyolult?
2: Hát igen, hát sokkal simább volt ez a szó, mint amennyire ez a 15-13-as eredmény mutatja. Ugye alapvetően én az elmúlt 3-4 évben többször összekerültem vele világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken, és rendre megvertem. Szóval, hogy az elmúlt 3 évben vittünk 5-ször, és mind az 5-ször én nyertem. Azóta nem vívtunk, amit a világbajnok, meg Ázsia bajnok lett egyéniben, azóta nem vívtunk, és biztos voltam abban, hogy nagyon sokat fejlődött ő is az elmúlt időszakban, és hogy nem lesz ez annyira egyszerű, de igazából az első pár túsba vezetett még, ha jól tudom, 3-1-re, ha jól emlékszem, és utána feljöttem, átvettem a vezetést, és 14-7-re is vezettem. Szóval pontosan tudtam, hogy mit kell csinálnom, és éreztem az elejétől kezdve, hogy egy kicsit tartott is tőlem, és ennek fényében tudtam igazából alakítani a taktikámat.
1: Igen, de szerzett 6 tust zsinórban.
2: Hát az egy ilyen, az nagyon pekhes volt, mert igazából 14 hét volt az állás, kaptam 2 tust, az benne van, kaptam 2 tust zsinórban. Utána, hát én adtam egy tust, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció volt, ami igazából nem így konvencionálisan vagy szakmai szemmel nem kellett volna, hogy furcsa legyen. Mindenki azt gondolta, hogy tust adtam. Egy teljesen egyértelmű videón is visszanézve, és teljesen egyértelmű találat történt. De valamiért az amerikai zsűri az azt gondolta, hogy ezt most el nem fogja megadni. Ez azért is nagyon furcsa, mert amint vége volt az asszónak, ugye végül nyertem 15-13-ra, rohant oda a lengyel zsűri az edzőmhöz, hogy bocsi, nehogy azt lengyel volt a videó zsűri. És ugye amikor kikértem a videót, akkor ugye az amerikai és a lengyel zsűri, azok megbeszélték ezt az akciót. És a lengyel videó zsűri elmondása alapján az amerikai az azt hallotta, hogy 2 pengérintkezés volt. Visszanézték a videón, és a videón ez teljesen látszódott, hogy csak egy pengérintkezés van, ő támadott, én kivédtem, és megszúrtam.
1: Szóval ezzel egyébként visszavetted a támadás jogát is.
2: Így van, ugye a pengérintkezéssel én visszavettem a támadás jogát is, szóval gyakorlatilag kivédtem, és visszaszúrtam, és akkor nekem kell adni a túst a konvenció alapján. És a lengyel zsűri mondta az amerikainak, hogy de látod a videón, hogy itt egy pengérintkezés van, és az amerikaira azt válaszolta, hogy igen, de ő 2 hallott. És
1: mi az erősebb, amit lát, vagy amit hall?
2: Hát én nem tudom, hogy szóval, hogy ez tényleg egy nagyon egyértelmű akció volt, de valószínűleg kicsit nyomta az amerikai zsűrinek a vállát az, hogy a hogy a közönség kedvencnek zsűrizik, és hogyha már egyszer megadott egy találatot valahogy, akkor azt már nagyon kellemetlen lenne visszavonni ott. Ezzel amúgy én tisztában voltam, hogy valószínűleg valami ilyesmi történni fog. Én azt gondoltam amúgy, hogy többet fognak neki zsűrizni. Hozzá kell tenni, hogy az amerikai zsűri végig nagyon korrekt volt, ez volt az egyetlen hibája, és még a pikantéria sztorinak az az, hogy megkérdezte a lengyel zsűri az amerikait, amikor ugye ezt a videózást nézték, hogy jó, de hogyha most ezt megadod, és a csaj feljön, és nagy Isten nyerj, akkor mit fogsz csinálni? Mert akkor gyakorlatilag rajtad ment el az asszó. És mondta az, amikor nem fog megtörténni, nem fog feljönni. És akkor amikor 14-13 volt már az állás, akkor mondta a Benedek az edzőm, hogy így teljesen elsápadt az amerikai zsűri, hogy Jézus, hogy úristen, mit csináltam. De én végig higgadt tudtam maradni, még akkor is, amikor ugye 14-10 után még kaptam 3 zsinórba. Tudtam, hogy igazából egy jó kézről lábra vett tempóra kell várnom, és hogyha ott meg tudom csinálni az előre kigondolt akciómat, akkor jó lesz, és ez így történt. Igazából meg tudtam oldani a helyzetet, és még akkor is, hogyha látszólag zsinórba kaptam ott 6 tust, se az volt, hogy ilyen teljesen fogalmatlan voltam, és lefagytam volna, hanem egyszerűen egy a világon is a 2-es aktuális világbajnokkal vívtam, aki igen, elképzelt, hogy tud adni zsinórban 6 tust, sőt, még többet is, de nem zökkentem ki, figyeltem és koncentráltam arra, hogy mi lesz a következő akció, és 14-13-nál sikerült beadnom a győztes tust.
1: Jött a negyed döntő és a brazil toldó. Itt is, hogyha csak az eredményt nézzük, 15-10, az egy bővebb győzelem, tehát egy magabiztosabbnak tűnő győzelem, de mindig más a pástan.
2: Igen, ott ugye az történt, hogy alapvetően egy nagyon erős ágam volt, szóval rajta volt egy csapatolimpiai bajnok Japán, rajta volt a világranglista 5-ös kétszeres olimpiai bronzérmes itkin Amerikából, nagyon-nagyon sok rajta volt még a kvalifikációs ranglistát megnyerő egyiptomi Hamza, és akkor a Csoly, én, ez nagyon sokan voltunk azon az ágon, akik tényleg nagyon jó, nagyon erős vívók voltak, és ennek az ágnak a másik oldalán hát ilyen kikapott az összes jó. És így egy ilyen az első asszóban kikapott a Hamza is, az egyiptomi is, illetve az amerikai is kikapott, és hát mi ott ennek az ágnak a felső részén ugye végverekedtük a Borodecsevvel, a Csajjal ezt az egészet, és akkor ők lent meg ott kikaptak el az első asszóban, és így igazából a toldó, aki amúgy nem egy gyenge vívó, hiszen a 2016-os olimpián ő 8-ba volt, és amúgy meg Olaszországban élt több mint 10 éven keresztül, és a legerősebb törvívókkal edzett nap, mint nap, szóval, hogy egyáltalán nem szabad lebecsülni őt. Ő jutott be a 8-ba, és így mi találkoztunk egymással igazából a 4-be jutásért. Próbáltam kizárni azt, hogy itt most mi a helyzet, hogy ez nekem most egy világbajnoki éremért megy, és ez mekkora szansz. Próbáltam ezeket a dolgokat kizárni, hogy most húnál sokkal jobb vagyok, meg szóval nem gondoltam semmi ilyesmire. Igyekeztem úgy hozzáállni ez a szóhoz, hogy gyakorlatilag ez lehetne a 64 között is ez az asszó, és úgy is vívok, mint hogyha ez a 64 között lenne, szóval egyszerűen, higgadtan, nem sietettem a dolgokat, mint hogyha még nem melegedtem volna be. De hát ez nem igazán jött össze. Szóval ez volt a taktika, ehhez képest meg túlbonyolítottam, siettem, rohantam össze-vissza, és nem voltam túlságosan fegyelmezett, és ekkor volt nagyon-nagyon szükségem a Benedekre, az edzőmre, aki viszont hát elég karakám módon minden egyes fegyelmezetlenségem után hát üvöltött velem, hogy ezt azért nem gondolom komolyan, szóval, hogy nem ezt beszéltük meg. És hogy ilyennél lényegesen egyszerűbben és lényegesen türelmesebben kéne csinálni a dolgokat. És hát addig-addig mondta, amíg hát nem jött, hogy 8-5-re vezetett a brazil ellenfelem, szóval az asszó első felét megnyerte. És onnan, hát ott jött át igazából Benedeknek már, szegénynek már a hangja elment a végére, annyit mondta nekem a magáé, de teljesen jogosan akkor jött át igazából az üzenete. És ott leültem a fenekemre, és egy jelentősen visszafogottabb és fegyelmezettebb stílusban folytattam az asszót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen utána már csak 2 tust kaptam összesen, szóval ott egy 10-2-t sikerült összehozni, ugye 5-8-ról. És igazából 2-szer mellé szúrtam, és úgy kaptam még 2 tust, szóval... De hogyha a Benedek ott nem áll bele ennyire határozottan abba, hogy nekem most itt már pedig átnyomja rajtam, hogy ezt most is sokkal egyszerűbben csináljam, akkor simán benne van a pakliban, hogy túl reagálom ezt a helyzetet, és nem tudok megküzdeni ez a helyzetet, és ott kikapok, és megint elvérzek a világbajnoki érem előtt. Szóval nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ott tényleg ennyire lelkét is kikiabálva átnyomta rajtam, hogy nyugodjak le egy picit.
1: De nem buktál el. Elődöntőt vívtál a hongkongi világbajnokságon. Azzal a, nem tudom jól mondom a nevét, mert olyan furcsán, rengeteg mással hangzó van egymás után,
2: segítség,
1: mint a Zmrzlina nevű fagylásnál. Szóval a cseh.
2: Csupenics,
1: oké. Őről tudni kell, hogy hát azért elég komolyan a világ élvonalába tartozik, ha jól tudom.
2: Nagyon.
1: És hát az, hogy kemény ellenfél, az egy nagyon enyhe kifejezés.
2: Igen, olimpiai bronzérmes, európa-bajnoki érmes, világbajnoki érmes, és már világbajnok is. Hát igen, az egész világkupa szezonja az szinte hihetetlen volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 8-ból 5 versenyen, vagy 8-ból 6 versenyen is akár érmes volt, szóval, hogy tényleg ilyen brutális teljesítmény nyújtott ebben a szezonban. Ismerjük, nagyon sokszor jön mostanában Magyarországra edzeni hozzánk, ami nekünk nagyon pozitív, hiszen egy nagyon erős edzőpartnerrel tudunk készülni, de ez ugye adja magát, hogy ezáltal ismerjük is az ő stílusát. És ugye tavaly Szemi megvert őt a világbajnokságon a 8-ütásért, és én is abszolút úgy gondoltam, hogy én nagyon-nagyon pariba vagyok vele.
1: Zárójel, Szemi egyenlő Szemes Gergő.
2: Igen. Szemi az Szemes Gergő csapattársam, így van. És hát úgy is mentem oda, hogy ez meg lesz, hogy én ezt most meg akarom csinálni, és meg nyilván úgy mentem oda. Az elején jól is alakult igazából az asszó, még vezettem is, ha jól tudom, 5-2-re is, illetve még talán 8-6-ra is, vagy még talán 8-6-ra is vezettem, bár nem emlékszem pontosan, viszont sajnos utána nagyon, szóval teljesen elvesztettem a ritmusomat, teljesen elvesztettem a távolságérzetemet, a pontosságomat, és ő meg pont akkor kapcsolt rá, és ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt be tudta fejezni az asszót, úgyhogy...
1: 9 tust szerzett zsinórba,
2: és tényleg végtelenül pofátlanul, nagyon taktikusan, szóval nem igazán tudok mentségeket találni, hiszen nagyon-nagyon keményen megvert abban az utolsó részében az asszónak, és tényleg le a kalappal előtte, és ebből biztosan nagyon sokat tanulhatok én is, mert ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit letett ugye az asztalra. Utána a döntőben is ugye vitte tovább ezt a formát, a világbajnoki döntőben ez a srác 13-0-ra vezetett az olimpiai ezüstérmes olasz Macchi ellen. Szóval, hogy az, amit ő aznap művelt, az tényleg elismerésre méltó.
1: Majd nyert 15-2-re.
2: Igen.
1: És ezzel bronzérmes lett Dósa Dániel, és Bockó Gábor szövetségkapitány is olyasmit mondott, mint amit én a beszélgetésünk elején, hogy Dósa Dani évek óta cipeli a hátán a magyar férfi törvívást, megjárta a hadak útját, megérdemelte nagyon ezt az érmet. Személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet kapitányként.
2: Köszönöm szépen a Bocáknak. Igen.
1: A magyar férfi törcsapat a hongkongi világbajnokságon is szerepelt. Ezt csak azért mondom így, mert ugye az elején beszélgettünk arról, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt annyi töröző férfi, hogy egy csapatot össze lehessen állítani.
2: De mindig elindultunk a világbajnokságon.
1: Hát igen, de a sikerektől azért messze.
2: A sikerektől messze, de ott mindig ott voltunk. Igen.
1: És Algériát verte a csapat 45-16-ért, mindenképpen mondjuk el, hogy rajtad kívül Mihály Andor, Szemes Gergő és Tóth Gergely szerepelt még ebben a csapatban.
2: Így van, a tavalyi bronzérmes kvartettel.
1: Így van, idén is. Mert ugye tavaly Szemes Gergő szerzett bronzérmet Tbilisziben a világbajnokságon, és a csapat is bronzérmet szerzett, és miután te idén szereztél bronzérmet, így tudsz kétszeres világbajnoki bronzérmes lenni.
2: Így van, így van.
1: Szóval, hogy a 16 közé 45-16 Algéria ellen, ami szintén a külső szemlélő számára egyszerű történet, mert jóval több tust szerzett a magyar csapat, mint az algériai együttes. Őnekik milyen a stílusuk? Mi az, amire nagyon figyelni kell náluk?
2: Hát igazából ők kontravívók, és arra várnak, hogy hibázzunk. Nagyon sok ilyen csapat van, akik igazából csak abból élnek, hogy hibázik az ellenfél, és nem próbálják kihasználni. Szóval, hogy ők nem olyan szintű vívók, hogy ebből a négyesből bárkit meg tudjanak verni. Nyilván, hogyha ötször mellé szúrunk, vagy ötször nem találjuk el, akkor meg fog tudni szúrni, de azért olyan szinten vagyunk már, hogy egyik asszó sem jelentett igazából kihívást egyik csapattársamnak, illetve nekem sem.

0: olimpiára egy nagyon, nagyon profi csapat, rengeteget edzenek, nagyon jó körülmények között tudnak készülni. Ugye a lengyel sport az, az tényleg nagyon magas szinten van, és ez ugye meg is látszik rajtuk is, szóval támogatva vannak, jó életpályát tudnak befutni igazából válogatott sportolóként, és tényleg egy nagyon profi csapat, akik, akik amúgy eredményesek is, szóval, hogy például a csapatban van a Andrei Zsatkovszki, aki most a legutolsó Grand Prix versenyen ezüstérmes lett Sánkhájban, illetve utána az Európai Bajnokságon is ezüstérmes lett. Szintén csapattagja Rajszki, aki 43 évesen is olyan fizikuma van, és olyan, olyan elképesztően fegyelmezetten tud vívni csapaton, hogy, hogy mindig borsot tör az orrunk alá, és ugye fiatalok is vannak nagyon erősek náluk. Szóval ez egy nagyon erős csapat, akikkel többször vívtunk már a szezon során. Rendre mi nyertünk, most az Európai Bajnokságon is megvertük őket, akkor ugyan más felállásban voltak, de, de tudtuk azt, hogy, hogy egy intelligens csapat, akik tudnak vívni, felkészültek ránk, ugye az Európai Bajnokság előtt, illetve a világbajnokság előtt is közös edzőtáborban voltunk velük, szóval, hogy nagyon könnyedén borsot tudnak törni az orrunk alá, és nem is volt egy egyszerű asszó, ugye 45-40 lett a vége, és voltak olyan pillanatok, amikor még vezettek is, illetve voltak olyan pillanatok, amikor nagyon közel voltunk az EGA-hoz. Egy nagyon-nagyon erős és kemény asszóba sikerült bejutnunk a 8-ba, és büszke vagyok a csapatra, hiszen volt egy cserénk a 7. asszó, amikor a Mihály Andor jött be, és pont ennek a nagyon rutinos Rajszkinak osztott ki egy 5-1-et, azt hiszem, de hogy ilyen 5 különböző tussal, ilyen csodálatos volt nézni, tényleg nagyon jó volt nézni, amit csinált, és egy nagyon kemény tét helyzetben, nagyon fegyelmezetten, nagyon kreatívan tudott helytállni, és én azt gondolom, hogy az a 7. asszó volt a sorsdöntő, ami után már igazából ugye már én jöttem, utána a 8. asszóban, illetve a Szemi a fejező asszóban, és azt, hogy az Andor ott azt az 5-1-et kiosztotta egy ilyen rutinos versenyzőnek, az volt a kulcs pillanat ennek a csapat asszónak.
1: Következett a negyed döntő, és megint a házigazdákról kell, hogy kicsit beszéljünk, mert a hongkongiakkal vívtatok a négy közé jutásért, és beszéltünk már itt az előző részben a közönségről, hogy sold out, tehát hogy teljes telt ház volt, minden egy elkelt abban az Expo csarnokban, ahol rendezték a világbajnokságot. Na, itt milyen hangzavar volt?
0: Hát a hangzavart, szóval egy nagyon intelligens közönség a hongkongi közönség, és nagyon hozzáért a közönség, szóval ők nem úgy működnek, hogy amint világít a lámpa, egyből kiabálnak, hanem megvárják azt, hogy a zsűri megadja, akkor örülnek, amikor behúzták a találatot, nincsen fújolás, nincsen, és ez egy nagyon intelligens közönség, és tényleg élmény volt előttük vívni. Itt talán már nem volt telt ház, mert ugye ez hétköznap volt már, és ugye a munkamorál Kínában azért, illetve Hongkongban elég kemény, és erre már nem jöttek ki annyian, de erre is rengeteg, szóval tényleg nem vagyunk hozzászokva az, hogy ilyen közönség előtt vívunk, ilyen mennyiségű ember előtt vívunk. Nagyon drukkoltak a sajátjaiknak, és igen, de egy nagyon hozzáértő közönség volt, szóval semmi fújolás, vagy korán tapsolás, vagy semmi ilyesmi nem volt ez a szó során, szóval tudtunk végig az asztóra koncentrálni.
1: Viszont a hongkongiak jobbak voltak.
0: Igen, ezt sajnos ki kell jelenteni. A hongkongi ez tényleg egy nagyon erős csapat, szóval kétszeres egyéni olimpiai bajnok, Cheunga, világbajnok és Ázsia bajnok Choi a második helyen, illetve az idén amúgy 17 éves és kadett világbajnokságot nyerő, hirtelen nem jut eszébe a nevem a srácnak, valamilyen Harris, ők álltak fel ellenünk, és tényleg nagyon, nagyon felkészültek voltak, ugye rám, meg a személyre szerintem kifejezetten sokat készültek, meg velünk ugye sokat is vívtak egyéniben is, meg már a csapaton is, és egy nagyon, hát nem igazán találtuk az ellenszert ellenük, Andor vívott, megint csak őt tudnám kiemelni, hogy ő vívott egy nagyon, nagyon jót, illetve ő tartott minket asszóban, amennyire asszóban voltunk tartva, ez ellen a rettenetesen erős csapat ellen, Igen, sajnos ez

0: ezt most nem tudtuk megugrani. Sajnos valójában azt kell, hogy mondjam, annyi önkritikával azért kell itt ebben a helyzetben élnem, és önszintének kell lennem magamhoz, hogy valójában én azt gondolom, hogy itt nekem kellett volna jelentősen többet nyújtanom a csapat versenyen, nem csak ebben az egyes szóban, Hongkong ellen, hanem az egész nap folyamán nem tudtam azt a szintet hozni, amit elvártam volna magamtól, és sajnos nem vagyok benne biztos, hogyha jobban vívtam volna, akkor ez elég lett volna Hongkong ellen. Végül ez is ezüstérmesek lettek, és egy tussal kaptak ki az olaszoktól a döntőbe, szóval rettenetesen jó formában voltak, és felkészültek voltak, és összeszedettek voltak. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban alakult volna, vagy nyertünk volna, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy egy sokkal szorosabb asszó lett volna, és egy teljesen más helyzeteket kellett volna megoldani a páson, hogyha én többet hozzá tudok tenni ez a csapat teljesítményhez.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmes, és a csapattal nem jutott be a legjobb négy közé. Az ilyen pillanatok mentális helyzetére lennék kíváncsi, hogy amikor az ember ott áll a kapujában az éremszerzésnek, az éremszerzés lehetőségének, nem jut a legjobb négy közé, és az derül ki, hogy az 5.-8. helyért kell vívni. Ilyenkor mi átszódik le a sportoló, illetve a csapat, illetve az edző fejében?
0: Hát azért teljesen őszintén szólva, a világbajnokságon 5-8 között vívni olyan történelemmel, vagy ilyen háttérrel, mint ami a férfi tör csapatnak van, az nem egy olyan tragikus helyzet. Szóval pont az Andorral beszéltük a nap végén, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, hogy csak hetedikek lettünk, és akkor így ránéztem, hogy Andor, én nekem ez volt a, nem is tudom, 8. vagy 9. világbajnokságom, és ez volt az első olyan alkalom, amikor így 8-ban voltunk, mert ugye tavaly jutottunk be először a 8-ba világbajnokságon, viszont akkor úgy egyből érmesek lettünk, és hogy én az elmúlt 7-8 világbajnokságomon én sose jutottam 8-ba csapattal. Szóval, hogy ez nem egy olyan rossz eredmény. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kvalifikációt, mindig a kvalifikáció körül forog, az olimpiai kvalifikáció körül forog minden, amikor a csapatvívásról van szó. És ott ugye a helyzet az, hogy az első négy az automatikusan kijut, és utána a kontinensenként van egy-egy hely. És igen, az a legjobb, hogyha a világbajnokságon érmesek vagyunk, és a világbajnokságon nagyon jól vagyunk, hiszen ez rengeteg pont a világranglistán, de hogyha 5. vagyunk, és az első négy az ugye majd 4-ben van a világranglistán is, akkor egy 5., akár 6. helyen is, hogyha legjobb európaiak vagyunk, ki tudunk jutni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem az éremszerzés a cél, mert az mindig az, sportolók vagyunk, vívók vagyunk, ami egy rettenetesen erős sport, és itt tényleg minden az
1: érmek körül. Magyarország egyik legeredményesebb sportága.
0: Így van, szóval itt tényleg érmet kell nyerni, de hogy az sem tragikus, hogyha mi az 5-8 között vívunk, és az 5-8 között tudunk asszókat nyerni, vagy nyerünk asszókat.
1: Különös tekintettel arra, hogyha olyan csapattal vívtak az 5-8 között, aki ugyanúgy azért az európai kvótáért harcol, mint ti.
0: Így van.
1: Márpedig itt ugye az oroszokkal vívtatok.
0: Igen, hát kikaptunk, és nem is volt sajnos egy szoros asszó. Tegyük hozzá, az én személyes véleményem az, hogy az orosz csapatnak amúgy top 4-ben van a helye. Világranglista 2-es, illetve a testvére ugye a másik srác, akivel ugye vívtam egyéniben is, meg mellette a másik két ember is, aki csapatban van, bika erősek, szóval az egy nagyon erős csapat, ezt le kell szögezni. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak, mint mi, hiszen ennél gyakorlatilag csak szorosabbakat vívtunk velük világkupákon, illetve Európa-bajnokságokon, mindig szorosabbat vívtunk velük. Itt is sajnos nekem kellett volna szerintem többet hozzátennem ez a csapat teljesítménye, ez ugyanúgy a Hongkong ellen is, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Igen, szóval hogy én azt gondolom, hogy ennek a csapat, hogy ez a csapat amúgy előbb vagy utóbb, még hogyha lemegy egy szezon, akkor kvalifikáció lett, akkor ők valószínűleg be fognak jönni a 4. helyre, Japán ki fog csúszni majd az 5. helyre, és utána nekünk a franciákat meg kell előznünk, és gyakorlatilag 6. kell lennünk, és úgy kell bemennünk a kvalifikációba, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag kvalifikáló helyről indíthatjuk majd a kvalifikációs szezont, ami egy nagyon, hát nem kényelmes, de ideális pozíció, hiszen megtartani egy helyet az valószínűleg az egyszerűbb, mint előzgetni még a kvalifikációs időszak során, és így amúgy minden esélyünk megvan arra, hogy kvótát szerezzünk majd ugye a 2028-as olimpiára.
1: Hetedik lett tehát a csapat úgy, hogy a hetedik helyért a mérkőzést Egyiptommal nem kellett levívni, mert hogy az egyiptomi csapat nem állt ki.
0: Hát, ezt már nagyon sokszor játszották ellenünk. Nem szeretnek velünk vívni, meg tudom érteni őket, én sem szeretnék magunk ellen vívni. Nekik teljesen máshol, más az a szint, amit meg kell ugrani, ugye az afrikai zónából kvalifikálni, ők már azzal is nagyon elégedettek voltak, hogy 8-ba sikerült jutni a csapatuknak. Ha nem jutottak volna 8-ba, akkor is jó helyen lennének, akkor is kijutnának az olimpiára, szóval hogy nekik nagyon máshol van az a szint, amit meg kell ugrani, és ők miután megugrották, illetve túl is teljesítették azt, amit ők szerettek volna elérni, akkor ők onnantól már nem veszik annyira komolyan, és ők inkább nem álltak ki egy... Hát nem tudom, hogy mi lett volna a vége, valószínűleg nyertünk volna, így is, úgy is. Ennyire azért bőven bízok a csapatomban, illetve magamban is.
1: Ezután, a csapatverseny után azt mondtad, hogy elképesztő őszintesség van ebben a csapatban, itt semmi sincs a szőnyeg alá söpörve.
0: Igen, ezt a tavalyi világbajnoki bronzérünk után mondtam, így van.
1: Uh-huh. Ami azt jelentheti, hogy a következő időszak, ugye, hát nem egész 2 év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig, hozhat ezzel a csapategységgel olyan eredményeket, amelyek kapcsán talán optimistán nézhetünk a jövőbe.
0: Én ennél jelentősen határozottabb lennék ebben a témában, és az a tapasztalatom, hogy merni kell kimondani a céljainkat, merni kell hangosan felvállalni azt, hogy mit szeretnénk elérni, és én kimerem mondani, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezzel a csapattal kijussunk a 2028-as olimpiára. Ez egy nagyon jó csapat, tényleg nagyon jól tudunk együtt működni, szeretjük egymást, jól dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy ha ezzel a csapattal nem, akkor nem lesz már olyan csapat, amivel meg fogjuk ezt tudni oldani, és szinte biztos vagyok abban, hogy ezt nekünk meg kell tudni csinálni ebben a ciklusban. Mindenki nagyon koncentrált, mindenki nagyon oda teszi magát, folyamatosan fejlődnek a srácok. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fiatal csapat, szóval 24 talán ilyen idősek a csapattársai, most bocsánat, nem tudom pontosan, de nem olyan jó.
1: Te vagy a rangidős.
0: Én vagyok a rangidős, de 23-24 évesek, és ők is évről évre rengeteget fejlődnek. Ugye Szemi már ott van a világ, Szemes Gergő már ott van a világ elején, és az Andor is most az Európa-bajnokságon megverte az egyesként, vagy akkor azt hiszem a világlista a 2. vagy 3. helyén álló olasz Bianchit a 8. jutásra, ami egy hihetetlen eredmény. A Tóth Gergő világbajnok olasztól kapott ki szintén a 8. jutásért 2 tussal. Szóval, hogy nagyon ügyesek a srácok, Szemi világbajnoki érmes, és szóval, hogy és folyamatosan fejlődnek. Edzésről edzésre, hétről hétre oda tesszük magunkat, és tényleg egyre jobbak vagyunk, és ez a fejlődés kell ahhoz, hogy ezt a kvalifikációs időszakot sikeresen tudjuk venni, ezt az akadályt majd, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a csapat ez meg fogja tudni oldani ezt a feladatot.
1: A távirati irodának ma elemezte a szövetség, illetve annak vezetője a szerepléseteket, így szól. 7. zárt a Dósa Szemes Tóth Mihály férfi tör 4-es, és ezzel ugyan nem tudta megismételni tavaly bravúros teljesítményét, amely bronzérmet nyert. Ugyanakkor az, hogy az első 8-ban fejezte be a versenyét, semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, sőt, azt jelzi, hogy a válogatott stabilizálta a helyét a bő élcsoportban.
0: Ezzel nem tudom, ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nem írhatott volna ennél objektívebben, igazából a teljesítményünkről teljesen egyetértek, és ez így van.
1: 11. helyen állsz a világranglistán, ezt ma reggel néztem meg, hogyha valaki ma délelőtt nem előzött meg, akkor még mindig ott állsz, ami mire lehet elég? Ugye beszéltünk arról, hogy miként lehet csapatként kvalifikálni az olimpiára, miként lehet egyéniben.
0: Én erről beszélni sem akarok. Tényleg, én erről beszélni sem szeretnék, én nekem nem az egyéni kvalifikáció a célom. Az biztos, annyiban fontos az egyéni világranglista, hogyha kiítunk csapattal, akkor jó, hogyha nem 32-es, 3-as, 4-es, vagy 20-valanyas helyen vagyunk rangsorolva a versenyen, az egyéni versenyen, hanem igenis elő vagyunk rangsorolva, illetve amiatt is nagyon fontos, mert ugye a világkupa versenyek azok ilyen 3 napos formátumban vannak megterendezve, péntek, szombat, vasárnap általában, és hogyha nem vagyunk 16-ban a világranglistán, akkor le kell vinni egy pénteki napot, le kell vinni egy szombati napot, és akkor utána vasárnap jön a csapatverseny, ami a kvalifikáció szempontjából a legrelevánsabb nap, és egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember egy napos verseny után áll ott vasárnap, vagy egy kétnapos verseny után áll ott vasárnap a csapatversenyen, ugye mondhatni a kvalifikációs időszakban a legfontosabb napon. Ilyen szempontból releváns az egyéni világranglista valóban, de én nem szeretném, hogy a kvalifikáció szempontjából az egyéni világranglista legyen releváns, mert akkor az azt jelenti, hogy csapattal nem állnak jól a dolgaink, és nekem a kvalifikációs időszakban teljes mértékben a csapat teljesítményen lesz a hangsúly, nem egyéniben szeretnék kijutni. Nyilván az olimpián szeretnék egyéniben is és csapatban is jól szerepelni, amihez fontos a világranglista helyezés, de a kvalifikáció szempontjából nem tartom az előbb elmondottak alapján annyira relevánsnak.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, és hogyha valaki megpróbál az interneten hosszabb Dósa Dániel interjúkat keresni, az szedje össze magát, mert nem nagyon van. Miért nem nyilatkozol? Ezek az ilyen flashek, hogy megtettünk mindent, sikerült, nem sikerült, ezek megvannak ilyen egy perc, és, tehát 0-30 és 1-10 között, de nem nagyon szoktál hosszabb interjúkat adni, ez ilyen introvertált személyiségre utal, vagy nem keresnek az újságírók?
0: Hát egyáltalán nem vagyok introvertált. Régebben volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen egy bizonytalanságom, hogy tudok-e jól beszélni, vagy nem beszélek annyira jól interjúkban. Szerintem a külső visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy elég jól sikerül összeszedem a gondolataimat. Az az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, amit egy pár gondolattal ezelőtt elmondtam, hogy a magyar vívás az olyan egy hihetetlenül erős sportág, hogy ahhoz, hogy az ember releváns legyen benne, ahhoz nagyon komoly eredményeket kell elérni. Én teljesen megértem az újságírókat, hogy eljönnek egy sajtóedzésre, vagy egy sajtónyilvános eseményre, egy Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy olimpia előtt, akkor a Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, férfi párbajtőrözőkkel, vagy Muhari Eszterrel, háromszoros világbajnok női karcsapattal szeretnének beszélni. Hát olyan eredmény dömping van ebben a sportban, hogy ez valami hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre a sportágra. Nem tudom hibáztatni őket, hogy nem a most már kétszeres világbajnoki bronzérmes Dósa Dániellel szeretnének interjút csinálni. Nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek mindig a szolgálat, hogy ott vagyok.
1: És miért nem hallgatod vissza a saját interjúidat?
0: Hát ez egy jó kérdés. Ezen majd változtatunk.
1: Mennyire vagy jelen a közösségi médiában?
0: Ez már megint egy jó kérdés. Jelen vagyok, igyekszem odafigyelni rá. Ugye tudom, hogy a mai világban a sportoló értékét, azt ugye elsősorban nyilván az eredményesség az, ami meghatározza, de nagyon sok olyan visszajelzést kaptam már, hogy ugyan rettenetesen szimpatikus ember vagyok nagyon sok szponzornak, de hogy igen, social médián egy kicsit jobban kéne bemutatnom magamat, hiszen nagyon jó sztorim van, nagyon tudnak azonosulni vele az emberek, hogyha valakinek négy szem közt elmesélem, akkor mindenki, Jézusom, nagyon menő, tök jó, nagyon ügyes vagy, nagyon büszke lesz magadra. De ezt valahogy jobban át kéne tudnom adni az embereknek. Nem megy ennyire egyszerűen, ugye nagyon, hát hogy mondjam, biztos mindenkinek megvan az a határa, mennyit szeret kirakni magáról a nyilvánosság elé. Nekem ez a határ eléggé szűk, de igyekszem a social media jelenlétet is építgetni.
1: Nincs valaki a környezetedben, az egészen szűk környezetedben, aki tudna segíteni ebben a témában?
0: De van, hát hogy ne lenne a feleségem is, amúgy ezzel foglalkozik részben, szóval, hogy persze ő nagyon profi benne, hogy ezeket meg tudná csinálni, tudnánk egy kicsit jobban csinálni. Én azt gondolom, hogy ez jönni fog, ahogy egyre eredményesebb leszek, úgy egyre több jó, releváns anyag fog készülni, akár mint ez az interjú, amiket ki lehet rakni, amiket az emberek meghallgatnak, és egyre több és több embert kezd majd érdekelni az én sportolói karrierem, és ez szépen majd így magától épülgetni fog. Természetesen nekem is van benne ebben munkám, igyekszem folyamatosan jelentést adni gyakorlatilag ezeken a felületeken a versenyekről, az eredményekről, arról, hogy mi a helyzet, hogy állunk, a sikerekről nyilván mindig beszámolok, igyekszem a kudarcokról is, hogy azért ne legyen annyira egyoldalú ez a kommunikáció, és őszinte legyek a helyzetekkel kapcsolatban, és igen, ez jó meglátás, és többször megkaptam már ezt a kritikát, még hogyha nem is kritikaként fogalmaztad meg, de erre valóban jobban kell figyelnem, és remélem, hogy tényleg így magától, ahogy az eredmények jönnek, úgy majd ez a jelenlét is komolyodni fog.
1: Hogy kapcsolsz ki? Mondjuk Punani Masszív koncert?
0: Igen, nagyon szeretem őket. Többek között, de a magyar zenét is ugye nagyon sok előadó van, akiket imádok, szóval, hogy akár úgy is. Egy nagy szerelmem a vitorlázás. Nagyon-nagyon szeretek vitorlázni. Nem a sport.
1: Most lett vége a kék szalag.
0: Igen, tudom, de nem követtem, mert ugye kint voltunk, ugye Hongkongban is, és hát ugye a versennyel foglalkoztam. De inkább ez a hobbi vitorlázás szól, nem a sportvitorlázás, hanem tényleg ez a menjünk ki a vízre, húzzuk fel a vitorlát, kicsit pörgessük meg a hajót, és utána meg hallgassunk zenét, ugráljunk, strandoljunk. Azt nagyon szeretek, illetve igazából otthon lenni, jelen lenni a feleségemmel, illetve a kiskutyánkkal, az is nekem nagy kikapcsolódás, illetve ami nem újdonság már, de ami nagyon sok nehéz helyzettel segített már megküzdeni, illetve nagyon ki tud kapcsolni, az a futás. A futás az egy ilyen, hát nem újabb már, mert több éve futok, de hogy az még milyen furcsa lehet, hogy futással pihenek, de ugye nekem a vívás ugye meg egy nagyon mentálisan nagyon megterelő sport, és ezért nekem inkább olyan pihenési formák tetszenek, amik ugyan fizikálisan lehet, hogy megerőltetőek, de olyan szinten elvonják a figyelmemet, hogy ne tudjak a víváson gondolkozni. És ugye a futás is ilyen, a vitorlázás is ilyen, ott folyamatosan figyelni kell, és akkor igazából így nekem az a pihenés, amikor nem tudok a víváson gondolkozni, és a víváson morfondírozni, hanem teljesen le tudom kötni a figyelmemet.
1: Dósa Dániel, köszönjük szépen!
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Az első órában a téma kézilabda, hiszen most már itt vannak Magyarországon, no meg a stúdióban is, az Európa-bajnok U20-as kézilabda válogatott tagjai, ketten egészen pontosan, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Szervusztok, sziasztok! Milyen itthon ismét, és milyen volt, csak röviden, tömören számotokra az a kontinenstóra, amit meg tudtatok nyerni?
3: Akkor kezdem én. Üdvözlök mindenkit. Hát nyilvánvalóan azért felüldöle is most már itthon lenni, feltöltődni, és kezdeni lassan a szezont. Igazából egy hihetetlen élmény volt, még mindig azért dolgozó fele történteket, és hát fenomenális volt.
4: Nyilván nekem is fantasztikus élmény volt ez az egész Európa-bajnokság. Jó újra itthon lenni, feltölteni, a családdal lenni kicsit. Próbálunk kipihenni magunkat a NB1-es szezonra, és várjuk a folytatásokat.
2: Július 8-tól 19-ig rendezték ezt az Európa-bajnokságot Romániában. Kolozsvárot sikerült az Európa-bajnoki aranyérmet megnyerni. Itt volt egy félmondat, hogy elkezdeni az idényt. Merném azt hinni, hogy azért inkább az előzőbe belecsúszott. Lehet azt mondani, hogy a 25-26-os, a 26-27-essel egy ilyen hidat képezve volt ez a kontinens torna?
3: Igen, pontosan így történt. Nem sok időnk maradt pihenni. Ami maradt, azt kihasználtuk azért rendesen, hogy felkészüljünk erre az eseményre azért.
2: Mikor kezdtétek el egyáltalán a felkészülést?
4: 3 hetes felkészülésünk volt. Nem is tudom, mikor kezdtük.
3: És hát tudom, így hirtelen ennyiben.
2: Akkor júniusban volt.
3: Június 10-én, azt hiszem.
2: Talán a bajnokság meg véget ért májusban? Tehát tényleg mennyi idő maradt egyáltalán regenerálódni? Vagy ilyenkorban ezt nem is muszáj 20 meg 18 évesen?
4: Maradt egy 2 hét pihenünk. Ott csináltuk az otthoni programot, de az is felfoghatjuk pihenésnek.
2: És ez elegendő?
3: Hát nyilvánvalóan szinten tartottunk, és hogy emellett azért úgy van kialakítva a program, hogy tudjunk pihenni, és hogy egy megfelelő állapotba kezdjük meg a felkészülést.
2: Hogy mentetek neki ennek az Európa-bajnokságnak, hogyha a szíveteket a kezetekre, nem, a kezeteket a szívetekre teszitek, akkor mi volt az elvárás?
4: Hát az első cél, úgymond megfogalmazva köztünk, a top 8 volt, hogy odáig érjünk el, és utána onnan már bármi lehet. És szerencsére jól alakult, mivel ott egy hatalmasat hajráztunk, lehet így mondani, és amit terveztünk, mind mentálisan, mind taktikailag, az mindent létre tudtunk hozni.
3: Azért nyilván a csapat nagyra vágyó, és hogy egy kötelező dolognak tartottuk azt, hogy a top 8-ba bekerüljünk, és így nyilván nem titok, hogy közösen így összeültünk, és megfogalmaztuk a közös célokat, és azért mindenkinek a vágyai között volt az, hogy egy éremmel jöjjünk haza.
2: Mert én vasárnap rákérdeztem az egyik játékosnál, hogy mégis mi volt a cél, és elhitte volna bárki is a csapatból, hogy Európa-bajnok lesz bárki, mint a magyar válogatott. Fazekas Mátét hallják, hogy ő mégis mit mondott rögtön a lefolyás után az EB aranyat követően.
5: Én abszolút maximalista vagyok, és én úgy vagyok, hogy minden mérkőzésen úgy szeretnék kimenni a pályára, hogy nyerni szeretnék, de hogyha azt mondják, hogy elsők leszünk, akkor az biztos, hogy nem hiszem. Még úgy is, hogy maximalista vagyok. De tényleg ez látszódott is mindenkinek, ez a gondolkodása a stábtól kezdve a játékosokon át. Olyan közösség alakult ki, ami pályán kívül is nagyon jó heteket töltöttünk el együtt, a stábbal együtt, és a pályán is úgy gondolom, hogy egymásért küzdöttünk.
2: Ennyire lehetett ezt érzékelni tényleg belül, hogy megvan az egység?
3: Nagyon-nagyon. A csapatra tudni kell, hogyha baj van, akkor nagyon-nagyon össze tudunk állni, és hogy azért a mag azért nagyon régóta együtt van, és nagyon szeretjük egymást, tényleg nincs egymás előtt a butéba, nagyon őszinték vagyunk egymással, és bárki fordulhat bárkihez, hogyha a problémája van.
4: Igen, szerintem a csapatnak a legnagyobb erőssége az, hogy a pályán kívül is nagyon jó barátok vagyunk, és egy nagyon összetartó közösség alakult ki így az évek során, és tényleg, hogy a Fazék is mondta, hogy nagyon tudunk egymásért küzdeni, és ha bármilyen baj van, tudunk egymásra számítani, és meg tudjuk oldani együtt a problémákat, szóval igen.
2: Azért itt, hogy mennyire egységes a csapat, van, aki Veszprém, Szeged, Neka, Tatabánya, Ferencváros, nem egy csapatból jöttök?
3: Hát igen, nem egy csapatból jövünk, de nagyon-nagyon szeretjük egymást, és hogy nyilván, hogyha szembe kerülünk egymással, megvan ez a baráti viszony, de a pályán játszunk. Szóval, hogy
4: azzal egy órára elfelejtjük a barátságot.
6: Igen.
2: Itt a korosztály tekintve ugye van 18 éves, 19-20 esztendős, ez mekkora korkülönbség, így érződik-e mondjuk a pályán vagy sem, akár az ellenfeleket illetően vagy közöttetek is?
4: Szerintem egyáltalán nem érződik. Ez a 18-19-20 év, ez már nem akkora korkülönbség, ami érződik se fizikálisan, se játéktudásban, szóval szerintem nem.
3: Vicces, mert pont az Eknevóisak említettem meg ezt, mentünk valahová, még az Európa-bajnokság közepett, hogy hogy 18 éves, én meg 20 éves vagyok, és hogy mennyire fura, mert abszolút nem érződik, abszolút nem, nincs így a fejünkben, és hogy nem realizáltuk ezt.
2: Ugye itt a csoportkörben azért nagyon magabiztosan mutattátok azt, hogy azt az F-jelű négyest meg lehet nyerni, a szlovéneket, a lengyeleket, valamint a cseheket is legyőztétek. Igazából itt nem is volt kérdés. Minden klappolt a csoportmérkőzések során?
3: Ahogy lehetett látni, nyertünk, szóval nyilván ennek szellemében klappolt, de úgy érzem, hogy lehetett volna azért simább, hogyha ha azokat a megbeszélt dolgokat, amiket megbeszéltünk, betartjuk, mert nyilván csúsznak be hibák, azokat betartjuk, akkor ezért sokkal simább meccsek lehettek volna.
4: Igen, szerintem is bele kell melegedni úgymond ebbe az Európa-bajnokságba is, mert az első meccs mindig a legnehezebb, de azon már úgy túl van az ember, megérzi a közeket, átérzi, hogy hol is vagyunk valójában, utána már sokkal könnyebb betartani azokat a taktikai utasításokat, és jobb eredményt elérni. Valószínűleg, ha a lengyelekkel a döntőt játszik, vagy az utolsó mérkőzést, sokkal jobb eredmény születik.
2: A csehek ellen egy 34-29-es győzelem, a szlovének ellen 2 gólos siker, ez azért majd még visszatérő téma lehet, 28-26, illetve 4-jel vertétek 37-33-ra a lengyel válogatottat. Ilyenkor figyelgetitek a többi csoportot, az ellenfeleket, és ez az Európa-bajnokság, ez mennyire adott erre lehetőséget?
4: Én személy szerint nem figyeltem, nyilván mondták ott belül, hogy kikkel kerülhetünk együtt a középdöntők után, de számunkra úgymond tök mindegy volt, hogy kivel kerülünk össze, az volt a céljuk, hogy megverjük őket, és hogy győzelme zárjuk.
3: Abszolút, én is ezt tudok csatlakozni. Nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy más csoportokban mi zajlik. Nyilván, ha úgy van, szóvá tesszük, hogyha esetleg egy meglepetés történik, de hogy erre különb figyelmet nem fordítunk.
2: A középdöntőt elkezdtétek a svédek ellen, és egy tényleg demoralizáló vereség az, ami a nevetek mellé kerül, mert 40-24-re nyernek a svédek, igaz, címvédők voltak, tehát bár nem lehet összehasonlítani ugye itt utánpótlás szinten a 2 évvel ezelőtti csapatot a mostanihoz képest, de azt milyen megélni, hogy 16 góllal kikaptok?
3: Borzasztó volt, nagyon nagy tüskét hagyott bennünk a meccs után, ahogy lehet látni, tényleg nincs ennyi a két csapat között. Azért a svéd csapat egy mumus volt számunkra, ezt azért tudni kell. A 3 világverseny alatt az ifjúsági Európa-bajnokságon, az ifjúsági világbajnokságon, és most a junior Európa-bajnokságon mindháromszor megkaptuk őket, és az ifjúsági Európa-bajnokságon 2-szer kerültünk velük össze, és az első 2 világversenyen sajnos sikertelenek voltunk velük szemben, és talán így kicsit mentálisan is frusztrált minket ez az egész történet.
4: Őszintén szerintem nem hittük el, hogy megverhetjük őket, és ez változott meg a Európa döntőre, és próbáltunk változtatni a dolgokon, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni, jobbak vagyunk náluk, és úgymond vissza akartunk nekik vágni, mert azért elég nagy mély nyomot hagyott bennünk, hogy ennyivel megvertek minket.
2: A kapitány úr Sótonyi László ilyenkor mit mondott nektek így a mérkőzést követően?
3: Hát nyilvánvalóan nem mentünk bele annyira ebbe a meccsbe, mert hát ez egy nagyon fájósabb volt akkor is. El kell felejteni, van még egy meccs, van még esélyünk továbbjutni, arra kell koncentrálni, és utána pedig, hogyha ha továbbjutottunk, és netán összekerülnénk velünk még egyszer a svédekkel, akkor leszűrni a tanulságokat.
2: Szavak milyenek voltak, amiket kaptatok? Ilyenkor ő hát mutatja azt, hogy itt ez nem tetszett számára annyira?
4: Annyira végül is nem mutatja, elmondja, hogy mik voltak a hibák, min kell változtatni, de így mond inkább szakmai szemben mondja, nem mentálisan, hanem hogy mik voltak a hibák, miket nem tartottunk be, és hogy min kellett volna változtatni, hogy megnyerjük a meccset.
2: Tehát akkor nem ordibált veletek?
4: Nem, sose.
2: Ő azért egy jó gazda, ilyen szellemű kapitány, tehát hogy nagyon odafigyel a többiekre is, mindenkire is.
4: Igen, szerintem ez nagyon sokat jelent nekünk, hogy úgymond érzük a bizalmat, nyugodtan beszél velünk, nincs az a plusz stressz, hogy még úgymond neki is meg kell felelni, hanem csak tudunk magunkra koncentrálni, tudunk egymásra, a csapatra, és ez is szerintem a, úgymond a kulcsa a sikerünknek.
2: A junior korosztállyal neki van egy VB ezüstje 2023-ról, és hát nagyon vissza kell menni az időben az Európa bajnokságokat tekintve, mert van egy EB bronz 1998-ból, de hát összességében azért sok minden nem nagyon termett eddig a magyaroknak. 2004-ben egy negyedik hely, illetve 2022-ben ötödik a válogatott, de például a két évvel ezelőtti kontinens tornán 12. lett a magyar csapat. Azért ez egy nagy ugrás, persze kicserélődött a keret, hogy a 12-ből utána az első helyre ugorjon egy nemzeti csapat. Mi az, amiben ti ennyire különlegesek vagytok szerintetek?
3: Szerintem nem lehet azért párhuzamot vonni korosztályok között. Talán az összeállása, hogy mi, most nyilván a mi nevünkben tudunk beszélni a mi csapatunkról, nem voltunk benne az előző korosztályoknak a csapatában, nem voltunk benne ebben az egységben. Milyen nagyon összeszokott brigád vagyok, nagyon szeretjük egymást, talán ez az egyik kulcsfegyverünk.
2: Csak azért, mert mondjuk lehet a 98-as csapatnak a tagja volt egy Nagy László, ebből lehet következtetni, hogy akkor mi vár rátok a jövőt illetően?
4: Hát reméljük, hogy minél többen eljutunk a felnőtt válogatottságig, és hogy a kapitány minden többünkkel behívunk majd később.
2: Ez lehet a cél leginkább, gondolom, mindenki számára.
3: Így van, így van. Mindenki szeretne fejlődni, és hát minél szebb sikereket elérni.
2: Majd egy kicsit később arról, hogy lehet megadatik nektek a lehetőség a Ferencvárosban, úgy Isten igazából, hogy megmutassátok magatokat, de vissza erre az Európa-bajnokságra. Egy 16 gólos vereség után egy kiki mérkőzés, ugye, azért a románok ellen, bár azért számítani lehetett, hogy ott a házigazdákat könnyedén vagy leginkább megveritek, de milyen volt a hangulat leginkább ezen a Európa-bajnokságon, főleg a házigazda ellen?
4: Hát szerintem egy román-magyar meccs mindig több egymásnél, és ez úgymond plusz motivációt adott nekünk, hogy megverjük őket. A hangulat jó volt, azt hittük, hogy több ember jön ki őszintén, hogy több román ki fog jönni a meccsre, de így is jó hangulatot csináltak a magyar szurkolók.
2: Az mit jelent, hogy mennyien voltak körülbelül egy ilyen mérkőzésen?
3: Hát nem tudom, azért a lelátónak az egyik fele megtelt, azért elég rendesen, de azért ki szeretném emelni, hogy nagyon szépen köszönjük a román embereknek, akik jöttek hozzánk szurkolni utána a román meccs után, mert több helyi lakos is kijött szurkolni hozzánk a svéd meccsen is.
2: Atrocitás nem ért benneteket?
3: Nem, abszolút nem. Semmiféle ilyen ellentét nem volt a román vagy a magyar csapat között, úgyhogy semmi.
4: Jó volt is találkozni az ottani magyar emberekkel, beszélgetni velük. Bármikor kimentünk az utcára, mindig megtaláltak minket. Jókat beszélgettek velünk, kérdezősködtek, és ahogy beszélgettünk, egyre többen jöttek ki a meccseinkre.
2: Majd aztán folytathattátok a negyed döntőben, mégpedig a németek ellen. A német válogatott se feltétlenül botlott ezen az Európa-bajnokságon. Két gólos győzelem 27-25. Ez számotokra mennyire volt meglepetés? Én annyit mernék mondani, hogy idehaza az a svédek elleni nagy kudarc, az a 16 gólos vereség, utoljára fogom ezt már így mondani, ott azért már lehet, hogy egy kicsit lehet elengedte a gyeplőt mindenki Magyarországon. De ti bennetek mennyire volt az, hogy na most jön egy német válogatott?
3: Hát számunkra azért a német válogatott egy különleges csapás volt, vagy különleges mérkőzés volt, mivel legutóbb a világbajnokságon ugyanebben a helyzetben találtuk magunkat, hogy a top 4-ért küzdünk meg velük. Sajnos ott az utolsó másodpercben kaptunk ki egy góllal, és hát revansot szerettünk volna venni ezen.
4: Meg októberben játszottunk mi velük edzőmeccset, ott minket az első meccsen nagyon megvertek, és a második meccsen már nagyon közel álltunk egymáshoz, végeredmény döntetlen lett, és tudtuk, hogy hasonló csapatunk van, de mégis valahogy pluszt akartunk belerakni ebbe az egészbe, és úgymond összejött minden dolog, amit terveztünk.
2: Egy kicsit tegyük tisztába azért, mert itt a svédek, a németek, Szlovénia ellen, majd aztán még korábban Lengyelország és Csehország is volt ellenfél, a románok is. Az itt lévő juniorkorú játékosok mennyire erőteljesen tagjai a csapatuk felnőtt csapatának? Tehát, hogy mennyire meghatározó tagjai, avagy még azért beépülő státuszban vagy stádiumban vannak a játékosok?
3: Mármint a németeknél, meg a svédeknél.
2: És mindenhol az egész Európa-bajnoki mezőnyt tekintve.
4: Nyilván vannak nagy nevek, akikről tudjuk, hogy meghatározó játékosok a felnőtt csapatban, de hogy a nem annyira meghatározó játékosok mennyire a tagja a felnőtt csapatnak, azt én személy szerint nem tudom.
3: Én sem, nyilván itt a szlovénoknál itt pár beszélgetés után azért nyilván az Anzic azért azt mindenki ismeri, meg a beállójukkal is utána kiderült, hogy a Magdeburg kötelékében játszik. nyilván a Kielnél van az irányítója a németeknek. A svédekről annyira nem tudjuk ezeket, de hogy ott is tudjuk, hogy azért magas szinten játszanak.
2: Na, mert itt a feltérképezés leginkább az, hogy történik. Ti mit kaptok készhez? Mi az, amit videózás formájában, ha van ilyen, akkor az miről szól?
4: Hát mi nem a személy szerint videózzuk ki a játékosokat, hanem az egész csapatjátékukat, hogy mit játszanak, mit kell ellenük csinálni, megtervezzük a mentális taktikát, meg a rendes taktikát is, és ezáltal megkapunk egy képet, hogy mit kell csinálnunk ellenünk, mik a feladataink személy szerint a játékosoknak, és ezt próbáljuk úgymond betartani, és ha ez sikerül mindenkinek betartani, amit a kapitányunk mond, akkor ez az eredmény látszik, amit elértünk.
3: Az egy kapuskos poszton ez kicsit más. Nyilván vannak itt egyénekre lebontva dolgok, hogy a kulcsjátékosokra hogyan készüljünk, mik az a kedvenc lövés, amit szeret, miből mit szeret lőni, de olyan, hogy ki milyen ligában játszik, ez egyáltalán nem fontos.
2: Aztán ugye az elődöntőben visszatérő vendégként a szlovének ellen egy 34-24-es siker, így sikerült aztán a fináléba kerülni, de hogy ez a 7 gólos győzelem az azért erőteljesebb, mint mondjuk a svédeknek a 3 gólos győzelme a dánok ellen 38-35, és mikor éreztétek azt, hogy már jutalomjáték az Európa bajnokság, ami éppen zajlik? Vagy nőtt már a teher azzal, hogy éppen ez már az elődöntő, és még ez is megvan?
3: Tulajdonképpen nem éltük meg szerintem teherként egyáltalán. Nem is mondanám azt, hogy örömjáték, mert nyilván mindenki győzni szeretett volna, de nem éreztem abszolút a csapaton, hogy bármiféle, nem is tudom, izgulás lenne bennünk, vagy teher.
4: Az lett elmondva, hogy ez is csak egy meccs, ugyanúgy kell felfogni, mint az összes többi mérkőzést. Játszunk, csináljuk a dolgunkat, és élvezzük az egészet. Minden meccset ezt hangzott el az öltözőben, hogy élvezzük, hogy itt vagyunk az Európa-bajnokságon, ez nem minden nap adatik meg nekünk, és hogy élvezzük ezt az egész két hetet, és ne úgy éljük meg ezt a világversenyt, mint egy teher.
2: A fáradtság az mikor jelent meg leginkább ezen az EB-n? Ha egyáltalán volt erre példa?
3: Nyilván azért 11 nap alatt 8 meccs, azért az nagyon megterhelő. Talán így a csoportkörök után lehetett érezni először azt, hogy oké, most egy kis pihenés kell, de a stáb abszolút jól menedzselte, jól fel volt építve, és ezt nagyon ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy tényleg nagyon odafigyeltek ránk.
4: Meg voltak a pihenőnapok, nem edzettünk, csak kondiedzéseink voltak, és ez is szerintem fontos volt, hogy nem voltunk túlterhelve pihenőnapunkon, és hanem tényleg az a pihenőnap azért volt, hogy pihenjünk, regenerálódjunk, gyurassunk, normatekezzünk mindent, amit lehetett, és medencézések voltak, és úgymond élveztük azt a pihenőnapot, és fel tudtunk tölteni mentálisan, meg fizikálisan is.
2: A körülmények milyenek voltak?
4: Perfekt.
3: Tényleg, egy szó nem lehet rá.
2: Tehát a csarnok is, az öltözők is, ellátás, minden rendben volt.
4: Ott is kiváló volt a kaja, a szobák, a wellness, minden adott volt, hogy jó teljesítményt tudjunk adni.
2: Azért itt közel van ugye Magyarországhoz Románia, volt lelki segély olyan szempontból, hogy hozzátartozók, barátnők, bárki kint volt és segített titeket ez alatt a két hét alatt?
4: Nagyon sok szurkoló kijött, nagyon sok szülő volt kint, személy szerint anyukámék is kint voltak az egész két hét alatt, szóval ez egy ilyen plusz motiváció volt, hogy ennyien kint vannak, szurkolnak nekünk, és na, ezt se teherként fogtuk fel, hanem hogy még jobban örömet okozzunk nekik is.
3: Abszolút, tényleg szinte majdnem mindenkinek a hozzátartozója kijött, és bíztattak minket, és ez abszolút nem teherként éltük meg. Azért ez már hozzászó voltunk szokva, hogy kilátogatnak a családtagok a meccsekre, az meg egy pluszt adott inkább, hogy esetleg több néző is kijött.
2: Ilyenkor Sótonyi László, illetve a menedzsment azért engedékeny, tehát oda engedtiteket a szülőkhöz, hozzátartozókhoz, ti igénylitek-e egyáltalán?
3: Szerintem azért fontos, és igen, abszolút engedték, nagyon rugalmasak voltak ezzel. Szerintem azért egy feltöltődést tud adni, illetve egy biztonságot, amikor ott vannak a családtagok, és azért ez egy jó bizalompont.
4: Meg volt engedve nyilván, hogy oda menjünk hozzá, beszélgettünk, bármikor tudtunk velük találkozni.

0: csapaton belül. A megvolt, utána elmentünk egyet vacsorázni az egész csapattal, átbeszéltük a dolgokat, úgymond nyugodt körülmények között készültünk a mérkőzésre.
1: Abszolút. Hát ilyenkor próbálok nem rá gondolni, mert egyszerűen így nem is tudom, extázisba kerülök, és ott szeretnék már lenni, és ha ez este eszembe jut, akkor biztos, hogy nem fog tudni aludni. Úgyhogy próbáltam ezt a gondolatot minél hamarabb elhesegetni, és a megfelelő időben előhúzni a meccs előtt.
2: Filmnézés, egyéb sportolási lehetőség, mi az, amivel elültitek az időt?
1: Hát az apró botondal a szobatársammal, hát szinte azért az egész Európa bajnokságon filmeket néztünk, háborús filmeket, Jurassic World, Park, aztán így igazából ezzel töltöttük az időt, hogy kicsit így kikapcsolódjunk.
0: Hát én levittem a konzolt, az el lehetett lenni azért sok ideig. Azért híres szoba voltunk, nagyon sokan jöttünk játszani, hülyéskedtünk, szóval nagyon gyorsan telt ez a két hét.
2: Kézilabdás játékkal játszottak?
0: Nem.
2: Az nem olyan jó, ezt én is tudom. Az
0: nem csináltak nagyon... valami jót.
2: De amikor megvolt az a tudat, hogy tényleg a döntőbe kerültök, akkor a magyarok mennyivel, vagy mekkora létszámmal voltak ott a fináléban Kolozsvárot?
0: Nagyon sokan jöttek le, láttuk már a kommentekből, hogy írogatják, hogy jönni fognak le, és örültünk is neki, hogy ennyien ki fognak jönni a meccsre, és nagyon jó hangulatot csináltak.
1: Egyszerűen, amit oda tettek nekünk a pálya mellé, mint hogyha mögöttünk lettek volna mindig a pályán, és egy plusz egy fővel kint lettünk volna, olyan atmoszférát teremtettek, hogy szinte otthon éreztük magunkat. Abszolút nem volt teher, sőt, igazából ő motiváló volt szerintem az, hogy ennyien kijöttek a meccsekre.
2: De miután ugyanaz az ellenfél, mi az a plusz, amit hozzá lehet tenni még taktikailag, vagy hát mentálisan most már arról volt szó, ugyanazt meg kell nézni, vagy még plusz két mérkőzés be lehet tenni, vagy hármat elődöntő, illetve az ő esetükben is a negyed döntő?
0: Szerintem ami sokat segített az, hogy a saját meccsünket videóztuk ki, hogy mennyi hibát követtünk el, és úgymond nem ők vertek meg minket, hanem inkább mi vertük meg nagyon durván magunkat, és azt a rengeteg hibát, eladott labdákat, technikai hibákat, azokat mind tudtuk kivitelezni, hogy ne legyen annyi, és szerintem ez volt az a plusz dolog, amit mivel meg tudtuk nyerni a mérkőzést.
2: Ádám, egy picit itt konkretizáljuk, tehát mondjuk mire kellett neked speciál figyelned?
0: Az egy-egyekre, hogy például a balátlövőjük mindig átemel nagyon sokszor, illetve, és ezekre jobban tudtunk odafigyelni a védekezésben is, meg megnyitottuk a védekezést a második meccsen, ami nagyon sokat segített, mert a skandináv kézilabda nem szereti nagyon a nyitott védekezést.
1: Abszolút tudok elcsatlakozni. Nyilván a kapusposztnál is kicsit, hogy mondjam, fegyelmezetlenek voltunk, meg nem azok történtek elsősorban, amiket néztünk. Nyilván voltak olyanok is, amiket néztünk, és sajnálatos módon gól lett. És a második meccsre meg ezekre különösebben odafigyeltünk, volt már utána a svédekből plusz anyagunk is, és tulajdonképp szerintem ez volt az. Meg egy döntőnek igazából bármi lett a végkimenetel, és úgy mentünk oda, hogy ez a mi esténk, ez a mi napunk.
2: A döntőről egy kicsit később majd, nem lövöm le a poén, de nyert a magyar válogatott, hiszen Európa bajnok, az U20-as vagy junior férfi kézilabda válogatott két tagja itt a stúdióban, Balog Ádám, valamint Horváth Garaba Ádám. Még korábban arról beszéltünk, hogy hogyan sikerült eljutni a döntőig ennek a magyar csapatnak. Egy vereség volt már a svédek ellen, de aztán jött a finálé, ahol a svédek ellen kellett ismét pályára lépni. Erről már beszéltünk, hogy mégis milyen módon sikerült őket feltérképezni, majd jött a találkozó, maga minden. Nem volt félelem bennetek?
1: Nem, abszolút nem. Azt az ilyen mentális nyomást, amit elmondtam, hogy mumusnak tartottuk őket, vagy hogy nem hittük el, hogy meg tudjuk őket verni, abszolút nem vallott a csapatra, szóval beszélgettünk már a mérkőzés előtt is, és mindenki azt mondta, hogy megverjük őket, biztos, hogy győzni fogunk, mindenki érezte ezt, úgyhogy abszolút elhittük.
0: Abszolút semmi izgalom nem volt bennünk, vagy félsz, hogy mit ki fogunk kapni. Nagyon magabiztosan álltunk ki a pályára, és szerintem ez is volt a gyümölcs kulcsa, hogy a siker kulcsa, hogy meg tudtuk őket verni.
2: 28-28 a rendes játékidőben, ha jól mondom, és akkor aztán a hosszabbítás után 34-32. Mi dönt a hosszabbítás után már egy ilyen Európa-bajnoki döntőben?
1: Hát azért a csapatnak van ebbe tapasztalata, hogy rájátszás játszik, úgymond, vagy hogy plusz időtartalmat. A ifjúsági Európa-bajnokságon a harmadik helyért Izlanddal hát verekedtünk meg az éremért, és itt is úgymond magabiztosak voltunk ebben, hogy ezt meg tudjuk nyerni mentálisan is, illetve fizikálisan is. Meg egész meccs alatt úgymond próbáltuk őket mentálisan is összeroppantani, meg fizikálisan is.
0: Szerintem a hosszabbításban nagyon hamar

0: úgymond el tud dőlni a siker, mert egy-két gól nagyon sokat számít itt, mert nagyon rövid az időtartam a hosszabbításba, és szerencsére nagyon jól bekezdtünk, egyből két góllal átvettük a vezetést, és onnan tudtuk irányítani az egész 2x5 percet.
1: Az összeroppantani az ellenfelet, az azt jelenti, hogy neked akkor a kiállításokat kell összehoznod?
0: Hát nekem nem a kiállításokat, elkerülni kell inkább, de adni kell nekik rendesen, igen.
1: Kellett itt? Ez egy fizikális mérkőzés volt? Nem szabad így fogalmazni, mondjuk azt, hogy a test domináns találkozó volt? Na megint egy idegen kifejezés, a domináns.
0: Igen, nagyon nagy küzdés volt belül a falba, és nagyon sokat harcoltunk a beállóval, mivel nagy testűek, gyorsak, ügyesek, magasak, erősek, és azért ez fizikálisan azért ez egy nagy terhelés.
2: Abszolút, abszolút. Én nyilván annyira nem találkozok ezzel, de hátul is lehetett azért látni, hogy nagyon fizikális a mérkőzés, illetve fel is voltunk erre készülve, hogy ne hagyjuk őket élni, minden egyes gólért szenvedjenek meg.
1: Mans Fredriksson 9-szer talált be, úgyhogy ő azért egy párszor átjárta a te eszeden.
2: Sajnos át, az irányító tényleg egy ügyes irányító. Azért azt nem lehetett hagyni, hogy nem lehet azt, hogy ne érvényesüljenek, viszont próbáltuk azt, hogy minél kevesebbet tudjanak.
1: Gazsó Péter meg 14 gólt lőtt magyar oldalon, úgyhogy volt kiemelkedő játékosa a magyar csapatnak, meg aztán, ami a álomcsapatot illeti, Eklamovics Márkó is bekerült, mint legjobb irányító, illetve a legjobb védőnek Mészáros Mátét választották meg. Na, de hát itt a fradisok összekerülnek, Máté mint legjobb védő, de mit szól mindehhez, az egészhez Horváth Garaba Ádám?
0: Én nagyon büszke vagyok a srácokra, hogy így bekerültek az All-Star teambe, mint a Mészáros Mátének a védőtársamnak, azért miatt kemény melót leműveltünk, a Márkónak is nagyon jól irányította az egész támadást, az egész világversenyen, szóval büszkék vagyunk rá, a Gazsó Peti előtt meg le a kalappal, hogy egy döntőbe 14 gólt lőni, azért ez nem kis teljesítmény.
2: Abszolút, abszolút. A Máté régebben is egy nagyon jó védőnek számított, azért nagyon sok időt játszottunk együtt, mert nagyon sok éveket. És itt így az évek folyamán nagyon, nagyon nagy erőssége lett, hogy a védelemben egy kulcs szerepet tud hozni minden egyes alkalommal, és egy nagyon stabil teljesítményt tud hozni. A Márkó nagyon tényleg le a kalappal előtte, az egész Európa-bajnokságon nagyon domináns volt. Nyilván nem lehet azért mindig 100%-osnak lenni, de kifejezetten jól játszott. A Gazsó, hát egyszerűen meg fenomenális volt tényleg. Kicsit úgy éreztem, azért tartogat a végére, azért tartogat, de viccet félretéve nagyon ügyes volt, és hát igazából ez az ő napja volt.
1: Érdekes, mert hogy Márkó a torna legjobb csapatába bekerült 18 évesen, és azért itt Ádám, te is 18 esztendősen, lesz még akkor lehetőségetek még egy EB-n, vagy hogy van itt most a korosztály?
0: Igen, lesz, jövőre lesz még egy világbajnokságunk.
1: Az
0: lesz,
1: de EB már nem.
0: EB nem, ez volt az utolsó Európa-bajnokságunk. Jövőre úgymond még egyszer összejön a csapat, összeállunk egy utolsó világversenyre, és azzal véget érnek a utánpótlás éveink a válogatottba.
1: De Ádám a kapuban már nem lehet ott, vagy még mindig?
2: De, én még mindig ott lehetek.
1: Jó, tehát akkor egy kicsi spéttel, meg egy kicsi ráhagyással még lehet. Akkor már 21 leszel, vagy?
2: Igen.
1: Akkor itt
0: ez a 2006-2007 egy korosztály, ez mi egész utánpótlás válogatottjánk során mi együtt mentünk végig.
1: Akkor ebben még lesz egy világbajnokság. De azért vissza ehhez az EB döntőhöz, nagy siker, és talán a korosztályotoknak ez a megkoronázása? Vagy van, hát van még feljebb, mert jövőre?
2: Hát nyilván van még feljebb. Szeretnénk azért a földön maradni, szóval, hogy mind ez volt az első dolog, amit igazából egymás között is beszéltünk, hogy nem elszállni magunktól, dolgozni tovább, hogy minél nagyobb és szebb sikereket érjünk el, és hogy ne az legyen, hogy a nagyképű magyarok már megnyertek egy Európa-bajnokságot.
1: Ott az Európa-bajnoki aranyérem előttetek, róla, ha tudtok egy kicsit mondani bármit is, hogy a hallgatóknak írjátok, fessétek le azt, hogy mi van azon az aranyérmem.
0: Szerintem csodálatos ránézni, és szerintem egy nagyon szép helyet fog elfoglalni a szobámban, mert erre az éremre ránézek, eszembe jut az összes emlék, amit így közösen átéltünk, és szerintem fantasztikus volt ez a két hét, és ezzel az aranyéremmel ez meg még megkoronázta az egészet.
1: Kiábrándító viszont a tálca, amit kaptatok, de hát persze szép és minden, de nem egy világbajnoki trófea, amit a futballisták kaptak szintén ugyanazon a napon.
2: Hát most azért nyilván ezt nem szeretnénk itt bírálni. Amikor örültünk, és édesapám megfogta a tányért, akkor kicsit aranyszínű lett a keze, de hát most nyilván nem várjuk el, hogy valódi arany legyen.
1: Még annyit, hogy azért ez a válogatott, illetve persze jövőre még együtt maradhattok. Itt az EB döntőt követően mekkora volt az öröm, és itt gondolok arra, hogy azt inkább még Romániában, vagy már idehaza tettétek meg az örömködés, vagy még tart?
2: Hát abszolút, nagyon nagy öröm volt, nagyon boldogak voltunk, de így a meccs végén ezt szerintem lehetett látni. Egyből rohantunk ki a szurkolókhoz, a szülőkhöz, fenomenális érzés volt, főleg azzal, amit oda teremtettek. Hát az öröm, igazából próbáltuk szolidan megünnepelni ezt, nyilvánvalóan azért a magyar címeres ezt viseljük Magyarországot, úgyhogy ennek a tudatában viselkedtünk.
0: Vasárnap estét még ott töltöttük Kolozsváron, ott összeült a csapat újra, nyilván ünnepeltünk, átbeszéltük a dolgokat, jól éreztük magunkat, de ezt hétfő reggelre már lezártuk, és indultunk haza mindenki, ahol lakik.
1: Aznap volt egy labdarúgó VB döntő. Láttátok, néztétek?
0: Én személy szerint nem néztem, nem volt időnk rá, úgymond későn értünk a hotelba vissza, még ugye a ünnepség miatt, és vacsoráztunk, és azáltal nem tudtuk nézni, nem volt időnk rá, későn értünk vissza a hotelba.
1: Ez arra érdekes, mert Garaba Imre mégiscsak rokoni szállal fűződik hozzád, a labdarúgók, vagy a labdarúgásért odalévők ismerhetik, hogy mégiscsak 82-szeres válogatott labdarúgó, de akkor rád nem hatott annyira a futball.
0: Nem hatott rám annyira a futball, igen, annyira nem vagyok tehetséges benne. Amikor nyilván néztük a mérkőzéseket esténként, ott együtt összeültünk, néztük, szurkoltunk, de ennyi, sajnos a világbajnoki döntőt nem tudtuk nézni.
2: Tényleg azért bántott minket, hogy lemaradtunk róla, de nyilván így azért elfogadható, hogy nem láttuk. Ezért örültünk, hogy azért az emiatt nem láttuk a világbajnokságot. Picit talán a végébe épp, hogy bele tudtunk csípni. Azért nem nagyon kötött le minket, láttuk az eredményt, úgyhogy így. Igazából ez az a lényeg.
1: Az utolsó ilyen focis analógia itt, hogy de azért a VB meccseket néztétek együtt, ez össze tudta hozni a csapatot?
0: Együtt szurkoltunk, igen. Mindig megnéztük, melyik szobában megy a meccs, magyar közvetítéssel néztük, átraktuk laptopról, és akkor úgy néztük együtt többen, ott voltunk a szobában, és szurkoltunk.
2: Abszolút, ugye én vittem laptopot, és ugye kint nem nagyon volt magyar kommentátor, ezért az én laptopomról néztük, rácsatlakoztattuk a tévére, és a szobába ment, úgyhogy szurkoltunk azért a Portugáliának nagyon-nagyon erősen, mert azért sokan közülünk azért...
0: Cristiano fanok vagyunk.
2: Igen, igen. Úgyhogy addig nagyon erősen követtük, utána meg már így egyre kevésbé.
1: Tökéletes volt az a vasárnap számotokra, mert Messi is elvesztette Argentinával a VB döntőt, hát Ronaldónak egy kicsit korábban véget ért. Nektek pedig egy új kezdet kezdődik, vagy egy új fejezet kezdődik az életetekben, hogy a Ferencváros játékosai vagytok, és a Fradinál hír volt az, hogy azért egy kicsit megnyírbálják mind a pénzügyi keretet, meg úgy alapjába éve a játékos keretet. Szóval akkor nektek a 26-27-es idényben megadatik a lehetőség, hogy igazán megmutassátok magatokat?
2: Igen, azért nagyon nagy lehetőség számunkra, azért nyilván itt így több feladat fog ránk hárulni, nagyobb teher, de nyilván ezt nem így kell megélni, a feladatokat el kell végezni, és hogyha ez mind jól fog sikerülni, akkor szerintem egy szép eredmény fogunk elérni.
0: Igen, próbáljuk kihozni belőlünk a magunkból a maximumot, és azért küzdeni, hogy egy jó eredményt érjünk el NB1-es mezőnybe.
1: Ugye itt azért a ti esetetekben mennyire lehet arról beszélni, hogy bedobnak titeket a hideg vízbe, tehát hogy így a mély vízbe valójában?
2: Hát nyilván azért szerintem most így a kapus poszton így azért erre van esély, van reláció szerintem. Nem tudom. Remélhetően minél több szerepet fog kapni.
0: Én is remélem, hogy minél több szerepet tudok kapni, meg tudom mutatni, hogy mit tudok. És azért sok játékos elment, jöttek új játékosok, fiatalok. Kicsit őszintén gyengült a csapatunk, de megpróbáljunk minél jobban oda tenni magunkat, és egy jó összeszokott csapattal kiállni a NB1-es kezdetére.
1: Szegeden már elkezdődtek azt hiszem az edzések. Nektek épp hogy véget ért ez az Európa-bajnokság. Jelentkezni kell már a Népligetben?
2: Nem, még csak jövő héten fogjuk elkezdeni a úgymond az alapozást. Addig van egy hét pihenünk, próbálunk regenerálódni.
0: Egy hetet kihasználjuk, találkozunk egymással, pihenünk, és próbálunk 100%-osan visszatérni Fradira.
1: Talán az is egy plusz hír, hogy Lékai Máté marad a Fradi kötelékében. Ő már mennyire tud nektek tényleg egy ilyen apai szerepet mutatni a kézilabda pálya környékén, mert rangidős, És azért még lehet azért ebben az idényben, a következő idényben ő még úgy fog pályára lépni, hogy ontja a gólokat, vagy a gólpasszokat adja.
0: Nagyon sokat tud személy szerint adni nekünk, egy hatalmas játékos Magyarországon, hanem a legnagyobb, és nagyon sokat tudunk tőle tanulni, beszélgetünk, segít mindenbe, nagyon normális velünk, és próbál maximális támogatást adni nekünk, hogy minél jobb játékosok legyünk.
2: Abszolút, abszolút. Mátét nagyon szeretjük azért a csapatban, meg azért tényleg egy vezéregyéniség, sokat lehet tőle tanulni, még a kapusposzton is. Amikor először felkerültem, akkor volt pár olyan lövés, ami meglepett, hogy tényleg lehet ilyet. Úgyhogy abszolút, illetve sok azért rutinos játékos maradt a csapatunkban, úgyhogy szerintem ezt a fiatalos kézilabdát a rutinnal jól fogjuk tudni ötvözni.
1: Lehet nem kellemes a téma, de amikor volt az a összeült kis csoport, amikor elmondták nektek, hogy mi várható a jövőt illetően, akkor min volt a fő hangsúly leginkább, ha szabad erről beszélni?
2: Hát őszintén azért ez egy nehéz téma. Próbáltunk igazából leszűrni a tanulságokat, hogy mik várnak minket a jövőre, és igazából ebből építkezni, de ez nem kifejezetten rajtunk volt itt a hangsúly.
0: Elmondták, hogy mi várható a jövőben, ezt annyira nem szeretném kifejteni, hogy mi volt, az mégis egy belsős beszélgetés volt, de elmondták, hogy mik várhatók a jövő évi szezonban, mint anyagilag, mint csapat szempontjából, játékosok szempontjából, és ezt mindenki leszűrte magában, és így tudták meghozni a végső döntést a játékosok.
1: Még akkor nem volt meg úgymond az első edzés, de ti mit gondoltok, hogy milyen lehetőségetek lesz a bajnokságban? Az alsó harmadban maradni, a középmezőnyben, talán a bronzéremért menni?
0: Szerintem egy erős középmezőnyt megcélozhatunk magunknak.
2: Szerintem meg ez meg tőlünk függ, hogy áll össze a, úgymond a két brigád, itt így nagyon erősen fogalmazva, hogy a fiatalok, illetve a rutinosabb játékosok hogy fognak összeállni egy csapatként, és hogy egy milyen kézilabdát tudunk játszani majd a jövőben.
1: Picit azért a csapattársakról is, mármint a válogatott csapattársakról is, hogy számukra is megnyílnak a lehetőségek azzal, hogy egy kicsit átalakul a kézilabda, mondjuk azt, hogy financiális lehetőségei, azáltal, hogy lehet, hogy bizonyos külföldi játékosoknak megköszönik a munkáját, ezáltal a fiataloknak meg megadatik a lehetőség, hogy a felnőtt csapatban is játszanak, mert azért az elmúlt 10-15 évben nem ti, de a fiatalok itták meg ennek a levét.
0: Szerintem nagyon sok fiatal játékosnak most ez egy hatalmas lehetőség, hogy úgymond több játék lehetőséget fognak kapni az NB1-es mezőnybe, és tudnak fejlődni, tudnak fontos szituációkban a pályán lenni, és ez egy hatalmas lehetőség számunkra, hogy ezt mi itt lehetünk, és hogy ha ezt jól meglépjük, ügyesek vagyunk, akkor még magasabb szintekre el tudunk jutni.
2: Abszolút. Szerintem kinyílnak a kapuk most nagyon sok játékos előtt, nem úgymond feltétlenül a válogatott játékosok előtt, nyilván előttük is, de hogy más játékosok előtt, esetleg más kluboknál az utánpótlás korosztályokból feltölteni úgymond a felnőtt keretet, és hogy ezekkel meg szerintem minden játékos szeretne majd élni.
1: És ha már Fradi és utánpótlás, ti is tagjai vagytok, voltatok, Imre Bence azért az egyik legfényesebb része az elmúlt években, tehát azt a karrierutat szeretnétek bejárni, mert persze szép és jó a Fradiban örökké kézilabdázni, de hogy vannak azért merészebb álmaitok?
2: Nyilvánvaló azért a Bence egy nagyon szép karrier futott be, ki járta a ranglétrát, de szerintem mindenkinek a saját útját kell követni, és a saját útját kitaposnia.
0: Igen, szerintem is mindenkinek úgymond az a vágy, hogy a legmagasabb szinten kézilabdázon, és ezért dolgozunk minden nap, hogy egyszer mi is játszassunk egy BL mérkőzést.
1: Mondjuk Bence elment a Veszprémbe, tehát egy kicsit, hát majd furcsa szemmel kell nézni egy-két ferencvárosi szurkolónak, ha megjelenik éppen a Népligeti csarnokban. Zárásként mit tudnátok mondani mondjuk akár az elkövetkező időszakra, mi az, ami vár rátok, mi az, amiben hisztek, esetleg felnőtt válogatottság?
2: Hát nyilván szerintem azért a felnőtt válogatottság azért az még messze van nekünk, azért úgymond fiatalok vagyunk, de nyilván az a cél, hogy minél hamarabb oda tudjunk kerülni. Nyilván szerintem mindannyian nevében elmondhatom azt, hogy nagyon sokat szeretnénk fejlődni, rutint szerezni, illetve minél magasabb korosztályban folytatni a kézilabdát.
0: Igen, minden igazat, amit a Ádi elmondott, minél jobbak szeretnénk lenni. Én is oda szeretnék kerülni a felnőtt válogatotthoz, de szerintem ezt mindenki elmondhatja magáról egyszer, ott kézilabdázhasson, hiszen ez a legnagyobb elismerés az adott sportágban, hogy a válogatottban játszhatsz, és a klub szinten meg fejlődjünk, és minél többet tegyünk meg, úgymond saját magunkért is.
1: Tartsátok meg jó szokásotokat, hogyha esetleg felnőtt válogatott tagok lesztek, akkor is jöttök a Nemzeti Sportrádióba. Horváth Garaba Ádám és Balog Ádám volt itt a vendég a körkapcsolásban, az U20-as kézilabda válogatott Európa-bajnok két tagja. Ezt a beszélgetést a kedves hallgatók nyugodt szívvel majd meghallgathatják a Spotify oldalunkon. Uraim, még egyszer köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Bácskai Sára, aki furcsa kimondani, de korábban rövidpályás gyorskocsolyázó volt, és valamikor idén májusban vonult vissza. De ha én jól emlékszem, akkor ez a gyorskocsolyás pályafutás kézilabdásként indult, ha minden igaz.
3: Abszolút, még talán 8 évesen, igen, 10 évesen váltottam át a gyorskocsára, de abban a 2 évben mindent is kipróbáltam. De igen, kézilabda volt még akkor a pici koromban a szerelmem.
2: És volt egy időszak, amikor párhuzamosan ment a kettő, és eljött egy pillanat, amikor dönteni kellett.
3: Igen.
2: Miért döntöttél a kori mellett?
3: Rájöttem azt, hogy én egyedül szeretném képviselni magamat a sportban, és csak is magamért vállalni a felelősséget. Erre választottam egy olyan sportot, ahol szintén van amúgy csapatsport, de ez ugye akkor még nem tudatos volt bennem, de ez volt a fő motivációm, meg egy olyan különleges sport volt még akkor, hogy így nem nagyon sokan hallottak róla. És ez is nagyon így tetszett.
2: Nem tartottál attól, hogy itt azért nagyon komoly sérülések is lehetnek. Tudom, hogy a kézilabdában is előfordul, de azért ekkora sebességgel ennyi ember ilyen szűk pályán neki a palánknak, egymást földökik, korcsolják, összeakadnak, szóval hogy benne van azért a baj.
3: Abszolút. Nem tudom, hogy ez így hogy alakult ki, de hogy én sosem féltem úgy igazán. Nem volt bennem egy félsz, amikor bemegyek gyorsan a kanyarba, hogy most, hogyha elesek, akkor mi lesz, vagy nem is tudom, amikor picik voltunk, akkor mi megtanultuk azt, hogy hogyan kell elesni, és erre amúgy a mai napig büszke vagyok, hogyha egy nagyobb versenyen elestem, akkor mindig is próbáltam úgy reagálni. Tehát eszembe se jutott a félelem, csak az, hogy hogyan oldjam meg azt az adott szituációt, így egy erre nem is tudok úgy válaszolni, hogy milyen érzések voltak így bennem akkor, mert nem volt.
2: A legnagyobb sikereidet olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon és természetesen a magyar bajnokságban érted el, és érdekes, hogy világbajnoki ezüstérmes vagy 3000 méteres női váltóban. Pont említetted, hogy ez is csapatmunka. Mennyire csapatmunka? Mert valami elképesztő logisztika működik ebben a rövidpályás gyorskorcsolya váltóban, hogy mikor kijön be a pályára, kit hogyan tól meg, hogyan kell majd taktikázni, hogy melyik körben váltsunk, melyikben nem.
3: Abszolút, nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk, tehát tényleg minden egyes ezred másodperc számított, minden nap változtunk a lányokkal. Ami nekünk szerintem segített, az, hogy nagyon-nagyon jól kapcsolódtunk. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy ennyire számít, most az évek alatt megtanultam, de nagyon számít az, hogy mennyire dolgozunk harmóniában, mennyire van jó kedvünk, lányok vagyunk, tehát, hogy most értsd jól, de tényleg mindenkinek máskor van a jó kedve, a boldogsága, és ezt összeegyeztetni egy futamon belül, szerintem az, amikor ez megtörtént, az tényleg egy olyan nap volt, máskülönben meg mi négyen így együtt nagyon-nagyon jól mozogtunk, öten, bocsánat, az egy nagyon jó pár év volt.
2: Az volt az az időszak, amikor a magyar sport legnagyobb sikerei születtek téli olimpián. Előtte soha még aranyérmet nem nyertek magyar sportolók téli játékokon. Milyen volt a Liu testvérekkel együtt edzőtáborozni, együtt lakni a hotelben, utazni, versenyezni?
3: Igazából nagyon inspiráló volt, mert hogy olyan attitűdöt képviseltek, ami szerintem mindannyiunkat motivált, és egy olyan közeg, egy olyan szféra volt, amiben akkor edzeni amúgy nagyon jó volt. És tényleg szerintem ez hajtott mindannyiunkat így a siker felé. Ugye akkor, amikor a fiúk megnyerték az olimpiát, mi akkor negyedikek lettünk, és én arra nagyon-nagyon büszke vagyok, mert tényleg abban minden benne volt, és az egész csapat, ahogy ott voltunk, fiúk, lányok, nem tudom, egy nagyon harmonikus csapat volt szerintem akkoriban.
2: Bániti Ákossal beszélgettem azután, hogy ők országot, állampolgárságot váltottak, és azt mondta, hogy bár mélyütés ez a magyar rövidpályás gyorskorcsolyának, de van még annyi tehetség a tarsolyban, hogy föl lehet ebből állni, és ahogy nézem az eredményeket az utóbbi időben, úgy is tűnik, hogy nem szűnt meg, nemhogy nem szűnt meg a rövidpályás gyors korcsolya, hanem próbál egyre eredményesebb lenni.
3: Ez így van, és én is hiszek abban, hogy azért, mert ők elmentek, az nem jelenti azt, hogy nekünk nincs lehetőség, ezt nagyon próbáltuk kihasználni. Én személyemből adódóan nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna az elmúlt 8 év akár, így visszamenőleg, de próbáltuk kihozni belőle a legjobbat, és abban tényleg hiszek, hogy nagyon-nagyon sok tehetség van közöttünk, és ezt remélem, hogy a jövőben azért ezt jobban is ki tudjuk majd használni.
2: És aztán eljött a pillanat, sok-sok érem, sőt, hát van olyan, hogy 7. EB érem is megvolt egyszer csak. Után, amikor azt írtad, idén május végén, 2026. május 28-án, nem is tudom, hogyan kezdjem, vagy mit szokás ilyenkor mondani, egy szóban kimondom, vége. Azért nagyon hosszú út lehetett, ami eddig a bejegyzésig, illetve magáig az elhatározásig vezetett.
3: Igen. Az elmúlt hónapokat úgy éltem meg, mint hogyha évek lettek volna. Én fizikailag, biológiailag még nem érzem azt, hogy amúgy teljesen vége lenne, de mentálisan elértem egy olyan pontot, ahol már úgy gondoltam, hogy magamat kell válasszam, és ezért jutottam erre a döntésre amúgy, ami a mai napig még egy kicsit nehéz, de még próbálom ezt így feldolgozni.
2: Azt írtad is, hogy a gyász időszak el fog húzódni.
3: Igen, ez még mindig folyamatosan is húzódik, vannak sokkal jobb napok már, mert itt igazából egy identitást kell eltemesek, ha lehet így fogalmazni. Hiába próbáltam mondogatni magamnak, hogy azért, mert élsportoló vagyok, attól még nem ezt feltétlen csak is az életem, de ezt nehéz bemagyarázni, amikor tényleg minden nap azért kelsz fel egy célért, és picikorodtól kezdve ezért dolgozol. Úgyhogy ebből a buborékból kikerülni, igen.
2: Nem érezted magad fölöslegesnek mondjuk május 29-től napjainkig? Tehát, hogy minek kelek föl, nem kell edzésre menni. Ilyenkor talán nyaranta Cagliariba, vagy nem tudom, hová szokott utazni a rövidpályás gyorskocsia válogatott edzőtáborba. Már ott kéne lenni, nem kell megszakadni. Tehát, hogy az ember ilyenkor úgy érzi, hogy valahogy kikerült egy ilyen légüres térbe, nem?
3: Amúgy nagyon feltem ettől, de nagyon megkönnyebbültem, és innen tudtam, hogy ez egy jó döntés volt, mert amikor hallottam, hogy a többiek mennek táborozni, gyomorgörcsöm lett, hogyha nekem is most oda kéne mennem. Itt erre értem, hogy már egy kicsit így kiégtem, hogy én nem tudnék visszaállni most ugyanabba a mókuskerékbe mindennel együtt, amit az élsport tartogat. Úgyhogy amúgy üresnek nem éreztem magam, de ezen nagyon sokat dolgoztam mentálisan, hogy akkor is értékesnek érezzem magamat, ha egyszer vége a sportnak. Nem biztos, hogy a hozzátartozóim ezt mondanák, tehát, hogy azért ők végigkövetik a mindennapjaimat, de ez is egy más kaland, és próbálom folyamatosan megtalálni a pozitívumot és az új célokat igazából.
2: Én úgy emlékszem rád versenyzőkorodból, hogy nem te voltál az, aki a legtöbb interjút adja, nem te voltál a legharsányabb. Még azt is mondhatnám, hogy én egy kicsit ilyen befelé fordulónak ismertelek meg téged.
3: Abszolút ilyen voltam mindig is. Az, hogy most próbálom ezt megváltoztatni, az annak is köszönhető, mert hogy ezáltal nagyon sokszor nem mondtam ki, hogyha a problémákkal küzdködök, és szerintem ez nem feltétlenül a jó irány, mert hogy segítséget kérni és beszélni a dolgokról az igenis kell és szükséges, és nagyon sokszor jól jött volna a pályafutásom során. És ez nem jelenti azt, hogy nem voltak ott az emberek, csak egyszerűen igen, befele fordultam, és úgy voltam meg amúgy a többieknek is, hogy jó, Sárjá van magában, biztos, nem tudom, igen, szóval, hogy ez ilyen volt, de most már szerintem ez egyáltalán nem jelenik meg.
2: Bácskai Sárával beszélgetünk, aki korábban rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, most viszont írt egy könyvet. Ez a Fecseg a lelkem című könyv, amelynek részleteit én már jó ideje próbálom összecsipegetni a Facebook, illetve Instagram oldaladról, és valahogy úgy éreztem, hogy te olyan kapukat próbálsz most megnyitni, részben az emberek felé, részben pedig magadban, amik eddig vagy zárva voltak, és nem volt kulcsod, vagy volt kulcsod, de nem találtad.
3: Igen, köszönöm kérdésedet, ez nagyon fontos, mert olyan témákat boncolgattam az elmúlt hetekben, ami a könyvben is megjelenik. Nem ebben a formában, de... Fontos szerintem ezekről beszélni, főleg, hogy élsportolóként, meg minden ember szenved ilyesmi dolgokkal. de 3 éve amúgy elkezdtem egy ilyen érzelmi naplót csinálni, és feljegyezni a saját érzéseimet, hogy hogyan akkor még kijelentettem, hogy én a 2026-os olimpia egyik nagy esélyese vagyok, és ezt amúgy nagyon-nagyon szégyeltem sokáig, mert hogy ugye kisértettem az olimpiára, de úgy voltam vele, hogy basszus, fel kell vállalni, mert ez motivált minden reggel, és az, hogy ez nem jött össze, az nem jelenti azt, hogy a kudarc vagyok. És ugye ezeket az érzéseket folyamatosan leírtam. Nyilván magánéletem, család, minden ugyanúgy közrejátszik nagyon sok mindenben, és ezt most összefogtam egy könyv formájában. Úgyhogy ezt lehet majd abba elolvasni.
2: Nem tartasz attól, hogy túlzottan kiadod magad?
3: Nagyon. Nagyon. Nagyon sokat is gondolkoztam ezen. Kicsit van egy olyan védekező mechanizmusom a fejemben, hogy amíg nem történik meg, addig nem is nagyon tudom elképzelni, és majd ha megtörténik, akkor majd úgy vagyok vele, majd akkor foglalkozok ezzel a problémával. Szóval, hogy inkább beleugrok a mély vízbe, aztán majd jön, ami jön. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, de jelenleg ez.
2: Nyilván kapsz visszajelzéseket is, sőt, hát nyilvánosan is hozzászólnak a posztjaidhoz, hogy hajrá, meg mindenféle egyebek, biztos privátban is érkeznek ilyen dolgok. Hogy érzed 100%-os arányban? Inkább tetszik az embereknek ez a fajta kitárulkozás, vagy megriadnak tőle, vagy ellenszembesét ez téged?
3: Ez egy jó kérdés. Igazából az lenne a célom, hogy ne befolyásoljon az, hogy amúgy ez másokban hogyan csapódik le egy kicsit, mert ettől függetlenül ugyanúgy szeretnék ezekről a dolgokról beszélni, és mindenki úgy kapcsolódik ehhez, most hogyan fogalmazok, attól függ, hogy milyen élethelyzetben vannak. Tehát valaki be fogja tudni fogadni, valaki nem fogja tudni befogadni. És minél több emberhez elér, egy ilyen, nem tudom, kicsit az is a célom, hogy egy kis közösséget ezzel létrehozni, hogy igenis beszéljünk az érzésünkről, igenis nem vagyunk egyedül. És most már a TikTokon is próbáltam ezt így elkezdeni, egy új közeget elérni, mert hogy a Facebookon és az Instagramon már picikorom óta nagyon-nagyon sok ember ismer, és nagyon jó sok visszajelzést kaptam, és ezt köszönöm nekik, mert amúgy jó visszajelzést kapni, mert nehéz úgy így megnyílni, hogy amúgy ötletem sincs, hogy ez hogyan csapódik le. Szóval nyilván fontos, de próbálok ezeken túllépni.
2: Talán ez kicsit példamutatás is lehet azoknak, akik introvertáltak, és nem mernek mondjuk segítségért fordulni kézenfekvő emberekhez, akik ott vannak körülöttük, nem?
3: Abszolút. Reménykedem ebben. Most, ha megkérdezed az ismerésem közül, hogy 3 éve azt mondja valaki, hogy most én ezeket fogom csinálni, kinevetnek, mert hogy annyira ellene voltam ennek az egésznek, de rájöttem, hogy változik a világ, és vele változnom kell nekem is, úgyhogy.
2: Nézzünk egy újabb bejegyzést, ez július elején született. Azt írott, hogy lelkességem valahogy elmaradt az idei Pride hónapról, hogy bánom-e, inkább csak szégyellem. Mindig is szerettem volna tenni valamit a közösségért, és mégsem tettem semmit soha. Érdekes ez az egész orientációs téma. Soha nem tudom megmondani, mit kellene mondanom, mert nekem mindig természetes volt, hogy meleg vagyok. Ez a fajta állapot, ez a fajta irányultság, ez mikor vált világossá számodra? Hány éves korodban?
3: 14. 14.
2: Az egy ilyen gimnázium eleje?
3: Igen. Gimnázium első osztálya. De rég is volt már amúgy. Most muszáj
2: 13
3: csak...
2: éve, nem?
3: Igen. De az, hogy most erről tudunk beszélni, az számomra nem is tudom, hogyan fejezzem ki az örömet, de ez számomra hihetetlen. Akkor 14 évesen sose gondoltam, nem is tudtam, hogy milyen út áll előttem, de azért volt egy jó pár nehéz év ezzel az egésszel.
2: Titkolni kellett?
3: Abszolút. Nem tudom, hogy kellett-e, én titkoltam, mert azt éreztem, hogy titkolni kell, de rá egy 4 évre talán akkor volt az, hogy publikusan is elkezdtem felvállalni, mert rájöttem, hogy igazából nem érdekel.
2: Egyik videós bejegyzésedben azt írod, hogy ezek a beszélgetések az aktuális társaddal általában az autóban zajlanak, mert ott ugye nem hall senki, nem lát senki, de hát 14 éves korában az embernek még nincs autója.
3: Ez jogos kérdés. De akkor nem is beszéltem erről igazából. Tehát akkor én 3 éven keresztül olyan titokban éltem, és ezáltal nagyon-nagyon olyan sok dolog kialakult sajnos, amivel utána megküzdöttem, mert hogy igazából az egész életemet titkoltam. tehát az identitás, a párkapcsolatom, minden, nem tudtam senkinek beszélni róla. Amikor megett a doksim, ezt ki is használtam, és akkor ezt a módszert nagyon-nagyon örömmel alkalmaztam.
2: De azért ez érdekes, hogy egy ilyen kemény, külsőre keménynek tűnő sportoló, aki löbdösödik az olimpiai döntőben, a világbajnokság érmeiért harcol, ugyanakkor pedig egy olyan ember, aki bizonyos dolgokat nem mer elmondani a környezetének. Ez így... bizonyos helyen erős, bizonyos helyen gyenge. Vagy nem is a gyengeség talán a jó szó, nem?
3: Lehet így is fogalmazni, de inkább azt mondom, hogy félsz. Tehát a félelem az, ami jobban irányít, nem is az, hogy a gyengeség, mert igen. Amúgy erről is nagyon sokat írok a könyvben, így, hogy amit látnak a pályán, az teljesen más ember, mint amikor én hazamegyek rögtön edzés után. És akkor ott funkcionálok úgy, hogy én egy meleg ember vagyok, akit amúgy még nem feltétlen fogadnak el, vagy tehát, hogy titkolni is kell, tehát ez egy nagyon nehéz volt. Ettől függetlenül a pályán is szenvedtem nyilván, mert hogy ott is feltem, hogy kiderül, vagy bármi ilyesmi, ez így megjelenik, ez nem vett rám jó fényt.
2: Még egy érdekes videódra emlékszem, és ez nagyon jellemző rád, hogy futsz a Dunaparton, és azt mondod, hogy megtaláltad a legjobb ellenfeledet, ami egy hajó. Mert hogy, hát gondolom azért mondtad, mert a hajó nem megy olyan gyorsan.
3: Tehát igen, nagyon lassan ment, igen.
2: Még akár le is tudod hagyni. Ez jellemző rád, ez a mentalitás?
3: A lassúság?
2: Nem. Hogy lebecsülöd magad?
3: Szerintem igen. Abszolút. Ma már kevésbé. De azért ez is végigkövette eléggé a pályafutásomat szerintem. Hogyha már nagyon sokkal korábban elkezdtem volna ezzel úgy foglalkozni, hogy tudom azt, hogy mi kell változtatni, már 15 éves koromban mondták, amúgy már a csapattársaim is, hogy fejben. Tehát, hogy én fejben nem hiszem el azt, hogy mire vagyok képes, és akkor csak legyintettem, hogy nem tudják, miről beszélnek. Most 27 éves fejjel ezt most már megértettem, de lehet, hogy ez már egy kicsit késő így.
2: Bácska és Árával beszélgetünk, korábbi rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki írt egy könyvet, és olyan dolgok is megjelennek a könyvben, amelyek a sebezhetőséget, illetve az elérhetetlen célokat hozzák szóba. Ugyanakkor pedig találtam olyan bejegyzésedet, amely arról szól, hogy táplálkozási zavaraid voltak, vannak. Most már úgy fogalmazol, hogy nem nagyon engedett be őket az ajtón, de ezek miben nyilvánultak meg?
3: Akkor?
2: Akkor igen.
3: Az a baj, ha most elárulom, akkor nem lesz már új érdekes dolog a könyvben, de ettől függetlenül...
2: Ne spoilerezzünk.
3: Jó, beszéltek róla egy kicsit, volt egy-két év, amikor nagyon-nagyon nehéz volt, ez a 2018-as olimpia előtt volt. Nem akarok hibáztatni senkit, mert igazából most már nincs értelme, meg megbocsátottam igazából mindenkinek, aki segített erre az útra rátérni, hogy hogyan ne legyen jó kapcsolatom az étellel, de egy olyan rendszerben voltunk, ahol csak a teljesítmény számított, és egy olyan kultúra jött be hozzánk, ahol ez nem is volt elfogadott, mármint olyan edzésmódszer, úgyhogy nem magyar volt az edzőnk.
2: Kínai.
3: És kínai, igen. És ő nagyon-nagyon szerette ezt, hogy sokat mozogjunk úgy, hogy is fogyjunk is, amit amúgy megértek így utólag, de a módszerek nem olyanok voltak, amik engem segítettek volna, meg én mindig is nagyon érzékeny ember voltam, tehát, hogy szerintem aki, ha most nekem mondanak egy mondatot, és a másik is azt a mondatot kapja, ő csak tovább sétel, meg elkezdek sírni. Tehát, hogy akkor ez ilyen, valószínűleg ez összefügg azzal, hogy az orientál, tehát azok az évek voltak, ahol nagyon-nagyon sok minden összecsapódott, vagy összekapcsolódott, és akkor alakult ez ki eléggé, hogy folyamatosan mértem magamat, igen, és ez így tovább ment.
2: Az nem lehet, hogy az én képed volt rossz? Tehát, hogy te kövérnek gondoltad magad, és valójában nem is voltál az, csak miután állandóan azzal nyomtak, hogy fogyjál, ezért egy kicsit úgy rosszul mérted fel magadat kívülről, nem?
3: Abszolút. Amúgy tényleg felszedtem egy pár kilót, mert hormonális, a tinédzser voltam, akkor serdültem, kivették mindkét mandulámat, és egy hét alatt feljött 5 kiló, tehát, hogy nem azt mondom, hogy nem volt alapja a dolognak, de amúgy is genetikailag én egy, hát most olyan fogalmazzak, nem azt mondom, hogy teltebb női személy vagyok, de nem feltétlenül gyorskorcsára van volt kitalálva az alkatom, és ezért szemet szúrt, nyilván az edzőnénének is. De amúgy abban az egy évben 10 kilót lefogytam. Tehát az olimpiára már úgy mentem ki, hogy bombatestem volt, hogyha lehet így fogalmazni, és én ott az volt, az a januárban volt egy EB. Ott szereztem meg életem első egyéni érmét, és én azt az érmet mindig is ennek tulajdonítottam, hogy az elmúlt egy évben én mindent megtettem azért, hogy itt legyek, hogy kijussunk az olimpiára, és ez az érem nem is feltétlenül annak szólt, hogy én fizikailag tényleg ott voltam annyira erősen, de az, hogy mentálisan már megküzdöttem azt az egy évet, és ez nagyon kedves a szívemnek.
2: Erről külön is beszéltél, ha jól emlékszem, akkor azt írtad, hogy Drezdában volt ez, nem? Hogy nagyon megéltem azt a hétvégét. Na én arra kíváncsi lennék, amikor Báskai Sári megél egy hétvégét.
3: Mármint akkor, az 18-ban, hú, az már jó rég volt, meg azóta nagyon-nagyon sok hétvége volt. Igazából nem is nagyon emlékszem, csak arra hogy én borzasztóan nyugodt voltam, és boldog, és úgy éreztem, hogy ezt most tényleg megérdemlem, és nem feltétlenül érdekelt az, hogy a döntőben szerencsém volt. De az, hogy a döntőhöz eljutottam, az tényleg egy olyan mentális erő volt, hogy kiharcoltam magamnak, és olyan embereket vertem meg, akik amúgy ma például benne vannak a top 5-be is. Sajnos oda meg nem jutottam el, de akkor még ott voltam, és az, hogy a döntőben szerencsém volt, azt ennek tudtam be, hogy nem érdekel.
2: Erről beszéljünk, erről a döntőben szerencsém volt helyzetről, mert többször előfordul, hogy véget ér egy verseny, valaki beér elsőként, van, aki másodikként, van, aki harmadikként, majd elkezdődik egy soha véget nem érőnek tűnő videózás, és az az ember, aki adott esetben első helyen ért be, lehet, hogy nem is lesz díjazva, mert kizárják, és a másodikból lesz az első, és aki nem volt dobogós, mert negyedik helyen ér be, bronzérmet fog kapni. Na, ezt hogy élted meg?
3: Nagyon nehéz volt. Igazából azok a három-négy perc konkrétan óráknak tűntek. Úgyhogy nyilván izgalmasan vártam, folyamatosan néztem a kijelzőt, nem tudtam, hogy most akkor ünnepelhetek, de közben nyilván nem akartam, inkább csak el akartam engedni, és akkor jó, inkább besétálok az öltözőben, mert most miért pont én? De végül mégis így alakult, úgyhogy...

0: már olyan csupasz vagyok ezen az éteren, hogy fáj, a sebezhetőségem az elérhetetlen polcokat súrolja. Miért is csinálom ezt magammal? Itt ugye arra célzol, hogy hát ez már július 8-ai bejegyzés, hogy addig a pillanatig már elég sok mindent megosztottál az emberekkel, és azt kérdezed kicsit magadtól, hogy mire jó ez, de közben pedig szerintem érzed, hogy csak ez a jó.
1: Érzem, abszolút, de nyilván nekem is kell a visszajelzés, emberben vagyok, és szerintem ez a poszt, most így visszagondolok, pszichológiailag biztos olyan volt egy kicsit, hogy miért is csinálom ezt, mert hogy lehet, hogy kapok lájkokat és egy-két kommentet, de az lehet, hogy nem elég. De akkor mi az elég, és akkor miért is csinálom ezt, hogy kinek akarok jó, csak magam? Na, szóval, hogy igen, ez nagyon sok kérdés feljött ezáltal a fejemben. Igen, mert addigra már kijött jó pár poszt, és nagyon sok mindent elárultam magamról, ami folyamatosan megkérdezem, hogy amúgy ez most miért is kell.
0: Amikor elkezdted ezt a naplót, nevezhetjük naplónak,
1: abszolút,
0: írni, akkor volt valami cél, akár ez a könyv is, ami most megjelenik majd, vagy pedig egyszerűen rögzíteni szeretted volna, hogy adott napokon mi történt, azért, hogy majd aztán nagymama korodban például, ha még lesz, akkor laptop.
1: Igen.
0: Csak eszembe jut, hogy van, aki CD-kre írta a dolgokat, és már CD játszó sem nagyon van, audiokazetta meg végképp, hogy időskorodban majd elővesz, és milyen jó lesz majd nézni, hogy nyertem Tilburgban, hogy nyertem Dresdában, hogy utaztam Kínába. Mi volt a cél?
1: Igazából nem ez volt a motiváció, az volt a motivációm, a könyvnek a megléte az már évekkel ezelőtt megfogalmazódott így a fejemben. Nem tudtam, hogy hogyan fog ez kinézni, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy mi van, ha csak papírra vetem így az érzésemet, aztán lesz, ami lesz. Tehát akkor még nem gondoltam bele, másrészt meg azért akartam levésni, mert hogy nagyon sokszor egyedül éreztem magamat, és úgy voltam vele, hogyha az út során ezeket valahogy valamilyen formában valamikor megjelentetem, és ha már egy ember azt érzi, hogy basszus, nem vagyok egyedül, akkor nekem az már megérte. Másfelől most már, ha visszanézem, saját magamat gyógyítottam meg nagyon-nagyon sok dologban. Hát az elmúlt hónapokban 10 000-szer átolvastam az összes érzésemet az elmúlt 3 évben, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt visszaolvasnom, mi volt az egész életemben, hogy létrejön ez a könyv. Nagyon sokszor sírtam, nagyon sokszor boldog voltam, ilyen hullámvasultat volt az egész. Úgyhogy szerintem ez egy olyan folyamat is volt, hogy konkrétan nagyon sokat gyógyultam belőle, és megértettem a saját érzéseimet. Amúgy ezt nagyon ajánlom, most már így utólag. Nem tudom, nem tudatosan kezdtem el, de most már nagyon örülök neki, hogy elkezdtem.
0: Az írásaidból arra következtetek, hogy nagyon vágyod a szeretetet. Egyszer írtál is olyat, hogy ki kell-e érdemelni a szeretetet. Talán itt is van, hogy és ha igen, mit kell tennem ezért, hogy érdemes legyek a szeretetre. Hogy ebből a szempontból fejlődött az életed? Tehát amióta tudatosan éled az életedet kifelé, azóta érzed, hogy többen szeretnek, jobban szeretnek, mások szeretnek, olyanok szeretnek, akiket nem szerettek.
1: Igen, azt kellett megtanulnom, hogy csak azért, mert én szeretek valahogy, az nem jelenti azt, hogy mások ugyanúgy fognak szeretni. És ez nem jelenti azt, hogy az a szeretet, amit én kapok, az nem jelent semmit, vagy nem jó. És mire erre rájöttem, hogy máshogy szeretünk, így sokkal jobban azt érzem, hogy szeretnek az emberek, és nem fogom magamat lenyomni így a mélybe, hogy jaj, hogy engem senki se szeret, nem sajnáltatom már magamat, ha lehet így fogalmazni, meg én is most már nagyon szeretem magamat kifejezetten, és így sokkal könnyebb az élet is.
0: Török László, aki a legendás sportriporter volt a Magyar Rádióban, egyszer azt mondta, hogy huncut az, akit mindenki szeret. És szerintem ebben azért van valami, tehát azért nem árt, hogyha van az embernek, hát ha nem is ellensége, de körülötte olyan, aki nem feltétlenül szereti. Fecseg a lelkem, ez lett a címe ennek a könyvnek, végre értelmet nyert, azt írtad egy későbbi bejegyzésben, és beszélsz képekről is. Vannak a könyvben képek?
1: Nincs. Nincsenek képek. Gondolkoztam rajta, de úgy voltam vele, hogy elárulom azt, hogy ez az egész egy dialógus lesz. Szóval nem csak, mint egy napló. És hogy a dialógusból kialakul egy, amit tényleg nem akarok spoilerezni, de hogy maga a szavakkal, az érzésekkel, nagyon sok önirónia van benne, nagyon sok humor van benne,

0: Tehát, hogy akármennyire is mély egy-két szövegrész, az nem jelenti azt, hogy akkor most minden is depressziós, mert hogy pont ez is a mottom, hogy öniróniával, humorral kell feldolgozni a dolgokat, tehát hogy azért ennyire komolyan ne vegyük az életet, és hogy én ezzel szeretném átadni igazán az, hogy átmenjen a lényege a könyvnek, és nem feltétlen képekkel, de most ha pár hónap múlva úgy jelenik meg, hogy képek vannak benne, akkor ne haragudj, valószínűleg meggondoltam magamat, de jelenleg ez a koncepció.
1: Nem akarsz segíteni az embereknek oly módon, hogy amikor ez a könyv megjelenik, és mondjuk megkeresnek téged, hasonló problémákkal, mint amelyekkel te küzdöttél, leülsz az emberekkel, elbeszélgetsz, utat nyitsz nekik, ajtókat nyitsz nekik, átviszed őket azokon a folyókon, amelyeken csak akkor kelünk át, ha odaérünk?
0: Pont most reggel, igazából egész tegnap a weboldalamat csináltam, és most hivatalosan is ki tudom jelenteni, hogy amúgy pont pár órája lett hivatalos is, ahol nekem az lenne a célom, hogy én heti hírleveleket szeretnék írni, leveleket, és én nem tanítani meg szeretnék. Én 27 éves nő vagyok, akinek még nagyon sok van, ami még tanulhat, és én azt gondolom, hogy mindannyian tudunk egymástól tanulni és kapcsolódni, és nem ez lenne a lényeg, hogy csak egy olyan közösséget létrehozni, ahol őszintén beszélhetünk, és én tanulok tőle, ők tanulnak valamit tőlem, és akkor ez így kialakul. Nekem inkább ez lenne a cél, hogy nem az, hogy én megosztom, hogy ezt is ez volt, és akkor én így segítek neked. Én nem segíteni akarok, én jelen lenni, és az, hogy ez erről tudjunk beszélni.
1: Sokat változtál az elmúlt években?
0: Nagyon. Nem is évek, hónapok.
1: Bácska és Ára, köszönjük szépen. Búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor, műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan jönnek a hírek, majd a Nemzeti Sport Krónika következik.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek 3 perce 6 óra után a Nyugalom szigete ma reggel, amit tudunk nyújtani mindenkinek, úgyhogy így augusztus 5-én szerdán nagy tisztelettel, barátsággal, szeretettel az összetartozás egyében ajánlom a mai műsort mindenkinek, koránkelőknek meg aztán pláne, hogy úgyhogy jó reggelt, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel adása, benne Csonka Zsófiával. Szervusz, Szofika!
2: Jó reggelt, ilyen csodálatos harsányi leventes stílus, ugye? Igen, felvezetés után nehéz megszólalni.
1: Igen, és mondhatnám, hogy tulajdonképpen egy divat ikon és a stílus maga, de hát nyilván nem, ennek ennél nagyon szeretjük.
2: De hát még mindig rólam beszélsz, igen.
1: Igen, majd mindjárt beszélünk azért az öltözékünkről, az öltözetről, és itt van Szalai Kristóf, szervusz, Krisi!
3: Jó reggelt mindenkinek, Harsányi Levike, ha már Csonka Zsófika. Igen, a stílus az
1: nem
3: egy
1: Zsófika
3: ember.
1: Volt, Sofi.
3: Sofika, igen. Sofia. Stílus az egy ember,
2: ennyire
3: ugye,
2: figyel, ennyire
3: a stílus
2: figyel.
3: Az egy ember, ugye Giorgio.
1: Ugye? Elbeszél, Krúni. Igen. Így van, igen, igen. Szóval jó reggelt. Egyébként, ha már itt tartunk 0-30, 55, 55 és 605, ami elérésünk, úgyhogy nagyon kellemes, csodálatos napot kívánunk mindenkinek, mert hogy ma valahogy azt érzem, hogy az lesz. Nem csak azért, mert ma nyer a Ferencváros, hanem úgy ma a más sporttal azonnali bekötéssel, hanem mégis azt, tulajdonképpen azt érzem, hogy valamikor nagyon hektikus napokat élek mostanában, hogy egyszer csak valami jön, utána megint elmegy a kedv hangulatom, másnap megint visszajön a mérleg serpenyője, és ez így megy jobbra-balra, teszik a serpenyőbe az élet nevű, nem tudom, boltból a különböző.
3: Ezért kell mindig valahova elmenni, tárgyakat. Kimozdulni, látni dolgokat, új impulzusokat gyűjteni, valamiből erőt meríteni. Mindig, hogyha otthon vagyok és unatkozom, akkor el kell menni valahova, akkor az unalmat.
1: Miből merítkeztek?
3: Én, hogyha
1: ti lelki meg testi akkumulátor.
3: Én akkor szeretek elmenni sétálni a városban, csak megnézni, hogy a többiek hogy néznek ki, milyen ruhát vettek föl, hogy sétálnak, mit beszélnek. Csak ugyanis
1: mindig ellopják a pénztárcát. Ennek ellenére megint bemész. Mint a klasszikus vicc, tudjátok, amikor a férjek a feleség elmennek. Vala Vajdúszoboszlóra nyara, vagy szilveszterezni, igen, és szörnyű módon megtámadik a feleségét, és borzasztó dolgok történnek vele. És megkérdezik egyén, hogy merre, hol mentek szilveszterkor. Hát, mondja a férj, hogy én nagyon mennék valahova Bécs, vagy München, és feleség.
3: Hajdúszoboszlóra. A lélektani
1: szép. Úgyhogy így vagyunk. Én kérek szépen, pont tegnap láttam, ha már itt tartunk, egy 101 éves úriember tett egy-két gondolatot, mert ki is tettem, és hozzáírtam egy nagyon érdekes saját lelkemből és fejemből kiugró szösszenetet, és képzeljétek el, ami nagyon érdekes, hogy ugye ez a közösségi média felületemen történt, hogy azt hiszem az utóbbi, nem tudom, hetek, vagy egy-két hónap, hogy rengeteg olyan ember van, aki erre vevő, hogy egy nyugodt, egy lelkileg stabil, mély és tartalmas gondolatokkal találkozzon. Ne az ilyen hirtelen megérkezett az életünkbe egy másodpercig ott rejlő felületességekkel. Férfi írt, hogy hát nem gondoltam, hogy én megkönnyeztetem őt, mert szerintem kicsit úgy elgondolkodott, és az egész történet. Egy nagyon szívbe markol, egy 101 éves idős úr beszél az életről, és micsoda egyszerű dolgok vannak, és a mának éljünk, és figyeljünk a dolgokra, mert aztán te pippaker van minden, mondja 101 évesen, és egy hölgyekről beszélget, hogy megszorítja a kezét, és majdnem elsírják magukat, hogy tényleg az van, hogy amit mondunk, menjünk, gyűjtsünk élményt, öleljük meg a másikat, fogjuk meg a kezét, nevessünk egy jót, és akkor tessék megnézni a hétvégén majd a Bakancsista című filmet, ahol hogy milyen pontokat tölt ki Jack Nicholson, és amikor megöleli az unokáját, hogy megölelni a világ legszebb nőjét is. Nem az, amire az ember egyből gondol, hogy egy hosszú combú magas sarkú van rohangáló a hölgyet, hanem a világ legszebb hölgy az persze, hogy akkor az unokáj. Na, ne is ilyen...
3: Egyébként a te közösség oldalad az két irányba megy mindig, vagy az ilyen nagyon lelkis, nagyon gondolat megosztó oldal, vagy a másik, amikor zenés, kis bulis, humoros, poénkodó, zongorás.
1: Igen.
3: Ez a kettő.
1: És ezt vállalom is.
3: Igen. Igen, ez jó, ez jó.
2: Ez egyébként. Mindig egy irányú, vagy Kristóf, neked a diszkó pörgeted a lemezt, és
3: de hát már az se pörög, és már az se pörög. De
1: az bocsánat, egy... Igen, és akkor beszéljünk a sportról, egyszerűen hogy vagytok, hogy aludtatok, bocsánat, mielőtt itt berlanunk minden, mert elfutunk az életben, és nem kérdezzük meg egymástól.
3: Hogy vagyunk, amiről beszéltünk most.
2: Vagy hogy engem mit ölt föl, de már ezen túl is lépek. Összefoglaltad igazából. De úgy szerintem nagyon fontos tényleg, és akár a sport is jöhet ide, mint egy nagyon fontos önismereti, önfeltöltő, az igényeinknek a felismerése, hogy mit tesz valóban boldoggá, és mennyire sok mindent tudunk tenni magunkért apróságokkal. Erre a sport egy tökéletes példa. 15 perc, amikor már elkezdődik az a hormontermelés, amitől fixen jobban fogjuk érezni magunkat. Tehát ezt minél hosszabban csináljuk, nyilván nem a végkimerülésig, akkor annál több, hogy is mondjam, házipatikában felírható örömhormont biztosítunk saját magunk számára, anélkül, hogy bárki hozzánk szólt volna, úgyhogy a sport szerintem egy fantasztikus dolog. Hát nekem a zene, a művészetek egyértelműen, tehát az, ahogy én bár én nem teszem ki a közösségi médiára, úgyhogy ezt mondjuk lehet, hogy csak akik jobban ismernek.
1: Akkor tetszett tegnap a Tom Jones és Sting közöse.
2: Abszolút, tehát, hogy én is a zongorához azért odaülök, és akkor eltöltök ott hangulattól és igénytől függően megfelelő mennyiségű időt. És hát engem a természet még a másik, amit nagyon szeretek, de amit Kristóf mond, az is például gyerekkoromban ezt imádtam a legjobban. Mindig vártam a buszokat, menjen, és hát ahogy ugye az iskola mellett ugyanabban a buszmegállóban ücsörögtem, figyeltem a... és mindig jött.
1: Zsófi, négy éve itt van, még senki nem szólt neki, hogy ezt a buszjáratot már törölték.
2: Nem, és ezt csinál, amit Kristóf mond, hogy figyeltem az embereket, és sztorikat szőttem a fejemben, amit láttam az alapján, hogy vajon miből jöhettek, hova mehetnek, és én ezt végtelenül élveztem, úgyhogy igen, fogadjuk be az életet, legyünk tárt karokkal feléje. Néha ez nem egyszerű, mert egy kicsit borúsabb a hangulatunk, akkor lehet, hogy érdemes befelé indulni, de amúgy
1: mondd csak.
2: A sport azt talán jobban kirángat a négy fal közül is.
1: Képzeljétek el, hogy tegnap találkoztam egy olyan hölgyel, akit nagyon-nagyon régóta ismerek, 20 évvel ezelőtt próbálkoztunk találkozni, ismerkedni, és a többi. És hogy megmaradnak még ilyen kapcsolatok, el is mentem vele, ebédeltünk és beszélgettünk, Olaszországban él, olasz fér, olasz-magyar gyerek, Andrá, az jó fej, és rájöttem, hogy tényleg a humor az, és a mindenen át fog mindenkit segíteni, és anélkül egyszer nem lehet élni, hogy valaki jó fej, és azt mondja, hogy Andrának hívják a fiát, Magyarországon csak Bandi, akkor innentől elkezdtünk tényleg nagyon rögni. A múltat idéztük, beszélgettünk, elmondta az életét, bemutatta a férjét ott egy videóhívásban, szóval egyszerűen, és ilyenekből töltekezem, és annyira jó volt, hogy eltöltöttünk egy-két órát, nagyon jól beszélgettünk, és mindenki ment tovább. A dolgára mennek majd vissza Olaszországba, és élik azért. Meghívást kaptam, megyek. Szóval, hogy nagyon jó, és úgy lépett be az életem, hogy egy hete írt, hogy rá, nyilván én valamelyik közösségi oldalon, hogy akkor te vagy, te üzemelteted, és te írtál vissza, nem is hiszem, de én vagyok, emlékszel, és felugrott egy 20 évvel ezelőtti találkozók, nem tudom, egy pár volt ilyen, és átbeszéltünk egy-két-három órát. Olyan szinten töltöttem fel, hogy valami örülött. Azt persze utána 38 fokban átmenni ott Pestről Budára, és onnan vissza, de hát meg kellett tenni. Hogy meleget hogy bírjátok?
3: Hát nehezen, főleg úgy, hogy igen, tehát kérdeztétek, én nem aludtam jól, tehát én olyannyira nem, hogy nem tudom, volt már, hogy igazán becsípődve a nyakatok, vagy a hátatok. Na, nekem ez most egyszerre a kettő. Oh. És nem is sportolás közben, hogy ilyesmi hagyományos, hanem gyaloglás. Gyaloglás, és közben egy jó poén
1: mondtam
3: közben...
1: Mondtam azt, hogy én tegnap mondtam itt a Márkéknak, ő nagy gyalogló, ne gyalogolj, hát ez hülyeség. Hát fussál. Ne biciklizm, az nem sport, csak ebből nem alakult ki egy vita, de én azt hittem, hogy egymásnak...
2: De csak azért, mert többiek tisztelettudóak voltak irányodban.
1: Nem, én azt nem nagyon hiszem el, hogy ráülsz valamire, amit tekersz, és akkor az sport. 06-30-55-55-65 a szám, itt lehet anyázni Levit, de egyébként persze nyilván bringa nagyon komoly, de hogy az kicsit nekem megúszósnak tűnik, meg a séta is.
2: De várjál, engem még az érdekel, hogy gyaloglás közben hogy zsíped be a nyakadat,
3: nem tudom,
2: és a
3: nem hátadat. Tudod megmagyarázni. Nem, egy cimborán mondott egy jól jelen elsütött poént. És valahogy úgy, tudod, a nevetés közben, picit belerándul az ember, és hogy úgy léphettem, hogy abban a pillanatban úgy, így egy idegszál, úgy a nyak és a hát teteje, tehát ott valahol
2: majd
3: nagyon jó helyen.
2: Majd a egy telefonszámot.
3: Okay? Azóta nem tudok aludni, tehát fordulni nem lehet, megmozdulni, tehát majd, látni, majd fogjátok látni, ahogy így fordulok jobbra vagy balra, akkor meg így törzsből fordulok, úgyhogy nagyon. Úgyhogy most én nem tudok jól aludni. Nem úgy jól, sehogy az elmúlt két napban.
1: De fontos, hogy én párnát néztem a alváshoz, ha már reggeli rádiósok vagyunk, tehát én 30 éve nem alszom reggel, vagy illetve este, vagy nem annyira jól.
2: És, jó, hogy nem pék vagy.
1: És azt sajnáltam, hogy nincs tulajdonképpen olyan bolt, vannak párnap boltok, vagy nem tudom, nem tudom, hogy milyen boltok, ahol megnézed, de hogy kicsit aludj, hogy dőljön le, uram, egy húz, egy ilyen sötét
2: szobában. Igazából ez csak rajtad múlik, a legtöbb helyen le lehet dőlni. Azt, hogy te el tudsz aludni.
1: De nem tudod, ledőlsz egy ágyra, és ott rohangálnak, és uram, fel kellene, mert megvennék ez engem, nem az ágyat. Tehát, hogy el kéne engedni. Nincs pár, én nagyon nagy párna mizériás vagyok. Van vagy 8
3: az ágy. Kis párna vagy nagy párna, kemény párna vagy puha párna.
1: Én kis párnát mondok, és a legrosszabb, mikor az a közepes választ kapod, mikor a zöldségeshez is elmész, milyen paradicsom legyen. Hát a közepes, nincs a kicsi. Nem, szóval, hogy közepesen kemény párna, és voltak ilyen memória habos ami nyilván
3: sokan
1: nincs.
3: Sokan hisznek abba, igen.
1: Ami nyilván, ez, most milyen kifejezések vannak, hőkupola, nem tudom, tehát nem tudod, hogy mi, de jó hangzik, de hogy ilyen memória habos volt, és kérdeztem, hogy mi, és elmagyarázta az, hogy felveszi a fej formáját, és akkor úgy megmarad, és úgy alszik, és kényelmesen megvettem, nyilván nem, marad úgy a hab, tehát nem veszi fel semmilyen hab, nem veszi igen. Semmilyen formát, csak el kell adni, de nagyon ritkán találok jó párnát. Az alvás egyik fontos része a hőmérséklet, hogy hány fokos szobában van szó, az, hogy az a fránya matrac az ne legyen nagyon puha ágymatrac, amin pihenteted a tested, meg a párna. Uh-huh. De én kis párna vagyok.
3: Én ugyanez kis párna. Én is bár nagy párna, ne alszom.
2: Kristóf, gyakorlatilag összefoglaltad a lényeget.
1: Beszéljünk már sportról is, de egyébként mindenek nagyon jó reggelt kívánunk.
2: És halbó versenyek vannak.
1: Hogyan kérem?
2: Halbó versenyek.
3: Valóban.
1: Azt mondtam,
2: nem a Boborján féle, tudod leggyorsabban elaludni.
1: Ilyen alvó, alvás segítő tapasz, ortapasz kellett reklámozni, életem egyik legjobb haknia volt ilyen szempontból, a másik meg amikor a Gyurit kellett utánoznom.
2: Az most is jól megy.
1: De hogy egy reklám erejéig az All In megadta ezt a három szót kellett kimondjam, és összeült egy bizottság, a megrendelő, és a stúdióban ülök, egy hangstúdióban, mindenkivel kezet fogtam, egy 8 ember, mire jöttünk meghallgatni, mit? Ezt kellett felmondani, hogy All In megadta kordás stílusban. Igen. És bementem, hangtechnikus kezet fogtam, akkor intett, tessék, és mondtam, All In megadta, és elsőre jó lett. És itt néz rám, és azt mondja, hogy csinálj még úgy, kint nem hallották, ugye, mert bent beszéltünk az üveg stúdió, azért csinálj még úgy, mintha mondanál, én is irányítom, most fel fogom emelni a kezem, így felemelte a kezét, most leteszem a kezem, jó, semmi jelentősége, csak kint azt lássák, mintha dolgoznánk, jó, mondd el még kétszer-háromszor, elmondtam, jó, az így a kétszer-háromszor elmondva is volt, azt hiszem 4 perc a Bentley-t, kijöttem, meghallgatták, és a 8 ember jó, szerintem jó lesz. Nekem is tetszik. Oké, jó. Újra kezet fogtam velük csak visszafelé, és majd lementem, és leadtam egy számlát. És egész ott létem volt olyan 7 perc, és egy viszont magas összeget sikerült ettől az ünnökségtől. Ezért...
2: Ajánlj be minket, légy oly kedves. Szerintem akár hárman is kiválóan tudnánk.
1: És akkor nem is ezt akartam elmondani, csak közben ide kanyarodtam. A másik az alvást segítő tapaszt, ha már itt tartunk, hogy lehet jól aludni, hogy a körcsarnok van, ott a bokcsarnok mellett.
2: Igen.
1: És ott oda hívtak ilyen 500, nem tudom hány embert, teletették ágyjal, képzeljétek el, és azért kaptak némi appanást, és kajapia, és alvás megfigyelés volt, 500 fővel.
3: Tesztelték az ágyakat.
1: Az már azért jó. Nem, ezt a tapaszt, hogy ki hogy alszik ezzel. És én voltam az, akit kvázi ilyen celebként oda bohócnak jó értelme bedobtak.
2: És altatókat énekeltél?
1: Nem. Megint egy magas összeget sikerült ott magamnak kikönyökölni. Az orromra tették ezt a tapaszt, eldőltem, és egy nagyon kiváló, híres fotós kollégám, barátom pedig odajött, és lefotózott, azt mondja, csinálj úgy, mintha aludnál. Nem csináltam. Fordulj meg, csináljuk. Most nyújtózkodj. Köszönöm. Felkeltem az ágyból, kezet fogtam, és leadtam a számlát.
3: Csináljuk, mint a horkolnál. Nagyon jó. Csináld, úgy, hogy akarod a szemed.
1: Na, úgyhogy ezek a sajátos történeteink, de nézzük, hogy mi ez a sportvilágából, persze, hiszen sportrádió néven erről is nagyon kell beszélnünk. Az a Lionel Messi is ott lesz Cristiano Ronaldo esküvőjén. Bam. Ezt én nem is hittem, hogy ez egy mondatban valaha is szerepelhet. Bár ők, én azt hiszem, hogy ők jóban vannak, mint hogy Nadal is, meg Federer is. Tehát azért nagyon-nagyon-nagyon, ezek történelmi szereplők sport.
2: Szerintem ez a jóban levés, ez úgy igaz, hogy amikor már túl vagytok a csúcson mind a ketten, és
1: akkor
2: már egy kicsit, igen, mind a ketten hátrafelé nézegettek, amikor a szép dolgokra próbáltok emlékezni, akkor már működik, de amúgy ennek valószínűleg az az oka, hogy a két asszony van nagyon jóban egymással. Amit viszont
3: az igen, igen.
2: Úgyhogy de... itt valószínűleg a hölgyek az erősebb kapocs, ha már esküvő.
3: Igen, meg nekem az egy mondat azért volt furcsa, a mondat második része, hogy Cristiano Ronaldo is esküvő, mert hát kellett egy hadgyerek neki az, hogy végül úgy döntsön, hogy egy ilyen 10 év együttlét után végül elvegye a hölgyet.
2: Abból csak kettő szült ráadásul, Georgina.
3: Nem. Ő többet szerintem, biztos vagyok benne, hogy többet. Legalább 4-et, ha nem 5-öt szült Georgina. Igen.
1: Mindegy, ennek örülök, hogyha azt látom, hogy ők jóban vannak. Örülök, hogy például...
3: Mit vesz vajon Messi ajándékba Ronaldónak az esküvőjére? Az már egy nehezebb kérdés.
1: Igen, hát én is voltam olyan esküvőn. Nem tudom mostában, hogy van. Most már megyek egy esküvőre 19-én. Nem, hogy ilyenkor hogy van a NASA ajándékban. Van úgy volt, hogy leadták, hogy erre van szükségünk, hogy felesleges dolgokat ne vegyetek. Én ezzel egyetértek valahogy. Aztán Tusa Laci barátommal úgy szúrtunk ki, hogy nem, a Novák Lacival, hogy vettünk neki mindenki egy darab kenyérpirítót, és hogy 60 darab volt. Egy volt az üzenetben. Igen, egy volt az üzenetben, hogy más típusú, nagyságú és formájú csomagokba tegyük bele. És ezt meg is oldottuk. Volt váza formájú, amit kibontott. Jaj, de vicces, egy kenyérpirító, egy nagy tévés dobozban, egy kenyérpirító, és soroltam. De tényleg 60 darab volt, és a tizediknél már. És na, szóval azért az egy vicces sztori volt.
2: De amúgy tényleg ez egy elgondolkodható kérdés, hogy vajon mit vihetnek, főleg úgy, hogy ugye feltöltötték a közösségi médiában, hogy nem csak Georgina volt egy olyan, nem tudom, 5 centi és 3 centi méretű
1: okáló, ja?
2: Gyűrű gyémánt az ujján, hanem Ronaldónak is.
3: De mindegyik ujján, ráadásul.
2: Tehát, hogy nem ez a klasszikus karikagyűrű, hanem ő is egy hatalmas követ.
1: Én hiszek a nem anyagi eredetű és mélységű ajándékokban. Tehát az csak a
2: személyesben. Szerintem Messitől például, mondj egy ilyen olyan mérkőzést, ahol nagyon durván megalázta Ronaldót a tudásával.
1: Most nincs annyi idő, de 45 perc.
2: Egyet.
3: Sok volt, de figyelj, ha van humora, elviszi a VB trófáját megmutatni.
2: Nem, pont ezt akartam mondani, hogy valami, ami sokkal személyesebb, ami tényleg egymás ellen zajlott, annak a meccsnek a labdáját. Hát elhoztam neked egy örök
1: mementóként. Nem, ez rossz indulatú, nem, most hát ilyenek a nők, már bocsánat.
2: Nem, ilyenek a futballisták és a csapatsportosok, ők szerintem nagyon jól értik az Rikát.
1: Szerintem személyes, valamilyen személyes történetet, de nem ilyet, ami személyes érintettséget is feltételez. Legalábbis én úgy gondolnám, hogy itt valami... Nehéz.
3: Meg hát az aláírt barszomez is furán veszi ki magát Ronaldónak, úgyhogy nagyon...
1: Ezeket szerintem... Nagyon, ez nem profán,
3: nehéz lesz Messinek valami személyeset
2: adni. Szerintem itt majd az asszonyok szint szépen ezt elrendezik a hölgyek a háttérben. Mindig minden jó dolgot.
1: Borzasztó nehéz ilyen helyzetben adni olyat, ami... Olyat kell szerintem, legalábbis úgy vélem, hogy az olyan, amit nem tud pénzzel megvenni. Mert mindent meg tud pénzzel venni, de valamit tényleg nem.
3: De az mi, ami, igen, de mi az, amit nem tud pénzzel megvenni Cristiano, és még nincs neki?
1: Gitározna egyet neki a Messi. Mert azt tényleg nem tudnám.
3: Az úgy szól mi jót, a szóló mi jót.
2: A feleségével az argentin tangó egy nagyon kimondottan oda szánt változatát. De ha már a hölgyeknél tartunk, akkor azért nekem nagyon megmelengedte a lelkemet az, hogy Szabalenka végre valaki így tényleg a nagy nevek közül egyértelműen kiállt a nemi vizsgálatok mellett.
1: Mi? Az mit jelent a hír teljesen köszönben? Nem ő önmagának, hanem...
2: Igen. Azt, hogy ugye a VTA is bevezette, amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság már zászlójára tűzött idén évelején, ugye?
3: Hogy egyszeri kötelező genetikai?
2: Kötelező genetikai nemi tesztet...
3: Ez nem csak a boxolóknál lesz, vagy van?
2: Nem.
1: Ugye most a boxolót,
2: bizonyos sportágakban, igen, ahol mondjuk ennek tényleg valódi jelentősége és nagyon komoly veszélye van adott esetben, hogyha akár bármilyen okból vagy módon eltérő genetikai háttérrel rendelkezik valaki.
1: Egyrészt örülök, másrészt pedig szörnyű, hogy ide jutottunk el, hogy különböző szerek és támogatott, nem támogatott gyógyszerek és más termékek hatására elindul egy átalakulási folyamat az emberi szervezetben, és annyira próbálunk belenyúlni a természet adta szerintem sajátosságokba, meg tényekbe, hogy ezért vannak szerintem ilyen átalakulások. A jobb eredmény elérése érdekében a nem tudom, ki legyen a gyorsabb, ki legyen az erősebb, tehát hogy a hatékonyság ilyen irányú fokozásában ennek valahogy ez a nem tudom, az utóhatása, mint például egy-két ismerős, nyilván nektek is van egy pár, akik fogják, és tulajdonképpen szúrják magukat ezek a fogyasztószerekkel. És az egyik most abbahagyta az egyiket, most jött egy új, mondjuk mindig folyamatos laborok munkák után mindig jön egy új, ez most még jobb.
2: Ezen ettől még nem gyorsabb. Lesz rákos, nem lesz kéklátásra.
1: És a többi. És most áttért egy másikra, és most arra nem olyan a hatása, és most hízott egy hét alatt 7 kilót. Mi történt? Jézus. Hát nem tudom mi van, de fogyni kéne, akkor most vissza a másikhoz. Szóval, hogy ha egyszer belenyúlsz szerintem a természet rendjébe, akkor onnan az már egy kicsit, tehát megbontod a folyamatot, és onnan már ilyenek történnek.
2: Az élsportból azért, hogy ez sosem volt kivehető, tehát hogy hát, gondoljunk ugye az NDK-úszó válogatottra.
1: Onnan indultunk,
2: és millió tartunk. Egy, és bocsánat, de ennek a legnagyobb részt a nők voltak a kárvalottjai. Tehát azért, amit a női testtel képesek végezni, ezek a nagyon szélsőséges, ahogy mondod, beléig jutatott különböző
1: vegyületek. Én már nem is tudom, mi ez, termék vagy.
2: Nem, hát nyilván ezek egy részről igazából ezt vehetjük az ember kísérletek kategóriájába.
1: A férfiaknál nincs ilyen vizsgálat?
2: Csak a férfiaknál csak simán doping tesznek hírják.
1: Tehát ez fordítva nem megy, milyen nem érdekes. Milyen érdekes, nem? Tehát, hogy na, mindegy. Na, úgyhogy jönünk, hogy az megvan Zabalenka, Djokovic-sal megy, vegyes párosban.
3: Vegyes az ég, igen.
1: Én, azt, bocsánat, ha el kell mondjam, hogy én ott többet is gondolnék, mint egyszerű partnerség.
3: Azt mondod, mondjuk ők mindig vicceskednek egymással, amikor van Grand Slam torna. Együtt edzenek.
1: Hogy egy tulajdonképpen jó képű pasi. Én Zabalenkát nagyon szeretem, tehát a szakítón a pasiával én azonnal ott lennék a castingon, a nagy ő műsorával, hogy
2: majd mondanék neki, egy picit kisebbre, ha fújhatja a száját, és nagyon szép
1: nem,
2: marad.
1: Nem, így szeretem, mert jó fej, így szeretem. Őt is, meg Gyokót is. Én nagyon örülök az ő párosuknak. Tehát biztos, hogy üdes
2: színfotás. Érdekes, hogy én például a nőként abszolút nem látom ezt bele. Nekem mit? Tökre az jön le, hogy végre van karakter, és szerintem Gyokó mellől nagyon hiányzott az, hogy legyen a női oldalon is egy
1: nem
2: ilyen...
1: Nem Gyokó mellől, a női tenisportból hiányzott.
2: Oké, okay, de azt mondom, hogy ugye most így értem, hogy a férfi női ugyanaz. Oldalról, hogy megtudjuk, hogy azt tudjuk mondani, hogy a Steffi Graf, André Agassi, hogy kiegyenlített a két oldal.
1: Igen.
2: És már ahogy
1: azt
2: mondod,
1: a párost sem értem.
3: Mondjuk úgy kiegyenlített, hogy népszerűségbe. Tehát azért Szabalenkának 3 Grand Slam, Gyokónak 24.
2: Persze, így értem, hogy karakterben, hogy ott van, hogy
3: az még mindig Szeréna inkább a karakter, szerintem a teniszbe. Szabalenka jó marketing, nem, sok követővel.
1: Én értem, mit mond a Zsófi, most azt én is adom, tehát hogy a viccességgel, a
2: igen,
1: spontanialitásával.
2: Könnyed, eladható.
1: Tehát a női Djokovic és a férfi Szabalenka találkozik. Tehát, hogy csak, hogy lefordítsuk. Nem, tehát igen, pontosan tökül kiegészítik egymást. Na, és még egy gondolat, aztán pedig majd jövünk mindjárt vissza. Neymar decemberben dönt a visszavonulásáról. Hát eszembe jut az Airplane című beszélgetést, tud satszolni? Nem. Hát mikor szállnak kb. 2 órában tud satszolni. Yeah. Tehát, hogy miért kell addig...
3: Akkor jár le a szerződés az év végén, a válogatottól visszavonult ugye néhány héttel ezelőtt, de ehhez képest egy visszavonulásról kérdezik, azt válaszolja, hogy egyre jobb erőben érzem magam a pályán.
1: Köszönöm, akkor visszállsz. Jó, ott már sajnos, ott meghozott már egy rossz döntés, tessék megint.
2: De figyeljetek, végre egy okos válasz tőle, bocsánat, de muszáj így fogalmaznom.
3: Csak ez nem ez volt a kérdés, ugye, tehát az abból a szempontból.
2: Visszavonul vagy nem vonul, hanem az, hogy most már akár 5 percet is, 10 percet is tudok futballozni a pályán. Ez gyakorlatilag ennyit jelent. Tehát mihez képest, azt nem teszi hozzá.
1: Hát nyilván Vasadényhez képest, de hogy alapvetően, ugye amennyit mi tudunk az összerződéséről, az én drága kisfiam, aki ilyen sporttudományok, tényleg ilyen két lábon járó lexikonja, mondta a múltkor, hogy az összegeket, nem amíg ő él, hanem még a gyerek, és amíg még az ő gyereke is, úgy, hogy az elmúlt, nem tudom, 3-4 éve nem tudunk egy momentumot mondani tőle.
2: De a jós bulikat.
3: Igen, a pókerversenyeket.
1: Az a nem tudom, Katari, hogy milyen szerződés, az olyan pénzt adott neki, és még azt hiszem élete végig, hogy ez valami döbbenet. Na, úgyhogy szurkolunk Neymarnak.
2: Ki ortapasszoszik, tudod.
1: Ronaldo esküvén azért zongoráznék én egyet, megvan őszintén is még.
3: Na, az és még lenne. A Korda Gyuri bácsi, megadta Olint is, elmondanád ott.
2: Tényleg egy póker esküvő kéne neki.
1: Amit szeretnél.
3: Hogy mondtad ott egyébként ezt a megadta Olint?
1: Ezt az Olint megadta. Hát most nem tudom, akkor Olint megadta. Valami. De egyből sikerült ez a jó. Nos, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan jön majd Bánki Dodi, ő nem is a vendégünk lesz, hanem hazatérő családunk, úgyhogy Dodival beszélünk tulajdonképpen mindenről, ami alapvetően labdarúgás. Picit fradizunk is, hát hiszen ha ő itt van, akkor ezt nem tudjuk elengedni. Aztán 8 és 9 óra között pedig Cristiano Ronaldo szó szerint új szerepben, ha már mondtuk, hogy esküvő is lesz. Dudás Viktor filmszakértőt is hívjuk, mert hogy filmes felkérést kapott Cristiano Ronaldo. Erről fogunk beszélni. Én szerintem már éppen ideje volt, hogy valamilyen filmben szerepel. Nem róla készült filmben, hangsúlyozzuk, hanem egy karaktert fog alakítani, hogy színészi kvalitásait mennyire tudja felszínre hozni, ez majd kiderül. Erről is fogunk beszélni. Nos, hát mindjárt 6:30, úgyhogy hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Kritikus időszak jön Magyarország energiaellátásában. Nincs fennakadás a szociális ellátórendszerben. Napos, száraz idő lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte a magánszektorban dolgozó munkaadóktól is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát, ott, ahol ez lehetséges. A miniszterelnök szerint az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. A kormányfő azt kérte, továbbra is mindenki takarékoskodjon az energiával. Biztonsággal üzemeltethető a Paksi atomerőmű még működő turbinája. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Tegnap is megdőlt az országos és egyben fővárosi napi hajnali minimum és a fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapesten, a Jánoshegyen hajnalban 26,1 fokig hűlt le a levegő, napközben pedig 40,3 fokot regisztráltak Újpesten. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Sok helyen otthoni munkavégzést írtak elő mától az irodai dolgozóknak. Mérséklik a klímahasználatot és lekapcsolják a díszkivilágításokat. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát és az elektromos járműtöltést, de megerősített készenléttel dolgoznak az esetleges hálózati hiba elhárításon. További áramfogyasztás csökkentést vezetett be a Shell, a Tesco és a Jysk áruházlánc is. A hőség ellenére továbbra is megfelelően működik a szociális ellátórendszer. Országosan 10 beteget kellett túlhevülés miatt ellátni, terül ki a kormány hőségriasztásról kiadott esti jelentéséből. A dokumentumban tájékoztatnak, hogy jelenleg 17 vasútvonalon, valamint 4 hévvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Nemzetközi oldalkocsics találkozót tartanak Kiskunfélegyházán. A ma kezdődő 5 napos eseményen a többi közt oldalkocsis szépségversenyt, ügyességi futamot, felvonulást, valamint idén először veterán jármű és alkatrészbőrszét is tartanak. A legkisebbeket motoroztatással, erdei kalandpályával, kézműves játékokkal, bábvarrással és élményfestéssel is várják. Esténként koncerteket és karaokét tartanak.
0: Közlekedés.
1: Sávlezárás lassítja a forgalmat Budapesten a Mester utcában, a Ferenc körút előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Mindenütt derült az ég. Napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37 és 42, késő este 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Velencei tó 26, a Tisza tó 24 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Két ezüstérmet nyertek tegnap nyíltvízi úszóink az Európa-bajnokságon, három női versenyzőnk is elődöntős az öttusa EB-n. Ma este a lengyel Górnyik Zsávzse csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Betlehem Dávid mellett Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet nyert tegnap a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai számában a Párizsi Európa-bajnokságon. Kovács Seres Hunor 16. lett, míg a Párizsi olimpiai bajnok Krasovszki Kristóf a 23. helyen végzett. A férfiaknál a tokiói ötkarikás játékokon aranyérmes Florian Welbock, a nőknél a Párizsi olimpia bronzérmes olasz versenyzője Ginevra Tadeucci győzött. Az EB-n a női 3 méteres műugrás selejtezőjében Kun Patricia 26-ként zárt. Elsőként hallgassák a női nyílt vízimezőny ezüstérmesét, Mihályvári Farkas Viktóriát, aki Korsos Kristófnak nyilatkozott.
3: A 8 kör ez nagyon hosszú volt, tehát hogy végig számolni és tudni, hogy még ennyi kör van hátra, azért sokkal más mentálisan, mint amikor azért csak 6 kört kell leúszni, de összességében egyébként jól éreztem magamat a versenyen. Az, hogy majdnem végig én vezettem, azért az elég sokat kivett belőlem, de muszáj volt ezt is megpróbálni, hiszen én azért nem annyira szeretek verekedni, nem is nagyon tudok, és azért könnyedén be tudnak darálni, és azért itt nagyon rövid szakaszok voltak a fordító bóják között, amik azért elég veszélyesek ilyen darálás terén. Most az olasz bírta jobban, tavaly én bírtam jobban, úgyhogy most megcseréltük egymást. Ez ilyen, de büszke lehetek magamra, és elégedett vagyok az úszásommal, a helyezéssel is. Még valószínűleg kicsit többet kellene edzeni, vagy nem is tudom másképp, vagy az is lehet, hogy csak meg kell szokjam, hogy ennyit vagyok elől, de szerintem ez jó lesz, és mindenképpen nagyon jó, hogy így augusztusig ezt végigcsináltuk, kibírtam, és jó formában vagyok.
4: Ennél jó körülmények között nem tudsz hasznos tapasztalatokat szerezni, szóval ilyen szempontból ez nagyon jó volt. Esetleg a fiúk versenyéről érkezett olyan információ, ami segíteni tudott téged itt a versenyzésnél?
3: Néztem a fiúk versenyét, és ugye ők mindig kijöttek a hajók mellé. Itt most nem volt akkora sorrás, mint amit hallottam így az olimpiáról, ugye én ott nem úsztam. Azt gondoltam, hogy az első körben megnézem, hogy milyen, hogyha nem jövünk ki a hajók mellé. Ugye elég gyorsan előre kerültem, úgyhogy tudtam ilyenekkel próbálkozni, és hát ugye volt, aki kiment a hajó mellé, és igazság szerint nem volt sokkal gyorsabb, úgyhogy úgy gondoltam, hogy jó ez az ív itt középen is, aztán hát a második felére már én is fáradtam, és azért ott láttam, hogy egy kicsit gyorsabbak, hogyha kimegyünk a hajó mellé, úgyhogy onnantól kezdve én is mentem a hajó mellé, amúgy ott könnyebb volt úszni, úgy utólag kiderült. Szerintem az, hogy a fiúk ott ugye többet úsztak, meg ilyenek, azért az valamivel így segített, hogy ezt nem biztos, hogy be kell vállalni, az elején nem is nagyon kellett, a végén azért kellett. Nálunk sokkal jobban fújt a szél, ami így a hidak alatt jobban érződött, tehát ott a beszorult a szél, és ott az elég nagy szembeszél volt, mondjuk amikor lefele úsztunk, illetve hát konkrét erdőkön kellett átverekednem magamat, tehát volt olyan, hogy fejemen teljes mértékig ágak, meg hínár, meg minden, meg belefejeltem valami kemény műanyagba is, azért volt itt minden.
2: Mihályvári Farkas Viktória után következzen a Párizsi Európa-bajnokságon a férfi nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai számában ezüstérmet nyerő Betlehem Dávid, akit szintén Korsos Kristóf kérdezett.
4: Egyelőre még nem tűnsz annyira boldognak, de azért remélem ez majd változik. Hosszú hajrát indítottál, ezüst a vége, hogyan könyveled el magadban ezt így?
5: Jó volt, jól éreztem magam, éreztem, hogy a franciák inkább mindig elő akartak lenni, hogy mondom azért hazai nézők előtt éreztem, hogy sokszor kell erőből, de próbáltak mindig elő lenni, szóval a hatodik kör végére azt mondtam, hogy most már tényleg elő kell maradni és menni, szóval remélem, hogy sok jó taktikai döntést hoztam menet közben, viszont a végén kicsit korán indítottam meg a hajrát, itt a hetedik kör visszafelé már éreztem, hogy előre kell menni, és próbálni menni kicsit kizökkenteni a flót. Szerintem sikerült, aztán nem kell az elfelejteni, hogy a világ egyik, hanem a legjobb nyíltvízi úszója még mindig attól, még hogy a hideg hullámos íze nem úgy ment neki, de látszott, hogy a végén már neki se sodort annyira a víz, inkább ő is baloldalt ment, mint hogy kiment volna a hajókhoz. Jó taktikával úszott, és tényleg akkor indult el mellett, amikor nem számítottam rá, szóval nem tudtam úgy harcolni valahogy szerettem volna, de elkészültem az erőmmel. Nem vagyok csalódott, ebben ennyi volt, örülök, hogy volt bennem, hogy elinduljak és magamra vállaltam az utolsó kört.
4: Említetted ezeket a taktikai döntéseket, ez mennyiben volt improvizáció? Én itt menet közben a parton azt az infót gyűjtöttem be, hogy nagyjából ez volt a terv, hogy a hetedik kör második felében megindulsz.
5: Én is ezt szerettem volna, ugye 1200-as volt egy kör, visszafele kb. 1600-1700 méter, azt szoktam bírni. Most is szerintem elég jól bírtam, hiszen három maradtunk a végére. Klemet is már egy kicsit lemaradt tőlünk. Jó formában vagyok, jól éreztem magamat. Nagyon feküdt a fulnak ez a síkvíz, melegvíz. Nem vagyok csalódott tényleg, azért tőle kikapni nem olyan rossz.
2: Betlehem Dávidot hallották. A négy magyar induló közül három jutott az elődöntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a továbblépés, a 9. helyen ért be. Mészáros Emma viszont 22. helyével nem lesz ott a folytatásban. A B csoportban Erdős Rita 14. volt a zárószám előtt, végül 4. fejezte be a versenynapot, Bauer Blanka pedig a 27. helyről kapaszkodott fel a 14-re.
0: Nemzeti Sportkrónika.
2: A görög Sport 24 újság tegnap esti cikkében fotóval illusztrálja, hogy megérkezett Athénba Vitális Milán, a Győr 8-szoros magyar válogatott labdarúgója. A lap szerint a középpályás ma alá is írhatja 4 évre szóló szerződését az AEK Athénnal, amelyben együtt szerepelhet majd a szintén válogatott támadóval, Varga Barnabással. Ma este a lengyel Górnyik Zabrze csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a 3. forduló első mérkőzésén. A 20:15-kor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az FTC vezetőedzője Borbé Balázs így várja a találkozót.
6: Most tényleg a középső középpályáról azért egy picit elfogytunk, így hogy Nebi és Filip is kiesett, de ugye Ádám már nagyon régóta nem játszott mérkőzést, május elején a legutoljára, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy nincs rossz fizikai állapotban, és szükséges esetén rendelkezésre áll és bevethető. De ugyanaz Nebire is vonatkozik, már a csapattal edzett, úgyhogy meglátjuk, hogy fog kinézni, de bízom benne, hogy le tud ülni a padra, és szintén szükség esetén ő is bevethető lesz. Egyértelmű, hogy az a párharc az azért nem 90 perces, hanem 180 perces, azért nem lehet fejjel menni a falnak, de ennek ellenére igen, szeretnénk a saját játékunkat játszani. Nagyjából tudom, hogy mit várhatok az ellenféltől. Óvatosnak kell lennünk, okos játékot bemutatnunk, de nyilván szeretnénk egy olyan teljesítményt nyújtani, és egy eredményt elérni, ami jó pozícióba helyez bennünket a visszavágó előtt. Óvatosan, okosan, intelligensen kell játszanunk. Az eddigi európai mérkőzéseken a támadójátékunk az rendben volt. Nyilván az utolsó mérkőzésen, ugye 60 percet ember hátrányban játszottunk, az azért rányomja a bélyegét a támadójátékunkra, de én bízom abban, hogy azt a minőséget, amit európai porondon tudtunk mutatni, akár védekezésben, akár támadásban, eddig a pontig azt képesek leszünk megmutatni. Tudjuk, hogyha ezt a kört melyik csapat sikeresen veszi, az minimum a konferencia liga fő táblájára kerül, úgyhogy nem babra megy a játék. Mindkét edző vagy mindkét csapat ezzel tisztában van, de valószínűleg ebben a felfogásban is fog kezdődni majd az első mérkőzés. Személyesen ismerjük egymást az ellenfél edzőjével, úgyhogy tudom, hogy nagyjából mire számítsak. Racionális, pragmatikus gondolkodású emberről vagy szakemberről van szó. Ennek tudatában tudom, hogy mi az, ami vár ránk. Most az, hogy mivel lennék elégedett, olyan eredménnyel lennék elégedett, ami egy jó pozícióba helyez bennünket a visszavágó előtt. Egy vagy két gólos győzelem, vagy akár döntetlen is. Mindig van egy visszavágó, mindig van egy másik mérkőzés.
2: A Ferencváros vezetőedzője Borbé Balázs mellett a Górnyik Zabrze csapatát irányító szlovák Mihály Gaspárik is elmondta gondolatait a ma esti labdarúgó Európa Liga selejtező mérkőzéssel kapcsolatban.
7: Nagyon erős csapatról beszélünk, és pont ezért gondolom, hogy egy nagyon kiegyenlített játék lesz. Edzőt egyébként én ismerem is, ismerem azt a vezetési, ismerem azt az edző

0: felünk van, tehát én most nem szeretnék a végeredményre koncentrálni és arról beszélni, hanem csak a meccsre.
1: Jak będzie potem ta rywalizacja na tym boisku.
0: Mindenképpen offenzívan fogunk játszani, egyébként mi mindig úgy kezdjük, hogy próbálunk már az első meccsen is offenzív támadó játékot folytatni, amire nagyon szeretnénk koncentrálni. Kontroll alatt tudjuk tartani a meccset, hogy mi legyünk a kezdeményező, kontrolláló szerepben. Nagyon meleg időjárás várható, nem csak nekünk, hanem az ellenfélnek is mind a két csapatnak. Óvatosnak kell lennie és bölcsnek kell lennie. Nem mindegy, hogy hogyan mozognak ilyenkor a játékosok a pályán, de összességében ezekre fogunk koncentrálni.
2: Agornyék Zsábzse vezetőedzője, szlovák Mihál Gásparik mondta el gondolatait a ma esti Európa Liga selejtezővel kapcsolatban. A ma esti Európa Liga selejtező mérkőzésen akár pályára is léphet Nagy Ádám, aki 10 év után tért vissza a Ferencváros labdarúgó csapatához. A középpályás ugyanis ott van a meccskeretben. A játékosa a Szabó Bence beszélgetett.
3: Büszke vagyok arra, hogy újra itt lehetek, ahogy azt talán egyszer itt fogalmaztam, hogyha hazajövök. Egyszer akkor én azt csak a Fradiba tudom elképzelni, és örülök, hogy ez így valóra is vált. Azt érzem, hogy abban az időben az a legerősebb Ferencváros volt, a legerősebb csapat Magyarországon, hiszen triplázni tudtunk, ugye akkor még volt Liga Kupa, Magyar Kupa, és a bajnokságot is megnyertük, sőt, ugye volt még a Szuperkupa is, azt is megnyertük, tehát hogy abban az időben az egy nagyon-nagyon erős Ferencváros volt. Az már egy más kérdés, hogy utána én annak már nem tudtam sajnos a részese lenni, amikor elkezdődtek a selejtező sorozatok, hogy ott utána még azért egy jó pár évig még nem jöttek össze a selejtező sorozatok. Hogyha most ezeket összehasonlítjuk, hogy tavaly is összejött a Európa Liga, idén is egyre közelebb van hozzá a csapat. Most, hogyha ebből kiindulunk, akkor igen, abban az időben az a Ferencváros nagyon erős volt Magyarországon, a legerősebb csapat, de lehet, hogy kvalitásban a mostani Fradi az meg már fölé nőne.
4: Eléggé jelentősen befolyásolta a hétvégét tekintünk. Szerintem a nagy meleg azért az összes pályán ez fő téma volt, hogy érdemes-e egyáltalán ilyen körülmények között lejátszani a mérkőzést. Neked milyen benyomásaid voltak erről a Vasas elleni meccsről, ami még ugyan nem léptél pályára. Most hogyan zajlik az edzés ilyen óriási hőségben?
3: Szerintem a mérkőzéseket azokat le kell játszani, tehát halasztani fölösleges nem érdemes, mert akkor azt valamikor pótolni kell, akkor meg az lesz a probléma. Itt talán inkább az volt a legtöbb klubnak a problémája és a baja, hogy azért előre lehetett tudni, hogy meleg lesz, előre lehetett tudni, hogy minimálisan, de mondhatjuk úgy, hogy energia problémák vannak Magyarországon, tehát hogyha egy minimálisan is kicsit előre látva az MLS, akkor ezt akár már a hét elején be lehetett volna lebegtetni, hogy van egy ilyen gondolat. Persze ott sporoljon az ember, ahol tud, meg milyenkor fogjon össze az ország, de hogyha meg belegondolsz, nyilván a játékosoknak nem egy egyszerű sztori, ilyen nagyon-nagyon nagy melegbe játszani, és akkor ott vannak a szurkolók is, akik családok, gyerekekkel, akik meg megfülnek a lelátón, vagy akkor lehet, hogy emiatt inkább ki se jönnek. Nem egy ilyen hazai mérkőzésre számított senki a Twente elleni. Hát nem azt mondom, hogy lehengerlő játék, de mégis egy meggyőző, nagyon jó játék volt, főleg, hogyha azt nézzük, hogy egy emberrel kevesebb játszott a csapat 70 percen keresztül. És akkor most itt jön megint be ez a kétarcú Ferencváros, hogy az Európai Kupában nagyon-nagyon jó játékkal, mutatott játékkal tud eredményes lenni. A magyar bajnokikon meg kicsit döcögős ez az egész. Nyilván hosszú távon, vagy hát már rövid távon ezt kell kiküszöbölni, de hát ebben biztos vagyok, hogy a Borbély Balázs a stábjával is ezen van, hogy mi az, ami hétközben működik, hétvégén meg a magyar bajnokikra nem működik. Ebben biztos vagyok, hogy rövid időn belül javulás fognak látni a szurkolók.
2: A Ferencváros labdarúgó csapatához 10 év után visszatért Nagy Ádámot hallották.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Negyed döntőbe jutott az U18-as magyar női kézilabda válogatott a romániai világbajnokságon, miután 41-36-ra jobbnak bizonyult Kínánál. Együttesünk a 4 közékerülésért Dániával játszik holnap 17 óra 30 perctől. Szintén negyed döntős lett U18-as férfi kézilabda nemzeti csapatunk a szerbiai Európa bajnokságon, mivel 37-32-re múlta fölül Horvátországot a kontinens torna közép döntőjében. U16-os fiú vízilabda válogatottunk 12-6-ra verte Törökországot a horvátországi világbajnokság második csoportmeccsén. Marozsán Fábián 6-4-6-3-ra győzött a japán Mochizuki Shintaro ellen a montreáli kemény pályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a 64 között az olasz Matteo Arnaldival csap össze, akitől eddigi 3 mérkőzésükön 3-szor kikapott. A Sportkronika végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, a zene után hamarosan folytatódik a Sport reggel itt a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, Szalai Kristóf és Csonka Zsófia. 10 év után hazatért Nagy Ádám a Ferencvárosba. A részletekről Szabó Bencivel beszélgetett.
2: 10 év után újra hazatértél a Ferencvárosba. Milyen újra Budapesten lenni és a Fradi játékosának lenni?
3: Érdekes nagyon, mert ahogy te is mondtad, 10 év telt el, de ahogy megérkeztem, és elkezdtem az edzéseket először még külön, aztán a csapattal, olyan, mintha ez a 10 év egy hónap alatt eltelt volna, és hogy újra itt vagyok, és újra itt vagyok a Fradiba, és magától értetődő, annyira természetesnek érzem, ami abszolút, tehát egyáltalán nem azt, hiszen a Fradi is, az egész Ferencvárosi tornaklub rengeteget fejlődött, infrastruktúrálisan is, szakmailag is, és hát a csapat is egyre erősebb és egyre jobban megállja a helyét a nemzetközi sorozatokban is, úgyhogy nyilván nem volt ez magától értetődő, hogy én haza fogok tudni jönni, de nagyon-nagyon örülök neki, és büszke vagyok arra, hogy újra itt lehetek, ahogy azt talán egyszer fogalmaztam, hogyha hazajövök egyszer, akkor én azt csak a Fradiba tudom elképzelni, és örülök, hogy ez így valóra is vált.
2: Ugye egy állandó pont van, gyakorlatilag Dibusz Dénes volt az a játékos, aki akkor is itt volt ebben a keretben, amikor még te is játszottál. Milyen ez hogyha két csapatot most már így össze tudod hasonlítani, te egy gyengébb Fradiból mentél el?
3: Hát figyelj, azt érzem, hogy abban az időben az a legerősebb Ferencváros volt, a legerősebb csapat Magyarországon, hiszen triplázni tudtunk, ugye akkor még volt Magyar Kupa, Liga Kupa, bocsánat, Magyar Kupa, és a bajnokságot is megnyertük, sőt, ugye volt még a Szuperkupa is, azt is megnyertük, tehát hogy abban az időben az egy nagyon-nagyon erős Ferencváros volt. Az már egy más kérdés, hogy utána, én annak már nem tudtam sajnos a részese lenni, amikor elkezdődtek a selejtező sorozatok, hogy ott utána még azért egy jó pár évig, de javíts ki, hogyha tévedek, még nem jöttek össze a selejtező sorozatok.
2: Hát igen, ugye a főtábla az a 2019 a környékén akkor volt először, igen.
3: Így igaz. Tehát hogy nyilván, hogyha most ezeket összehasonlítjuk, hogy tavaly is összejött a Európa Liga, idén is egyre közelebb van hozzá a csapat. Most, hogyha ebből kiindulunk, akkor igen, abban az időben az a Ferencváros nagyon erős volt Magyarországon, a legerősebb csapat, de lehet, hogy kvalitásban ez a Fradia, a mostani Fradi az meg már fölé nőne.
2: Ugye azért eléggé jelentősen befolyásolta a hétvégét tekintünk. Szerintem a nagy meleg azért az összes pályán ez fő téma volt, hogy érdemes-e egyáltalán ilyen körülmények között lejátszani a mérkőzést. Neked milyen benyomásaid voltak erről a Vasas elleni meccsről, ami még ugyan nem léptél pályára? Meg hát alapvetően erre is rákérdeznék, hogy most hogyan zajlik az edzés ilyen óriási hőségben?
3: Hát figyelj, szerintem a mérkőzéseket azokat le kell játszani, tehát halasztani fölösleges nem érdemes, mert akkor azt valamikor pótolni kell, akkor meg az lesz a probléma. Itt talán inkább az volt a legtöbb klubnak a problémája és a baja, hogy azért előre lehetett tudni, hogy meleg lesz, előre lehetett tudni, hogy minimálisan, de mondhatjuk úgy, hogy energia problémák vannak Magyarországon, tehát hogyha egy minimálisan is kicsit előrejött látó az MLS, akkor ezt akár már a hét elején be lehetett volna lebegtetni, hogy van egy ilyen gondolat. És nyilván egyébként meg persze ott sporoljon az ember, ahol tud, meg ilyenkor fogjon össze az ország, de hogyha meg belegondolsz, nyilván a játékosoknak nem egy egyszerű sztori egyébként ilyen nagyon-nagyon nagy melegben játszani, és akkor ott vannak a szurkolók is, akik családok, gyerekekkel, akik megfülnek a lelátón, vagy akkor lehet, hogy ez emiatt inkább ki se jönnek. Összességében nyilván nem egy ilyen hazai mérkőzésre számított senki a Twente elleni. Hát nem azt mondom, hogy lehengerlő játék, de mégis egy meggyőző, nagyon jó játék volt, főleg, hogyha azt nézzük, hogy egy emberrel kevesebben játszott a csapat 70 percen keresztül. És akkor most itt jön megint be ez a kétarcú Ferencváros, hogy az Európai Kupában nagyon-nagyon jó játékkal, mutatott játékkal tud eredményes lenni. A magyar bajnokikon meg kicsit döcögös ez az egész dolog, és nyilván hosszú távon, vagy hát már rövid távon ezt kell kiküszöbölni, de hát ebben biztos vagyok, hogy a Borbély Balázs a stábjával is ezen van, hogy mi az, ami hétközben működik, hétvégén meg a magyar bajnokikra nem működik, úgyhogy ebben biztos vagyok, hogy rövid időn belül javulás fognak látni a szurkolók.
2: Térjünk még vissza egy kicsit az átigazoláshoz, az olyan szempontból, hogy hozzád milyen visszhangok jutottak el, a szurkolók hogyan reagáltak a visszatérésedre. Én azt láttam, hogy azért nagyon sokan örültek neked. Ezzel együtt veled kapcsolatban, a játékoddal kapcsolatban mindig felvetődnek bizonyos fajta kritikák is, az, hogy kevésbé passzolsz előre. Ezeket te hogyan kezeled az elmúlt időszakban, meg tényleg az összkép milyen volt neked?
3: Figyelj, eléggé jól kezelem ezeket. A üzenetek, a személyes tapasztalataim azok abszolút pozitívak. Minden, ami eljutott hozzám, az motiváló. Én már nagyon az internetet nem bujkálom a komment szekciókat, mert nincs rá szükségem, meg időm sincs ilyenekre. Nyilván hosszú távon, sőt már rövid távon most az lesz a motivációm, vagy a célom, hogy egyre több, szépen fokozatosan több meccset tudjak játszani, több perc legyen a lábamba, és remélhetőleg a szezon végére meg mindenki örül, hogy visszajöttem, és újra a Fradi játékosa vagyok.
2: Ugye bekerültél az Európa Liga keretébe, és két változás történt a keretbe. Az egyik ugye, hogy te is bent vagy. Ez akkor nyilván azt is jelenteti, hogy akár meg is kaphatod a lehetőséget most a Górnik Zsábra ellen.
3: Így igaz. Sajnos még így, ahogy folyamatosan szerda-szombat, vagy szerda-vasárnap, csütörtök-vasárnap, tehát ilyen heti két mérkőzés van. Kevés edzést tudtam rendesen a csapattal csinálni, mert általában ilyenkor aki játszott, az másnap az regenerál, akkor egy kisebb csoportos edzés van, és nyilván itt most azt hiányzik, hogy egyre, hogy minél több edzéssel tudjak részt venni, ott, ahol az egész csapat ott van, hiszen azért össze kell szoknom a játékosokkal, illetve most az, hogy életemben először kimaradt egy pre-season, és hát azt kell a lehető legrövidebb alatt ledolgozni, mert hiába dolgozik az ember egyedül vagy személyedzővel, nyilván az teljesen más, mint hogyha csapatedzéseken részével, viszont egyáltalán nem lesz probléma, azt már most érzem, csak minél több egymás közti játék, éles helyzetre van szükségem.
2: Hogyha beszélünk az esélyekről, akkor ugye lehet ezt a lengyel csapatot nézve, legalábbis a Fokodőirák szerint a Ferencváros az esélyesebb. Most itt hogy látod a főtábrára a jutásnak az esélyt a Fradi szempontjából? Ugye azt is tudjuk már, hogy milyen ellenfelek következhetnek adott esetben, ha sikeres a párharc, és adott esetben, hogyha sikertelen, hogyan tekintesz a jövőbe?
3: Hát szerintem mindannyian úgy vagyunk vele, hogy most mérkőzésre megyünk. Hogyha az egész képét nézzük, akkor tudjuk nagyon jól, hogy a Trabzonspor az nem lesz egy egyszerű, hogyha tovább jutunk a lengyel csapaton, és ugyanakkor utána viszont a Monakóval találkoznánk, ha esetleg nem tudnánk sikeresen menni a lengyel csapatot, ami szintén talán még erősebb csapat, mint a Trabzonspor, úgyhogy abszolút abban vagyunk, hogy most mérkőzésre megyünk, de először ezt a hazai holnapi mérkőzést, ott kell egy jó eredményt elérni, és nyilván mindenki botmotockál az, hogyha ezt a két párharcot jól veszük, akkor utána már biztos a konferencia liga.
2: Egy kicsit beszéljünk a magyar bajnokságról, meg az itteni szerepléséről a Ferencvárosnak, és alapvetően a első körben a véleményedre lennék kíváncsi, hogy ugye itt az MLS változtatott az elmúlt években, bevezett ez az úgynevezett magyar szabályt, ami egy ajánlás. Ezzel kapcsolatban neked milyen véleményed van? Te hogy érzel, ugye ennek te úgymond egy kedvezményezett játékosa vagy?
3: Így igaz, de most emiatt egyáltalán nem fogom magam rosszul érezni, mert eddig mindenhol nyilván, ahol külföldön voltam. Végül is egy idegennek tekintettek rá, még akkor is, hogyha azért már Olaszországban is jól beilleszkedtem. Örülök, hogy végre Magyarországon magyarként itteni játékosnak tekintenek rám. Szességében maga a kezdeményezés az jó, hiszen szerintem minél több magyar játékosnak kéne játszani, minél több magyar fiatalnak, mert az a magyar foci érdekeit szolgálja. azért azzal nem mondok újakat, hogyha azt mondom, hogy azért még mindig elég nagy a lemaradás, tehát ezt akár sokkal előbb is meg lehetett volna lépni. Őszinte leszek, előttem még egyáltalán nem tiszta, hogy akkor pontosan most, hogy s mint van ez a magyar szabály, pontosan mire kell figyelni, de nyilván.
2: Tehát akkor mondjuk nem játszott szerepet az átigazolásodban, hogy azért te így jobb helyzetbe kerülhetsz haza?
3: Nem, egyáltalán amiatt jöttem, nem az volt bennem, hogy amiatt jövök haza, mert majd akkor a Magyar NB1-es bajnokikon játszani fogok, mert kell a Ferencvárosnak a támogatási pénz, és akkor biztos, hogy velem fognak számolni, mint magyar, tehát ez nem játszott közel az én döntésemben.
2: Értem. Talán még egy dolog van, amiről beszélhetnénk, az a válogatottat érinti. Ugye legutóbb a válogatottban pár évvel ezelőtt szerepeltél. Ez gondolom ilyen tekintetben akkor kimondott cél, hogy akkor a Fradiból vissza lehet kerülni a válogatottba, mint arra már láttunk jó pár példát.
3: Így igaz, ebben szinte biztos vagyok, hogyha folyamatosan játéklehetőséghez jutok a Fradiba, jól játszom, akkor biztos vagyok benne, hogy újra megnyílik majd az út a válogatott felé.
2: Mennyire nézegeted adott esetben azt az előtted álló játékosokat az örök ranglistán? Nem tudom, szoktál-e ezen gondolkodni, hogyha esetleg vissza tudsz kerülni? Mert ugye egy időben, amikor folyamatosan a kerettagja voltál, akkor én is így a barátaim, kollégák között azért az felvetődött, hogy akár Nagy Ádámból még lehet a magyar labdarúgás legtöbbször pályára lépett játékos a válogatottban.
3: Hát nagy valószínűséggel, hogyha nem kerültem volna ki, akkor most arra már megvenne a 100 mérkőzés. De hát ez így az utóbbi időszakban abszolút nem levegett a szemem előtt, hiszen ahhoz először vissza kéne magam verekedni a válogatottba, amire remélem, hogy bizonyítani tudok majd. Nyilván, hogyha újra elkezdek ott játszani, akkor szépen lassan lehet előre nézni. Én már annak is nagyon boldog lennék, hogyha a 100 mérkőzést elérném, mert azért az mégis egy szép kerekszám.
2: És talán akkor még egy utolsó dolog a végére, egy ilyen 10 éves karrier után, amit külföldön töltöttél el, szerinted mi az a legfőbb dolog, amiben a Ferencvárosnak majd többet fogsz tudni nyújtani, mint amikor elmentél?
3: Szerintem, ha csak abból indulok ki, hogy egy fiatal srácként távoztam, igazoltam el a Fraditól, most pedig egy felnőtt férfiként, egy családapaként térek vissza. Ez olyan szempontból mindenképp érdekes lehet, hogy azért az öltözőbe kellenek vezérei, egyéniségek, kellenek hangadók, akik a játékosokat a jó irányba terelik. Most nyilván itt inkább csak arról van szó, hogy akár a pályán segíteni a taktikai utasításokba a mérkőzés meccs közben, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy ebben nagy hasznára leszek a Fradiba, és én hát úgy érzem, hogy játékban is azért elég sokat fejlődtem, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azokra is rá fogok cáfolni, akiknek esetleg az nem tetszett, mert még úgy vagyok meg benne, hogy kevesebbet játszok előre felé.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Bence a hazatérő Nagy Ádámmal beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Meg!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
4: És már 7 óra is elmúlt. Jó reggelt mindenkinek, hamarosan 4:40 van ma reggel Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. Itt van velünk Szalai Kristóf. Hello Krisi, jó reggel!
5: Jó reggel, drága hallgatók, sziasztok!
4: Csonka Zsófi, azaz Szofi, szia Szofi!
6: Sziasztok, jó reggelt, és Harsányi Levivel az élen.
4: Mindjárt érkezik Bánki Dodi, csak megvárjuk, még feladja ugye a parkolás. Most már nem lehet, ugye már valójuk beszintén, hogy szerette van a pénzzel bedobni, de most már nem lehet bedobni.
6: Nem lehet.
4: Hanem most már csak online lehet parkolással megállni. Úgyhogy mindjárt jön Dodi, ő lesz a vendégünk, hanem is vendégünk, hanem visszatérő, tulajdonképpen családtagunk, úgyhogy vele beszélgetünk majd ebben az órában. A következő órában csak azért szólok előre, hogy készünk filmes megközelítésben.
5: Jelenetekkel. Nézzük meg.
4: Hát tulajdonképpen igen, Cristiano Ronaldo egy film szerepet kapott, majd erről beszélünk, és majd aztán hívjuk az óra másik felében Dudás Viktor filmszakértő barátomat. Ha valaki mindent tud a filmekről, akkor ő lesz az, aki majd erről beszél. Előszeretettel egyébként hívnak sportolókat filmekbe, legalább kettőt vagy hármat tudunk, olyan sokat nem, de majd erről részletesen akkor, amikor majd erről beszélünk. Én ha jól tudom, és közben megjött Dodi, szia Dodikám, jó reggel!
7: Jó reggelt, sziasztok!
4: Hogy maga, ha már itt Fradiról is beszélünk, meg minden másra fogunk vele, és köszönjük szépen, hogy itt vagy ma reggel, szia-szia! Hogy,
7: köszönöm, de én köszönöm.
4: Ugye Paplac, mint sportoló biztos, hogy volt filmben, gondolkodom a film címén, az oroszlán... Nem tudom, nem az oroszlán király. Utána néz, mindjárt, ezzel még ne is viccelődjünk. Már Paplac és az oroszlán királya. Az oroszlán Bújtor Pisti, Koncz Gábor. Majd nézd meg, létszem meg film. De talán császár is, nem? Albert Florian is szerepelt filmben, vagy nem?
7: Én nem tudom, nem... Nem.
6: Az oroszlán ugrani készül.
4: Az oroszlán, köszönöm szépen, az oroszlán ugrani készül. Na, szóval...
6: Valamint a Nehéz kezdjük című magyar játékfilm.
4: De ki járt volna Albert Floriannak is egy film, nem?
7: Hát persze, hogy ki járt volna. Hát nagyon sok ilyen játékos van, de én nem emlékszem, hogy a császár ilyen filmben szerepelt volna.
4: Talán mindegy is, de én azt őt el tudtam volna képzelni a mutatott játékom az elét eredménye alapján, tehát ott simán. Na hát tulajdonképpen minden, ami Fradi és ami hozzád meg hozzánk tartozik, örülünk. Én megmondom őszintén, én ritkán vagyok ennyire ki egy döntetlen kapcsán, amit a Kispest csinált, erre most nem menjünk bele, hogy lehet ezt a
5: élemi harmadik napja ezt, tehát hétfőn ezen nyitottunk.
7: Nem csodálom, de a Kispest ilyeket.
4: Őszintén.
7: Hát
4: hogy tapsolhatja meg a mi közönségünk, ugye, mert én kispesti kötődés vagyok. Tehát utána megtapsolták.
7: Mert nagyon becsülik Tuivelt. Nagyon
4: kitart a klub azért, hűség, persze,
7: igen. De hát azért úgy azért biztos a srácokban is benne volt ott Kispesten, hát, hogy ha haló, ha azért így elveszíteni egy-két pontot.
4: Hát a dobó is talán hozzá képest egy visszafogott. Mindegy, szóval Fradi kapcsán beszélünk. Egyrészt valami csodálatos győzelem. A Twente-nél is azt gondoltam volna, hogy már kicsit majd akadozik a gépezet. Aztán pedig, hát nem voltam kint a visszavágón, de az odavágón, hogy 2-1-re nyertek kint Hollandiában a fiúkat.
5: Azt hittem, azon ott volt, azért mondod is.
4: Hogy... úgy terveztem, hogy megyek, de nem tudtam, mert a holland kapcsolatom tulajdonképpen tulipán eladás miatt börtönbe került, de úgyhogy illegális tulipán eladás miatt. De hogy, tehát akkor ide visszatérve ide, hogy ott jobban féltettük a Twentétől a Fradit, és most aztán most a soron következő meccsen, ma lesz.
5: Ma. Igen.
7: Ma, persze.
4: Na, hát ma akkor most ez egy milyen meccs lesz? Mit lehet erről tudni?
7: Nehéz, legalább olyan nehéz, mint a Twente elleni, és ott kint Enschedében, Hollandiában, az első 10 percben momentuma nem volt a Fradinak. Nagyon-nagyon...
4: Az alkotóton azért másképp is valljuk be.
7: Jóska gólja, Lenny Joseph gólja a legjobbkor jött. Általában a gól mindig jóskor jött.
5: Jóska csillant a szeme.
7: Jó, mindenki a Fradi. Fradisták között mindenki Jóskának hívja Lenny Joseph-et. Nagyon fontos gól szerzett, és nagyon fontos győzelem volt az. Egy nagyon szép győzelem. Hát a visszavágó az meg egy feledhetetlen este volt. Fergeteges hangulat, egy nagyon jól játszó, okosan, taktikusan jól játszó Fradi, és a végén még 2-0 után, de a 85. percben még 2-0 volt, és utána még izgulni kellett.
4: Ugye ma a Górnik Zsabzséval játszik, igen. A Fradi, ugye a lengyel klub futballról egyébként annyi mindent érdemes tudni, tehát konkrétan semmit. De a Zsabzséval kapcsolatban én azt hiszem, hogy itt pont ez lehet egy ilyen, ilyen féltő, óvó pillantás gondolat, hogy akiről, a Twente is azért egy bajból szintén az egy híres, ismertebb csapat. Sokkal jobban tartottunk tőle, mint a Zsabzsétól, és most...
7: Jobban tartok a Zsabzsétól, mint a Twentétől.
5: Tartsanak ők.
6: Mondod, Imi.
4: Várj egy picit azért.
7: Ha most jön képbe az, hogy itt mindenki zokog, hogy a Transfermarkt szerint a Twente háromszor annyiba került, mint a Fradi, aztán Fradi jobban játszott összességében, és most a Zsabzsé meg kevesebbe kerül. És nézzétek meg, hogy milyen kemény meccs lesz. A lengyelek gyorsak, agresszívak, kemények, nagyon-nagyon-nagyon nehéz meccs lesz, és nem is számítok olyan sok gólra, mert egy taktikailag nagyon visszafogott meccs lesz, nem szabad, hogy az első, legalábbis a Fradinak előnyt kéne szerezni, de nem szabad hátrányba kerülnie, mert hát...
4: De ne felejtsétek el, Fenerbahce ellen játszott egy 1-0-át és 1-1-et. Utolsó 5 meccsén lőtt 9-10 gólt, tehát hogy...
7: Olyan, körülbelül olyan lesz, mint ahogy az NB1-es bajnoki...
4: Szerintem krumpli cukor, szerintetek
7: van. Visszaállnak, tehát ez nem egy látványosan futballozó csapat, viszont rendkívül agresszívan védekezik, és gyors átmenetek vannak. Tehát a megszerzett labdák, a gyors támadásokat, de nagyon nehéz lesz. Az NB1-ben ugyanezt játsszák az ellenfelek, és szenved is a Fradi ellene. Jó, ott rengeteg a rotáció. Tehát a
4: lengyeleknél kezdődött már bajnokság? Még nem, ugye? Vagy igen? Talán még nem, ha jól tudom. Tehát az nem tudom most mennyire jelent előnyt felkészültségben.
7: Hát már játszott a Fener ellen két nagyon kemény meccset, tehát játékban vannak ők, tehát nem.
4: Mert ilyenkor te tudod, az mennyire jó, hanem ha benne vannak a rendben a mozgásban, akkor...
5: Egy forduló már nem ment, úgyhogy...
7: Benne vannak ők a játékban, tehát nagyon-nagyon kemény meccs lesz, és jó lenne előnnyel indulni.
4: Na most hogy állunk, hogy tegyük ezt tisztában? Ha most nyer a Fradi, akkor kerül főtáblára?
5: Nem, akkor lesz még egy playoff kör.
7: Na, de már a konferencialiga csoport kör,
5: akkor már meg lenne a konferencialiga.
4: Az nem Fradi szint, gyerekek. Azt én, mint kispesti mondom, a Fradi az nem konferencialiga. A Fradi erős Európa Liga, és itt mint mindig megosztjuk, amikor erről beszélünk, a vélemény, vagy megosztanak a vélemények, hogy én azt gondolom, hogy ő egy nagyon stabil Európa Liga, és néha felkacsingatva egy ilyen liftező üzemmódban lehetne BL, és előbb-utóbb el fogja kapni a BL fonalat, én azt érzem.
7: Drága Levikém, azért nem bánnám, ha valamelyik magyar csapat erre konferencia liga csoportkörbe bekerülni.
4: Én nem azt sem mondom, hanem a Fradihoz képest mondom, tehát szerintem Fradi sokkal többet tud legalábbis jelen helyzetben.
7: Én értem, de két bajnoki egy pontja van a Fradinak.
5: Tudja legalább annyit valaki más is, igen.
7: Mindig az a legfontosabb.
4: Látod, mi egy pontot így bedobtunk a MTK ellen, tehát mi így vagyunk kispestiek. Tehát egy pont, nekünk ez így. Na most ez is egy nagy óriási kérdés, amire gondol Zsófi, hogy az NB1-ben így nem tudott lenni a Fradi most jelen helyzetben, és akkor kimegy egy ilyen nemzetközi kupa színpad a szintére, ott pedig így csettintésre pattintja a Vojvót meg a...
6: De ez nem most van, ez igazából már... évek óta van, igen. És őszintén szólva, én ezt végtelenül átérzem.
4: Mi te itthon rosszabbul lősz, mint kint?
6: Aha, egy csomószor előfordul, de nem csak velem, hanem nagyon sokunkkal, igen, hogy egész egyszerűen, ugye, hogy mi a célod, és ahogy mondtad is, vagy mondtátok, hogy ki hova törekszik, amikor te vagy veretlenül a bajnok hosszú éveken keresztül, akkor azért, már mint a Fradiról beszélek, akkor egy kicsit azért így elalszol a hazai piacon, hozod a kötelező minimumot, az erőforrásaidat, mentalitásban, erőben, regenerálódásban, mindenben, azt áthelyezed a nemzetközi porondra, mert mondjuk törekszel a BL felé, és ott szeretnél jól teljesíteni. Tehát én ezt maximálisan átérzem, plusz amikor mondjuk nagy az erőkülönbség, ezt most már nem mondhatjuk, hiszen ugye a Győr lett a bajnok, és megtört a Fradinak a sorozata, de amikor itthon folyamatosan te vagy a bajnok, és egyszerűen nagy a most Transfermarkt ide vagy oda, de az erőbeli különbség a hazai bajnokságon belül a te javadra, tehát külföldön meg ott vannak azok, akiktől te tudsz tanulni, akik téged húznak fölfelé, ahol valódi, komoly pár...
4: De nincs különbség, hát Zete jobb, mint a Panathinaikos például. Ugye? Okay, hiszen négy-kettőre kiütött a papsot.
6: A bajnokság egészét tekintve. Úgyhogy én ezt maximálisan megértem, de kíváncsi vagyok, hogy Dodinak erről mi a véleménye?
7: Az, hogy nagyon nehéz megoldani fizikálisan, mentálisan ezt, hogy átmenteni mindenhol a bajnoki szezonra, már pedig igen, a bajnokság a legfontosabb a klub. A klub szempontjában nagyon fontos a nemzetközi kupa, amely azt hozza a pénzt. Magyar futballnak is, a különböző kluboknak. Évek óta a Fradi termeli meg az erkölcsi, meg az anyagi sikert a magyar klub futballnak. De nagyon nehéz a bajnokságba átvenni, mert három naponta van meccs, három naponta nem lehet regenerálódni. Kilenc helyen változtatta meg Borbély Balázs a Vojvodina után a Paks elleni csapatot. Rá is változtatta.
4: Azt lehet, miért kellett ennyire bele nyúlni?
7: De, mert fizikálisan szükség volt rá, sérülések voltak. Hát nagyon komoly mérések vannak ám hát a háttérben, a háttérstábnál.
6: Hát Borbély Balázs el is mondta, hogy próbálkozott is, tehát igen, hogy lehet, hogy máshogy csinálná, ezt mondta is.
7: Most már belátta.
6: Ez, igen, igen, igen. De amúgy ez korrekt.
7: És most a Vasas ellen öt helyen változtatott a kilenc helyet, de ez se vált be.
4: Remélem, ma nem fog változtatni. Mert
7: hát nem, most a ma...
4: Énekez?
7: A fényes. Ma a fényes. Ma a legjobb csapatot fogja földobni a pályára. És aztán jön a Real Madrid szombaton.
6: Jó, ez amúgy... Ez...
4: Mi?
6: Amikor olvasom minden nap ezeket a híreket, hogy jön a Real Madrid, annyira szürreális.
4: Szóval ez a Real érkezés is jön, szerintem. Ez a Realnak nem azt mondom, hogy púpa hátán, vagy te erre a vállán, de hogy... Tök őszintén, ők miért jönnek ide?
6: Ki jön vajon a Reálból?
7: Na jó, azt még nem Real tudjuk, hogy ki jön a Reálból, de maga az, hogy felmerült a Real Madrid vezetőibe, jó, tudom, neked, mint hungarokatalánnak ez rendben szállt a szemben.
4: Nem,
7: Zulo legnagyobb Barcelona szurkolója.
4: Ott voltam a Bozsik stadion avatásán, hogy én voltam a konferencián, nyilván ennek több oka is volt, nem menjünk bele.
7: Magosi Brothers.
4: Így, és eljött a Villarreal.
7: Igen.
5: De a B csapata.
4: De a Villarreal B.
5: Jó, de hát, mondjuk azért, mert a
4: Villarreal... Mondtam, hogy engedjék be őket, és ők azt gondolták, akkor így most, akkor bejönnek.
5: Mert a Villarreal a covidos lett előző héten, azok
4: és
5: csak azért
4: jöttek. És mondtam az akkori tulajdonosoknak, hogy én nem értek a focihoz, tán a show businesshez sem, de higgyük az utóbbi, tán egy picit, hogy amikor egy ilyen tényleg stadionavató van, nyilván, ha nincs megbeszélt eredmény a labdarúgásban, ugye ilyen soha nem volt megbeszélt eredmény a labdarúgásban, ugye, hogy de egy ilyen stadionavatón, hát dumálják már le, hogy lőjenek egy 4-5 gólt. Így viccből.
7: Én böcsültem a kispestieket.
4: A meccs végeredménye? 0-0.
7: Na de itt a Real Madrid vezetőjében merült föl, hogy jó lenne a Fradival. Tehát azért itt nagyon
4: milyen,
7: komoly elismerés.
4: Hogy mit szednek, amikor bejön egy ilyen Real megbeszélés? Hát, hova menjünk?
7: Mert José Mourinho itt volt, amikor 2014. augusztus 5 nap hiány.
5: Kepásza?
7: 5 nap hiány, 12 éve avatták a Grupa Marinát 2014. augusztus igen, 10-én, és José Mourinho vezette azt a Chelsea-t.
4: De akkor nem amely... jött, de Chelsea,
7: a Chelsea jött, és Lipcsei Petit nagyon kedvesen barátian fogadta, és hát ugye emlékezett rá.
4: Persze, jó van.
7: Hát hogy ne, Petinek edzője volt az FC Portonábra, Bobby Robson volt az edző, és José Mourinho a segítő.
4: És most képzeltek az lenne a meccs végén, hogy azt mondaná José Mourinho, hogy köszönjük, jó volt a mérkőzés, utána nyilatkozott, a Fradi tolmács mindenféleképpen legyen, ott imádom, és azt fordítaná, hogy köszönjük szépen
7: Tóth
4: a meccset.
7: Tóth
4: Bence, és azt mondaná Bence úr, hogy köszönjük, és akkor még valami, José úr, hogy azt szeretném mondani, hogy Lipcsei Pétert leigazolnám másodedzőnek. És a Reálba elmenne a Peti.
7: Na, látod, ez a lényeg. Zseni. De most hiába évődsz meg, érzem a maliciát benned, hogy ez a Reál.
4: De bennem, de ahogy is, a legnagyobb tisztelt, hogy a Reál
7: ide. Az egész világ ide fog figyelni az Üllői útra, hogy a Fradi a Reál, még akkor is a barátságos meccset. Ez a Fradinak, meg a magyar futballnak is jó.
6: Lejárt már a VB játékosoknak a kötelező szünidő?
7: Nem járt.
4: Szünidő, nem érkezett.
7: Nem járt le, de most te is, Zsófi, te is arra fogod. Akkor is
6: tertem. Nekem még nem járt le a VB szünidő, én még nem nézek futballt.
4: Nekem szünidő van, tehát rájöttem egy sűnre. Na igen.
7: Jó, de nem hiszem, hogy Bellingham vagy Mbappé miatt lenne telt ház. Jó, biztos, hogy sokat jelentene, de egyébként
4: nekik tudod miért jó, szerintem a Reálnak egyszer, majd azon gondolkodtam, hogy ők is kilépnek abból a megszokott menetből, akikkel játszottak abból a színből. Jönnek egy másik csapattal, más típusú csapatjátékkal szemben fognak most itt szembesülni. Jó, hogy barátságos meccs, egy biztos, hogy szerintem sok gól lesz. Tehát ilyen látvány gála meccs. Ne, de Isten.
6: Ezért ez azért nevetek, hogy kilépnek a...
5: Persze.
6: Tényleg. Hogy kilépnek, mert amikor Madridban laktam, és ugye oda jártam edzeni
4: te
6: az olimpiai. Igen, olimpiai.
4: Odébb ülnél egy picit.
6: Ha hosszabb lenne a mikrofon, akkor esetleg. És az olimpiai edzőközpontba jártam edzeni.
5: Ez is olyan sztori lesz, mint a szőuli?
6: Nem egészen, azt majd a szünetben mesélem el nektek. Szóval, hogy amikor először megláttam a lőteret, ledobtam a hajamat, és mondtam, hogy innen ti még elmentek edzőtáborozni, és akkor az volt a válasz, hogy persze, hogy utána hazajöve értékeljék, ami itt van.
4: Úgyhogy ja, most konkrétan.
6: Egy kicsit ez jutott eszembe.
4: Az most... az edzőközpont, tehát én mindig elmondom, én Szoboszlai, ugye követem Dominikot, ismerem is, és nézem ugye bár az Instán az életét, már amennyit ugye mutat és enged, de az a Liverpooli edzésközpont, gyerekek, ha van itt 6-7 csillag egy szállodán.
7: Tavaly voltam.
4: Igen?
7: Igen, hát a...
4: Hát az mi?
7: A tévé, a meccs 4, meg az Arena 4 kivitt minket. A Bormusz ellen ott voltunk az egész stábbal. Szenzációs a Liverpoolnak az edzőközpontja.
4: Hát figyelj, lenyűgöző. Úgyhogy én azt gondolom, a Reálnál dettó lehet kb. Ugyanez.
7: Ott is voltunk, de még a Valdebebasban.
4: Hogyan kérem?
7: Nem sokkal
5: jobb. Ott a központja a Reálnak, az a városa, az a rész, a tartománynak a neve.
4: Barcelonában?
7: Nem,
5: Madrid Kubás. Egyébként Vinicius lesz, tehát Vini lesz, mert ő korábban esett ki a brazil válogatott, akik végigvitték az egész tornát, úgy mint a franciák, meg az angolok, hogy az utolsó előtti nap szombaton meg a döntőben a vasárnap lévő játékosok még pihenőjüket töltik, tehát Bellingham, Mbappé, ők Cucurella, ők
4: Tchouaméni van,
5: pihennek. Tchouaméni, ő se lesz. Nem.
6: És akkor meg lehet nézni Vinicius új állát?
5: Vinit meg lehet lesz majd nézni. Bernardo Silvát meg lehet nézni, a portugálokat, akik korábban kiestek. Úgyhogy azért lesz tárparádi. Mbappé valószínűleg nem lesz, meg Bellingham nem lesz, mert ők ugye végigvitték az egész évek, meg Cucurella sem. Az egyetlen egy spanyol játékos a spanyol VB keretből, aki a Reálban játszik, úgyhogy nagyjából ez a három sztárt fogja nélkülözni a Madrid, amúgy több mindenki ott lesz.
7: Ne fanyalogjunk.
5: Igen.
4: De hogy Isten mentsen. Igen, úgyhogy 0-30 55 55 605, akinek van jegye, küldje már el nekünk, légy szíves, és akkor vagy meg ott, te mész ki.
5: Nekem van, igen.
4: De mi alapon? Te miért kaptál?
5: Hát nekem ez mindenképpen jó, mert a Reál kikap, nekem azért jó, meg a Fradi nyer, akkor meg azért jó. Tehát én nem veszíthetek ezen a mérkőzésen. Meg ráérek.
4: Tudod, ez dalban, ahogy ezt Jimmy énekelte, az én nem veszíthetek című. Jó, mindjárt folytatjuk hamarosan. Beszélgetünk itt velünk Bánki Dodi, köszönjük szépen neki. 3 perc múlva lesz 7:30.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Két ezüstérmet nyertek tegnap nyílt vízúszóink az Európa-bajnokságon. Kritikus időszak jön Magyarország energiaellátásában. Napos, száraz idő lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Betlehem Dávid mellett Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet nyert tegnap a nyílt vízúszók 10 kilométeres olimpiai számában a párizsi Európa-bajnokságon. Kovács Seres Hunor 16. lett, míg a párizsi olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 23. helyen végzett. A férfiaknál a tokiói ötkarikás játékokon aranyérmes német Florian Welbrock, a nőknél a párizsi olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Tadeucci győzött. Az EB-n a női 3 méteres műugrás selejtezőjében Kun Patricia 26.-ként zárt. A négy magyar induló közül három jutott az elődöntőbe az isztambuli 5-tusa Európa bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a továbblépés, a 9. helyen ért be. Mészáros Emma viszont 22. helyével nem lesz ott a folytatásban. A B csoportban Erdős Rita 14. volt a zárószám előtt, végül 4.-ként fejezte be a versenynapot. Bauer Blanka pedig a 27. helyről kapaszkodott fel, a 14-re. A görög Sport 24 újság tegnap esti cikkében fotóval illusztrálja, hogy megérkezett Athénba Vitális Milán, a Győr 8-szoros magyar válogatott labdarúgója. A lap szerint a középpályás ma alá is írhatja 4 évre szóló szerződését az AEK Athénnal, amelyben együtt szerepelhet majd a szintén válogatott támadóval, Varga Barnabással. Ma este a lengyel Górnik Zsabzse csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a 3. forduló első mérkőzésén. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Negyed döntőbe jutott az U18-as magyar női kézilabda válogatott a romániai világbajnokságon, miután 41-36-ra jobbnak bizonyult Kínánál. Együttesünk a 4 közé kerülésért Dániával játszik, holnap 17 óra 30 perctől. Szintén negyeddöntős lett U18-as férfi kézilabda nemzeti csapatunk a szerbiai Európa-bajnokságon, mivel 37-32-re múlta fölül Horvátországot a kontinens torna középdöntőjében. Marozsán Fábián 6-4-6-3-ra győzött a japán Mochizuki Shintaro ellen a montreali kemény pályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a 64 között az olasz Matteo Arnaldival csap össze, akitől eddig 3-ból 3-szor kikapott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Péntekig marad az otthoni munkavégzés lehetősége az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter azt kérte a magánszektorban dolgozó munkaadóktól is, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A miniszterelnök szerint az áramellátás szempontjából is a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. A kormányfő azt kérte, továbbra is mindenki takarékoskodjon az energiával. Biztonsággal üzemeltethető a paksi atomerőmű még működő turbinája. A kormány honlapján közzétett jelentés szerint jelenleg pár centivel magasabb a vízszint attól, amelynél a leállást el kellene rendelni. Számítások szerint a következő napokban már lassú javulás várható, de a többi turbina újraindításához a szükséges vízszintnek tartósan meg kell maradnia. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Ismét halálos áldozatokat követeltek az ukrán főváros elleni orosz rakétatámadások. Kijevben hajnalban egy ember meghalt és 22-en megsebesültek. A légi csapások a város 7 különböző pontját érték. A belváros közelében romba dőlt egy raktárépület, amely több embert maga alá temetett. Keresik a túlélőket. A támadások Kijev környékét is érintették, ahol szintén egy ember életét vesztette, és 21-en megsérültek.
0: Közlekedés.
2: Sávlezárás lassítja a forgalmat Budapesten a Mester utcában, a Ferenc körút előtt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. A délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És 3-4-8-5 perc van, jó reggelt kívánok mindenkinek ma reggel. Itt van velünk Bánki Dodi, szia Dodi,
2: sziasztok, jó reggelt,
1: köszöntünk. Itt van, igen, Csonka Zsófia Szofi, és persze Szalai Kristóf is, sziasztok.
3: No, meg persze Harsányi Levi.
1: No, hát Fradiról is beszélünk, hát persze a Dodi itt van, meg a nemzetközi labdarúgásban tapasztalt történésekről. Itt van például a Szoboszlai Dominik esete, ugye már, hogy csapatkapitány helyettessé válik. Nekem ez kicsit fura, azt most tudtam meg ugye pár nap ezelőtt, hogy abban is kettő van. Tehát van egy csapatkapitány, és egy CKH. H. Ebből van kettő.
3: Meg csak a H. Tehát három.
4: Gyakorlatilag.
1: Nincsen H. Mi? H. Nem, nem H. Tehát helyettese, nincs helyettese, csak a csapatkapitánynak van
4: de
1: kettő.
4: Van.
1: Igen, igen, igen. Na, ez hogy van ez a csapatkapitány és annak helyettesének kinevezése? Ez nálatok is volt? Hogy van ez most? Például, ha megkérdezed most például Kristófot, hogy ki a Fradi CKH-ja, ki az a két ember, a csapatkapitány helyettes, akkor mit mondanál?
3: Hát akkor gondolkoznék a másodikon, mert változott a második kilét, ugye Dénes, Dibusz Dénes az első, és eddig
1: a CK?
3: Ő a CK, a CKH eddig Sziszé volt, hogy a CKH, most egyébként lehetne Nagy Ádám is a CKH, ha már magyar, mert saját nevelés, stb. De talán Botka Endre is lehet CKH.
2: Igen, adja magát, hogy Botka Endi.
1: Tehát ő, de ez igen. Valós is, vagy csak így, gondoljuk?
3: Így. Így.
2: Szerintem adja magát. Hát tizedik éve van Botka Endi is. Dibusz Dénes,
1: hát de most nem volt 14. egy kicsit, aztán most
3: elment. De most lehet. Kipiszt, nem ja. Volt, aztán most van.
1: Jó, oké, jó, jó. Hát,
2: szerintem a hierarchia, szerint ez így normális. Viszont Szoboszlainál meg óriási dolog, hogy a Liverpool...
1: Pont, hogy nem,
2: még
1: a, tehát ki még ott Fandijk, ki ott a...
2: Fandijk. Fandijk az első számú csapatkapitány.
1: De épp, ott is szólt róla, hogy távozik, nem? Talán nem van is.
2: Hát, még mar, én úgy tudom, hogy még marad egy évet.
1: Hát az most már biztos, persze, de hogy de hogyha valaki egy kicsit instabil a helye a helyzete, a másikkal pedig ugye Dominikkal ugye aláírtak 5 évre, akkor én azt
2: na, ez hiszem, a nagy dolog.
1: És egyébként, és erről is beszélünk, hogy azért ez nem, tehát se előtte, nem tudom, hogy utána mikor ki lesz valami hasonló szituáció a magyar játékos, de hogy tulajdonképpen szinte minden idők egyik legkiemelkedőbb magyar labdarúgója.
2: A múlt héten 3 napot töltöttünk Székesfehérváron, és a Szedreskerti általános iskolával szemben a tűzfalon ott van a képe, és úgy mellette levő szállodában voltunk a Best Westben, és elsétáltunk oda, és belegondoltam, hogy innen elindult Fehérvár külsőről egy srác, és meghódított a Liverpoolt, mert meghódított.
1: Nem csak a Liverpoolt, hanem a világot, és ebben nálam ez
2: hát
1: a nagy
2: szám. Én aztán tudom, hogy a világot mennyire hódította meg, azt azért még egy előteljes
1: túl. Fia, nézzétek meg, pont tegnap meséltem erről a holland Insta oldalát meg, Facebook és mi egyéb. Hát tele van Szoboszlai közös képekkel, és holland
4: pont
1: is...
4: Pont tegnap osztott meg, igen, egy visszaemlékezés.
1: Extra világsztár, és aki ugye azt mondja, meg a Salzburgi időből együtt, hogy ott aztán figyeljetek, hát vagy 10-20,
2: de
1: nem
2: tudom,
1: azok nagyon
2: van,
1: jó barátok.
2: Hát még a csúcs előtte
1: nagyon
2: van.
1: Nagyon jó haverok ők.
2: Kikivel?
1: Holland és a Szoboszlai.
2: Ja, Holland. Persze, hát a Salzburgban együtt nevelkedtek, óriási cimborák, meg Manchesterben is egymás mellett laknak. De ennél fontosabb...
4: Egyetértek Dodival, hogy szerintem is még Szoboszlai még előtte nem, van, nem ott van, igen. Tehát,
2: de olyan úton halad, hogy amikor elmentünk Fradi öreg fiúkkal ilyen észak-amerikai túrára, meg Isten hátra mögött voltunk, akkor is puskásoztak, hogy puszkász, és most már egyre inkább Szoboszlai mezben rohangálnak a gyerekek, és azonosítják Magyarországgal. Tehát az egyik fantasztikus nagykövete a magyar futballnak, meg Magyarországnak is, és az, hogy a Liverpool csapatkapitány még ilyen edzőmeccseken is, ez egy fantasztikus dolog, mert azért a Liverpool a legpatinásabb angol klubok közé tartozik.
4: Jó döntésnek tartod, hogy hosszabbított 5 évre?
2: A legjobbnak, a legjobbnak.
1: Én is azt gondolom, hogy neki most nem szállott volna elmenni sehova, ugye itt-re, nem tudom, remesgetik a Reált, meg nem tudom milyen másik csapatokat.
2: Na jó, hát az neked szállka a szemedbe. Hát
1: de oda nem mehet, egy jó érzésű magyar. Nem mehet a Real Madridba. Szalai Ádámnak majdnem sikerül, de szerencsére ő sem. Szóval, hogy igen, én szerintem most a helyén van, és itt olyan stabilitást fog kapni. Nézzétek meg, most lesz igazán jó, ugye egy ember életében, amikor mögötted van a biztos, nyugodt, tervezhető támasz, ez most legyen egy ilyen 5 éves szerződés az ő esetében.
2: Ez a klubszín, de a szakmai rész, Andoni Iraola, egy nagyon intenzív letámadást játszott a Bormuszal, ez meg nagyon fog feküdni Dominik.
1: Igen, mert ez, tehát nem visszahúzzuk érted a kutyát a kutyaházba, és nem engedjük ki, csak néha-néha, és tudjuk, hogy erős, hanem elvágni a láncot, és menjél. Nah, és így, menni fog.
3: Neki menni kellett volna igen, most, igen, nyáron. Igen, ne, ne, most nyáron. Most nyáron kellett volna
1: mennie. Jó, ezt hagyjuk már.
3: Vagy a Madrid, vagy a Pári, nem. Ő már nagyon kitűnt ebből a Liverpoolból is, és már csak ő... Ne, hát messze kitűnt ebből a Liverpoolból már tavaly.
2: Most adást akar csinálni ebből a
3: messze.
4: Nem. Kristóf, igen, amúgy abszolút
2: jó helyen. Mit a Kristófra?
4: Az, hogy nem, az, hogy valóban az előző szezon abszolút...
2: De hova kellett volna menni? Maradjatok már.
3: De már most is visszafogta őt a Liverpool. Hát már sokkal jobb lehetne, mint hogyha elment volna. Hát az egy gyenge Liverpool volt az idei.
1: Azt adom, hogy mikor pozícióban visszahúzták jobb hátvédnak, az nem ő.
4: Tehát olyan sincs. Tudni, hogy elment volna, hogyha nincs ez az edzőváltás. Ebbe ez 100%.
3: Hogyha ő nincs ebben a Liverpoolban, akkor a Tottenhammel versenyzett volna a Pula a tavalyi szezonban.
4: Ez biztos, hogy ezért maradt Szoboszlai, mert új szelektettek
1: irányával. Itt az a különbség, hogy az Arsenal szerencsés Liverpool, tehát ez a tényleg büntető rossz játékkal be

0: De akár Barcelonában, de az a Liverpoolnek is szerintem már gyenge.
1: Ami nagyon fontos háttér. Hol érzi magát jól a családod? Mert neki már ez is szempont.
2: Mi a nappaliban, de ez hogyan ide?
0: Angliánál gyakorlatilag bármelyik európai városban jobban érzed magad.
1: Hát azért picit kitatkoznék.
2: Bocsánat, igen, és nem akarok elugrani ettől a hírtől, de ugye itt van Gulácsi Péter esete.
0: Hát persze.
2: Villarreal. Ott például a kedves neje mondta, hogy Villarreal, azonnal.
0: Spanyolország.
2: Pedig Lipcse is egy gyönyörű város.
3: Mondd azért Lipcse. Leipzig Innenstadt és azért Valencia környéke.
2: Igen, a gyerekek azért a fokhagymás gambász Villarrealban azért esténként. És szerintem tőle nem várják ott a világot megváltást.
3: Hát Dominiknél sem az éghajlat, meg a város, sem Liverpool, sem Manchester nem olyan vonzó, hanem maga a klubfutball.
1: A klubfutball, és igen.
3: Azért a Liverpool történelme, az a szenvedély, az a szurkolótábor, és az, hogy egy magyar játékos ilyen történelmet írhat, szerintem sokkal többet jelent, mint hogy elmenjen bizonytalanul.
1: Meg az, hogy kik vannak körülötted, ugye mondtuk, hogy ott van Haaland is, tehát, hogy sokan ott vannak
3: az a baráti
1: körből,
3: kör, de magán a...
1: De hogy mégiscsak
2: hát ez... a hétköznap.
3: Magán a klubon belül azért fontos. Már ő 3 év alatt
2: jó,
3: azért
2: ezt tegyük hozzá, igen, aki külföldön szerepel játékos, azért az teljesen jó, amit mondasz, hogy az az atmoszféra, az a közösség, ahol ő, bocsánat, edzésen kívül van.
1: Így van.
2: És ezért védem én mindig a focista feleségeket több szempontból. Egyrészt, no, ahogy csak. Kinéznek, a másik pedig, hogy ők olyan bástyát adnak a kint élő játékosoknak a hétköznap napokban, hogy az emberek nagyon sokszor lenézik őket, és ezért nem méltó. Tehát ők azon túl, hogy gyereket nem meg, jó, hogy nagy jó körülmények között, ezt oké, hozzáteszem, de hogy tehát a focistának, aki kint tényleg egyedül van, csak esetleg nem mennek ki vele szülők, meg nem tudom, de azért az inkább ritka. De ő a támasza a játékosnak, és amikor hazamegy az edzésről, akkor a feleségével tölti az ideje szinte teljes részét. Az más kérdés, mondjuk ott van például ugye Szószói mellett egy városban, ugye Holland, akkor nyilván átjárnak és elvannak és beszélgetnek. De olyan közösséget alkotnak a kint élő magyarok, hogy ha ott nincs körülötted olyan hát baráttárs ismerős, akkor...
1: egymás között.
2: Hát persze. Hogy igen. Akkor az ott nem, a lelked összetörik szerintem. Tehát ha nem tudsz töltődni az edzések és a meccsek után, akkor hiába, hogy jó körülmények között nem tudom mennyi fizetése, mennyi pénze, nem éled meg a kintlétet.
3: Hát én ebben nem látok bele, nem is akarok belelátni, ebben nagyságrendekkel jobb vagy ebben a bulvárban. Tehát
2: azért mondtam most.
3: Futbolista feleségekkel kapcsolatban nem tudom, mi az igazság, mert én emlékszem az angol vegekre, meg a német feleségekre, olyan botrányokat csináltak.
2: Hát de gyönyörű mindegy.
3: Nem az esztétikáról.
2: Igen, persze, de na, szóval a dolog lényeg, hogy ott kell, hogy legyen mellett egy ilyen támasz. Most nem az a lényeg, hogy néznek ki, nyilván nagyon szépek, de hogy ilyenkor támaszként ott
3: van. Én abban bízom, hogy amikor abba hagyja a futballt, akkor is támasz lesz, és nem csak addig lesz bárcsa, amíg sakkoznak.
2: Hát ez a pénz azért nem fogy el, tehát mindenki marad meg, ez a stabil.
3: Hát jó, csak hát azért van, te is tudod, hogy van olyan, amikor nem mosás közben nem csörög a nadrág, akkor már nem annyira fontos.
2: Én ezt tudom, reméljük, hogy ez nem változik, ha már igen, nézzük meg az edzők helyzetét a legkiemelkedőbb csapatok környékén, és meg is nézhetjük egyébként a szövetségi kapitányok szintjén, és ugye Mourinho aláírta Reállal, és azért nagyon nagy vihart kavart.
1: Igazából csak azért, hogy jöhessen Budapestre, most már ez is kiderült.
2: Lehet, hogy neki nagyon tetszik Budapest. Na, biztos, hogy Lipcsei Petivel találkoztatok. De néha beszélnek is, azt nekem mondta a Peti nemrég, hogy azért ők tartják a kapcsolatot, úgyhogy ez dicséretes. Én szerintem nem fogja hozni ott a várt vagy remélt sikert a Reálnál, Mourinho, én legalábbis...
3: Ha ebben bízol.
2: Nem bízok, tehát én az ellenfelünket, ugye a Reál az a Barszának mindig is egy komoly ellenfele volt, és az így lesz mindig is, én mindig becsülöm, tehát nem nézem meg különben, ha nem lenne a Reál, akkor nem lennek elklasszikók, nem lenne, amit várnánk, szóval én ez, és szeptember 28-án ugye ráadásul Barszanában lesz ugye az idei első elklasszikó, az mindig jól szokott nekünk sikerülni, csak egy 5-0-át említek, nem is többet, de hogy azt is például nagyon várom, csak én azt nem hiszem, hogy visszatérve.
3: Meg az alkalmat. Egyszer voltunk a Fradi öreg fiúkkal Barcelona-Real Madrid meccsen a Camp Nou-ba, és Kubala László megélt. És ő szerzett nekünk jegyet, és vasárnap lévén be akartunk menni a Barca múzeumba, és mondták, hogy hát vasárnap katolikus ország, itt minden zárva van. Vasárnap minden kinyílt. Lászi kinyitotta nekünk a múzeumot, és akkor volt az a meccs, amikor Ronaldo

0: a brazil Ronaldo góljával nyert a Barca, rá pár évre meg már a Madridba játszott.
1: Azt segítettem volna, hogy elmenjen oda, tehát ilyet nem lehet.
0: Hát, mint ahogy Figo, dobták be neki ott.
2: Hát, hogy Kukureje most, vagy Kukureje?
1: Hát, mert nem volt nálunk.
0: Hát, a Kukureje nem volt.
2: Barca nevelés, hát hogy nem. Barca nevelés, játszott is a felnőtt csapatban, nem.
1: Felnőtt csapatban.
2: Persze, hogy játszott a felnőtt csapatban, abszolút. Igen, ott nevelkedett.
3: Én most láttam, hogy a Levi...
1: Hogy képzeli?
3: Vörös kétszer lepuszta a listáról.
0: De azért Kukurejának...
1: Kukurejának rá kell szólni a
0: Kukurejának. De nem olyan, mint a Figu, mert a Marcel.
1: Hát hogy itt a Déko most itt a nagy aláíró a Barcelonában, amelyet tartunk, ugye már erőtesen ő hívta oda, ugye Gordont is, meg... Hogy állunk most? Láttam egy képet, ahol Rodri most hogy áll, gyerekek? Most ott ugrágat. Látok ilyen Fabrizio Romanos szösszenteket, de csak hogy feltételezések szerint, hogy
3: egyszer... Megmutatják, jól van.
2: De ki? Nem úgy, tehát nem olyan értelemben. Nem a Madridért.
1: Nem úgy, hanem most...
3: Gondoltam a lényeget
0: megemlítem. Ő menne,
2: de Perez nem akarja. Őt meg Perez nem akarja, mert már idős, már nem a térde elszakadt egyszer.
0: Mourinho sem nagy.
1: De hozzánk jöhetne, nem nincs irányító.
0: A Barcelona szurkolói klubba, vagy hova?
1: Hát miért a BVS-nek, tudod, mert rövidítése Barcelona Várományos Sportklub. Nem, mert Pedri jó, tehát a VB-n, amit csinált a Pedri, gyerekek, azt én nem is értem. Tehát, hogy lehet valaki ilyen jó egy klubcsapatban, és a válogatottban meg, tehát tulajdonképpen egy perce nem volt jó az egész VB-n.
2: Hát még talán Jamalnak sem, az egy
1: gólyát leszámított. Jó, mondjuk Rodrit játszott a helyén.
0: Igen.
1: Fúlyan, annak én nem örültem.
0: Ez milyen luxus, hogy egy Pedri, meg egy Merino negyed órákat játszott. Az első meccseken játszott, és ott tényleg nem volt az igazi
1: nem
0: Pedri.
1: Nem volt jó, sajnos.
0: De a világ legjobb játékosai közé tartozik. Továbbra is tartom.
2: Jó, Barcelona jó lesz.
1: Na, igen, Rodri helyzete, akkor ilyen szempontból nem tisztázott. Hát ha más nem, akkor marad.
2: Igen, de ha más nem, akkor sajnos marad a Citynél.
0: Guardiola
2: jó játékos.
0: A sérülése miatt elment egy bajnokság a Citynek, de nyerhetett. Hihetetlen futballista Rodri. Hihetetlen.
1: És hát ugye, ha már itt adtunk, akkor Guardiola is leköszönt, és most Kristóftól tudtuk meg, hogy a harmadik ugye az edzők sorában, aki a leghosszabb időt kitöltött.
0: Ferguson meg Wenger.
2: Wenger 21 éve, Ferguson 20 évvel, és Guardiola 10 évvel az a harmadik az örök rangsorban.
1: 21 év, gyerekek. És azt nem tudom, hogy egyébként az edzőket tekintve, nem csak a Premier League-ben hogy állunk, mert én azt hiszem, hogy Simeone is nagyon elő kell.
0: Ő is 10 év körül.
2: Simeone már talán több mint 10 év. 2010-ben vett, 2010-12 körül vett, tehát bőven. Igen. Több mint 10 éve van már Simeone is.
1: És ugye Wenger sem nyert például a BL-t az Arsenallal.
2: Igen, döntőbe jutott, de nem nyerte meg. Igen.
1: Simeone szintén nem nyert BL-t az Atletico-val, és egyébként én azt gondolom, nagyon dicséretes ez a sportvezetői vonalon, hogy ennek ennyire nem küldik el őket.
2: Jó, mondjuk, és... amit Simeone csinált az Atletico Madriddal, tehát az egy masszív középcsapat volt az Atleti, amikor átvette őt Simeone, és most egy top csapatot csinál.
1: És abból ugye, amit ugye most a Real ellen elvesztettek két BL döntőt, abból egy simán az övék lett volna, a másik meg ott meg bármi lehet történtet van. Tehát az ennyi, szóval én ennek örülök, ez így alakul. Azt nem tudom, hogy aztán mi lesz Guardiolával, ugye most itt az olasz szövetségi kapitányi poszt tekintetében most egyelőre ugye elálltak a felek, mindkettő ugye lemondott Maldini is, Pirlo megsértődött teljesen jogosan.
2: De az nagyon vicces, ott nem a nevető harmadik, ott a nevető hetedik jött be a végén, hogy lemondott mindenki. Guardiolát felkérték, aztán nem egyeztek meg, lemondott aztán Maldini 10 nap után, Leonardo 11 nap után, igen, aztán Pirlo és Arribát, és végül visszahívták Mancinit, akivel nyertek egy EB-t.
1: De most velem alá is írtak?
3: Igen.
1: Ja, hát igen, akkor, igen. Akkor azért az nem rossz.
3: Guardiola egy kicsit követve Kloppot, ilyen globális nagy követ.
2: Ne, valami... Guardiola szövetségkapitány lesz, neki a célja, ki is mondta, hogy ő szeretne vagy Copa Amerikán, vagy EB-n és VB-n is.
3: Hát én most azért nehéz lenni. De most már valami tanácsadói szerepet?
2: Nem.
3: Egy ilyen nagy...
2: Hát a City Groupnak egy ilyen nagy követe, de igazából az nem edzői pozíció. Ő lesz majd szövetségkapitány, még úgy, mint Klopp. Egyszer lesz majd ő is kapitány.
3: Mondjuk azt mondta is, hogy ez nem tudja, hogy mennyit szeretne pihenni előtte, de hogy igen.
2: Én úgy meg,
0: hogy ezt elvállalta volna egyébként, mert Bressában nagyon szép időket töltött. Egyébként
2: meg Rómában is.
0: A Bressa is megszűnik, gyerekek, azért...
1: Ne!
0: Ugye, Pirlónak, Bajónak, Guardiolónak egykori klubja, igen.
1: Aztán nem.
0: Igen, nagyon nagy bajban
1: tudjuk,
0: vannak.
1: Tudjuk, hogy miért? Anyagi?
0: Persze. Anyagi, igen. Anyagi.
2: De ilyenkor hogy nem tud valaki odaállni egyébként mellük adni valamennyit, hogy el tudjanak.
1: Az a gyerekek, mert ugye erről sokat beszélünk, aztán nincs sok időnk, csak érintőlegesen, de ugye itt a tán Dénes Ferivel is ezt elemeztük egyszer-kétszer, meg szerintem mindannyian akár együtt és külön is, hogy ez egy olyan gazdasági modell, egy klubcsapat, egy futballklub üzemeltetése, hogy amit nyilván mi nem látunk át, de ez emberten szerte ágazó. Tehát ezt, hogy mondjam, kihozni pluszosra, én nem is a Brescia meg ilyen csapatoknál, mert az első 10 nagynál azt gondolom, az még elmegy a jogdíjakból, a mezekből, a bemutató meccsekből, nem tudom, hogy áll össze. De hát most egy-egy példát figyelembe véve, szóval itt olyan összegeket fizetnek ki játékosoknak, hogy azt kitermelni, azt az emberten matek
0: ne is kell, mondtál, én ókonzervatív vagyok futballban, és majdnem minden futballklub ilyen cég, meg vállalat. A sportigazgatót már vezérigazgatónak hívják, a klub már brand, szóval megörülök, de...
1: Elfutott mellette a világ,
0: azért az Dodi. Rendben, de igyekszem nézni a fejleményeket, de nincs más, és el kell fogadni.
1: Ugyanígy van, ugyanígy érzek én is, persze, de ugye már annyi, egy koncern az egész, tehát ez olyan, nem is milyen típusú és felépítésű céghálóról beszélünk meg, cégről itt ez esetben, hogy külön bontva, még a klubon belül is nem tudod, hogy ki miért felel. Szerintem itt több száz fős csapat felel azért, hogy egy ilyen klub működjön.
0: Ez körülbelül olyan, hogy én még az egyújas telefonnál vagyok, miközben a telefonon meg már e-maileket küldenek.
1: Így van, úgyhogy ennek tartában búcsúzunk.
0: Haladni kell a korral, nem?
1: Ja. Abszolút. Úgyhogy mindjárt jövünk vissza azzal a hírrel, amit kíváncsiak, mert Dodi, hogy ugrik rá, hogy Cristiano Ronaldo filmszerepet kapott, de nem saját magát kell adni, vagy igen?
0: Több komolyságot kérek.
1: Na, mindjárt kibeszéljük.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, 8 óra múlt, egy nagyon picivel 8 óra 6 percet számolunk és nézzünk most Nemzeti Sportrádió, ez pedig bennem persze a Sportreggel, a leosztás, a szereposztás pedig teljesen egyértelmű főszerepben Csonka Zsófi, azaz Szofi.
2: Azt hittem azt mondod, hogy az alt szólam vezetője.
3: Ja.
2: Jó reggelt,
1: sziasztok! Szia, Bánki Dodi is itt van, szia Dodi, jó
4: reggelt! Sziasztok, jó reggelt!
1: Szalai Kristóf, hello Krisi!
3: És Harsányi Levi, no, a producer,
1: akkor producer filmező, úr! Ha már a filmekről van szó, akkor lennék egy kicsit Francis Ford, ugye, és Coppi. Mert hogy az a nagy helyzet, gyerekek, de sajnos nem nekem jutott az eszembe, hogy Cristiano Ronaldot leszerződtették egy filmbe, ráadásul szerepet kell játszani. Zárójeles gondolatom kezdődik, nem biztos, hogy meg tudja ugrani ezt majd, zárójel bezárva. Miről is beszélünk? Arról van szó, hogy új szerepben próbálja ki magát Cristiano Ronaldo, a portugál világsztár színészként is, ez nyilván idézőjelben, tehát mondjuk szereplőként maradjunk ennyiben, is bemutatkozik a Day First című futball témájú dráma sorozatban. Tehát nézzük ezt, értékeljük?
3: Na mondjuk ez megy.
1: Hát futball témájú dráma sorozat. Jó? Tehát melynek vezető producer is lesz, Matthew Vaughn brit rendező lesz maga a producer, illetve már maga az Londonban már készülő produkció, nem a pályán zajló eseményekre koncentrál, hanem a profi labdarúgás kulisszái mögé enged betekintést. A történet középpontjában Stanley Dalton egy neves játékos ügynök áll, akinek a több milliós átigazolások, üzleti érdekek és hatalmi harcok világában kell helytállnia. Ekkor megjelenik Takibá egy 1002-es ladával. Nem. Egy elit sport ügynökségnél történik mindez. A főszerepben a Homeland és a Billions című sorozatokból ismert Damien Lewis tűnik majd fel. Cristiano Ronaldo szerepéről egyelőre nem árultak el többet, hát nyilván. De azt már megerősítették, hogy a színész gárda tagjaként biztosan feltűnik a sorozatban. A produkcióban egyébként tovább ismert nevek is helyet kapnak majd, mint például Thierry Henry, a korábbi hányszoros francia válogatott? Ajaj, mit tippesz, Dori, hányszoros válogatott, Henry? Mindegy, gondolkodjatok. Aztán Carlotte Banat, német színésznő is, készítők célja, hogy a futballhoz közel álló szereplők segítségével még hitelesebben mutassák be a sportág üzleti hátterét. Ugye erről beszéltünk, amikor a klub finanszírozás és fenntartás gazdasági részét elemeztük. Szóval van igény szerintetek egy ilyen futball témájú drámasorozatra?
3: Egyébként van, mivel drámasorozat lesz, biztos vagyok benne, hogy Cristiano Ronaldónak a portugál válogatottságából való élményeit kell hoznia, hiszen ott inkább több a dráma és több a sírás, a színészkedés, mint sem mondjuk.
1: Az ő életében volt, tehát tud hozni drámát. Ha valaki hoz tudni drámát, akkor Ronaldo.
3: Igen, előttem van a katari és a most amerikai futball VB-n való sírva vonulása a kiesés után. Valami hasonlót kell majd hozni.
1: Jó értelemben kell, mert most te bántod, és az sosem jó szerintem, de ez véleménysel fogadjuk. Én inkább azt emelném ki, a már dráma, amikor ugye az EB-n lerúgták és lesérült, és ott bekötött lábbal próbált segíteni a csapatán. Emlékeztek erre? Ez VB volt? EB,
3: azt nem, az EB volt.
1: Na, tehát az is egy drámai, igen, egy szituáció volt. Tehát mindent a szíve legapró részlet, a bugyrából is a csapatnak adott, és nagyon nagy események történtek vele a labdarúgó pályafutása során.
4: Jó, akkor írjanak róla egy, vagy készítsenek
1: dokumentumfilm.
3: De róla már csináltak. Nem, a feleségéről is. Már minden volt.
4: Meg hallottam már itt, hogy az esküvőjére meghívták a Messi családot itt.
1: Így igen, erről beszéltünk. Zsófi mondta,
4: hogy Georgina, meg
1: Messiné.
3: Antonella, igen.
4: Hogy jól van vannak, de az igazság az, hogy
1: ott egy ismerősünk a fenyvesen, csak egy Jenőnének, a legrövidebb nőiné, vagy Jenőné. Senki nem tudta, hogy mi a keresztény, hogy így ért el az életét Jenőnéként. Na mindent, szóval, hogy Messiné, ott az Messiné is, meg Ronaldo is persze felesége.
4: De én ebbe megint ilyen pénzcsinálást, ilyen kalmárkodást látok, hogy Ronaldo felhasználják. Nem kell.
1: Bocsát, az a reál foci, az egykori reál foci igenis szerepeltek filmekben. Hát csak a Torrentét nézzük. Jó, hogy ott megjelentek Atletico Madridosok is.
2: De pénzcsinálás, Dodi, kinek? Mi, kire gondolsz, hogy Ronaldo akar pénzt csinálni, ja, vagy nem, pedig nem. A produkció?
4: A producerek, aha, persze. De
1: Ronaldo már nem csinálom pénzt.
2: Azért mondom, mert
4: ott, én sose felejtem,
2: ezt a motivációt nem látom.
4: Itt Magyarországon a forgatták a Menekülés a győzelembe című filmet, és a Hungerök Pelé, nekem volt alá itt labdám, Pelé, Bobby Moore, Sylvester Stallone, természetesen vidám állapotomban.
1: Itthon forgatták?
4: Ja, az MTK a Hungerök régi úton. És én nekem, a patarom szerzett egy labdát, alá itt labdát, és természetesen vidám állapotomban egy Fradi meccs után odaadtam egy Fradi szurkolónak.
2: Pont erre akartam elkérdezni, mi az, hogy csak volt?
3: Rossz nyelvek szerint azért az MTK pályán, régi MTK pályán, mert a Kelet-Európában, egész Kelet-Európa területén nem találtak annyira lepukkan stadiont, mint a régi MTK.
4: Jó, hát ott mindegyik az volt. Hát ott mindegyik a BKV előre.
1: Jár a Magyar utcákban. Nagyon sok régi filmet azért forgatnak itthon, mert megsporolják a kellékeket. Na mindegy is, az félretében ütett. Szóval Ronaldo, mint szerintem, ha most a producer oldalra nézzük, megnézzük ezt nézői oldalról, mind a kettőt vizsgáljuk meg, akkor ez egy jó döntés. Tehát ma, ha fociról beszélünk, akkor ha olyan aktív, még aktív szereplőt szeretnél betenni egy filmbe, akire be is mennek, aki miatt meg is nézik, az én azt gondolom, hogy Messi, Ronaldo és Neymar.
4: Én egyiket sem venném, én Ibrahimovicot mondanám. Én engem jobban érdekel. Rosengårdból elindult a Proli negyedből, Malmöből.
3: Zlatánról,
4: egy óriási
1: nincsenek figura. Nincsenek nagy kiemelkedő egyéniségek, és e három, ugye Messi, Ronaldo, Neymar valószínűleg, hogy már ugye már
4: veszi a kabát, tehát is kifelé celebekbe gondolom. Mindenki celebekbe gondolkodik a mai világban. Mi
1: ki, Vili Orbán legyen?
4: Nem tudom, miért? Ő meg oroszlányból indult a faterja.
2: Jó, de filmvászlan.
4: Engem sokkal jobban érdekel, mint például Messi, Ronaldo vagy Neymar.
1: Vili Orbán egy ilyen filmben?
4: Vili Orbán, igen. Orbán Vili egyébként.
1: Hát most nem tudom, hogy...
3: Hát jó, minket ő, igen, de egyébként a globálisan nézve, amit a Levi mondta, Ronaldo nem eszine, már az egyértelmű.
4: Hát ez a baj, hát mindenki mindent globálisan néz, celebekből indul
3: hát
4: ki.
3: Hát az nem baj egyébként, az nem baj, szórakoztatóiparnak
4: lennie kell. Pont ezért hagyjuk el az értékeket. Hát jó, adjuk meg, ami az övéké, de ha vannak olyan értékes emberek, olyan...
1: Menni a Kárváháról készült filmre.
4: Ő rá is.
1: Ki menne?
4: Igen, igen. Engem ő is érdekel.
1: Hát te nagyon ostorozod magad, tehát az életet, te sokkal többet és jobbat érdemelsz.
4: Nem baj.
1: De Kárváhál, nem ennyibe.
2: Kukorelja haja.
4: Nem, meg a kukorájának a gyerekeihez való viszonya.
2: Igen.
4: Az autista kisfiához való.
2: Jó, csak most másról beszélgetünk, mert
4: engem sokkal jobban érdekelnek ezek az értékek.
2: De azért dokumentumfilmben érdekel.
4: De jobban érdekel. Nem érdekel már Ronaldónak a 20.
2: Most az a lényeg, hogy milyen színész.
4: Georgina, meg a fülbevalói, nem érdekel.
2: De ez a kérdés, hogy milyen színész. Itt már nem a...
4: Az se érdekel. Hát akkor Jack Nicholsonra...
1: Gyerekek, valami kegyetlen rossz színész lehet. Bár lehet, aztán... Hát egyébként, gyerekek, Serena Williams is játszott már filmben. Hát valami bődöltesen rossz. De mégis láttad Serena Williams.
2: A hallgatók közben írják, hogy azért nagy színésznek tartják az öreget. Christian írja, hogy nem kell ezen csodálkozni. A pályán is hatalmasokat alakított nagy színész, úgyhogy...
4: Nagyon nagy futballista igen. Volt. Mint futballista engem érdekel, de mint színész abszolút nem. És a Messire is, meg Neymarra is...
3: Ha már Neymar szerepelt már egy sorozatban, nem tudom, megvan nektek a Pénzrablásnak egy része, amikor egy kolostor jelenetben...
1: Ja, azt hiszem a legutóbbi szerződés.
3: Neymar szerepel benne, és pár mondat erejéig egyébként, de hasonlót tudok elképzelni itt is. Messi pedig az
2: Csuhás,
3: egy...
2: vagy...
3: Igen, Messi pedig az egyik Bad Boys-ban volt egy mondat, amit kivágtak végül, tehát azt nem tették bele a filmbe, úgyhogy voltak már próbálkozások az imént említett két játékos részéről.
1: Beckham szerepelt szerintem már filmben.
3: És ezt akartam mondani, hogy én sokkal inkább el tudtam volna képzelni David Beckhamet, mint egy 007-es. Most Daniel Craig a sorozatban meghalt elvileg. Ki van írva? Új 007-es lesz.
1: Mondasz rosszat. Beckham nem lenne ugye, az James Bondnak.
3: Ő angol, autentikus lenne.
1: Hát csak angol lehet.
3: Persze. Tehát David Beckham beleillene a James Bond figurába, és ezért lep meg, hogy Cristiano Ronaldo-ról hamarabb készülhet ilyen, nem tudjuk még tényleg milyen szerep, nem főszerep. Az a karakter, egy Daniel Craig-et, Daniel Craig utódjaként David Beckham, az egy hiteles főszerep karakter lehet.
1: Egy esetben szerintem lehet a producernek érdemes lett volna több szereplőben gondolkodni. Mert ugye nagy hármasok, meg kettesek azért mindig viszik, valahol viszik a moziba a nézőket, vagy egyszerűen behívják, beszívják a nézőket, mert például ott van ugye a Miami Vice, ugye, ami ugye a híres páros, Bud Spencer, Terence Hill híres páros, akkor lehet nagy Charlie angyalai inverzét kifordítva megcsinálni, nem Charlie hívná a három csajt, hanem egy hölgy hívná Neymart, Ronaldot és Messit, akik ülnének a nappaliban, és mindig lenne egy megoldandó feladat. Szóval én látok itt ilyen lehetőséget.
4: Maga... De Charlie milyen poszton játszik? Gyerekek, mire most ilyen...
1: Charlie
4: most
1: egy hölgy lenne.
4: De milyen most a moziról
3: beszélünk? Most a két pasír meg egy kicsi részbe próbáltunk Levivel.
1: Na mi az, hogy igen, tehát hogy lehet, hogy Ronaldo kevés lenne a mozi sikerhez, vagy kevés lesz. Nekem de hát már ki...
4: Abban a szempontból kevés, hogy én be nem megyek megnézni.
1: Na jó, hát de most lehet, hogy nélkül is
4: nem csak Ronaldo, nem Ronaldo-ról, Messi-t sem, meg Neymar-t sem.
1: Én bocsánat, Thierry Henry is játszik a filmben.
4: Ő sem megyek be. Ő
1: bírom, nem szokták nézni a közvetítéseket, amikor ott hülyéskedik.
4: Jó, jó, az nagyon jó. Az oké, okay, az rendben, Orri az
1: nagyon
4: emberi.
1: Vicces,
4: de az gyerekek. Emberi, igen.
3: És Ibra is.
1: Igen, Orri, Ibra, igen, most együtt is voltak a VB-n. Tehát lehet, hogy őket kellett volna betenni, Roni. Igen, Roni már nagyon-nagyon lerágott csont, nem? Tehát, hogy már, és nem biztos, hogy azt a karaktert tudja hozni. Tehát nem hiszem, hogy ő a színészi kvalitását
4: meg tudja. De most itt a Christoph mondta a Beckhamet, hogy James Bond, mert olyan emberi volt egyébként. Most hiába ott a táncdal énekesnő felesége ott néha ilyen fa arccal nézte az angolok győzelmet is, de totál emberi volt a Beckham. A gyerekeivel, ahogy szurkolt Angliának. Nekem ez, nekem ez számít. Nem filmvászon akarom én nézni, hanem húsvér emberként akarom. És egy nagyon jó fazonnak.
2: Ez egy drámasorozat lesz, Dodi. Kis latin-amerikai életérzés.
1: A Rolando drámai jelenetet ad elő. hogy ő drámai jelenetet ad elő. Ronaldo.
2: Ugye, az összes elvesztett kupát fölegyézi, és azonnal sír. Ennyi.
1: De ha már... De nem, most vonatkoztassatok el, mert én is szerepetem a barátok közben. Nem azon,
2: de a drámára gondolok.
1: De nekem is kellett a drámát, elő kellett adni drámát. Hát persze, nem tudtam. Hát nem tudtam előadni. Vagy ez színész, tehát ne felejtsük már el, hogy jó, oké, beemelni egy-egy ismert embert, az mondjuk jó lehet adott esetben, de hogy akkor jó, hogyha önazonos, tehát neki vagy focistát kellene játszani,
4: hát,
1: vagy egy nem
4: nekem maradjon meg
1: fiút.
4: Futballistaként, emberként, érzelmes...
3: Nem túlképzett fiút.
4: Téged se a Puskás musicalből azonosítanak, pedig ott is szenzációsan szerepelt.
1: És ez mind igaz, tehát szenzációsan, és figyelj, gyereke, hát úgy izzadt a tenyerem, hát kiváló színészek mellett az, nekem ott na, előadni tetszett, bármit is. Igen. A legnagyobb alázattal kellett legyek, és néma csendben. Máskülönben hogy? És körülbelül a helyén voltam, és tudtam, hogy a legutolsó vagyok a sorban. Tehát amikor a végén meghajlás van, akkor is én nehezen mentem ki, nem lehet balról Szeregnyei Béla, jobbra Cseke Péter, hadd ne sorjam. Kiváló színészekkel vagy, tényleg igaz, Nagy Sanyék, hát úristen, tehát hogy ilyen színészekkel vagy, Verép Tomi, mindenki nagyon, és én kaptam egy lehetőséget, tehát én összetettem a kezem, nagyon nagy szeretettel megköszöntem Szente Vajk barátomnak, ezt megoldotta, hogy ott lehetek, de egy kicsit azért hozzám közel álló szerepben, hogy sportriporter, nyilván nem az vagyok, de hogy mikrofon, rádió, tehát nem egy jacuzzi cég tulajdonó, mexikói, vagy egy igen szívsebésztői mondtad.
4: Hát eljutottunk oda, hogy én jobban szeretném még a pályán látni Ronaldot, mint a filmvásznon.
2: Na, ha figyelj, mégis ez is
3: de
2: valami.
3: De a film nehéz szó, vászton, meg nem tudjuk, hogy milyen szerepben lesz. Tehát akkor most próbáljuk elképzelni, nem tudjuk, hogy még mit kell előadnia.
4: Tehát
1: akkor futball témájú dráma sorozat.
3: Na, akkor itt hol tudjuk elhelyezni Ronaldot?
1: Mit tudnátok elképzelni neki? Na, milyen karaktert hozna szerintetek? Jó, ügynök, egy.
4: Hát, valami vezér szerep.
3: Tehát, blödség lesz, Neymar is egy kolostorban volt.
2: Klubelnök.
1: Én pizzafutár.
3: Körülbelül, vagy a jenésztárban.
1: Hát ő, hogy kihozza, és akkor vagy pénzt kap, és azt mondják, hogy tartsd.
3: Én úgy tudom elképzelni, mint most a Damien filmben, a Hogyan tudnék élni nélküledben, a végén egy padon ülési intafiúknak, akik játsszák a dalát. Tehát körülbelül ezt tudom el.
2: Jó,
3: hogy van egy gólöröm a végén, Ronaldo gólöröm, és a nézőtérről pedig lekacsintált.
1: A gólöröm, na, ez jellegzetes, igen.
2: Én olvastam tényleg, most eszembe ebben a pillanatban, hogy egy kertészt fog alakítani.
3: Tudod, vagy csak gondolod?
2: Valahol olvastam ezzel kapcsolatban, és kertészt fog alakítani, akit felfedeznek, odagurul hozzá a labda,
1: jó, füves pálya, jó.
2: Előadja, hogy akkor visszarúgja, és valaki felfedezi, hogy úristen, micsoda ős tehetség.
1: Na látod?
4: Na de a kertész az veszélyes szakma, az mindig összeszűri a levet a házasszonyával.
1: Az egy másik, már megint egy másik.
3: Dráma lesz.
2: Valaki meghal benne. Igen, film.
1: Hát ha a házúra mondjuk Rokkó, és ugye ugye Ronaldo van kint, mint kertész, na onnan már lehet egy más irányban az egész. Na mindeset azért ennek ilyen szempontból én örülök, hogy egyrészt foglalkoztatják, az is lehet, hogy már kilépőfélben van ugye már a sportból, és lehet, hogy valami mással.
4: A legközelebb azért szóljatok, ha moziról lesz szó, mert akkor jobban felkészülök.
1: De te itt vagy te a mozi, te mozi, te vagy önmagában a mozi. Hát, gondolom, voltál kertmoziban.
4: Ott voltam.
3: Igen, autós mozi.
4: Nem, nekem a szovjet filmek mozia volt a legkedvesebb.
1: Na.
4: Tudjátok, mert ketten voltunk.
1: Kitte meg a...
4: Mozigépész volt az egyetlen.
1: Gyerekek, de igen, a mozi, és sajnos azt kell mondjam, mint a tényleg itt minden átidaló, technikailag szerintem olyan szinten átalakuló világunkban a mozi jelenléte is már lassan múlt. Nem tudom ki, mikor volt moziban. Eleve, hogy mennyibe került, ezt most mindenre el lehet mondani. A másik pedig, hogy valahogy úgy mert nem annyira, hogy járunk moziba, ti jártok
3: járunk moziba? Azért heti szinten el lehet menni moziba. Mindig
1: itt az Odüsszea nagyon megy.
3: Egyrésztről, meg őszre, tavaszra időzítik mindig a nagy filmeket. Ez most is így lesz, ha már idéztem a Demián filmet, novemberben a második része. Tehát mindig van.
1: Hogyan tudnék enni kettő?
3: Így. És abban nem lesz benne sem Ronaldo, sem egyik hazai magyar futball, pedig még a Willy Orbán sem.
1: Nagy siker volt az első.
3: Igen, hát azért csináltak belőle. Második a Delevi, te nem válaszoltál arra, hogy te hol képzelnéd el Ronaldo-t, Zsófi is mondta, mi is mondtunk Dodival, ha egyetlen egy valamilyen szerepet, így, hogy most már tudod, hogy kertészethez lehet köze, vagy fűnyíráshoz, így mit mondnál tovább vinni, de ezt esetleg vagy te más milyen szerepben képzelnéd el?
1: Hát ezt én nem tudom, én kocsival jöttem. Az a dolog, hogy azt írjátok, sziasztok, füves pálya Maradonának, lehet volna hazai pálya.
3: A
1: napbeszólása volt óriási. Tényleg az igen, gyönyörű gyerekek. Az,
4: de várjál, a legszebb az volt kamaszkoromban a mozi. Beültünk egy Brooke Shields filmre, csak elnéztük a kezdési időpontot, és az Iván gyermekkorát adták.
1: Nem
4: klasszikus volt, Tarkovszki, így megnéztük azért.
1: Igen.
4: De hát...
2: És aztán jött a Brooke Shields legalább.
4: Hát aztán két hét múlva jött Brooke Shields.
1: És az a Covid főszereplőt keresod, jó lenne Chris Sayer.
2: Ezt is megemlítettük.
1: Nem, gyerekek, nem, várjuk meg, és akkor nyugtával dicsérjük a napot, szóval, hogy az is lehet, hogy tud valamit alkotni, alakítani a filmvászlón, bár közben nagyon erősen gondolkodom, hogy melyik sportoló, vagy nem színész alakított, vagy mondjuk zenész.
3: Külföldiként Peli egyébként jót alakított, mint Dodi mondta, a menekülés a győzelembe, tehát ezt el lehetett viselni.
1: Krisztán, így egyszerűen a felesége most elmondta, hogy hol tudná elképzelni Ronaldot.
3: A falon.
1: Igen. Azt én nem tudom, hogy ő mint férfi. Zsófi, te vagy itt köztünk, mint nő.
4: Ne
1: hogy ő milyen nem. szintet jelent.
4: Küldöztes magad.
1: Ne. Vagy ne, te, hanem a barátnőid összesített vélemény
2: én alapján. Nem, én nincs olyan nő a környezetemben, aki...
1: Jó pasinak
2: aki,
1: számít?
2: Aki valaki, bárki is azt hallottam volna, hogy úristen a Ronaldo milyen jó pasi. A fiúk sokkal inkább vannak elájulva a környezetemben, vagy tekintik egyfajta példaképnek, vagy és mondjuk természetes a...
1: Most mint férfi.
3: A kinézetét.
2: Igen.
1: Sportoló,
2: aha,
1: meg...
2: Uha. Igen. És ugye én a sportvilágából jövök, szóval, ja, nem tudom, érdekes dolog ezt tényleg. Egy csajtól se hallottam, és én sem tartom őt, nem tudom, valahogy az imázs nem lengi körül számomra.
1: Na mindjárt kibeszéljük ezt a filmes jelenlétét Dudás Viktorral, kiváló filmszakértő barátommal, úgyhogy hamarosan őt hívjuk, de azért a kérdést itt, hogy nem a hallgatóknak jó, válaszolják meg. Szerintetek Cristiano Ronaldo, mint férfi jelenség, az nátok hogy jelenik meg? Elfogadott vagy? Őrült, őrülten jó pasi. Hogy látjátok?
3: Páromék szülei oda vannak érte, anyukája, nem a szülei, tehát anyukája oda van érte, hogy jaj, ez a Ronaldo, ez milyen helyes, meg milyen szép, milyen magas, milyen snájdig.
1: De ez ettől szép a világ,
3: hát én megmondom,
1: nagy általánosságban elmondható el sok emberről, igen, tehát Brad Pitt esetében, igen, Clooney esetében, igen, tehát Beckham esetében is azt gondolom, hogy 80% feletti igen választ kapnánk, hogy ő mint férfi mennyire tetszik az embereknek. Kíváncsi vagyok, hogy
4: az Ronaldo... Az én hódudvaromban, az én környezetemben ugyanaz a vélemény, mint amit a Zsófi mond.
1: Imádják?
4: Nem, a nők legkevésbé.
1: Igen? Nejed mit mond?
4: Hogy?
1: Nejed mit mond neked? Szia kicsim, vagy nem, hogy szokott szólítani téged?
4: Milyen kicsi? Hát a legnagyobb.
1: Na, drága hölgy hallgatóim, de egyébként urak is írhatnak-e, persze, hogy mert ti hogy látjátok, Ronaldo, nektek mint férfi, az mit testesít meg, mit jelenít meg, jó? 0-30-55-55-60.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Három női versenyzőnk is elődöntős az öt tusa EB-n. Kritikus időszak jön Magyarország energiaellátásában. Napos száraz idő lesz ma is. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Betlehem Dávid mellett Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet nyert tegnap a nyílt víziúszók 10 kilométeres olimpiai számában, a párizsi Európa-bajnokságon. Kovács Seres Hunor 16. lett, míg a párizsi olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf a 23. helyen végzett. A férfiaknál a tokiói ötkarikás játékokon aranyérmes német Florian Welbrock, a nőknél a párizsi olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Tadeucci győzött. Az EB-n a női 3 méteres műugrás selejtezőjében Kun Patricia 26.-ként zárt. A négy magyar induló közül három jutott az elődöntőbe az isztambuli öttusa Európa bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a tovább lépés, a 9. helyen ért be. Mészáros Emma viszont 22. helyével nem lesz ott a folytatásban. A B csoportban Erdős Rita 14. volt a zárószám előtt, végül 4.-ként fejezte be a versenynapot. Bauer Blanka pedig a 27. helyről kapaszkodott fel, a 14-re. A görög Sport 24 újság tegnap esti cikkében fotóval illusztrálja, hogy megérkezett Athénba Vitális Milán, a Győr 8-szoros magyar válogatott labdarúgója. A lap szerint a középpályás ma alá is írhatja 4 évre szóló szerződését az AEK Athénnal, amelyben együtt szerepelhet majd a szintén válogatott támadóval, Varga Barnabással. Ma este a lengyel Górnik Zsábze csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Negyed döntőbe jutott az U18-as magyar női kézilabda válogatott a romániai világbajnokságon, miután 41-36-ra jobbnak bizonyult Kínánál. Együttesünk a négy közékerülésért Dániával játszik, holnap 17 óra 30 perctől. Szintén negyed döntős lett U18-as férfi kézilabda nemzeti csapatunk a szerbiai Európa-bajnokságon, mivel 37-32-re múlta fölül Horvátországot a kontinens torna közép döntőjében. U16-os fiú vízilabda válogatottunk 12-6-ra verte Törökországot a horvátországi világbajnokság második csoportmeccsén. Marozsán Fábián 6-4-6-3-ra győzött a japán Mochizuki Shintaro ellen a montreali kemény pályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a 64 között az olasz Matteo Arnaldival csap össze, akitől eddig 3-ból 3-szor kikapott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Az állami gazgatásban és az állami vállalatoknál péntekig érvényben marad az otthoni munkavégzés lehetősége, jelentette be a Védelmi Munkacsoport tanácskozása után a miniszterelnök. Magyar Péter a magánszektor munkaadóitól is azt kérte, hogy tegyék lehetővé a távmunkát ott, ahol ez lehetséges. A kormányfő beszámolt, hogy tegnap délután mínusz 135 cm volt a Duna vízszintje Paksnál, és az előrejelzések szerint a napokban a Duna ausztriai vízgyűjtő területein jelentősebb eső hullhat. Úgy fogalmazott, a következő 48 óra lesz a legnehezebb, mert a hőség miatt nő a fogyasztás. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés. Befejezték a munkálatokat a tűzoltók Érd és Szászhalombatta között, a múlt héten keletkezett tűz helyszínén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint az érintett területen tarló és körbálák égtek, valamint 30 ezer köbméter komposzt gyulladt be. Az elmúlt napokban több mint 10 településről érkeztek tűzoltók, hogy megfékezzék a lángokat.
0: Közlekedés.
2: Sávlezárás lassítja a forgalmat az M0-ás bevezető szakaszán befelé Káposztásmegyer előtt. Baleset történt a fővárosban az Ecseri úton az Üllői út előtt. Szintén baleset volt a Kerepesi úton, befelé a Hungária körút után. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Mindenütt derült az ég. Napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hang!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, mindjárt 3-4-9 van ma reggel, és ugye a Sportrádióban, a Sportreggelben kiváló emberekkel, kollégákkal ülök itt. És azt kell mondanom, Dodi, hogy nagy szeretettel köszöntelek, Bánki Dodi. Szia, szia!
2: Sziasztok, jó reggelt! Szia. Hát, nagyon tanulságos reggel.
1: Azért figyelj és edzetelj, mert a műsor csak egyszer lehet, holnap már nem ez lesz.
2: Ős Fradistának egy ős lila hozott egy zöld görögdinnyét, meg...
1: Hallgatok, ezt most kódolják, hogy miről beszélsz.
2: Kalocsai György, Kacsa, a legendás újpesti szurkoló, bizony, hozott, te is kapsz belőle.
3: Jó, akkor ez nem kacsa, hát ez nagy.
1: Jó, köszönjük szépen, hogy hallgatón küldött nekünk nagyon értékes zöldségeket, gyümölcsöket, és ezeket majd szépen ugye a hosszú élet reményében majd elfogyasztjuk. Szia, itt van Szalai Kristóf, hello Kristóf!
4: Hello, sziasztok, drága hallgatók, jó reggelt!
1: És itt van Csonka Zsófi, az a Sofi, hello Sofi!
3: Hello, sziasztok, és Harsányi Levi!
1: És nagyon erősödünk, egy filmszakértő barátom, a Dudás Viktor van itt a vonalban. Hello Viktor, jó reggelt! Nincs itt már Viktor?
2: Hello.
1: Csak itt van, ja, hívjuk újra? Akkor itt, hát ilyen, tehát
4: az élő műsor van,
1: mint a film, mint Hello Viktor, itt vagyunk, szia, jó reggelt kívánunk, Dudás Viktor, szia, Harsányi Levi.
3: Jó reggelt.
5: No, hát egy sportos vidám reggelt mindenkinek.
1: Hát ezt mondom én is, mennyit futottál ébredés után, nyilván semmi. Szóval vannak ilyen őrültek, felkelnek.
5: Most futottam körbe kétszer a Balaton, mert tudtam, hogy veletek beszélek is. Azért kell, hogy friss legyek.
1: Vitya, köszönjük szépen. Na, figyelj, erről a filmről beszéljünk, ez a több Odüsszeáról is beszélhetnénk, de szerintem az nagyon sokáig tartana. De itt van ez a Ronaldo esete, az éppen aktuális dráma, az a futball témájú dráma sorozatban fog megjelenni, ugye, és ez a Day First című futball témájú dráma sorozat. Hát erősen megmondom őszintén, szóval gondolkodtunk, véleményeztük, bár még itt nem láttuk a filmvásznon, az a kérdés, hogy szerinted milyen lehet ő. Egyáltalán tudsz erről nekünk többet, meg a hallgatóknak mondani erről az egész sorozatról?
5: Én nem szeretek láthatatlanba beszélni dolgokról. Hát figyelj, nyilván a sport, pláne most a VB után a foci, az nagyon erőteljesen az érdeklődés középpontjában van. Ugye ilyenkor, amikor éppen bajnokság szünetek vannak, még a nyári szünetekben, ilyenkor még inkább rá tudunk ezekre a történetekre pörögni. És hát figyelj, nem tudsz úgy kinyitni most már gyakorlatilag egyetlen egy streaming szolgáltatót sem, hogy ne jöjjön szembe hetente újabb és újabb nagy sport ikonról dokumentumfilm, ami vagy azt mondjuk, hogy lerántja a leplet, és akkor egy ilyen tiszta képet ad, hogy milyen is lehetett az illető valójában, hogy milyen az ember a sport teljesítmény mögött, vagy sokszor azt látom, hogy egy ilyen nagyon túl idealizált,

0: érintették meg a jelölés szelét egy Oscar-díjának.
1: Nagyon szépen fogalmazták. Cserébe
2: aranymálnára lehet, hogy bejelentkeztek páron.
1: Arra viszont igen. Hát ugye kevesen vannak olyanok, mint például az, az Eric Cantona vagy a Vinnie Jones, akik azért mondjuk a labdarúgós teljesítmény mellett a filmvásznon is tudtak maradandót alkotni. Hát most azt, hogy mondjuk az Eric Cantonára azt mondjuk, hogy maradandót alkotott, vagy átfogalmazzuk Harsányi Levisen, hogy nem vallott szégyen, az is egy kategória, de azt gondolom, hogy a Vinnie Jones azért ő még itt csak megmutatta,
0: igen,
1: hogy azért
0: igen.
1: ő azért...
0: Bocsáss meg, a film vásznon vagy hol? Mert a futballban a Cantona egy művész volt, Vinnie Jones meg egy terrorista.
3: Na jó, egy favágó azért más téma.
0: Egy halál.
1: Igen.
3: Azért mentél a filmvászonra.
1: Igen, figyelj, én a labdarúgó karrierjét nem vagyok hivatott mértatni, mert azon kívül, hogy a Levivel mi néha szoktunk a meccsek után üzeneteket váltani, annál messzebbre én nem merészkedem, de az, hogy valaki a sport karrierjét, sikeres sport karrierjét a vásznon, vagy akár a kisképernyőn tudná kamatoztatni. Arra inkább van példa, és abból sok is van, hogy mondjuk a kamera előtt, például sportközvetítésekben, ugye most itt a VB-n is láttuk, hogyha csak a partvonal mellett, vagy a vonal mellett, akik álltak a közvetítő állásokban és szakkommentátorként ott voltak, abból szerintem egy újabb VB mezőnyt össze lehetett volna rakni. Igaz, hogy már kicsit koros mezőnyt, de hát azért nem idegen feltétlenül a kamera most már a sportolóknak sem.
2: Láttuk azért, jó néhány sportolónak bevált az, hogy váltottak és színész karrierbe kezdtek, például Carlo Pedersoli lánykori nevén Bud Spencer, aki ugye kétszeres olimpikonként, és hát ez azt hiszem az olaszok között elsőként úszta egy percen belül a 100 gyorsot, ráadásul, tehát hogy azért tett le teljesítmény az asztalra, vagy Chuck Norris-ra is gondolhatunk, aki karate világbajnok volt, ugye?
4: Jason Statham,
2: aki meg ugye műugrókat erősítette.
0: Chuck Norris-t nem mertem volna említeni azért, Zsófi, elég bátor.
2: The Rock, Schwarzenegger. Mennyire vagy híve ennek, hogy ugye pop szakmában is látunk nagyon sokszor, hogy kipróbálják magukat a színészet világában előadók. Ha választani kell a kettő közül, akkor te inkább melyikre szavazol, vagy mit látsz itt a kulcsnak, hogy kinek lehet sikeres a karrierje színészként is?
1: Nézd, nem akarok megbántani egyetlen egy Bud Spencer rajongót, mert én is oda sorolom magam, és ugyanez mondjuk Schwarzenegger adott esetben, vagy a Dolph Lundgren, vagy még jó néhány nagy név esetében, tehát hogy azért ők nem a színészetükkel tűntek ki. Tehát ugye volt egy Fizimiska, ahhoz kitaláltak egy karaktert.
2: Igen, abszolút karakterszínészek.
1: Abban jól működtek. De azért az ritkán szokott előfordulni, tehát tényleg nagyon tudunk olyat mondani világviszonylatban, aki mondjuk sportolóként elért egy olyan kimagasló teljesítményt, és utána elég széles palettán meg tudta mutatni a színészi képességeit is, tehát hogy azért ilyenre nem nagyon van példa, de ez nem is baj, mert azt gondolom, hogy nem is feltétlenül kell. Tehát azért, amikor egy sportoló, mindegy, hogy ki, tehát most itt a Ronaldótól mondhatjuk tényleg a Messiig, bárkit, az, hogy mondjuk egy nagyjátékfilmben valamilyen, mondjuk itt egy cameo szerepben, vagy egymondatos szerepben feltűnik, az gyakorlatilag a filmnek az értékét, meg a sztárnak is, a sportolónak az értékét is növeli, mert még egy platformmal többen beszélnek róla, nyilván ez a filmnek is egy hozzáadott érték, hogy hú, te ez az a film, amivel nem tudom, láttad, a Beckham ott hátul átment, nem tudom én hol, és akkor benne van a Beckham, és akkor már csak azért is megnézik a Beckham rajongó.
0: Lehet, igen.
1: Tehát, hogy ennek ilyen hozzáadott értéke van. Most nézd, én amennyire a sportolók életét ismerem, pláne ha valaki a mai világban egy komoly élsportoló, annak azért elég fiatal korától kezdve nagyon-nagyon durván megfeszített tempóban van az élete. Tehát az, hogy mondjuk ő elér a karrier csúcsára, és akkor mondjuk ilyen 35 éves korában visszavonul, szerintem neki pont nem hiányzik az, hogy még akkor egy új, mondjuk itt, hogy a színészmesterséggel megismerkedjen, és akkor azzal megpróbáljon közelebbi barátságba kerülni, és akkor szakmányba filmeket csinálni. Úgy, hogy egyik évben, mert most ne is beszéljünk hetekről, csak mondjuk egyik évben a mogorva arcú behajtó fiú, a másik évben a sármos milliárd.

0: Kárdos,
1: ezt nem tudom elképzelni.
0: Kézben meg az amorózó szívti pró. Tehát, hogy
2: romantikus
0: komédiában. És akkor a Shakespeare-ig még el se jutottunk, igen. Tehát, hogy de legalább csak Molière-ig jussunk el, de az se fog menni. Tehát,
3: az a Levi, a fősvény.
0: Igen, tehát azért ez egy nehezebben befutható kategória szerintem.
3: Amit mondasz, az jut eszembe erről is, hogy igaz-e szerinted említett sportolóknál, hogy a legjobb sportolók a színészek közt, és a legjobb színészek a sportolók közt. Ez jött le.
0: A nevet nem hallottam, megismételnéd, bocsánat.
3: Tehát akiket említettél, ja, Peder Zolitól kezdve, Schwarzeneggerig, hogy a legjobb színészek a sportolók közt, és a legjobb sportolók a színészek közt.
0: Hát figyelj, tulajdonképpen lehet ezt mondani, ha bár szerintem neked is vannak olyan öltözői sztoriaid, hogy XY kollega elkezdett valaki mást utánozni, és jobb volt, mint az eredeti, és még viccesebb is, és még jobban nevetetek rajta. Tehát, hogy lehet, hogy egyébként sok mindenkiben lenne tehetség, csak nem feltétlenül találkozik ez az ambícióval, meg azzal, hogy most akkor én tényleg menjek el, és akkor álljak oda a forgatásra minden nap, és akkor legyek ott, és egy teljesen új életet kezdjek, minek után már sportolóként kidolgoztam, kitréningeztem az ifjúságomat. Tehát, hogy azért ebbe ez is benne van, de amit mondasz, az szerintem a Peder Zolitól kezdve az előbb elhangzottakra mindenkire igaz, hogy igen, valóban ők a legjobb színészek a sportolók között, és a legjobb sportolók a színészek között.
1: Viktor, nem tudom, mennyire lerágocson már Ronaldo, ha már te filmet készítenél, de ha erre adod a fejed, akkor kérlek szólj. Akkor jelen helyzetben
0: de bocsánat, de melyik Ronaldo-ról beszélünk?
3: Igen, igen, ez jó.
1: Hát, jó, most a Cristiano Ronaldo, hiszen ugye őt akarják erre a film szerepre felkérni, hogy akkor 2026-ban Ronaldo-t szerepeltetnéd egy ilyen témájú filmben, vagy esetleg Jamalt, aki most nagyon nagyot lép és indul. Most csak a típus miatt kérdezem, egy már olyat, akiről szinte mindent tudunk és mindent láttunk, ugye Ronaldóról megjelent ugye egy dokumentumfilm is, a feleségéről is, hát még a kocsiairól nem, meg a házairól nem, de szerintem arról is. Vagy pedig egy olyat, aki most embertelen módon, főleg ugye a közösségi médiában és a fiatalok irányából nagyon-nagyon szerethető, több százmilliós követőbázisra rendelkező Jamal.
0: Figyelj, más oldalról kell megközelíteni a dolgot, mert ugye itt mindig a pénz diktál. Most egy rövid történet, ugye a magyar és a romániai labdarúgó rajongóknak ugye a Bölöni dokumentumfilm az egy nagyon szívhez szóló történet.
3: Igen.
0: És ugye hát a Bölöni fedezte föl a Ronaldót, és amennyire tudom, igen, és amennyire tudom, a Ronaldóval is egyeztettek arról, hogy a Ronaldó is megszólal a Bölöni dokumentumfilmbe, és maga a labdarúgó igent is mondott a felkérésre, viszont ezt követően a Ronaldónak a menedzsmentje mondott egy olyan irgalmatlan összeget, hogy mennyiért áll a kamera elé, és a felfedező edzőjét, akinek tulajdonképpen a karrierjét köszönheti, egy arról szóló dokumentumfilmbe mennyiért hajlandó megszólalni 5 mondatot, ami vállalhatatlan volt a film költségvetése szempontjából. Tehát azért, amikor egy nagy nevű sportolóról, például egy Cristiano Ronaldo-ról beszélünk, de lassan tényleg a Jamal is oda fog jutni arra szintre, hogy egy olyan menedzsment van mögötte, aki azt fogja mérlegelni, hogy az én játékosomnak az értéke az mennyit nő azáltal, ha mondjuk bekerül egy Z kategóriás filmbe, vagy mennyit változik annak köszönhetően, ha bekerül mondjuk egy B, C esetleg, vagy inkább egy A kategóriás filmbe, aminek azért mind-mind más a szorzója. Tehát az, hogy egy Cristiano Ronaldo tulajdonképpen a menedzsmentje nem engedett a nevelő edzőjéről szóló magyarországi dokumentumfilmbe elment.
1: Nem szép.
0: Az egy beszédes történet, hogy az egész sportvilágot sajnos bármennyire is az emberi értékek teszik nagyjá, meg az emberi dráma, amit látunk a sportpályákon, vagy a sportközvetítésekben, az nekünk, mint nézőknek egy drámával felérő történet, de azért itt mögötte mindenhol a pénz
3: diktása. Bocsáss meg, Viktor, de erre rá kellett bólintani a Ronaldónak is, hogy a kalmárokat csendre intse, mert azt mondja, már csak azért is a nevelőedzőmnek fogok nyilatkozni.
1: Hát oda volna elmenni.
3: Hát azért ez nem csak a kalmároknak a felelőssége, hanem Ronaldóé is.
0: Én nem akartam ezt így ennyire kimondani, mert nem én tisztem ez, de biztos, hogy azért igen, tehát ott valami félre ment, mert ennek valóban így kellett volna lenni, még ahogy mondod, hogyha a kalmárok tényleg ennyire odaállnak és le akarják szedni a sápot.
1: Azért csak ő mondja ki a végső igent, vagy nem?
0: Igen, de hogy mi történt, és miért így történt, azt úgy utólag már tényleg nehéz összerakni, de ez egy ilyen világ.
3: Kolarik Tomit megkérdezzük.
1: Hát ezt nem tudjuk.
0: Ez egy tényleg nehéz dolog. Ettől függetlenül most ne legyünk bánatosak, ne legyünk szoborúak, mert azt gondolom, hogy a Böldöni Dokumentum film is egy tanulságos, szép történet.
3: És azért a Kerezsma
0: mégiscsak mond, és azért a Kerezsmát is azt gondolom, hogy azért a világ labdarúgóinak az élvonalába lehet sorolni.
3: Hogyne.
0: Azért ő is szépeket mondott, mert hiszen neki is nevelőedzője volt a Böldöni. De most gyakorlatilag bármelyik sportdokumentum film vagy sorozatot megnézed, azért ott elképesztő, hogy mi munka és mi áldozat van minden egyes siker mögött. Tehát amikor nézőként azt mondjuk, hogy jó, hát neki könnyű, mert hogy reggeltől estig csak ezt csinálja, hát csinálja azt mindenki reggeltől estig.
1: Így van. Na, úgyhogy akkor jön majd ez a film, mennyire érzed ezt, hát nem is korszakalkotó.
2: Sorozat.
1: Hát ez a sorozat, igen, nem csak sorozat. Egy film, hogy eladható, illetve Thierry Henry is feltűnik benne, aminek én szívem szerint extra módon örülök, mert most ez a Mac is reklámban, egyébként ott meg David Beckham is, aki egyébként mai napig is olyan szinten eladható, hogy én döbbenek, akik nagyon jót alakítanak. Tehát a Thierry Henry formája, karaktere, és ő is benne lesz ebben a sorozatban, az szerintem Ronaldo felett van. Nyilván a hírnév szinte ugyanaz, mindenki ismeri, tudja, de ez a nagyon laza, nagyon vicces, nagyon szeretett Ronaldo, meg Ronaldo. Tehát ez nem tudunk mit mondani.
0: Azért tehát ugye a Beckhamnek nem kell külön megmagyarázni. Ne. Ugye a Thierry Henrynak azért az, hogy ő kommentátor lett a CBS-en.
1: Milyen jó az egész, milyen vicces, persze.
0: És az egész műsornak annyira jó a flow-ja, és annyira szórakoztató. Tehát gyakorlatilag az Henryt ez a műsor emelte, mondjuk így, hogy globális sztárrá.
1: Igen.
0: Azt gondolom, hogy a Thierry Henry brand az most már tényleg ott van a Beckham és a Ronaldo Messi duó, trió mögött.
3: Sőt, sokkal emberibb, mint az említettek. Sokkal igen. Több emberi van Thierry Henryban.
0: Igen. Abszolút, és a visszafogottsága az, hogy rengeteg sztoria van, amiket nagyon ügyesen építenek be a kommentátor pozícióba, és ott a műsorvezetőnővel és a másik két sportolóval nagyon-nagyon jó a dinamika. Ez azt gondolom, hogy egy olyan világszínvonalú produkció. Én magam is követem őket egyébként a közösségi médián, mert nagyon-nagyon szórakoztató és egyben tanulságos is. Úgyhogy az, hogy az Henryt így beemelik most már sorozatba, azt gondolom, hogy ez mind a kettőjük számára egy win-win szituáció.
1: Jó lesz.
4: Hát még összességében már annyira otthonosan mozog az összes futballsztár az imént említett reklámok. Tehát hány olyan kékkolás, piroskolás reklám van, amiben már évek óta VB-k, EB-k előtt mindig feltűnik legalább 8-10 éppen akkori világsztár.
1: Fociznak mondjuk.
4: De akkor is van benne kamera, van benne kis színészkedés, úgyhogy valóban már nem idegen pálya ez az elmúlt nem tudom, 20-25 éve ide stova a profi játékosoknak, szóval lehet erre is fel kell készülni majd innentől kezdve, hogy nem csak a pályán, hanem a filmvászton is lehet látni majd a sztárokat.
1: Azért ezt nem gondolnám. Úgy érzed, Viktor, így záróakkordként, hogy a filmtörténelemben beléphetnek egykori focisták, sportolók, mert zenészek talán az még úgy, hogy Timberlake sem alakított rosszul szerintem, de hogy ez...
0: Nem, ő kifejezetten jól, de azért tehát a pop szakmából azért nagyobb az átjárás.
1: Igen, J-Lo, Ariana Grande, tehát
0: ugye sok mindenkit... Tehát vannak olyanok, akik tehetséges színészek. Hát most azt, hogy mondjuk a J-Lo mennyi futja a 100 gátat, azt nem tudom, de...
1: Gát! Ott, maradjunk annyira!
0: Ennyire tudtam, hogy ezt valaki fel fogja dobni.
1: Hát tudod, ismersz a velem, ez akkor ilyen magas labdát hűz. Na, úgyhogy jó, minden esetre azért nézzük és várjuk, kíváncsi.
0: Ugye a social media azért most már ez a sportolókat is közelebb hozza a kamerához, mert azt, hogy naponta posztolok, naponta itt vagyok, naponta ezt csinálom, naponta azt csinálom, azért ez egy teljesen más megközelítés. És azért látszik, hogy azért a komolyabb sportolók mögött most már komoly PR stábok is vannak, és nem az van, hogy amikor oda teszik elé a mikrofont a meccs után, vagy az esemény után, hogy nyilatkozzon, akkor már nem egy ilyen zavart makogás van, lihegéssel nyakon öntve, hanem azért valóban egy, valóban most már azért a közösségi médiával, meg a közösséggel, meg a közösségépítéssel való foglalkozás az az élsportnak is ugyanúgy része.
1: Jó nyilván. Viktor, köszönjük, hogy beszéltünk, és legközelebb is hívunk, ha ilyen van, mert mindig öröm és jó tartalmas beszélgetéseket folytatunk. Szevasz, szevasz, köszönjük! Dudás Viktor, a beszélünk. Szia, Vitya, mint filmszakértő, és nem mint, hanem konkrétan az, úgyhogy jó volt vele értekezni. Hamarosan jön akkor ez a drámai futballtémájú sorozat, amiben Cristiano Ronaldo és Thierry Henry is szerepet kap. Kíváncsian várjuk, hogy milyen szerepkörben. 2 perc múlt 9 óra, mindjárt folytatjuk, hívjuk László Csabát.
5: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
5: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
7: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
8: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
9: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra múlt, pontosan 7 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Folytatjuk ugye a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adását kiváló vendégeinkkel, mondhatni harcos társainkkal, és persze itt van László Csaba is velünk. Hello Csaba, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek, hogy vagytok ebbe a...
1: Köszönjük!
3: Szia Csaba!
1: Figyelsz, valahogy túl kell lenni, és pont arról beszélgettünk itt, hogy 38 fok ide vagy oda, mi az az étel, amiért te bekapcsolnád a sütőt most ilyen időben is? Dodi mondta a...
4: Körömpörköm.
1: Hát itt elvesztettük, Dodi, tényleg való ez a pillanat, amíg nagyon szimpatikus volt.
2: Én inkább a jégszekrényt nyitogatom, úgyhogy nekem tényleg így nyáron...
1: Akkor hideg gyümölcsleves, mondhatjuk azt?
2: Mondhatjuk azt.
1: Jó, Zsófi, te
3: mit?
4: Legyen ezzel a dinnyével, beteszel egy dinnyét a hűtőben, nem férve már semmi. Lágyítalok például.
3: Igen.
5: Lágyítalok.
1: Nekem hideg.
4: Igen. Szoktam
1: te, Kristóf, te?
3: Nekem, hogyha nyár, akkor egyértelműen a bolognai spagetti.
1: Nagyon jó, az jó. Te mit mondasz, Zsófi, ebben a ruhában?
2: Hidegen, Kristóf, hidegen a bolognai spagetti a szenzát.
3: Nem? Így, egy kis oldalassal rajta, persze. Így.
1: Még bírja a gyomra.
5: Bár a sütőt nem kapcsolom, de érted, de én ilyenkor nekem most pihen a új kovászos uborka befőzés a
1: vagyát.
5: A pulton, alig várom, szerintem mára már jó lesz.
4: Hú,
5: én ilyenkor nagyon-nagyon szeretem a friss uborkát például simán és egyszerűen megkenni vajjal a friss ropogós kiflit, vékonyra szelni a friss uborkát, kis só, tökéletes.
1: Jó, akkor
4: Zsófi, te nagyon modern
5: szia,
4: vagy.
5: Szia Csabi, örülök, hogy találkoztunk, kiküldtek a fiúk a stúdióba, mennem kell, szia!
2: Ja, oké. Okay.
4: Csabi, te székely vagy, te étkezésben kis gazdavaradsz. Vagy, remélem.
2: Én azért, higgyétek el, hogy nagyon reggel korán, amit te mondasz, amikor 5 órakor kellett menni kaszálni, akkor azért kellett vinni egy kis szalonnát.
4: Hát úgy van, hogy
1: ez nem volt vicc az egész élet akkor.
2: Egy túrót.
1: Igen.
2: Az kellett. Komolyan.
5: De most várjál, sós?
2: Mi? Sós, igen.
5: Oké.
2: Okay.
5: Az már
4: meg volt azért
5: friss hagymával,
4: meg pálinka is volt.
5: Az már megint finom.
2: A lila hagyma az oda tartozik.
4: Jó, hát a színe mindegy. Jó, az vörösnek.
3: Titának csak
2: nagyon
3: a fehérre.
2: Pálinkáról nem beszélek, mert az nem a kedvencem. Nem.
1: Na viszont akkor beszéljünk a labdarúgásról, ha már itt kiveséztük, hogy ki mit enne és kinek mi a vágya ilyen melegben a gasztronómia területéről, de az itt van ugye a labdarúgás és a sport velünk él. Nagyon sajnálják, hogy kiesett a Paks, ugye a Panathinaikos ellenében, viszont ment tovább ugye az Eto, a nemzetközi porondot nézzük, a magyar kupacsapatok vagy magyar csapatok kupa szereplését. És ma játszik a Ferencváros, ugye, a...
4: Gornik Zsabzse.
1: Hogy látod?
2: Hogyha csak Gornikot mondunk, az már nagyon jó.
1: Elég a Gornik.
2: A többi az
3: nyert.
1: Ugye, itt a Twente esetében mondtuk, a Twente azért tehát szerintem a csapat neve, meg azért a tudása nálunk legalábbis azt hozta volna, hogy akár egy Twente továbbjutás is lehetett volna, közben pedig a Fradi jó játékkal továbbjutott. Most jön egy Gornik, akiről meg azt mondjuk, hogy itt a Fradi lenne jobb, nehogy aztán viszonyuljon a Fagyi.
2: Én nem hiszem, de úgy attól függetlenül mondjuk, hogy az utolsó hazai mérkőzés nem volt annyira biztató a Vasas ellen, már olyan szempontból nem rugott volt a Fradi, de már megint csak arról beszélünk, hogy más csapat, más játékosok, igen, más motiváció. Én ezt így összességében nem tudom elfogadni azt, hogy más motiváció, vagyis az, hogy más játékos, más csapat, erről már múlt héten is beszéltünk, nekem, vagyis összességében, hogy milyen mez van rajtam, és mikor megyek ki, vagy a barátokkal megyek ki, vagy a nemzetközi mérkőzés jártok, nekem a motiváció mindig ugyanaz, győzni akarok, és az a belső motiváció mindig az, hogy jobb akarok lenni, mint az ellenfél. És amikor arról beszél arról beszélünk, és mi is edzők is, hogy nem voltunk annyira, vagy többet várok, azért szerintem ott már vannak problémák, hogyha erről kell beszélni, nem? Nem tudom, hogy ti hogy látjátok, én ezt így látom.
1: Hát
2: Én nem találkoztam motiválatlan játékossal komolyan a pályafutásom alatt, mert aki motiválatlan volt, az nem volt a csapatomban. Komolyan.
4: Jó, hát a Fradiban nem lett motiválatlan senki.
2: Ezt mondom.
4: De ennél nagyobb baj, Csabi, nem tudom, egyetértesz-e, hogy itt a rotációnak a legnagyobb veszélye az összeszokatlanság, és ez az első számú.
2: Erről beszéltem a múlt héten, hogy nincs olyan, hogy folyamatosan cserélgetem a csapatnak a gerincét. Na az, hogy vannak, amikor cserélgetni kell játékosokat különböző okok miatt, de a gerinc az úgy általában mindig megvan. És ez az legnagyobb veszély, amikor és pont a játékosoknak is ez a legnagyobb, és ezt a játékos nem tudja és nem akarja elmondani, hogy az nekem kényelmetlen, mert amikor most nem tudom, a Dodi játszotta a legtöbb mérkőzés közületek.
3: Na hát az Levivel mi sokat teniszezünk.
2: A Dodi is tudta, hogy amikor az XY van a pályán, és nem kell fölnézek, mert tudom, hogy beindul, és odarúgom a labdát, hogy tőle a rövid passz így kapom meg, és utána még akkor is, hogyha edzésen, a gyakorlatokban más, akkor pontosan tudom, hogy ki hova indul, vagyis ez az összeszokottságnak a nagyon fontos motivációja, az ellen motiváció a rotáció, amikor átgondol, és én találkoztam nagyon sokszor olyan játékossal, képzeljétek el, hogy oda jött hozzá egy után, és mondta, hogy mester, én nem tudok játszani. De teljesen másképp gondolkodik, és ez, komolyan mondom, ez válogatott szint volt.
1: Ne.
2: És komolyan, nem mondok most nevet, vagyis nem mondok csapatot. És nem volt rossz játékos egyik, de mind a ketten különbözően gondol, és két hát belső igen. Középpályás volt. Két belső középpályás volt. Pont együtt kellett volna harmonikusan a játékot, és mondta, és nem rossz indulatban, én nem tudok vele játszani. Amikor fölnézek, mindig a hátam mögött van. Soha nem
1: tudom. Hát hihetetlen.
5: És ezt hogy oldottad föl? Tehát mert itt azt gondolom, hogy az edző lesz a megoldás.
2: De pont ez az, hogy a játékos nem rossz indulatból mondta. Mi győzni akartunk, vagy győzni akart. És utána én beszélgettem ugye azzal a játékossal, akivel nem akartak játszani, és hasonló gondolatai voltak, ő másképp adta elő az egészet, ő azt mondta, hogy nem találom úgy a helyet mellette, és nem tudom, hogy mikor és hová helyezkedjek. Amikor ő kéri a labdát, akkor mind a ketten szinte ugyanazt szerették volna csinálni. Amikor labdakozata volt, és ugye a válogatottnál azért nem minden nap vagy együtt a játékosokkal, és vagyis csak ezt érzékeltetni akartam, hogy nagyon sokszor nem a játékos a probléma, hanem nekik is probléma az, hogy kivel játszok együtt, és folyamatosan megszokom, és tudom, és a gondolatok, hányszor van az, hogy ránézek, oké, te beindulsz, én nem, vagyis összességében a labda mozgása határozza meg a csapatnak, ugye, a mozgását is, és mindig mondom nagyon sokszor, hogy nem az a gyors játék, amikor te hogy mondjam neked, egyérintősebb passzolsz, hanem az a gyors játék, amikor van kinek egyérintősebb passzolni, és labdát tudod tartani a saját csapatodon belül, de ehhez azok a bizonyos mozgások, és azok a koordinatív, és ugye mentálisan is fölépített összeszokottság azért, annak ott kell, hogy legyen. Ez mindig hányszor halljuk, hogy ő pontosan tudta, hogy mikor kell beindulni, és jött is a labda. Mert
1: hát nem volt ott.
3: Igen, de.
1: Igen.
3: Jó játékos ismerve egyébként, hogy nem ott van, ahol a labda van, hanem ahol a labda lesz. Ez tipikus. Egyébként Csabi, viszont ez hogy van az összeszokottság hiánya a kapusnál például? Mert hát itt a Levit 3 napja nem tudom lebeszélni arról a Honvéd meccsről, ami történt itt a legutóbbi fordulóban, de Szaponos esete, ugye ő még jó kapus is, mondtad, hogy jó játékos. És volt a Honvédban, és most Újpesten engedi be a gólokat, szóval, hogy mennyit hibázhatna nálad egy kapus, amíg változtatná? Két hiába ilyen rutinos, mint Tuivel, illetve Szappanos.
2: Hát ugye ez ilyen, ebből a szempontból ilyen régi vágású emberként mondom mindig, hogy vegyél egy jó kapust. Én a kapusokban általában nagyon keveset cserégettem a kapusokat. Ugye a szezon elején ugye kirajzolódik az, hogy ki az, aki, és a kapusok az egy külön világ. Nekem a legtöbb problémám, idézőjel nyitva, zárva, probléma, nem volt problémám. Kapusok voltak. A kapusok voltak, mert de komolyan mondom, ez egy más világ. Egy pszichológiailag, én mindig ki voltam, és lehet, hogy ezután is ki leszek, amikor a kapus hibázik, de mindig, és nekem említek egy magyar kapus nevet, akit már régóta már elfelejtettünk.
1: Rottenmeier Ádám.
2: Nem, Szűcs Lajos. Esküszöm, hogy én tőle nagyon sokat tanultam, edzőként. De ezt elismerem, és nyíltan merem mondani, mert én a kapusok pszichológiáról beszélek, és én tőle nagyon sok, és mert ki voltam a Lajosra, mert én a Lajost nagyon jó kapusnak tartottam, de fejbe, ő egy olyan ember volt, akit kellett tudni kezelni. És én nagyon sajnálom, és most nem akarok most Szűcs Lajos fan lenni, de hogyha lett volna olyan edző, aki tudja kezelni, akkor sokkal szebb karriert futott volna be. Például a Kaiserslauternél, amikor kint volt Németország, de még Magyarországon is.
4: Otto Rehagel volt az edzője, és bajnokok lettek a Kaiserslauternnél, Rutka Janival
2: együtt. Így van, és utálta a kapus edzőjét. De a lényeg az, hogy azt akartam mondani, hogy akkor úgy tőle tanultam meg, hogy a jó kapus az lényegében, tényleg, amikor hibázik, nem szabad vele foglalkozni. Hagyni kell. Egy-két napig hagyni kell, mert ő pontosan tudja, hogy ő az utolsó ember, ő eszi magát, ő tudja, hogy hol hibázott, hanem segíteni kell. Segíteni kell abba, hogy ez következőkor ne forduljon elő. És ti is mondtátok, hogy Szappanos is jó kapus. De higgyétek el nekem, hogy ennek van egy mentális háttere, hogy miért jött ki úgy, ahogy kijött. Emlékeztek a harmadik meccsen az első. És pontosan tudja, hogy hol tévedett. Itt az a kérdés, hogy megtalálni, hogy miért. Ezt a miértet, mert másképp is tud kijönni a Szappanos, és azután, amit azt hiszem a felsőből kiütött, most nem tudom,
1: a legvégén,
2: azt nem biztos, hogy egy rosszabb képességű kapus odaér, és akkor mérlegeled ezt az egészet, vagyis én összességében, most nem a Szappanos mellett beszélek, hanem a pszichológiai oldal mellett beszélek, én bent hagynám és bizalmat, mert én mondom még egyszer, én kipróbáltam csak barátságos mérkőzésen a Lajossal, a Szűcs Lajossal, és higgyétek el nekem, hogy utána nem tudtad használni. Abszolút nem tudtad használni. Nagyon sok idő kellett, amíg vissza tudott térni ő oda, ahol mi szerettünk volna, és így a csapatnak nem hasznos tagja. Ez volt egyszer nekem egy ilyen a Dundee Unitedben, ott is ugyanaz a kapus probléma volt. Ott az volt, hogy megint nevet név, hoztuk kölcsönből Tottenham, mekkora tehetség, igen, lepkefogó, mindegy.
1: Ne ohol, Jászik! Lepkefogó!
4: Nagyon jó.
2: És végül képzeljétek el, hogy a második csapat kapusa, aki 18 éves gyerek volt, betettem a kapuba, mindenki fújolt, a gyerek egy fél szezont úgy védett, hogy valami szenzáció, és a legcsúnyább, ami történt, térdkereszt szallag szakadás, mérkőzés, megnyert mérkőzés, azt hiszem pont a Patrick Thistle ellen, vagy Dunfermline, mindegy. A lényeg az, hogy megnyertük a mérkőzést, és képzeljétek el, hogy a harmadik gólnál elugrott, hátul a kapus, és egy foglás. Nincs kapusunk, összeesett. Mindenki fel a kezdés, ez csak a kapus fekszik. Szallagszakadás,
1: szegény.
2: De csak mondom, hogy mennyire nehéz a kapusok élete.
1: Hát egyébként, igen, hát, de erről is lehetne.
4: Tényleg külön szakma.
1: Erről is lehetne azért egy de konkrétan kapusokra nem nagyon van film. Ezen gondolom, a kesztyű árnyékában, vagy valami ilyesmi, vagy
3: maga mögött.
2: Senki nem figyel, én találkoztam olyan kapussal, esküszöm nektek, magas hogy volt. Nem találtam soha az öltözőbe, meg kell,
1: hogy.
2: Amikor taktikai, vagy csak az a tír, nem mindegy, csak 10 percet használok, a többit úgy is már tudják, meg mit tudom mi, és azt mindig bent feküdt a hogy hívják be, egy ilyen, ugye a vizes szoba, ahol ilyen kád volt, és víz nélkül, félmeztelen benne, fülhallgató föl, és egyedül feküdt, és mondta, hogy hagyjam, az elején azt hittem, hogy na mindegy, kórházba kell menjünk, pszichiátria. Lényegében
1: most?
2: Nem.
1: Jó, de azt hittem, hogy el kell menned, jó?
2: A lényeg az, hogy nem kell elvinni. Ő így koncentrál, és mondta, hogy mester, hagyj, amikor így. Csak hagyni kell. Meditál. Nekem egy kell ez a 20 perc. Kell ez a 20 perc.
4: Hát jó, csak ilyenkor nem tudja az edző, hogy meditál. Csak ilyenkor az edző nem tudja, hogy meditál, vagy túlitta magát.
2: Két esélyes a történet. Ez egy külön világ, gyerekek.
5: Zsófi. Jó, de azért ők is így tekintenek magukra, abszolút.
1: Zsófi, lennél kapus a csabánál?
2: Nem voltam.
5: 100%. Főleg, hogyha van külön jeges kád, simán.
2: Van ez a men's world, tudod, a férfiak világa, ez a kapusok világa.
5: Hallottam már róla.
2: Igen, kapusok világa az teljesen, teljesen más. De én csak tényleg azt tudom mondani így a szappanosra is. Vagy épp a Tújvel, most ez nem Honvéd pályának a problémája, vagy épp hogy Honvédból jöttél, hanem egyszerűen koncentráció. Egyszerűen koncentráció, különböző okok. De tudjátok, hogy mi a legnagyobb gond? Amikor kihagyja a csatár azt a bizonyos zicsert, azt mondjuk, hogy na jön a következő. A kapusnál ez nem fog megtörténni. Hogyha hibáztál, akkor csak magad mögé nyúlsz, ott már nincs senki, csak a gólvonal, mögötti labda, és mindenki emlékszik erre a nagyon nagy hibádra. És amikor bemész az öltözőbe, gondoljatok bele, az a pszichológiai jelenet, amikor 1-0-ra kikaptál egy ilyen góllal, és bejön a kapus, és leül. És mindenki téged néz. És gondoljatok bele, hogy mi van a játékosoknak a fejébe, és milyen érzés, amikor oda megy a csapatkapitány, és azt mondja, figyelj, XY, mindegy, nem mondjunk nevet, mindegy, figyelj, sokat megmentettél, veled vagyunk, fölállnak, oda mennek, beszélgetnek vele, és ez a legnagyobb segítség. Ez a legnagyobb segítség egy csapattól, és nem az edzőtől, a csapattól.
5: Hát tudjátok, ettől lesz csapat, tudom? Pontosabban.
2: Én ugyanígy küldtem oda a Mike Stewart, mindegy, ez a Hartnál történt, a csapatkapitányt egy ilyen mérkőzés után Aberdeenbe a kapusunkhoz, és most mondom nektek, ez egy olyan egységet, egy olyan egységet a játékosokba is, és úgy összességében kovácsolt össze, hogy az évedzője lettem.
1: Hát, igen, hát ezek...
2: De nem, komolyan, ez volt a slogan together, vagyis együtt.
1: Igen. Hát,
2: arra fölépítettem a stratégiát az a szezon kezdetétől a szezon végéig, és ugyancsak egy ilyen kapus problémába kezdődött.
5: Hát igen, és ahogy mondod, a together nélkül nincsen, tehát kis kockák nélkül nincs nagy fal, tehát ez 100%.
2: Mondtam nektek, mindig a puzzle, a nagy kép az nem számít, engem soha nem érdekelt a nagy kép. Azok a puzzle, azok a kis dolgok, hogy rakod össze, és amikor lesz belőle az a nagy, nagy, szép, nagy kép, amit mindenki lát. De azt, hogy rakod össze, az kevesen ismerjük. A futball az mindenki
1: akkor
2: ért.
1: Akkor nincsenek ott, persze.
2: A futball az mindenki ért, de kevesen tudják.
1: Jó, tehát akkor jól értem, azt mondod, hogy több mint 7 szögletet lő a Fradi, és nyerni fog ma? Tehát ezt gondolod végül is, Csabi?
2: Hát, nem tudom. Én a lengyel csapatokat őszintén mondom, én mindig ilyen zsákba macska. Most nem megsértve senkit. Hogyha megnézzük az utóbbi, mondjuk azt, hogy 15 évet, a lengyel futball utóbbi 15 évét, a válogatottról több jót hallottunk, ha bár ők is szenvednek.
1: Igen, klub szinte nem erősek talán.
2: Igen, mint mondjuk a lengyel klubcsapatokról az európai porondon. Mindegy, hogy most ez bajnok ligája, Európa Liga, vagy épp Konferenc Liga. Úgyhogy nem egy... Én azt mondom, hogy...
1: De csak eljutott idáig, azért azt ne vegyük el tőle.
2: Mondjuk a Górniknak egyik legnagyobb sztárja, még mai nap is, Podolski, aki mindjárt 45 éves.
1: A Podolski ott játszik?
3: Hát...
1: Gyerekek!
3: Már nem játszik, de ott van.
4: Ez a gyerekkorának a klubja. Gyerekkorának a klubja.
2: De ő a legnagyobb sztár tényleg, és ő nagyon sokat segíti a klubot. Ez a nevelő klubja.
1: Hát utána onnan is jött, ugye,
4: ott a gyerekkorának a klubja, igen. Aztán az FC Kölnbe.
2: És aztán az FC Kölnbe ugye teljesedett ki, Én mindig szerettem a Podolszkinak a játékát is, meg az emberi oldalát, és visszament Górnikba, és a klubot segíti tényleg anyagilag is, szponzori szempontok, stb. De én úgy gondolom, hogy a Fradinak 50-50. 50-50. A Kopenhága az nehezebb falat mondjuk Debrecennek, és akit nagyon sokan úgy félretesznek, az a Riga, de én szerintem a Riga is egy olyan csapat, ahol
1: az a gyermek kell. Hát olyan játszik a Rigával?
6: Igen.
1: Hát.
2: És a Rigának így folyamatosan azt lehet mondani, hogy az utóbbi, most ezt a Kristóf biztos, hogy jobban tudja, mint én. Mindig mondom, a Kristóf nagyon sok dolgot jobban tud, mint én.
6: Drága vagy te.
2: De tényleg így van. Én azt mondom, hogy az edzőjük is, meg az anyagi háttér, az utóbbi, azt mondom, hogy 5-6 évben a Rigának stabil, és mindig ott vannak az első két helyen. Ha most jól tudom, de Kristóf Javics, az RFS aztán így, vezeti a bajnokságot.
6: Így, igen, a kék címeres RFS. Most
1: vagyunk csak azon hallgatók számára.
6: Litvánia. Lettország. Lettország, igen.
2: Ott Litvániában azt hiszem, hogy a Zsalgiris jön fölfele, de most a Kaunas Zsalgiris az első.
6: Tehát tegnap kapott egy ötöst is az Zágrábtól.
1: Azt vitték haza.
2: Nem, csak mondom, hogy így a Baltikumot is követem, igen. És a Riga stabilan igen, lehet igen, azt mondani, igen. Hogy az utolsó 5 év valamelyik Európai Liga csoportkör szereplője.
4: Gyerekkorom jut eszembe. Gyerekkor. Be kell rúgni a Rigát.
2: Ez egy szenzációs város.
4: Jó motor volt.
1: Igen.
2: Látjátok az embereknek a gondolat. Zsófi Gáv. Riga. Szuper motor. A másik. Nem, nekem egy szuper város.
5: Ja.
1: Így.
6: Ne az RFS, igazad van Csaba, az RFS.
5: Vagy a margarin.
6: A vezér.
2: Igen, az RFS, igen, a RFS, az, jól tudom, ők vannak. Ezzel a két, és ebből a szempontból a Rigára nagyon oda kell figyelni, mert ő a fekete bárány. A Kopenhága, hogyha a Debrecen se, vagy fekete ló, de hát van fekete bárány is. Nem?
1: Van minden. Bajnokok Rigája.
2: és azt akartam mondani, hogy a Kopenhága a legnehezebb dió szerintem. A Debrecennek.
4: Hát a Fradinak is a Górnik.
1: Biztos, hogy lő gólt a Górnik.
4: Nem biztos.
1: De hát, de így sajnos fél idő, kettő egy lesz a Fradinak, már fél idő.
2: Én megmondom így nektek, hogy próbáltam így YouTube-on ránézni egy csak YouTube-on így a Górniknak a játékára. Tudjátok, hogy mi volt a legfélelmetesebb? Így a stadion, nézők.
4: Igen, csak belezárva a visszavágón a ultrákra.
6: Persze, kivettük a
4: mérekfogát. Nem olyan nagy baj. Ott legalább 10 000 fanatikus lett volna. Igen, Zsabzséban.
1: Zsabzséban
4: bezárták a Fenerbahce ellen.
2: Azt nem is tudtam.
1: Hát volt egy kis rendbontás.
4: Igen, egy-két rasszista megkiabálás. Fenerbahce ellen, igen.
6: Egy-két szék repült.
4: Az egész déli lelátót lezárták. Azért nem olyan nagy baj.
5: Hát nem.
2: Na, az nem baj, azért mondom, az nem baj, mert engem egyből meglepett a nézők. Ne haragudjatok, Bányászváros, jól tudom?
1: Hát,
6: dorog biztos.
1: Nem tudom ezt most megmondani, őszintén.
2: De ütősek a fiúk, ott felelátunk.
1: Egy biztos, hogy nem fogják hagyni.
2: Az már jó a Fradinak.
1: Jó meccs lesz.
2: Én úgy érzem, hogy a Fradi idegenben eddig mindig meg tudta alapozni, legalábbis most ezen a mérkőzéseken a továbbjutást. Egész érdekes, mert ez nem érdekes, ez logikus, mert a Fradinak olyan játékosai vannak tényleg, akik, hogyha mindig mondjuk a területek nyílnak, akkor nagyon gyorsak, stb. De
1: hát meg őt miatt már Nagy Ádám is erősítésnek, ő is nagyon jó.
4: Nami Keita is ott van már a padon, és gondold el, Csabi, egy Akolence kimarad a keretből, tehát egy ilyen szélső
1: játszik.
2: Igen.
6: Fog. Akkor ezek
2: nagyon...
6: Játszik majd.
2: Nagy Ádám?
6: Nem, a Zakariasszen itt most a Levi a harmadik nevet dobja meg.
2: Ja. Mindegy, ki játszik a Fradinak, hogyha egy mélyebb védekezésből indulni kell, nagyon nehéz a Fradi ellen játszani. Mert, hogyha mondtátok ezt a mondjuk két nevet is, és középen még Keita is megjelenik, aki nagyon labdabiztos. Én a Keitát azért szeretem, mert a Keita az én meglátásom szerint egyik legjobb hatos a magyar NB1-be fejezte.
4: Milyen magyar? Az NB1 történetének legjobb légiósa,
2: hát,
4: szerintem.
2: Na most nem akartam olyan magasságúba emelni, de a Keita az nálam ő a kulcspont például. És hogyha ő a pályán van, akkor érdekes módon nagyon sokan nem veszik észre, hogy mint hogyha lassúnak tűnne, de annyira érzi, hogy mikor kell a passzaival gyorsítani a játékot, vagy épp lassítani, és amikor odapasszolod a labdát, akkor szerintem nagyon sok edző, aki a Keitával dolgozott, azt mondja, hogy figyelj, nem tudsz mit kezdeni, akkor a Keitának passzoljál, jó? És ott utána megint gondolkodó.
5: Mi most viszont tovább kell, hogy passzoljuk az időt. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, Csabi, megint elszaladt ez a pár perc együtt.
1: Pedig nagyon jó volt.
5: Szia!
1: Na mindjárt folytatjuk, 2:10.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Ma este a lengyel Górnik Zsebzse csapatát fogadja a Ferencváros labdarúgó csapata. Ismét a fogyasztás csökkentésre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Napos, száraz idő lesz ma is. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
8: Betlehem Dávid mellett Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet nyert tegnap a nyílt vízúszók 10 kilométeres olimpiai számában a párizsi Európa-bajnokságon. Kovács Seres Hunor 16. lett, míg a párizsi olimpiai bajnok Rasovszki Kristóf a 23. helyen végzett. A férfiaknál a tokiói ötkarikás játékokon aranyérmes német Florian Wellbrock, a nőknél a párizsi olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Tadeucci győzött. Az EB-n a női 3 méteres műugrás selejtezőjében Kun Patricia 26-ként zárt. A 4 magyar induló közül 3 jutott az elődöntőbe az isztambuli 5-tusa Európa bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a továbblépés, a 9. helyen ért be. Mészáros Emma viszont 22. helyével nem lesz ott a folytatásban. A B csoportban Erdős Rita 14. volt a zárószám előtt, végül 4.-ként fejezte be a versenynapot. Bauer Blanka pedig a 27. helyről kapaszkodott fel, a 14-re. Ma este a lengyel Górnik Zsebzse csapatát fogadja a Ferencváros labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a 3. forduló első mérkőzésén. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Negyed döntőbe jutott az U18-as magyar női kézilabda válogatott a romániai világbajnokságon, miután 41-36-ra jobbnak bizonyult Kínánál. Együttesünk a 4 közékerülésért Dániával játszik, holnap 17 óra 30 perctől. Szintén negyed döntős lett U18-as férfi kézilabda nemzeti csapatunk a szerbiai Európa bajnokságon, mivel 37-32-re múlta fölül Horvátországot a kontinens torna középdöntőjében. U16-os fiú vízilabda válogatottunk 12-6-ra verte Törökországot a horvátországi világbajnokság második csoportmeccsén. Marozsán Fábián 6-4-6-3-ra győzött a japán Mochizuki Shintaro ellen a montreáli keménypályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a 64 között az olasz Matteo Arnaldival csap össze, akitől eddig 3-ból 3-szor kikapott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Ismét az önkéntes fogyasztás csökkentés fontosságára hívta fel a figyelmet a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, Pakson nem változott a Duna vízállása, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot. A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a hőség ma és holnap tetőzik, ezért a kritikus esti időszakban különösen fontos a fogyasztás csökkentés. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hozzátette, péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás érvényes, és a legkritikusabb napok most jönnek. Több mint 6000 doboz csempész cigarettát találtak a pénzügyőrök egy kamionban az M1-es autópályán. A pénzügyőrök a bútorokat szállító Romániából Franciaországba tartó kamiont a Strada Győr-Moson-Sopron-Vár megyei szakaszán állították meg. Az ellenőrzésen több mint 17 millió forint értékű illegális dohányterméket találtak. A sofőr 20 millió forint bírságra számíthat. 15 ember életét vesztette és legkevesebb 50-en megsérültek a Kijevet és környékét ért éjszakai orosz légicsapásokban, számolt be róla az ukrán katasztrófa védelem. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek, válaszul az orosz területet ért legutóbbi ukrán dróncsapásokra. A katasztrófa védelmi egységek továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a lángok elfojtásán és a mentésen.
9: Közlekedés.
8: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán kiszáradt fákat vágnak ki Baracska közelében. A 37-es kilométernél a külső sávot lezárták, 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
9: Időjárás.
8: Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
9: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: dance, we can dance all night.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9:41, mindjárt 3:40 lesz ma is Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel, és elérkeztünk a búcsú, a kilépés idejéhez, hosszabbítás nincs, varrozás nincs, nagyon jól éreztem magam a veletek, köszönjük szépen.
3: Király volt, igen.
4: Én azért varrozásra mellettétek észre.
2: Te varroztam, mire vartál?
4: Hát azt láttam, hogy majd azért mielőtt felállsz a székről, azért nézd le, hogy nincs-e oda kötve a cipőfűződ.
2: Ki bárkinek oda, kinek szólsz?
4: Hát majd a VAR eldönti.
2: Jaj, jó, majd kiderül. Majd most mindenki nézi, ez a jó énkor.
5: De hát nekem mindig kiszokott.
2: A cipőfűzőre jut eszembe, hogy hát nyilván ti nem, mert ti fiatalok vagytok, ugye Zsófi és Kristóf, de hogy ez valaki megcsinálta azt a legendát, hogy tükröt, tehát kis tükröt, ilyen kis, nem tudom, ilyen pépere tükröt a cipőjére, és úgy benézett fiatal tinédzserként a lányok szoknyája alá. Ilyet csinált valaki? Mert ez sokat beszéltek, hogy akkor ilyen történetet, ott egy kis suli-buli, ugye a kis tükröt tettek ide a rüsztödre, ugye
5: a cipőre. Ne ma már börtön járna.
2: Jó, nem.
5: Adjuk ezt.
2: Ez egy csintevés, nem csak, hogy ilyet.
5: Hát, igen. Ami akkor annó csintevés volt, ma már.
2: Hát nem most, most nyilván nem csak, hogy jó, mindegy, nem volt ebben ennyi, csak szerintem igen vagy nem.
4: Sokkal egyszerűbb eszköz nélkül is el lehetett ezt intézni, főleg, hogyha volt az iskola, oboda udvaron esetleg olyan fa, amire felküldhették a lányokat,
2: ja, nem akartam, nem most itt csak arra, hogy a cipőfűzőt oda kötött, tehát egy csomó olyan kis csintevés volt, amit az emberek csináltak, de volt olyan, hogy összekötötték, és valaki elindult a cipőfűzőbe, és akkor és hát össze. Én ezeket nézem, ezek nagyon viccesek különböző közösségi média felületeken, hogy elesik, elcsúszik, meg nyilván szomorú, de ezeken jókat tud derülni. Na, hát akkor nagyon sok mindenre beszéltünk ma, figyeljük majd Cristiano Ronaldo és Thierry Henry szereplését egy drámai futballtémájú sorozatban, tévé vagy film sorozatban, majd láthatjuk őket, hogy színészkednek, szerintem nem kapnak az olyan nagy szerepet, hogy jó meg fogják oldani ezt a helyzetet. Aztán
4: én azt mondom, lepjen meg minket, Ronaldo, lepjen meg!
5: Mivel?
4: Egy jó szerep.
2: Azt hiszem, egy orosz krém tortával.
4: Amúgy az is jó lenne. De nem, tényleg. Tehát, hogy legyen egy olyan, hogy ezt nem gondoltam volna.
2: Hát ezt fogják mondani az emberek, nyugodj meg. Csak nem biztos,
3: csak nem abban az
2: nem biztos, hogy milyen felhangban vagy, milyen stílusban. No, lesznek ma mérkőzések, azért ajánljunk egy-kettő jót. Ugye kiemelten beszéltünk ma Ferencvárosról. A Fradi játszik ugye a Górnikkal. És hát... Azt prognosztizálta Kristóf, hogy ez mind a két meccs hozható a Fradi. Én is azt gondolom, hogy azért a Fradi főleg itt hol jobb lesz, egy mind a két csapat lőgolt és nyer a Fradi. Tudok elképzelni, tehát egy ilyen 2-1-3-1-et, amit a Fradi mostanában viszont sokszor hoz. Valahogy mindig kap egyet, ezt nem tudom, hogy lehet ezt ott értékelni, Dodi, felé nézek.
5: Nem lesz sok gól, nem lesz, mert ez a Gornik Zsabzse, ez egy rendkívül fegyelmezett
2: csapat. Jó védekező,
5: csapat,
2: jó
5: támadó. Nagyon jó védekező csapat, nagyon veszélyesek a pontrugásai. Nem igazán akarnak irányítani. Tehát nem egy domináló csapat, nem fog sokat birtokolni labdát, hanem inkább az ellentámadásokra fog koncentrálni. Egy rendkívül veszélyes ellenfél. Kemények, gyorsak,
2: agresszívek. Könnyebben lőnek voltak, könnyebben kapnak gólt szerinted? A Górnik. Mi jobb? A támadójátéka jobb, vagy a védekezése?
5: A támadójátéka nem olyan...
3: Ezeknek sem.
5: Szellemes.
3: Semmi. Minden négyen először fogunk látni, ha Milut is beleveszünk, mind az öten először fogunk látni Górnik Zsabzse meccset. Semmit nem tudunk róluk, úgyhogy igazából pontosan az lesz, mint a Twente ellen.
5: Azt tudjuk, hogy a Twente háromszor annyiba került, mint a Fradi. A Zsabzse nem, a Górnik Zsabzse nem. És éppen ezért veszélyes, mert nem szabad kiindulni a számokból, statisztikákból. Ott a Fradi nagyon fegyelmezetten, nagyon okosan játszott, és ha most ezt megismétli, akkor tovább jutott. És akkor szóval... jön a Trabzonspor, ha tovább jut, és oda, lehet, hogy odaigazol Mohamed Salah.
3: Igen, igen. Fabrizio szerint oda is igazol Mo Salah. Emlékszel, mit mondtam a Twente elején? Hogy az első meccsen olyan higgadtan, nyugodtan tudtam ülni az idegenbeli meccsen a kanapén, a visszavágom
5: akkor
3: pláne.
5: Akkor nem láttad az első 10 percet.
3: De azt is láttam, és most már, még annál is higgadtabban fogok kimenni ma este megnézni ezt a, ezt a meccset, mert ez egy sima kettős győzelem lesz.
5: Ó, bár úgy lenne.
2: Úr azért. Kíváncsi vagyok, hogy ez így alakul.
5: Hát úgy legyen. Így akkor, akkor egy lágy itt arra a vendégem volt.
2: Na, legyen, kaptunk egy pár üzenetet Ronaldo szereplése kapcsán. Zsófi, mit írnak a hallgatók? Hogy látják? Mennyire, mennyire tartják igazi férfinak, és mennyire tudják elképzelni ebben a szerepkörben, hogy színészként jelenik meg?
4: Árpidól kaptuk az üzenetet. Sziasztok! Hopp! Itt most pont beugrott elém egy, egy hatalmas hosszú üzenet. Abban a pillanatban, hogy elkezdtem olvasni, bocsánat, görgetnem kell vissza, igen, Árpi üzenetéhez. Sziasztok, Ronaldo mondjuk feltűnhetne halálos iramban, filmben, vagy valami hasonló sportautós témában. Hogy, hogy gondoltál erre, Árpi, a saját valamelyik, nem, az a 30 autója van? Luxus autó, Kristóf, ezt a jobban
2: én
4: tudod.
2: Én nem tudom. Már 27
4: biztos. Igazából igen, azt, és akkor váltogatná. És ez lenne a sorozat, hogy minden, hát minden részben... Változ. Minden részben valamelyik új autóval feltűnne.
2: Aztán... ott felmerült a neve a halálos iramban.
4: Hát, halálos mondjuk, iramban, amit diktál ban. Tempó, az van-ban.
2: Igen, és aztán most jött egy rövid üzenet, olvasd meg.
4: Várjatok még itt, nyugodtan, itt azért néhányat mazsolázok.

0: hadd ne mondjak még több nagy nevet. Oh. Úgyhogy így van, hiába mondod el négyszer, de így van. Micsoda karakter?
1: Igen.
0: És akkor zárjuk le az utolsó az üzenetek sorát, mindazonáltal nagyon köszönjük hallgatókkal, nagyon sok értékes minőségi üzeneteket küldtetek. Mondja Zsófi, az utolsó üzenet.
1: Nekem sem Ronaldo, sem Beckham nem jön be. Utóbbinak, amikor meghallottam a VB alatti reklámban a hangját, mindig megborzongtam tőle, semmi férfias nem volt benne.
0: Ezzel
1: sajnos nem tudok vitatkozni, igen. Ezért 007-es később tudnám elképzelni. Lehetne az első 00 Néma, első 007-es ügynök.
0: Milyen? Néma?
1: Igen.
0: Jó, menjük.
1: Nálam egyértelműen Bellingham a nyerő, kár, hogy fiam lehetne. Dodinak pedig üzenem, hogy az élet nem állt meg a 80-as éveknél. Ahogy a fociban, úgy az élet minden területén rengeteg a fiatal tehetség, a mostani nagy öregek is fiatalon kezdték egykoron, Robert De Niro is, de szerencsére volt valaki, aki meglátta bennük a tehetséget. Engem például Timothée Chalamet alakítása lenyűgözött a Bob Dylanről szóló filmben. Ez a világ rendje, és ez így van jól, mert valamint a múlt meghozza a jelent, éppen úgy keberén hordja a jelen a jövőt.
2: Ez még az az üzenet amúgy?
1: Ez még igen. Szép, hűvösebb napot kívánok mindenkinek, Márta. Szeretem, amikor veletek kezdődik a reggelem. Köszi, Márta, nagyon jól esik az üzeneted, és még van egy utóirat Dodinak. Ha valaki nem ismeri, például a BTS-t, amelyik a VB előtt végigjárt az összes nagy európai fővárost, közte Párizst is, ahol az elnök és a feleség is ott volt a stadionban a koncertjükön, előbb utána kell nézni, hogy kik ők, mielőtt elkezdik kritizálni, hogy mit kerestek ott a VB döntő szünetében.
0: Ja, erről, sokan igen, megkérdezték.
3: Hát én is, hát én nem ismerem. Az, hogy Macron elnök meg a felesége rajong érte, attól még én nekem ne kelljen.
0: De azért is, mert van igaza van Márták, tehát a...
3: Igen.
0: Ki, hogy jó, hallottuk csak
1: a BTS.
3: Korea. Azt hittem valami... Budapesti labdarúgó szövetség, ezt tartozó
0: csapat.
1: Budapesti tornasport.
3: BTS.
0: Jó, Márta, nagyon szépen köszönjük neked is, és mindenkinek az üzeneteket, és természetesen akkor majd mindenkit invitálunk, este 8 órakor lesz a mérkőzés.
2: Után 15 perce?
0: 20 óra 15 percekor kezdődik ugye a Ferencváros, és lesz két bajnokok ligája.
2: Így van, az egyik, ugye, hát a Górnik Zsabzse korábbi ellenfel a Fenerbahce.
3: A Fenerbahce, Sturm Graz. Nem is olyan rossz,
0: gyerekek. Bizony. Nem is olyan rossz.
1: Várhusz játszik a Bakuval.
3: Viszont Mártának igaza van, haladni kell a korral.
0: Így, igen.
1: Tehát és a Panathinaikosz játszik majd az általam alapított klubban, a CSKA, a majdnem CSKA.
0: Kik ezek majd?
1: Szófia.
3: CSKA, nem?
0: Mondd a két csapat nevet. CSKA,
3: nem?
0: Hallgatok,
2: hogy tudják. Szófia.
0: Tehát melyik két csapat?
1: A CSKA. Szófia játszik Panathinaikosszal.
3: Ott is lesz azért, ott vannak
0: a gyerekek, azért ez nem lesz játék a mai nap, csak előre szólok, de mindenki készüljön, figyeljen, füleljen, nézen és szurkoljon. Köszönöm szépen mindannyiatoknak, hogy itt voltatok.
3: Hát csak objektíven. Csak
2: objektíven. Zseni volt.
0: Abszolút.
3: Objektíven.
0: Igen, de akkor én szubjektíven búcsúznak. Ez így alakul. Tehát búcsúzik a szerkesztő Big Favi Tamás, a társműsorvezető benne Ferenc, ugye, már is megemlékezünk egy pillanatra, és természetesen társműsorvezető ugye Szalai Kristóf, Csonka Zsófi, és természetesen ugyebár Dodi is itt volt velünk, Bánki Dodi. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot kívánunk mindenkinek!
3: Szép napot!
4: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Labdarúgás.
1: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: A bajnokságban szenved az FTC, de most a nemzetközi kupában kell menetelniük a zöld-fehéreknek. Ezúttal a harmadik selejtezőkörben egy lengyel riválissal néz farkas szemet a csapat. Ferencváros, Górnik Zabrze labdarúgó Európa Liga selejtező 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 1896 és 2024 között 33 nyári olimpiát rendezhettek volna, de a két világháború miatt csak 30-ra kerülhetett sor. Ezek közül három nagyon régi, még térben és időben is kissé kontrollálatlan volt. Az 1900-as párizsi májustól októberig. Az 1904-es Saint Louis-i júliustól novemberig, az 1908-as londoni pedig áprilistól októberig tartott. A későbbiekben már kicsit körülhatároltabb keretek között zajlottak az események, kivéve az 56-os Melbourne-it, amely során az ausztrál állatbeviteli tilalom miatt Svédországban rendezték a díjlovaglás klasszikus küzdelmeit. A három időben fegyelmezetlen olimpiát nem számolva, a további megrendezett 27 játékok közül áprilisban tartották az 1896-os Athénit, októberben az 1964-es Tókióit és a 68-as Mexikóit, novemberben, decemberben a már említett Melbourne-it, míg az 1988-as Szöuli és a 2000-es Sydney belelógott októberbe. A maradék 21 ötkarikás játékokra, vagyis a többségre a klasszikus európai nyárban és nyár után került sor, vagyis júliusban, augusztusban és szeptember elején. Az idei olimpiamentes nyáron a visszajátszás a délelőtti pihegés, napozás, strandolás, kirándulás, kertszépítés, lakásfúrás, faragás mellé időről időre olimpiai visszatekintést is kínál, mert nyilván egy-egy olimpiai magyar arany megszületését nem lehet elégszer felidézni. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A következő két órában, augusztus első öt napján született magyar aranyak közvetítéseit elevenítjük fel. Kezdjük a sort egy olyan augusztus elsejei győzelemmel, amely manapság sajnos elképzelhetetlen. Magyarország ugyanis úszásban a 4x100 méteres női váltó küzdelmében lett a világ legjobbja.
4: Mind a négy magyar rács hallatlan lelkesedéssel küzdött a győzelemért, és úgy látom, kedves hallgatóink, ha csak valami különösket hiba nem történik, ezt a győzelmet már tőlünk elvenni nem lehet. Most érinti meg, az 50 méternél a falat Szőke Kató, bravo, most már csak 360-nál tartunk, még 40 méter van hátra, Szőke Kató ragyogóan küzd, most közeledik ismét a medence közepe felé, azonban irgalmatlan nagy hajrát vág ki az amerikai és a holland váltó is, közelednek Szőke Katóhoz, azonban még mindig vagy két testpont választja el őket egymástól, már csak ők kettejük között dőlhet el a második hely. Az első helyet tőlünk már nem lehet elvenni, kedves hallgatóink, úgy úszik nőkek azon, mint az előző lányok, mint Novák Ilonka, Novák Éva és Temes Judit, mindannyian minden dicséretet megérdemelnek, nőkek adott már csak 10 méter választja el a falton, egy karcsapás, két karcsapás, 3, 4, 5, 6, 7 és a 8-ra nőkek ató elsőként ütött be a célba, megvan tehát a 11. magyar győzelem.
3: Magyarország, Novák Ilona, Temes Judit, Novák Éva, Szőke Kató és az előfutamban úszó Litomerický Mária összetételben lett olimpiai bajnok 1952. augusztus 1-én. 28 éve később, szintén augusztus 1-én egy kenupárosunk Moszkvában nyert aranyérmet.
5: Megindultak, nem, sajnos nem volt a legjobb a rajtunk, inkább közepes. Nagyon jó volt ezzel szemben ott a hatoson a románoké, és jó volt a csehszlovákoké is. De én alig hiszem, hogy ők lesznek majd ott a végső elszámolásnál. A románok jönnek az élre most, amikor az első 80-90 métert megtették, Pacajkin óriási csapásokkal húz, de nagyon jól jönnek még a lengyelek is egyelőre. A szovjetek próbálnak most rájuk menni, együtt még nagyon a mezőny, a mieinket próbálom kivenni, és nagyon szépen jönnek. Ott az élen felzárkóztak a bolgárok mellé, tehát élen a szovjet, a bolgár és a magyar egység is. Remek verseny lesz, nagy küzdelem lesz, egyelőre a szovjetek nem tudják átvenni a vezető pozíciót, és a mieink igen, fel tudják venni a versenyt, elhúznak ott a bolgárok mellett, ez nem lehet vitás. Nagyon szépen jönnek a mieink, egyelőre a mieink az élen, a románok a második helyen, gyerünk Vaskuti, gyerünk Foltán, bennetek a remény. Vaskuti és Foltán óriási, lendületes csapásokkal, hihetetlen energiánál 250-nél, mintha vezetnének még mindig, de kitűnően jönnek a lengyelek is, a Wisla Dunajski kettős, aztán a románok is ráerősítenek, a lengyelekkel egy vonalban vannak, de mieink tisztán vezetnek egyelőre, nem akarok hinni a szememnek, kedves hallgatóim, bízzanak, drukkoljanak rettenetesen, a mieinket lankadni látom, nézzetek oldalra, fiúk, könyörgöm, egy hajó az előnyük talán, egy jó háromnegyed hajó, de a románok ránk jönnek, nézzetek ki jobbra, fiúk, könyörgöm, nézzetek ki jobbra, egetverő a buzdítás a magyar táborból, tisztán élen a mieink. Félhajó az előnyük, ránk jönnek a románok, balról figyeljünk a bolgárokra is, figyeljetek fiúk, a románok nagyon jönnek, a Vaskuti Foltán kettős az olimpiai bajnoki cím közelében, egy pillanatban 10 méter át, és most már leteszik a lapátot, első olimpiai bajnok, és megvan az aranyérem. Kedves hallgatóink, azt mondtam ezelőtt egy fél órával, talán egy fél órával, hogy van egy titkos tippem, nem fogják elhinni, ez volt a tippem, olimpiai bajnok. A Vaskuti Foltán kettős, remek gyerekek, remek, eljátszhatják tehát mégis a magyar himnuszt, és ezzel Wichmann Tamás válláról is óriási felelősséget vettek le, megtört a gonosz varázslat, két olimpián, ami nem sikerült, a Vaskuti Foltán kettősnek a Kenunk kettes 500 méteres versenyben sikerült.
3: Továbbra is maradunk az augusztus 1-én nyert magyar aranyaknál. Ezen a napon 60 évvel női úszóink diadala után szintén uszodában szerzett címet ünnepelhettünk.
6: Az egyes pályán Ryo Tateishi, japán fiú, a világrangista második helyezettje, 2 perc 8,17 század másodperccel, de hát állítólag a 100 a főszáma, ez majd most kiderül. A kettes pályán Kosuke Kitajima, a legidősebb, Athén és Sydney bajnoka, a világranglista vezetője, az ő edzője is Dave Szaló, és 2003-tól kétszer is nyert világbajnokságot, már 2001-ben ezüstérmes volt, tavaly kikapott Gyurtától. A közönség üdvrivalgása érthető, hiszen a két angol jött be, Andrew Willis, a tavalyi világbajnokság 8. helyezettje, a világranglista 5. helyezettje, és Michael Jamison. Ő világbajnok 5., világrangista 3. És most Gyurta Dániel. Nézem az arcát. Ő kellően felkészült versenyző, és kellően visel el minden rá nehezedő felelősséget. Vajon mennyire magabiztosan jön ki, vagy van-e benne feszültség? Én minden esetre úgy érzem, hogy én jobban izgulok most a verseny előtt, mint Gyurta Dániel. Ebben az olimpiázban még veretlen, ahogy említettem. Itt a 103 csúccsal 4. helyet ért el. Az 5-ös pályán Scott, illetve a 6-oson, az 5-ösön Dani van, a 6-oson Scott Welts, az Egyesült Államokból világrangista 7. Az amerikaiakra mindig figyelni kell, gondoljunk csak Hanse vagy Chateau-ra. Ő nyerte az amerikai válogatót, a 7-esen Clark Burkle, világranglista 8., a két amerikai, tehát Welts és Burke tulajdonképpen Chateau-t, Gyurta nagy ellenfelét. szorította ki, és a 8-ason Brenton Ricard, 100-on világrekord, de római világbajnok, 205-dik, Pekingben ezen a távon ezüstérmes, mint ahogy a 2007-es világbajnokságon is. És akkor következik 2 perc, 7 másodperc, 2 perc, 8 másodperc, izgalom, a 200 méteres férfi mellúszás döntője, Tataisi Kitajima, Willis Jamison Gyurta, Wells, Burt és Ricard. Gyurta nagyra figyelünk, előrehajol, egyelőre ezzel az előrehajolással Wells még kivár. A vezényszó elhangzott, a síp is, a közönség a két angolt biztatja, a delfinezés, a víz alatti úszás megtörtént. Gyurta kiemelkedik a vízből, 50 méternél nem ő, hanem Kitajima vezet, ez persze lehet, hogy várható is volt. A rajtban a reakció ideje a két japánnak volt a legjobb, Gyurta Danié 11 századdal gyengébb, közelítenek az 50 méterhez, nem esett kétségbe, hanem Gyurta fog elsőnek fordulni. Elsőnek Kitajima fordul, de Gyurta Dani másodiknak, ami szokásával szemben ugye ellentétes. De arra is figyel, nyilván messze úsznak aránylag egymástól, hiszen a kettesen Kitajima és az ötösen Gyurta messze úsznak aránylag egymástól, tehát arra is figyel Dani, hogy Kitajimától esetleg ne szakadjon le. Véleményem szerint most már átvette Dani a vezetést Kitajimával és a 8-ason Ricarddal, az ausztrállal van óriási csatában, és bizony Gyurta Dani igencsak úgy úszik Kitajimával együtt, hogy veszélyben a világcsúcs. Kitajima fordul változatlanul elsőnek, Gyurta Dani másodiknak. 100-100 métert tettek meg, tehát Ricardnál lankad, Gyurta indít egy előző hajrát, egy korai hajrát, nem hinném, de lehet, hogy meglepi Kitajimát azzal, hogy most is kellően teszi, húzza a tempókat. Jól merül el a vízben, a kiemelkedése is tökéletesnek látszik. Kitajima egyelőre azonban valahogy gyorsabban himbálja előre magát, Gyurta Dani pedig világcsúcson belül. Most már ő fordul elsőnek, a világcsúcs részidőn belül Gyurta az első. Az angolokat biztatják fergeteges erővel, úgyhogy most már lehet, hogy nem Kitajimára kell figyelni, hanem Jamisonra és Willisre. De Gyurta Dani egyelőre beleerősít, és egyelőre úgy néz ki, hogy nem fogják befogni, sőt, Danikám, ha te elismert hajrád, az nagyon fontos, mert a négyesen Jamison félelmetesen jön. Gyurta Dani, nézzél jobbra, látnod kell, hogy jön Jamison. De Jamison, Jamison, 5 méter, Gyurta Dani egyelőre világcsúcson belül, egyelőre 3-2 csapással előbb, és első Gyurta Daniel. Beérett a sok munka. Beérett a sok munka, a két világbajnoki cím és a két Európa-bajnoki cím meghozta most is a gyümölcsét. És Gyurta mindenen változtatott tulajdonképpen a taktikát követően. Kitajimára figyelt talán, vagy nem figyelt, a saját tempóját úszta. Ezúttal nem csak az utolsó 50-re épített, hanem már az első 100-on is arra törekedett, hogy terrorizálja az ellenfeleket. Másodiknak fordult 50-en, másodiknak 100-on, hogy aztán már 150-nél ő vezessen, és végül ő nyerje meg a versenyt. Második a brit Jamison, harmadik a japán Tateishi, és negyedik a nagy ellenfél, a japán Kitajima. Első Gyurta, 2 perc, 7,28 század másodperces világcsúccsal. Ez igazán szép munka volt. Dani, gratulálunk!
3: Még mindig augusztus 1-e, még mindig úszás, csak ez már szinte jelen. Egy éve Kós Hubert is a 8. hónap első napján verte a teljes olimpiai mezőnyt. Azóta persze már a világbajnoki mezőnyt is legyőzte, de ez egy másik történet, ez még közelebb van a jelenhez. Most idézzük azt a bizonyos párizsi olimpiát, annak is a 6. napját, 2024. augusztus 1-ét.
7: Megvolt a rajt, és akkor bizony Kós Hubert már a vízben. Nézzük akkor az ő reakció ideje, kifejezetten jó volt, ami valójában azt jelenti, hogy szerintem már az élen, de ott a kettesen Krisztú is jól tartja magát. Egyelőre én azt mondom, hogy Krisztú vezet, Köce a második, Kós Hubert a harmadik helyen. Majd azért a második 100 méterre lesz igazán erős, de az se lenne probléma, ha megmutatná magát itt az első 100-on. 50 méter után Krisztú vezet, Köce a második, és a spanyol González, Hugo González a harmadik, Kós Hubert a negyedik helyen fordult 27.06-os idővel. ez Fukuokában hát egy kicsivel volt csak gyengébb, szóval ahhoz mérem az ő idejét. Egyelőre úgy néz ki, hogy Kós Hubert a harmadik helyen, Krisztú a görög, valamint Hugo González a spanyol az első két helyen, és 100 métert követően Krisztú nagyon bekezdett, és úgy látszik, hogy ő fog vezetni majd, bizony, a második helyen Hugo González, Kós Hubert pedig a harmadik. A részideje 56-30, és ez a úgynevezett második 50 méterre pedig gyengébb, mint a fukókai idő. Nem baj, a lényeg, a versenyt kell megnyerni. Egy test rossz az előnye Krisztúnak sajnos, de a 8-ason Hugo González is nagyon jól jön. Kell menni előre bizony Kós Hubernek, ettől függetlenül Krisztú előnye még mindig egy test rossz az utolsó 50 méterre érve. Krisztú vezet, Kós a második, González a harmadik. Na, és akkor a víz alatti munka. De nagyon jól jött Kós Hubert fel a víz felszínére, bár még mindig azért van egy fél test rossz előnye Krisztúnak, de szerintem el fog fáradni. Gyere Kós Hubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Krisztú úgy látszik, hogy el fog fáradni, mert Kós Hubert jön. Még mindig kell, nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztú. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Kós Hubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Kós Hubert. Egy 54-26. Azt a mindenit, nem országos csúcs, nem olimpiai csúcs, nem világcsúcs, olimpiai bajnok, megcsinálta. Aj, de örül neki, látszik, hogy megkönnyebbült, hogy megvan, Bobó mennel készült, de hát Magyarovics Zoltán is beletette a munkát, széttárja a karját, ezért dolgoztam, ezért csináltam azt, amit, hosszú évek munkája. Krisztú a második, Mityukov megint harmadik szokásához híven. Ó, micsoda döntő, megvan a magyar csapat első aranyérme itt Párizsban, a 30. egészen pontosan, amit az úszósport szerez.
3: 4. augusztus 1-én született olimpiai magyar arany után előre lépünk egy napot, és visszarepülünk 72 évet a képzelet szárnyán. 1952-ben augusztus 2-án 3 klasszikus számban is a legjobbnak bizonyult hazánk. Kezdjük a sort a legendás Papp László második győztes ötkarikás döntőjével.
8: Papp László most az egyperces pihenő után a harmadik menet elején újra meg újra a támadásba lendül, és lenn van a földön, egy gyopporoktól van sárti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, föláll most a dél-afrikai, de ez a gyopporogütés a győzelmet jelenti, ez most már biztos, kedves hallgatóink, már még 2 perc van hátra a harmadik menetből, megint egy gyopporog, balhorog, lenn van a földön, újra a dél-afrikai, most azonban föltápászkodik, mielőtt még számolni kezdene. Papp László most lendületesen támad, ma még egyszer találd el, Laci, még egyszer, most azonban nem tudja még eltalálni a dél-afrikai ökölvívó magához tér, újabb jobbforog, újabb alhorog, megint ki van a kötélnél a dél-afrikai fiú, Van Sárk is megrázza magát, elugrik a kötéltől, most kéne egyszer kivárni az alkalmas pillanatot, jobbforog, nagyszerű volt, elzug egy másik jobbforog, a dél-afrikai Van Sárk is feje fölött, most már támaszkodik a dél-afrikai ökölözött, kibontakozik a támaszkodásból Papp László, újabb jobbforog, balhorog, na most még egyet. Nem, eltáncol előre Van Sárpik, úgyhogy tovább kell folytatódni a harmadik menetben is a küzdelemnek. Most azonban már biztosra veszik Laci győzelmét, 48 évi olimpiai bajnokunk most ma ismét ragyogó formában küzdött, de jó volt az eddigiek során is, hiszen néger ellenfelek egész sorát, 3 néger győzött le, egy amerikait, egy kanadait és egy argentinait, és legyőzte a bolgár Spasovot is, eddigi 4 mérkőzéséből 2 kiütéssel nyert meg, és ha van még egy kis idő, és egyszer igazán jól elkapja Papp László a dél-afrikai Van Sárpikot, akkor itt is kiütéses győzelem születik. Most jobbforog, balhorog, támaszkodik már Van Sárpik, igyekszik menekülni Papp László ütőköréből, Papp azonban követi, megint egy pillanatra megigrog. Na most még egyet, Laci, még egyet, várt ki az alkalmas pillanatot. Van Sárpik igyekszik most támadni, úgy látszik magához tér, megállítja ezt a támadást Papp Laci. Jobbhorgával, majd balhorgával újra támaszkodik a dél-afrikai ökölvívó, aztán a mérkőzés vezető szétválasztja őket, újabb támadás sorozat, Papp Laci megáll egy pillanatra, úgy látszik a végső erőt gyűjti egy hatalmas nagy erejű ütéshez, most szemben áll egymással a két ökölvívó, cselez egy pillanatra Papp László, cselez, még mindig cselez, elhajol, megnézi jól ellenfele állát, a támadásba igyekszik átmenni Papp László. Egy pillanatra kivár. Itt van már a szorító másik sarkában. Jobb forog, még mindig áll a dél-afrikai. Bal horog, újra csak áll, támaszkodik. Paplászló egy pillanatra kivár. Na most még egy bal horgot. Bal horog betalált, nem ment le a földre. Előterre tartja a jobb karját Paplászló. A kötél mellett van egy pillanatban. Onnan jön el, onnan ugrál el gyönyörűen. Aztán középre kerül újra. Nem lehet már sok idő hátra. Emelik már a talpácsot, megszólalt a gong. Nem lehet vitás, kedves hallgatóink. Meg lesz a 16. győzelem. Paplászló, a magyar olimpiai bajnok, a nagyváltósúlyban megnyerte mérkőzését Van Sárkikkal, a dél-afrikai ökölvívóval szemben, és így Magyarország csapata, Magyarország olimpiai válogatottja 16 győzelmet szerzett a 15. nyári olimpiai játékokon. Paplászlót közben már hívják föl a szorítóba. Föláll a lépcsőre, nem, még egyszer megtörli homlokát, megfésülködik, lesimítja a haját, aztán fölveszi köpenyét. Fölmegy az emelvényre, átlép a kötelek között, megáll, meghajol minden irányban, és zúg a taps, zúg a hajrá! Mellette a helyezettek kezet fognak egymással, súlyból zúg a köszöntés, a bíztató szó, amely oly sokszor adott erőt a további küzdelembe. Rá-rá, hajrá! S valóban Paplaci, úgy, mint a többi magyar sportoló, ráment, hajrázott. Aztán Paplászló föllép az emelvényre.
3: Ez volt Paplászló második olimpiai aranyérme, és nyilván minden magyar ember tudja, hogy 4 éve később is a csúcsra ért Melbourneben. Az 1926-ban született legenda 1942-ben az újjáalakuló MOM szakosztályban kezdett el versenyszerűen öklözni. Ide tanuló társa Krebs Lajos vitte le. Első edzője Fehér István volt. Klubjai versenyzőként a BVSC 45-től 48-ig, Budapesti Lokomotív 49-50, Budapesti Bástya 51-53, Vasas 54-56, aztán a hivatásosok táborába állt 1957-től 1962-ig. Aztán edzőként a Ferencvárosnál dolgozott 64 és 68 között, a Honvédnál 68-ban és 69-ben, az Óbudai TSSK-nál 78-ban, 79-ben. És hát az eredményei amatőrként félelmetesek, háromszoros olimpiai bajnok, ugye vár tudjuk, kétszeres Európa-bajnok, hétszeres magyar bajnok, és ráadásul még profiként is Európa-bajnoki címet szerzett, és profiként 29 mérkőzéséből 27-et megnyert, 2 lett döntetlen. Paplászló nevét viseli az ország második legnagyobb zárt sportlétesítménye, a Paplászló Budapest Sportaréna. Teret neveztek el róla, és szobrot állítottak neki Angyalföldön, a Kassák Lajos utca és a Huba utca sarkán. Szobra áll Budapest 12. kerületében, a Gesztenyi és kertben. Viasz figurája megtekinthető a Madame Tussaud Budapest Múzeumban. Paplaciról, aki már-már népmesei hőssé vált nálunk, sok színes történet kering Magyarországon. Ezek egyike szerint egy ízben a feleségével a Gellért hegyen sétálva huligánok bandája támadta meg őket, akik nem tudták, hogy ki ő. Hát Paplaci mindegyiket szép sorban leütötte. 1959-ben a színész újságíró rangadón ő volt a játékvezető, amikor is sárgalap helyett fekvőtámaszokat vagy éppen stadionfutást ítélt a vétkes játékosoknak. Marosán György kommunista politikus támogatta, hogy miután nagyon népszerűvé vált, beléphessen a profi box világába, ám Biszku Béla kommunista vezető közölte vele, hogy be kell fejeznie a pályafutását, így aztán nem lehetett profi világbajnok, pedig tudás alapján egyértelműen annak kellett volna lennie. Egyébként egy Madridban vívott mérkőzésére, amelyet 1963. decemberében vívott, és ezen megvédte profi Európa-bajnoki címét, a Spanyolországban élő magyar futballsztárok Puskás Ferenc és Kubala László fizettek neki szurkoló tábort kasztíliai munkanélküliekből. Szakmát egyébként Paplászló a híres budai gyárban, a MOM-ban tanult, itt elsősorban fociban jeleskedett, de munkaszünetekben a gyárudvaron rendezett, rövidített boxmeccsekre is beszállt. Mindig győztesként fejezte be azokat a mérkőzéseket is. És ha már szóba került itt egy perccel ezelőtt Puskás Ferenc neve, hamarosan vele is folytatjuk, ugyanis 1952-ben azon a napon lett olimpiai bajnok az aranycsapat, amikor Papp László.
0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
10: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Három női versenyzőnk is elődöntős az öttusa EB-n. Biztonsággal üzemel a Paksi Atomerőmű még működő turbinája. Napos, száraz idő lesz ma is. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
11: A négy magyar induló közül három jutott az elődöntőbe az isztambuli öttusa Európa bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a tovább lépés, a 9. helyen ért be. Mészáros Emma viszont 22. helyével nem lesz ott a folytatásban. A B csoportban Erdős Rita 14. volt a zárószám előtt, végül 4.-ként fejezte be a versenynapot. Bauer Blanka pedig a 27. helyről kapaszkodott fel, a 14. A görög Sport 24 újság tegnap esti cikkében fotóval illusztrálja, hogy megérkezett Athénba Vitális Milán, a Győr 8-szoros magyar válogatott labdarúgója. A lap szerint a középpályás ma alá is írhatja 4 évre szóló szerződését az AEK Athénnal, amelyben együtt szerepelhet majd a szintén válogatott támadóval, Varga Barnabással. Ma este a lengyel Górnik Zsávzse csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében, a harmadik forduló első mérkőzésén. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Negyed döntőbe jutott az U18-as magyar női kézilabda válogatott a romániai világbajnokságon, miután 41-36-ra jobbnak bizonyult Kínánál. Együttesünk a 4 közékerülésért Dániával játszik, holnap 17 óra 30 perctől. Szintén negyeddöntős lett U18-as férfi kézilabda nemzeti csapatunk a szerbiai Európa-bajnokságon, mivel 37-32-re múlta fölül Horvátországot a kontinens torna középdöntőjében. U16-os fiú vízilabda válogatottunk pedig 12-6-ra vertett Törökországot a horvátországi világbajnokság második csoportmeccsén. Marozsán Fábián 6-4-6-3-ra győzött a japán Mochizuki Shintaro ellen, a montreali kemény pályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a 64 között az olasz Matteo Arnaldival csap össze, akitől eddig 3-ból 3-szor kikapott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
11: Nem változott a Duna vízállása Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma is holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés, az a kritikus esti időszakban. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Stabil és biztonságos Budapest vízellátása, jelentette be közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a Duna alacsony vízállása ellenére a szolgáltatás jelenleg még biztosítható. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy miközben a szakemberek folyamatosan az ellátás fenntartásán dolgoznak, elengedhetetlen a takarékoskodás. Elütött egy embert reggel az oroszlányból a déli pályaudvarra tartó személyvonat Budaörs előtt, ezért a Budapest-Győr vasútvonalon késésekre kell számítani. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a járaton tartózkodó több mint 340 utast átszállították. A legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adták ki Horvátországban mára és holnapra. Az ország keleti részén csütörtökön 42 fokos hőségre számítanak. A tartós szárazság miatt több folyóvízállás a történelmi mélypontra süllyedt. Helyenként fennakadások vannak a lakossági vízellátásban is. Zadarban és az Isztrián korábban már bevezettek víztakarékossági intézkedéseket.
0: Közlekedés.
11: Baleset történt Budapesten a Róbert Károly körúton befelé a Lehel utca előtt. Szintén baleset volt a 16. kerületben a Veres Péter úton befelé a Lillafüredi utcánál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
11: Mindenütt derült az ég. Napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 1952-ben július 19-e és augusztus 3-a között rendezték Magyarország történetének legsikeresebb olimpiáját. Annak utolsó előtti napján nyert aranyérmet Papp László életében másodszor, és aznap két csapatsportban is a legjobbnak bizonyultak a magyarok. Először elevenítsük fel a Helsinki olimpia labdarúgó tornáját. Az első mérkőzésre 52. július 15-én került sor, ezen Magyarország egy nagyon nagy rugdalózást és verekedést hozó mérkőzésen 2-1-re verte meg Románia csapatát. Július 21-én Magyarország-Olaszország 3-0, aztán jött két simább találkozó, a negyeddöntőben július 24-én Magyarország-Törökország 7-1, az elődöntőben július 28-án Magyarország-Svédország 6-0, ezzel jutott be válogatottunk a fináléba is, ott 1952. augusztus 2-án Magyarország-Jugoszlávia 2-0. A második olaszok elleni mérkőzésből maradtak hangképek, és szerencsére maradtak a döntőről is. Ezek következnek most.
12: Legyőzzük-e az olaszokat? Hányan és hányan tették fel a kérdést, amikor híre járt, hogy az olimpiai labdarúgótornán Olaszország válogatottjával mérkőzik. Van der Meer, a holland játékvezető. Puskás, Kocsis, Grosics és Lórand nevét, valamint a többiekét jól ismerik már Helsinkiben, és így érthető, hogy a Palokkente stadion zsúfolásig megtölti a közönség. Az első percekben rögtön a magyar csapat támad, csordás beadását azonban Bugatti, az olaszok kapusa szépen húzza le. Rögtön utána újra magyar támadást tud végig a pályán, de az olasz védők jól állnak a lábukon. Megint szép magyar támadást látjuk. Ott van a labda Palotásnál, Palotás Puskásnak adja, Puskás vissza Palotásnak, Palotás lő, Bugatti az olaszok kapusa azonban jól ötlözi ki a nehéz labdát. A magyar csapat ellenállhatatlanul támad. Csordás előlehúzzal még elviszik a labdát, aztán Bozsik veszi szépen le mellé, majd elhúz a rátámadó olasz játékos mellett, kiátszik balra Puskásnak, Puskás a 16-osról lő! A lövés azonban lepattan az olasz jobb hátvéd rossz találva. Megint Puskást látjuk támadásban, jól húz el a labdával, befelé ível, jól pattog fel a labda, Bugatti az olaszok kapusa azonban szépen húzza le, majd rávetődik Kocsis lábára. Ragyogó magyar támadásokat látjuk. Aztán az olasz csapat védelme megint hárítani. De rögtön utána följön ismét a magyar csapat támadás. Palotást még szerelni tudják, majd a következő pillanatban Puskás elől is elviszik a labdát, de aztán újra Palotást látjuk munkában, Palotás a 16-oson belül lő, gól! Megszületett tehát a magyar csapat első gólja Olaszország elleni mérkőzésünkben. Az első gól után továbbra is támad. Megint ott pattog bent a labda a 16-oson belül. Ide futi szép csellel, húz el az alapvédőt, mellett odaadja Puskásnak a labdát, Puskás továbbítja Csordásnak, lőj már Csordás, lő is, labdája azonban az oldalhálóban akad meg. A közönség nagy érdeklődéssel figyeli, amikor a magyar védelem Lóránt és Buzánszki együttes erővel küldi el a labdát a magyar csapat kapujának előterületére. És ismét ott pattog a labda az olasz 16-oson belül. Fölszabadítanak az olasz védőjátékosok, de újra mi jövünk előre. Ott van a labda Kocsisnál. Kocsis szépen teszi tovább, kiátszák az olasz védőjátékosokat. Bozsik kapja meg a labdát, majd Palotási a labda. Palotás lő! Nagy érdeklődéssel és tetszéssel fogadják a magyar csapat ragyogó játékát. Az első félidő eredménye 2-0. A második félidőben az olaszok is kitűnően támadnak, sokszor hozzák zavarba a magyar csapat kapuját. Azonban a magyar csapat támadásai ellenállhatatlanak. Ismét ott vagyunk a magyar csapat kapuja előtt. Rossz is biztatottan figyeli, vajon eljut-e hozzá a labda. Nem jut el, mert Puskás a magyar csapat bal összekötője a védők segítségére. Siet, szépen hozza fel a labdát, kijátszik Csordát. Csordás elő az alaponalon kívülre küldi az olasz védő a labdát. Szögletrúgás. Csordás készülődik neki, jól íveli befelé a labdát, fugasztja az olasz kapus azonban szépen húzza. Kapusrúgás után ismét mi jövünk előre. Ott van a labda a bal oldalon. Hideg futi jól, átíveli a másik oldalra, Csordás szépen lő, a beadott labdát azonban bugatti az olaszok kapusa ismét kiöklő. Az olasz védőjátékos szépen húzza hátra a labdát, de újra előre küldjük és bugatti az olaszok kapusa hét. Következő pillanatban Puskás támad, elhúzza a kapus mellett a labdát, Kocsisnak teszi, Kocsis lövését a kapu torkából küldik előre. Ismét Kocsisnál van, Kocsis Csordásnak adja, Csordás azonban szerelik az olasz védőjátékot. A magyar csapat ragyogóan játszik. Megint Csordás íveli át a másik oldalra a labda. Ott van Hideg Kutinál. Aztán Puskás kapja meg, azonban a labda elhagyja a játékot. Megint Puskás küldi befelé Palotásnak a labdát. Megint újra Puskási a labda, Puskás átidál Kocsis fejére, fejes gól! Magyarország, Olaszország 3-0. Boldogok vagyunk, hogy a következő pillanatban rádió távira rövíti világá hír. Győztünk Olaszország ellen! És a diadal, mondatom, olimpiai játékok utolsó előtti napján került sor a nagy izgalommal vár döntőre Magyarország és Jugoszlávia labdarúgó csapatai között. Milliók és milliók szunkoltak a rádiókészülék mellett itt. 70 ezer néző tapsolt önfeledten a Helsinki stadionban, amikor piros-fehér, zöld-sávos, kímeres fehér mezben ez a 11 magyar fiú kutat ki a pályára. Grosics, Buzánszki, Lórán, Glantos, Bozsik, Zakariás, Hidefúti, Kocsis, Palotás, Puskás és Tibor. A nézőtér zúfolt, a lelátó nagy a izgalom. Ennyi néző még sohasem volt Finnországban labdarúgó mérkőzése. A közönségnek van is mit néznie. Rögtön a mérkőzés első percében a magyar csapat támad, és milyen gyönyörűen futnak előre ezek a támadások. Hidefúti száguld el most a labdába. Hátrafelé cseréld egy pillanatra, aztán továbbítja Kocsisnak a labdát, Kocsis azonban a lövés pillanatában terelni tudja. Jugoszlávok támadás oda a magyar 16-oson belülre. Grosics a magyar csapat kapuvédője azonban kipül kapujából, magához öleli a labdát és már is kidobásra hozza a játék. Bozsiknak a jobb fedezetre adja. A gyönyörű támadás indít el. Palotás előadja a labdát, de a befelé hívett labdát a jugoszláv védő padaltással kereli. A kapuvédők után szabadugáshoz jut a jugoszláv csapat. 18 méterre a magyar kaputól állítja le Bobek a labdát. Föláll a magyar sorfal, lövés, a lövés azonban lepattan. Jugoszláv játékosokról most a magyar csapat csatárai kerdik meg a labdát, ott van Kocsisnál. Kocsis jobbja látszik Hidegkutihoz, Hidegkuti elmegy vele, aztán befelé íveli, de eléggé mélyen hátraszáll a labda, Kocsis utána megy, szépen leadja Bozsikra, Bozsik megáll egy pillanatra, add már előre Bozsik a labdát, nem még mindig vár, adjuk már tovább. A jugoszláv játékos is közbe tud gyújni, és előbb Bozsik elő a labdát. Kialakul a jugoszlávok számára. A bal oldalon a labda, Nevetnél a bal félsőnél van, a befelé ível, de Lórántól az élen a magyar csapat védelme ragyogóan kívül. Vita kerül a labda, Mitics-re, Jugoszláv és Robb összekötője. Ő bal oldalra játszik át, ott azonban Bozsik szerzi meg a labdát, és már is gyönyörűen mesterien továbbít a Kocsis. Kocsis Puskással játszik össze, majd ismét Kocsis él a labda. Milyen gyönyörűen játszanak a magyar fiúk. Szabadugáshoz jutunk, előre száll a labda Puskáshoz, Puskás játszik az alapon, amíg onnan ível befelé beára, a jugoszláv kapus azonban védeni tudja a beadást. Zeng, rúga, rá, hajrá, jelik a vízpadára kívül. Ott a Hidegkuti nála a labda, elvitti a bal hátvéd előle, a Hidegkuti utána megy, egy cselcsinál, még mindig nála van a labda, most ködépre gurítja Kocsisnak, Kocsis, lőj már! Hát, Kocsis gyönyörűen ment el vele. Az első tévében 36. percében izgalmas pillanatok tanulni vagyunk, Puskás 11-es pedig. Jaj, a lövés! egész tiszte beára a jugoszlávok kapusa. Fogja a fejét puskás, csóváljuk a fejüket is. Az eredmény azonban nem változik. Mintha játékosaink éreznék, milyen feszült izgalommal várják otthon a következő 45 percet, a második félidőben ellenállhatatlanul játszanak. A második félidő rögtön magyar támadásokkal kezdődik. Hide Putyin még estében is továbbítani tudja a labdát Tibor felé. A hátra felé cselez, oda teszi Bozsiknak a labdát. Bozsik előre törve, levább 18 méterre van az kaputól. Most lő, lövését azonban beára védeni tudja. A kapukirúgás után ismét gyönyörű magyar támadások következnek. Szemre is ragyogóan, szépen játszanak a fiú. Ott van a labda következő pillanatban, Palotásnál, Palotás lő, lövését azonban beára szögletre öklözi. A vejvek labdát Bajává átöklözi a másik oldalra, hogy Tibor az oldalvonal mentén topolja le a labdát, megállítja maga előtt, és aztán beíveli Kocsisra, Kocsis előretől vele a 16-oson belülre, most íveli át Palotásnak, Palotás lő! Beára micsoda szerencsével véd, pedig milyen remek, gyönyörű akció volt, remek lövése. Következő pillanatban Bobek, a jugoszláv csapat bal összekötője szabadrugáshoz, lövését azonban Grosics védeni tudja, kidobja azonnal a labdát. Ott van Puskásnál, Puskás kicselezi az egész jugoszláv védelmet, már ott van a 16-oson belül, kicselezi a kapust, lő, gól! Magyar gól! Vezetünk Jugoszlávia ellen 1-0 arányban! A fiúk most gyönyörűen játszanak, élvezet nézni a játékukat! Ott van ismét Puskásnál alatt a Puskás lő, a lövés azonban szögletre védi beára. A vérek labdát kifejeljük a jugoszláv védő, nem is messzire azonban a labdájuk. Megint ott patog a 16-oson belül, Hide Kuti tovább teszi a labdát Tibornak, Tibor lő, gól! 2-0 az eredmény, most már biztos a győzelem, miénk az egyik legnagyobb diadal, labdarúgó csapatunk, olimpiai bajnok. Mi alakott kint, a messzi éjszakon, Puskás, a magyar csapat kapitánya végtelenül boldogan áll fel a győzelmi emelvényre, és a himnusz hangjai mellett felvonják a magyar lobogót a győzelmi árbócra, itthon milliók örvendeznek. Labdarúgóink is teljesítették hazájuk, dolgozó népünk iránti kötelességüket, és világra szóló nagy sikert értek el.
3: Ugyanezen a napon lett olimpiai bajnoka a vízilabda csapat is. A tornán az első körben 16 csapat 4 darab 4-es csoportban küzdött, aztán a víz felett maradt 8 gárda újabb 4-esekben. Érdekes, hogy itt sem Hollandiát, sem Jugoszláviát nem tudta megverni válogatottunk, de így is bejutott a körmérkőzéses 4-es döntőbe. Ide hozta a jugók elleni X-et, majd itt legyőzte Olaszországot 7-2-re, és ekkor jött az Egyesült Államok elleni csata, melyen minél nagyobb különbséggel kellett győzni az aranyéremért, hogy jobb legyen a gólkülönbség, mint Jugoszláviáé.
13: A magyar vízilabda csapat utolsó mérkőzését játszta az úszó stadionban. A döntő során, mint tudjuk, legyőztük az olaszokat. A jugoszlávok elleni döntetlenünket pedig behoztuk a döntőbe. 2-2-vel indultunk, majd a tegnapi 7-2-es győzelem után 9-4 lett a gólarány. A jugoszlávoké 6-4 volt, tehát a miénk valamivel jobb volt. Izgatottan vártunk, hogy mi lesz vajon a mai délutáni jugoszláv-olasz mérkőzésen. Az történt, hogy a jugoszlávok 3-1 arányban győztek, tehát 9-5-re alakult az ő gólarányuk. Mi 9-4-ről indultunk, és most már örömmel jelentem hallgatóinknak, hogy az Egyesült Államok elleni mérkőzésen már a magyar csapat a negyedik gólját lőtte éppen ebben a pillanatban. 13-4 tehát most a mi gólarányunk. És most már nem kétséges az, hogy a magyar csapat a mérkőzést megnyerte. Most már csak az a kétséges, hogy vajon tartani tudjuk-e a 4-0-ás, vagy általában a nullás eredmény. De talán még akkor sem lenne baj, ha egy vagy két gólt bekapnánk. Csak akkor, hogyha ennél többet. Reméljük azonban, hogy erre nem kerül sor. A magyar játékosok tudatában vannak annak, hogy milyen fontos ez a mérkőzés. Jól tudják azt, hogy ezen dől el az olimpiai bajnokság sorsa. A három gól történet az első félidőben. Már az első percben, alig telt el fél perc a játékidőből, amikor Vízvári átadásából szívós, messziről nagy gólt lő. 1-0. Az ötödik percben Gyarmati volt eredményes, lapos lövéssel szerezte a magyar csapat második gólját. A kilencedik percben Bolvári messziről küldött előre a labdát szívósnak, a középcsatár elúszott védőjétől és remek svéd csavarral állóba továbbította a labdát. magyar csapat negyedik gólja pedig éppen az imént született meg, és körülbelül 3 perc telt el a játékidőtől. Itt van mellettünk Stamfer Sanyi bácsi, a híres időmérő, aki az egész az olimpia tartama alatt itt az úszó stadionban tevékenykedett, olyan barnára sült le, mintha direkt napozni akart volna. Állandóan ott állt az úszoda peremén, és órájával pontosan mért az időket. Most is itt ül mellettünk, pontosan azt jelzi a ő papírja, hogy a 3. perc, 4. másodperc után lőtte Szívós Pista a magyar csapat 4. gólját. 4-0 arányban vezetünk tehát, amikor az amerikaiak jönnek most támadásba. Ott vagyunk már a magyar kapu előtt, Jene ugrásra készen áll bent a kapuba. Magyar védelem azonban jól áll a lábán, jól tapossa a vizet, megzavarják az amerikaiakat, azok kénytelenek kivinni a labdát egészen a medence szélére, majd hátrafelé úsznak, aztán a középcsatár kéri a labdát, itt azonban a magyar védelem újból megzavarja őket, nem tudják még befelé továbbítani, újból hátrafelé úsznak, aztán száll befelé a beadás, ott azonban a magyar védelem, jól látom, Vízvári szerelt közbelépését azonban a játékvezető, aki egyébként Zuckermann belga, svéd, észreveszi a helyzetet, és úgy ítéli meg, hogy szabaddobás az amerikaiak javára. Szabaddobást elvégezték már. Aztán száll befelé a labda, és az amerikai bedobja a magyar kapuba, de hiába, mert közben szabálytalankodott már a dobás előtt, és így most a mi avunkra jár szabaddobás. Gyarmati végezte a medence közepére, továbbított előre, hogy itt van az amerikai kapu előtt Szívós Pistán, a Szívós Pista nagy harcban van őrzőjével, mind a ketten lemerülnek a vízbe, aztán Kárpáti a labda, őt is lenyomják, ezért járt el szabaddobás. Mindegy 5 méterre az amerikai kaputól. Kárpáti emeli át a labdát ide oldalra, közben Szívós Pista elrúgja magát amerikai őrzőjétől, és ezért most a fekete sapkás Egyesült Államok csapata jöhet előre szabaddobás útján. Középen esik le a medence, közepén esik le a vízre a labda, aztán jönnek el az amerikaiak, nagy verseny, nagy úszás kezdődik ott, Kárpáti az egyik amerikai játékos között, majd középen a labda, Gyarmati rá is rajtol, elhagyja egy pillanatra őrzőjét, azonban elrugaszkodik, a játékvezető sípja újból megállítja, szabaddobás jár érte, középen a labda, az amerikai középcsatár fölemeli, dobásra lendíti a karját, azonban a leeső labdába ököllel belenyúl Gyarmati, lepattintja a bal széső elé, az tovább úszik rá a labdára, Gyarmati második közbeavatkozása azonban remekül sikerül, az amerikai pedig ráúszik, nem látott azonban a játékvezető szabálytalanságot, Gyarmati azonban meg tudja továbbra is tartani a labdát, hátrafelé adja Bolvárinak, Bolvári Vízvárinak, Vízváritól előre pattan a labda ide Kárpátihoz, Kárpáti továbbítja Bolvárihoz, majd Bolvárihoz Szívósé, és Szívós bizony szabálytalan akadályozzák. Szabaddobás, ezt elvégeztük, Kárpáti úszik rá a labdára, az apró magyar csatár bizony sokszor elnyomják, most is lenyomják a víz alá, de még mindig vezetni tudja maga előtt a labdát. Amerikai állandó szabálytalankodását, szabaddobást ad a mi avunkra, Kárpáti rögtön villámgyorsan elvégzi, Szívós elé küldje a labdát, a magyar középcsatár elrugasztódása miatt azonban újból megállítja a játékvezető a játékot, szabaddobást ad az amerikai csapat javára. Aztán az előrevágott labdánál, labda megszerzése közben Gyarmati szabálytalankodik. Újabb szabaddobás ellenünk, itt vannak az amerikaiak 4-5 méterre a magyar kaputól, lövésszel jó volt, Jenei, bravo, Nagyei, bravo. Majd újból Bolvári a labda, Bolvári felúszik, a medence közepén megállítja a labdát, gondolkodik egy kicsit, körülnéz, aztán oldalra játszik, onnan előre kerül a labda, megint Kárpáti felé, aki most középre húzódott, Kárpáti tovább emelni, azonban nem sikerül az emelése, és a játékvezető szabálytalanságért megállítja a magyar támadást, és szabaddobást ad az amerikai csapat javára. Mennyi idő van még hátra? Még 1¼ perc, nem sok, de vigyázni kell, fiúk, ne kapjunk gólt, legyen ez a győzelem szép, és jelentse ez a mi bajnokságunkat. Újból szabaddobás az amerikaiak javára, ezúttal a magyar kapu előterében, mint egy 10 méterre Jeneitől. A szabaddobást elvégzik az amerikaiak, a védelem azonban remekül avatkozik közben, Vízvári szerzi meg a labdát, aztán Gyarmati úszik rá, és hiába nyomja, gyömöszöli, gyúrja, két amerikai is próbálja víz alá nyomni, Gyarmati tovább vezeti maga előtt a labdát. A játékvezető végül elhatározza, hogy mégiscsak belefúj sípjába, és szabaddobást ad a magyar csapat javára. Gyarmati már elvégezte a szabaddobást. Itt van kint a labda, Szívós Pistán, aki hátrafelé viszi, kényelmesen, nyugodtan, szinte pihen a víz tetején. Aztán tovább küldi Bolvárinak, Bolvári előre vágja, kapulára is lőné a labdát, szinte 12 méterre, a védelemtől azonban kipattan. Közben pedig Kárpáti középen, az amerikai kapu előterében szabálytalankodik, elrúgja magát, a játékvezető sípol, de úgy tesz igazságot, hogy bedobja a vízbe a labdát. A bedobott labdára Kárpáti rajtol rá magyar részről. Aztán a játékvezető mutatja, hogy szabálytalanság történt az amerikaiak részéről, tehát a magyar csapat végezett szabaddobást. A játékvezető most határozatlan, nem tudom miért ment el annyira hátrafelé, mikor közvetlenül a kapu torkába történt az eset. A magyar csapat közben már elvégezte a szabaddobást, hátul van a labda Bolvárinál, Bolvári újból középre, egy Szívósi a labda, Szívós átdobja bal kezéről a jobb tenyerére, lövés, szép, de szép, szavar volt, a kapuka mellett hagyta el a játékteret. Négy múlt át az eredmény, amikor most már valóban nem sok lehet hátra a játékidőből. Fél perc mutatja itt a stopper óra mellettünk, és most már izgalmasan számoljuk a másodperceket. Hallgatóink is talán nézzék otthon az órát, számoljanak 30 másodpercet, és a 30. másodperc végén a magyar csapat olimpiai győzelmét ünnepelhetjük majd együtt. Az amerikai közben felhozzák a labdát, ott vagyunk Jenei kapuja előtt, a játékvezető sípja újból közbe harsan. Szabaddobás ellenünk, a szabaddobást elvégezték az amerikaiak, a magyar védelem azonban jól zár, rajta van minden labdán, minden leadásban megpróbál beleavatkozni, szép volt, jaj, de gyönyörű volt, gyarmati, kiemelkedett, az amerikai óra előtt vette el a labdát, aztán rögtön hátra továbbított, a Jeneinek helyi, de kár volt, érte, Olvári rossz volt a leadás, de gyarmati megint résen van. Aztán a játékvezető mutatja, hogy a magyar védő gyarmati szabálytalanság árán tudta csak megakadályozni az amerikai támadását. Lövés Jenei kapujára ragyogó volt, Jenei nagyszerűen védte. A gólvonal előtt állította meg megint a labdát, aztán kivágta közbe, az amerikaiak szabálytalankodnak. Szabad dobás a mi javunkra, a labda elől van már megint ott szívós Pistán, a szívós harcol érte az amerikai védőjátékossal, amikor megszólal az időmérő, sípja és jelzi, hogy vége a magyar-amerikai mérkőzésnek. 4-0 a végeredmény, és ez azt jelenti, hogy a magyar vízilabda csapat olimpiai bajnokságot nyert. A magyar játékosok oda húznak középre a magyar kapu előterébe, össze-vissza csókolják, törelik egymást a vízben, nem is baj, talán még azt, hogy ilyenkor néhány pont le is tart a sorkukon, törelik, csókolják egymást, mindenki boldog örömmel üdvözli az olimpia győztes magyar csapatot. Közben oda mennek középre, hogy üdvözöljék az ellenfelet, gyülekeznek benn. A magyar szurkolók, a magyar sportolók, akik kijöttek buzdítani vízilabdásainkat, már ott állnak a medence télén, a parton, hogy újból, ha majd kijönnek a vízből, köszöntsék bajnokainkat. Elhangzott a háromszor.

0: bajukon az amerikai csapat.
1: 1952-ben a győztes magyar vízilabda válogatott kerete a következő volt: Jenei László, Gyarmati Dezső, Hasznos István, Kárpáti György, Antal Róbert, Fábián Dezső, Markovics Kálmán, Szittya Károly, Lemhényi Dezső, Martin Miklós, Bolvári Antal, Szívós István és Vízvári György. Még mindig augusztus 2-i aranyag, de sokkal későbbről fogunk beszélgetni. Ezen a napon nyert 40 évvel ezelőtt a vízilabda és a foci válogatott. Továbbá Papp László sikere után olimpiai bajnoki címet szerzett Szabó Bence kardvívásban Barcelonában.
2: Elkezdődött az olimpiai döntő az aranyért. Bal oldalt Szabó, jobb oldalt Marco Marin Olaszországból. Szabó Bence 30 éves, valamivel idősebb, mint Marin, az olasz ellenfél. Együttes találatok után már is kedvezményezettséget határoz el Vargala, a német jüri elnök. Előre jön a Marin, előre jön az olasz, és ő bánja egy nagyon szép elővágással, megszerzi Szabó Bence első találatát. És mindezt olyan pozícióban, amikor a kedvezményezettség Marin oldalán volt. Most akkor ő támadhat, és meg kell csinálnia, és meg is csinálja. Egyenes támadás, Marco Marin csak közbevág, 2-0 az olimpiai döntőben. Hát kérem, nagyon jól kezdődik. Nem volt időm arra se, hogy beénekeljem a mérkőző feleket, a nagy mérkőző szép elővágás, sajnos 1-2. Marin ugyanúgy kimanzsettázta. Nem! Megadta a támadást, egyenes támadást, de kellemes tévedés. Bár mindig így tévednék. Szabó Bence támadásában egy kicsit úgy látom, hogy megemelte a fegyverét, és jó ütembe jött Marin közbetámadása, de nem. A megemelt kéz folyamatos volt, és 3-0-ra vezet Szabó Bence. Kérem szépen, egy Herder idézet, azért mégis döntőben vagyunk. Akinek sok adatot, attól sokat várnak. Bencének sok adatot, nagyon sokat várunk tőle. Azt, hogy ezt a mérkőzést, ezt a döntőt megnyerje. Ezt a döntőt meg kell nyerni. Kedves Benyó, nem szabad arra gondolni, hogy mi a tét. Játszani kell. Aki föl tud szabadulni egy ilyen olimpiai döntőben, az nyer. Szabó Bence támad, Szabó Bence jön előre, és megcsinálja negyedik találatát. 4-1-re ő vezet. Az első csörtét már nem lehet elveszíteni. Aztán jön a következő. Remélem harmadik nem lesz, de ez még nagyon messze van. Egyszerre vágnak a szabadítás után, és aztán megadja az olasznak a találatot. Nem adja meg, hanem Szabó Bence találatát. Érdekes kézmozdulatai vannak. Az első csörtét 5-0 arányban, vagy 5-1 arányban nyeri a magyar vívó. Félrevezetett a mozdulataival Vargala zsűri elnök, mert úgy kezdte levezetni, mintha Marin lett volna a támadó. De ezt nem lehetett úgy levezetni. Mindegy, aztán arra figyelek, amit én látok, a zsűrit pedig teljesen ki fogom kapcsolni. Nézzük a második csörtét. Egy nagy piros bummesz Szabó Bence oldalán, és elindítja támadását, és 1-0-ra vezet a második csörtében. Kedves hallgatóink, ez egy pengével folytatott szellemes vita itt a Páston, és ebben a vitában egyelőre Szabó Bence torony magasan a legjobb. Torony magasan jobb ellenfelénél. Egy együttes találat után most Marin oldalán a kedvezményezettség. Nagyon jól beszél Bence a vívás nyelvén. Nem dadog a kezében a fegyver. Csodálatos dolgot művel, kérem, Marin elindul, és aztán átveszi a támadást Szabó Bence, és elhelyezi második találatát. Eszed ki, Marco Marin, ezt nem lehet kivédeni. 2-0. Fantasztikus, kérem, összesen 3 másodpercet használtak el az időből. Bence jön előre, először levegőt vág, aztán már nem jön a riposzt, az olasz riposztja, aztán befejezi Szabó a támadását. 3-0. 3-0 az aranyos mérkőzés második csatájában, második csörtéjében. Szabó Bence, őrületes. 5 másodpercet használtak el. Hogy vív ez a fiú? Ez valami félelmetes. Kéz, fehér szív kell ehhez a víváshoz, és most mind együtt van, csodálatos harmóniában, Benyóban. Szabó Bence maga a nyugalom szobra, maga a zsenialitás. Ebben a vívásban pengét fog és vág, és a negyedik találatát éri el. Kérem szépen, Marin nincs a Páston. Egyetlen tuszt kell még elhelyezni Szabó Bencének, és ő van a világ tetején. Jön az olasz. Jön az olasz, nem ér. Jön viszont Szabó Bence, és azt jelenti, hogy olimpiai bajnok, várjunk egy pillanatra még. Egy sárga kártyát vesz elő a mérkőzés vezető. Kérem szépen, ez példátlan. Példátlan, mert lent volt Szabó Bence az alapvonalnál, aztán kifordult Marin. A lámpát nézte, hogy vajon sikerült-e meggyújtani. Ő a kedvezményezett, tehát a rajt után azonnal támadni fog. Jön előre Szabó Bence, feltartó szúrással próbálkozik, de ez nem sikerült. Marco Marin megcsinálta a maga kedvezményezettségét, 4-1 a második csörtében. Egyetlen tuszt kell Szabó Bencének elérnie. A televíziók közvetítik a világban most, hogy mit csinál egymással a magyar és az olasz. Csillog-e megint 1964 óta a magyar kard, a magyar kézben? 64-ben Pézsa Tibor ugye utoljára volt egyéni olimpiai bajnok, most Szabó elindul, és aztán vág, és

0: menni, jobbra találott, olimpiai bajnok Szabó Bence Magyarország. A 30 éves fiút egyszerűen szétszedik most ott a páston. Szétszedik, de meg is érdemli. Az UTE versenyzője megcsinálta a nagy bravúrt. Nehéz kezdés után bejutott a 8-as döntőbe egyetlen magyarként, ahova három olasz is beverekedte magát, és aztán fönt van most a metallurgia csarnok légterében. Aztán leveszik, simogatják, cirógatják, borzolják a haját. Gondolom ez a legkedvesebb cirógatás, a legkedvesebb pofon, amit most kapott Kovács Tamáséktól, a többi vívótól. Mindenki ott van és boldog. Mindannyian boldogak vagyunk. Nem elég, ha nagyszerű adottságaink vannak, jól is kell gazdálkodnunk velük. Ez Rochefoucault mondta, és erre az alkalomra tettem félre ezt a mondást, hogy előhívom valahonnan az űrkeállományból, hogy köszöntsem vele Szabó Bencét, a magyar olimpiai delegáció 10. aranyérmesét. Itt a metallurgia csarnokban, éppen 10 órakor, barcelonai idő szerint és magyar idő szerint, és most ott van Schmidt Pál, lehet, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja fogja átadni majd a győztesnek az aranyérmet. A legfontosabb az, hogy túl vagyunk ezen a nagy megpróbáltatáson. Példátlanul rövid olimpiai döntőben Szabó Bence simán 2-0 arányban megverte az olasz Marco Marint. Igazolta klasszisát a magyar vívó.
1: Még mindig vívás, még mindig olimpiai magyar arany, és még mindig augusztus 2-a. Ezen a napon ért a csúcsra a legutóbbi ötkarikás játékon 4 párbajtőrös fiú.
2: Óriásiak itt az izgalmak, 10 hétre vezet a magyar csapat, és Siklósi és Komata van a páston. Komata volt az, aki ugye András Fival vívva feljebb hozta a japánokat, és most megint talál 10-8, de hát ugyanígy kezdett egyébként Yamada Siklósi ellen, aztán Siklósi megfordította. Azt is elmondhatjuk már, hogy pástra lép Nagy Dávid, méghozzá a következő mérkőzésen a aktuális olimpiai bajnok Kano Koki ellen, hiszen András Vitt lecserélte a szakmai stáb a veresége után. De hát ez várható volt, hiszen csak akkor kaphat érmet a csere, ha, vagy a tartalék, ha legalább egy asszony pástra lép. Na most megint középen keresgélik a fogást a másikon. Egyelőre Komatával gyűlik meg a bajunk, a többiekkel nem, pedig azt gondoltuk, hogy talán rajta lehet fogni, hát fog is rajta, jól van Siklósi Gergely, megint 3-11-8, elindult Komata, és nagyon jó ütemben ebben az indulásba beleszúrt Siklósi, leütötte a pengéjét először Komatának, aztán pedig vállon szúrta a japánt. Remekül vív, ugye Siklósi is az első asszonyát, Yamadát verte meg, majd aztán az utolsó asszot természetesen ő hívja, ő lesz a befejező ember, a japánoknál pedig nem más, mint az olimpiai bajnok Kano Koki. 11-8-ra vezet Siklósi, illetve a magyar csapat japán ellen, Siklósi pedig 1-1-re áll Komatával. Ütögeti a pengéjét a japánnak, de a japán gyalogolgat előre, 1 perc 40 van még hátra az asszóból. Gyalogolgat előre, és megy előre, ja, és nem tud. Szerencsére Komata nem talál, de sajnos a visszatámadás is rövid volt Siklósitól. Ettől függetlenül még mindig 3-0 a magyar csapat előnye. 1 perc 20, ami még hátra van ebből az a szóból. Hátul vannak, és megint Siklósi az, aki villámgyorsan támad. A pást végén volt már, és úgy gondolta, hogy onnan ki kell szabadulni egy találattal. 12-8, 4 találat a magyar csapat előnye Japánnal szemben. 12-8. Na nézzük. Pást közepén vannak megint, aztán ahogy már megszokhattuk, a japán elindul előre, csak ezúttal most Siklósi nem hajlandó hátrálni, úgyhogy maradnak a pást közepén, 1 perc van hátra. Megpróbált lábra szúrni a japán, ez nem sikerült, Siklósi megint félett, a visszaszúrás sem volt elég hosszú, vagy elég pontos, de 12-8 még mindig ide, nincs találat egyik oldalon sem, most viszont a japán ment előre, és Siklósi is azt gondolt, hogy akkor majd belelendül, de sajnos bele is lépett a japán támadásába, úgyhogy 12-9. De a 3-0 előny továbbra is megvan. És most megint Pagyev jelszavára folytatódhat a találkozó. Középen tényleg nagyon türelmes mind a kettő, Komata sem kapkod különösebben, hiszen ő még a japánok közül eddig a legeredményesebb. Ő az egyetlen egyetlen, aki győzelmet tudott hozni. Kano is kikapott, Yamada is kikapott. Ő legyőzte Andrásfit, és most döntetlen rá Siklósival szemben is, de hát ez arra elég, hogy három tus hátrányban legyenek összességében. 20 másodperccel az asszó, az ötödik asszó vége előtt. 12-9 a magyar csapat javára. Ez most aztán nem egy akciódús mérkőzés, hiszen 5 asszó után mindössze 21 tus összességében. 5 másodperc, és most Siklósi mutatja, hogy ő aztán hátrasétál. Kumata is elégedett. 5 asszó után a magyar válogatott 12-9-re vezet Japán ellen.
3: És akkor Nagy Dávid is Páston itt az olimpián. Még soha nem járt olimpián, ő ugye egyéniben nem szerepelt, csapattal pedig most állt be, ahogyan az tényleg várható volt, hogy be fog állni előbb vagy utóbb, és akkor a friss olimpiai bajnok ellen meg is mutathatja tudását. Nagy Dávid ugyanúgy Európa bajnok lett 2023-ban a csapattal, ő is ott volt, és meg is szúrja az első találatát. Ez az 13-9. Mondta, hogy nagyon szurkol, nagyon büszke a csapatra, és természetesen ő is várta, és itt van az olimpiai főpáston. Jó olimpiai kezdés rögtön egy döntőben, de hát így legyen, legyen ez egy minél sikeresebb, boldogabb nap. Nem vívott ugye egyénit, ezt mondtam, úgyhogy ilyen szempontból ő tényleg arra számított, hogy itt csapatban kell majd bizonyítania, de hát ő is tényleg nagyon régóta tagja a csapatnak. Van Grand Prix-ről ezüstérme, azt éppen Budapesten nyerte, van világkupa bronzérme is. Kiváló, nagyon ügyes, nagyon taktikus, és egy remek vívó. A Pást végén Kano az, aki picit belefutott Nagy Dávid, be se fejeztem, Nagy Dávid belefutott és beszúrta. Közben most azért a videón ezt ellenőrzik, hogy pontosan mi történt. Megindult Dávid, szólt, ott volt egy érintkezés, én azt látom, hogy ez a probléma, hogy összeérintkezett, de 14-9, szép, bravo, Nagy Dávid, 2-0-ra megy Kano Kokival. 5-tusos előnyben vagyunk, azt hiszem, hogy nem ilyen nagy előny, ez először van, ugye voltunk 2-tusos, 1-tusos, 3-tusos, most pedig most 5-tusos előnyben, amikor 2 perc van hátra ebből a összecsapásból. Egyelőre ott középen, hol megindul az egyik, hol megindul a másik. Kano, aki ijesztő mozdulatokat tesz, most jól védekezik, nagyon figyel Nagy Dávid. Picit így előre, hátra játszanak a távolsággal, ki kell várni, meg kell találni a jó pillanatot, mikor lehet megindulni, hogy egy lámpás legyen. Most már a Pást végén vannak. Penge mozdulatok. Picit hadonászás ez most a japáné. Kano beszúrja az elsőt. Ezzel megszerzi Japán 10. találatát. 14-10. Módosul így az állás. Hát így is 4-tusos előnyben vagyunk. Ez a lényeg. Hogy vezetünk. És azért a 4-tus az nagyon jó. Persze azért még nem lehet semmit sem elmondani, de ez a 4-tus ez mindenképpen biztató. Ugye egy együttes is van, tehát azzal is lehet élni. Az abszolút annak kedvez azért egy együttes, aki amelyik fél vezet, ez esetben ugye a magyar. Kano ijeszget, megindul, Dávid reagál. Most ő az, aki egy picit úgy hátrébb szorítja Kanót. Ez a játék, ez egy nagyon-nagyon nagy fejben nagy játék, nagy csata, taktikai csata. Most már a Pást végén csattognak a pengék. Kano picit hirtelenebben mozdul, aztán végül ő ad most is, megint egy egylámpást. 2-2, 14-11. Nem baj, még így is. Ez egyelőre döntetlen Nagy Dávid. Egyelőre 2-2-vel áll. az olimpiai bajnok ellen fél perc van hátra ebből a hatodik asszóból. Gyerünk, Dávid, gyerünk! Dávid ugye 24 éves, Kanokoki 26, ezt már említettem. Nagyjából itt azért egykorú vívókról beszélünk. Pástunk középen 8, 7, nem biztos, hogy lesz itt még bármi. 4, 3, és lepereg. Lepereg az idő. 14-11, három tusos előny marad ezután az asszó után is.
2: Koch Máté Tamás, a magyar csapat eddigi egyik legjobbja, azzal a komatával vív, és egyelőre maga az asszó az 0-0-ra áll, aki még nem kapott ki magyar vívótól, hiszen megverte András Fit, és döntetlent ért el Siklósi Gergellyel szemben, most pedig egy együttes találat után 15-12-re módosul a mérkőzés állása. Nekünk ezek jó, tehát innentől kezdve minden asszó döntetlenre végződik, na de ne is, mert azért a három asszó az nem egy túl nagy különbség, jó lenne, ha még egy picit hozzá tudnánk valahol tenni. Nézzük, például most Koch Máté hozzá tehetne. Lábat próbál szúrni, de elhúzza Komata a lábát, felül is próbálkozik, az sem sikerül. Most megy előre sajnos Komata, és eltalálja Koch Mátét. Hát Komata valóban jól vív, tehát az, hogy becserélték már Venezuela ellen, az biztos, hogy jót tett neki, hiszen végül is bemelegedett a döntőre. És most 2-1-re vezet Koch Máté ellen a magyar válogatott, és a sokkal fontosabb 15-13-ra Japán ellen. Koch Máté mutatja, hogy egy kicsit meg kell igazítani a pengéjét, ezért szólt Amciviero Aivánónak, hogy álljanak meg, ez meg is történt. Távolságot kér, meg is történt, és elindultak. Megint a pást közepén, egy picit megint Koch Máté az, aki hátrál, Komata támadását azonban most védi, megint Komata, és megint talál. Hát Komatával nem nagyon tudunk mit kezdeni, és sajnos még ebből az asszóból is 1-40 van hátra, és 15-14-re zárkoznak a japánok. Most sürgősen ki kell valamit találni, Dancsházi Nagy Tamás mutatja is Koch Máténak, hogy mi az, amit csinálnia kell. Mert hogy 1-1-nél volt utoljára. Az állás döntetlen. Na, valaki szúrjon. Leginkább legyen az a magyar. Megállította az a szót. Siviero kapott egy sárgát. Sajnos Koch Máté. És most azt találták, hogy inkább ő megy előre. Megpróbálja a lábat, nem talál, és sajnos egyenlít Komata. Ez sem jön be, megy előre Koch Máté, Komata pedig a negyedik tust adja, 4-1-re vezet ebben az asszóban, és kiegyenlítette a három tusos hátrányt, 15-15, és még 1 perc, 23 másodperc a hátra. Hát most tényleg, most valamit kell csinálni, mert Komatán megfordult a mérkőzés, nem gondoltuk volna, mert eddig azt lehetett látni, hogy ő volt az, aki a leggyengébben vívott a japánok közül, Venezuela és Csehország ellen is. Na most próbáljunk meg valamit, Máté, mert nagyon kellene egy egylámpás találat, egy egylámpás tus, hogy legalább valamennyi előnyünk megmaradjon, de hogy hátrányba ne kerüljünk semmiképpen, mert aztán jön Nagy Dávid Yamadával, és végül Siklósi Gergely fejez be Kánóval. Most egy picit úgy érzem, hogy hullámvölgyben van Koch Máté, és mondom, nem találja Komata ellenszerét. Egy percen belül vagyunk, Koch Máté most nem, legalább egy együttes találat, ez is valami 16-16. Hát ez egy olimpiai döntő, hát ezt nem gondolhattuk, hogy itt is 15 tus talál, vagy 15 tussal mondjuk nyer a magyar válogatott, de hát nyerjen egyel. A lényeg az, hogy nyerjen aranytussal, mindegy is, a lényeg az, hogy nyerjen, és ez a fontos. Megint Komata kellemetlenkedik ott Máténak, Máté visszatámadott Koch Máté, de sajnos Komata védte, aztán megint Komata jön előre. Koch Máté keresi a helyet, és most talál, na végre, ez az, hogy egy egylámpás volt, 17-16, felszabadult egy picit ott Bockó Gábor szövetségi kapitány, akiről elmondtuk, hogy egyben Koch Máté edzője is. Gyönyörű védés volt, gyönyörűen lépett ki a távolságból, inkább ezt mondom, legugolt és felfelé szúrva eltalálta Komatát. Megint nálunk az előny, nem tudták átvenni a japánok, és az nagyon fontos. 20 másodperc van hátra még ebből az asszóból. Megy előre most Máté, Komata előre tartja a pengéjét, Máté nagyon óvatos, nem akar, én szerintem ő most már legalább találatot kapni, nem kockáztat semmit, 5 másodperc le fog pörögni, hiszen mind a ketten hátra lépnek, leteszik, leeresztik a pengéjüket, és itt a vége, az utolsó két asszó előtt a magyar válogatott 17-16-ra vezet.
3: Yamada és Nagy Dávid meg is kezdte az asszóját, eltelt ebből 10 másodperc. Izgalmas és szoros lesz a vége ennek az olimpiai döntőnek, de hát milyen legyen egy olimpiai döntő. 3 éven nem volt ott a csapat, 2016-ban egy bronzérem volt, itt a lehetőség, gyerünk, csináljuk meg, gyerünk. Egyelőre nincs találat. Nagy Dávid most egy picit hirtelenebb mozdulatokkal tett, de nem tudott, nem támadt olyan nagyon határozottan. Most már ő az, aki ott a pást végén van, nagyon jól kivédte Yamadának a támadását, viszont a következő beszélő a japán 17-17 kiegyenlít, tehát 3 tusos előnyben voltunk 14-11-nél, azután viszont Komata vívott egy plusz 2-t, most pedig Yamada egyenlít itt az utolsó előtti asszóban, amiből bő 2 perc van hátra, 17-17. Gyerünk, Dávid! Csak úgy, ahogyan az előbb is vívtál, akkor ugyan döntetlen volt, de Kano ellen azért szépen vívott. Dávid is tartotta a állást. 1:46, ami hátra van, most a pengék csattognak, összeérnek. Nem érte el Yamada szerencsére Dávidot, pedig tett egy komoly, határozott mozdulatot. Most Dávid indult bele, de hát nem lesz ebből, nem talált senki, le is esett, illetve hát lefutott a nagy támadás. Végül nem tudta találatra váltani Dávid, de megpróbált belerohanni, megpróbálta megszúrni Yamadát. Flash támadással, de végül is ebből nem volt érvényes találat, és kapott is egy sárga lapot, úgyhogy nincsen találat. 17-17 az állás, másodszor szansz, de ez az övé, jól van! Szepol Dávid, jól van! Ez egy egylámpás, jól van! 18-17, egy tus a különbség, de itt az előny, nagyon jól szúrta meg ott a karján Yamadát, Yamada meg hát későn ott csak oda tudta érinteni, bele tudta érinteni Dávidba a fegyverét, de hát nem talált, jól van. 18-17, kéne még egy-két egylámpás, kéne nagyon egylámpás, hogy ismét legyen nagyobb az előny, és nagyobb előny kialakítani itt a végjátékban, hogy itt nyugodtabbak lehessünk, hogy ne lehajtunk legyen a nyomás. Lassan már csak 1 perc lesz hátra. Most Yamada az, aki minden... Jaj, de jó! Megvan a következő egylámpás is! Jaj, de jó! Yamada volt, aki ott próbált pengével, lábon, aztán fejjebb, aztán csuklóján alulról gyönyörűen. Nagy Dávid, micsoda tustattál! 19-17! Ez az! És két tusos előnyben vagyunk, és 1 perc sincs már hátra ebből az utolsó előtti asszóból. A pást végén van már Nagy Dávid. Nagyon figyel, nagyon koncentrál. Yamada pedig hol leteszi egy picit a pengét, aztán fölteszi, aztán hátra, aztán hirtelen mozatokat tesz. Nagy Dávid résen van, figyel. Ez a csapat 2022 óta együtt van, és együtt ér el sikereket. Akkor alakult ki ez a négyes. Most pedig a csúcsra érhetne. 22 másodperc, gyönyörű! 20-17, belefutott, megindult Nagy Dávid egy iszonyat jó indulással, beszúr egy egylámpást, Nagy Dávid 3-1-re megy Yamadával, 20-17-re vezetünk. Ez az, jaj de jó, így tovább, hátranéz, ökölben a keze. Jól van Nagy Dávid, most megigazítja egy picit az öltözetét, sisakját levette, de sisakját visszateszi. Készen áll, 22 másodperc van hátra ebből az asszóból, aztán jön majd még Kano Koki és Siklósi Gergely, egyelőre még 15 másodperc, három kisos előny. Gyerünk, Nagy Dávid, kiválóan vív, nagyon kellett ez most, viszont Yamada talál, szúr, 10-18. Picivel több mint 7 másodperc, nagyon kevés van hátra ebből, két tusos előnyben vagyunk, az utolsó előtti asszó legeslegvégén. 4-3, lepereg az idő, ott a pást végén vannak ugyan vívók. Nincs több találat ebben az asszóban. Nagy Dávid 3-2-t vív Yamadával, 20-18-ra megy a magyar csapat. Jön az utolsó asszó az olimpiai döntőben, Kano Koki és Siklósi Gergely.
4: Hát milyen asszó legyen, mint nem a regnáló olimpiai bajnok Kano Koki, illetve 2020, illetve egészen pontosan 2021 olimpiai ezüstérmese Siklósi Gergely. Ha azt mondtuk, hogy amikor Borellel vívott Siklósira, hogy a két gigász fejezi be a küzdelmeket, hát most mit mondjunk erre? A két mega gigász fejezi be az olimpia férfi párbajtőr küzdelmeit egymással szemben. Kano Koki, aki 3-1-es vereséget szenvedett Kok Mátétól, aztán Nagy Dávidot sem tudta megverni, 2-2 lett. Siklósi legyőzte Yamadát, majd 2-2-t ért el Komatával. Egy 2-2-vel azt hiszem most is kiegyeznénk, de hát Kano Koki tudja, hogy mi a feladata, megy előre, Siklósi pedig hátrál. Japánnak kell menni, Siklósinak pedig találni, ez a legegyszerűbb, de hát egyelőre még azért csak 15 másodperc telt el ebből az asszóból. 2 tus a magyar csapat előnye az utolsó asszóban. 2 tus végig a magyar csapat vezetett, most Siklósi megpróbál lábra támadni, Kano Koki ezt nagyon szépen védte, Kano megy előre, Siklósi ütögeti a pengét, aztán sajnos Kano talál, tehát nincs baj, 20-19, 32 másodperc telt el, feljebb zárkózott ugyan Japán, de hát láttunk már ilyet, hogy ebből is lehet majd magyar találat, majd ebből is lehet felállni, ebből is bármi lehet, hát főleg úgy, hogy ugye mi vezetünk 20-19-re. Azért végül is visszatelt az aréna, minden helyen ülnek, alig lehet leejteni egy gombos tűt is egyébként. Most a pást közepén vannak, és lassan-lassan azért, de megy előre az idő, és az egyelőre nekünk kedvez egy lábszúrás próbálkozás Siklósitól, majd Kánótól is, de egyik sem talál. 20-19. Megy előre Kano, nem nagyon tud egyelőre Siklósival mit kezdeni. 1 perc telt el az asszóból. 20-19. Ide azért jó lenne már egy magyar tus, egy magyar találat, mert 2 tus előny alatt állt Nagy Dávid, és most sajnos volt döntetlen. Villámgyors volt az a mozdulat Kanótól, és most oda kell figyelni 1:53-al vége előtt, hogy nehogy megszerezze a vezetést Japán, mert akkor nagyon nehéz lesz, amikor már nekünk kell rohanni. Ajjaj, ott volt az alkaron bizony, Siklósi Gergely alkarján Kano támadása is találata, sajnos 20-20, hát már megint döntetlen, de hát ugye innen Nagy Dávid el tudott menni, menjen el Siklósi Gergely is, most tartja a pást közepét, és ő indul előre, egy támadás, lábra, felső testre, egyik sem érvényes, vagy egyik sem talál, most megint Kano próbál közbeszúrni, ezt Siklósi védi, Siklósi megint védi Kano támadását, de most ott maradnak a pást végén Kanóval, Siklósi megy előre, még mindig is, de kár, együttes. Egy pillanattal korábban villant fel Siklósi lámpája, de hát ez ilyenkor nem számít. 21-21. Na, legalább egy együttes megvan. Kano 3-1-re vezet ebben az asszóban. Gyerünk, kell az egylámpás találat. 1 perc, 15 másodperc a hátra. Megint megy előre Siklósi, úgy döntött, hogy ez lesz a jó taktika, nem pedig az, hogy hátrál. Nem, talán nagyon jól védekezik Kano. ezen a mérkőzésen. Egyelőre Siklósi keresi csak a rést, aztán betalál, jól van! Megvan az egylámpás tus, megint nálunk az előny. Nem tudta Kano átvenni a vezetést. 22-21, 1 perc, 3 másodperc van hátra. Kano természetesen nagyon rutinos csapatban, Tokióban, egyéniben pedig itt Párizsban lett olimpiai bajnok. Beköti a cipőjét, mert nyilvánvalóan az csak úgy magától kikötődött. De hát ezek a vívás taktikai részeit képezik, vagy részét képezik, és a magyar játékosok, magyar vívók, párbajtőrözők is élnek ezzel. 55 másodperc. Andrássy Siklósi vezet, 22-21-re vezet a magyar csapat. Ez az utolsó asszó. 45 másodperc van hátra. 45 másodperc. Most persze nyilván a japán jön előre, mert neki kell jönnie Kanónak. Nem talál egyik se, pedig Siklósi. Most Siklósi talál! Egy visszatámadás kivédte Kanót, és visszatámadott Siklósi. 36 másodperc. 23-21 ide talpon a magyar férfi kardválogatott is. 23-21 ide. 23-21. Utoljára 1972-ben született csapatban magyar arany. Bármint párbajtőrben. Megy előre, és egy együttes, de gyönyörű együttes találat volt. Talán még nem is volt ilyen szép együttes találat. Ráadásul Siklósi mutatja, hogy tessék ezt megvideózni, mert szerinte Kano már a pástot találta el, és éppen ezért jelzett csak a lámpája, és lehet, hogy egyébként ebben van valami. Na majd ki fog derülni, de ha nem, akkor is kettő tussal vezet Siklósi 29,17 század másodperccel a vége előtt. Feszülten figyel mindenki, hogy mit fognak ítélni Pagiev, illetve a jelenleg a videóbírónál ülő Amciviero Ivano, a svájci döntnő. Együttes találat, 24-22, felállnak középre. Jó Istenem! És mehet. Megy, persze, Kano megy. Nem azt mondom, mint a vihar. Próbál azért türelmes lenni, amennyire lehet, és sajnos talál is. 24-23. 24 másodperc. Lekapja a sisakját, de aztán vissza is teszi gyorsan. Siklósi Gergely 5-4-re ebben az asszóban. Kano áll jobban. Egy egyenlítés, vagy néhány együttes találat tökéletesen megfelel. Megint Kano megy előre, neki kell előre menni ugyanis. Megy előre, egyelőre Siklósi most jól védekezett, visszatámad, visszaüldözi középre Kanót. És megint egy együttes, 11 másodperccel a vége előtt, egy tus a magyar előny. 25-24, 11 másodperc, te jó ég! 25-24. Milyen hosszú 11 másodperc lesz? Ez a világ leghosszabb 11 másodperce. Az egészen biztos. Aztán most Kano tényleg megy előre, mint a vihar. És egyenlít. 6,9 másodperc. Bocsánat. 25-25. Ja, Istenem. Mondtam, hogy ha kell, akkor aranytussal, de nyerjünk. Hát nem akartam én ezt az aranytust. Na, hogy őszinte legyek. Tehát úgy látszik, hogy ezt beénekeltem. Megállnak, ebből aranytus lesz. Nézzük ki a kedvezményezett. 25-25. Mi vagyunk a kedvezményezettek. Egy perc Kanónak kell előre menni. De hát ebben jó volt Kano, hiszen most 7-5-re ő vezet ebben az asszóban Siklósi Gergellyel szemben. Milyen igazságtalan lenne a sors. Egyetlen egyszer nem vezettek a japánok. Egyetlen egyszer nem vezettek. Siklósi megpróbál középen maradni. Nem talál egyik sem, mind a kettő szúrt. Aztán Siklósi leüti Kano pengéjét, megpróbál találni. Siklósi megint leüti Kano pengéjét. 48 másodperc. Olimpiai bajnok a magyar férfi párbajtőr válogatott! Siklósi Gergely, egy lámpás találat! Atya úristen, mi van itt? A második magyar arany Párizsban megszületik itt a világbajnokságon, a Saint-Domas arénában, az olimpián. Tökéletesen megérdemel győzelem, hiszen 45-30-ra legyőzték az első asszóban Kazasztánt, aztán elsöpörték a világranglista vezető hazai
2: franciákat ugyancsak 45-30, és a japánok ellen, az olimpiai bajnoki cím védője ellen végigvezetve, végül aranytussal 26-25-re győzött a magyar válogatott, így aztán Siklósi Gergely, Kok Máté Tamás, András Fitibor és Nagy Dávid olimpiai bajnok lett.
1: Az elmúlt bő egy órában augusztus 1-én és 2-án született olimpiai magyar aranyérmek közvetítéseit elevenítettük fel. Hamarosan jönnek az augusztus 3-án, augusztus 4-én és augusztus 5-én kivívottak.
5: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
7: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
8: Ez überelhetetlen.
6: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
8: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
7: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
6: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Mindig az egyértelműen esélyes sportolók helyzete a legnehezebb egy-egy világversenyen, hiszen ők csak veszíthetnek. Talán mérhető sportágban könnyebb érvényesíteni az egyértelmű papírformát, de például küzdősportban bármi történhet. Viszont egy olyan szintű zsenivel, mint Kovács Kokó István nem történhetett semmi váratlan 1996. augusztus 3-án.
10: Ebben a pillanatban föltűnt egy magyar fiú. Kovács István tehát, aki 1988-ban kóstolt először bele a győzelem ízébe, hogy aztán utána azért még legyen, mondjuk 1991 Sydney, amikor világbajnok lett, vagy 1996, igen, az idei esztendő, amikor Európa bajnokságot nyert. Most nem beszélünk 1992-ről, Barcelonáról, ahol ugyancsak esélyes volt, végül bronzérmet nyert. Akkor szerettük azt a bronzot is, hiszen ő hozta nekünk azt a bronzérmet. Lássuk az ellenfelet. Arnoldo Meza, aki egy Holgun nevű kubai városban él, 28 esztendős nős és 1 éves a kislánya. Érdekes, ő a bronzéremre specializálta magát, hiszen 1986-ban, 89-ben és 91-ben a világbajnokságon a dobogó 3. fokára léphetett föl. Utána kicsit búcsúfondott az ökölvívásnak 2 esztendőre, majd berobbant és Berlinben 5. lett. Tulajdonképpen eredetileg 57 kg-os súlycsoportban kellene indulnia, de ott van Casamayor, a kubaiak kitűnősége, és ezért inkább fogyasztott, hogy itt lehessen az olimpián. 13 évesen vívta első versenyét, 13 esztendősen már versenyző volt, mint említettem, 271 alkalommal győzött, és mindössze 26 alkalommal szenvedett vereséget. Pista útját tudjuk, de nézzük, hogy a kubai Meza kiket győzött le. Egy svédet, Lárvit az első fordulóban, aztán egy amerikait, már ez nem kis dolog, itt az amerikai földön a második fordulóban következett egy francia. Guta, aki a ellen 15-8-as pontozási arányjal győzött, és utána az, amiről már szót ejtettem, a Malajtekov elleni győzelem. A súlycsoport egyik királya, mert hisszük, hogy a másik az Kovács Pista. Hisszük, hogy ő a másik királya ennek a súlycsoportnak. Malajtekov és Kovács döntőt jósoltak a szakemberek. Malajtekov tehát kiesett. És ebben a pillanatban már kezet ráz a mérkőzés vezető. Ott a magyar versenyzővel is indul a tánc. Összeérintik a boxkesztyűt a fiúk. A kattog mind a kettő, mint a gumilabda, a kék sarokban a mi fiunk, a mi fiunk, a mi versenyzőnk, Kovács István, akiért szurkolunk, akinek szeretnénk erőt adni. És megkezdődik a mérkőzés, a gong szavára tehát előre lendülnek, ütés nincs, csak méregetés, tánc, egy kis tánc, ez egy veszélyes tánc, ez egy veszélyes tánc, hiszen mind a kettő városán popó leengedi az ökét, mint egy fölkínálva, gyere pajtás is, a pajtás viszont nem üt, Arnoldo Mason nem üt, most Kovács viszont ver egyet oda a fejére, aztán egyet jobban, megint csak, ez úgy látszik, hogy talán egy kis erőt adhat majd, mert ez egy gyönyörű szép ütés volt, a pontozóknál mind azonban nincs, vissza is jön rá, válasz jön Arnoldo Mesától, a 28 esztendős kubaitól. Kérem, a kubaiért egy kislány szorított, Kokóért egy kisfiú, Bence. Vajon nézi-e a papát? Vajon hallgatja a rádiót? Vajon tudja, hogy élete nagy mérkőzésein játszik most a versenyző? A papa, aki jelenleg 1-0-ra vezet, játszik, ezt mondtam, hiszen ezt hallottam a bunyósoktól mindig. Ők nem víznak, nem öpöltek, nem bunyóznak, hanem játszanak, és most játékból oda dörgöl még egyet. Kokó közben kap egy jobb egyenest, nem volt ez túl veszélyes dolog. Egyetlen pont idáig, az eltelt valamivel több, mint egy perc. Szerencsére az Kovács neve mellett, ha egy picit kiabálnátok, drága gyerekek, hiszen vagytok itt ott egy magyar zászló, csak lehet, hogy én a fejhallgatótól nem hallom ezt a bizonyos kiabálást. A rugó öklök elindulnak, de nem találnak. A rugó öklök indulnak útjukra mind a két oldalon, a fekete fiútól, Mészától is, és Kovács Istvántól is, de nem érnek célba. Egyik oldalon sem, most is jól elhajol a kubai, pedig ott volt az orra előtt, Kovács jobbja, most a bal küldi előre, közben a kubai a jobbot. Még mindig tart a tánc. Tánc. Csak ez nem egy 5 óra ideje, hanem egy olimpiai bajnoki döntő, amelyben a táncból aztán egy kemény ütés, de kicsit elcsúszik Kovács bal egyenese a kubai fejét. Előre küldi a balt Kovács, és aztán amikor jön a kubai ütés, akkor elhajol, gyönyörű szépen eltáncol továbbra, és a vívó stílus, azok a gyengén, egészen finom, lehelet finom mozdulatok, amelyet annyiszor begyakorolt, amely új látványossá teszi az öklözését. Még most megint a kubai a jobb egyenessel próbálkozik, Kovács a balt küldi előre 1-0, még mindig 1-0, pedig most már több mint 2 perccel öklöznek a fiúk. Kevés volt az értékelhető ütés, tartanak egymást, szemmel láthatóan tartanak egymást, a Kovács betorítja oda a piros sarokba ellenfeléd, de most a köteleknél vannak, de aztán eltáncol, inkább eltáncol, biztos, ami biztos. A védekezésre koncentrálnak a versenyzők. Most megint viszi, most a semleges sarok felé viszi a kubaid, de értékelhető ütés nincs, csak olyan maszatolás. Most a kuba is próbál egyet maszatolni, de ez a maszatolás ezúttal még annyit sem érhet, mint a magyar fiúnál. Közben a kubai edzőt nézem, aki idegesen mutatja, gyere ki a sarokból, ne menj be oda a sarokba, hiszen megint megpróbálta beszorítani a sarokba Kovács Mésza. Mésza az, aki középen táncol most, de Kokó űzi, és megpróbál még egy bal egyenessel ennek a kergetésnek némi nyomatékot adni. Bal egyenes szerintem talált, a pontozók azonban nem értékelik, de mégiscsak értékelik. Úgy van, 2-0 most már az állás, és Kovács vezet ilyen arányban, nem is sokkal, de vezet, és ez már jó. Most a mérkőzés vezető Szántó Imrének mond valamit, de most már mondhat. Hiszen túl vagyunk egy meneten, egyetlen meneten túl vagyunk, és a pontozók 2-0 arányban Kokót látják jobban. Én még nem emelem a hangomat, nem merem emelni a hangomat. Nézem a Kovácsot, ahogy ott ül a kék sarokban. Nézem a kubait, akit természetesen megolcsolnak egy kis vízzel, de én inkább figyelem Kovács István. Oda megy Barzsai, megütögeti a bal állát, azt mondja, te vagy a jobb. Biztos, hogy azt mondta neki, hogy te vagy a jobb, mint ahogy mi tudjuk, hogy te vagy a jobb. Pista, mi tudjuk, hogy te vagy a jobb. Szántó Imre, vajon mit mondhat ilyenkor az edző?
11: Megkérdezzük Bódis Gyulát, hogy mit mondhat ilyenkor az edző?
10: Hogy mit lehet ilyenkor mondani? Mi az, amit föl tud fogni a versenyző? Gondolom csak annyit, hogy gyerünk, de nem, ennél többet kell mondani, ez kevés, ezt mondja a riporter, ezt mondja a hozzá nem értő, ezt mondja a szurkoló, de az edző azért edző, hogy valami mást mondja, hogy valami okos taktikát mondja, még visszahajol, most már kiment Szántó Imre, a szorítóból Kovács visszahajol hozzá, még egy súgdosás oda a fülbe, és aztán most Kovács. Nagyon keményen elindítja az ökleit előre, de gondolom, hogy a kuba is sem akar adósa van, 2-0 a pontozás aránya, méghozzá Kovács javára, most már az olimpiai bajnoki döntő második menetében, és egy gyönyörű jobb egyenes betalál, így van, 3-0, már ez nagyon jó, még egy picit próbáljuk az előnyünket növelni, drága Pista, most kellene, még nehogy aztán baj lehessen, igen, a kubainak is beírnak egyetlen pontocskát, de a mi versenyzőknek, a mi fiúknak is, 4-1 a pontozás aránya, amikor most a kubai győzött betalál, kétszer. A pontozók azonban nem tartják értékelhetőnek ezt a két ütést, pedig fejre mért ütés volt, aztán eltántol Kovács ötle előtt. Kovács most előre küldi a balt, de közben belenéz egy ütésbe, igaz, lecsúszik az álláról ez a bizonyos ütés. Bal kezes ütés volt, és most mind a két fiú betalál egyet-egyet, de a pontozók 5-1-re Kovács látják jobbnak. Pista, most a Pista tántol a kötelek fölé. A kubait próbálja arra kergetni, aztán a kubai oda piszkál egyet a fejére, aztán még egyet próbál, de Kovács gyönyörű szépen elhajol, 5-1 a pontozás aránya az olimpiai bajnoki döntő második menetében. Kovács játszik, élményt, lámba megy a mozgás, ahogy mint a gumilabda pattog, hogy aztán az ötleit a rugóra küldje előre. Rugóra, de most ezek a rugók nem működnek, ő inkább úgy gondolja, hogy a meglévő vezetése tudatában egy picit talán figyelhet. Ó, most egy kemény ütés volt, így van, de rögtön abban a pillanatban, amit kapja az ütés, már is vissza csap egyet, és 6-2 tartja ezt a négy pontos előnyt a magyar versenyző Kovács István. Kovács Pista, és egy ütés, megint csak ott van a kubai orrán, a csoki fiú orrán, 7-2, ez az. Most már egy kicsit merem emelni a hangomat, de hát azért még korai, hiszen még a mérkőzés felénél tartunk, csak 7-3 a találkozó állás a mérkőzés felénél. Megnyugtató ez a négy pontos előny, hiszen Kovács eddig is kitűnő ökölzéssel nagyon-nagyon magabiztosan nyerte a mérkőzéseit. A mérkőzés vezető oda megy és mutatja Kovácsnak, hogy ne tessék közben beszélni, ne tessék egyetlen szót se szólni. És Kovács most nem szól, hanem előre küldi az öklét, beszél az helyette, beszél, most is egy jobb egyenes, a jobb egyenes betalál a kubainak. 8-4 a pontozás aránya, a 8-4-es Kovács vezetésnél. Most, amikor nagyon-nagyon kell az otthon szorítása, most, amikor bele kellene bújni a rádiókészülékekbe, itt a Kossuth Rádió hullámosztán, kedves hallgatók, hiszen 9-4-re vezet Kovács István, 9-4-re vezet, és ezt azt hiszem, hogy jó érzéssel veszik otthon tudomásul. A kubait ebben a pillanatban figyelmezteti a mérkőzés vezető, 5 pont Kovács előre, Kovács egy játszik. Könnyen értem, odacsap, így van, gyönyörűen mutatja a két ökét, hogy itt van barátom, itt az ötlöm, aztán küldi azt az ötlöm előre, miután jól megnézte a kubai, 11-4 a pontozás aránya. Kovács elhajol, gyönyörűen csinálja ezt, aztán biztos, egy föltartó ütés. Mondanám azt, hogy föltartó szúrás, de ez a vívásban van, nem pedig itt az ökölvívásban, itt az öklök csatája, az íz és az izmok csatájában. Nagyon-nagyon fontos ez hangsúlyozni, hogy nem csak az izmok küzdenek, hanem fejben is a versenyző. Kovács például igazi agyas versenyző, ahogy mondani szokás, hiszen nagyon-nagyon sokat törheti a fejét, és nagyon gyönyörűen kilép egy ütésből. Azt a mindenit, a lazdület elviszi a kubait, akinek mutatja a mérkőzés vezető, hogy tessék visszafordulni, mert aztán nem lehet érvényes felületet ütni. Ezt szegény visszafordulnak, Kovács most a köteleknél, onnan ki kéne jönni. Végig azonban ő jobban tudja, ő táncol, és ennek a táncnak az az eredménye, hogy újból megszólal a gong, és az ember önkéntelenül szurkolóvá veszik. Hát mi lennék én itt az ökölvívó teremben, csak is szurkoló lehetek akkor, amikor az olimpiai döntőben ott van Kovács.
12: Hát akkor a Török László közvetít, mi itt beszélgetünk, szintén majd megörülünk az izgalomtól. Hát 2 menet után picit nyugodtabb Ildikó.
13: Megmondom őszintén, az ember nem lehet akkor sem nyugodott, ha őt lássa.
12: Hát azért most már 0-0-hoz képest ez a 11-4, azért ez nagyon biztató.
13: Nagyon szeretném, hogy
12: hát vagyunk így egy pár millióan. Bodis Gyula, mit látott túl a pontokon?
14: Hát Pista kicsit visszafogott, de most már annyira vezet, hogy most már lehet is úgy, hogy eddig nem nagyon mert reszkírozni, de többet talált, próbál irányítani, sakba tartani a kubait, nem is nagyon indít akciókat a kubai.
12: Az előzetes elképzeléseknek megfelelően alakult a meccs, már a taktikai részét illetően ő mozgatja a kubait.
14: Igen, ő mozgatja, ő próbálja sakba tartani, de azért nem megy oda verekedni, mert akkor baj lehet.
12: Ha kezdődik a harmadik menet.
10: Nem lesz baj, bár egy kicsit fölbosszantotta magát Kovács, egy kicsit orba csapta saját magát. Ha már a kubainak ez ritkán sikerült, szerencsére, akkor ő megteti. És most már azért nagyobb ütésváltás, 12-6 a mérkőzés állása. Most azért már a kubai látja, hogy ezt a pont hátrány csak akkor tudja behozni, hogy a rohamot. Nagyon jó ez nekünk. Nagyon szép az elhajlás Kovács részéről, és aztán ütésváltások, majd egy föltartó ütés, 13-7 a pontozás aránya. Kovács tehát tartja a 6 pontos előnyét. 6 pont, Pista, és 2,5 perc a hátra lévő mérkőzés idő. 2,5 perc, egy kicsit hangosabban azokat a hajrá magyarokat, onnan a túloldalról, ott, ahol a magyar zászló lobog, talán egy kicsit hangosabban, drága fiú, drága lányok. Kovács, most kettős fedezék mögé menekül, a kubai jönne elő, leteszi az öklét, mutatja, gyere, hogy én is hozzád férjek. És jön is a kubai, de közben Kovács gyönyörű volt ez a jobb egyenes, oda a jobb orszájára, a kubainak, aztán ballan ugyanoda, 14-7, én 2 pontot láttam, a pontozók csak egyet, de hát egyetene, kit érdekel ez, amikor 14-7 a találkozó állás, és most a kubai megfogja a Kovács István vállát, Kovács István kezét, ne fogjál, fiú, próbáljuk meg az öklök és az ész csatáját tovább, és az öklökkel vívni, aztán kapuról üt a kubai, és ezt az amerikai publikum, amelyik nagyon-nagyon hozzáértő, de ezen is egy rögtön prügyhalsok. De a mérkőzésvezető nem ítélkedik semmit, hanem mutatja, mehet tovább a küzdelem. 14 hét Kovács a kötelek felé táncolt, szinte hívja ellenfelét, aki megint hátulról próbál egyet ütni, igazam olyan pasmű lett ebből, hanem inkább tenyeres. Kovács István, másfél perc van hátra a mérkőzésből, másfél perc, a pont előny 7 pont, 14-7, és Kovács meg egy fedezék mögött. Most kellene előre küldeni talán egy bal, de te sokkal jobban tudod, hogy mit kellene csinálni, hiszen ott vagy a nagy lehetőség kapujában, az olimpiai aranyérem kapujában. Kovács táncol, és ez egy félelmetes tánc, aztán előre lendíti az öklét, de visszahúzza. A rugók ezúttal nem csak előre, hanem visszafelé is működnek. Amit Bódis Gyula mondott, hogy nagyon óvatosan, okosan csinálja azt, amit csinálnia kell. Nem megy bele a verekedésbe. Ő továbbra is víz, mutatja a mérkőzésvezető, tessék tovább. 1 perc 9 másodperc, most már csak ennyi van hátra a mérkőzésből. Ott a magyar, ötödik magyar aranyérem lehetősége, még semmit ne kiabáljunk el. Még mindig több mint 1 perc van, igaz, most már 1 percen belül vagyunk. Kovács István, küldj előre egy bal. Így egy jobbat küldött előre, ennek is örülünk. Mindenképpen gyönyörű megoldások. Aztán bemegy a kubai oda a kötelek felé, kergeti Kovácsot. Kovács kijön onnan a kötelek közül, nagyon jól csinálja. És most egymásra támaszkodik a két fiú. Hiába, most már azért túl vagyunk. 8 perc, 15 másodpercen vagyunk túl, 14 hét a találkozó állás. A Kovács vezet ilyen arányban. Kovács előre küld, fejre egy ütést, ezt talán elérte Kovácsot, de nem ilyen pontértékű ütés. Semmiképpen nem adnak pontot érte a pontozók. Fél perc, és kiabálhat egyet az ember. Fél perc, ami hátra van. És Kovács nem bőjt, egy gyönyörű volt, ahogy megütötte a jobb kezét, előre küldte, aztán megint egy jobbos. Ez is betalált, de a pontozók nem ítélnek, ne ítéljenek. Kit érdekelnek a pontozók? 14 hétre vezetünk. 18 másodperc, az ember most már csak visszaszámol. Semmi más nem csinálhat, csak visszaszámolhat. Egy kicsit kifordul Kovács, mutatja a mérkőzésvezető, tessék szembefordulni egymással. Oké, szembefordulok, akkor ütögjük, oda fordulok egyet. 14 hét, visszaszámol az egész csarnok, mondják, hogy 6, 5, 7, Kovács tárgyot, megteheti, most már öröm tárgy lesz ebből.
15: Hát gratulálok az
10: élésének.
1: Kovács Kokó István már Atlanta előtt is az egyik legnépszerűbb magyar sportoló volt, és ez a népszerűsége csak fokozódott azóta, mert bebizonyította, hogy az élet több területén is csúcs teljesítményre képes, és közben mindig szimpatikus tud maradni. Ő egyébként a magyar sporttörténelem 139. olimpiai aranyát szerezte, míg a 180. és a 181. napra pontosan negyed századdal később született. A 2020-ról 2021-re halasztott olimpián augusztus 3-án előbb kajakverseny után ünnepelhetünk aranyérmet.
16: Kopasz Bálint vezet, és most már hamarosan érkezik 750 méterhez, és egyértelműen vezet. Kopasz Bálint most már egy félhajót ver Pimentára, nem tudom, hogy bírja a portugál, de Bálint bírni fogja. Bálint mindenre odafigyel, az étkezésre, az alvásra, a futásra, az edzésre, aztán mindenre, ami fontos, és vezet. Kopasz Bálint az utolsó 250 métert 69 század másodperc előnnyel kezdi Pimenta előtt, Varga Ádám a harmadik helyen, két magyar is lehet dobogós. Most indul az igazi tánc, az igazi küzdelem. Kopasz Bálint jön, és majdnem egy hajóval vezet. Bálint a világbajnok, Bálint az Európa bajnok, Bálint a kajak király. Gyere Bálint, gyere Ádám. Ádám küzd a harmadik helyért. Pimenta úgy érzem, hogy bekötött, legalábbis már nem tud változtatni. Gyere Bálint, jönnek még a többiek is, indítanak, de nem tudnak. Bálint több mint egy hajóval vezet. Ez elképesztő, amit csinál ez a fiú. Most már férfivá érett, és igazi kajak király. 100 méter sincs hátra, Kopasz Bálint vezet, és jön Varga Ádám a némettel a harmadikért, Pimenta beköt. Be lehet jönni mindenkinek. Kopasz Bálint e pillanatban érkezik a célba, és ő az új kajak király. Olimpiai bajnok, Kopasz Bálint, Magyarország. És a végén jött Varga Ádám, és lehet, hogy megvan neki is az ezüstérem talán. Bravo, Kopasz Bálint, a most már győri színekben versenyző, 24 éves magyar fiú, aki Algyőről indult, azt mondta a táv felénél, hogy Ágyő, sziasztok, viszlát, és azt mondta a táv második felében Varga Ádám, hogy hiába volt sokáig második Pimenta, és ment vele a német csop, bizony megindul a KSI 21 esztendős versenyzője, és ott van a két magyar, egymás hajóját, kezét fogják, pacsizik, kettős magyar siker, férfi kajak egyes 1000 méteren a tokiói olimpián. Jaj, olimpiai bajnok Kopasz Bálint. Ezüstérmes Varga Ádám.
1: Kopasz Bálint után nem sokkal a birkózó csardokban is csúcsra ért egy honfitársunk 2021. augusztus 3-án.
15: 2-1-re vezetünk, és ez a lényeg. 2-1, de hát 1 perc 50 van még hátra. Ez nagyon-nagyon hosszú. Az olimpiai döntőből ennyi van hátra. 1 perc 50 másodperc. Lőrinc 2-1-re vezet, és most táncolnak ott középen. Egyelőre ott van, nagyon közel Lőrinc a Kirgizhez, onnan próbál valamit kezdeményezni, aztán megint összecsapnak. Megint ott a két fej egymás mellett, és Tamás próbálja ezt a fogást megkeresni, próbálja szétbontani a Kirgizt, hogyha lehet, de zár, nagyon szorosan zár, Makhmudov két karja, nagyon-nagyon nehéz onnan akciót indítani, és újra bont, és bont, és bont a Kirgiz, pedig menne Lőrinc, birkózna. A Kirgiz minden erejét összeszedi, hogy Lőrinc ne férjen hozzám. Makhmudovot érzem megint csak passzívnak. Hát nyugodtan lehet figyelmeztetni azért, mert Lőrinc megy, 1 perc, 3 másodperc. 2-1-es Lőrinc Tamás vezetés az olimpiai döntőben. 2-1, és úgy látom, hogy a Kirgiz talán lankad egy kicsit, csak vagy szeretném úgy látni a szívemmel. A szememmel nem látom jól, aztán megfogja Lőrinc karját. Lőrinc kibontakozik, újra próbál bemenni, próbál közel menni. A Kirgiz messzire teszi a súlypontját, magyarán a fenekét, lábát, hogy nehogy elérje ott Lőrinc véletlenül. 38 másodperc, Tomikám, ennyi még az utolsó mérkőzésben itt az olimpián. Lehet, hogy életed utolsó mérkőzéséből, nem tudom, mit hoz a jövő, de az biztos, hogy 25 másodperc hátra van még. Vigyázz magadra! 2-1-re vezet Lőrinc Tamás. A Kirgiz már csak lögdös újra, már csak összecsapnak újra, már csak egymásra borulnak újra. Ki kacsint az órára Lőrinc Tamás? 15 másodperc, már nem szól bele senki. 2-1-es vezetés, Lőrinc vezet. 10, számoljuk vissza. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na! Olimpiai bajnok Lőrinc Tamás! Jaj, a földön mindenki, aki csak éri. Ott van Lőrinc Tomi rajta, Sike András és Módos Péter. Hát, egy kicsit homályosabban látom most a világot. Egy két gyermekes ceglédi családapa álma valósággá vált. Szöcsi, Isten éltessen sokáig. És itt van címvédő, most már olimpiai bajnok is, most már nem csak világ és Európa bajnok, most már belépett a klubba, a hatok klubjába, rajta kívül csak Kozma István, Varga János, Hegedűs Saba, Kocsis Ferenc és Farkas Péter tartozik azok közé a magyar birkózásban, akik olimpiai világ és Európa bajnokok. És Lőrinc Tamás, olimpiai világ és Európa bajnok, de ami is a legfontosabb most, hogy Tokióban olimpiai bajnoki címet nyert.
1: Kopasz Bálint és Lőrinc Tamás az eddigi utolsó előtti olimpián lett aranyérmes augusztus 3-án Milák Kristóf a legutóbbin Párizsban.
17: Semmiféle érzelem az arcán, bandukol a négyes rajtkő felé, lassan kimérve. Ez az utolsó úszása itt az olimpián. Szóval Kristóf, hát nagyon érdekes lesz ez a finálé, hogy egyáltalán most akkor erősen fog kezdeni Kristóf, vagy inkább egy kicsit visszafogja magát. Bár hozzá kell tenni, a 200 pillangón mutatott első száza az mindig kiemelkedő volt Féltesosz előny általában. Az más kérdés, hogy Marsan ellen ott a 200 döntőjében sajnos lehajrázta a francia. 49-68 az országos csúcs Milák Kristóftól, olimpiai háromszoros világ, nyolcszoros európa és háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok ma megdupházhatja az olimpiai bajnoki címeinek számát. Ami az első 25 métert illeti, Kristóf egyelőre a mezőnyben, ott a hármason a kanadai Josh Liendo jól tartja magát, szerintem ő az, aki vezet, valamint Grusé is a második hely környékén. 50 métert követően pedig Kristóf ott a negyedik hely környékén lehet bizony, vezet Korsztánye, Liendo a második, Grusé a harmadik. Na akkor most kell, ez az utolsó 50 méter Milák Kristóf számára, de úgy látszik felette Liendo a kanadai, mintha elmenne. Ettől függetlenül begyújtja a rakétákat. Milák Kristóf megkezdi a hajrát. Nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milák Kristóf. Még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok! 49-90! Aj, és megint semmi érzelem Milák Kristóftól, mint hogyha leúszta volna az országos bajnokságon az első előfutamot. Magyar úszó 100 pillangón még nem nyert, de most már igen, most már megvan. 49-90 és 49-99-el Josh Liendo a kanadaiaknak hoz egy ezüstérmet, Ilya Karun szintén a kanadaiaknak egy bronzérmet. Egészen elképesztő volt az úszás. A második 50 méteren érződött, hogy kellett azért a hajrá, és bizony, hogyha a részidőket nézem, akkor egyébként 9 századdal nyert Milák Kristóf, hát erősebb volt értelemszerűen a második 50 méterre, pedig Liendo 16 századdal elő.

0: 1 augusztus 4-én nyertet. Kőbálita ezen a napon győzött Atlantában, kajak 500 méteren.
1: Ismételten tehát a kajakkenu versenyek színhelye. Nagyon fontos ez a hozzávetőleg most következő 5 perc egy magyar lány életében, akit úgy hívnak, hogy Kőbálita. Kőbálitát 1986-ban láttam először, Montrealban. Akkor volt újonc a csapatban. 10 éven keresztül, pontosan 10 éven keresztül az abszolút tudatosság határozta meg az életét. Mondhatni arra, hogy egyszer ezt a versenyt itt eredményesen fejezze be, de mondhatni azt is, hogy 92-ben. Lesznek itt könnyek rövidesen, egy olyan 4 perc múlva, hiszen örömkönnyek és a bánat könnyei egyaránt várhatók, hiszen Rita sírt annak idején 91-ben Párizsban, mikor hajszál híján nyőzni tudott. Sírt Barcelonában, amikor hajszállal kikapott. És sírt örömében tavaly Duisburgban, amikor bebizonyosodott, hogy ő a legjobb a világon ezen a távon. Vajon most sikerül-e igazolni mindezt? Hiszen az egyesen ott van a lengyel Pastuszka, a mezőny legfiatalabbja egyébként, 18 éves, az olimpiai bronzérmes Dilerska utódja. A kettesen Birgit Fischer, akinek most már 5 olimpiai aranyérme van, és 21 világbajnoki. Tavaly egyébként csak 3. lett a világbajnokságon, de itt ő a védő. A 3-ason a kanadai Bruné, tavaly 2. volt a világbajnokságon. Éppen Rita mögött. A 4-esen szerintem a legnagyobb rivális, az olasz Idem, aki hajdan német volt, de most már elrajtolnak. Elrajtolnak, Rita megmozdítja a hajóját, és úgy mozdítja meg a hajóját, hogy az osztrák Profanterrel azonnal az élre vág, előre dől, azzal a jellegzetes mozgással. Hihetetlen erőteljes volt, azonban Profanter, ő kapta el legjobban a rajtot, és az osztrák Profanter, aki Barcelonában is döntő volt, és végül 5. lett, a tavalyi VB-n pedig 6. helyzet, az élen áll. Rita mindent megpróbál, hogy ezt ledolgozza, de nagyon jó jön a svájci Harlamov, nem fognak hinni, Harlamov Svájcból, kihallott róla, ezt se hiszem, hogy született svájci lenne. Rita közben behozni látszik Profanter előnyét, és mintha egy hajszállal, de csak egy hajszállal, mintha ő vezetne most, amikor lassan a táv feléhez közelednek. Rita, most kellene erősíteni, nagyon vigyázz, mert itt nagyon jó jön a 2. pályán Fischer is. Fischer, hát ez soha nem lehet megtörni. Kőbán Rita és Fischer párharca lesz, vagy Brunéjé? Brunéjé inkább. Brunéjé e pillanatban vezet, tehát a kanadai az élen, Rita a 2. helyen. Nagyon rájön azonban Idem, én elsősorban Idemtől tartok. Rita, meg kellene nyitni a hajrát, minden egyes csapás, minden egyes húzás az evezővel, talán egy hétnyi munkát jelent, vagy talán egy hónapnyit, egy lemondott mozjegyet, egy elhalasztott randevult, egy későbbi lefekvést, egy félretett csokoládét vagy süteményt, és változatlanul ott van a nagy verseny Brüné és Rita között, de Rita talán át tudja venni a vezetést. Rita, ott van számodra a cél, elérhető közelségben, 10 év munkája van benne az Isten szerelmére, Rita, most már csak hajrázni kellene, és jön a hajrá, Rita egyre közelebb a célhoz, és most már meg fogja nyerni, és olimpiai bajnok, megtette, megszerezte, fenn vagy a csúcson, Rita, te vagy a legjobb, tavaly már egyszer ezt bebizonyítottad, most rátetted a koronát, 10 év munkája beérett, Kőbán Rita a világ tetején.
0: Kőbán Rita 1996. augusztus 4-én nyert kajak egyesben, 16 évvel és 1 nappal később 2 magyar aranynak is örülhetünk. Az elsőnek a londoni tornacsarnokban.
2: Dorcsenko, vagyis az orosz kanyarlat a bőrön, ez is megvan, olyan, ami ennek lennie kell, a magyar orsó is rendben van, aztán következik a magyar vándor, megvan a magyar vándor is, a sivadó vándor következik, aztán majd egy vugonyán, az is megvan, Krisztián, aztán már csak a leugrás van hátra, föllendülés, kézállás, 360 fokos fordulattal, 3-3-os tábla, és beleáll! Berki Krisztián megcsinálta a gyakorlatát, olyan gyakorlatot csinált, amelyért magas pontszámot kell adni, és 6,9-es az anyagerőssége a gyakorlatnak. Most már a pontozókon is múlik, hogy mit adnak a kivitelre. Hát én azt se bánnám, higgyék el, hogyha mondjuk mind a ketten 16,66 ezredet kapnának, hogyha Smithnek mondjuk az anyagerőssége 6-9 és nem 7, akkor ebben az esetben holt versenyben mind a két versenyző olimpiai bajnok lenne.

0: ha ugyanaz a pontszám és a brit fiú 7-est kap az anyagerősségére, akkor viszont Berki az aranyérmes. De hát ezt meg kell várnunk. Hát most ezek azok a másodpercek, amikor nagyon-nagyon szorítunk, hogy mi jelenik majd meg ott a kivetítőn, a monitoron, a kompjúteren, és Berki Krisztián is nagyon nézi. Én azt gondolom, bármi is legyen a végeredmény, Berki Krisztián előtt le a kalappal, hiszen nagyon jó gyakorlatot mutatott be, megcsinálta azt a 6-9-es gyakorlatát, amit kell. És Berki Krisztián az olimpiai bajnok, ugyanis 16,66 ezredet kap összességében a brit, és nem hiszem el, ugyanannyi pontszámot kapnak, de mivel anyagerősebb volt a gyakorlat a Smithnek, ezért Berki Krisztián az olimpiai bajnok. És hadd szólaljon már meg itt mellettem, Bérci István, a nemzetközi pontozóbírónk is.
1: Igen,
0: hát
1: igen,
0: el se hisz.
1: Igen, anyagerősebb volt a Smith-é, de a kivitelt díjazzák ilyenkor, hogy Sepp Tornát támogassanak, és mivel Krisztián ugyanolyan pontszámnál az E-pontszámra kivitelre többet kapott, ezért lett ő olimpiai bajnok. Nagyon gratulálunk, és hát a szívem majdnem kihúzott.
2: Berki Krisztián 2012. augusztus 5-én, vagyis napra pontosan 13 éve nyert lólengésben, és ugyanezen a napon győzött a kalapácsvető Pars Krisztián is.
3: Gyerünk, Krisztián! Most sokkal keményebbnek tűnt az arca, mint az előző sorozatban, amikor megzavarta ez a közjáték. Már beleforog Krisztián, elengedi a kalapácsot, és 80 fölött! Bravo, Krisztián! Bravo! Ó, ha most látnák az arcát, azt a mindenit neki! Már felállnak a mieink ott a német Zsolt mellett. Krisztián vicsorít egy nagyot, így is van! Gyerünk, Krisztián! Ez igen! Harmadik sorozatban 80 méter 59 az egyedüli versenyző, aki 80 fölött dob, és utána küld még egy nagy integetés, meg egy óriási kiáltást. Bravo, Krisztián! Ez így igen! Kozmus most lódít, most emeli fel a válla fölé, most kezdi el a forgást, megvan a negyedik forgás, fölemeli, megy, és olimpiai bajnok Pars Krisztián! Ez igen! 80 méter 59 centiméterrel Pars Krisztián olimpiai bajnok Londonban. Bravo, Krisztián!
2: A két Krisztián, Berki és Pars napra pontosan 13 éve nyert olimpiai aranya után adásunk utolsó közvetítésében a 4 évvel ezelőtt a halasztott olimpián a 2000 méteres kajak egyes döntőit elevenítjük fel Totka Sándorral.
4: És most elindulnak. Sanyi jól kapja el, Sanyi nagyon jól kapja el, Totka Sándor, Csizmadi a Kolos nem, de Totka Sándor kilő a rajtgépből, és elképesztő, ahogy jön ez a fiú, akinek Rióban nem váltak valóra az álmai, de most nagyon elkapja a rajtot, és aztán jön fel Csizmadi a Kolos, és kiszáll szerintem a versenyből, még Lidza is próbálja szorongatni a magyarokat. Totka vezet, és akkor, amikor megtesznek már több mint 100 métert, még mindig ő van legelől, de mellette nagyon jön Hisz és Areváló, Sanyi elől, és nagyon jön itt Menning is. Óriási küzdelem a végén. Sanyit elől érzem, és náj, a hatos pálya, hogy jött. Az olasz, Lidza. De én úgy látom, hogy Tótka Sándornak talán sikerült. Óriási verseny volt a rajt. Szenzációsan sikerült Tótka Sándornak, Csizmadi a Kolosnak kevésbé. Aztán jött és próbált még zárkozni, és zárkózott. Versenyben volt az érmes helyezésekért. És most a két magyar összekapaszkodik. Nem tudom, hogy tudják-e már, mert egyelőre nem látszik semmi az arcukon. Egyelőre itt senki nem tudja. Úgy tűnik, Csizmadi a Kolos talán azt mutatja, hogy Sanyi, neked megvolt. Én nem tudom, nem merem letenni a nagy esküt. Az viszont biztos, hogy fantasztikus verseny volt, fantasztikus két magyar versenyzővel. És akkor most már remeg a kéz, az olasz ünnepel, nagyon ünnepel Manfredi Rizzá. Hogy valóban ő ünnepelhet, azt még mindig nem írják ki, vizsgálják. Célfotó, és aztán majd a döntés. Egyelőre nem tudják még a magyar fiúk sem. Tótka Sándor leveszi a szemüvegét, felteszi a fejére, és Tótka Sándor olimpiai bajnok! 35,35 ezred másodperc! Olimpiai bajnok Tótka Sándor!
2: A mai visszajátszásban augusztus első 5 napján nyert olimpiai magyar aranyakra emlékeztünk, és hasonló jellegű műsorokkal a jövőben is jelentkezik majd a visszajátszás, mára viszont lejárt az ideje. a két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László.
5: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
6: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Mai vendégünk Szántó Gábor, a Ferencváros és a Diósgyőr korábbi válogatott labdarúgója, aki kétszer volt második, kétszer harmadik a magyar bajnokságban, és nyert magyar kupát két alkalommal, a magyar válogatott színeiben pedig 12-szer lépett pályára. Hát örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és amikor találkoztunk egy Nyíregyháza mérkőzésen, és mondtam neked, hogy szeretnélek meginterjúvolni itt a Bajnokok rovatban, mondtad, hogy téged? Hát nem is voltál bajnok. Ez pont. Fájó pont?
10: Most is megemlítem neked, hogy és igen, nagyon fájó pont.
9: Téged két csapattal kötnek össze nem véletlen, a Diósgyőrrel és a Ferencvárossal. Te melyikhez kötődsz jobban?
10: Sportszerűtlen kérdés.
9: Szándékosan.
10: Tehát Miskolcon, Helyő Csabán nőttem föl, és hát minden fiatalnak az a szíve vágya, hogy Budapest centrikus volt abban az időben még Magyarország, és hogy egy Ferencvároshoz, egy Újpesthez, Vasashoz oda tudjon kerülni. Én azért a Ferencvárost választottam, mert 14 év körül lehettem, amikor Edelénybe lejött a Fradi öregfiúk, és Albert, Novák és a nagynevű játékosok, és még a Fán is csüngtek emberek, úgy nézték a meccset, tehát óriási élmény volt egy 14 éves gyereknek ezt látni, és ez szerintem mindent eldöntött.
9: Hát akkor választottad a Ferencváros, de mégis a Diósgyőr játékosa lettél, ugye?
10: A földrajzi adottságok miatt, mivel itt születtem Borsodba, de mindig a Ferencváros ellen szerettem volna, meg minden játékos szerintem, aki a Ferencváros ellen játszik, megmutatni, hogy igenis ér valamit. Tehát megmutatni ha esetleg szemet vetnek rá.
9: Na de hát azért Helyő Csabáról bekerülni a Diósgyőrbe, gondolom, az is nagy dolog volt.
10: Igen, ez 18 éves voltam, amikor megüresedett a jobboldali védőpozíció.
9: De akkor te már ott játszottál az utánpótlásban, Miskolcon?
10: Én Helyő Csabán játszottam megyei első csapatban 74-be. Akkor jól teljesítettem, akkor voltam 16 éves.
9: Az már a felnőttben volt?
10: Az már a felnőttben volt. És hívtak a Diósgyőr ifihez, hogy igazoljak el. És akkor ez természetes volt, hogy fölfele akarok lépni, és ott egy nagyon jó ifi csapat jött össze. Temesvári Miklós volt az edző ennek a csapatnak, és onnan már csak egy ugrás volt az első csapat, mert sérülés miatt 1900 76. szeptember 12-én megadatott, hogy Tatabánya ellen kezdő lehettem, úgyhogy pénteken jöttek az edzőtáborból, a nagy busszal értem a lakásra, hogy menjek, mert szombaton én kezdek.
9: Ez Tatabányán volt akkor ez a mérkőzés?
10: Ez nem, ez Diósgyőrben volt, ez hazai mérkőzés volt.
9: Akkor ez meglepetés volt, nem? Számoltál azzal, hogy ott a közelébe kerülhetsz a felnőtt csapatnak?
10: Én akkor még nem, de már gondolom már figyeltek régebb óta. Tehát abban az időben még volt Fakó bajnokság, és ez szombatokon volt, tehát az NB1-es mérkőzések előtt. Szombaton játszottam egy fél időt a Fakóba, lehet mondani, vasárnap meg egy egész meccset az ifjúsági csapatban, tehát ahova
9: hát akkor tartoztam,
10: korszerint abszolút meccsben voltam, és még egy nagy élményem 16 évesen, hogy Honvéd ellen játszottunk itt Budapesten, és a második csapatban játszottam, ahogy említettem. Valami miatt a Lakat Karcsi bácsi volt a Honvéd edzője, és a Kocsis Lajost játszatta valami fegyelmezetlenség miatt a Fakóba, tehát visszadobta az első csapatból. Én még ilyet nem láttam az előtt életemben, tehát ilyen játékost, ilyen tehetséges irányítót azóta is ide nézek, odaadom, tehát játszotta a labdarúgást, ezt még hozzá kell tenni, hogy nagyon nagy élmény volt.
9: Az első mérkőzések azok sok mindent meghatároznak neked. Hogy sikerült a Bányász ellen?
10: A bemutatkozás az nagyon jól sikerült, a Jaksics ellen játszottam először. Hát nem voltunk egy súlycsoportban, de azért ő centert játszott, én azért a jobb oldali védő pozíciót foglaltam el, ahogy Hegyi ellen játszottam, úgyhogy sikerült a bemutatkozás is, meg utána...
9: Nyertetek
10: utána
9: is?
10: Nyertünk is, és utána már természetes volt, hogy én viszem tovább ezt a pozíciót.
9: Akkor már alakult az a nagy Diósgyőr, amelyre mindenki emlékszik, és még most is föl tudja sorolni az egész csapatot az én korosztályomból is?
10: Igen, annak a csapatnak a nagy előnye volt, hogy én 58-as születésű vagyok, a többiek, a legidősebbek 48-as születésűek, és közte még voltak a Tatár Gyuri, Oláferi, akik 50-es évek elején születtek, tehát régóta együtt játszottak, és ez egy olyan mag volt, amit nagyon sok mindent pályán végre tudott hajtani egymásért, meg játéktudásban is ismerték egymás gondolatát is. Úgyhogy, és ehhez jött még az én korosztályom idézőjelben, a Borostyán Misi, a Fükős Anyi, én voltam még ott a Kerekes Jani, ő már még későbbi korosztály, tehát
9: ki volt akkor az edzőtök?
10: A Szabó Géza. 6 évet játszottam 76-tól 85 évet 81-ig a Diósgyőrbe, 6 évet úgy, hogy 1 évet az IFI-be. Szép eredményeket értünk el ezzel a vasgyári, bazmegyei csapattal.
9: Hogy került oda a Diósgyőr? Hát azért Ferencváros, Újpest, Vasas, Honvéd, nagy nevű csapatok, hogy sikerült oda jutni a dobogóra?
10: Annyira jó volt ez a kis társaság, hülyéskedéssel, a zrikálással, lehet mondani, hogy egymásért is hajtottunk. Tehát Diósgyőrbe egyet kell megjegyezni, Diósgyőrbe rosszul játszani lehet, de szív nélkül, akarás nélkül, hajtás nélkül nem. És ennek a csapatnak Géza által megvolt az erőnléte, mert akkor már a követelményrendszer is keményen végrehajtatta, és ezzel a jó erőnléttel, meg rutinnal, ezzel az utolsó fél óra, negyed órába is nagyon sok meccset hoztunk.
9: Persze, hát ott nálatok is, ahogy említetted, hogy a Fradi öreg fiúk ellen csüngtek a fákon, hát itt is rengeteg néző volt a Diósgyőr meccsein.
10: Hát igen, az LKM Lenin Kohászati Művek gyárba volt olyan, hogy kupameccsen játszottunk, azt hiszem 2 vagy 3 órakor délután, és hamar kiengedték az embereket, mert mindenki jött a meccsre, hogy teltház legyen, és buzdítson minket.
9: Jó időben voltatok jó helyen egyszerre, hogy ilyen jó eredmény lett?
10: Igen, lehet mondani, hogy... De ez nem 11 játékos volt, ez legalább 16-17, aki úgy oda tartozott a
9: sokszor bankhoz. Hallottam már, hogy a vidéki csapatok panaszkodtak arra, hogy hát a budapestiek mellett nagyon nehéz odaérni az elejére. Nektek volt ilyen nyomás?
10: Igen, én ezt határozottan mondhatom, hogy... Tehát ezt, ahogy említettem, Budapest-centrikus ország voltunk, 2 milliós budapesti lakossággal, és mellette patinás klubok, amik közé nehéz volt úgy beverekedni az embernek magát.
9: Gondolom, hogy sok emlékezetes meccsed volt ott Miskolcon. Van ilyen?
10: Hát sok mindegyik kupa meccs az a szívemben.
9: Ez a hazai vagy nemzetközi?
10: Ez a nemzetközi meccsek. De a hazai kupameccs is már úgy, hogy az egyik döntőt azt, a 76-os döntőt azt 60-ban játszottuk, és akkor volt bajnok a Vasas.
9: Miért játszottátok 60-ban?
10: Mert az MLS így döntött, tehát nem, gondolom a labdarúgás népszerűsítése miatt. Abban az évben volt bajnok a Vasas, és vége a meccsnek, megnyertük, és nem volt kupa. A kupát azt a Vasas, vagy az MLS-ben is úgy gondolták, hát mivel Budapest-centrikus ország, hogy hát ezt fogja hozni, az a jó Vasas, nagyon jó csapat volt, de azon a estén, vagy délutánon, azon mi voltunk jobbak, és sehol nem volt a kupa. Tehát az újság, a fotósok, újságírók úgy könyörögtek, hogy bevonultunk az öltözőbe kupa nélkül, hogy jöjjünk ki, és valami örömtáncot lejtsünk, hogy valamit kirakjanak az újságba, mert aznap este volt még a Vasasnak az évzárója, és hát valószínű, ott hogy ott volt a kupa.
9: Tehát, és mikor ilyen kaptátok meg? Hogy kaptátok meg?
10: Ezt rá szerintem egy héttel, két héttel, ezt már pontosan nem emlékszem, de a Diógyőrbe, ahol az edző is lakott, meg több olyan játékos, aki nem borsodi volt, nem sok volt, de egy-kettő, volt egy ilyen vendégház, és annak a lépcsőjén álltunk fel a kupával fotózkodni, tehát tulajdonképpen mi akkor láttuk először.
9: Én úgy emlékszem rád, hogy neked két nagy erősséged volt, sokat tudtál futni, és borzasztóan kemény voltál.
10: A keménységet egy kicsit nem visszautasítom, hanem inkább azt mondanám, hogy én nem rúgtam, nekem volt egy
9: nem azt mondtam, hogy durva.
10: Egy idősebb játékos példaképem, a Hajas Imre még Diósgyőrbe, aki azt mondta, kicsi, nem nagyot kell rúgni, hanem sok kicsit egy helyre. Tehát ezt ki hogy érti, de nem nagy széles mozdulatokat kell használni, hanem vagy megfogni kézzel, kézi munkával, ami a mai labdarúgásban szerintem már abszolút elfogadott. Tehát a futással kapcsolatban meg, hát ez a követelményrendszer, ez már így fiatalnak, tehát az öregeknek elég nehéz volt teljesíteni, de én, mint fiatal, én nekem elől kellett menni, tehát ez nem volt.
9: Mi volt a követelményrendszer?
10: Ez a Cooper-teszt, tehát az azt jelenti, hogy 12 perc alatt 3200, ez volt a minimum, amit teljesíteni kell, és akkor volt még ilyen, még talán olyan is, hogy 100x30 sprint. Hát,
9: te részt vettél még ezekben a nagy összevont MLS futásokban is?
10: A lóversenytéren így van, mi ezzel a diósgyőri csapatban megnyertük ezt az egyik alkalommal, az egyik évben, mert azt úgy nézték, hogy öt játékos, mindenki futott jobban mondva a csapatból, de az első ötöt nézték, és annak a legjobb eredménye, négynek a legjobb eredménye
9: benne
10: számított.
9: Benne voltál?
10: Úgy volt, a csapat volt benne. Tehát
9: de te, mint a négyből, mind,
10: aki benne ott voltam. Igen, hát benne kellett.
9: Ki volt még fiatal, ott, nem emlékszel erre?
10: Benne volt az Oláferi, a Tatár Gyuri, azt hiszem Feledi Laci, meg ilyen ebben a négyben. Azt hiszem, nem remélem, nem hagyok ki senkit.
9: Szóval akkor megvolt az erőlét, megvolt a közönség, jöttek az eredmények, ott Diósgyőrben futballáz volt.
10: A Szepesi Gyuri bácsi említette az egyik interjújában, de a budapestiek egy kicsit rosszá ízzel vették, hogy Miskolc vagy Diósgyőr a magyar labdarúgás fővárosa. Egy ilyen mondat, és megemlített, úgyhogy ez azért úgy a pestieknek nem nagyon tetszett.
9: És hogy ilyen jól ment, így a olimpiai válogatottra emlékszem én, hogy az olimpiai válogatottunk is nagyon jó volt akkor, és akkor javarészt a Diósgyőrre épült.
10: Igen, volt úgy, hogy 80 talán, de lehet, hogy még 78-an játszottunk a csapatba. Lakat Karcsi bácsi volt az edző. Előselejtezőt kellett játszani a moszkvai olimpiára kijutásért volt ez. És előselejtezőt játszottunk Romániával. Pitestibe volt a első mérkőzés, ahol 2-0-ra kikaptunk. És sose felejtem el, hogy amilyen buzdító beszédeket mondtak a dalnoki a szállodában még a mérkőzés előtt pár órával, hogy hát mindenki úgy ment ki, mint az oroszlán erre a meccsre, és 3-0-ra nyertünk ezzel a pótselejtezőt, vagy jobban mondva az előselejtezőt megnyertük, és utána a lengyelekkel és csehekkel sorsoltak össze minket, tehát voltunk egy csoportban, jobban. Igen, ha idehaza mind a két csapatot megvertük, idegenbe azt hiszem döntetlen játszottunk a lengyelekkel, és a csehek a későbbi, a 80-as olimpián győztes, tehát olimpiai bajnok, a cseh csapat ellen kikaptunk Prágába.
9: És akkor ez mire volt elég?
10: Ez arra volt elég, hogy nem jutott ki a csapat. Tehát a csehek jutottak ki, és...
9: Meg is nyerték.
10: A
9: nagy válogatottság is ott volt először Miskolcon neked?
10: Nem, a nagy válogatottság az a Nyíregyházán volt, 79...
9: De már Fradi játékosként?
10: Diózsgyériként? Igen, erre gondoltam. Akkor is azt hiszem talán 4-en voltunk a csapatban, Salamon, Olá, Tatár meg én. Nem, a Kutas is volt még. Talán a Tatár nem voltak, mindegy. És ez Nyíregyházán volt. Az én nagyszüleim nyírségiek, és hát jó érzés volt, hogy az a régi stadionban első válogatottságot az ember ott ünnepelt egy győzelemmel, aminek még egy emlékezetes, számomra emlékezetes eseménye volt, hogy ott búcsúztattuk a Beneferit.
9: Egyébként azt ki ellen játszottátok, mert az első olimpiai válogatott meccset ez pikáns volt a románok ellen, gondolom igen, abban az időben is már ez pikáns abszolút, meccs volt.
10: Abszolút.
9: És a válogatottban, nagy válogatottban?
10: A Csehszlovákia.
9: Csehszlovákia. Tehát ki akkor... Igen. Az ki...
10: Csehszlovákia, igen. Még én a Nehoda ellen talán.
9: Jó csengő név. Igen, jó csengő név, de akkor nem rugott nektek 11-est.
10: Nem.
9: Nem panyenkázott, ami azóta is milyen elhíresült.
10: Igen.
9: Na, és akkor ugye a Diósgyőrben ott egy idő után már azt láttátok, hogy nem lehet erről elépni?
10: Azt láttam, hogy ezek a játékosok, akik 48-as születésük, akkor már 30 fölöttiek voltak. Abban az időben az volt a szabály, hogy külföldre 28 év fölött mehet a játékos. Ezt kihasználva a Salamon eligazolt a PAOK-hoz Görögországba, a Kutasi visszament Szegedre, tehát ez a csapat kezdett megbomlani. És nekem meg 81-be 5 kérőm volt a Debrecen, a Kovács Feri volt akkor ott az edző, Kovács Feri bácsi, aztán a Tatabányán a Lakat Karcsi bácsi hívott, az Újpestben a volt edzőm Temesvári Miki, Vasas, a szövetség kapitánya, a Lakat Karcsi bácsi olimpiai válogatlan segédje a Mésző Kálmán, tehát, és akkor 5-ként pedig a Ferencváros, tehát mi, mint Ferencváros. Havasi Misi jött a Zsiguliával, meg a válogatott, akkor én már válogatott voltam, tehát ez 81-ben történt ez a klubcsere, és hát sokat voltunk együtt a Tibivel, a Nyillal, a Zebedli Zolival, a Rab Tibivel, a Bálint Lacival, tehát ő már akkor mondjuk kint volt Belgiumban, de egyértelmű volt, hogy a Ferencváros.
9: Hát ezt már 14 éves korodban eldöntötted.
10: Így van.
9: És akkor jöttél a Fradiba, azért, hogy bajnok legyél.
10: Igen. És akkor eljött a 81, az 81-be igazoltam át, 82-83, 2 második hely. Na, azt nem tudom, hogy ott volt ilyen megegyezéses dolog, na minden, ez már a múlt, és 83-ban a Nyilasi meg a Szokolai Laci kiigazoltak Ausztriába. Ezzel elment 40 gól legalább a csapattól, és abban, ja igen, ez a második helyek, amiket a Fradival szereztünk, ez abban az időben kudarc volt, és az edzőnek menni kellett. Úgyhogy a Novákot félretették, és jött a Vince Géza.
9: Arról az időszakról is beszélünk még, de beszéljünk inkább erről az ezüstérem korszakról. Igen. Ugye itt volt egy nagy ellenfeletek, a Győr.
10: Igen. A sorsdöntő meccsen Győrbe játszottunk, már ez elég homályos nekem, hogy egy 3-3-as meccset úgy, hogy 3-1-re vezettünk, és Hát 3-3 lett a vége, de ez még akkor a mi eredményünkre hajtotta a vizet.
9: Akkor érkeztél te együtt Pölöskei Gáborral, és akkor azt mondta mindenki, hogy a Fradi most már tuti, hogy bajnok lesz, mert ti erősítettetek a legjobban.
10: Igen. 81-ben a Pölöskeivel érkeztem, meg mellette még jött a Kvasztal Lajos, a Belesveri, meg a Szabadi Laci, a Puli, és ez jól erősített a csapat, de valami miatt nem tudtunk odaérni. Tehát ahogy a mostani világban a PSG az MPB-val Messivel nem tudott bajnok ligáját nyerni, nem ehhez akarom hasonlítani, de valami ilyesmi történt.
9: Ugye a Ferencvárosnál is mindig sok néző volt, hogy élték meg a szurkolók Diózsi Bőrben, ugyan éltettek benneteket?
10: Igen, hát a Faradinál a szint, amit én mindig mondok, hogy a első 20 percben, ha nem vezet a csapat, akkor már jött a bekiabálás, a megemlít, na mi van, eladtátok a meccset, így, úgy, tehát menni kellett. Tehát össze kellett az embernek kapni magát. És azért, hogy Fradi ellen minden csapat. Tehát én nem ismerek olyan futballistát, aki ne ott akarná megmutatni a tudását, a legjobb tudását, úgyhogy ezt én saját tapasztalatból is tudom.
9: Ott melyik volt emlékezetes meccsed a zöldfehéreknél?
10: Hát sok volt, az biztos, de a bajnokságot sajnos az nem jött össze, hát én mindegyiknek. Diósgyőrben is játszottam szerintem ilyen 150 meccset, meg a Fradiban is.
9: Hogy fogadtak be, amikor Diósgyőrbe visszatértél a Fradi színeiben?
10: Hát ott nagyon kaptam. Nagyon kaptam, húztam a fülem, nem mutogattam, nem integettem semmit, nem meghúztam magam. Tehát tudtam, hogy hát igen, ez egy hűtlen dolog volt, de ha előre akar lépni az ember, akkor hát így jött össze. Úgyhogy, de én szerintem azért volt jó lépés ez, nem csak a Ferencváros miatt, hanem abban az időben, 81 után még az NB1-ből is kiesett a csapat. Tehát pár évig NB2-be.
9: A Diósgyőr,
10: igen.
9: Tehát de hát akkor jó volt azért a futballunk, jártunk világbajnokságra, ott volt például a 82-es VB.
10: Igen. Hát ez a másik szívfájdalmam, hogy nem vehettem részt sérülés miatt, és ez úgy történt, hogy Bartos Győző volt a standard, jobbek úgy nézett ki, de megsérült. És az mész, hogy az kipróbált. Már úgy nem kipróbált, hanem engem játszatott. Végig készültünk a világbajnokságra, és utolsó állomásként még a Népstadionban volt egy Kaiserslautern elleni, egy kupacsapat elleni edzőmérkőzés. És ennek a meccsnek a 45. percében, vagy valahogy így, izomszakadást szenvedtem, és ez abban az időben, meg talán most is, nem tudom, de egy fél éves kihagyás legalább okozott. Hát én sírva hagytam el a Népstadion öltözőjét. A nyomtatásba, a fotókba, a mindenhol szerepeltem a 82-es spanyol világbajnokságban.
9: Csak éppen nem voltál ott
10: fizikálisan.
9: És a 86-ra már nem volt esélyed?
10: De volt esélyem, még abból a Fradiból is, amelyik néha a kiesés ellen küzdött. Benidormba elvitt minket az edző és tábor Mezei Gyuri, és hát ott voltunk szerintem ilyen 30 fő, és edzőtábor lezárása kép volt egy jótékonysági mérkőzés a Németország ellen Hamburgban, ott volt egy ilyen hajókatasztrófa a kikötőbe, és ez januárban volt, január végén, és hát ott ezt a Beckenbauer féle vezette, már úgy, mint edzőként vezette csapatot, megvertük. Én mondjuk nem játszottam, de ott voltam a padon. A másik része ennek a dolognak, ennek a válogatottságnak már abban az időben a Honvédra épült az egész csapat, tehát ott húzták egymást joggal, az egymás mellett játszók, egymás előtt, út mögött játszók, hogy minél több honvédos kerüljön be. Mondom, a Fradi gyenge szereplése miatt, tehát, hogy kiesés ellen küzdöttünk.
9: Na ez miért történt? Erről mesélj valamit.
10: Hát 84-ben megtörtént a ifjúsági Európa-bajnokság, ahol hát megnyerte a magyar csapat. Ez a Pintér, Házferi, Teák,
9: Zsinka,
10: igen, Keller Józsi, igen, ez a csapat, és az akkori edzőnk, a Vince Géza úgy gondolta, hogy ők már érettek nem első csapat, hát a NB1-re. Sajnos nem teljesen így volt a dolog. Sok játékost elküldött a Géza, a Eberli Zolit, a Pogány Laci, Takács Lacit, hát így az idősebb, rutinosabbakat elküldték, vagy a Fakóba vissza, azt mondták, hogy öltözzenek a második csapat öltözőjébe, tehát ez, és akkor átvették ezek a srácok, akik utána, 2-3 év után felnőttek
9: odáig. De te játszottál akkor?
10: Én játszottam végig. Tehát én még emlékszem, sokan megállítanak, hogy hát emlékszünk abba az időben, hogy szögleteknél elég eredményes voltál a fejeseimmel, néha kiúzta az ember a csapatot, megnyertük a mérkőzést magyarul.
9: Sok gólt nem szereztél azért válogatottban, jobb hátvédként nyilván, de a mezőnyben, a bajnokságban ott igen?
10: Nem lehet mondani, nem. Egy jobbekből más világ. Már úgy
9: akkor
10: más
9: még
10: világ,
9: nem szélsőt hogy... játszottál, mint a mostani jobb szélsők, hogy végig.
10: De volt ilyen, tehát ilyen felmenetel, meg abban az időben is igény, tehát volt rá igény, meg a korszerű játékot próbálta az ember. De ugye a kapu közelében az inkább csak a pontrugásoknál kell. Vagy volt úgy, hogy én voltam a szabadrugás lövő kijelölve, és Tatabányának rúgtam úgy gólt.
9: Kis Imrének?
10: Igen, a Kis Imre volt, azt hiszem. Igen. Vele együtt voltam utánpótlás válogatott.
9: De azért sikerült kijutnod külföldre.
10: Igen, 28 évesen megadatott, hogy a Fradinál edzőtáborozott egy svéd csapat, aki ellen játszottunk kis edzőmeccset. A svéd csapat tolmácsa, az egy... Párszeg Vilmos nevezetű volt, már úgy volt, hogy 56-os magyar, aki nagyon sokat, mint majd egy szinten a Móré Imrével van a neve a svéd labdarúgásba, és ő kérdezte, hogy lenne kedvem kimenni ehhez a csapathoz. És akkor egy hetet kint voltam, sérülten, lehet mondani, tehát együtt edzettem a csapattal is.
9: Ez ugye az Elsborg gárdája volt.
10: Ez az Elsborg gárdája volt, így van. 87-ben a hét az sikerült, és meg tudtunk állapodni úgy, hogy még a Fradinak is egy védőért fizettek 40 000 dollárt, akkor az Elsborg.
9: Elégedett vagy a pályafutásoddal?
10: Én azt mondom, hogy ne, tüske van bennem, hogy ne. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki nem ül a babérokon, meg, de azért a válogatottság az úgy hiányzott. Egy világbajnokságon való részvétel, egy NB1-es bajnoki cím, de szerintem más minden kárpotolta ezért.
9: De most se szakadtál még el a futballtól. Edzői pályát azt nem futottál be.
10: Amikor én abba hagytam 95-ben a labdarúgást, akkor az a magyar labdarúgás kalandor korszaka volt. Tehát hazajöttem 93-ban Németországból 5 év külföld után, és hát a kutya se kérdezte, hogy te hogy, mint, merre, meddig. És elvégeztem mondjuk a edző-menedzser képző iskolát a TFN. Mellette a játékos pályafutásom alatt lediplomáztam üzemmérnöki diplomámban építőipari vonatkozásba, és ahogy 93-ban abba hagytam a labdarúgást, két út volt. Vagy a civil életet nézem, és mérnök leszek, vagy edzősködöm. Hát abban az időben nem lehetett ezzel a labdarúgással úgy megalapozni az ember további útját, életét, hogy két gyerek mellett, hogy inkább a biztosat választottam az építőipari szakmát. Tehát
9: de most ott vagy a fociban, mert hogy látlak mérkőzéseken ellenőrként. 14 éve.
10: 14 éve?
9: 14 éve. És ott mi a feladat?
10: Szövetségi ellenőr vagyok, tehát szépen föl vagyok öltözve. A labdarúgás az mondjuk szakmailag sok köze ennek a pozíciónak nincs, de azért öröm, hogy találkozom a régi játszótársakkal, akik örömmel láttam, hogy nem csak én öregszem, hanem ők is.
9: De focizol még?
10: Nem, az már. Úszás, Tehát úszom, bringázom.
9: Meg
10: hát az nem sport, meg minden reggel egy 20 perc nyújtás, bemozgatás, tehát az tudom ajánlani mindenkinek, aki csinálta a követelményrendszert.
9: Egy biztos, hogy a mosolyod az megmaradt a régi időkből. Ja, egy ilyen vidám ember vagy?
10: Én szerintem abszolút, tehát szeretem az életet, meg a napos oldalát, ami ma is bejöttem ide hozzád.
9: Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióban, kedves hallgatók, Szántó Gábor volt a Bajnokok rovatának vendége.
10: Aranyos volt, hogy hívtál, köszönöm, szervusz.
7: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Ezüstérmes Betlehem Dávid 5 kilométeren az Európa-bajnokságon. Ezekben a napokban különösen fontos, hogy kevesebb áramot használjunk. Tovább fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
7: Sporthírek.
11: Betlehem Dávid a 10 kilométer után 5 kilométeres távon is ezüstérmet szerzett nyílt vízi úszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Tegnap szintén 10 kilométeren Mihályvári Farkas Viktória is második helyen ért célba, ma pedig ő is rajthoz áll, a nők 5 kilométeres távján, 14 óra 30 perckor. A négy magyar induló közül három jutott az elődöntőbe az isztambuli öttusa Európa bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a tovább lépés, a 9. helyen ért be, Mészáros Emma viszont 22. helyével nem lesz ott a folytatásban. A B csoportban Erdős Rita 14. volt a zárószám előtt, végül 4.-ként fejezte be a versenynapot, Bauer Blanka pedig a 27. helyről kapaszkodott fel, a 14-re. A női elődöntőben a körvívást 16 óra 45 perctől rendezik. Ma este a lengyel Górnik Zabrze csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében, a harmadik forduló első mérkőzésén. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A 2026-2027-es idényben már nem három, hanem négy sárga lap után jár az automatikus egymeccses eltiltás a labdarúgó bajnokok ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában az őszi liga szakasztól. Az UEFA azzal indokolta az azonnali hatállyal életbe lépő új szabályt, hogy a két évvel ezelőtti formátumváltoztatással a mérkőzés szám megemelkedett, ami megnövelte a sárga lapok felhalmozódása miatti eltiltások kockázatát. Marozsán Fábián 6-4-6-3-ra győzött a japán Mochizuki Shintaro ellen a montreáli kemény pályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a 64 között az olasz Matteo Arnaldival csap össze, akitől eddig 3-ból 3-szor kikapott.
7: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Nem változott a Duna vízállása Pakson, így az utolsó üzemben maradt turbina stabilan termeli az áramot, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hőség ma is holnap tetőzik, ezért most különösen fontos a fogyasztás csökkentés a kritikus esti időszakban. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszerterhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. A lakossági takarékoskodásnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak köszönhetően. Tovább emelkedett az ukrán főváros tért hajnali légitámadás halálos áldozatainak száma. 17-en vesztették életüket és legkevesebben 44-en megsérültek a Kijevet és környékét ért orosz légicsapásokban. A támadások elsősorban raktárakat és logisztikai központokat értek. Az Európai Unió 1,4 milliárd eurót folyósít a lefoglalt orosz banki vagyon kamataiból Ukrajna támogatására. A szankciók kezdete óta ez már az ötödik átutalás Kijevnek. Az Európai Bizottság közölte, hogy az orosz központi bank tagállamokban tárolt pénzeszközei továbbra is lefoglalva maradnak. Életveszélyes fenyegetést kapott Majka, ezért lemondta ma estére tervezett erdélyi koncertjét. A rapper a közösségi oldalán elmondta, hogy tegnap éjszaka privát telefonszámára érkezett SMS-ben, amiben azt írták, revansot akarnak venni rajta az őket ért sérelmekért. Ügyvédje tanácsára úgy döntött, hogy feljelentést tesz a rendőrségen, és nem vállalja a sepsiszentgyörgyi Sickfestre tervezett fellépést. A zenész azt ígérte, hogy kárpótolják a közönséget.
12: Közlekedés.
11: Baleset történt Budapesten a Margit körúton, a Margit híd felé az Erőd utca előtt. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, a csomópont építés zajlik Lajos Mizse közelében. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
12: Időjárás.
11: Mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Eső nem lesz, a Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható.
12: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok!
8: Indul a mandula!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Újabb magyar ezüstérem nyílt vízi úszásban az Európa-bajnokságon. Ma este a lengyel Górnik Zabrze csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A tegnapi 10 kilométer után a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában is ezüstérmet nyert Betlehem Dávid a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bronzérmes magyar sportoló ezúttal is a német Florian Wellbrock mögött ért be másodikként a célba. Rasovszky Kristóf hetedikként zárt, Kovács Seres Hunor a 21. helyen végzett. A nők versenye ugyanezen a távon 14 óra 30 perckor kezdődik Mihályvári Farkas Viktóriával, aki tegnap ezüstérmet nyert a 10 kilométeres olimpiai számban, majd így nyilatkozott Korsós Kristófnak.
2: A 8 kör ez nagyon hosszú volt, tehát hogy végig számolni és tudni, hogy még ennyi kör van hátra, azért sokkal más mentálisan, mint amikor azért csak 6 kört kell leúszni, de összességében egyébként jól éreztem magamat a versenyen. Az, hogy majdnem végig én vezettem, azért az elég sokat kivett belőlem, de muszáj volt ezt is megpróbálni, hiszen én azért nem annyira szeretek verekedni, nem is nagyon tudok, és azért könnyedén be tudnak darálni, és azért itt nagyon rövid szakaszok voltak a fordító bóják között, amikor azért elég veszélyesek ilyen darálás terén. Most az olasz bírta jobban, tavaly én bírtam jobban, úgyhogy most megcseréltük egymást. Ez ilyen, de büszke lehetek magamra, és elégedett vagyok az úszásommal, a helyezéssel is. Még valószínűleg kicsit többet kellene edzeni, vagy nem is tudom másképp, vagy az is lehet, hogy csak meg kell szokjam, hogy ennyit vagyok elől, de szerintem ez jó lesz, és mindenképpen nagyon jó, hogy így augusztusig ezt végigcsináltuk, kibírtam, és jó formában vagyok.
3: Számítottál arra, hogy jönni fog az olasz, ott mi minden történt, mire gondoltál, mennyire volt reális az, hogy vele menj még?
2: Ilyenkor az ember csak arra tud gondolni, hogy azért ez már az utolsó egyenes, itt már nincs helye taktikának, itt csak menni kell, és próbálni minél jobban ott maradni rajta, hogy hát, ha még a végén talán ő egy kicsit hamarabb fárad el, mint mondjuk én, és akkor hátra tudok rajta fogni. Ez most nem sikerült, én azért jóval fáradtabb voltam valószínűleg, de azt gondolom, hogy az, hogy majdnem a végéig ott voltam a lábvizén, az sokat segített azon, hogy a többiek jobban lemaradjanak tőlem, ugye nekem nem olyan gyors a hajrám. A többi versenyző sokkal nagyobb iramot tud váltani az utolsó 50-100 méteren, én akkorát nem tudok. Nekem ott mindenképpen kell az előny, és ezt csak úgy tudtam megcsinálni, hogyha minél tovább rajta maradok az olasz versenyző, mert akkor tudunk egy olyat szökni, akár ketten, amit a többiek nem bírnak, és akkor már hátulról engem nem tudnak megfogni.
3: A tavalyi arany után az idei EB ezüst 10 kilométeren, az milyen megerősítés itt a nyílt vízi célokat figyelembe véve?
2: Ez egy nagyon jó előrejelzés. Tavaly ugye zöld fülűként érkeztem, valószínűleg azért is hagytak azért ennyit előrúszni például tavaly, mert nem tudták, hogy mire vagyok képes, azért most már jobban tudták, hogy mire vagyok képes, jobban figyeltek rám, de szerintem ez mindenképpen jó jel, hogy tavaly is ott tudtam lenni az élen, most is ott tudtam lenni az élen, illetve ugye a világkupa versenyeken is 2 bronzérmet szereztem, egyre jobban jövök bele, tanulok, fura kijelentés, főleg tőle. De én azt gondolom, hogy a nyílt vízen az elithez tartozom, és ez nagyon-nagyon jó érzés.
1: Mihályvári Farkas Viktóriát hallották. A 4 magyar induló közül 3 jutott be az elődöntőbe az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Az A csoportban Guzi Blankának nem okozott gondot a továbblépés, a 9. helyen ért be. Mészáros Emma viszont 22. helyével nem lesz ott a folytatásban. A B csoportban Erdős Rita 14. volt a zárószám előtt, végül 4. fejezte be a versenynapot, Bauer Blanka pedig a 27. helyről kapaszkodott fel a 14-re. A női elődöntőben a körvívás 16 óra 45 perckor kezdődik.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma este a lengyel Górnik Zabrze csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a 3. forduló első mérkőzésén. Egy változás történt a zöldfehérek keretében, a védő Botka Endre helyett a bosnyák támadó Kenan Kodro került be. A vendégek pedig erősítettek, ugyanis kölcsönvették a Celtic-től a 24 éves portugál középpályást Paulo Bernardot. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az FTC vezetőedzője Borbély Balázs így várja a találkozót.
4: Most tényleg egy középső középpályáról azért egy picit elfogytunk, így hogy Nebi és Filip is kiesett, de ugye Ádám már nagyon régóta nem játszott mérkőzést, május elején a legutoljára, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy nincs rossz fizikai állapotba, és szükséges esetén rendelkezésre áll és bevethető. De ugyanaz Nebire is vonatkozik, már a csapat teledzett, úgyhogy meglátjuk, hogy fog kinézni, de bízom benne, hogy le tud ülni a padra, és szintén szükséges esetén ő is bevethető lesz. Egyértelmű, hogy ez a párharc az azért nem 90 perces, hanem 180 perces, azért nem lehet fejjel menni a falnak, de ennek ellenére igen, szeretnénk a saját játékunkat játszani. Nagyjából tudom, hogy mit várhatok az ellenféltől. Óvatosnak kell lennünk, okos játékot bemutatnunk, de nyilván szeretnénk egy olyan teljesítményt nyújtani, és egy eredményt elérni, ami jó pozícióba helyez bennünket a visszavágó előtt. Óvatosan, okosan, intelligensen kell játszanunk. Az eddigi európai mérkőzéseken a támadójátékunk az rendben volt. Nyilván az utolsó mérkőzésen, ugye 60 percet ember hátrányba játszottunk, az azért rányomja a bélyegét a támadójátékunkra, de én bízom abban, hogy azt a minőséget, amit európai porondon tudtunk mutatni, akár védekezésben, akár támadásban, eddig a pontig az képesek leszünk megmutatni. Tudjuk, hogyha ezt a kört melyik csapat sikeresen veszi, az minimum a konferencia liga a fő táblájára kerül, úgyhogy nem babra megy a játék. Mindkét edző vagy mindkét csapat ezzel tisztában van, de valószínűleg ebben a felfogásban is fog kezdődni majd az első mérkőzés. Személyesen ismerjük egymást az ellenfél edzőjével, úgyhogy tudom, hogy nagyjából mire számítsak. Racionális, pragmatikus gondolkodású emberről vagy szakemberről van szó. Ennek tudatában tudom, hogy mi az, ami vár ránk. Most az, hogy mivel lennék elégedett, olyan eredménnyel lennék elégedett, ami egy jó pozícióba helyez bennünket a visszavágó előtt. Egy vagy két gólos győzelem, vagy akár döntetlen is. Mindig van egy visszavágó, mindig van egy másik mérkőzés.
1: A Ferencváros vezető edzője Borbély Balázs mellett a Hornyik Zabrze csapatát irányító szlovák Mihály Gašparik is elmondta gondolatait a ma esti labdarúgó Európa Liga selejtező mérkőzéssel kapcsolatban.
5: Napravde mocný zespół, dužo dosvědčených pilkařů.
6: Nagyon erős csapatról beszélünk, és pont ezért gondolom, hogy egy nagyon kiegyenlített játék lesz. Edzőt egyébként én ismerem is, ismerem azt a vezetési, ismerem azt az edző stílust, ami nagyon hatékony. Másként kellett készülnünk itt a találkozóra, különösen itt, ami a csatárokat illeti, az első sor a magyar ellenfélnek. Nagyon-nagyon magas kvalitású játékosokból áll, de itt a széleket is mondhatjuk, de a védők is nagyon-nagyon jó és magas kvalitású játékosok, úgyhogy én abszolút kiegyenlített meccsre számítok.
5: Ťažký przeciwnik dla nás, ale myślę, že to będzie vyrovnaný dvojmeč. Nechcem rozmávať o výniku, ale chceme se...
6: Nem szeretnék és nem akarok most az eredményről beszélni, nem akarok most az eredményre koncentrálni. Itt túl vagyunk itt a Fenerbahce ellen ugye két meccsel. Igaz, hogy más-más taktikát és más-más felállást választottunk a Fenerbahce elleni két meccsen, de elkövettünk két nagy hibát, két nagy taktikai hibát, aminek köszönhetően ugye kiestünk a BL-ből, és pont ezért analizáljuk a helyzetet, hogy mi az, amit majd máshogy kell a meccsen csinálni. Erős ellenfelünk van, tehát én most nem szeretnék a végeredményre koncentrálni és arról beszélni, hanem csak a meccsre.
5: Jak będzie potem ta rivalizacja na tym boisku.
6: Mindenképpen offenzívan fogunk játszani. Egyébként mi mindig úgy kezdjük, hogy próbálunk már az első meccsen is offenzív támadó játékot folytatni, amire nagyon szeretnénk koncentrálni. Kontroll alatt tudjuk tartani a meccset, hogy mi legyünk a kezdeményező, kontrolláló szerepben. Nagyon meleg időjárás várható, nem csak nekünk, hanem az ellenfélnek és mind a két csapatnak. Óvatosnak kell lennie és bölcsnek kell lennie. Nem mindegy, hogy hogyan mozognak ilyenkor a játékosok a pályán, de összességében ezekre fogunk koncentrálni.
1: A Górnyék Zabrze csapatát irányító szlovák Mihály Gašparikot hallották. A ma

0: ez egy nagyon-nagyon erős Ferencváros volt. Az már egy más kérdés, hogy utána én annak már nem tudtam sajnos a részese lenni, amikor elkezdődtek a selejtező sorozatok, hogy ott utána még azért egy jó pár évig még nem jöttek össze a selejtező sorozatok. Hogyha most ezeket összehasonlítjuk, hogy tavaly is összejött a Európa Liga, idén is egyre közelebb van hozzá a csapat. Most, hogyha ebből kiindulunk, akkor igen, abban az időben az a Ferencváros nagyon erős volt Magyarországon, a legerősebb csapat, de lehet, hogy kvalitásban a mostani Fradi az meg már fölé nőne.
1: Eléggé jelentősen befolyásolta a hétvégét tekintünk. Szerintem a nagy meleg azért az összes pályán ez fő téma volt, hogy érdemes-e egyáltalán ilyen körülmények között lejátszani a mérkőzést. Neked milyen benyomásaid voltak erről a Vasas elleni meccsről, ami még ugyan nem léptél pályára? Most hogyan zajlik az edzés ilyen óriási hőségben?
0: Szerintem a mérkőzéseket azokat le kell játszani, tehát halasztani fölösleges nem érdemes, mert akkor azt valamikor pótolni kell, akkor meg az lesz a probléma. Itt talán inkább az volt a legtöbb klubnak a problémája és a baja, hogy azért előre lehetett tudni, hogy meleg lesz, előre lehetett tudni, hogy minimálisan, de mondhatjuk úgy, hogy energia problémák vannak Magyarországon, tehát hogyha egy minimálisan is kicsit előre látó az MLS, akkor ezt akár már a hét elején be lehetett volna lebegtetni, hogy van egy ilyen gondolat. Persze ott sporoljon az ember, ahol tud, meg milyenkor fogjon össze az ország, de hogyha meg belegondolsz, nyilván a játékosoknak nem egy egyszerű sztori, ilyen nagyon-nagyon nagy melegbe játszani, és akkor ott vannak a szurkolók is, akik családok, gyerekekkel, akik meg megfülnek a lelátón, vagy akkor lehet, hogy emiatt inkább ki se jönnek. Nem egy ilyen hazai mérkőzésre számított senki a Twente elleni. Hát nem azt mondom, hogy lehengerlő játék, de mégis egy meggyőző, nagyon jó játék, vagy főleg, hogyha azt nézzük, hogy egy emberre kevesebb játszott a csapat 70 percen keresztül. És akkor most itt jön megint be ez a kétarcú Ferencváros, hogy az Európai Kupában nagyon-nagyon jó játékkal, mutatott játékkal tud eredményes lenni. A magyar bajnokikon meg kicsit döcögős ez az egész. Nyilván hosszú távon, vagy hát már rövid távon ezt kell kiküszöbölni, de hát ebben biztos vagyok, hogy a Borbély Balázs a stábjával is ezen van. Hogy mi az, ami hétközben működik, hétvégén meg a magyar bajnokikra nem működik. Ebben biztos vagyok, hogy rövid időn belül javulás fognak látni a szurkolók.
2: A 10 év után visszatérő, a Ferencváros labdarúgó csapatához visszatérő Nagy Ádámot hallották. Győztes meccsen kapott gól nélkül mutatkozott be Gulácsi Péter új csapatában, a spanyol Villarreal színeiben. Az együttes 1-0-ra nyert a szintén első osztályú Levante ellen. A 36 éves kapus végigvédte a találkozót, a felkészülési találkozót. A 2026-27-es idényben már nem 3, hanem 4 sárga lap után jár az automatikus egymeccses eltiltás a labdarúgó bajnokok ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában az őszi liga szakasztól. Az UEFA azzal indokolta az azonnali hatállyal életbe lépő szabályt, hogy a 2 évvel ezelőtt megváltoztatott lebonyolítással a mérkőzés szám megemelkedett, ami megnövelte a sárgalapok felhalmozódása miatti eltiltások kockázatát. Marozsán Fábián 6-4-6-3-ra győzött a japán Mochizuki Shintaro ellen a montreáli kemény pályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a 64 között az olasz Matteo Arnaldival csap össze, akitől eddig 3-ból 3-szor kikapott. A Sportkronika végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órától kezdődik a Víz Összeköt című műsorunk itt a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A bajnokságban szenved az FTC, de most a nemzetközi kupában kell menetelniük a zöld-fehéreknek. Ezúttal a harmadik selejtezőkörben egy lengyel riválissal néz farkas szemet a csapat. Ferencváros, Górnik Zabrze, a labdarúgó Európa Liga selejtező, 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Nagy tisztelettel köszöntöm a mai Víz Összeköt adásának hallgatóit. A szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják itt a Nemzeti Sport Rádióban. Mai kollégám, aki itt lesz velem a stúdióban, az pedig nem más, mint Vásárhelyi Tamás, az M4 Sport kommentátora. Szervusz, Tomi! A következő, hát bő fél órában főleg úszásról fogunk majd beszélgetni, elsősorban a vizes Európa-bajnokságról, amely megkezdődött már napokkal ezelőtt Párizsban, Franciaország fővárosában, és van már három érmünk, hiszen kedden elindultak a nyílt vízi küzdelmek, és a férfiaknál Betlem Dávid 10, illetve 5 kilométeren is ezüstérmet szerzett, női 10 kilométeren pedig szintén tegnap Mihályvári Farkas Viktória ezüstérmet szerzett, és aki mindezt a helyszínen látta, Göbölyös Gábor, aki állandó műsorvezető társunk itt a Víz Összekötben, aki Párizsból jelentkezik. Most szervusz, Göbi!
4: Szia, mi, szia, Tomi, köszöntöm a hallgatókat!
3: Hát két nap, három futam, három érem, három ezüstérem. Azt gondolom, hogy itt egy egészen jó kezdést láthatunk a nyíltvízi úszóinktól, és nem kell csalódnunk amiatt, mert nincs még aranyérem. Ezek nagyon-nagyon szépen csillogó ezüstérmek. Te mit gondolsz?
4: Abszolút így gondolom, és főleg annak fényében, hogy mondjuk gondoljunk a tavalyi nyíltvízi úszó Európa bajnokságra, ami azért finoman szólva is egy jóval gyengébb mezőn gyűlt össze. Itt most tényleg ez az év világversenye az úszók számára, és itt tényleg csak a legjobbak indulnak, ez női és férfi vonalon egyértelműen érezhető, és ugyanúgy nem csak azt mondom, hogy tényezők vagyunk Magyarország a versenyekben, hanem abszolút ott vagyunk a favoritok között. Betlehem Dávid a legszűkebb elit tagja, tehát itt igazából akár két emberesre is mondhatom ezt a dolgot, mert gyakorlatilag minden egyes versenyben szerintem így lesz majd a knockoutban is, ő és a német Florian Welbrock az, akik egyértelműen az aranyért csatáznak majd, és hát ugye Mihályvári Farkas Viki is bizonyította, hogy az a tavalyi lehengerlő szereplős Sztárigrádban az nem véletlen volt, most is ott van a legjobbak között.
5: A nyíltvízi úszóversenye kapcsán sajnos mostanában mindig a vízminőség szolgáltatja a legelső témát az eredményeken túl. Te ott a helyszínen miként vélekedsz a mostani Szajna állapotáról egyáltalán? Milyen ez a pálya? Azt tudjuk, hogy máshol rendezik a versenyt, mint ahol volt az olimpia. Talán egy picit kisebb a sodrás, kevésbé koszos a víz, de ott élőben megnézve, megtapasztalva, milyenek a viszonyok.
4: Nagyon érdekes, mert ugye nagyjából 2 kilométerre délebbre vagyunk attól a helyszíntől, ahol 2 évvel ezelőtt a párizsi küzdelmeket rendezték, az olimpiai küzdelmeket, akkor tényleg kis túlzással szennyvízbe kellett úszni az úszóknak. Most viszont egy vízügyileg egy gyönyörű helyen vagyunk, tényleg vízimilliómok vannak oldalt, sodrás gyakorlatilag csak akkor van, hogyha egy kicsit feltámad a szél. Egyébként ez éppen a mai napra érvényes, mert tegnap gyakorlatilag szélcsend volt, ma egy picit szeles az idő, úgyhogy itt a lányoknak szerintem majd nagyobb hullámokkal kell megküzdenie, ami pedig a vízminőséget illeti, amennyire megtudtam a magyar csapattól, és a hivatalos közlemény egyébként az excellent szót használja az angolban, tehát hogy fantasztikus vagy tökéletes, tényleg Jelért Gábor azt mondta nekem, hogy nagyjából 1 méter mélyre le is lehet látni vízbe.
3: Akkor az tényleg tiszta?
4: Abszolút, tehát ha jól tudom, akkor a polibaktérium határérték a problémás lenne, az egy ilyen 11-es számot jelent, itt pedig egy ilyen 6-7-es jelenleg a helyzet, tehát mutatni tökéletes tényleg. Annyi, hogy ugye itt egy nagyon szűk pályát tudtak csak kialakítani, ugye 1250 méteres körök vannak, 10 kilométerben a 8, az már néhány embernek az elég sok volt, azt mondták, hogy nem egyszerű számolni, meg sokat kell fordulni, és nagyon szűken kell fordulni, ami egyébként akár el is dönthet egy versenyt. Ezt leszámítva tényleg nagyon jó a versenykörülmények.
3: Az jutott most eszembe, hogy így meséltél arról, hogy milyen volt 2 éve, és milyen most a vízminősége, hogy vajon 2 évvel ezelőtt nem lehetett volna ugyanezt meglépni, vagy az elmúlt 2 évnek az egyéb dolgai közrejátszottak abban, hogy folyamatosan tisztították a vizet, vagy te hallottál erről ott bármit?
4: Nekem is eszembe jutott ez a dolog, de egyébként végül arra jutottam, hogyha nem az eredeti helyen rendezik meg, akkor nem biztos, hogy látunk egy Rasoszki Betlehem városi érem átadót. Tehát ugye a magyar versenyzők a Dunában modellezték le, hogy milyenek lesznek ott a fordulók, ott ugye jóval nagyobb a sodrás, lehet, hogy ezek a körülmények, és ahogy azt látjuk is, például Webroknak nagyon kedveznek, aki egy nyugodtabb vízben sokkal jobban tud úszni. Én azt mondom, hogy az egy egyszeri alkalom volt, tényleg sporttörténelmet írtak ott a magyar versenyzők.
3: Nekünk jó volt így utólag, tehát nem
4: emlékezzünk csak a szépen. Abszolút.
5: Ha már említetted Florian Welbrocknak a nevét, aki tegnap megnyerte a 10 kilométert, ma délelőtt pedig az 5 kilométeres verseny, mert nagyjából hasonló koreográfiával az utolsó 500 méteren Betlehem Dávid előtt maradva tudta megnyerni a versenyt. Róla azt olvastuk korábban, hogy nem is fog indulni az Európa-bajnokságon, és a majd hamarosan az Egyesült Államokban a Los Angeles-i olimpia pályáján sorra kerülő Pan Pacific bajnokságra készül. Welbrock mégis itt van. Az ő döntésének a hátterében szerinted lehetett annak szerepe, hogy csendes víz van, picit melegebb most a vízhőmérséklet, nem kifejezetten kedveli mondjuk a hideg vizet, és úgy gondolkozhatott, hogy ezek a körülmények kisebb hullámzással talán neki optimálisak, és ezért változtatta esetleg meg a döntését.
4: Én azt gondolom, hogy elképzelhető ez, hogy ez a döntésben szerepet játszott, de én úgy gondolom, hogy azért a nyitvízi úszók, és főleg a férfiaknál a világ legjobbjai, azok az európai versenyzők, és akár mondhatjuk egyetem, ugye Rasoszki Kristófot és Betlehem Dávidot, szerintem egy Florian Welbrock szintű úszónak, aki is azért bizonyítja, hogy abszolút a világ egyik, hanem a legjobb járba a szakákba, azért mégiscsak szakmailag szerintem jóval komolyabb kihívást jelentett az év főversenyén a legjobbakra a versenyezni, mint mondjuk elmenni az Egyesült Államokba. Nyilván ott majd tanulja ugye a Los Angeles-i pályát is, de szerintem sportszakmailag ez az EP most abszolút a csúcsot jelenti neki is. Csak egyébként a Kilahegyet, ez a nem indulok dolog, ez nem biztos, hogy lehet, hogy csak egy ilyen kacsa volt.
3: Beszélgettél a srácokkal, beszélgessünk most a fiúkról, hiszen ők már túl vannak az 5 kilométeren is. Rasoszki Kristófnak a tegnapi nap nem úgy sikerült, ugye a TV felvételeken is néha-néha lehetett látni, hogy belekeveredett ilyen tumultusokba, sárgalapot is kapott, és ha jól tudom, akkor ma tudtál is vele egy pár szót váltani. Neki most milyen a kedve?
4: A mai verseny után érthetően azért jóval jobb volt a kedve. Tegnap nagyon sok minden közrejátszott abban, hogy nem jött neki össze a 10 kilométer. Ugye az ő úszása alapvetően arra épül, hogy mezőny elején nem tudott egyszerűen, valahogy bekerült egy ilyen darálóba, ott pedig jöttek a verekedések, kapott egy sárgalapot, ő azt mondta, hogy valóban összetűzésbe került az egyik ellenfelével, de nem ő kezdte a bonyodalmakat, akkor megállt közben beszélgetni a bírókkal, hogy ezt mégis hogy gondolták. Ezek ugye értékes helyezésekbe kerültek, tényleg ebbe a mezőnybe pedig onnan visszakapaszkodni, az gyakorlatilag már lehetetlen. De amennyire én a mai beszélgetésünkből leszőrtem ezt a tegnapi napot, az teljesen sikerült lezárnia. Sajnos az 5 kilométeren egyébként nagyon látványosan egyik pillanatról a másikra esett vissza, a második, harmadik helyről így a 7.-8. hely környékére. Ugye elmondta, hogy beleakadt a lába az egyik folyatartó kötélbe, azt mondta, hogy ez egy hiba, elkövette, ettől függetlenül szerencsére azt mondta, hogy fizikálisan és mentálisan sincsen problémája, tehát jól érzi magát, úgyhogy még azért a egyenes kieséses versenyben, illetve a csapatversenyben azért benne van bőven, hogy látjuk őt majd a dobogon.
5: Dávidnak viszont mind a két verseny remekül sikerült. Tegnap 10 kilométeren, ma pedig 5 kilométeren lett ezüstérmes. Nagyon boldogan nyilatkozott mind a két verseny után, és nagyon sportszerűen egyébként, mert hogy elismerte, hogy Welbrock ilyen körülmények között, amikor nagyjából ilyen 25-26 Celsius fokos a víz, szinte teljesen sík a felszíne, tehát alig vannak hullámok, ez abszolút a németnek a terepe, és lehet, hogy jelenleg még ilyen viszonyok között legyőzhetetlen, de hát azon dolgozik, hogy ez a különbség ez majd csökkenjen. Fogalmazhatunk úgy, hogy az összetett világkupa pontversenyt megnyerő Betlehem Dávid most gyakorlatilag itt a Welbrock, Paltrinieri, Rasovski trió mellett most már egyértelműen a negyedik számú erő a nyílt vízi úszásban a fiúknál?
4: Szerintem még ennyi is fogalmaztál, bevallom őszintén, én Dávidnak azt a kérdést tettem fel, hogy a elkövetkezendő két év az a férfi nyílt vízi úszásban egy Welbrock Betlehem csatát hozhat-e majd. Ő egyébként Welbrock is nagyon sportszerűen nyilatkozott Dávidról még tegnap, mert elmondta, hogy nagyon örült annak, hogy vele csatázott az aranyéremért, mert tudta azt, hogy Dávid úgymond tiszta eszközökkel játszik, nem fog semmilyen verekedést felemelni, az úszásban döntik majd el egymás között, hogy ki legyen az aranyérem. Ugye Dávidnak az volt erre a válasza, hogy reméli, hogy így lesz majd, és ugye Welbrock az olimpián már 31 éves lesz, Dávid pedig 24, tehát azért mondhatjuk és remélhetjük, hogy az idő Dávidnak dolgozik, és egyébként megint vállalt, úgymond olyan jóslatokat, amit csak ő szokott, hát ő azt mondta, hogy nagyon bízik benne, hogy ez már esetleg a jövő évi budapesti világbajnokságon kicsit fordulnak, és esetleg ő lehet majd képes arra, amire Welbrock tavaly Szingapurban, ahol ugye mind a négy számot megnyerte a csapatversenyvel együtt. Én mondtam a Dávidnak, hogy ezt szerintem minden magyar szurkoló nagyon szívesen néznék Budapesten, hogy ő négyszer áll a bújtatején.
3: Hát főleg úgy, hogy azért azt látjuk, hogy Betlehem Dávid talán még mindig nincs pályafutása csúcsán már, mint teljesítményt illetően, és ami még neki hiányzik, az talán a tapasztalat azért is, hogy ennyit úszik például Welbrock ellen, mert most is utalt arra, azt hiszem pont az M4 Sportnak mondta arról, hogy nem számított arra, hogy majd nem a bal, hanem a jobb oldalon úszik el a mezőnytől Welbrock, tehát hogy azért itt vannak még olyan dolgok, amiket csak úgy tudsz megtapasztani, hogyha egymás ellen versenyeztek, szóval van egy év budapesti, kettő év a 28-as játékokig, úgyhogy addig minden tapasztalattal fel tudja magát vértezni, aztán neki lehet menni mind a két 10 kilométernek.
4: Így van, és ugyanezt mondta nekem a Dávid is, hogy a Welbrock gyakorlatilag egy-egy versenyre készült fel. Igazán ezt ugye a világkupa sorozat is megtette, ahol volt, hogy ilyen 20-30. Helyen tempózott be. Dávid pedig abban a munkában hisz, hogy minél több versenyen úszni, minél több versenyen jól úszni, tehát hogy lehetőleg az élmezőnybe, mert azzal lehet annyi tapasztalatot gyűjteni a Los Angeles-i olimpiára, hogy ott meglegyen majd az a hőn állított aranyérem. Egyébként nagyon nem egyszerű helyzet, tehát amit ti is mondtatok, hogy tegnap mondjuk Welbrock milyen taktikával úszott a végén, hogy merre úszott, hogyan úszott, az ma gyakorlatilag az ellentetje volt, tehát ma kijött igen a szélére, úgy, ahogy azt mondjuk eredetileg várni lehetett volna. Dávid gyakorlatilag, ha néztétek a versenyt, láthattátok, azon kívül, hogy mondjuk a víz alatt megelőzi Welbrockot, azon kívül szinte mindent megpróbált. Tehát az összes létező kanyarban valami újat próbált meg, aztán az egyenesbe is elúszott. De egyszerűen ez a német fiú ma egyelőre verhetetlennek tűnik. Így volt ez ugye Szingapurban is, hát meglátjuk, mert azért a knockout verseny, én azt gondolom, hogy nagyjából valami hasonló lesz mondjuk az első 5-8 helyezett, mint ez az 5 kilométeren. Reméljük, hogy a sorrend egy picit változik majd.
3: Amiről viszont beszélgessünk még, mielőtt a knockout szóba kerül, ugye az a nők 5 kilométeres versenye, Mihályvári Farkas Viktória, hogyha jól számolom, akkor 74 perc múlva újra vízbe ugrik, majd egy 10 kilométeres ezüst után. Tadeusz nyerte a 10 kilométert, az olaszok klasszisa, 5 kilométeren is ők ketten lehetnek-e azok, akik mondjuk egymás között eldöntik az érmek sorsát, vagy vannak még olyan olaszok vagy franciák, akik ebbe bele tudnak szólni, mit gondolsz?
4: Hát a 10 kilométer alapján azt gondolom, hogy a két olasz, valamint a Munakui Lizaku és az egyik spanyol versenyző lehet majd, aki itt az éremért, az aranyéremért hajthat. Én szerintem nagyon jó esélyi vannak akinek, mert tegnap a 10 kilométeren a két olasz gyakorlatilag szándékosan lassította őt, ő nem ment bele, mert akkor talán hátulról még
3: a mezőny felzárkózott. Utól
4: érhették volna. Igen, én azt gondolom, hogy az 5 kilométert ő gyakorlatilag lendületből végig tudja majd úszni a legelején. Szerintem ez is lesz a terve, mert tegnap gyakorlatilag 90%-osan bejött, tehát úgy, igazából csak a hajrába tudták megelőzni, ráadásul ott tényleg ezek a ritmusváltások voltak azok, ami nem ízlett neki érthető módon, tehát hogy gondolj bele, hogy mész egy nagyon jó tempót, és szándékosan lassítanak, egyébként ebből szempontból nagyon jól csinálják.
3: Ez ki tud szökkenni egyébként, tehát azért, amikor van egy menetel,
4: akkor... És van olyan úszó, aki képes erre reagálni, vagy egyszerűen olyan technikája, hogy könnyedén vált. Viki inkább egy magas sebességbe tud folyamatosan jól teljesíteni. Szerintem ez kedvezhet neki ezen az 5 kilométeren, és én hiszem azt, hogy az ötöst az még fényesebb lehet most egy, hát akkor 2 óra múlva nagyjából.
5: Érdekes egyébként Vikinek a szereplése, aztán tavaly kezdte gyakorlatilag csak a nyílt vízi úszást, az Európa-bajnokságon egy pici meglepetést is okozott a mezőnynek. Tegnap egyébként a 10 km ezüstje után el is mondta, hogy talán akkor nem figyeltek rá annyira Starigrádban, amikor a 10 km-t megnyerte. Most már sokkal nagyobb fókusz volt rajta, tehát hogy te is mondtad, hogy az olaszok is elsősorban ellene versenyeztek. És pont ez lenne a kérdésem, illetőleg a felvetés, amit most, hogy ugye közvetítésben is elhangzott, meg Viki is megerősítette, hogy nem kifejezetten szeret csoportban úszni, nem szeret kakaskodni, ő ugye medencés úszásból érkezik. Tehát amit meg lehet tenni úgy, hogy te egyedül úszol, különösebb kontakt nélkül a többiekkel, az, hogy elmész az elején, és aztán bízol benne, hogy az erőd az kitart a végéig, amiből vagy kijön egy aranyérem, vagy kijön egy érem, vagy nem lesz érem a végén, de hogy esetleg ez lehetne nála a tovább lépésnek a záloga, hogy egy picit jobban ebbe a test-testeleni csatába beleszólni, nem tudom, beiratkozni taekwondo tanfolyamra, vagy valami hasonlóra, de hogy ezt a nyílt vízi úszásnak ezt a klasszikus test-test elleni csatáját egy picit jobban megtanulni, átvenni.
3: Kéthetes francia edzőtábor, nem franciákkal, vagy olaszokkal Olaszországban.
5: Tehát, hogy ez lehet esetleg a zálog, mert ugye 5 kilométeren talán még nagyobb tülekedés lesz az élem.
4: Nagyon nehéz kérdés. Én azt mondanám, hogy nem. Tehát a Vikinek a testfelépítése szerintem alkalmatlan arra, hogy akár bármilyen verekedésbe belemenjen, azért jóval kisebb a mezőnynél, és itt a nyílt vízben, a női mezőnyben nagyon, nagyon erős felépítésű úszók vannak. Hát nem tudom, tehát a Viki nem hiszem, hogy már nőni fog 10 centit magasságban, meg 15 kg izmot magára pakol. Ő egy rendkívül gyors úszó, aki ezt tudja szerintem kamatoztatni, és egyébként azt láthattuk, tehát nyugodt körülmények között azért ő jóval gyorsabb, mint a többiek, és ez szerintem az egész mezőnynek kijelenthető, hogy szerintem ő a leggyorsabb úszó. Szerintem neki menni kell elől. Én azt gondolom, hogy ez az ő taktikája. Nyilván vannak olyan finomságai szerintem a sportágnak, amit az edzők meg tudnak neki tanítani, hogy emelje a fejét, hogyan vegye be a fordulókat. Szerintem neki ezekben a technikai dolgokban kell még egy kicsit ahhoz fejlődni, hogy hát, ő is elmondta, hogy a világ ja, és tényleg az, de hogy esetleg ne tudják kizökkenteni mondjuk menet közben.
3: Van-e arról információt, hogy Fabien Bettinát látjuk-e ezen az Európa-bajnokságon úszni, mert az elmúlt napokban lehetett arról olvasni, hogy esetleg a váltót lehet, hogy vállalja, és te utaltál arra, hogy azért itt a vízminőség az nem olyan, mint 2 éve, ami azért egy fontos tényező az ő esetében.
4: Igen, így van, és egyébként még a 10 kilométer előtti napon is kérdéses volt, hogy esetleg elindul-e a 10 kilométeren, vagy az 5 kilométeren, de az információt kaptam, hogy Betty kicsit megbetegedett még itt a vasárnapi napon, úgyhogy ezért nem is lett kérdés az végül, hogy kihagyja a 10 kilométeres, az 5 kilométeres versenyt, de nagyon jó esély van rá, hogy a csapatversenyben látjuk majd, sőt, szinte biztos.
5: Esetleg a 3 kilométeren, kieséses versenyben?
4: Erről egyelőre nincs információ, de szerintem egyébként, hogyha a csapatversenyt vállalja, akkor előtte az a 3 kilométeres verseny még egy ilyen jó kis edzésnek felfogható, mert azért mégiscsak egy világbajnoki dobogósról beszélünk, akinek az az egyik kedvenc száma. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy látjuk majd őt, és biztos neki is egy jó visszajelzés lehet az, hogyha mondjuk az elmúlt 2 nap után, vagy a mostani 2 nap után, és a holnapi pihenő napban látja azt, hogy senkinek semmi baja nincsen, akkor bátran beúrik majd a vízbe.
3: Csak a rendkedvéért a kedves hallgatóknak mondjuk el, hogy hamarosan kezdődik, tehát a női 5 km 14 óra 30 perckor az M4 Sport élőben közvetíti majd az Európa-bajnoki futamot. Pénteken pedig 9-től női 3 km, ez a knockout futam, és 11 óra 15 perckor a férfiak 3 kilométeres versenye, szintén élőben az M4 Sporton. És az a váltóverseny, az a csapatverseny, amelyben azért az elmúlt években szinte, sőt, hát majdnem mindig volt, sőt, mindig volt magyar dobogós. Szombaton 10 órakor kezdődik majd a váltóverseny, úgyhogy azért megvan neked, nektek a program egészen ezen a héten végig ott a Szajna mellett.
4: Igen, megvan azért. Holnap ugye szűnnap lesz a nyíltvízi úszásban, úgyhogy holnapi nap az egy kicsit nyugodtabb. Tehát ilyenkor lehet majd felkészülni a jövő heti medencés úszásra, ugye hamarosan érkeznek a medencés úszóink is. Hús Huberttel lesz egyébként vasárnap egy sajtótájékoztató, úgyhogy azért lehet úgy szerencsére.
5: Ha már Emil itt a hétvégi programot taglalt, a pénteken és szombaton olyasmi fog történni, ami soha korábban még nem fordult elő, hiszen óriás toronyugrásban is lesz magyar szereplő, én is kellemes meglepetésként értesültem erről a hírről, hogy a rugoláb lendületese versenyzője Dobra Viktor, aki mindössze 2021 óta műugrik, ő ott lesz majd a mezőnyben, és hát bár ezúttal nem 27, hanem ha jól tudom 20 méterről fognak ugrani a fiúk az óriás toronyugrásban, de ez mégiscsak a duplája a normál toronyugrásnak, úgyhogy ez egy forradalmi újdonság. Ha jól tudom, Göbi, te beszéltél is Viktorral, vagy találkoztál vele kint, mit kell róla tudni, és egyáltalán hogy néz ki az a létesítmény, ahol majd ez az óriás toronyugró verseny lesz?
4: Hát azzal kezdem, hogy ha látjátok az úszásnak a közvetítését, akkor egyébként a célba érkezésnél szerintem lehet is látni az óriás toronyugró tornyot, ami azon a hídon helyezkedik el, amit a háttérben látok a nyíltvízi úszásnál. Ugye ha ugranak le, akkor majd az Eiffel torony látszik, tehát egy impozáns látvány.
3: Ez nem rossz, jól hangzik.
4: Abszolút, de gyönyörű egyébként a környezet. Viktorral teljesen véletlenül futottunk itt tegnap össze, mert ő is éppen vette fel az akkreditációját, és itt felmérte a terepet, hogy hol fog majd ő életében először ilyen jellegű versenyen ugrani. Amit tudni kell róla, egy 31 éves srácról van szó, aki gépészmérnök végzettségű, jelenleg minőségellenőrként dolgozik, és amit már említettek is, egészen döbbenetes, hogy ő 2021-ben kezdett el foglalkozni magával a műugrással, tehát kiszámolhatjuk, ugye nagyjából 26 éves volt ekkor, korábban atletizált, tehát egészen döbbenetes számomra, hogy valaki úgymond hobbiból keres magának egy olyan sportot, ami szerintem amit nyugodtan besoroltunk így a világ, nem tudom, 4-5 legveszélyesebb sportágába, tehát hogy aki valaha leugrott már, nem tudom, egy 10 méteres toronyból, vagy hídról, akkor azt úgy duplázza meg a képzeletébe, egészen brutális a dolog. Ugye ráadásul Viktor, ahogy elmesélte nekem, nagyon sokáig teljesen autodidakta módon tanulta ezeket a dolgokat, hogy kell érkezni, hogy kell csinálni egy szaltót, egy csavart, hasonlókat. Tehát aztán ugye szerencsére a rugólábese edzői segítettek neki csiszolni a technikát. Azt azért tudni kell, azt ő is elmondta, hogy nem azt várja magától, hogy itt ő most bárkit is meg fog előzni a mezőnybe, hanem azt, hogy mutassa be azt, amire képes, bizonyítsa be azt, hogy igenis szinte a semmiből hobbi sportolóként úgymond el lehet érni egy ilyen Európa-bajnokságra és képviselni a magyar színeket. Szerintem az egész története az rendkívül inspiráló, és nagyon-nagyon tetszik. Tehát elmondta nekem, hogy ugye nyilván neki dolgozni kell, körülbelül reggel 5 órakor indul egy napja, és az edzésekkel együtt este 11-kor fejezi be. Szabadságot kellett ahhoz kivennie, hogy itt legyen ezen a párizsi versenyen. Úgyhogy én nagyon-nagyon szorítok neki. Feltettem neki egyébként azt a kérdést így kettőnk között, hogy ugye nem arról van szó, mint mondjuk a téli olimpián emlékeztetünk egy magyar síelőnőre, aki valahogy
3: oda jutott. Szvomi vagy Sweeney? Azt hiszem.
5: Elizabeth Sweeney.
4: Így van, Elizabeth Sweeney. Nem, tehát azért Viktornak van 10 olyan ugrás, amivel ilyen versenyeken el lehet indulni, ez egy ilyen belépő szinte, hogy ő fogalmazott. Én nagyon szurkolok neki, hogy ezeket ő magához képest tökéletesen megcsinálja, és azért mégiscsak, ahogy Tomi is mondta, azért sporttörténetet fogunk látni, mert magyar óriást ugrót még egyszer se láthattunk semmilyen világversenyen.
3: Hát illetve amire te is utaltad, hogy inspirál, tehát és inspirációt adhat azoknak, akik esetleg látják őt, és majd hallják a közvetítésben ezt a történetet, hogy Igenis, úgymond sosem késő, nyilván tenni kell érte, de ahhoz, hogy eljuss el egy ilyen szintre, sok munkát kell beletenni, de ő az élő példa arra, hogyha valaki 5 évet belerak ebbe a sportágba, akkor el tud jutni egy EB-re. Arról egyébként szintén olvastam, hogy elég érdekes módon került be a magyar csapatba, az EB csapatba, tehát hogy az ő felfedezése sem a hagyományos módon történt.
4: Hát nem is fedezték föl, hogy úgy mondjam.
3: Igen, erre utaltam. Azt,
4: igen. Tehát ő azt mesélte, mert ugye, ugye korábban, meg a korábbi világversenyeken 27 méteres ugrótoronyból bonyolították a küzdelmeket. Ez nála egyelőre még nem kerül szóba, mert főleg Ázsiában és az Egyesült Államokban van egyébként ilyen magasságú torony, oda meg nem járt el kisebb versenyekre, nem is lehetett. Egy holland ismerőse mesélte el azt neki, hogy ezen az Európa-bajnokságon csak 20 méterről rendezik meg a férfi versenyeket. Felkerestem a Magyar Szövetséget, Kelemen Ildikó elnök pedig nem zárkózott el, de amennyire én tudom, azért szigorú volt, tehát figyelt arra, hogy ne egy ilyen Elizabeth Sweeney esetről beszéljünk. Videókat kellett csinálni Viktornak, amit kiküldtek a Nemzetközi Szövetségnek, elemezte a Magyar Szövetség is, és csak ezután kaphatta meg úgymond a rajtengedélyt, és most itt van, és nagyon szurkolunk neki.
3: Hát mi pedig annak szurkolunk, Tomival, hogy minél több olyan tudósítás szülessen majd a te tolladból a következő másfél évben, ami szép magyar sikerekről számol be. Göbős Gábornak, Göbőnek nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Jó munkát nektek!
4: Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm a napotól!
3: Mi pedig Vásárhelyi Tamással folytatjuk majd. Hát azért az egy érdekes látvány lesz majd tényleg egy magyar toronyugrót látni, és ugye ennek a sportágnak az egyik jellemzője, hogy általában olyan panorámát varázsolnak köré a szervezők, mint ahogy láthattuk ugye Budapesten is mögötte a parlamenttel, tehát önmagában egy látványos dolog, és tényleg fura lesz ott látni egy magyar versenyzőt, de én magam nagyon kíváncsi vagyok rá, és tényleg szurkolok neki, hogy olyan pontszáma legyen, amire azt mondjuk, hogy na, amúgy az egész jó, ez rendben van.
5: Szerintem ilyen lesz, én bízok benne, hogy így fog teljesíteni. Egyébként indult több európai versenyen, tehát azért nem arról van szó, hogy
3: valaki beesett az ajtón.
5: Igen, hogy most lát először mondjuk 20 méterről vizet. Még azon gondolkoztam csak zárójelben, hogy vajon Göbinek van-e tolla, mert mondtad, hogy a tollával szeretné jókat majd olvasni. Hát gyanítom, hogy azért van, de inkább már számítógépen születnek ezek az anyagok.
3: Te egyébként ugrottál már le medencébe? Ilyen, most nyilván nem 20 vagy 27 méterről, de nekem gyermekkoromból emlékszem arra, hogy egy svájci strandon, amikor ott voltunk rokonoknál nyaralni, akkor én hát 5-8-9 méter, nem emlékszem rá, hogy milyen magas, de komoly magasságból leugrottunk, és már eleve ott állni, lenézni, ugrani, hát az egy, ott le kell győznöd magadat.
5: A 17-es budapesti világbajnokság előtt volt egy M4 sportos ilyen kis happening, amikor kiment a stáb, és hát gyakorlatilag jó néhányan még a szerkesztőségből a Műgró Szövetségnek köszönhetően, és akkor volt lehetőségünk arra, hogy kipróbáljuk az ugrást, ki éppen milyen magasságról. Nekem a 3 méter volt a csúcs, tehát onnan még úgy beestem.
3: De
5: és
3: talpas?
5: Talpas természetesen, tehát annyira nem vagyok ügyes az ugrás technikát tekintve. Jó páran voltak 5 méterről, és Tóth Bálint, aki ugye közvetíti most a nyílt vízi versenyeket, és tegnap a közvetítésben meg is szólította őt ennek kapcsán Gyurta Gege, de aztán Bálint udvariasan elutasította, hogy beszámoljon erről a történet, és ő leugrott 10 méterről. Nem volt egy egyszerű utána a történet, volt némi feketedés, meg kékülés bizonyos izmoknál, de én 5 méterre fölmentem, és azt mondtam, hogy nekem ez sok, tehát hogy onnan én úgy nem szívesen mennék le. A 10-et is megnéztem egyébként, és ugye az a komoly, hogy 10 méteren van maga a platform, de hogyha én mondjuk 186 centi vagyok, ez azt jelenti, hogy körülbelül 12 méterről nézek lefelé, és ha valaki lenéz a medencébe, akkor ugye a medencének kvázi az alját látja, hogyha nincs a vízfelszíne meg bolygatva, ami még plusz még 5 méter. Tehát gyakorlatilag 17 méteres mélységet lát, vagy érzékel az ember, és onnan azért úgy elég ijesztő, és én javaslom egyébként mindenkinek, hogyha valaki néz mondjuk műugrást, toronyugrást, akkor érdemes egyszer valahol, ahol van erre lehetőség, biztonságos körülmények közepette, fölmenni és tényleg lenézni, mert onnan szerintem, hogyha valaki egyszer lenézett mondjuk 10 méterről, egy picit átértékeli a versenyzőknek a helyzetét, és egészen más szemmel fogja nézni a versenyeket.
3: Ugye eleve azzal kezdődik, hogy a versenyző felmegy, és egy ilyen kis kézitörölközőt ledob maga elé.
5: Ez ment volna nekem.
3: hogy picit a vizet lássa, és ne pedig az alját. Hát nagyon szurkolunk akkor Dobra Viktornak, hogy úgy sikerüljön neki minden ugrása, ahogy ő ezt elképzelte. Maradunk még a medencénél, utalt arra Göbös Gábor is, hogy Kós Hubertnek vasárnap lesz egy helyszíni sajtótájékoztatója, és talán ő lehet majd a magyar csapat egyik, hanem a legnagyobb sztárja, legeredményesebb versenyzője majd az Európa-bajnokságon. Néhány nappal ezelőtt megjelent egy nagyszerű podcast beszélgetés, Berkes Judittal beszélgetett az olimpiai bajnok klasszis, az m4sport.hu YouTube oldalán meg lehet ezt tekinteni, és nagyon sok mindenről beszélgettek Hubival, és egy olyan ember rajzolódott ki, aki tényleg egy szerethető karakter, aki tökéletesen tisztában van a saját tudásával, de még azt is tudja, hogy ebben még mindig van, és mindenről olyan természetességgel beszél, hogy öröm volt hallgatni. Nem tudom, te mennyit tudtál belőle
5: meghallgatni? Véghallgattam természetesen, bár most az úszó EB közvetítésében nem lesz részem, mert megyek az atlétikára Birminghambe, az atlétika EB-re, ami párhuzamosan zajlik, hát természetesen Hubira azért én is kíváncsi voltam. Előjáróban egy gyors megjegyzés még ennek kapcsán, bátorítok mindenkit arra, hogyha teheti, akkor kifejezetten hosszabb beszélgetéseket nézzen sportolókkal, mert ugye a mai világ az arra felé haladt, hogy mindenkitől egy-egy kiragadott gondolatot, egy fél szót, egy fél mondatot veszünk alapul, és az alapján ítéljük meg az ő személyiségét, hogy éppen abban a fél mondatban mi volt benne. Sokkal beszédesebb az, hogyha valakivel egy 15-20-25 perces komolyabb és bővebb interjút hallgatunk végig. Juditnak köszönjük szépen, hogy ezt az egy órás beszélgetést tető alá hoztam, mert nagyon sok terület érintés alatt volt ebben az interjúban, és sokkal jobban érzékeltük azt a fajta kultúraváltást, ami Hubinál is volt a magyar úszásból, az amerikai úszókörnyezetbe való átállással, ennek a problématikájával, hogy ő mit élt meg, amikor kiment a tengeren túra, és mi az, amit most próbál ebből picit visszahozni és visszaültetni a magyar úszókultúrába.
3: Neked melyik volt az a részlet ebből a majdnem egy órás beszélgetésből, ami a legérdekesebb volt, vagy amire leginkább felkaptad a fejedet?
5: Van egy privát szál, ez csak tényleg zárójelben. Amikor elkezdtem közvetíteni az úszást, akkor én átgondoltam a versenystruktúrát, és ugye amikor mondtuk, hogy előfutam, elődöntő, döntő, az én olvasatomban így néz ki a versenyrendszer, de nagyon sok helyről kaptam a visszajelzést, hogy az úszók középdöntőnek szeretik hívni, és nem elődöntőnek. Funkciót tekintve ez valóban elődöntő.
3: Kajakkenúban is így van, mert ugye a semifinalnek hívják az angol elnevezésben, és ők is középfutamként.
5: És több üzenetet is kaptam szövetségből, hogy használjak már, legyek szíves használni a középdöntő kifejezést az elődöntő helyett. Meggyőződésemmel ellentétben én ezt nagy tisztelettel elfogadtam, hogy az úszók ezt kérik, akkor használom a középdöntőt. És pont ebben az interjúban mondta egyébként Hubi, hogy ő sem érti, hogy miért kell középdöntőnek hívni, mert ez elődöntő, de az úszók nagyon szeretik ezt középdöntőnek hívni, hogy picit megnyugodtam, hogy teljesen nem vagyok akkor hülye a témához, de maradok nyilvánvalóan a középdöntőnél, amit az úszók így hívnak, ezt tényleg csak zárójelben. A legfontosabb üzenet szerintem ez amit az előbb is picit már feszegettem így felszínét tekintve, hogy amikor kiment Hubi, akkor azt mesélte, hogy teljesen meglepve látta, hogy ott az egyetemi bajnokságon óriási szurkolás van a csapatoknál, és mindenki szurkol a csapattársnak, hogyha az ő egyetemi csapatának egy másik úszója van a medencében, és ő ezt úgy nem nagyon értette, hogy akkor neki ott miért kell ebben részt vennie, és ebben volt egy óriási változása, gyakorlatilag pár hónapon belül megértette azt, hogy ez egy nem csak egyéni sport, hanem csapatsportként is lehet értelmezni az úszást, és ennek a hangulatát, ennek a kultúráját próbálja egy picit, én azt érzékelem a nyilatkozataiból, hogy valahogy visszaültetni a magyar valóságba, a jelenlegi magyar helyzetbe, és ezért karolta fel egy picit a váltó kérdését, és ezért volt jó néhány olyan nyilatkozata, ami talán félreértésre is adhatott okot, ami alapján ő szeretné, hogy a magyar úszók is gondolkozzanak a váltóban, hogy tegyenek bele nagyobb energiát a váltó szereplésbe. Egy picit ez ilyen mini modell a csapatgondolkozása, de nekem ez volt a legfőbb üzenete ennek az egésznek, hogy ő azok után, hogy ő egy sikeres úszó, szeretné, hogyha a többiek is ebbe jobban bevonódnának, és esetleg egymást tudnák kölcsönösen szimbiózisban segíteni.
3: Nekem is a váltóval kapcsolatos érzései voltak egyébként, amelyek így legjobban megragadtak, illetve az a momentum, amikor arról mesélt, hogy ahogyan váltanak az amerikaiak, vagy ahogy váltanak az egyetemen, azt próbálja itthon is hát tanítani, átültetni, megmutatni, mert talán hatékonyabb, mint amit itthon Magyarországon vagy Európában, nem tudom melyik a pontosabb kifejezés, megszoktunk, tehát hogy mint amikor így futásból, hogy így már tehát menetből váltunk, nem pedig álló helyzetből, ezt talán így tudom a legegyszerűbben megfogalmazni.
5: Igen, és ez szerintem egy picit így nem csak úszásra értelmezhető, hanem úgy szerintem unblock így a nyugati, meg a magyaros gondolkozás, mert azt érzékelem, hogy itt nagyon, nagyon magas szintű edzők vannak, nagyon magas tudással, kiváló versenyzőkkel, de egy picit mindenki ilyen elszigetelt műhelyben dolgozik és gondolkozik, rossz kifejezéssel élve a saját pecsenyét, a saját versenyzőjét menedzselve, sütögetve, és valahogy lehet, hogy hatékonyabb, hogyha ebbe bevonunk egy ilyen közösségi gondolkozást, hogy mi lenne, ha másiktól is ellesnék valamit, és lehet, hogy csak arra gondolnék, hogy lehet, hogy ő még jobban gondolkozik, mint ahogy én azt gondolom. És talán ebbe hozhat egy pici változást Hubinak ez a hozzáállása, hogy dobjuk be a közösbe, amink van, és abból kreáljunk egy még jobb dolgot.
3: Mert hogy mindenkinek jobb lesz, és itt pont van, az a lényeg.
5: Így van. Tehát szerintem ez a közösségi gondolkozás, nagyjából én ezt szűrtem le magamnak, hogy ő próbálja ezt egy picit behozni, de és fölpesdíteni az egészet, hogy akkor igenis legyünk kicsit jobban csapat, figyeljünk a másikra, ha van valami meglátásunk, akkor inkább mondjuk el jobbító szándékkal, mint hogy elharapjuk, és azt mondjuk, hogy nem az én dolgom, nem szólok bele.
3: Kós Hubert az egyik olyan szám, ami fölkerülhet a repertoárba, az a 100 pillangó, és ugye ezzel kapcsolatban bukkantam egy érdekességre, méghozzá Caleb Dresselnek az úszásait, mert hogy elég hosszú kihagyás után visszatért a medencébe. Volt már neki próbálkozása, ugye én, ha jól tudom, és erről pont itt beszéltél egyszer a vízösszekötben, hogy neki volt valamilyen mentális... A betegséget azt egyik idézőjelben, mert nem erről van szó, de nem találta önmagát, kereste az útját, eltávolodott az úszástól, és most nagyon úgy tűnik az időeredmények alapján, hogy olyannyira visszatért, hogy megcélozza a 9-es olimpiai bajnok, a 28-as olimpiát, mégpedig olyan számokban, ahol azért nekünk is vannak világklasszisaink, ez az 50 pillangó, 100 pillangó, 50 gyors, 100 gyors, Dresszel visszatérés egy picit módosíthatja az erőviszonyokat egy-két számban, hogyha tényleg ezen az úton végig tud menni.
5: Igen, hát most volt ugye az amerikai bajnokság Irvine-ban az elmúlt hétvégén, picit közel a Pan Pacific bajnoksághoz, ami kvázi annak a régiónak az Európa bajnoksága.
3: És az idei kiemelt
5: verseny. Kiemelt verseny, úgyhogy nem mindenki indult el ezen a bajnokságon, Dresszel viszont ott volt, és ahogy korábban elmondta, ugye ő is most már a 200-akat elengedte, tehát abszolút ez az 50-100, amire beállt pillangón, illetőleg gyorson. Két gyorsúszó számot megnyerte, és pillangón pedig Ilja Karun mögött volt második. Ez a 100 pillangó egyébként döbbenetes időket hozott, mert Karun 50-05-tel nyerte, 4 tizeddel megelőzve Dresszelt, úgyhogy mind a ketten ezzel szerintem itt ilyen világbajnoki döntő, meg világbajnoki érem szintű úszást mutattak be. És hát, hogyha valaki megnézi az úszó szakportálokat, és ha lecsupaszítjuk, hogy mi volt ennek az amerikai bajnokságnak a legnagyobb sztoria, akkor az egyértelműen az volt, hogy Dressel visszatért. És visszatért a motiváció, ez volt a legtöbb, amit én olvastam így a visszhangok kapcsán, hogy az oké, hogy jókat úszott eddig is, de azt írták az amerikai szakportálokon, hogy régen látták őt ennyit mosolyogni, ennyire pozitív attitűddel az úszodában mászkálni.
3: Milyen fontos dolog, mert azt hiszem Késő Jajnárral beszélgettünk itt fél évvel ezelőtt, és nála is az egyik fontos dolog, ami visszatért, a mosoly.
5: Igen, hogy élvezi azt, amit csinál.
3: Mert tehát, nem hogy... arról szól, hogy igen. Amit csinálsz, abban, ha jó vagy, akkor azt élvezd, és nem pedig gépként úszni, és talán lehet, hogy ebben tudott megújulni, és ebben kapott olyan segítséget Dresszel. És hogyha már a 100 pillangós időket mondtad, ugye Harunnak volt egy 50-05, Dresszelnek 50-45, és a kettő között 50-22-vel Milák Kristófnak van világranglista második ideje, még az országos bajnokságról Sopronból. Úgyhogy ez az 50 pillangó, 100 pillangó, 50 gyors, 100 gyors, ezek elképesztő csatát hozhatnak a következő két évben, illetve akár már az MVM Dombon jövőre, és hát számolnunk Dresszellel.
5: Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, mert nem ismerve Kristófnak a lelki világát részletesebben, de amit eddig így megtapasztaltam, láttam vele kapcsolatban, az nagyjából nekem úgy csapodott le, hogy a nagyon jó idézőjeles versenyló, tehát ő szereti, imádja azokat a szituációkat, amikor vannak kihívások, vannak nagy ellenfelek, aki ellen lehet menni. És hogyha visszatér Dresszel, meg ott van Karun, akkor azért az edzéseken is motivációt jelent. Tehát, hogy tényleg van olyan, aki 50 másodperc elejét, vagy akár 50-en belüli időeredményt is tud úszni, és ez Kristófnak is szerintem egy jó ilyen vezérfonal lehet az edzésekre, felkészülésre.
3: Egy picit előreugorva, 28 és női úszás, Gretchen Walsh lát szerinted az olimpia egyik nagy sztárja a hölgyeknél, mert nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt két év abszolút az övé, itt az amerikai bajnokságon is elképesztő teljesítmény nyújtott, még a testvére is úszik, itt világosodtam meg az elmúlt héten, szóval Walsh-a nagyon komolyan kell számolni mindenkinek, aki a rövidebb távokon akar valamit.
5: Hát igen, 50 gyorsan 500-adra úszott a saját világcsúcsától. Most nem vállalt ilyen nagy programot egyébként Gretchen Walsh. Én azt mondom, azért óvatosan kezeljük, két év nagyon hosszú idő, főleg a hölgyeknél szerintem az egy picit óvatosságra int. Anna Mős az, aki itt egyébként 100 gyorsan úszott meginek, tehát 52 másodpercen belül amerikai rekorddal, szóval azért a kártyákat villámgyorsan meg lehet keverni a mezőnyt tekintve. Lehet, hogy Volsnak mondjuk most jött volna optimálisan az olimpia, hogyha 2026-ban van. Lehet, hogy 28-ban már azt fogjuk mondani, hogy már ő mondjuk lehet, hogy nyer 2-3 aranyat, de lesz olyan még mellé egy-két fiatalabb amerikai, aki elviszi majd a sót. Úgyhogy nem, most azért nem mernék rá nagy pénzben tenni, de ha most lenne a világverseny, akkor egyértelmű lenne az éremhalmozó.
3: Párizsban pedig Leon Marchand lehet, vagy lehetne, ugye ezt még nem tudjuk, és térjünk egy picit vissza egy az adás legvégén az Európa-bajnokságra, mert hogy a franciák világklasszisa is talán a jelenleg első számú férfi úszó, vagy az első számú úszó az úszók között a világon egy úgynevezett csípő közelítő izomsérüléssel küszködik, ami főleg a mellúszásban akadályozza, úgyhogy egyenlőre kérdés, hogy mely számokat nem tudja vállalni, de talán a 400 vegyest el kell, hogy engedje. Azért nézzük magyar oldalról, nekünk is rosszul esne, hogyha a legjobb magyar úszó sérülés miatt nem lehetne ott az év főversenyén, és most a franciák állnak úgy, hogy hát Marchandnak minden mozdulatát figyelik.
5: Igen, és fura nyilvánvaló, mert hogyha nem Párizsban van az Európa-bajnokság, akkor lehet, hogy habkönnyen azt mondja, hogy sérült vagyok, nem akarok indulni. Így viszont, hogy Párizsban rendezik, így azért szerintem kereskedelmi egyéb kötelezettségei biztos, hogy vannak, amik egy picit nyomás alá helyezhetik őt adott esetben az orvosi konzilium mellett után.
3: Ez az élsport sajátossága.
5: Igen, de sosem jó, hogyha ez bejön a képletbe, hogy valaki megsérül. Kívánom neki, hogy legyen erős és tudjon úgy versenyezni, mert az úszósportnak szerintem szüksége van ilyen húzónevekre. Még akkor is, hogyha egy-két számban üti a magyar érdekeket.
3: De szerintem az nem baj, hiszen hogyha versenyhelyzet van és dresszel visszatéréssel, tehát mi is abból táplálkozunk, hogyha csatákat látunk a medencében, és a versenyzőnek is szerintem értékesebb a siker, hogyha tényleg komoly riválisokat tud megverni, és ez most nem közhely, tényleg így gondolják, hogy azokat kell persze megverni, akik ott vannak a medencében, de azért egy erős versenyben nyerni, az szerintem minden sportoló álma.
5: Abszolút, úgyhogy szerintem azért fog indulni Marchand, de én úgy vélem, attól tartok, hogy fékezett habzású programot fog most úszni, valószínűleg a váltókat nem fogják erőltetni.
3: És a vegyest lehet, hogy kiveszi a repertoárból.
5: A 400-at szinte biztos vagyok benne, hogy el fogja engedni.
3: Meglátjuk. Vásárai Tamásnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a vízösszeköt hatásában, és hát akkor jó utat a jövéten, mert egy másik sportágban láthatunk, hiszen a felnőtt atlétikai Európa-bajnokságon közvetítesz majd. A kedves hallgatóknak pedig mondom, ránézek az órára, nagyjából 46 perc múlva kezdődik majd a hölgyek 5 kilométeres.
5: Milyen villám gyorsan számolsz fejben, Emil?
3: Megtisztelő, köszönöm szépen. Szóval 14 óra 30 perckor kezdődik majd a női 5 kilométeres versenye a nyíltvízi úszóknak a franciaországi Európa-bajnokságon Mihályvári Farkas Viktóriával. Remélhetőleg főszerepben, ugye tegnap 10 kilométeren a második helyen zárt, úgyhogy neki szurkolhatunk majd 14 óra 30 perctől, de egyébként a vizes Európa-bajnokság minden fontos döntőjét láthatják az M4 sporton, legyen az műugrás, toronyugrás, műúszás, vagy éppen nyíltvízi úszás, a medencés program pedig majd a jövő héten kezdődik. Vásárai Tamásnak tehát nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
5: Köszönöm szépen.
3: Mi pedig jövő héten szerdán újabb témákkal folytatjuk. Köszönjük a figyelmet, a szerkesztő műsorvezető Bitman Emil búcsúzik. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Vízösszeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja. Sporttörténelem a Nemzeti Sportrádióban.
6: Ismét köszöntjük Önöket Túri Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Virányi Zsolt vagyok. Az 50 évvel ezelőtt, egész pontosan 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezett montreali nyári olimpián sportolóink összesen 4 aranyérmet szereztek. Erről lesz szó a Sporttörténelem mostani adásában. Ez akkoriban elég kevésnek számított, már mint a 4 montreali aranyérem 1976-ban, legalább annyira kevésnek, mint aztán 2008-ban Pekingben, ott összesen 3 aranyérem született, ráadásul az utolsó 3 napon. Mai adásunkban tehát ez a bizonyos 4 montreali olimpiai bajnoki cím és ennek megszerzésének a körülményeit idézzük fel. Kezdjük rögtön az elsővel, Magyar Zoltánnal, a lólengés klasszisával. Szia, Gábor!
7: Én is üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. A Ferencváros tornásza Víg László tanítvány ekkor már kétszeres Európa-bajnok és világbajnok volt a montreali olimpia előtt. Az összetett versenyben a 9. helyen végzett és a legmagasabb pontszámmal jutott a szerenkénti döntőbe, ám vele kapcsolatban érkezett egy rosszabb hír is, megküléssel bajlódott és fájlalta a derekát.
6: Mennyire zavarta mindez a gyakorlata a bemutatása közben?
7: Olyan ellenfelei voltak, mint a japán Sawao Kato, Eizo Kenmutsu, a szovjet Alexandru Gyitya, Nikolaj Andrianov Magyar Zoltánnak eredeti eleméért járt plusz 2 pont. A Népsport így írta le a gyakorlatát, idézem a sportlapot. Indul a körzés, a mozgás felgyorsul, orsó, sikerült, tovább a vándor, gyönyörűen dolgozik Zoltán, csodálatosak az ollói is, már alig várjuk, hogy befejezze, úgy izgulunk, hogy ne roncson, és leugrik néhány másodperc múlva felvillan az eredményjelzőn a pontszám 9,9 Magyar Zoltán az olimpiai bajnok.
6: Ez a bizonyos elem pedig, ugye az olimpiai bajnokról torna elemet is elneveztek, ez a magyar vándor. Mit illik erről tudni?
7: Zoli az elemet először az 1973-as grenoblói Európa bajnokságon mutatta be. A sportolók már nem csak párhuzamosan mozogtak a lovon, de olyan mozgást, amit magyar végzett, senki más nem tudott. Az 1972-es olimpián már megpróbálkozott a ló feletti körzéssel, de akkor saját bevallása szerint sem mentálisan, sem fizikailag nem állt még készen arra, hogy világszínvonalon is bemutassa. A körzésnek az volt a külön nehézsége, hogy a két kápa közé is betette a kezét, amikor haladt a ló egyik végéből a másikba. A selejtezőben leesett a szerről, az egyéni összetett döntőjében azonban már végrehajtotta, magas pontszámot kapott érte. De az igazi áttörést az 1973-as év hozta meg, akkor tudta már stabilan megvalósítani, amire készült. A vetétársak hiába filmezték, a szeren nem tudták lemásolni, ráadásul az 1976-os játékok előtt betanult még egy elemet, ez volt az orsó.
6: Újdonsült olimpiai bajnokunk még Montrealban tartott egy élménybeszámolót, amelyen szóba került a magyar vándor is. Hogy zajlott?
7: Igen, megkérdezték tőle, mi a titka a vándornak, elmondta, hogy 4 évvel korábban Münchenben leesett a szerről, majd így folytatta, idézem. Utána 1973 elején több hetes észak-amerikai túrán szerepeltünk. 2 hét alatt 7 versenyen vettünk részt, és mindenhol szerspecialisták álltak ki ellenünk. Úgy, hogy mi minden szeren bemutattuk a gyakorlatokat, a házi gazdák pedig szerenként váltogatták csapatok összeállítását. Tulajdonképpen ekkor sikerült a több éves edzés után versenyen is bebiztosítanom a vándort. Az egésznek az alapja a páros lábbal való körzés tökéletes elvégzése. Ez nagyon sok gyakorlást igényel.
6: Ő lett a hónap, azaz július sportolója akkor.
7: Igen, a Sportlap cikkben méltatta a teljesítményét, többek között ennyire fenkölten, idézem. Magyar Zoltán szemben az érzéketlenséggel, a szer közönyével, a gravitáció kivételt nem ismerő erejével elkezdett vándorolni az 1 méternél alig hosszabb úton. Milliók között is egymagában, csak a saját szívdörejét hallva és valahol a tudatában, hogy felvillant vagy nem villant fel, de ott volt. Az idő morzsájának morzsája kell csak is, hiába dobta áldozatul ifjúságának lángoló éveit. Majd néhány sorral alább, és Magyar Zoltán a dobogó csúcsán is magányosan áll, de már a szeretet távolból ható hullámaiban, melyek lassacskán feloldják ezt a magányt, a tornász magányosságát.
6: Magyar Zoltán 1976 után 4 évvel később Moszkvában is megvédte, pontosabban ott megvédte olimpiai bajnoki címét, tehát ismét aranyérmes lett, 2 aranyérem lólengésben Magyar Zoltán neve mellett. Montrealban a második aranyérmünket egy nappal később, július 24-én női törvívásban Tordasi Ildikó szerezte.
7: Tordasi nem csak azzal vitt véghez óriási bravúrt, hogy nyert, hanem ő a harmadik, aki Elek Ilona 1936-ban és 1948-ban aratott győzelme után, és Rejtő Ildikó 1964 és aranyérmét követően a női tör egyéniben a dobogó tetejére állhatott.
6: Mit lehet tudni Tordasiról?
7: Amikor gyerekként ott téblábolt az öttusa versenyeken, azt mondták róla, ő a svarci lánya, a papa, a legendás gyúró, Schwarzenberger Ferenc volt ugyanis. Idővel aztán ő lett Tordasi Ildikó édesapja.
6: Münchenben?
7: Münchenben 1972-ben még a Bóbis Ildikó, Rejtő Ildikó féle generációval ezüstérmes lett csapatban, Moszkvában 1980-ban.

0: Szovjet nyert, és ezt követően Bob és Bielova összecsapása arról döntött, hogy a szovjet továbbra is vetétárs marad-e vagy sem. A magyarok úgy küldték a pásra Bob és Ildikót, hogy Tordasiért vív. Nyert is 5-4-re, ez azt jelentette, hogy az aranyérem sorsáról a tordasi Kolino csata döntött.
1: Azok után, hogy a hatos fináléban egyszer már kikapott tőle, ráadásul 5-1-re.
0: Igen, a mindent eldöntő csatában 4-4-ig fejfej mellett haladtak, ekkor Kolino tőre behorpasztott a Tordas Ildikó sisakját, de ami ennél is nagyobb baj volt, hogy megsérült a homloka. Kamuti Jenő, aki civilben orvos, ugrott oda, hogy leragassza a sebet.
1: Miként alakult a döntőtus?
0: Két érvénytelen együttes találatot követően Tordasi hasba szúrt ellenfelét 5-4-re nyert, ezzel övé lett az olimpiai aranyérem.
1: Ez azért is óriási bravúr, mert a döntőbe a Vígaszágról került, ahol az előző évi világbajnok Román Stált kellett legyőznie. Erről mesél itt a sporttörténelemben a Nemzeti Sport főmunkatársa Turi Gábor.
0: Megtetézve azzal, hogy az aranyért a szétvívásban Kolinóval vívott, aki elég simán verte meg még korábban 5-1-re. Erről Tordasi azt mondta később, idézem, az első összecsapáson nem készítettem elő megfelelően a támadásokat, és nem védekeztem jól. A döntő mérkőzés előtt új taktikát dolgoztunk ki. Közelebb mentem hozzá, hogy némiképp ellensúlyozni tudjam Kolinó magassági fölényét, hosszú karját. Ez láthatóan megzavarta őt, nem érezte úgy a távolságot, mint első csörténk alkalmával. Sikerült ráerőszakolnom saját elképzelésemet, és ez volt a döntő. És jól jött a sérülésem is, közben egy kicsit összetudtam szedni a gondolataimat.
1: Nyilatkozott Bob is Ildikó is, aki részben kikaparta ugye az aranyérmet, ahogy elmesélted.
0: Igen, Bob is azt mondta, ültem a csapattársakkal a padon, és egyre mondták, meg kell, hogy verd. Ha megvered, Tordasi kezében az aranyérem fele. Meg kellett vernem Ildiért, a csapatért, a nemzeti színekért. Tordasi egykori edzője Szőcs Bertalan ezt mondta Tordasiról: a valaha volt legjobb magyar női törvívó volt, meglehetősen akaratos, de ez is kellett ahhoz, hogy ilyen fantasztikus sportoló váljék belőle.
1: Az akkor a képes sportnál újságíróként tevékenykedő Sákovicsné Dömölki Lídia, aki nem mellesleg 1964-ben Tokióban a női tőrcsapattal aranyérmes lett, Mi van az arany mögött című cikkében Tordasi Ildikóról írt, hogy pontosan mit azt most elmondott.
0: Igen, idézem, élénk emlékeim vannak arról, hogy minket az akkori nagyokat már igen kis korában is el-elkapott, sőt nagy ritkán le is győzött. Már akkor kemény céltudatos, kemény kislány volt. Dömölki Lídia egyébként nem mulasztott el papírra vetni, ha kellett, az izasztó nyári napokon a stadion körül futott Tordasi, vagy éppen lépcsőzött az olmos övvel, vagy anélkül.
1: Tegyük hozzá, hogy Ildikó 2015-ben 53 évesen hunyt el. Montrealban a gerelyhajtó Németh Miklós következett az aranysorban, ráadásul 94 méter 58 cm-es káprázatos világrekorddal nyert, ahogy annak idején közvetítette Szepesi György a rádióban is, vagy éppen a tévében is hallhattuk, hogy hát majdnem kidobta a stadionból.
0: De azért említsük meg, hogy a 12 tagú döntőbe Paragi Ferenc és Boros Sándor nem jutott be, pedig ők is jó nevű atléták voltak, de térjünk vissza Némethre. Már az 1968-as Mexikó városi olimpia előtt ő volt az első számú gerelyhajtónk, mégis a selejtezőben kiesett, noha 87 méter 20 centis eredményével, magyar csúcsával a második helyen állt a világranglistán, ám sérüléséből lassan épült fel, nem került jó formába.
1: Az 1972-es müncheni olimpián sem sikerült a dobogóra állnia, pedig abban az évben elért legjobbjával, 87 méter 14 cm-rel az olimpiai bajnok Németh Klaus Wolfermann és a második Janis Lussis mögött dobogós lehetett volna.
0: Később erről Németh azt nyilatkozta, a müncheni játékokon túledzett volt. Montreálra Kulcsár Gergely vett át a szakmai irányítást, már rendelkezett kellő tapasztalattal és elkerülték a sérülések. Két sikertelen olimpiai próbálkozás után úgy vágott neki a versenynek, ha nem rontja el, már elégedett, 89 méter körüli dobásra képesnek érezte magát. 1974-ben harmadik, 75-ben első volt a világranglistán 91 méter 38 cm-es dobásával, de a finneknek is jól ment, az olimpiai évében Seppo Hovinen szinte nem hajított 90 méter alatt, az olimpiát megelőzően 93 méter 54 centis eredményt ért el, és még ott volt a honfitársa Hannu Sitonen is. A montreali selejtezőben is jól ment neki, érdekes sztori, hogy a finnek legendás hosszú távfutója lesz-e Virén oda is szólt Némethnek, hogy milyen jól dobott, mire Németh Miklós azt válaszolta, nézd a versenyt, mert lehet, hogy meglepetést látsz.
1: Nem csak a selejtezőben ment jól, a döntőben első dobásával világcsúcsot hajtott, 94 méter 58 centimétert.
0: A dobószámokban rendre beigazolódott, hogy aki elsőre nagyot dobott, akár meg is nyerhette a versenyt, mert lélektanilag sokkolta a többieket. Nem véletlenül írta a Népsport.

0: Mindenki tudta a stadionban, hogy ez a verseny már eldőlt. Nem véletlen, hogy a nagy ellenfél Sitonen így reagált, idézem, aki egy olimpián legelsőre ezt csinálja velünk, az méltó az aranyéremre. Miklóst jól ismertük, és őt tartottuk a legnagyobb ellenfelünknek. Az a rettenetes dobás mégis összetört mindannyiunkat. De egy ilyen kiváló kísérlet a tettet végrehajtót is megviseli. Német a következő két lehetőségét kihagyta, mert képtelen volt megfelelően összpontosítani, egyébként így látta saját dobását. Amikor kivágtam a gerejt, megláttam, a még felfelé tartó ívet, hallatlanul ideges lettem. Éreztem, hogy nagyon nagy lett a dobás, aztán egy szakasz kiesett az agyamból, azt mondják, össze-vissza ugráltam, lehet, de hát nem minden nap dob az ember világcsúcsot, azt is megjegyezte, ellenfelei gratuláltak a dobáshoz, idézem német szavait. Ahogy néztek rám, abból megértettem, hogy belül már feladták a versenyt.
1: Mit jelentett Németh Miklósnak az olimpiai bajnoki cím? Mit nyilatkozott a Népsportban az Arcanum segítségével? Turi Gábor elmondja.
0: Idézem az aranyérmest, abból a szempontból elég tételt, hogy végre megfeleltem a magammal szemben támasztott elvárásoknak, amelyek között az is szerepelt, hogy olimpiai bajnok édesapám volt a követendő példa. Mindent összevetve olimpiai bajnoknak lenni maga a beteljesülés.
1: Milyen visszhangja volt a német győzelmének és káprázatos első kísérletének, ennek a majdnem 100 méteres dobásnak, hajításnak?
0: A Times ezt írta, idézem, 20 esztendeje a norvég Egil Danielsen állított fel világrekordot a Melbourne-i stadionban. Gerej a rudugrók helyén ért földet, most Németh Miklós hajította el a gerejt majdnem a rudugrókig, habár a montreali olimpiai stadion sokkal nagyobb a Melbourne-nél. Amikor Németh a győzelmi dobogón megfordult és boldogságában az öklét rázta, felötlött a nézőben, vajon nem azt mondja magában, no most aztán jól megmutattam nektek. A Guardian szerint vannak, akik éremért jönnek, s aztán a cél hirtelen már nem is ez, hanem a világcsúcs, és nem is akármilyen, és a többieknek már nem is akad ellenszerük. Éppen úgy nem, mint ahogy a mexikói olimpián minden döntős távolugró elvesztette önbizalmát, amikor Bob Beamon fenomenális távolugró teljesítménnyel rukkolt ki.
1: Köztudott egy újabb érdekesség Németh Miklós kapcsán, hogy az 1948-as londoni olimpiai bajnok kalapácsvető Németh Imre fia volt. Mit szólt a papa fia sikeréhez?
0: Míg a selejtező után óvatosan fogalmazott, idézem, előfordult már olyan, hogy valaki a selejtezőben nagyot dob, azután az elődöntőből nem tud bekerülni a döntőbe. És ugye Miki nagyot dobott a selejtezőben, aztán persze elmondta, fényes sikernek tartja Miki győzelmét.
1: Hogy mekkora szám volt az olimpiai aranyérem, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy gerejhajtónk a gépkocsijára az NM, tehát tulajdonképpen a monogramját, Németh Miklós 9458-as rendszámot kapta végül, de nem utolsó sorban július 27-én Montrealban az 1976-os olimpián vízilabdázóink is olimpiai bajnokok lettek.
0: Ráadásul 12 év után, ezt megelőzően 1964-ben Tókióban állhattak fel a dobogó legmagasabb fokára. Az 1968-as Mexikó városi tornán bronzérmes lett az együttes 4 évvel később Münchenben, ezüst jutott.
1: Egy román játékvezető, bizonyos Cornel Marculescu, aki később a Nemzetközi Úszószövetség ügyvezető elnöki tisztét töltötte be. Szóval Marculescu leplezetlenül a magyarok ellen vezette a szovjetek elleni mérkőzést ott az olimpián.
0: Igen, Münchenben a mieinknek nyerniük kellett volna az első helyzet találkozó 3-3-as döntetlent hozott, és a Szovjetunió elsőjét. A Zuhany Iradó szerint Münchenben élő emigráns magyarokat komolyan foglalkoztatta a gondolat, hogy ellátják a játékvezető baját.
1: Igaz, hogy Rajki Béla szövetségi kapitánya játékok után azzal mondott le, hogy vízilabdában a magyaroknak a második hely kudarc, ez inkább egy kérdés, mint
0: így
1: kijelentés.
0: Így van, pontosan így volt. Rajkit nem kisebb egyéniség követte a kapitányi poszton, mint a játékosként háromszoros olimpiai bajnok Gyarmati Dezső, segítője pedig ugyancsak a sportág egyik honi legendája, Kárpáti György lett.
1: A müncheni játékokat követő évben megrendezték a sportág első világbajnokságát 1973-ban Belgrádban, hogy miként végzett válogatottunk, azt is elmondja most a Turi Gábor.
0: Magyarország megnyerte a tornát, Belgrádban tűnt fel Csapó Gábor, aki kiválóan illeszkedett a csapatba, rögtön húzó emberré vált. Az együttes az 1974-es Európa-bajnokságon első lett, rá egy évre a Kaliban rendezett VB-n második. Magyarán esélyesként vágtunk az olimpiának 1976-ban.
1: Nem mellékesen, Montrealban nem akadt gond a játékvezetéssel.
0: A mieink iszonyatos fölényben játszották végig az egész tornát, az alapcsapat felállása a következő volt: Molnár Endre a kapuban, Szívós István, Faragó Szalagó Tamás, Sárosi László, Horkai György, Csapó Gábor, Sudár István. A kapuban Cservenyák Tibor váltotta Molnárt, a mezőnyben Gerendás György, Kenész György, Konrád Ferenc kapott még lehetőséget.
1: Kik voltak az ellenfelek, nézzük sorban.
0: Ezek voltak a mérkőzéseink, az ausztrálokat 7-6-ra, a Kanadát 4-2-re, az NSK-t 4-0-ra győztük le, az olaszokat 6-5-re, ismét a nyugatnémeteket 5-3-ra, a hollandokat ugyancsak 5-3-ra, a románokat 9-8-ra vertük meg. Az utolsó forduló előtt már aranyérmes volt az együttes, talán ezért is 5-5-re végeztünk a jugoszlávokkal, a Népsport nem véletlenül írta, idézem: válogatottunk ezúttal kissé halványabb teljesítményt nyújtott, ez azonban mit sem volna a végső győzelem értékéből, amelyet így is veretlenül szerzett meg.
1: Montrealban a nézők a lelátón így biztatták Faragó Tamást: go, go, Faragó!
0: Igen, a vasaspólósa roppant népszerű volt, nem véletlenül ontotta a gólokat, a 8 mérkőzésen 22 gól szerzett, ezzel a torna gól királya lett. Az olaszok ellen 6-5-re megnyert találkozón, és a hollandok ellen 5-3-as győzelem során 4-4 gól dobott. Akárcsak Németh Miklós édesapja, Szívós Istváné is olimpiai bajnok. Idős Szívós István 1952-ben és 56-ban nyert aranyérmet. Ő így látta a montreali történéseket, tehát fia olimpiai sikerét. Idézem: nagyon jó csapatot sikerült Gyarmati Dezsőnek összekovácsolnia. Gratulálok a kapitánnak és a fiúknak. Rendkívül boldog vagyok, hogy a fiam olimpiai bajnok lett. Ez volt minden vágya, hiszen nyert már világbajnokságot, Európa-bajnokságot és több mint fél tucat magyar bajnokságot. Most végre 28 éves korára ez a vágya is beteljesült.
1: Az 50 évvel ezelőtti montreali nyári olimpia magyar sikereiről beszélgettem Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával. A sporttörténelem végén Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az Asszó, a Nemzeti Sport Rádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, illetve köszöntjük, hiszen itt van állandó beszélgető társam, hogyha vívásról van szó, Fodor Kende, a Magyar Vívószövetség sportigazgatója, korábbi kiváló kardvívó, olimpiai 5. helyezett világbajnoki ezüstérmes, akivel gyakorlatilag végig közvetítettük a világbajnokságot az M4 Sporton, hallhattatok bennünket, és most a Nemzeti Sportrádió Vívó magazinjában egy kicsit kivesézzük ezt a bő egy hetet, mert a selejtezőkkel együtt annyi volt a hongkongi világbajnokság, és beszélünk arról, hogy a magyar válogatott milyen teljesítményt is nyújtott. Ugye, ha csak az érmeket nézzük, a magyar női kard csapat aranyérme a legfényesebb, és emellett még volt két kiváló egyéni érem is, méghozzá Dósa Dániel férfi tőr egyéniben, és Battai Sugár Katinka női kard egyéniben bronzérmes lett, és Battai Sugár Katinka így tehát a legeredményesebb magyarként egy arany és egy bronzéremmel térhetett haza Hongkongból. Fodor Kendét kérdezem, hogy félig üres a pohár, félig tele, mire számítottunk, mennyi jött be ebből, ugye azért voltak itt még értékes éremközeli helyezések, például két negyedik hely a férfi kart csapat, vagy a női párbajtőr csapat részéről.
6: Szép jó napot kívánok mindenkinek, én is, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én azt gondolom, hogy nem lehet eldönteni, hogy félig tele vagy félig üres. Hoztunk nagyszerű eredményeket, tehát a női kard, én azt gondolom, az egy fantasztikus, Dózs Adani harmadik helye fantasztikus, de ezzel együtt hagytunk ott érmeket, amelyeket el lehet hozni. Nagyon jó látképe, vagy nagyon jó visszajelzés a csapatvezetésnek, a vezetőedzőknek, Bocskó Gábor szövetségi kapitánynak, hogy hol kell finomítani, hol kell változtatni, hol kell igazítani a felkészülést, hol kell a fejeket egy kicsit rendbe tenni, hol állunk jól, és igazából most csak nem jött ki a lépés, hiszen azért azt elmondhatjuk nyugodtan, hogy ezen a hongkongi világbajnokságon szinte minden nap, talán az utolsó nap kivételével folyamatosan a papírforma az felül lett írva, tehát hogy nagyon sokan értek oda, és olyan, hogy biztos vagy olyan, aki egészében jól vívott, és most tutira hozza, olyan nem született.
5: A legeredményesebb nemzet Olaszország lett, 4 arany és 4 ezüstéremmel összesen 8 érmet szerezve. Utánuk jön a két 4 érmet szerzett ország, Korea és Franciaország, és 3 éremmel őket követi a magyar csapat. Hogyha ezt nézzük, akkor ez egy nem feltétlenül rossz eredmény, bár azért a Bocskó Gábor szövetségi kapitány előzetes elvárásait nem érte el ez a 3 érem.
6: Igen, gyakorlatilag, ha így nézzük, akkor ez, hát ha nem is rendben van, de az elvárt szinten lehet, én azt gondolom. Főleg, ha azt megnézzük, hogy milyen nagy nemzetek mögöttünk végeztek. Az olaszok 4 arany, 4 ezüst, az nagyon retteltesen erős. A koreai csapat is lehetett számítani, hogy ott lesz. A franciák az utolsó pillanatban ugye a férfi karcsapattal mentették ezt, hiszen gyakorlatilag addig nekik nem volt aranyérmük. De mögöttünk végeztek az oroszok, mögöttünk végeztek a németek, az amerikai csapat, a kínai, a hongkongi, tehát nagyon-nagyon nagy nemzetek, Japán, úgyhogy azt gondolom, hogy ott vagyunk elől, de amit előbb mondtam, én azt gondolom, hogy most ugye a felnőtteknek egy picivel hosszabb pihenő kezdődik, de alapvetően a szövetségben már dolgozunk a következő szezonon, tehát ma-holnap el kell fogadnunk azokat a kötelezőket a versenynaptárral együtt, hogy elinduljon a szezon, de hogy meg kell nézni, hogy hol kell változtatni, hiszen nagyon gyorsan október végén már felnőtt világkupák vannak. Én látok még lehetőséget, még van lehetőségünk plusz érmeket elhozni.
5: Ugye a szövetségi kapitány úgy fogalmazott a világbajnokságot megelőzően, hogy a cél 3-4 érem, tehát a 3 érem azért az megvan, és szeretné, hogy minden csapat a legjobb 8 között végezzen, ez azért nem sikerült, és pont ami talán meglepő, bár azért az Európa-bajnokságot meg az idei szereplést látva talán annyira nem is, de tudásra meg mégis azt érzi az ember, hogy igen, szóval a férfi párbajtőr csapatnak a szereplése, akik nem tudtak a legjobb 8 közé bejutni, és az előző gondolatmenetet kiegészítve, ugye, hogy mit vár Bocskó Gábor, azért hozzátenném, hogy inkább úgy fogalmazik, hogy nem teljesen jött ez be. Azért van részben ugye a 3 érem, ami azt jelenti, hogy valamilyen szinten igen, de ennél azért biztos vagyok benne, hogy a szövetségi kapitány többre számított.
6: Abszolút, tehát én azt gondolom, hogy ahol igazán hiányérzetünk lehet, az a férfi párbajtőr. Tehát ezt ki lehet jelenteni azzal együtt, hogy a 4 fiú gyakorlatilag kiemelt, tehát a világranglistán top 16-ban vannak, valahogy egyéniben ebben az évben jobban ment, bár az, hogy folyamatosan világkupáról világkupára elő legyenek, ez kevésbé jött össze, de nagyszerű eredményeket vívtak nagyon-nagyon régen, vagy talán soha nem volt olyan, hogy 4 nő férfi párbajtőröző legyen a 16-ban. Ezzel együtt nem jött ki az egyéni, és ami igazán fáj, az a csapat, zárójelben nem felmentve őket, hogy ezen a párbajtőr csapatmérkőzésen egyetlen egy nagy nemzetnek sem jött be. Tehát, hogy egy olyan döntőt láttunk, amire egész biztosan nem...
5: Kazaksztán-Ukrajna.
6: Igen, amire nem számított volna senki.
5: Úgy van, és a legjobb 16 közé nem tudott bejutni a címvédő Japán.
6: Abszolút.
5: Kikaptak a britektől 45-44-re, szóval itt azért nagyon sok minden, ahogy mondod, papírforma az felborult.
6: Igen, tehát hogy ez egy jelzés, hogy nem velünk van a gond, vagy nem csak velünk van a gond, de hogy nálunk valamit át kell írni, valamit egy picit változtatni kell, ha nem is kicsi, lehet, hogy nagyon, az látszik, illetve lehet, hogy egyszerűen a férfi párbaj törmezőny annyira sokat változott, hogy a tuti meg a biztos az egyre kevésbé használható jelzés. Egy mondatban. Meglátjuk, ugye elindul a következő szezon, ahonnan gyakorlatilag már indul a kvalifikáció, ugye a következő világbajnokság, amely Taskentben lesz szűk egy év múlva, az már az olimpiára kvalifikál. Nagy pihenő, én hiszek a srácokban, hiszek abban, hogy mindenki ugyanazért a célért dolgozik. Most én azt gondolom, hogy egy picikét el kell ezt engedni, aztán amikor újra bemennek a terembe, akkor el kell kezdeni összerakni ezt újra.
5: Ugye egyéniben Nagy Dávid, Koch Máté, András Vitibor, Siklósi Gergely, ott sem jött össze a négy közékerülés, de hát láthattuk korábban, hogy erre többen leginkább ugye Siklósi Gergely a nagy világversenyeken is képes, úgyhogy tényleg csak azért hoztam a párbajtőrözőket szóba, hogy nagyon drukkolunk nekik, hogy sikerüljön rendezni a sorokat a következő időszakban, mert az olimpiai indulás szempontjából is a következő szezonban már nagyon-nagyon fontos lesz az, hogy hogyan teljesítenek.
6: Abszolút, tehát teljes mértékben igazad van.
5: Olimpiai bajnokok.
6: Hát, és egyszerűen nagyon nehéz, tehát nem történhet az meg, ami oly sokszor előfordult, hogy az utolsó versenyen vívjuk ki a szereplési jogot az olimpiára, az nagyon-nagyon felőrli a csapatot, nagyon embert darál, tehát, hogy az nagyon nehéz, jó lenne elől maradni. Hát most én azt gondolom, a hat szakákból talán itt van a legnagyobb kihívás.
5: Beszéljünk most viszont a legszebb napokról. Ugye egyértelmű, hogy a női kard csapat aranyérme kívánkozik az első helyre, és igazából Battai Sugár Katinka teljesítménye, aki egyéniben is érmet tudott szerezni. A Deac vívója még mindig csak 23 éves, és már háromszoros világbajnok csapatban, és összesen 5 VB érme van, hiszen van még egy csapat bronz, meg a mostani egyéni bronz. Úgyhogy ez egy egészen kivételes karriernek látszik már most.
6: Igen, mert hogy nagyon az elején van, de azt kell, hogy mondjam, hogy ugye nagyon szűk, nagyon kevés létszám a női kardmezőny, és sokáig hiányzott egy erős csapat, ez most nagyon jó felállt, ugye nagyon nagy kérdés volt, hogy hogyan tudunk frissíteni, fiatalítani, de ez is jól működik, és azt kell mondanom, hogy egy nagyon erős generációk jönnek még továbbra is, tehát én azt látom, hogy ez rendben van. Talán a létszám, ha növekedne, az nagy segítség lenne, mert akkor nagyobb lesz a merítés, nagyobb a verseny, jobban tudnak a top versenyzőik is fejlődni, de abszolút a női kard rendben van. Én azt gondolom, hogy nehéz így végigvinni a kvalifikációt, hiszen valószínűleg elő leszünk, de hogy könnyebb lesz egy picikét, az biztos, és hát megmutattuk a világnak, hogy ott vagyunk az élmezőnyben, tehát számolni kell velünk. Sugi pedig fantasztikusan vívott. Talán ott a négyből a kettőbe az annak a német versenyző ellen,
5: Eifler, aki
6: megnyerte ott a 8-1, az amit érdemes lesz megnézni, hiszen aznak az arszónak a másik felében fantasztikusan vívott, csak olyan sok előnyt adott, de ezzel együtt én azt gondolom azt, hogy abba a táskába egy bronzérmet meg egy aranyat rakott bele, talán jobban, jobb szájízzel jön majd
5: és
6: haza.
5: És szerintem most is több lett, méghozzá annak köszönhetően, hogy egy olyan vívót győzött le Eifler előtt, a 8 között, akinek a stílusa egyáltalán nem feküdt eddig neki. És most Mihajlova az orosz ellen egy olyan zseniális vívás, szerintem az a legjobb, legszebb asszója volt, nyújtott ezen a világbajnokságon, amit nem mondom, hogy eddig nem láttam tőle, csak megint azt érzem, hogy megint lépett egy szintet. És ezt nagyon jó látni.
6: Vezéregyeniség volt végig, azzal együtt, hogy azért említsük meg ugye a Szűcs Lucát is, aki a döntőben egy óriási fordítást hozott, ami úgy kellett, mint egy falatkenyér, és utána a Spiszana hozta a kötezőt, és ugye Katona Renát ugyan nem állt be, de biztos vagyok benne, hogyha úgy kellett volna, akkor szívét, lelkét felteszi a pásra, tehát nagyon csapatként dolgoztak, gyönyörű eredmény, és tényleg nagyszerű.
5: Jó, hát akkor haladjunk sorban. Szűcs Luca, akárcsak Battai Sugár Katinka, háromszoros világbajnoki aranyérmes. Egészen elképesztő, ő is még fiatal, és igazából most láthatták sokan talán a Szűcs Lucától, bár szerintem az olimpián egyéniben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, attól függetlenül, hogy érmet nem nyert. Szóval az, hogy, hogy alapból is van egy karizmatikus egyénisége, és hogy hozzá tudja tenni azt a tudást, ami benne van, és nem hogy alapembere, hanem húzó embere már ennek a női kardválogatottnak, és rengeteget tett ahhoz, hogy a világbajnoki aranyérem sikerüljön, sőt, talán ő vívott a legjobban a világbajnoki döntőben. Emlékezhetünk arra a fordításra,
6: kellett,
5: amit a harmadik asszóban produkált a kínaiak ellen. Gyakorlatilag ott ő hozta vissza a magyar csapatot, és fordította meg az állást, ami megalapozta a végső győzelmet.
6: Igen, én azt gondolom, hogy ha Luca visszanéz erre a világbajnokságra, az egyéni verseny nem úgy alakult, ahogy szerette volna. A csapat mérkőzéseken is egészen a döntőig én úgy éreztem, hogy Sugi viszi a csapatot, és Anna és Luca felváltva teszik hozzá azt a pluszt, ami kellett a győzelemhez, viszont abszolút a döntőben az a harmadik mérkőzés az nagyon kellett, mert Suginak meg Annának nem volt meg az érzés, de ő gyakorlatilag visszahozta őket, visszahozta a csapatot abba a hitbe, hogy ezt ők megnyerik, és utána gyakorlatilag végig vittük és végig vezettünk. Nagyon jól vívott, én azt gondolom, hogy ők ketteni így abszolút alaptagjai ennek a csapatnak, és mellék lehet építeni, és a másik két versenyző is oda tette magát, hiszen Spisz Anna ugye gyakorlatilag jubilált ezen
5: hát a... Hát jöjjön akkor Spisz Anna, VB újonc.
6: Így van.
5: És...
6: friss születésnaposunk.
5: És végig vívta a döntőt.
6: Igen.
5: Spisz Anna, 21 esztendős, ugye most már, már idézőjelben természetesen.
6: Rettetesen szalad az idő.
5: És ilyen fiatalon bizony nagyon derekas teljesítmény kellett ahhoz, hogy egy világbajnokságot meg tudjon egy csapat nyerni, mert nem két emberből áll.
6: Igen, kellenek
5: a többiek
6: kellenek
5: is.
6: Akik hozzák azt a kötelezőt kell, hiszen az a karban 45-ust mindig levívják, és kell az, hogy akiben van hit és van erő, Anna ezt nagyon jól hozta az első világbajnokságon, én mindenkinek azt kívánom, hogy amikor debütál, akkor az éjjel legyen.
5: És akkor a klubjaik is hangozanak el, Battai Sugár Katinka, Deac, Szűcs Luca, BVSC és a két vasasos Spisz Anna, illetve Katona Renáta. A Katona Renátához pedig annyit még mindenképpen tegyünk hozzá, és mondjunk el, hogy januárban neki még a derekával műtét.
6: Igen, egy műtét volt, és úgy jött visszaértve, úgy került be a csapatba a világbajnokságra.
5: Tehát nem hiszem, hogy gondolta volna januárban, hogy ő világbajnok lesz majd júliusban, de megcsinálta. Visszajött, és tényleg le a kalappal
6: és
5: előtte
6: itt,
5: is.
6: És itt köszönet annak a stábnak, aki Renit segítette ebben, hogy ilyen gyors lett ez a felépülés, és hogy újra harcra kész lehetett.
5: Ők tehát a női kardozóink, a háromból két érem szerzői, hiszen ugye csapat arany, és egyéniben pedig Battai Sugár Katinka bronz. Tőrözők. Ugye amikor arról beszéltünk, hogy hány csapatunk volt közel az éremhez, kihagytuk az elején, pedig mondani kellett volna tőr válogatottjainkat. Ugye ötödik lett a női csapat, ami egy óriási bravúr, egyetlen egy vereséget szenvedtek attól az olasz válogatottól, amely szenzációs teljesítmény nyújtva. Az egész mezőnyt leiskolázva lett világbajnok. És nem véletlenül, ugye az ötödik helyért vívni kellett ám az elveszített negyed döntőt követően, és mind a két asszóját nyerte a magyar csapat erős ellenfelek ellen, a hölgyek az oroszokat győzték le előbb, majd aztán Kanadát.
6: Fantasztikus, és ez a, ugyan nem érem, de ez egy éremmel felérő ötödik hely, ezt így szokták mondani. Náluk leginkább az a cél, hogy ugye megy a fiatalitás, hogy újra ott legyünk az élmezőnyben, mert ha azt mondjuk, én azt gondolom, nem mondhatjuk, hogy most rólunk szól, de nagyon közel állunk, nagyon centi az, hogy belépjünk ebbe a top kategóriába, illetve hát az olimpia segítene ebben, ahhoz, hogy olimpiára újra kijusson a magyar női tör válogatott, ez a ötödik hely, ez mondom, ez éremmel felért, úgyhogy ez egy nagyszerű eredmény, és a következő év az rendkívül fontos lesz, hogy ott az a csapat, ha változik, vagy nem változik, de ugyanilyen fantasztikus eredményeket hozzon, és én azt gondolom, akkor ez az álom, ez a régi nagy álom, hogy a női tör csapatunk újra kijut az olimpiára, akkor az elérhető lesz.
5: És ami a kardozóinkat illeti, férfi kard csapat negyedik hely, mármint a férfi kardozókat, ugye nőkről beszéltünk, egyéniben Szilágyi Áron jutott a legtovább, negyed döntő, és hárman pedig a 64 között búcsúztak már.
6: Egyéniben én azt gondolom, hogy ott az a, ugye Áron ment a legtovább, és hárman 64-be kikaptak, az talán ugye, én azt gondolom, a két legfiatalabb versenyző, Dalos és Tóth Beci esetében talán elfogadható, vagy lehetetlen, tehát óvatosan álltunk hozzá, hogy ők mit fognak hozni. Kiki váratlan vereségén azt gondolom, hogy ez váratlannak minősíthető. Áron is nagyon közel volt, ugye egy tusra emlékeim szerint, hogy tovább jusson. Csapatban nagyon közel voltunk, ugye Európa bajnoki döntőt vívtunk a románokkal, és úgy hozta a sors, hogy velük vívtunk a harmadik helyért. Most a román csapat, amiről olyan sokszor beszéltünk, most ők nyertek. Hát ezt be kell tenni oda a memóriába, mert én azt gondolom, ez a román csapattal sokszor fogunk még találkozni. Nagyon közel voltunk, hiányérzetünk egy pici talán lehet, de én azt gondolom, hogy ott maradtunk, és ez volt a legfontosabb.
5: És akkor női párbajtőr, róluk még nem beszéltünk. Ugye az egyéni talán nem sikerült olyan jól, ahogy arra számítottunk, viszont a csapat remekelt, és nagyon közel volt az éremhez.
6: Igen, a női párbajtőr csapat is nagyon-nagyon közel van ahhoz, hogy kijussunk az olimpiára. Muhér Eszternek nem úgy alakult az egyéni, ugye Nagy Blankának nagyon jól sikerült, vagy legalábbis nagyon közel volt, hogy nyolcba jusson, viszont itt is nagyon közel voltunk az éremszerzéshez, itt is azt gondolom, hogy minden a három vagy a hat szakágat a helyén kell kezelni, nagyot léptünk abba az irányba, hogy a női párbajtőr csapat is kijusson az olimpiára, az utolsó olimpián Muhér Eszter csak egyénben volt kint, és a csapatunk nem volt kint, tehát azért mondom, hogy több oldalról, több szempontból kell nézni az eredményt, ezért is mondtam a legelején, hogy nem lehet mindenre azt mondani, hogy félig teli vagy félig üres. Nagyon változó, nagyon máshol áll, mint a hat szakágunk. De abszolút a női párbajtós sokat lépett előre, nagyon fontos lesz a következő egy év.
5: Összességében ezt a vívó világbajnokságot milyennek ítéled meg? Nagyon sokan azt mondják, meg láthattuk is, és tényleg így van, hogy rengeteg új arc tűnt föl, kicsit átrendeződtek az erőviszonyok, viszont ezzel nem teljesen értek egyet, látva az olaszok remeklését, ugye ők egy tradicionális vívó nemzet, és látva azt is, hogy azért a franciák, a koreaiak, meg a magyarok ezzel a három éremmel ott vannak az első ötben az éremtáblázaton, de tényleg azért, ha a másik részét nézem, az egyéni versenyekben voltak olyanok, volt jó pár meglepetés, például hát a meglepetésnek számít egy cseh párbajtőrvívó aranyérme, ugye Supenics, bár hozzáteszem, hogy ő már olimpiai bronzérmes is volt.
6: Törben lett aranyérmes, és ugye itt gyakorlatilag a tört érdemes néznünk,
5: vívó, igen.
6: Hogy ugye Dósa Dani harmadik helye, és ugye Szemes Geri egy tusra volt, hogy ő is ott legyen, tehát hogy nagyon közel voltunk, és ugye tört csapat hetedik helye, nagyon, ugye tavaly nagyon-nagyon magasra rakták a lécet a srácok, ugye ugyanaz a csapat állt fel, én azt gondolom, hogy az egész évben szuper eredményt értünk, itt is közel voltunk mindegyeniben, mind csapatban, hogy kicsit fényesebb legyen, de jött az a mondás, ami így a legvégén a hongkongi világbajnokságon észrevehető, vagy sokszor mondtunk, hogy szinte minden papírforma felül lett írva.
5: És akkor folytatom tovább a párbajtőrrel, ha már szóba hoztam, ugye ott pedig a svájci Málkotti. Tehát oké, hogy nyertő csapatban világbajnoki címet, de annak is igazából 8 éve, és nem nagyon számítottak arra, hogy ennyire jó napot fog majd ki, de végigment. És ő Siklósi Gergő legyőzője volt az egyéni versenyben.
6: Nekem egy kicsit olyan érzésem van, hogy azok a favoritok szinte mindenhol, akik egész évben elől voltak, mintha fáradtak lettek volna, mintha nyúzottak lettek volna, mintha már mindenki az utolsó utáni energiáit kaparta, vagy szedte volna össze. Szerintem egyébként ország ennek is köszönhető ez, ugye ez már évek óta téma a Nemzetközi Vívószövetség is nagyon sok helyen, hogy kell-e ennyi verseny, nem kell ennyi verseny, el kell-e utazni mindenhova, nem kell elutazni, ugye ennek van anyagi része is, hiszen a versenyek már szinte minden földrészen megtalálhatóak. Erős jelzés, hogy ebben valószínűleg újra kell húzni, vagy újra kell gondolni a korábbi gondolatokat, vagy újra kell az egészet értékelni. Meglátjuk, ez az olimpiák nem fog változni, hiszen azt már tudjuk, hogy a Nemzetközi Vívószövetség a korábbiakhoz képest nem változtatott a világversenyek számán. Tehát ugyanúgy egy nagyon-nagyon sűrű program vár szinte minden korosztályra, de az látható, hogy ilyen széles mezőnyben ennyi verseny hosszú távon nem fenntartható, és ugye ilyen nagy sportágok nem, mint foci, amerikai foci, nagyon sok sportágnál, ahol nagyon sok a terhelés, ez egyre inkább kérdés, hogy meddig lehet ezt csinálni, meddig lehet ezt magas szinten üzni. Én azt gondolom, hogy ennek a hongkongi világbajnokságnak az egyik ilyen visszajelzése mindenki irányába, hogy nagyon talán, mintha sok lenne egy kicsikét, és pont emiatt a sok miatt egyszerűen olyan versenyzők jöttek be, akik egy évben nem mindenem versenyen voltak ott, vagy ugye volt olyan vívó, aki nem tudom, 128-ban esett ki párbajtőrben, férfi párbajtőrben. Tehát, hogy nagyon sok meglepetés volt, és ez jelzés nekünk is, hogyha valaki, nagy Isten, nem nyer meg minden világkupát, vagy nincs mindig 32-ben, 64-ben, attól függetlenül képes lehet csúcs teljesítményt elérni.
5: És összességében te hogy láttad ezt a világbajnokságot? Ugye itt most nekem voltak különböző felvetéseim. Neked mit adott ez a VB?
6: Én nagyon élveztem, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy bejöhettem, és végig beszéltük, illetve végig láthattam, és engedd meg nekem, hogy hagy köszönjem meg annak a nagyon sok embernek, most név nélkül nem, akik hozzátesznek ehhez a sporthághoz, azok a válogatott gyúrók, az erőléti edzők, a gyógytornászok, a szövetség, az edzők, a klubok, akik az edzőtársak, akik, ez én azt gondolom, ez egy közös siker, közös eredmény, nagyon sokan tesznek hozzá ehhez a sportághoz, én azt gondolom, hogy jó úton haladunk, az látszik, hogy azért vannak feladatok elég 5-6-7-8, tehát gyorsan össze tudnék sokat számolni, amelyek megoldásra várnak, de amikor arról van szó, hogy a magyar vívás le van-e maradva, vagy nincsen, én azt gondolom, hogy nem vagyunk lemaradva, sok tekintetben könnyen javítható dolgokat kell javítanunk, akár ez az önbizalom, vagy akár a versenyeztetés, vagy egy-két dolog, de nem állunk rosszul, és folyamatosan ott vagyunk előre, és ez nagyon fontos, hogy mindig az élmezőnyben vagyunk összességében, és szerintem ezt kell kiemelni.
5: Olimpiai szemüvegen keresztül, 2 év múlva Los Angeles, most már erre is kell figyelni nagyon.
6: Női tör, én azt gondolom, jó úton halad, ezt kell folytatni, a férfi kardban egy fiatalitás, meg ugye Szatmár Jendes ugye nem utazott ki a csapatta, de egyszer együtt is lehet látni, hogy a csapat oda tud érni, de azért ez egy komoly küzdelem lesz, én azt gondolom, nem elkiabálva, hogy azért ez egy hozható kör lesz, a férfi párbajtörnél ébresztőt kell fúrni, de én azt gondolom, hogy odaérhetnek, a női párbajtőr csapat nagyszerűen halad, tehát folyamatosan versenyről versenyre lépnek előre, a női tör nagyon sokat tett, ott egy nagy eredmény nagyon kellene, és a férfi tör csapat is gyakorlatilag tartotta. Én azt gondolom, hogy ez a 4-5, ne adj Isten, minden csapatunk kijut, ez elérhető távolságban van, de ez még nagyon-nagyon hosszú az út.
5: Hát ez végszónak azt gondolom, hogy tökéletes volt.
6: Egy mondatot mondsz, megengedsz még nekem. Én hagyján köszönjem meg neked, a Magyar TV-nek, meg a rádiónak, hogy foglalkoztok a vívással, hogy bekerülünk, és ez egy fantasztikus dolog. Én azt gondolom, hogy a sportág sikeréhez ez is kell, úgyhogy köszönjük szépen.
5: Mi nagyon szeretjük a vívást, természetesen, és hát bízunk abban, hogy a következő nagy versenyeket is közvetítjük, és ez a 3 érem, ez akkor is legalább vagy minimum legyen meg, mert ezeket nagyon-nagyon nagy élmény volt, de természetesen a többieket is, mert ne csak minden téremben számoljunk, voltak VB újoncok, akik bizony nem vallottak szégyent, vannak fiatalok, és reméljük, hogy tényleg át is fog alakulni majd úgy, akár a magyar vívásnak a palettája, hogy egy erőteljes csapattal utazzon majd a vívó küldöttség a következő olimpiára, mert hogy ez a cél.
6: Egész biztos vagyok benne, hogyha azt mondom, hogy emelt fővel jöhetünk haza Hongkongból. Ez így szerintem nyugodtan kijelenthető.
5: Kende, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, ez volt tehát az Asszó legújabb része, a Nemzeti Sportrádió vívó magazinjának legújabb adása. Fodor Kendét és Varga Pétert hallottátok. További kellemes rádióhallgatást és időtöltést kívánunk. Sziasztok!
2: Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Újabb magyar ezüstérem nyílt vízúszásban az Európa-bajnokságon. Több mint 600 településen rendeltek el vízkorlátozást. Folytatódik a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
8: A tegnapi 10 kilométer után a nyílt vízúszók 5 kilométeres versenyszámában is ezüstérmet nyert Betlen Dávid a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bronzérmes magyar sportoló ezúttal is a német Florian Welbrock mögött ért másodikként a célba. Rasovszki Kristóf hetedikként zárt. Ma este a lengyel Górnyik Zemzse csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. Egy változás történt a zöld-fehérek keretében, a védő Botka Endre helyett a bosnyák támadó Kenan Kodró került be. A vendégek pedig erősítettek, ugyanis kölcsönvették a Celtic-től a 24 éves portugál középpályás Paulo Bernardót. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Győztes meccsen kapott gól nélkül mutatkozott be Gulácsi Péter új csapatában, a spanyol Villarreal színeiben. Az együttes 1-0-ra nyert a szintén első osztályú Levante ellen. A 36 éves kapus végigvédte a felkészülési találkozót. Marozsán Fábián 6-4-6-3-ra győzött a japán Mochizuki Shintaro ellen a montreali keménypályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos a 64 között az olasz Matteo Arnaldival csap össze.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Több mint 600 településen van vízkorlátozás az országban. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A hőség ellenére a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás. A tervezett 7100 megawatt csak 6800 megawattot ért el. Az elmúlt napokban 9%-kal csökkent a vízfogyasztás, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy az összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. A magyar lakosság túlnyomó többsége már csökkentette a víz- és áramfogyasztását a hőség és az energiaválság hatására. Derült ki az RioPron legfrissebb felméréséből. A lakosság 84%-a vett vissza az áramhasználatból, leginkább a háztartási gépek és a klíma ritkább működtetésével. Megújul a teljes HÉV járműflotta a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon. Az ehhez szükséges közbeszerzéseket még az idén kiírják, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a hazahozott uniós forrásokból 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak. Az első akadálymentes, klimatizált szerelvények 2030-tól állhatnak forgalomba. Megszűnnek a járdán lévő kerékpársávok a József körút egy szakaszán, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, emellett új rakodóhelyeket és parkolókat is kijelölnek, hogy megakadályozzák a konfliktusokat, amelyek korábban megnehezítették a gyalogosok, biciklisek közlekedését, valamint a helyi üzletek működését. Hozzátette, dolgoznak a nagykörút átfogó, 2029-ig elkészülő megújításán, azonban egyes beavatkozások nem várhatnak addig. Online átverés veszélyére figyelmeztet a rendőrség Győr-Moson Sopron vármegyében. A csalók változatos módszerekkel próbálják megszerezni az áldozatok pénzét és személyes adatait, gyakran ismert cégek, bankok, webáruházak vagy szolgáltatók nevében. Hangsúlyozták, soha nem szabad megadni banki vagy bankkártya adatokat, illetve netbanki belépési információnkat telefonon és ismeretlen weboldalakon.
2: Közlekedés.
8: Az M0-áson az M5-ös felé vezető oldalon egy defektes kamion áll a Kistarcsa Cinkota csomópont lehajtójánál. A 60-as kilométernél mind a lehajtóágon, mind a külső sávban útszűkület mellett lehet haladni, így fokozott óvatossággal közlekedjenek. Aztán az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán csomópont építés zajlik Lajos Mize közelében. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-5555-605-ös számra.
2: Időjárás.
8: Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Szorító sarok.
2: Egyenesek, horgók, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a szorító sarok a Nemzeti Sport Rádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Ez itt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Elpap István.
2: Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
9: Nem lehet azt mondani, hogy uborka szezon van ezen a nyáron, bár az egyetlen igazán előre tervezett esemény, ez a Nyíregyházi Országos Bajnokság volt, az rendben lezajlott. Közben elhunyt Szántó Öcsi bácsi, erről is nyilván nem lehet megkerülni egy-két szót, érdemes váltanunk Kovács Istvánnal, a Magyar Ökölvívók Szövetsége elnökével, de ami legaktuálisabb, most hétfőn volt 30 éve annak, hogy ahogy te fogalmaztál egy elég érzelemdús Facebook posztban, hogy a második születésnapod, az atlantai olimpiai aranyérmednek a napja 1996. augusztus 3. Ott te kifejtetted ezt, most légy szíves, itt is tedd meg, hogy miért érzed vagy érted ezt a második születésnapnak, illetve hogyan kapcsolódik Szántó Imrehez, Öcsi bácsihoz ez a születésnap?
10: Ez egy nagyon-nagyon érzelmes poszt volt valóban, meg maga ez a nap nekem mindig is ezeket az érzelmeket előhozza, mert hogy a posztban is említettem, meg már sokszor beszéltünk róla, valóban megváltozott teljesen az életem. De ez minden olimpiai bajnokra igaz, tehát az olimpia az egy olyan sorsfordító esemény mindenkinek az életében, akár csak egy olimpikonnak. Ha valaki olimpikonként éli tovább az életét, és a sportban megszerzett, megtanult értékeket viszi tovább, akkor az biztos, hogy megfordítja, vagy megváltoztatja az életét. Egy olimpiai bajnoknak meg mindenféleképpen, de ezt már az olimpia előtt is elmondtam, mert én 92-ben megéreztem ennek a súlyát, meg ennek a különlegességét, hogy mit tesz egy emberrel, hogyha egyszer beléphet, mint versenyző az olimpia családjába, és ezt a 96-ban pedig felértem a csúcsra, mert olimpiai bajnokként valóban megváltozott az élete. Minden, ami az, hogy most te velem beszélgetsz, az is annak köszönhető, hogy én ott augusztus 3-án olimpiai bajnoki címet szereztem, és ezt érzem is azóta, az eltelt 30 évben, minden napomban valami, ami miatt, vagy valami azért történik, mert hogy én ott olimpiai bajnokként tértem haza Magyarországra, és maga ez a 30 év, ez elképesztő mennyi mindent hozott az életemben, tehát annyi féle történet indult el akkor, augusztus 3-án, akarva, akaratlanul, tehát én ezt fogalmam sem volt ezzel az olimpiai bajnoki címmel, hogy ez milyen kapukat nyit meg, és milyen lehetőségeket tartogat az ember részére, és inkább nem is lehetőségnek hívom, hanem milyen felelősséget, és milyen munkát ad az embernek, mondhatni hivatást adott az embernek a kezébe, innentől kezdve úgy is kell élnem, úgy is kell dolgoznom, úgy is kell tevékenykednem, hogy az augusztus 3-ára visszavezetve mindent, tényleg azt kell mondjam, hogy a felelősség tudatában kell az egész életemet élnem, és ez így is történt az elmúlt 30 évben.
9: Amikor kimentél Atlantába, akkor nagyjából két dolgot tudtál, hogy soha többet nem leszel 54 kiló, ezt mondhat, hogy a döntő előtti mérlegelésen legyen ott, aki még az életbe egyszer 54 kilósnak akar látni, ez már jó hangzott, hogy a döntő előtti mérlegelésen, egyfajta terv volt. A másik pedig az, hogy majd tandemet ugrasz egy törnyővel, hogyha minden úgy sikerül, ahogy sikerül. Most a szorító sarkadból ott volt Szántó Imre Öcsi bácsi, hát nem először, és nem is utoljára szerencsére. Ő azért nem az a típus volt, aki ne látná el folyamatos életbölcsességekkel a körülötte lévőket, kitüntetetten téged rá, és augusztus 3-ára, a döntőre, hogyan emlékszel?
10: ha a délelőtti időszak, akkor menjünk kronológiailag. A délelőtti időszakban megtörtént az utolsó mérlegelés, amiről beszéltem, hogy aznap voltam életemben utoljára 54 kilós. Egy nagyon nyugodt napnak néztünk elébe, mert öcsi bácsi is, és én is teljesen nyugodtak voltunk. Dacára annak, hogy egyébként Arnaldo Messa várt rám a döntőben, és tudtam, hogy ez egy nehéz mérkőzésnek ígérkezne, abban az esetben, hogyha én nem lennék 100%-ig biztos abban, hogy akkor addigra megszerzett szakmai tudás, a felkészültségem, minden alkalmassá tesz engem arra, hogy ezt a feladatot most abszolváljam. És aztán, amikor kimentünk melegíteni, megérkeztünk az Alexander Memorial Colosseumba, ami azóta már átépült, nemrég láttam róla egy videót, és egész másként néz ki. Akkor is egy nagyon monumentális épület volt a George Tech kollégiumnak a sarkán, és elkezdtük a melegítést. A melegítés közben nekünk megvolt a ceremóniánk Öcsi bácsival, már azt kell mondjam, hogy közel egy évtizedre visszatekintő közös felkészülésünk, az utolsó pillanatoknak a metodikája az mindig ugyanúgy zajlott. Ő elment kávéért, én lezuhanyoztam, kipakoltam a versenyfelszerelésemet, a kabalababától kezdve az összes ilyen réklit szépen végigraktam, és még volt annyi időm, hogy kimenjek, megnézzem, mert előttem én a második párként szerepeltem, a 48 kilósnak volt az első a döntője.
9: Petrov?
10: Igen, Petrovnak a döntője. Kimentem csak egyetlen beleszagolni a csarnok hangulatába, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy egyetlen magyar sincs. Körülbelül olyan 20 perccel, fél órával az én mérkőzésem előtt egyetlen magyar nem volt, vagy talán egy pár magyar volt csak, de amit én vártam, és amit megszoktam az olimpia alatt, hogy mindig nagy számú magyar különítmény jelent meg szurkolni a magyar sportolóknak. Az Ökölves nagyon népszerű volt már akkor is az olimpiai családon belül, és nem voltak magyarok. És aztán később tudtam meg, amikor már bevonultam, akkor már tele volt magyar zászlóval, meg magyar sportolókkal, meg sportvezetőkkel, meg szurkolókkal a stadion, de mindenki a Lékertónál volt, mert akkor éppen előfutamokat rendeztek Kőbáritának és az összes többi sportolónak, tehát ez volt a késésnek az oka, de ez nem zavart meg annyira természetesen, jól sikerült a bemelegítés is, elkezdődött maga a mérkőzés, és talán a mérkőzés első menetének a közepén, amikor nem is tudom, talán 4-0-ra vezettem, vagy talán azt hiszem, hogy 4-0-ra sikerült elmennem, de éreztem is az ütőtávot is, megéreztem azt, hogy Messa még mindig csak keresi a célt, és nem találja. Én nekem viszont kezdett összeállni maga a bunyó, és az első két menet így is telt. A második menetre olyan megnyugtató előnnyel fordultam, hogy a második és a harmadik menet közti szünetben, amikor kimentem és értesültem Balzsai Karcsi bácsitól, hogy áll a mérkőzés, hogy mennyivel vezetünk, akkor én megnyugodtam. Akkor én már biztos voltam benne, hogy ezen az olimpián 3 perc alatt Arnaldo Messa nem tud annyi ütést elhelyezni rajtam, ami ezt az előnyt veszélyeztetni, és onnantól kezdve én már tényleg úgy éreztem, még talán el is mosolyogtam, ami nem egy jó dolog, hogy az ember elhiszi magáról, hogy most már megvan, főleg az én sportágamban, ahol együttésre van mindenki a bajnoki címtől, de nagyon nagy nyugalom vett rajtam úrrá. Öcsi bácsinál meg pont fordítva. Ő sokkal nyugodtabb volt a mérkőzés előtt, vagy az első és a második menet között, mint mondjuk a második és a harmadik menet között, és amikor feljött a szorítósarokba, akkor egy tőle nem megszokott ideges öcsi bácsit láttam, aki talán akkor érezte meg, hogy ez mekkora dolog lehet itt, hogy milyen közel vagyunk ahhoz, hogy egy ilyen fantasztikus dolgot közösen végrehajtsunk.
9: Ő is 3 percre volt élete első olimpiai aranyától.
10: Igen, igen, igen. És rá ez nagyobb hatással volt, mint mondjuk rám. Engem megnyugtatott, őt meg inkább felidegesítette, és ezért ott elkezdett nekem nagyon fontos szakmai tanácsokat adni. Én pedig így, amennyire lehet, kesztyűvel a kezemben megöleltem, vagy rátettem a vállára a kezem, oda szokás szerint oda googolt egész közel hozzám, és ott mondtam neki, hogy öcsi bácsi, hát már megnyertük, már megvagyunk, már kész vagyunk, most már itt nincs ezzel már nem tudunk mit hozzátenni, meg elvenni se, és akkor ő akkor elmosolyodott, és akkor talán róla is lejött ez a teher, és akkor mondta, jó, akkor csinálj, amit akarsz, akkor boxolja, ahogy egy kőbányai gyereknek boxolnia kell, és akkor jött maga a harmadik menet, ahol nem is tudom, nagyon talán nem is volt...
9: Nem volt értékelhető pont.
10: Igen, igen, ami azért furcsa, mert én is találtam, meg szerintem Messa is talált, de valahogy úgy alakult.
9: A pontozók is úgy voltak, mint te a második menet után.
10: Hátradőltek, ezt már nem lehet elvenni tőlem. És ráadásul a magyar szurkolók, akik végigörjönték ezt az egész mérkőzést, elkezdték a visszaszámlálást 10 másodperccel, de a magyar valahogy nem tud 10 másodpercig ugyanabban az ütemben, mint hogy az óra szeretné visszaszámolni.
9: De akkor se, ha látja.
10: Igen, igen. Itt elkezdődött a visszaszámlálás méghozzá olyan sebességgel, hogy 10, 9, 8, 7, 6, ami nem egyezik az óra sebességével, és eljutottunk odáig, hogy mondjuk 2 vagy 3 másodperccel a vége előtt már felrobbant a csarnok, hogy vége. De még nem volt vége, még volt 2 másodperc, én már a levegőben voltam, messze még...
9: Ott szaladgáltál körbe-körbe.
10: Hát ott már nem kell ez mit hozzátenni, és aztán véget ért maga a mérkőzés, olimpia bajnok lettem, az a fajta öröm, az ott felrobbant. Tehát utána emlékszem, nem is tudom, ez valamikor a helyi idő szerint délután 2 körül lehetett, a délutáni program volt, hogy ez minden országban megfelelő módon lehessen nézni.
11: Itt, itt is normális kora esti időpont.
10: Igen, este 8 óra körül lehetett talán az én döntőm, amiután mi ott délután 2-kor ez megvolt, sajtótájékoztató, öröm, mindenkivel pacsizás, visszamentünk a szálláshelyre, ami körülbelül egy 5 perc gyalog volt a falun keresztül, kellett menni a falu túloldalán, a másik oldalán volt a magyar szállás, ott is fogadtak engem, ott is egy nagyszerű rendezvényt rakott össze a Magyar Olimpiai Bizottság a friss olimpiai bajnoknak, majd utána Öcsi bácsi is elment a saját baráti körével, az edzőkkel, meg a többiekkel mulatni, ezt az egészet megünnepelni, és én is elmentem a kint lévő barátaimmal megünnepelni az olimpiai bajnoki címet, és másnap realizálódott ez az egész. Másnap ülepedett le, de még azóta, vagy akkor sem talán, de másnap volt egy olyan időszakon Köcsi bácsival, körülbelül 2-3 óra, amikor csak kettesben voltunk, elmentünk sétálni, beszélgettünk, kerestük, hogy most akkor hogyan tovább, mit csináljon Öcsi bácsi egy visszavonult versenyzővel, és mit csináljon egy visszavonult versenyző magával a sportággal, de egy nagyon-nagyon érdekes időszak volt, mert meg kellett barátkoznom. Akkor azt hittem, hogy azzal a tudattal, hogy én visszavonultam, hogy most mit csinálok, akkor innentől tovább, mert a szó legszorosabb értelmében nekem egy akkora csúcsnak bizonyult az olimpiai bajnok aranyérem, amiről én úgy gondoltam, hogy ennél már nincs tovább, tehát teljesen felesleges. Nem láttam a motivációt, hogy én 2000-ig tovább csináljam ezt a sportágat, és akkor 2000-ben megvédjem esetlegesen ezt a címet, és mi van akkor, hogy a kétszeres olimpiai. Tehát az már nem ugyanaz, nem akkora dolog olimpiai bajnoki címet szerezni, vagy akár kétszeres olimpiai bajnok lenni. Én legalábbis nem láttam ebben a perspektívát, és akkor én, mint egy visszavonult ökölvívó érkeztem haza úgy Magyarországra, hogy a kézipoggyászomon kívül, amiben az olimpiai aranyér volt, meg az oklevél volt benne, talán még a virágot is hazahoztam akkori feleségemnek, meg a gyerekemnek, akkor még csak a Bence volt, neki hoztam ajándékot. Ennyi volt velem, ezzel érkeztem haza Magyarországra, aztán tudjuk, hogy azóta még hozzáadódott még további 5 év a sportoli pályafutásomhoz, de ott akkor én teljesen egészében biztos voltam benne, hogy 1996. augusztus 3-án az én ökölvívó pályafutásom lezárult.
11: Hát tovább lett, följebb azért már talán nem, mert az olimpiai aranynál talán a profi világbajnoki cím sincs följebb, megbecsültségbe, társadalmi megbecsültségbe biztosan nem. Ugye 30 év telt el azóta pontosan, Öcsi bácsi, most először, ez az első augusztus 3-a 1996 óta, hogy nincs köztünk, hiszen az országos bajnokság nyitányakor hunyt el. Ez a tény, ez a 30. évfordulót nálad mennyire határozta meg?
10: Nekünk volt egy nagyon kedves gesztus mind a kettőnk oldaláról, hogy augusztus 3-án, ezt tényleg úgy éltük meg, mint egy születésnap, és úgy is köszöntöttük egymást, vagy ő hívott engem, vagy én hívtam őt, általában én hívtam őt, és akkor, ha én hívtam, akkor is ő kezdte azzal, hogy boldog születésnapot, Pisti. És ezt így is könyveltük el, hogy neki is születésnapként, meg nekem is születésnapként jelent meg ez az életünkben, és akkor beszélgettünk mindig sokat az ökölvívásról, természetesen legtöbbször erről beszéltem vele. Emlékszem, hogy gyerekkoromtól kezdve nagyon sok mindent tanultam tőle, nem csak az ökölvívással kapcsolatban, az élettel kapcsolatban, a politikától kezdve, a mindennel kapcsolatban. Nem kikértem a tanácsát, de tőle nem kellett tanácsot kérni, adott akkor is, hogy az ember nem kérte. És most volt az első olyan augusztus 3-a, amit nem közösen ünnepeltünk, és hiányzott nagyon, tehát hogy jó lenne még vele beszélni, megosztani vele a történteket, például megosztani vele ezt a fantasztikus hírt, hogy Magyarország története során először rendezhet olimpiai kvalifikációs versenyt.
11: Na, bocsánat, közbevágok, mert valóban ez egy nagyon fontos, és ez lenne a második téma, de azért annyi, hogy azt láttuk, hogy a Magyar Ökölök Szövetsége teljes kollektívája a Ferihegyen meglepetés fogadást rendezett neked abból az alkalomból, hogy 30 év az 30 év, mert családostul akkor tértél haza külföldre. De ez egyszer s mindjárt jelezte azt is, hogy hiszen te vagy a MÖSZ elnöke, hogy az élet olyannyira megy tovább, hogy itt nagyon-nagyon sűrű hónapok várnak a MÖSZ-re 2026-ban, hiszen szeptember Európa-bajnokságot rendeznek, túl vagyunk az országos bajnokságon, ami nem válogatott, azért orientálja Emmanuel Rendzini szövetségi kapitányt, hogy kik lépnek majd ringbe Szófiában, illetve ősszel meg aztán a European Boxingnak lesz az éves rendes szeánsz a Budapesten, majd az első papkapot rendezik meg ugye Európa-Amerika válogatott csapattalálkozó, és aztán World Boxing tisztújítás is lesz, ahova tudtom, ma szintén tervekkel igyekszel, illetve közben napvilágot látott az is, hogy a 28-as olimpia előtti kvalifikációs rendszerben sose látott módon Magyarország is szerepel egy tornával. Most ezeket, ha így szépen tételesen végigmennél, hogy melyikkel hogyan állunk, kezdjük talán az utolsóval, mert ez a legfrissebb hír.
10: Ennek az előkészületei természetesen már megkezdődtek, legalábbis pályázati szinten, tehát mi pályáztunk, sőt az államtitkársággal egyeztettem. Igaz, hogy ki vagyunk csúszva nagyon sok dologból, mert ugye a kormányváltás miatt volt egy szerintem legalább 2 hónapos időszak, amikor még azt sem tudtuk, hogy kihez kell fordulni különböző pályázatokkal kapcsolatban, vagy ki az, aki ámen tud erre mondani. Ellenben volt egy megbeszélésünk fent a belügyminisztériumban, vagy a belügyminisztér és az államtitkárság részéről, ahol idézőjelbe téve engedélyt kaptunk, hogy az olyan nagyon fontos sportdiplomáciailag az olimpiai sportág részére roppant fontos versenyekkel kapcsolatban, ha nem is tudunk döntéseket hozni, de mindenféleképpen pályázati szakaszokban bátran vegyünk részt, hiszen abban az esetben, hogy egy ilyet elnyerünk, amit aztán most már utólagosan tudjuk mondani, hogy ez megtörtént, akkor mindenféleképpen támogatásra méltó. A magyar sportnak nagyon sok rendezvénye van, szerencsére nemzetközi rendezvényeink, tehát olyan világbajnokságokat, Európa-bajnokságot rendezett a magyar sport az elmúlt 10-20 évben, amelyek azért igencsak komoly hatással vannak az olimpiai szerepléseinkre, vagy a nemzetközi sportdiplomáciai pozíciónkra, helyzetünkre, de ilyen olimpiai kvalifikáció a magyar ökövás életében

0: készen áll arra, hogy ebben a sportágban is maradandót tudjon alkotni rendezési oldalról. És én biztos vagyok benne, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is, mivel ez egy közvetlenül őt érintő eseménye egy sportági szövetségnek, tehát a World Boxing szervezetét biztos, hogy fogják monitorozni rendesen a 2027-es világbajnokság rendezési körülményei, eredményei és a többi kapcsán, de hogy a kvalifikációt, ami közvetlenül az Olimpiai Bizottsághoz van bekötve, tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a kimondatlan az egyik nagyon fontos versenye, hogy azt nagyon erősen fogják vizsgálni, az egész biztos, és hogyha ebben mi maradandót tudunk alkotni, akkor a magyar sportdiplomáciának, a magyar olimpiai álmoknak egy fontos lépése lehet, hogy kérem szépen, itt van egy sportág, azt már megmutattuk, hogy úszásban milyen fantasztikusan tudunk rendezni, cselgásban milyen fantasztikusan tudunk rendezni, atlétikában micsoda rendezvényeket tudunk összerakni, ökölvívásban ez eddig elmaradt, tavaly az U23-as Európa-bajnokság már előrevetítette, hogy azért Európából mi vagyunk a legjobbak, én biztos vagyok benne, hogy egyébként ezt világszerte is kiterjeszthetjük innen, amit én láttam ez alatt a másfél-két év alatt, vagy azt megelőzően, akár még IBS időszakomban, azért a magyar rendezés az mindig tip-top, és nem gazdaságilag a tip-top, tehát itt nem kell azt mondani, hogy itt ellocsolunk elképesztő mennyiségű közpénzt, hanem teljesen reális költségvetéssel tudunk egy olyan rendezvényt rendezni, és ez a Magyar Ökölvívó Szövetségére jellemző is volt az elmúlt rendezvényeink, akár az előttünk álló papkupának a költségvetése, vagy egy U23-as Európa bajnokság, vagy Paplaci bácsi 100 éves születésnapja, vagy akár a Magyar Ökölvívó Szövetségének 100 éves jubileum ünnepsége a Hősök terén. Ez mind olyan elfogadható költségvetéssel, mindenféle luxus nélkül, nem túlárazott közbeszerzésekkel valósult meg, amely jogot ad arra, hogy azt mondhassuk, hogy tudunk egy olyan elfogadható költségvetésű rendezvényt összerakni ezen a világkvalifikáción, ami után büszkén mondhatjuk majd el, hogy a magyar ökölvívás hozzátett annyit a nemzetközi ökölvívó élet olimpiai álmaihoz, megmondom még egyszer, hogy a magyar sport olimpiai álmaihoz, hogy büszkék lehetünk majd rá 2028-ban. Úgy megyünk majd ki az olimpiára, reményem szerint, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ennek nem csak sportdiplomáciai, hanem sportszakmai értéke is óriási, mert hogyha itt ezen a rendezvényen tudunk további kvalifikációs helyeket szerezni, és mondjuk nem az jelenleg terv szerint 3-4, hanem akár még nagyobb csapattal tudnánk kiutazni, az egy nagyon komoly erőt képvisel. Tehát az ország, amelyik 5-6-7 versenyzőt tud kijuttatni az olimpiára, már csak a nagy számok törvény alapján is nagyobb eséllyel indul egy-egy éremért, mint azon országok, akik egy vagy két versenyzővel vesznek részt.
1: Hát például már 1996-ban fordult legutóbb elő, hogy mondjuk 6 ökölvívó is volt. Ez persze egyelőre az állam kategória, a NOB részéről pedig most a NOB is újra ismerkedik azzal a helyzettel, hogy van egy nemzetközi ökölvívó szövetség, amelyek arról vetett kvalifikációt lebonyolítani, mert ugye ettől most már az elmúlt olimpiákon elszoktunk. Hát akkor ez legyen így, legyen 4-5, ha a fölött van kvóta, az már fantasztikus, és abból szülessen meg minél több a budapesti szorítóba. Apropó, Budapesten lesz? Tehát a helyszín az mennyire van kőbevésve?
0: Elkezdtük, tehát ugye a pályázatnak az egyik pontja volt, hogy fix adatokkal kellett szolgálni. Ezek azért helyek közel módosulhatnak, tehát természetesen a Paplászló Arénát írtuk be, természetesen azt a szállodát, amelyikben már eddig is a rendezvényeinkkel dolgoztunk, de ez még nem rögzült. Tehát most egyelőre ott tartunk, hogy elnyertük a pályázattal, ezen mi még azért tudunk változtatni, ha nem is a pénzügyi részén, de a rendezésnek a különböző feltételein igen. Én szeretném Budapesten tartani, azért az mégiscsak a sport fővárosa, meg hogyha egy olimpiai pályázatban gondolkodunk, akkor annak is a fő székhelye, a beadó az Budapest városa lenne, tehát lehet, hogy majd legyen így, egyszer majd az olimpiát rendezzük, akkor valószínűleg több nagy megyeszékhely és város fog majd ebbe becsatlakozni, de az, hogy Budapest maga a centrálisan a megnevezendő város, az Budapest lesz, az mindenféleképpen egy fontos dolog, és itt is a szövetségnek a munkatársi körében van több olyan rendezvényekért felelős kollégánk, akik ebben már elkezdték az előkészületeket. Most, ha kronológiailag megyünk, akkor az első és legfontosabb egy olyan kongresszust rendezni a European Boxingnak, ami már itt van előttünk november 7-e, aztán november 14-én ezt a papkupát úgy lebonyolítani. Ezeknek a helyszínei már ki vannak jelölve, már a szállodák megvannak, már az egyeztetések megvannak, a beszállítóktól kezdve, a transporttal kezdve, mindennel már heti rendszerességgel már szervezőbizottsági üléseket tartunk. A 2028-asnak egyelőre még papíron dolgozunk. Tehát annak majd a szerződéskötések, meg az egész, ez mind akkor fog realizálódni, amikor zöld utat kapunk az államigazgatástól, zöld utat kapunk a kormánytól, tehát hogyha meg lesz mögötte a kormányzati garancia, ezek nem tehát én óva intettem a kollégáimat, de ők ezt pontosan tudják, egy olyan tervet kell leraknunk a kormányzat az

0: Nem titkárság asztalára, amely teljesen elfogadható pénzügyi háttérrel rendelkezve a rendezvényt megpróbálni minél jobban a nullszaldó közelébe menedzselni, mert amennyiben elcsúsznánk ezzel a történettel, akkor hiába van ennek sportszakmai jelentősége. Én nagyon nem szeretnék egy olyan szövetség elnökeként tündökölni, akinél olyan közpénzek tűnnek el, mint amilyen mondjuk az elmúlt 6-8-10 évben, akár még a mi szövetségünkben is megvalósult.
1: Hát majd akkor így lesz. Köszönöm szépen, Kovács István.
2: Ez a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
1: Ez volt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
2: Ez volt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától.
0: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: 15 óra 2 perc van, köszöntöm a hallgatókat. Ez a Hazafutás augusztus 5-én szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Szücs Miklós szerkesztő, valamint Nagy Máté és Jánbor Tamás hangmérnök kollégáim nevében is számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Szó lesz atlétikáról, hiszen augusztus 10-től 16-ig rendezik Birminghamben az Európa bajnokságot. Hamarosan a szövetség sportszakmai igazgatójával, Sejder Gézával beszélgetek a felkészülésről és az esélyekről. De az első óra végén szó lesz futballról is, hiszen a Ferencváros női labdarúgó csapata 16 óra 30 perctől BL selejtezőt játszik. A helyszínről kapcsoljuk majd Németh Kornél kollégámat. Ezután következik a Nemzeti Sportkör, majd 17 óra után kapcsoljuk Gyurta Gergely világ és Európa bajnoki bronzérmes úszót, hiszen a hétfői nappal már elindult a vizes EB, a mai napon is nyílt vízi úszóink voltak érdekeltek. Az ő szereplésüket elemezzük majd. Az utolsó fél órában pedig egy labdarúgó konferencia liga előzetest hallhatnak, hiszen a Debrecen a dán Köbenhán, az Eto pedig a lett Riga ellen lép pályára csütörtökön. Ez tehát a mai menü, és ahogy említettem, az első órában atlétikáról lesz szó. Itt van már velem a stúdióban Sejder Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója. Szia, köszöntelek!
5: Szia, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
4: Hát ahogy említettem, jövő hétfőn elindul az Európa-bajnoksága atlétáink számára. Hát 51 fős kontingens utazik majd erre az Európa-bajnokságra. Ez jónak számít, mert hogyha azt nézzük, hogy 24-ben, ha jól emlékszem, a római Európa-bajnokságon 59 fős mezőnyünk volt. Ez most picivel kevesebb. Ezzel elégedettek vagytok, jónak számít. Mire számít azt ezen az EB-n?
5: Talán mondhatjuk azt, hogy ez az Európa-bajnokság már nem abból a szempontból került megfogalmazásra szakmailag, hogy hány fős lesz a magyar küldöttség, hanem sokkal inkább az, hogy milyen erőt képvisel elsősorban az olimpia fényében. A közelgő Los Angelesen félúton vagyunk, ez egy nagyon fontos erőpróba, mert gyakorlatilag a felkészülésnek a tesztelése idáig meg kellett történjen, és most az EB adhat egy nagyon jó tükröt, hogy hol tartunk, és most még lehet egyet-kettőt módosítani, de befutóba érkezünk, nem sokára, bármilyen furcsa, nemrég itt volt Párizs, és most már erőteljesen Los Angeles fele fordulunk. Úgyhogy én azon az 51 fő az jónak tekinthető, ez egy nagy delegáció, nem minden kvalifikált verseny indul, tehát én úgy gondolom, hogy tudtunk olyan szakmai döntéseket hozni közösen edző kollégákkal, hogy akinek most jelenleg nem megfelel a formája, de esetleg meghívást kapott, hogy most inkább hagyja ki az EB-t. Én azt gondolom, hogy nagyon jó a létszám, és szerintem nagyon jók az esélyek is.
4: Na igen, ez ilyen szempontból, amit te is mondtál, hogy nyilván egy Európa-bajnokság más, ha mérföldkőként tekintünk rá mondjuk két olimpia között, mint mondjuk akár az olimpia évében, ilyen szempontból hogyan kellett máshogy készülni, nyilván mondjuk az olimpia évében is egy római Európa-bajnokságon, úgyhogy tudtuk, hogy pár hétre rá majd lesz egy olimpia. Máshogy kellett a formát időzíteni, most hogy időzítettétek a formát, most ilyen szempontból mennyire más ez az Európa-bajnokság?
5: Ugye ez egy nyugodt év ilyen szempontból, mert volt télen Turunban egy fedett világbajnokság, és most nyár végén, nyár augusztus közepén az Európa-bajnokság, tehát nagyon jól lehetett időzíteni formát, nem volt kényszer, nem volt köztes Európa-kupa se olyan, ami tovább bonyolítaná a felkészülést. Azt gondolom, hogy akik újítani akartak, és többek voltak, komoly edzőváltások voltak, többen úgy döntöttek, hogy külföldi edzővel készülnek voltak, akik itt belül, határon belül váltottak, metodikák változtak, edzés módszertani metódusok. Azt gondolom, hogy most tényleg egy nagyon jó felmérése következik mindennek, erre lehet építeni a következő ciklust.
4: Nekünk is egy nagyon fiatal csapatunk van, de hogy látjátok így a nemzetközi mezőnyben, mert az is egy tendencia, hogy az olimpia után azért minden országban jönnek a fiatalabb versenyzők, próbálják beépíteni őket ugye a következő olimpiai ciklusba. A nemzetközi mezőny ilyen szempontból hogy néz ki, mit látsz? Mennyire jöttek új nevek?
5: Hát a jó hír, hogy a magyar atlétikában a fiatalok nagyon sokat erősödtek a felnőtt atlétikához. A másik hír pedig az, hogy mindenhol erősödik a mezőny. Tehát velünk együtt erősödik, együtt zombosodik mindenki, tehát aki most itt egy kicsit is lemarad, esélytelenné válik. A fiatalok egyre dominánsabbak, nagyon sok tehetséges fiatal jelenik meg az élattop atlétikában is. Nagyon érdekes ott ilyen szempontból az U18-as Európa bajnokság, ahol aztán klasszis eredmények születtek, mi versenyt jól vizsgáztak, de néztük, hogy ez nagyon komoly színvonal emelkedés. Egyébként látszik a jövő évi világbajnokságnak a szintjein is, hogy reagált rá a Nemzetközi Szövetség is, tehát húzta följebb a szinteket. Egyre jobban föl kell kötni azt a bizonyos nadrágot, hogyha valaki mondjuk döntőbe szeretne kerülni.
4: Mindjárt beszélünk ezekről a szinteidőkről és eredményekről is. Beszéltél arról is, hogy azért változtatni kellett a metodikán a felkészülésen. Ez mit jelent pontosan?
5: Ha nagyon... Összefoglalva szeretném mondani, ma már nem elég nagyon sokat edzeni, ma már okosan kell edzeni. Tehát a mennyiségi munkát sokkal inkább fölváltotta az a célzott, tudatos, kevesebb olyan terhelést, ami a későbbiekben sérülést vagy elakadást okozhat. Ezeket ma már kerülik a nagyon komoly tudományos háttérrel kidolgozott edzésmódszerek. Aki ezekre át tud állni, annak hosszú távú céljai lehetnek, és föl tudja venni a versenyt. Csak mennyiségi munkával ma már nem lehet odaérni.
4: Na, de akkor beszéljünk tényleg ezekről a kvalifikációs rendszerről, illetve a szintidőkről, mert ha jól tudom, például az összetett számokban tavaly januárban már elindult ugye a kvalifikációs időszak, volt, ahol ugye csak júliusban. Milyen szinteket kellett megugrani, hogy azért az Európa-bajnokságra kijussanak a versenyzők?
5: Ugye... A szinteljesítés az mindig egy minőségi mutatója a kvalifikációnak. Aki szintet tud teljesíteni, az a előzetes kalkuláció szerint, ami alapján megállítják a szinteket, a mezőnynek az első felébe tartozik. Tehát akinek szintet sikerült teljesíteni, azt mondhatjuk azt, hogy jó eséllyel döntőre pályázhat. Akik ranglistáról kerülnek be pont gyűjtés után, nekik sokkal nehezebb a dolgok ilyen szempontból, nem lehetetlen, de ők általában többet is versenyeznek, míg eljutnak a kvalifikációig, tehát néha már picit fáradtabban vagy kizsigereltebben érkeznek egy-egy világversenyre. Úgyhogy az egy nagyon fontos tétel, hogyha valakinek viszonylag korán megvan a szintje, és így, hogy említetted, vannak bizonyos versenyszámai az atlétikának, mert mivel atlétikáról általában úgy beszélünk, mint egy sportágról, valójában ez nagyon sok sportág összessége, mert mondjuk egy összetett versenyzőnek a verseny felépítése teljesen más, mint mondjuk egy ügyességi atlétának, aki mondjuk tud egy évben 20-30-at is versenyezni, egy összetett versenyző 2-3-nál már általában meg szokott állni, ezért nekik hosszabb is a kvalifikációs periódusok fél évvel, mint a többieknek. És nagyon örültünk, hogy gyakorlatilag ebben az évben ugye Szűcs Szabina, aki most szép lassan mondhatjuk átveszi a váltóbotot, ha lehet ilyet mondani, összetett versenyzésbe a Krizsán Széniától, ő most már szinttel teljesítve jutott ki az Európa-bajnokságra, úgyhogy komoly reményekkel vághat neki.
4: Ilyen szempontból, hogy azért megfelelő versenyeken induljanak a magyar válogatott tagjai, megjelenek a szintidők, meg lehessenek, de azért ne legyenek túl versenyeztetve, vagy azért, ahogy te is mondtad, a regenerációra is hangsúlyt kell fektetni. Hogy állítottátok össze a versenynaptárat akár mondjuk az elmúlt egy évben?
5: Mint említettem, nem feszes a nemzetközi versenynaptár, így jól lehetett a hazai versenyekkel is játszani, hogy ha most egyetlen egy olyan nagy döntés volt, ugye a Nemzetközi Szövetség két ablakot hagyott az országos bajnokságra, volt egy korai és egy későbbi, ez 3 hét elteltével, mi a későbbit választottuk, tehát közelebb az EB-hez. konszenzus volt ez az edzőkkel való, vezetőedzőkkel való diskurzusban, hogy akkor tegyük erre az időpontra az OB-t. Úgyhogy ilyen szempontból volt mozgásterünk, és tudtuk például az összetett országos bajnokságot is a legjobbjainkhoz igazítani, és velük is megbeszélve, hogy melyik időpontra tegyük az országos bajnokságot, és nem is volt hatékonytalan így.
4: 51 fő, milyen az összetétele ennek a csapatnak? Ugye 50 versenyszámban osztanak érmet, ebből, ha jól tudom, 29-ban indulnak a magyarok. Korábban te is sokszor mondtad, hogy hát szegény Halász Bence, mert mindig tőle várják az érmet. Na ez bár egyébként megváltozott. Most már, ha jól mondom, vagy gondolom, tényleg azért több embertől várhatunk érmet, és a döntőbe jutás is azért elég sok helyen. Azt gondolom, hogy sikerülhet, hogy látod, milyen az összetétele ennek a csapatnak.
5: Igen, ilyen szempontból én is úgy látom, hogy az érem esélyessége most ebben a csapatban nagyobb, mint az előző Európa-bajnokságokon. Bencénél azt gondolom, hogy az érem az tényleg... Nem mondom azt, hogy elvárás, de azt gondolom, hogy egy nagyon komoly esély nála, mert gyakorlatilag ő bármikor képes megnyerni egy világversenyt. Nyilván, hogy egy bármilyen nemzetközi kiemelt verseny, az ott adott pillanatban, adott mentális állapotban dől el, Bence ebben nagyon erős, úgyhogy továbbra is nagyon bízunk benne, de így, ahogy említetted, időközben Molnár Attila az európai élmezőnyhöz fölnőtt. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ő se azért megy ki, hogy nagyon örül, ha beesik a döntőbe. Szerintem ő ott többet szeretne elérni. Mi is titkon reméljük, hogyha jól sikerül nekik a formai időzítés, akkor egy nagyot repesztet a 400 méteren. De meg kell említenem a 4x400-as váltónkat is, mert ha ott a idei egyéni legjobbjakat összeadom, mikor először kimondtam magam számára is, hogy 45-49 a leggyengébb idővel rendelkező jelenlegi magyar atléta ebbe a váltóba, akkor kicsit a hideg is kirázott, mert ez egy félelmetesen jó idő, hogyha a fiúk ott jól összetudják rakni, és jól sakkozunk a taktikai résszel, akkor ők is azért közel érhetnek a dobogóhoz, ezt most már nyugodtan mondhatjuk, mert valamennyire számolni is lehet, de nagyon-nagyon jó tetve nyert Bencének itt a maraton gyaloglás megjelenése és arra való készülés, mert remek időt ment. Én azt gondolom, hogy ő is ha nem is a befutó esélyesek, de ott van az esélyesek között, akik meglepetést okozhatnak. És hát változatlan mondom, van egy nagyon fiatal versenyzőnk, Szabados Ármin kalapácsvetésben, aki idén egyszer már dobott akkorát, amivel akár még szintén nagyon kellemes meglepetést okozhat. Tehát ezt összevetve, és hát bocsánat, ne felejtsem ki, hogy Kozák Luca már egyszer meglepett minket Münchenben.
4: Igen.
5: Pozitívan.
4: 22-ben, igen.
5: És most viszont a idei eredményei meg annál is jobbak. Tehát bőven mondhatjuk, hogy nagyon jó esélyekkel, reményekkel utazik a csapat.
4: Na igen, azért túl vagyunk egy országos bajnokságon, vagy akár egy gyulai memoriálon, ahol szintén nagyon jó tapasztalatokat tudtak szerezni a versenyzők. Azokból miket szűrtetek le? Azokból az eredményekből, a formákból.
5: Ugye a memoriál a felkészülésben azt gondolom egy nagyon jó mérföldkő, nagyon fontos, hogy hazai pályán, remek feltételek között, nemzetközi mezőnyben tudták megméretni magukat a versenyzőnk. Ez még mindig információt adott edzőnek, versenyzőnek, ahogyan továbbról, mert ott még van manipulációs lehetőség az EB-ig. Továbbra is a memoriánál elért eredmények, főleg ha a 400 méteres fiúk teljesítményét nézem, akkor azt mondom, hogy hűha, igen, nagyon sokat léptünk előre, de én azt láttam, hogy jó úton haladt a felkészülés, tehát hogy aggodalomra semmi gond vagyok.
4: Ezt jó hallani egyébként. Mindjárt beszélünk, hogy mondjuk taktikai szempontból akár a váltoknál is miket kell majd figyelembe vennetek. Ugye a szabadtérről lévén szó, titeket mennyire viselt meg most ez a meleg, gondolom azért kellett. Tehát nyilván nem hagyhatták abba az edzést a magyar válogatott tagjai.
5: Az atlétika azért egy nyári sport, és az atléták hozzá vannak szokva ahhoz, hogy melegben kell készülni. Nyilván ez az extrém hőség biztos, hogy jobban megvisel mindenkit, de megvannak a praktikák arra, az edzési időpontok eltolásával, vagy különböző hűtési eljárásokkal, amivel a munkát azért el lehet végezni, és ne felejtsük el, hogy jó eséllyel a versenypályán is meleg lesz. Akkor ott teljesíteni kell. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy ez egy ilyen szakma, egy ilyen hivatás. hogy többnyire nyáron, és nyáron meleg van.
4: Miénk azok meg azért ezek után jól fogják bírni a meleget mindenképpen. Birminghamban azért gondolom valamennyivel hidegebb lesz, vagy hűvösebb lesz. Az európai mezőny mennyire erős? Mit gondolsz? Melyik országok lehetnek a legerősebb konkurencia, mondjuk akár a miénk számára is?
5: Mint említettem, rengeteget változott az atlétikának az erőszintje. Látszik, hogy megmozdult az atlétika, főleg a Covid utáni leállást követően. Az európai nemzetek nagyon sokat léptek előre. Csak a középtávfutást nézem, hogy mennyire elfogadott volt, hogy a középtávfutás az úgy néz ki, hogy kenyai, etióp, és akkor jönnek a többiek. Ma már ez abszolút nem így van. Rengeteg európai futó világklasszis teljesítményre képes középtávon, de ugyanúgy mondhatom a sprint számban, amit a spanyolok csináltak például a váltó világversenyen, hogy milyen váltókat állítottak össze. Nagyon erős nemzetek vannak, spanyolok, olaszok, britek, németek, franciák,
4: hollandok,
5: tehát most azt mondom, hogy nagyon nehéz, de nem feltett kézzel megyünk szép reményekkel.
4: Ez is egyébként látszik a mélyeinken, hogy azért az önbizalmuk szerintem a helyén van fiatalkoruk ellenére. Itt az év során mennyire tudtatok akár nemzetközi edzőtáborokba elvonulni, vagy akár mondjuk akár más nemzetekkel együtt készülni?
5: Ez nem működik másként ma már. Tehát a felkészülés bizonyos szakágakban, bizonyos versenyszámokban nem lehet megkerülni. A közép-hosszú táv gyaloglásban a magaslati edzőtáborok nélkülözhetetlenek. A minél több hipoxiás napok megléte kell a teljesítményhez. A sprintereknél, hosszú gátfutóknál is az, hogy egy dél-afrikai edzőtábort kihagyjanak, az szerintem ma már irreális vagy egyéb meleg égöv, de tulajdonképpen téli időszakban nagyjából oda érdemes menni Dél-Afrikába. Leginkább itt általában találkoznak a más nemzeteknek a sportolóival, mert nagyjából mindenki ilyen logikában és ilyen megközelítésben készül. Az egy külön kuriózum, hogy sikerült olyan nemzetközi kapcsolatot kiépíteni, hogy ilyenkor már nem csak versenyző látja másik versenyzőt, hanem edzővel, világszintű vezetőedzőkkel tudnak értekezni, kommunikálni, és kialakult egyfajta szakmai párbeszéd is ezeken a közös edzőtáborok, vagy egy helyszínen lévő edzőtáborokon.
4: Milyen mutatók alapján döntötök például arról, hogy ki az, aki készen áll egy Európa-bajnokságra?
5: Hogy az atlétika egy mérhető sportág, nyilván, hogy aki a nemzetközi szintet meg teljesíti, annak nagyon nem kell bizonyítani, mert az egy nagyon magas színvonal. Az követően ugye a világranglista megszerzett pontok száma és a ott elfoglalt hely egy egész jó mutató, bár ilyenkor van egy ilyen szakmai megközelítés is, hogy megnézzük a második, harmadik, negyedik, ötödik eredmény átlagát, ami egy általánosabb, de precízebb képet ad, hogy végül is milyen a forma, mert tudjuk jól, hogy vannak olyan speciális helyzetek, amikor egy-egy eredmény kicsúszik a versenyzőnél, de utána nagyon nehezen talál újra arra a formájára, ezért szakmailag a legjobb eredményt az van, hogy kivesszük, és utána nézzünk egy átlagot.
4: Hogy említettem, ugye 50 versenyszámban 29-ben indulnak magyarok. Van olyan versenyszám, ahol hiányt érzel, vagy mondjuk szeretted volna, hogyha indul magyar versenyző?
5: Igazság szerint van. Nagy szívfájdalom, és volt rá esély, de hogy férfi gerelyhajításban nem tudunk rajtozálni, klasszikus számunk, és ott vannak fiataljaink, ott vannak tehetségeink, tehát nem kell keresni őket, most is edzenek és pályán vannak. Még ott van egy kis lemaradásunk, én nagyon bízom benne, hogy ez egy-két éven belül, akár már Los Angelesre is javulni fog a helyzet, azt gondolom, és középtávfutásban is van elmaradásunk, ezt őszintén ki kell mondani, két akadályfutónk jó pozícióba várja, többi középtávfutószámban nem tudtunk megfelelő teljesítményt mutatni, vagy aki tudott volna, az éppen sérült.
4: Igen, egyébként nyilván sérültek is vannak a csapatban, így az országos bajnokság után változtatotok valamit az edzésen, vagy a szakmai terveken, vagy ez már olyan rövid idő, így az EB-ig, hogy már nem volt lehetőségre?
5: Nem, ilyenkor már nem cél. Inkább azon kellett változtatni, hogy volt, akinek azt tanácsoltam, hogy az országos bajnokságot inkább hagyja ki, most már minden erejével. Ha egy kicsit is fájt, kicsit érezsz, hogy húzódik vagy nyom, azt gondolom, hogy aki jó állapotban van és egy EB-re készül, akkor megtehet olyat, hogy az országos bajnokságot hát gyakorlatilag kihagyja, és a biztosra megyünk. A lehető legnagyobb esélyt megadva az EB-n való jó szereplésre.
4: Ki lehet mondani, hogy ki volt az, hogy kinek tanácsoltam?
5: Igen, Szenderfit Dani hármasugró. Ő egész szezonban felkészülése folyamatos volt, de mindig voltak kisebb fájdalmak, és nagy volt a dilemma. Talán egy órát elemeztük edzőjével a helyzetet, és végül meghozták azt a döntést, amiben én erősíteni tudtam őket, hogy ne menjenek neki az OB-nak. És az idei évben hatalmas 811 cm-t ugrópap Kristóf, aki pont az OB elsőugrásánál nyomta meg egy kicsit a boka fölötti részt, érezte, utána kihagyott egy ugrás, két, és utána oda mentem hozzá, és mondtam, Kristóf, azért nem éri meg kockáztatni most, mert borzasztó jó állapotban vagy, bármikor képes, hogy egy döntőt elérni most az EB-n, ne kockáztassunk. Nem volt könnyű döntése számára, mert egy magyar bajnoki cím mindig nagyon kecsegtető, és érezte a formát magában, de végül úgy döntött, hogy nem.
4: Meg hát nyilván azért a gyönyörű szép atlétikai stadionban azért magyar közönség előtt, meg azért egy ilyen hangolásképpen az EB-re nyilván jó lett volna neki is versenyezni. Menjünk azért még így végig tényleg a versenyszámokon, hogy a kalapácsvetést már érintette is, hogy az ott azért akár Szabados Ármin is. Megfogalmazhatok, döntőbe kerülhet, megfogalmazhatok így az egyes versenyszámokkal kapcsolatban bármi célt, vagy azért így rábíznátok a versenyzőkre?
5: Én azt gondolom, ez az edzés a versenyző feladata. Mindannyian tudjuk, hogy körülbelül kinél hol van a realitás. Azért, amikor megérkezünk egy augusztusi versenyhez, ott már a szezonban mutatott forma, versenyzés, az nagyon sokat előrevetít. Ami nagyon nehéz, hogy ott azt a mentális állapotot elkapni, amivel ott aznap a legtöbbet hozza ki magából a versenyző. Itt már ezen múlik. És akkor tudjuk úgy értékelni, hogy ez egy jó versenyzés volt, vagy az, hogy alul több is lehetett volna benne, mert a szezon formája azt mutatta, hogy bizony messzebbre is jutottál volna.
4: És az edzőktől milyen visszajelzések érkeznek, hogy azért így rendben van a csapat, rendben vannak a versenyzők, különösebb problémák nem érzik.
5: Igen, mindenki rendben van már.
4: Ez teljesen jó hír. Gátfutás és sprint számok, milyen előrelépést láttál így az elmúlt években, mert a futószámokban rengeteget fejlődött a magyar atlétika, én azt gondolom.
5: Azt gondolom, hogy a sprint vonalunk az nagyon sokat erősödött, és nem csak a tehetségekben, hanem azt gondolom az edzők felkészültségében is. Nagyon sokat tudtunk, merítettünk Lorenz Sigrevből, aki itt dolgozott a világbajnokság előtt, ő azért mégiscsak a sprintfutásnak az egyik nagymestere a világban, és két évig volt velünk, és két év alatt azért rengeteg olyan jött át, ami nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű volt. Nagyon sokat jelentett, hogy a most már Molnár Attilának is edzője, Loren Mulyvel sikerült nem csak egy szakmai napok keretében találkozni, azóta is folyamatos kapcsolatban vagyunk, és aki igényli és kéri az ő segítségét, azok mondhatom ígyem és bérmentve jó szándékkal elmondja a véleményét. Ezek azt gondolom, hogy nagyon sokat lendítettek, és hogy az edzőinkben is megvan a nyitottság és az akarat, hogy igenis menjünk előre, és lám-lám, kezdjük tudni fölvenni a versenyt a legjobbakkal, európai legjobbjaival mindenféleképpen. Úgyhogy ott tényleg léptünk előre. A gátfutásban szerintem sokkal korábban kezdődött már egy fejlesztési folyamat. Ez valamikor Kozák Luca, amikor először gátfutóként elindult, szerintem oda nyúlik vissza. Ott már a mi edzőinknek is olyan komoly tapasztalata van, ami azt gondolom, hogy bármikor a világ bármelyik részén versenyképességet mutat.
4: Na de hát az eredményeken látszik is, hogy ez működőképes ezek szerint, de ezek a külföldi edzők mit csináltak másképpen, mint ahogy akár mondjuk a magyar edzők, vagy akár amit a magyar edzőknek tanítottak korábban?
5: Én azt gondolom, hogy más az alaphelyzet, a kiinduló helyzet náluk. Nálunk nagyon kevés edző engedheti meg, hogy főállásban napi 24 órában ezzel foglalkozzon. A másik, amit ki kell mondani, és ez nem csak Magyarországon probléma, ez gyakorlatilag a keleti régióban, de Franciaországban is gondot jelent, hogy nem vagyunk erősek nyelvi készségekben, jelesül az angol nyelvtudásban. Azt gondolom, hogy ennek megvannak a történelmi gyökerei, de az a dinamikus fejlődés, ami a szakirodalomban megtörtént, ez most már mind angol nyelven történt, és ehhez való hozzájutás és ebben való elmélyülés azért ahhoz ez kellett. De örömmel látom, hogy a fiatal edzőgeneráció, akik keze alatt most már azért tényleg azt mondom, hogy látszódik az új klasszisoknak a karaktere, hogy ők már ebben sokkal előrébb vannak. Ők már nemzetközi programokba tudjuk betenni őket, ilyen edzői hálózatokba, összetudjuk őket kötni nemzetközi szinten magasan képzett edzőkkel. Én azt gondolom, hogy ez nagy előrelépés, és ez a jövőnek az áloga.
4: De a sporttudományos ismeretek az meg egy annyira speciális nyelvezet, az még hogyha magyarul olvasnék egy-két ilyen cikket, akkor is nehezebben érthető, nem hogy gondolom angolul, de ezek szerint akkor a fiatal edzők erre nyitottak, vagy képzik magukat nyelvileg, vagy rá vannak utalva, ez hogy működik?
5: Igen, velük, tehát nekik van már egy nyelvi alapjuk. Néha egy kicsit unszolni kellett, hogy gyerünk, menjél tovább, mert nem csak megértened kell, amit mond a másik egy-egy edzői konferencián, hanem előbb-utóbb beszélned is kell. Tehát el kell jutni oda, hogy kommunikáljál. Hát biztatjuk őket, de látják, ők is érzik azt, hogy ez másképp nem működik.
4: Na, de akkor közép és hosszú táv, azt te is mondtad, hogy ott azért még van lemaradás, ezt hogy lehetne még felfejleszteni jobban így a... Hol tartunk európai összevetésben tényleg?
5: Nagyon le vagyunk maradva. Ezt őszintén ki kell mondani. Az nem azt jelenti, hogy behozhatatlan, csak úgy gondolom, hogy most következő időszakban egy nagyon komoly szemléletváltásra van szükség. Föl kell építeni azt a struktúrát, amivel versenyképesnek lehet lenni. Meg kell találni azokat a fiatalokat, akik alkalmasak erre. Nagyon érdekes, hogy Magyarországon maga a futás, mint mozgásforma, olyan népszerű lett, hogyha megnézzük az utcai futóversenyeket, és mi is egy kicsit értetlenül állunk azelőtt, hogy miközben népszerű a futás, mint szabadidős sport, nem érezzük a sportban, az atlétikában való ennek a hatását, hogy több-több gyerek kezden el futni mondjuk versenyszerűen. Lehet, hogy itt nekünk is egy kis időre van szükségünk, hogy ennek is egy kultúrája legyen, hogy bizony azt azért tudni kell, hogy ez egy olyan műfaj, ahol mindenem meg kell halni a pályán.
4: Na igen, pont ezt akartam, hogy oké, megvan a megfelelő edző csapat, meg megvan a sporttudományos háttér, de hogy akkor kell, hogy legyen hova nyúlni, mondjuk a fiatalok felé, akit mondjuk fel lehet húzni tényleg ezekre a számokra. Ennyire kevesen választják még mindig az atlétikát?
5: Az atlétikának az atlétika felé fordulás, az lényegesen nagyobb lett, a világbajnokság egyértelműen oda húzta a fiatalokat. Nagyon könnyen mennek a gyerekcsoportok, nagyon könnyen telnek meg. Sokszor az a probléma, hogy nincs hely és kellő számú szakember, hogy fogadja azt a népességet, aki nyitott, tehát az atlétika maga népszerű lett. Amikor középtávfutásról beszélünk, ott el kell gondolkodni, hogy lehet azt úgy fölépíteni, hogy ami fáj, hogy szeresse valaki azt, hogy fáj valami, mert aki ott azt nem éli meg, az nem tudja, hogy miről van szó. Egy nagyon érdekes kísérletet tettünk idén Etiópiában, és edzőtáborozott néhány középtávfutónk. Közül ketten kim vannak most az EB-n, aminek azért nagyon örülök, de ott sikerült olyan kapcsolatrendszert kialakítani, hogy együtt tudtak edzeni az etiópokkal. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül ott egy ilyen 150 fő jelenik meg a pályán reggel, olyan 6 óra tájékán, és elkezdenek futni több csoportban. Na, oda besorolódni, és ott látni, hogy mit jelent nap mint nap egy ilyen falkában lenni. Én azt gondolom, hogy ez ad egy ilyen többletet. Ez egy nagy kihívás most az atlétika előtt. Ez egy komoly feladat, gondolkodni kell rajta, és lépni kell ezen a területen is.
4: De egyébként ez nem csak az atlétikában van, hanem az összes sportágban, hogy minden nap meg kell halni, és nem csak a versenyeken, hanem egyébként az edzéseken is, akkor juthat valaki a világ élvonalába. Beszéljünk az ugrószámokról, magasugrás, akár távolugrás, rugdugrás. Itt műsor előtt beszéltünk ugye Bátori Liliannáról, aki most az U20-as világbajnokságon is részes, és utána megy majd az Európa-bajnokságra is, egy szép kihívás számára. Szóval, hogy látod az ugrószámokat?
5: Ugrószámokban mindenhol van egy-egy ember, aki felszínen tartja. A mögötte lévő, hogy is már népességet érzem kevésnek. A férfi magasugróink elmaradtak. Én nagyon bíztam benne, hogy lesz fiú magasugrónk innen az EB-n, mert nem sikerült teljesíteni. Távolugrásban ugye Papp Kristóf nőknél Bánhidi Farkas Petra döntő esélyes. Tehát nem utazni, hogy zsargomba szoktuk mondani, nem turistáskodni megy ki komoly esélyekkel. Rúdugrásban ugye Kleckner Hanka a országos csúcstartó, én azt gondolom, hogy most edzőt váltott, megnézzük, hogy ez az év, főleg a következő év fog majd mutatni abból, hogy ennek mi az eredménye. A fiatal Böndör Marci sajnos egy deréksérülés miatt azt a döntést meg kellett hozni nála, hogy elengedjük az EB-t, az olimpia ilyen szempontból fontos, és ezért is akarom erősíteni, hogy azért mi az olimpiából indulunk ki, tehát minden az EB keresztül az olimpia fókuszával történik, és ezért hoztuk azt a döntést, hogy nem kockáztatunk egy ilyen fiatal rúdugrónál. Hármasugrásban női versenyzőnk nincs, említett Szenderfi Dani tudja képviselni hazánkat, tehát ott vagyunk az ugrószámokban, de nem kellett válogatózni, hogy ki jusson ki az EB-re.
4: Hamarosan innen folytatjuk még Seiler Gézával, hiszen jövő héten következik majd az atlétikai Európa-bajnokság, most azonban következnek a hírek.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Újabb magyar ezüstérem nyílt vízi úszásban az Európa-bajnokságon. Több száz településen van vízkorlátozás, egyelőre marad a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
4: A tegnapi 10 kilométer után a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában is ezüstérmet nyert Bethlen Dávid a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bronzérmes magyar sportoló ezúttal is a német Florian Welbrock mögött ért be másodikként a célba. Brasovszki Kristóf hetedikként zárt. Ma este a lengyel Górnyik Zabrze csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. Egy változás történt a zöld-fehérek keretében, a védő Botka Endre helyett a bosnyák támadó Kenan Kodro került be. A vendégek pedig erősítettek, ugyanis kölcsönvették a Celtic-tól a 24 éves portugál középpályás Paulo Bernardót. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Győztes meccsen kapott gól nélkül mutatkozott be Gulácsi Péter új csapatában, a spanyol Villarreal színeiben. Az együttes 1-0-ra nyert a szintén első osztályú Levante ellen. A 36 éves kapus végigvédte a felkészülési találkozót.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Összesen 629 településen van vízkorlátozás az országban, olvasható a kormány.hu oldalon. A legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú korlátozás érvényes. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium tájékoztatása szerint a vártnál alacsonyabban alakult a tegnapi csúcsidei áramfogyasztás a rendkívüli kánikula ellenére. A rendszerterhelés a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawattot ért el. Már folyamatos a vízszolgáltatás a Pest vármegyei Tápjószelén, ahol kedden 2300 embert érintő vízhiány volt, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett gyors jelentésében. A Fejér vármegyei Csapdivasztély pusztára a megnövekedett fogyasztás miatt a Magyar Honvédség visz vizet. A Tolna vármegyei Döbrökközön a helyi szolgáltató tartálykocsiból pótolja a szintet a település víztárolójában. A vonatok lassításával és a sínek fehérre festésével védekezik a MÁV a hőség ellen. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a pécsi vonalon kísérleti jelleggel alkalmazott hővédőbevonat 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. A benyújtott javaslatok között szerepel az is, hogy szeptembertől 0%-ra csökkenjen a vényköteles gyógyszerek áfája. Olcsóbb lesz az üzemanyag, holnaptól a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődik. Az Újpesten zajló útfelújítások miatt hétfőtől augusztus 19-éig nem járna a 12-es és a 14-es villamosok. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a teljes vonalon pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. Az autósok a megszokottnál lényegesen nagyobb forgalomra számíthatnak, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A Borsodi tó vizében elszaporodtak a kék moszatok és túl magas az algák által termelt klorofil szintje. Ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Vadnál, a Muhi és a Máji tónál, valamint Nyíklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos, természetes fürdőhely.
0: Közlekedés.
4: Az M0-áson az M5-ös felé vezető oldalon egy defektes kamion áll a Kistarcsa Cinkota csomópont lehajtónál. A 60-as kilométernél mind a lehajtóágon, mind a külső sávban útszűkület mellett lehet haladni, így fokozott óvatossággal közlekedjenek. Az M5-ösön Röszke felé csomópontépítés zajlik Lajos Mézse közelében. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, közel 4 kilométeres a dugó. Aztán három autó összeütközött Biatorbágy belterületén az 1-es főúton. A 14-es kilométernél váltakozó irányban engedik a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 15 óra 39 percen folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt van velem szemben Seidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója. Az elmúlt fél órában ugye beszélgettünk így az Európa bajnokságon való esélyeinkről, ugye legtöbb versenyszámon végigmentünk. Érintetted már a váltókat, de azért beszéljünk erről picit részletesebben, ugye a férfi 4x400 méteres és a női 4x100-as staféta áll rajthoz. Melyikükben látsz nagyobb potenciált?
3: A számok alapján a 4x400 méteres férfi váltó van előkelőbb helyen. Persze a 4x100 az viszont egy sokkal izgalmasabb olyan szempontból, hogy sokkal kiszámíthatatlanabb, hogy ki mekkorát hibázik, nagy csapatok is tudnak hibázni, és ott nagyon könnyen borulhat a papírforma. Tehát én azt gondolom, hogy az esély mind a kettőnél megvan a 8-ba kerülésre. A fiúknak, hogyha ez sikerül, akkor ott még egy picit bátrabb álmok és vágyak lehetnek, ami azért a dobogó irányába húzza őket.
2: Említetted azt is, hogy nagyon fontos lesz majd a megfelelő taktika kiválasztása. Mit vesztek ilyenkor figyelembe? Mert mondjuk nézem a lányokat is, ugye Takács Bogi például ugye 100-200-on is indul, és hogyha bevállalja a váltót is, akkor azért neki ez már a harmadik versenyszám lesz. Szóval mit kell ilyenkor figyelembe vennetek?
3: A lányoknál a önmagában a 100 méterek és talán a 200 méter a Boginak nem lesz olyan megterhelő, és úgy tud a váltóra ráfordulni, hogy 100%-os állapotban, és úgy gondolom, hogy a két gátfutónkat tudja vállalni, és én nagyon bízom benne, hogy ott tud lenni, mert az időrend kedvez nekik, és ők is nagyon jó állapotban vannak, akkor az idén nagyon sokat fejlődő kis Szentgyörgyi Zitával kiegészülve szerintem az együttőképes váltó lehet. A fiúknál érdekesebb, a 400 méter az energetikailag már sokkal többet kivesz a csapatból, ezért a csapatból csak két ember fut egyéniben, ugye Attila és Patrik. Itt is az időrend egy kicsit kedvezőbb, mert van regenerálódásra lehetőség legalább egy nap, és ott a helyszínen kell meghozni majd azokat a döntéseket, hogy a selejtezőben mit merünk kockáztatni, vagy akarunk-e egyáltalán, és inkább ez a kérdés, de egyre inkább az rajzolódik ki, hogy a legfontosabb, hogy bejussunk a döntőbe. Azzal nem lehet, úgyis mondjam, játszani, hogy esetleg ott egy kicsit tartalékulunk, és addig tartalékulunk, míg a lelátóról nézzük a döntőt. Ezt semmiképp nem szeretnénk. Úgyhogy az első dolog, jussunk be a döntőbe, és akkor ott megnézzük, hogy mit tudunk. Hál' Isten vannak jó képességű tartalék. Ott jó a cserepad.
2: Ami nagyon fontos, hát nyilván azért, hogyha valaki esetleg lesérül, vagy kell más emberekhez is nyúlni. Váltószámokban melyik országok vannak most az élen Európában? Ki az, aki még így konkurencia lehet?
3: Hát én azt gondolom, hogy a britek és a spanyolok elől vannak, utána nyílik már, tehát ott már nagyobb harc a további lehetőségekért, de hozzáteszem, hogy azzal is számolni kell, hogy itt a különbség, amikor azt mondjuk nagy különbség, egy-másfél másodperc az egész 4x400-ra vonatkozólag, amin belül mozognak itt ezek a csapatok, úgyhogy meglátjuk, tehát szoros.
2: Elképesztő, hogy igen, milyen szoros a mezőny. A váltószámokban bővítést terveztetek, vagy esetleg mondjuk egy mix váltót valamikor nem szeretnétek majd indítani?
3: Én azt gondolom, mindenképp számolni kell a mix váltó lehetőségben, mert nem mindig tudunk annyi emberrel gazdálkodni, hogy egy teljes vagy férfi, vagy női váltót cseresorra, tehát kellő tartalékkal meg tudjuk formázni. Most az Ultimate Championships keretében lehetőségünk van pályára lépni, mint rendező ország jogán a 4x400-as mixbe, és valószínűleg, és most már pont ezen dolgozunk, hogy a 4x100-as mix váltónk itt fog bemutatkozni először hazai porondon. Mindenképp számolni kell ezzel a formációval.
2: Így az Európa-bajnokságot tekintve mersz akár érem számban, vagy bármilyen más célkitűzést megfogalmazni?
3: Mernék, de ilyenkor sok értelmét nem látom. Én úgy gondolom, hogy 5 érem esélyünk van. Ennek nem mondhatom, hogy a fele, mert 2,5 érem nincs, de azt gondolom, hogy a 2 érem megvan, akkor már nem egy rossz EB-n vagyunk túl. A minden további azt én bónusznak tekintem.
2: Mikor utazik majd a csapat, itt azért nyilván nem kell hosszú utat megtenni.
3: Igen, ilyenkor most már több egyszerre is bevált formáció az, hogy minimális időt vannak kinn a versenyzők. Tehát 2, vagy 3 nappal előtte utazik ki a legtöbb versenyző. Addig itthon tud készülni, pihenni, sokkal nyugodtabb környezet van. Azért ezek a világversenyek nagyon zsúfoltak, mert egy edzőpálya van, egy bemelegítő pálya van. Ott azért nem mindig lehet megcsinálni azt a szakmai munkát, ami ilyenkor jó lenne. Csak azt mondom, hogy a gátakérnél, ha hát majdnem, hogy vérre menő harc van, hogy ki ural egy-egy gátat, vagy 3-4-et. Tehát így közelítjük meg. Úgyhogy több turnusban utazunk. A legnagyobb delegációnk az szombaton indul, 23 főben, de nem csak versenyző van, hanem edzőkísérő is.
2: Így ezekben az utolsó napokban milyen munkát tudnak még végezni a versenyzők, vagy most már azért inkább pihennek?
3: Hát ez egy érdekes dolog, mert egyénileg változik. Tehát van, aki terhelésből tud nagyot menni, tehát kell még neki a terhelés, valakinek meg arra van szükség, hogy most már pihenjen. Ez egy érdekes edzési élettani kérdés, ez hogy mikor kompenzál a szervezet, mikor reagál jól, ha korán hagyom abba, vagy ha későn hagyom abba. Hát erről szól a nagy művészete a sportnak, hogy erre ráérez egy edző, egy versenyzővel kapcsolatban, hogy mikor mit kell még az utolsó pillanatban adagolni, akkor az adja igazából azt, hogy a versenyen, csúcsversenyen, topversenyen ott ki is jön a forma.
2: És hát ami másik nagyon fontos világesemény, hogy mai napon kezdődik az U20-asok világbajnoksága, ott is azért 28 kvalifikációt szerzett a csapat. Tőlük mit vársz? Azért ez nagyon fontos esemény, azt gondolom, mert nyilván ők adják majd az utánpótlást. Szóval mit vársz ettől a csapattól?
3: Elsősorban az U20-as VB-nek a fő küldetése az, hogy itt lehet megnézni azt, hogy ki az, aki a jövőben a felnőtt mezőnybe is bele tud nőni. Nem elsősorban az érmek jelentik itt ennek a bizonyosságát, hanem hogy kiben van meg a lehetőség az, hogy mondjuk a döntőbe kerüljön. Aki ott van a döntő környékén, bejut a döntőbe, jó eséllyel felnőtt versenyzővé válhat. Nagyon erős ez az U20-as VB-nek a mezőnye. Úgyhogy azért is döntöttünk úgy, hogy a legvégén, akiknek a formája megfelelő volt, az évben versenyzett, nem csak egy eredménnyel rendelkezett, és szintet csináltanak, megadjuk a lehetőséget, hogy Eugene-ban az Egyesült Államok atlétika bölcsőjében azon a kiváló pályán megmutassa magát.
2: Van olyan, akit ki tudsz emelni, vagy akire majd érdemes lesz figyelni?
3: Hát szerinted? Igen, mindenféleképpen a magasugró említett Bátori Lili, és a távolugró Rózsegyi Bori, aki a legjobb világranglistás pozícióból megy neki ennek a versenynek, tehát én azt gondolom, hogy ők mondhatjuk éremszerzési lehetőséggel van. A többieknél azon dől el, hogy döntőig el tud-e menni, vagy valaki, vagy nem. Aki elmegy a döntőig, az majdnem biztos, azt gondolom, hogy a következő években is találkozni fogunk a nevével.
2: Érdemes ez tehát az U20-asokra is figyelni, illetve augusztus 10 és 16-a között a felnőtt versenyzőinkre is figyelni, ugye Birminghamben lesz az Európa-bajnokság, amit mi itt egyébként a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítünk, illetve követhető lesz majd az M4 Sporton is. Sedler Gézának köszönöm szépen, hogy velünk volt.
3: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
2: A hazafutás hamarosan folytatódik futballal, most azonban következik egy zene.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: 15 óra 51 perc van, folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és időközben beért a nyílt vízi úszók női 5 kilométeres mezőnye, ahol Mihályvári Farkas Viktória ezüstérmet szerzett. Délelőtt

0: 8 kulcsjátékos távozott a költségvetés csökkentése miatt a bajnok és kupagyőztes zöldfehérektől. A Ferrari ellenfele a Bajnokok Ligája második selejtező körének első mérkőzésén pedig majd a görög bajnok és kupagyőztes PAOK csapata lesz. A görögökről sem sokat lehet tudni, az elmúlt egy-két évben indultak meg látványos fejlődésnek, némi nemű tőkeinjekciónak köszönhetően, így tudták megnyerni a bajnoki címet. Egy olyan játékosuk van, akit a magyar női focit ismerők, vagy a magyar bajnokságot korábban nyomon követők ismerhetnek. Ő Vojle Krisanti, aki játszott korábban a Diósgyőr, illetve az MTK csapatában. Nos, ő a PAOK együttesében szerepel. Feljövőben van a görög női labdarúgás, ettől függetlenül azért a hazai pálya talán a Fradi mellett szól. Ami a lebonyolítást illeti, ez egy négyes selejtező torna, tehát négy csapat vesz részt egy azon helyszínen, két elődöntő mérkőzést követően. Szombaton jön majd a torna döntője, illetve a torna, hát mondjuk úgy, hogy bronz mérkőzése, de itt nem osztanak érmet. És hogy miért van jelentősége ezeknek a mérkőzéseknek, az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA tavaly elindította a hölgyeknél is a második számú kupasorozatot, az Európa Kupát. Így tehát a Bajnokok Ligája selejtezőjéből búcsúzott csapatok, na nem mindegyik, de két együttes is átkerülhet oda. Ebben a csoportban a Ferencváros négyesében szerepel még a norvég Brann Bergen együttese, illetve a koszovói Mitrovica. A két csapat ma délelőtt 10 órakor feszült egymásnak, ott az előzetes erőviszonyoknak megfelelően, vagy 10 órától egész pontosan, szóval az előzetes erőviszonyoknak megfelelően a norvégok nagyon simán 5-0-ra nyertek, tehát az már biztos, hogy a szombati torna döntőben vagy a Ferencváros, vagy a PAOK lesz majd a norvég csapat ellenfele. Amelyik csapat nyer szombaton, ő folytathatja a Bajnokok Ligája rájátszásában, tehát ott összeér majd időrendben a férfi, illetve a női nemzetközi sorozatok lebonyolítása, és a rájátszás küzdelmek a hölgyeknél is jönnek majd. A vesztes pedig, a torna döntőjének a vesztese az Európa Kupa második selejtező körében folytatja a szereplését. A torna bronzmérkőzésének, vagy a harmadik helyet rendezett párharcnak a győztese pedig az első selejtező körben, amelyik csapat elveszíti azt a mérkőzést majd szombaton, magyarul a negyedik helyen zárja ezt a tornát, ő, illetve az az együttes nem folytathatja. Hát nagyjából előzetesen előjáróban, amit magamtól gondoltam, az ennyi ezzel a tornával kapcsolatban, de természetesen, hogyha van kérdés, állok rendelkezésre.
1: Hát ugye történelmi lenne, hogy a főtáldára kerülne a Ferencváros, mert ugye ez tavaly sem sikerült, de mit látsz így a nemzetközi mezőnyben az erőviszonyokat tekintve? Ugye mondtad, hogy a norvégban továbbjutása, vagy már mint hogy döntőbe kerülése nem volt meglepetés, de szerinted ez a Ferencváros, így, hogy mondtad te is, hogy azért elég sok változás volt a csapatban, mire lehet képes?
0: Nehéz megítélni ezt. Maradjunk annyiban így előzetesen, hogy egy nagyon erős kezdősornyi játékosa maradt Albert Floriánnak, tehát azok a meghatározó emberek, ott Eszter, Fenyves, Jevelin, a légiósok közül Edwards vagy éppen Kubaszova, akik húzták a csapat szekerét, ők vannak ezúttal is, viszont a cseresorban vagy a kispadon 8 darab olyan játékos is lehetőséget kap, akik az előző idényben még nem értek oda a felnőtt csapat közelébe. 16-17-18 éves ifjú hölgyekről már-már azt lehet mondani, hogy kislányokról van szó. A tavalyi szezonban a Ferencváros találkozott norvég csapattal, a Vålerengával mérkőzött, méghozzá az a meccs a Bajnokok Ligája rájátszásában a playoffban jött, és ott bizony kettős vereséggel búcsúzott a Fradi. Nos, egyöntetű vélemény, hogy a Brann Bergen a tavalyi Vålerengánál is jelentősen erősebb csapat, tehát adjuk össze a két információt. Adott egy bivaly erős ellenfél már most itt az első mérkőzésen, hiszen ha csak a fogadóirodáknak a szorzóiból indulok ki, vagy a bookmakerek hogyan áraszták be itt a dolgokat, szóval két egyenlő csapatot látnak, vagy egyenlő erők küzdelmét várják, minimálisan a hazai pálya a Fradi felé billenti a mérleg nyelvét, hogy aztán utána jöjjön majd mind a két együttes számára ugye kihívásként ez a bizonyos norvég csapat elleni meccs, valamint az itteni győztes számára. Nos, ott a legnagyobb tisztelet mellett, de a realitások talaján maradva nem nagyon lesz reális valódi esélye a Ferencvárosnak. Ellenben ezzel az átalakult kerettel én azt hiszem, illetve beszélve Albert Flóriánnal tegnap rádiós körülmények között, ma pedig itt a helyszínen pár szót váltva. Szóval ennek a mostani társaságnak az óriási siker

0: lenne, ha ezen a hazai rendezésű selejtező tornán döntőbe tudna jutni, és aztán ott egy kvázi tényleg felszabadult játékkal már-már azt mondom, hogy valódi érdemi tét nélküli mérkőzésen megmutathassa magát egy norvég, illetve ezáltal Európa egyik élcsapata ellen, hogy aztán utána a folytatás mit hoz, az majd szombaton délután derül ki. Csak bíztatni tudom azon kedves hallgatóinkat, akik a harmadik kerület környékén vannak, és nincs programjuk délutánra, mivel ingyenes a belépés, egyébként szeretettel várnak a szervezők mindenkit a harmadik kerület pályán. Rendezik ezt a mérkőzést 16 óra 30 perctől, tehát mindent egybevetve bő fél óra múlva kezdődik a találkozó. A előjáróban csak annyit, hogy kegyetlen meleg van, elképesztő a hőség, viszont a fedett lelátó, a harmadik kerület pálya fedett lelátójú része, az már most teljes egészében árnyékban van, tehát itt a lelátón most már a délelőttiekhez képest jelentősen könnyebben elviselhető a kinti hőmérséklet.
1: Hát az időjárás most sem kíméli a játékosokat, illetve a kommentátorokat sem. Németh Kornélnak köszönöm szépen, aki teheti, tehát látogasson a harmadik kerületi TVS sporttelepre. A hazafutás hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 2 perc van, a hazafutás a Nemzeti Sportkörrel folytatódik, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és itt ülnek már velem szemben vendégeink, Gyé Szabó Csilla, szabadúszó újságíró, Spiller István, az MTI sportszerkesztője, és Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport megbízott főszerkesztője. Sziasztok!
3: Megízott.
4: Szabadúszó.
2: Megbízott.
3: Ja, megízott. Ja, értem. Köszönöm. Jól esik.
4: Szabadúszunk, de most nyílt vízi van.
3: Ebben a melegben izzad a szabadúszót, én irigylem. Jó reggelt
4: mondjuk
3: kívánok.
4: Mondjuk nem a Szajnába, de Balcsiba lehet.
3: Megkezdtünk, ebből mi lesz.
2: Hát meleg
3: kedves
2: van,
3: hallgatók,
2: tény,
3: kitartást kívánok.
2: Ha már is szóba hoztad, nézted a nyílt vízi úszóinkat, négy ezüstérem.
4: Persze. Hát most lett vége, nem adásunk előtt pár perccel. Negyedik ezüst, két duplázónk van. Hát most majd valamikor átfordul aranyát. Most
3: de ezüst is.
4: Ezüst is.
3: De bosszantó a négy ezüst, szerinted?
4: A négy ezüstnél már bosszantó, hogy valamelyik nem volt arany, de figyelj.
2: Most... Szerinted ez mi múlhat, hogy jó, nyilván kicsi volt a különbség, meg ott ment a boxolás, én is néztem egy darabig itt az élő közvetítés.
4: Szoktatok a nyilatkozatokat úgy figyelni, hogy sok kör volt a 10 kilométeren, és akkor hol kell úszni, tudod, mert sok 8 kört mentek, és akkor első körben, hogy hajótól távol, tök jó ezeket így figyelni, hogy a sportolók, hogy megnézi a fiúk versenyét, a Mihályvári Farkas, és akkor próbálod, hogy olyan íveket, vagy sodrásokat, meg fúj a szél a híd alatt, de ezek soha nem úsztam a Szajnában egyébként, de ezek annyira finom dolgok, hogy lehet belőle tanulni egyébként, hogy mennyi mindenre kell még egy ilyen nyílt vizen is, vagy szabadúszó helyen figyelni.
2: Ott az egyik bolyánál egyébként látszódott, hogy mennyire boxoltak a lányok, például most így délután folyamán az olaszok.
5: Hát a nyílt víz az ugye ilyen, tehát a nyílt víz az, én az borzasztó nehéz sportágnak tartom emiatt.
4: Labda nélküli vízilabda.
5: Igen, és amikor, ha figyelitek azt, amikor megpróbálkoznak medencés úszók, mert azért az utóbbi időben, miután nyílt vízen azért elég sok sikerünk van az utóbbi időben, nagyon sokan gondolják, főleg ugye, aki gyorsba úszik, meg hosszabb távokat, hogy na, akkor ő megpróbálkozik a nyílt vízi úszással, de nem mindenkinek sikerül. Tehát azért azt a boxolást ott elviselni, meg ugye taktika kell hozzá. Úgyhogy szerintem borzasztó nehéz. Itt ugye az volt a kérdés, hogy az EB előtt, hogy még a Kristóf, ugye Rasovszky Kristóf, de hát most már a Betlen Gábor az, aki az esélyesebb, tehát most ő is hozza azért az eredményeket. Én a Kristófot borzasztó szeretem, meg egy iszonyú jó sportember. De hát az őrségváltás az történik, ahogy majd ugye a medencében is, ugye fiatalok mentek ki, akikre kíváncsiak vagyunk, hogy fogják megállni a helyüket most a felnőttek között.
4: Ugye itt nyertünk olimpiai aranyérmet ezen a vízfelületen, ahogy tetszik, és most vagyunk félúton párizsi olimpiai és a Los Angeles-i között. De ezek tök jók, hogy jönnek új arcok, mert általában az, hogy a Tokió az egy kicsit csalafinta volt a Covid miatt, hogy csak egy 3 éves olimpiai ciklus lett, akkor kevesebben, akkor még valaki ott még rátett egy lapát. Ha 2020-ban lettem a Tokióban, akkor lehet, hogy már akkor előbb történnek meg mondjuk generációváltások, vagy újabb arcok, mert valaki még a Tokiót letolta, akkor már csak 3 év van a következik. Most egy nagyobb lélegzetvétel van, de tök jó látni, én a magyar úszósportban ezt is nagyon szeretem, hogy mindig jönnek, megmaradnak arcok, és mindig jönnek újak. És akkor újabb érem várományosaink vannak, és nagyon profi az egész háttér.
5: Meg a nyílt vízzel kapcsolatban most a távokra is érdemes figyelni, ugye, hogy a 10 kilométer a király szám általában, ugye abba is nyert a Kristóf, de hogy majd a X-edik olimpia 32-ben azt hiszem, hogy oda már azt tervezik, hogy nem 10 kilométer lesz az olimpiai szám, hanem valami 3 kilométer, és abba is még mindenféle trükkök.
4: Ibószünet.
5: Igen.
4: Los Angeles.
5: Úgyhogy most az 5 kilométer is elkezd értékesebb lenni, hogyha tényleg meg lesznek ezek a változások, mert akkor ahhoz is majd alkalmazkodni kell.
2: Azt gondolom, hogy egyébként féltávnál ezek az ezüstök nem mutatnak olyan rosszul, tehát hogy is kevés volt a különbség. Nem tudom, ti most hogy láttátok a Szajnát, ha már így beszélünk tényleg így a nyílt vízi úszásról és az Európa-bajnokságról, mert most fogadkoznak, hogy azért nem olyan rossz a vízminőség, mint ugye az olimpián volt, azért Fábián Betti nem vállalta be az indulást egyéniben.
5: Hát azt írták, hogy nem olyan rossz, mint az olimpián volt, de ezek szerint miután a Betti ugye úgy ment ki, hogy igen, hát a váltóban gondolom mindenképpen indulnia kell, mert akkor nincs, ahol négy ember kell, ott nem lesz meg a váltó.
4: Nem, csak egy egyénünk volt most a délután.
5: Igen, tehát az egyénibe ő nem indult. Én először úgy értelmeztem, hogy megnézi a vizet, a többiek azt mondták, hogy megnézi az embereket, akik kijönnek a vízből, hogy azokkal mi lesz. Tehát az már logikusabb egy kicsit, hogy váltóban majd azért indulni fog. De mondjuk, hogyha elkapsz egy fertőzést, azt szerintem a váltóban is elkapod. Azt mondják, hogy rossz.
4: De akkor de én verseny nem után jön ki rajtad, nem igen. Ott helybe.
2: Igen, ez kérdés, hogy hány nap múlva később jön ki, mert azért itt volt, aki versenyzett.
4: Szerintem ezért nem merte ezt bevállalni, mert most elkapsz egy vírus, lehet, hogy holnap reggelre már
5: rosszul már vagy. Így van. Ezek lehetnek olyan agresszívak egyébként, hogy ami a gyomrot érinti, hogy már másnap.
4: De egyébként most is Mihály Vár is mondta, hogy nem tudom, szembe jött, lefejelt valami műanyagvödröt, fa, szóval olyan hordalékok vannak itt még így is, miközben amikor bejön a Szajnad a fővárosba, vannak ilyen átszűrő állomások, tehát ez menet közben potyognak bele a farönkök, és de teljesen más, hogy egy folyóba úszol, bár ott Párizsból, ugye ez a Szajna nem olyan széles, mint most a Dunát vegyük ki, mert most sajnos alacsony a vízszint, de hogy van, amikor mondjuk egy óceánöbből beúszol, egy tengerről, teljesen más áramlatok vannak, szélviszonyok, mint egy rakpartba beszorított csőbe kell úszni fölle. Nagyon sok, és akkor volt Szobozta Csilla, ezt a medencés úszás, ott meg általában a sávok ugyanazok. Legfeljebb nyitott medence van, vagy hogy...
2: Visszamérséget.
4: És akkor itt meg ezerféle víz lehet, meg azt, hogy mi jön veled szembe.
5: Egyébként ugye a nyílt vízi úszásban ez probléma, hogy most mindig Párizsról beszélünk, éppen a Szajnáról, az olimpia miatt, meg most az EB miatt, de azért a világkupa sorozatban nem csak Franciaországban voltak problémák, voltak a szemtelen távol-keleti állomásokon is volt, amikor úgy jöttek ki az úszok, hogy hát ők ezt már nem bírják, mert annyira koszos. Én szerintem azért ebben valamit csinálni kéne, mert azért a sportolók egészségét ilyen szinten nem kéne kockáztatni. Nem tudom, mi a megoldás.
4: De figyelsz, hogy elutazó távol-keletre nem két fillér ott lenni, átállás, stb. És utána mondják, hogy pont jött mondjuk valamelyik hegyvidéken valami áradás, bejött az összes hordak, és akkor lefújják a versenyt úgy, hogy mondjuk több száz delegáció ott van, és akkor az törlöd, akkor meg ebből a szempontból. Most azt hiszem volt valami B-verzió, hogy valami átviszik a kajak. Hogyha olyan vízminőség lett volna. De ha már oda utazol, és akkor verseny nélkül maradsz, az nem finom.
2: Igen. És a medencés versenyektől mit vártok?
3: De az nonsens szerintem, hogy az olimpia után megint a Szajnába rendezik.
4: De az most tisztább.
3: De akkor is azért az vicc szerintem, de hát az botrány volt, hogy az olimpián olyan körülmények között kell úszni, szerintem ezt nem lehet megmagyarázni. Úgyhogy én ezt gondolom. A medence rendben van, láttam a műúszokat.
2: Jó a vízminőség?
3: A műúszokat szeretem, figyelem őket, és nagyon ügyesek, és most már kitalálták, hogy nem csak a nézőtéri kamerát lehet követni, hanem a víz alatt is lehet látni, hogy milyen szépen dolgoznak együtt a hölgyek, úgyhogy szerintem a medence az jobb állapotban van, mint a Szajna.
5: És óriás toronyugrásban is lesz magyar, ugye a Dobra,
2: így van.
5: Dobra Viktor, aki hát végül is engedélyt kért a szövetségtől, hogy induljon, nem nagyon van nekünk ilyen szakágunk, meg...
4: Ez melyik a 20 méter? Vagy a 10?
5: Nem.
4: Vagy a nagy torony?
5: Ez a 27 méter, de most Párizsban 20 méterről lesz. És a Viktor azért mondta, hogy akkor most ő elindulna, mert 27 méterről nem tud edzeni. 20 méterről viszont edzésben van, meg versenyeken is indul.
4: Ami létrát a...
3: Jaj, nem.
5: És most akkor elindul. Dobra Viktor.
3: Ahogy nem vettük, akkor nagy Dobra.
5: Nem. De hát azért megjelent, hogy Békés Csabai fiú.
3: Én egyszer fölmentem, hogy
4: 27 méter magasság.
3: Egy 3 méteresre egyszer fölmentem, és gondoltam, hogy 3 méter azért az nem sok. És aztán lenéztem, és akkor rájöttem, hogy oké, hogy 3 méter a trambulin, de 4,80-ról nézem én.
4: De fejedállal is indulhat.
6: Nem, de azért nem.
4: 10 méterrel ugrottam
6: rá. Hát ez egy hős vagy. És nekem ez is megrázkodtatás volt, és ilyen 4 éves gyerekek álltak sor, és így néztek csúnya, hogy bácsi, miért ezt a Mr. Bean jelenetet miért akarja élőbe eljátszani, és így mondtam, akkor összeszedem magam is egy talpast valahogy, de szörnyű volt, úgyhogy ez a...
5: 17-es VB-n lehetett, most ott nekünk ott újságíróknak egy körnek fölmenni, borzam, én is leugrottam, szörnyű volt.
6: Ahonnan?
5: Hát...
6: A hány méteres?
5: Szerintem egy méterrel is volt. Szerintem az is szörnyű volt, de utána a három.
6: A három az döbben.
5: Én
6: gondoltam volna a három méteresről.
5: Én többet nem mentem föl a toronyba.
6: Szinte fölérsz, kis tűzés is eléred. Gondoltam, de a fölállni rá, sokkoló volt. A 10 méter, azt mondják, hogy a 10 méterről úgy néz ki, hogy,
4: én nem láttam,
6: hogy nem látod a vizet, hogy kifelé, hogy nem fog beleesni a medencébe, és úgy kell leugrani.
4: Ugye, Pozsonyban volt, serdülő voltam, nyáron ott edzettem, és nyári bajnokság volt. És a pozsonyi jégpálya mellett volt az úszoda. Most nemrég voltam ott, de azt a tornyot elmondtam, és akkor elbontották. És fölsételként, tudod, hogy kapus, mindenki engem néz, de nem...
6: Kapus veszedésbe?
4: Nem, de tudták, hogy... És akkor egy méter alatt, ez semmi. Fő három, ez is sem. Fölsételtem a 10-re. Mindenki nézett, lenézek, mondom, hol a medence? És ha visszasétáltam volna egy hokis, nem ijed meg... Mondom, egy életem, ugrottam egy talpast, és akkor még az még mindig nem volt, mert olyan mélyre mentem le a vízbe, hogy elkezdtem magam felrúgni, és mondom, hol a tető, basszus? És akkor végül kiszedtem, és akkor tapsoltak, de ez 14 éves koromban volt, most fog 52, azóta
5: kezdve. Azon a
6: ez az élmény megmaradt?
4: Ez megmaradt. De szörnyű volt, mert mindenki mutatott, a csajok is néztek, hú, hát ez kapus, meg magyar, meg ezért leugrik.
6: Le kell ugrani.
4: Ha ott lefutok, nem tudom.
6: Ne, azon a lépcsőn nem lehet lefele jönni. Hogy csak fölfele, igen. Egy irányú az a lépcső a toronyba vezető.
4: Lenéztél, és gyakorlatilag olyan, mint egy most így ránézek a mobilomra felülre, kb. Akkora volt a medence. Hogy fog ebbe belesni?
5: Na, Soma, akkor mi a 3 méternél ott?
6: Nekem az ott véget ért a műugró.
5: De szörnyű
4: és
5: volt a 3 méter.
4: És 27-ről is ugranak, azt mondom.
5: Igen, persze. Az a rendes.
4: De ott, ha nem,
5: az óriás torony,
4: nem függőlegesen mész be, agyon csapa. Szinte betorom.
6: Így van. Igen.
4: 27 olyan. Ki lehetne számolni, mint a M-szer-G-szer háteten, helyzeti energia, egy-kettet M-szer V-nézet, és akkor hogy mennyivel csapod
6: le. Engedjük el.
4: Jó.
6: A műúszás viszont az érdekel, én azt próbáltam medencébe, hogy igen, kis szőrös lábamat kidugtam, és akkor kérdeztem, hogy tudnak-e alkalmazni, de mondták, hogy...
4: Ekkora orcsipasztát
6: volt. Nincs.
4: Az a zselé, mit kellene?
6: Hát most látod, férfiak.
5: Így van, tehát van az előbb is volt,
6: atyaik.
5: És úgy volt, hogy tehát két férfi volt a csapatban, és annak a nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy amit most épp látunk ott a kivetőn. Igen, a kivetőn.
4: Mit kellene a hajukra? Az milyen zselé?
6: Zselatin.
5: Az erő, ahogy zselatin, igen. Na szóval a férfiak fontosak, mert sokkal magasabbra dobják a csajokat. Igen. Mert szebb maga a produkció.
6: Vannak olyan sportok, csak ezt már nem szabad erről beszélni, amit lányok szerintem ne üzenek, de olyanok is, amit meg fiúk. Ne.
5: Hát ha alulról csak úgy dobdossák fölfelé, akkor nem látjuk nagyon, hogy fiúk.
6: De most már látod, mert oldalról is mutatják őket.
4: Két pasi, 6 lánya elmegy edzőtáborba. Somának próbál kedvet.
6: Nem.
4: Étkezési zselatinnal leragadtam.
6: Étkezési zselatinnal rögzítik a hajukat, igen. Mert az tartja.
5: Azt tartja legjobban?
4: De ez hogy lehet lemosni, mert ha a vízben nem jön, a zuhanyzófra se jön.
6: Várok az MT-be tőled egy
4: kis szakcikket.
6: Egy szakcikket, egy szinkronúszó edzővel, és átvesszük, hogy zselatin, orcsipesz és egyéb nyalanságok.
2: Igen, legközelebb készültek a részletekkel, légy szíves.
6: Amikor a Vajdahunyad váránál megépítették a szinkronúszó medencét a Budapesten, az gyönyörű volt.
4: Meg a Dunában volt a toronyugrásunk.
6: Igen. Jó volt a háttér. Igen. De igen.
4: És még volt víz a Dunában.
2: Még volt víz a Dunában, igen, régi szép idő.
6: Meg lesz, még, már nem lesz. De holnap után eső. Holnap után és azután eső.
4: Na, de ez 1 centit fogja fölemelni körülbelül, amire itt átmegy. Mindegy, Paks üzemeljem.
2: Na, visszatérve a vizes EB-re, mit vártok összességében a csapattól? Csillámított a Milák Kristófot, szerintetek?
5: Hát az az igazság, hogy ugye most egy kisebb csapat megy ki az Európa-bajnokságra, mint általában jövőre, amit itthon rendezünk világbajnokságot, oda tervezik azt, hogy, hogy mindenki indulhat, aki megúszza a szintidőket. Most ugye a Sós Csaba úgy állította össze a csapatot, hogy akiknek az európai legjobb 8. helyezett idő megvan, magyarul aki döntős. Úgyhogy az a cél, hogy azokat vitték. Hát a fiatalokra
4: ezzel
5: kíváncsiak
4: mondtuk,
5: vagyunk.
4: Hogy mi a cél, nem? Tehát, hogy
5: igen, a döntősek.
4: Döntök,
5: így van, így van, és akkor ott van a Hubert, meg ott van a Milánk, akitől azért általában nem csak döntőt szoktunk várni. Őtőlük meg érmeket várunk, gondolom. Én szerintem mindig maximalisták vagyunk, de ahogy most itt az ezüstérmekről beszéltünk, tehát az érem, meglátjuk.
4: Úszás, világsport, tehát ha valahol úszásban érmet szerzel, legyen az EB vagy VB, az már brutál.
5: Van konkurencia.
4: Az van, van.
2: Na de akkor térjünk át a labdarúgásra.
4: Két arany,
2: az mondtad, számol lenkéhető lesz?
6: Én nem vagyok maximalista e tekintetben. Én elégedett vagyok. Én nem szeretem ezt a rátenni a terheket, meg
4: de most a versenyző most hallja, hogy mit mondasz te itt a sportkörbe, szerintem ez hatalmas teherként jelenik meg.
6: Én elégedett leszek vele, hogyha beújtok a medencébe és kiússza magából, ami benne van, számíthat a tiszteletemre és a szeretetemre.
4: De figyelj, ez a brigád, ahol bemegy, és le tudja úszni, amit tud, az már vagy nem érjön.
6: Jó, az oké, persze, én tudom.
4: Valakinél arany.
6: De meg valamiért nem jön össze, és Kós Hubert negyedik lesz, mondjuk, tegyük föl. Ne így legyen, persze.
5: Azt én nehezen képzelem el egyébként, fogom, de...
6: Attól még ugyanúgy szeretem.
5: Ugyanúgy
6: tehát, hogy én ezért akarom, hallgassa meg a csobbanás előtt, amit mondok. Engem az eredménye nem befolyás, én nagyon örülten szurkolok neki, rágom a körmöm, és üvöltök a tévé előtt, minden karcsapásával együtt lélegzünk.
4: Lesz váltó? Lesz váltó?
6: De az
5: lesz.
6: Eredmény...
5: Lányoknál
6: az eredménye,
5: is lesz egy gyors váltó, fiúknál is.
6: Igen. Ja, hogy nem, csak hogy...
5: Bekérdeztek.
6: Nem azért, hogy... akkor mondom. Vagy még mondtam, de mindegy akkor.
2: Fest ki nyugodtan, Soma.
6: Hogy szerintem nem hallják a hallgatók, hogyha hárman egyszerre beszélünk. Hogy csak ennyi, hogy az, engem az eredménye nem befolyásol, mert tudom, hogy mennyi melót tett bele, úgyhogy tisztelet, szeretet, Milák Kristóf ugyanúgy, de egyébként minden, tehát örültem volna, hogyha megnyerik az aranyat, a nyílt vízi úszok, második le a kalapa, tehát az érzéseim ugyanazok, úgyhogy én miattam ne érezzenek nyomást magukon, mert én nagyon nagy szeretettel várom őket haza, és mondom, szurkolok, üvöltök a tévé előtt, és kiabálok, és nagyon örülök, és sírok a himnusz alatt, de ha lecsúszik a dobogóra, nincsen semmi baj, és akkor is felnézek rá.
2: Jön, ez egy mérföldkot tényleg Los Angeles felé. Pisti, szerinted lesz váltó? Már így szóba hoztad.
4: Hát ugye itt volt, hogy nem tudom, a médiában egy kicsit, hogy most akkor a Kós Hubi adta, Milákon kér bármit is számon, vagy nem. De nyilván ez egy ki hogy akarja eladni a cikket. Szerintem a csapaton belül azért sokkal nagyobb a harmónia, mint amennyire néhány platformon ez látszik. Én váltott azért szerettem, mert egy egyéni sportágban tudsz valami csapat jellegűt. Sokkal jobb, hogy szurkolsz közben, amíg várod, hogy te mondjuk beugorj, vagy várod, hogy te már lementél, és akkor sokkal jobb a feelingje, mintha csak egy ilyen fejedet lehajtod, és ledöngeted a távot. Ennek van egy, ahogy a csapatsportoknál van ez a különös kohézió, ami egy láthatatlan kötelék, de akár itt ülünk négyen. Mi reményeink szerint a hallgatók felé nem hanem ez egy komplett valami. Vagy vannak segéderők itt. Ez egy csapatmunka, és nekem ezek mindig több, hogy egyedül kéne fölépítenem egy házat, miközben sokkal jobb úgy, hogyha valaki segít. És ugyanezt érzem egy váltóban is, ha nyilván egyéni sportágakban, ha összedobod, és akkor alá van egy csapat, mondjuk egy vívó csapatverseny. Egyénileg levívod a magadét, de 9 párharcból mennyit, és a végén kényes. Ez van egy extra, és nem 3 szoros, hanem sokkal nagyobb. Ez a mikéntje, hogy egy csapat hogy tud együtt dolgozni. Nekem azok annyira jó, sokkal másképp nézem ezeket. Egyénileg is szurkolok, tehát ha csak a Kós úszik, és szén is szétűvöltöm, hogy gyere, vagy amikor váltom, akkor jó válts, mert ott el lehet rontani, vagy amikor futás nagy elejti a stafétát, vagy nem. Szóval én szeretném, ha lenne.
2: egyéni sportágokban igen, egyébként nagyon érdekes ez a csapatverseny, mert amikor versenyeznek csapatban is, akkor egyedül van a páston, vagy akár mondjuk a medencében, de mégiscsak kell, hogy legyen az a kohézió.
4: És ki tudsz nézni valakire, akitől meríthetsz erőt? Esetleg, hogy ő jobban észrevesz, hogy hova kell döfnöd, vagy hova vedd a levegőt, ilyen finomságok, de ezek még egy extra sikolyok mennek ott a pást mellett, a medencepartól, de sokkal jobb.
2: Soma, érdekesen néztél az előbb?
4: Erőset foci őrült, hát most az nem egyénileg ott dekázgat.
6: Nem tudom, milyen sikolyokra gondoltál. Férfi váltóba.
2: De akkor tényleg térjünk át most már a labdarúgásra. Kiveséztük itt a vizes EB-t. Nyilván szurkolunk majd a magyar válogatott tagjainak, hogy minél jobb eredményeket érjenek el, de ugye lesz ma kinek szurkolni. Hát a Ferencváros labdarúgó csapata ugye az Európa Liga selejtezőjében lép pályára. Mit vártok ettől a párharctól, meg mennyi esélye lesz a zöldfehéreknek? Mit tudtok egyáltalán erről a lengyel csapatról?
4: Nagyon nehéz kiejteni a nevét. Egy ismert csapat egyébként, tehát a Górnik Zsabzse, vagy biztos egy lengyel kolléga teljesen másképp ejteni. Az, hogy a Fradi mit csinál a magyar bajnokságban, és mit csinált mondjuk a Twente ellen, egyszerűen nincs köszönő viszonyban a kettő. Tehát vereség, aztán döntetlen az NB1-ben. Volt, hogy fél idő alatt kapura se lő egy ilyen támadó potenciálra rendelkező csapat. A Twentét meg nagyon szépen kiejti. Most valami hasonló, tehát a nemzetközi porond a Fradi számára az most majd, hogy nem jobb környezet, mint a hazai. És az ellenfeleknél ugyanaz van, hogy nincsenek még úgy összeállva. Úgyhogy szerintem Fradi ezt még vígan átlépi. Vígan, hát átlépi.
5: Igen. Szerintem egyébként ennek a lengyel csapatnak igazából az az ereje, hogy elég szívós csapat. Úgyhogy ma este megint azért meleg lesz este. Szerintem ez lehet az, ami esetleg nehéz lehet, de most már nem mondtam azt, amit
4: Soha
5: megutam.
4: Te vagy a focis.
5: Igen,
6: én nem
2: időjárás szakértő.
6: Nem számítok könnyű párharcra. Azért ezek a lengyel csapatok jellegzetesen nagyon kemények, sokat futnak, nagyon sokat ütköznek, párharc erősek, úgyhogy én egy két nehéz mérkőzésre készíteném fel a Ferencvárost. Természetesen nagyon bízom a budapesti zöldfehérekben, de szerintem nagyon nehéz lesz. Én nem tudom elképzelni, hogy ma eldőljön a továbbjutás. Szuper lenne, hogyha Fradi olyan különbséggel tudna nyerni, hogy formalitást tegyen a visszavágó, de ebbe őszintén legyek, nem hiszek. Kapott gól nélkül lehozzák. Mondjuk egy jó két gólos győzelem, az szerintem az csodálatos lenne. De én azért nagyon óvatos vagyok. Én nem ismerem annyira Zsabzsét, ha ezt átugrottam a lécet talán, nem tudom, én se, hogy pontosan mi van, hogy kell mondani, de valahogy így, és azért ez veszélyes, nekem ez veszélyes ellenfélnek tűnik, náluk lesz a visszavágó, szenvedélyes közönség ott is, úgyhogy én túl lennék már ezen, úgyhogy hogy valahogy jusson tovább a Fradi.
5: És ha jól tudom, a Podolszki ennek a csapatnak a többségi tulajdonosa?
6: Ő itt vezetett le,
5: és utána itt vette meg, most igen, azt hiszem tavaly, igen, vagy mikor ő lett a többségi tulajdonos.
6: Igen, gyerekkorában is nagyon erősen meg kötődött, meg focizni is itt kezdett, és utána a család költözött Németországban, és van a streaming szolgáltatón egy film róla, hogy sokat foglalkoznak ezzel, mi nagyon érdekes fazon egyébként.
5: Meg hogy Lukás, érdekes modell,
6: és,
5: ugye?
6: És nagyon kötődik ez a klubhoz, és ott még 40 évesen is tudott játszani, úgyhogy igen, benne van a klubban, és de én örülök, hogy már nem játszik, mert veszedelmes ballába volt.
5: Hát igen, de most ha jól tudom, akkor ő ott építkezni akar, tehát úgy értve, hogy építkezni, hogy egy jó csapatot építeni, és nekem például azért szimpatikus, mert én mindig minden befutott nagy sportolóval kapcsolatban fölteszem azt a kérdést, hogy mit fordítasz vissza.
2: Igen.
5: Mit teszel vissza azért a sportágért, amiben te híres lehettél, amiben te gazdag lehettél, és most, ha ő így beszállt ugye ebbe, mert többségi tulajdonos lett, de azt hiszem a városnak még van egy ilyen vétójoga, szóval ez egy tök jó példa egyébként, hogy ő visszaforgat. Tehát lehetne, nem tudom, a Bahamákon is ott egész nap napozni.
4: Vannak olyanok is.
5: Olyanok is vannak, így van. Tehát nekem ez egy veszőparipám, hogy mit forgatsz vissza, és nekem ez nagyon szimpatikus, hogy ő visszaforgat. Majd meglátjuk most itt, hogy...
2: Nem lehet ez egy olyan rossz csapat, tényleg, mert azért megnyerték a Lengyel kupát az előző szezonban, meg cseh, szlovén válogatott játékosaik vannak, tehát azért így a régióból szerintem a legjobb
4: portugál is játékosokat jött,
5: hozzá. Meg a Galatasarayon elég nehezen jutottak tovább, nem? Vagy valami... Az is volt valami
4: most
5: szoros meccs.
4: Igazából ezeket kell legyőzni. Most, most a lengyel nemzeti sportkörbe ülnénk, akkor ugyanúgy a Fradit dicsérnénk itt egy kicsit.
5: Igen, igen.
4: Azért a Fradinás jó, nem tudta megnyerni a bajnokságot, de annak ellenére a Fradi az Fradi. Tehát itthon is azért tök jó közönséggel. Van egy külön lelki tényező, mondjuk magyar-lengyel párharcoknál, néha azért sokkal barátibb a viszony, mint mondjuk egy román csapattal találkoznánk, vagy romániai csapattal. Itt meg a lengyeleknél lehet, hogy itt együtt fognak sörözni kint, aztán jobban féltem az Újvidék elleni meccstől. Mint ettől.
6: Igen, egyébként én is. Én ettől is félek.
4: Jó, jobb félni, mint megijedni. De szerintem a Fradinak ez a lépcsőfok. Most elkezdett
6: a Fenerbahcséval volt egy 1-1-0-1.
4: De amikor tenni
6: az nagyon szoros. Azért az nagyon szoros volt. Az nem sokon múlt. Volt ott egy kiállítás, szóval... Én tartok ettől a mérkőzéstől, de lehet, hogy én csak pesszimista
4: vagyok. De tök jó, hogy tartasz, mert akkor legalább komolyan száz bele, ha játszanám a délután.
6: Hát én mindig úgy.
2: Szerinted nehezebb, hogy itthon kezd a Fradi? Nem lett volna jobb kint kezdeni?
6: Szerintem jobb lett volna. Ez se végzetes, vagy ez se tragikus.
4: Hát, nincs már idegenbeli. Mondtad azt, hogy ne kapjon gólt, de például szerint egy 3-1 az... Szinte most már ugyanaz, mint
6: ugyanaz,
4: a 2-0.
6: Persze, de önbizalom növelő, hogyha nem kapsz gólt.
4: Hármat lősz, mert most Győr is 6-2, de kaptunk 2-t. Jó, csak lőtt.
6: Jó, de te kapus voltál. És neked mindegy, hogy 0-3-0-ra nyertek, vagy 6-3-ra?
4: Attól függ, hogy rajtam múlt-e a kapotka, vagy sem. Mert vannak olyan, hogy nem tudsz mit tenni. Persze kapusként jobb, de ezt elfogadom. Hokiba azért más, fociba. Tudod, a spanyol válogatott is a VB-t úgy, hogy 8 meccsből egyszer kap gólt. De itt azért a nemzetközi, és kettesével jönnek a meccsekből, jön a Real Madrid.
6: Á, jó, de az edzőmeccs, úgyhogy a hírek után is Spiller Lepke Istvánt hallgatjuk.
2: Így van, köszönöm szépen Somogyi Zsoltnak, most következnek a hírek, hamarosan folytatjuk.
0: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Negyedik ezüstérmét is megszerezte a magyar küldöttség az úszó EB-n. Tűzütött ki a Szőketisza a gőzhajó roncsánál Szegeden. Egyelőre marad a hőség. Jó napot kívánok, Mészáros Szimonetta vagyok.
0: Sporthírek.
8: Mihályvári Farkas Viktória a tegnapi 10 kilométer után a mai 5 kilométeres távon is ezüstérmet szerzett nyílt vízi úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az aranyérmet az olaszok klasszisa, a kedden 10 kilométeren is diadalmaskodó Ginevra Tadeucci szerezte meg. A férfiaknál szintén második ezüstérmét szerezte Betlehem Dávid, akit a mai 5 kilométeres versenyben is csupán a német Florian Welbrock tudott megelőzni. A magyar küldöttség így mind a 4 eddigi nyílt vízen rendezett versenyen ezüstérmet szerzett a kontinens viadalon. Ma este a lengyel Górnyik Zsebze csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. Egy változás történt a zöld-fehérek keretében, a védő Botka Endre helyett a bosnyák támadó Kenan Kodro került be. A vendégek pedig erősítettek, ugyanis kölcsönvették a Celtic-től a 24 éves portugál középpályást, Paulo Bernardót. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A labdarúgó NB1-ben szereplő Vasas bejelentette, hogy szerződtette Mezei Szabolcsot a Topolyától. Az angyalföldre érkező középpályás az MTK-val korábban megnyerte a másodosztályú bajnokságot, majd 2023-ban a Paks játékosa lett, amellyel bajnoki ezüstérmet és bronzérmet szerzett, valamint kétszer a Magyar Kupát is megnyerte.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen, ezért felesleges köztársasági elnök választást tartani. A poszton nincs üresedés. A bejelentése reagálva az ellenzéki párt közleményében azt írta, az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Súlyog Tamásnak hívják. Jelenleg több mint 600 településen van vízkorlátozás, a legtöbb helyen több mint 460 településen elsőfokú. Az elmúlt napokban országosan 9%-kal csökkent a vízfogyasztás. A vártnál alacsonyabban alakult a keddi csúcsidei áramfogyasztás is, a tervezett 7100 megawatt helyett végül csak 6800 megawatt volt. A vonatok lassításával és a sínek fehérre festésével védekezik a MÁV a hőség ellen. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a pécsi vonalon kísérleti jelleggel alkalmazott hővédő bevonat 3-7 fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Szombattól a vasúttársaság 282 vágánykilométeren vezetett be sebességkorlátozást. Ég a tarló Székesfehérvár határában a 8-as főút közelében. A nagy szél miatt gyorsan terjednek a lángok, és elérték egy hétvégi házas övezetet, ahol több melléképület kigyulladt. A MOL üzemanyagtelepe jelenleg nincs veszélyben, közölte a katasztrófavédelem. A rendőrség elővigyázatosságból megkérte a legnagyobb kockázatnak kitett helyen lakókat, hogy hagyják el házukat. Tűz keletkezett Szegeden az ikonikus gőzhajó a Szőke-Tisza roncsainál. A növényzet és a hajó is lángra kapott. Az oltást már megkezdték. A Szőke-Tiszát 1976-ban vonták ki a forgalomból, ezután állóhajóként üzemelt a fővárosban. Két évvel később került Szegedre, ahol étteremként, majd diszkóhajóként működött. 2012-ben elsüllyedt, maradványait 2020-ban emelték ki a Tiszából.
0: Közlekedés.
8: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé a külső sávban. Főképp Herceghalom és Biatorbágy környékén kell lassulásra számítani. Az M0-áson az M3-as felé a Rákospalota fócsomópont lehajtóágán kigyulladt egy autó. A 69-es kilométernél ideiglenesen nem lehet lehajtani a gyorsforgalmi útról. Baleset történt Biatorbágyon az 1-es főúton. A 14-es kilométernél váltakozó irányban engedik a forgalmat. Aztán baleset történt a 81-es főúton Székesfehérvár közelében is. A 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
8: Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 36 perc van, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és folytatódik a Nemzeti Sportkör Gyészabó Csillával, Spiller Istvánnal és Somogyi Zsolttal. Tehát a hírek előtt érintettük már ezt a Ferencváros Górnik Zsabdzse Európa Liga selejtezős mérkőzést, ezért pár mondat erejéig még visszatérnék erre a találkozóra. Hát azért Somogyi is említette, hogy szerinte jobb lett volna külföldön kezdeni, de hát azért elég nagy katlan vár majd a Ferencvárosra, mert azért a szurkolók is kaptak egy büntetést az UEFA-tól nem megfelelő viselkedésért, úgyhogy ez egy kis ízelítő, hogy mi vár majd a Ferencvárosra tényleg kint Lengyelországban. Hogy látjátok, illetve ugye azóta kiderült, hogy Botka Endre kikerült a csapatból, és a helyére Kenan Kodró került be, szóval mit vártok még ilyen szempontból a csapattól?
6: Gólt szerzett a Ferences női csapata, BS
4: Breaking News.
6: A PAOK ellen, gyönyörű lövés, a labda bekerült Óbudán harmadik kerület sportterepen a bal alsóba, úgyhogy ezzel 1-1, bátran kezdtek a csapatok, 8. perc, ha jól látom, és már 2 gól. Úgyhogy szurkolunk a Fradinak, lányoknak, fiúknak egyaránt. Kodrót rég láttuk, úgyhogy abban van egy kis meglepetés. Nagyon kíváncsi vagyok Nagy Ádám szerepére.
4: Remélem, hogy... Mennyi év után jött vissza?
6: 10. Hát 16-os EB.
4: Igen, után.
6: Már egyből ment Bolonyába, és most 2 gyermekes édesapaként visszatér a Ferencvárosba, úgyhogy... Egy nagyon intelligens fiú, és nagyon tapasztalt játékos immár, akkor ugye nagy tehetség volt, nagyon labdabiztos, és nagy nyugalmat áraszt, én úgy gondolom, úgyhogy a játéka és a személyisége is, úgyhogy szerintem nagy nyeresége lehető a Fradinak. Kíváncsi vagyok, hogy bemutatkozik-e már ma. Ugye egyedül edzett, nem volt csapata, ugye olasz másodosztályban játszott. Én annyit hallottam, hogy van egy bizonyos teszt, ami ilyen fizikai teszt, amit már évek óta Zakaria Szent tartja rekordot, és megérkezett Ádám a strandról, és azonnal megjavította, és így egész népliket megállt, hogy mi van, és mondta Ádika, hogy hát edzettem, készültem, próbáltam magam szinten tartani, tehát hogy nagyon-nagyon komoly.
4: Ez egy fizikai teszt.
6: Nagyon komoly fizikai paraméterei, vagy mutatói vannak, lehetnek, tehát sok futással, és mondom a labdabiztonsága. Szerintem nyeressége lehet a Fradinak, én szurkolok neki. Személyesen is nagyon kedvelem, Keita is játékra kész, ez volt a hír, úgyhogy Kodró meglepetés nekem, mert ő azért egy jó ideje már nincs ferencvárosi szurkolók szeme előtt. Botka Endrét azért sajnálom, mert ő egy, tényleg egy nem a klubban nevelkedett, de végül is ízig-végig fradistának tekintett, azt hiszem, szurkolók nagyon szeretik, és egy hasznos játékos, de nyilván Borbély Balázs átgondolt ezt a döntést. Nagyon sok kérdőjel van, úgyhogy izgatottan várom ezt a esti mérkőzést.
2: Egyébként Nagy Ádámra visszatérve, ő is tegnap telefonon elértük, és kiemelte ő is ezt a kétarcúságát a Ferencvárosnak, hogy azért nemzetközi kupákban mennyire jól szerepelnek az NB1-ben, pedig nem. Ez lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy Botka Andrét mondjuk tartalékolják az NB1-re, és akkor nemzetközi kupa porondon.
4: Csak amikor az első meccsen kaptak egy 4-est, tehát kicsit ki a Twente ellen, meg szerintem tök jó ment, és... Főleg ha leszámoltam azt, amikor 2 gólt kapott a végén, de akkor már tulajdonképpen eldőlt a továbbjutás. Ez a nemzetközi rész, ez a Fradinak legjobb a szezon ezen részében tavaly is jobban ment. És akkor utána már nem sikerült a magyar bajnokságba visszahozni az aranyérmet a Győrrel szembe, és aztán leigazolták az edzőjüket. De ez egy jó, így augusztusban már egész jó meccseket lehet látni. Tehát valahol ugye a top 5-ös bajnokság, vagy augusztus végén kezdődnek a bajnokságok, de ebből a szempontból meg a Fradina az a jobb, hogy még vannak olyan meccsek, hogy a nemzetközi porondra is tudsz készülni, megvan a módszer arra, hogy lehet közben igazolni is, mert az átigazolási időszak is megy, plusz módosíthatsz kereteket, mondjuk egy-két játékos ki lehet cserélni ide-oda. Ez az edzőnek a abszolút hatásköre és felelőssége is. De szerintem a nemzetközi rész azért az jó. Még egy, most mindegy, hogy mi lesz az első meccs, teljesen osztom Somát, furcsa módon egyezik a véleményünk, hogy az első meccsen nem fog eldőlni a továbbjutás.
6: Úgy semmiképp ne dőljön el, hogy Fradiba kiesik.
4: Ja, úgy igen. Tehát 4-0 lehet ide.
6: Olyan oda ne legyen, igen. Igen.
5: Hát ugye, hogyha megnézzük magát a sorsolást, ugye akkor, hogyha ez a könnyebbik, hogyha most itt nyernek, mert hogyha kiesnek, akkor ott ugye a másikba Monaco jönne, talán az nehezebb lenne, nem?
6: Azt nemrég megvert a Fradi, úgyhogy Trabzon megleigazolta a szállát.
4: Hát fix.
6: Csak... Igen, már repülőn Trabzonmezbe utazott.
4: De az pont adták ki a hírnökség, hogy egyelőre az még csak egy fogadás volt, hogy fölveszi még az aláírás előtt. Még nem, nincs alányesve.
6: Hát azért úgy nem veszi fel a mezt, az biztos.
2: Hát este 20 óra 15 perctől kiderül, hogy sikere előnyt szerezni a Ferencvárosnak, vagy nem, de hát azért vannak még csapataink, akik érdekeltek így a nemzetközi kupaporondon, ugye konferencialigában például a Debrecen, majd a Dán Köbenhánt fogadja. Ott mire számítotok, mert azért az első két MB2-es mérkőzését a Debrecen is elvesztették.
4: Az esett ki, amelyik a legjobban helyen játszott. Paks volt a legjobb a nemzetközi kupában, és ő búcsúzott. A múlt heti 4x volt. Ugye mind a négy nemzetközi meccsünk x volt, és erre kiesik a legjobban játszó.
6: Teljesítő, igen.
4: Adott meccsen legjobban.
6: Nagyon jól játszott a Paks Aténban.
4: Most egy észt edzővel felálló, sokkal jobb lett volna a Rigával játszik. Lehet, hogy az észt a Debrecen edző jobban ismeri a Rigát, amelyik meg az Ettónak jutott. Innen azért ez a három, én nagyon örülnék neki, hogyha mind a három magyar csapat ezt venni.
5: Szerintem a Debrecen, bocsáss meg, az bravúr lenne. Talán,
6: az nem? Nagy bravúr lenne.
5: Az bravúr az lenne, a Debrecen nyerne. Egy ilyen
4: debreceni NB1-el, igen. Nulla pont az NB1-ben.
5: Hát de nem, talán inkább az ellenfélre mondanám azt, hogy ez egy nagyon jó dán csapat.
6: De szerintem
5: ezt
6: is.
5: Ezt én bravúrnak tartom.
6: Itt én is azt gondolom, hogy a Kopenhága esélyesebb. Igen. De ahogy Újpesten az első 25 percben az ivószünetig játszott a Loki, az nagyon biztató volt. Azt a tempót, azt a intenzitást, azt a támadójátékot meg tudják ismételni, akkor megzavarhatják a dánokat is, de úgy gondolom, hogy a Köbenhávn esélyesebb sajnos.
2: Itt viszont szerintem a játékosoknál közbeszólhat az időjárás, mert azért Dániában 26 fok van, miaink már hozzászokhattak ez a 36-7 fokhoz.
4: Az a kimérszes, amikor meg két játszok, akkor meg lehet, hogy zavarni fog, hogy zivankó.
6: Azért annyira csak nem. Azért annyira csak
4: Dániában nem. Ez a nyár.
6: Hát szerintem ezt nem lehet megszokni. Vagy én nem tudom.
4: Azért jött be most is a légkondíciát.
6: Légkondiba, igen.
5: Igen, tehát alapvetően...
6: Nehéz lesz
5: meg azért. Alapvetően sportnál tudjátok, hogy ott a hőfok számít. Tehát az, amikor már egy bizonyos szint fölött van a hőfok, tehát ezek a 40 fokok, az még a legjobb sportolónál is negatív hatása van. Egészségére, teljesítményére, mindenre. Ez bármennyit edzel valakit.
4: Hány órakor kezdődik a meccs?
5: Ezek már a határok, amiket feszeket.
2: 19 óra 30 perckor.
4: Hát szerint, akkor majd van esély, hogy mondjuk nem 40 van.
5: Akkor már csak 35 lesz.
4: Vagy kint. Hát, persze, de erre van az ivószünetesdés.
5: Most itt indokol.
4: Most melyik volt, hogy az egyik pálya totál árnyékban volt az egyik fele. Mint a birkanyáj, odahúzódott mindenki, ott zajlott az egész meccs, és akkor csak néha átkerült a labda. Hát volt ilyen...
6: De gyorsan visszahozták.
5: Gyorsan letudták.
4: Hát valóban Köben esélyes, de Debrecennek meg szerintem most az illik összecsípnie magát. Tehát ránéznek az NB1-es tabellára, egyedüli nulla pont. Az, hogy két fordul után már nincs 100%-os, hogy egyetlen egy van, amelyik nem szerzett pontot. Szerintem most a Debrecennek pont most kell, és ráadásul nem azt mondom,
6: hogy... Egy ponttal szereztek kevesebbet két meccsen, mint a Ferencváros.
4: És a nemzetközi csapataink annyira nem állnak így jól. De azt akarom mondani, hogy egyet faragtuk már múlt héten is, meg a Bobori korrega volt bent ezt az új edzőjét a Debrecennek. Tehát itt lehet, hogy egy hét alatt, ha nagyon, nagyon összeomlik minden, kiadják az útját. Nem?
2: Azt mondod, Szerjó Navarónak mennie?
4: Hát figyelj, hogyha most kiesnek meg, még a következő két bajnoki nem jön össze, akkor elképzelhető. Nálam.
6: Nem hiszem. Azért most kezdték a munkát, úgyhogy...
4: Ha négy forduló után nulla pont, és még a
6: négy forduló?
4: Ha a következő két NB1-es fordulóba se szereznek pontot.
6: Igen,
4: és
6: az egyik a Nyíregyháza.
4: Most az lesz. Hát épp azért, tehát hol, ha nem a keleti párbajban.
6: Uh-huh. Igen,
4: ez csak így mondom. Tehát egy gyorsan. Hát az a következő meccsük a hazai porondon.
6: És utána Győr.
4: Hát, figyelj. A két hét ma összeterünk. Ja?
2: Szerjön a váró, itt lesz-e még, vagy nem? Viszont a dánok leigazolták.
6: Bocsánat, nem ő az edző. Egy Gert Remmel nevű
4: ember. Az észt.
2: Igen.
6: Tehát ő már nyáron azért, hogy váltás volt, és talán ez is egy ilyen új úton elindult a Loki, és talán még útkeresésben van, de mondom, vasárnap Újpesten az első 20-25 percben kimondottan jól játszott. Nagyon jó, azt kell mondanom, nagyon jól játszott a Debrecen, üdítő volt nézni őket, vezethettek volna 2-0 simán, 1-0 vezettek, és ez kiderült végül, hogy nem lett elég.
4: Bírták a hőmérsékletet is, mert az egy kora délutáni meccs
6: volt. Botrányos meleg volt, én kim voltam, és az árnyékba ülni nem lehetett. Ezt komolyan mondom.
4: És ez ültél
6: néztem,
4: a napon?
6: Nem, néztem, hogy szembe ülnek a napon, azok nem hiszem el, és akik meg futnak, vagy próbálnak, le a kalappal tényleg, mert ez embertelen volt, a szegény Jujic, az újpesti, ott nem tudom, hogy hány inger érte, de...
4: Hány inger? Egy beírva?
6: Bizony.
2: Ez rossz volt nézni.
6: Rossz volt nézni, ott egyértelműen sajnos nagyon rosszul lett, de aztán még visszament, még hősiesen egy bő 10-15 percet játszott, utána cserélték le, úgyhogy azt lehet mondani, hogy azért a Debrecen... Igen... Ez egy nagyon jó tanuló fázis lehet ez a két mérkőzés a dánok ellen, de szerintem én azt gondolom, hogy a bajnoki meccsekkel koncentrálniuk. Ez egy ajándék, de tényleg én is egyetértek régi barátommal, Lepke úrral, hogyha...
4: Mondja a lyukastában.
6: Hát ez tény.
4: A vittam is.
2: Meglepő módon ma nagyon így egy hullámhosszon vagytok, meg egy véleményen tényleg.
6: Én vagyok az egyetlen, aki nem tudtam neked gólt
4: lőni.
6: De csak már nem találkoztunk. Illetve szóval, hogyha Nyíregyháza megveri a Lokit a Nagy Erdőbe, akkor, ha jól tudom, ott lesz a meccs, akkor azért nagy baj lesz. Tehát, hogy ott akkor át kell gondolni a dolgokat, de még nagyon az út elején vagyunk.
4: Futottam.
6: Erőre, igen, de hát azért az mindjárt, az vasárnap 17:30, úgyhogy...
4: Mindjárt itt van.
6: És úgyhogy a Nyíregyháza azért készülhet erre a Loki meccsre. A légkondi szobában megnézik, hogy fárasztják el magukat a Kopenhága ellen, úgyhogy azért az nem lesz könnyű a Debrecennek, szerintem az a meccs. És az mindig is egy ilyen harapós, ütős, vágós, keleti rangadó, szeretik egymás tenyerébe lesznek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy az a sztori hogy folytatódik. De mondom, engem az befolyásol, hogy Újpesten láttam az első 25 percet, és ott tök jól fociztak. És volt egy 2-3 teljesen új arc, fiatal srácok, 20 alatti, teljesen az élvonalban kezdők, és nagyon bátrak voltak, agilisak voltak, lendületesek voltak, úgyhogy nekem az tetszett, ott aztán megfordult valami, az a meccs végül így alakult, és azért még mindig Gyugyi beáll, ott azért történik valami, úgyhogy én azért persze nagyon szurkolok a Lokinak, de szerintem a realitás az, hogy a dánok jobbak, és akkor még talán a Eto.
2: Igen, Győri Eto pedig ugye a Riga FC otthonában lép pályára. Itt mire számítatok?
5: Szerényen talán az Etónak egy picit.
6: Én azt gondolom, ott azért volt egy kis Etónak feszültség.
2: Győrben. Már a szerint már a feszültséget sikerült megoldani az öltözőben.
4: Páran eligazolnak, csökken a feszültség, nem?
6: Nem tudom, hogy mennyire tesz jót a csapatnak, de...
4: Ha visszahúzó erő jelen állapotában eligazol, akkor az jót tesz.
6: Hát nem hiszem, hogy a visszahúzó erő.
4: Nem az, de ha a mostani állapot, amúgy ha beállna a sorba bármelyik, aki eligazol, akkor persze az egy előre húzó erő lenne, de ha már elkívánkozik, akkor már menjen.
5: Csapatba, ugye beszélgettünk a csapatról, csapatba be kell állni a sorba, nem?
6: De nem volt ez a probléma.
4: Az előző körben, ez a luxemburgi brigád, ez szükséges, rossz volt, le kellett tudni, már az első játszmában 6-2 volt, teljesen aztán volt ilyen pehes gól, túl vannak rajta, lehetett azóta még egy, elmaradt a Fradi elleni bajnoki. Na most nyilván, ha egy magyar brigádban szembe jön egy baltikumi, azt azért így úgy vagyunk vele, hogy az élene tovább menni. főleg egy magyar bajnoknak. Most mindegy, hogy az átalakult vagy sem, meg edzőváltás volt, az egy ebből a körbe menjünk már tovább egy
2: Bambuari visszatért a VB-ről, mennyire lehet segítség?
6: Nagyon, hogyha jó állapotban van, tudott pihenni, VB-n is gólt szerzett, biztos, hogy feldobta, hát ő a nagyon fontos embere az Eto'nak, úgyhogy én is azt gondolom, hogy itt az Eto't azért esélyesebbnek érzem. Nyilván nem ismerem annyira a Rigát, de nehéz lesz. Itt azért lehet előny, hogy Győrben lesz a visszavágó, mondjuk egy szoros első mérkőzés.

0: debütált a nemzeti válogatottban, és egyébként kimondottan jól játszott, és nagyon szimpatikusan nyilatkozott a meccs után, úgyhogy az egy szimpatikus fiú, úgyhogy neki is lehet szurkolni. Érdekes sztori, hogy megérkezett Újpestre, és azonnal jött egy ajánlat. Jelentősen ráígértek arra a pénzre, amit az Újpest investált a futballistába, úgyhogy ez üzletileg nagyon nyereséges volt, ahogy én tudom. Mert nem sokat játszott a fiú lila-fehérben, inkább csak edzett egy néhányat.
1: Nem, de a dánok megörültek, mert nagyon sok oldalú játékosként jellemezték, úgyhogy úgy tűnik,
0: gólt hogy... kapott az FTC? Mm. Közben. Hát akkor 1-2 a női BA selejtező. Vagy ez lassítás volt?
2: Nem.
1: Ivó szünet van éppen.
0: A Ivó szünet van.
3: Már korábban.
2: De ez egy másik gól volt. Volt egy átemelős, meg egy középre adott.
3: Már korábban 1-2 volt.
0: 1-2 volt? Én háttal vagyok a tévének, kedves hallgatók. Úgyhogy Spiller úr azt mondja, hogy 1-2, akkor oké, de én azért nem hiszek neki.
3: De 1-2 volt.
0: Más. Én bízom benne, hogy csak lassításban.
2: Két különböző gólt kapott a Ferencváros női csapata itt a Hévízi úton.
0: De kell, és csak egy-egy formát rúgott.
2: Mindjárt jönnek vissza a jó szünetből.
1: Nyilván meleg, ott is azért megviseli a játékosokat tényleg. Na, de akkor beszéljünk még így az átigazolásokról, ha már is Soma szóba hozta, azért Gulácsi Péter is már be is állt ugye a Villarrealba.
2: Nem is ment el a Lipcse edzőtáborába, Ausztriába. Nyilván végig dolgozta a nyarat, amennyit kell neki. Új kihívásra váltott Lipcsébe, talán még jobban meg kellett harcolni az első helyért, várt egy új kihívást. Lipcsében már letette a névjegyét, még másodosztályúként ugye úgy jutottak föl, meg amikor a Gulácsi oda ment.
1: Igen, 11 év.
2: Igen, azért 11 év, és egy ikonikus alakja marad most már így a Lipcsének, ahol ez a nagy szponzor beszállásával remélték, hogy mondjuk a Bayern München Nimbuszát megtörik. Egyébként én pont a Red Bull München a hoki csapatánál dolgoztam, és ott ez a energiacég, ez nagyon nyomta, hogy ott legyen a bázisa. De egyszerűen a Bajor mi volt, nem engedte, hogy oda menjen szponzorként. A hokitba meg a kosárba engedték. Ugye a Salzburg és München között ez az autópen meg a vonatút, az egy ideális, és az osztrákoknak egy nagyobb piac kellett. Pénzük megvan, van forma egy minden. És utána végül Lipcsébe kötött ki ez a szponzor.
0: Mondván, hogy az osztrák Bundesligában nem lehet akkorát dobantani, mint a németből.
2: És akkor Lipcse lett az állomáshely. Német kupát sikerült Gulácsiékkal nyerni.
0: Negyed osztályból indult.
2: Igen.
0: Negyedik.
2: De amikor oda került, akkor másod.
0: Akkor van másod.
2: Nyilván kellett hozzá a jó kis német márka. De az, hogy ő elmegy, és egy BL csapatba, az előző idényben a Villarreal harmadik volt, végig is védte ezt a meccset, ezt a felkészülését, sok sikert neki, én nagyon örülök, hogy még kap egy új impulzust, és azért nem egy BLS csapat.
3: Én egy kis személyeset hagyd tegyek hozzá, hogy a család az már szeretett volna rége, tehát már Spanyolország felé kacsingattak, úgyhogy nekik
2: a
3: családnak
2: a gyerekek,
3: ez egy, igen, a családnak ez egy álom volt, hogy elmennek Spanyolországba, és én ezt azért tartom, egyébként én a Gulácsit emberileg borzasztó sokra tartom, és hagy megint valamit, ami a veszőparipám, hogy ugye lehet ilyenkor már, egyébként is már mindent letett az asztalra a Gulácsi szerintem, pont amit mondta, hogy 11 év alatt legenda lett Lipcsében, meg mindenhol, hogy olyan jó, amikor a család is számít, ugye, és itt akkor Szilágyi Áronról kicsit idézzük fel, hogy ő azért elköltözött Londonba azért, mert a feleségének ott egy olyan állást ajánlottak, amit nem lehet visszautasítani, és ugyanúgy semmi baja nem lett a karrierjének. Úgyhogy
2: A feleségnek is mennyi hozott része van abban, hogy például lesz belőled háromszoros olimpiai bajnok.
3: Így van, és ő ezt arra is mondta, hogy a feleségem már annyit tett bele az én olimpiai címeimbe.
2: És a Gulácsinak is egészen biztos, hogy a párja
3: a dia, így van, minden.
2: Jelentős szerepe van, hogy Gulácsi így tud teljesíteni.
3: Így van, és ilyenkor olyan szép, amikor legalább vissza egy kicsit vissza tudsz adni.
2: Igen.
3: Vissza tudsz
2: adni. Mi mosogassunk, néha mi vasaljunk, néha mi porszívozunk.
0: Róla szólok én, mert ezt hosszan elemzi, hogy abszolút a család szempontja, tehát hogy egy

0: komoly csapat, vagy a fizetés.
1: De ez is csapat.
0: De az, hogy a család nem érzi esetleg jól magát, vagy milyen idő van, meg milyen a kultúra, ez döntően meghatározó. Ugyanannyira, mint mondjuk egy fizetés.
2: Másrészt a
0: Lipcsében ugye ott már klubvezetői lehetőségei is lettek volna, hiszen csapatkapitányként annyi volt, de valóban Spanyolország az tud vonzó lenni, lehet, hogy egy szezon, lehet, hogy kettő. Itt szerintem a családnak a hangulata az mindenképpen befolyásolhatta ezt a döntést, tehát közösen hozták meg, ez egyértelmű, és azért a La Ligába védeni, az még nyilván Premier League volt a nagy álom, ugye Liverpoolban nevelkedett hosszú évekig, úgyhogy én is nagyon-nagyon sokra tartom Pétert, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a La Ligában mire lesz képes, úgyhogy lehetett arra már számítani, hogy Lipcsében nem az első számú kapus, de egy megbecsült tartalék kapus szerepkör is tiszteletre méltó lett volna, egy átvezetés mondjuk egy klubvezetői komoly feladatra, de lehet, hogy...
1: Ez langyos lett volna neki, így legalábbis a mostani döntés alapján. Inkább elmegy és véd első számú
0: kép. Hogyha tud az lenni.
1: És egy jó bajnokság.
0: Ez egy nagyon jó bajnokság. Igen. Ha nem véd, akkor is menjen el, próbálja ki. Igen. Tapasztalat, nyelv, jó, nagyon jó impulzus a gyerekeknek, igen. Időjárás jó.
1: Az összes hokis felség azt mondja, hogy Floridába igazolj, vagy Kaliforniába, ha van gyerek. Tehát ne Edmontonba, mert ott hideg van. Akkor menj, ugyanez fociba, akkor menj valami meleg égővi, spanyol vagy olasz csapatba.
2: Meg hát a német után most megtanulnak spanyolul is a gyerekek, tehát világnyelveket.
3: Itt is egyébként lesz egy posztrivális, egy brazil kapus. Mennyire lehet rivális?
0: Nagyon, hát figyelj, kapusként nem tudsz olyan klubba elmenni, mondjuk se az első, se a másodosztályban, semmilyen európai országban, hogy ne legyen ott legalább kettő kapus.
1: Hát de ettől teljesítesz.
0: És az egyik ott van már évek óta, jó eséllyel, a másik meg mondjuk egy fiatal tehetség. Tehát az, hogy első számú kapus legyél egyértelműen.
1: Ez a posztrivális, az nagyon, hány éves?
0: Ez nagyon, nagyon nehéz kérdés.
3: Luis Junior.
0: Úgyhogy...
1: Junior akkor csak fiatal. De nem, lehet tanulni a Gulácsitól, tehát úgyis tudsz tőle tanulni, hogy ha nem véd, akkor is el tudsz tőle lesni, és a következő egy vagy két év múlva plusz
0: én azt gondolom, hogy az is lehet egy szerep, hogy segítsen, legyen egy mentor, és néha véd, nem is biztos, hogy minden meccsen ő véd, úgyhogy...
1: De fogásokat, hogy készülsz, el tudsz tőle esni egy vérrutinos játékosról.
2: Meg hát edzésen megmutatod, hogy profin dolgozol tovább.
1: Emberileg. De mind a karaka vukott.
0: 2001-es, 25-ös Luis Junior.
1: Akkor két év múlva pont jókorban lesz.
3: Fiatalabb.
1: Tanulhat a Gulácsitól.
0: Hát 11 éve.
3: De ez, hogy a bejelentés után, mármint, hogy nyilván a csapat az igazolt, rögtön ő kezdett, az lehet jelzésérték, hogy akkor még ő az első számú, vagy mit gondoltok erről?
0: Az majd a bajnoki mérkőzéseken derül ki szerintem.
1: Az látszik, hogy dolgozott a Gulácsi. Most beállt volna úgy, hogy két hónapja csak a strandon a sajtos tejfölös, akkor ezt nem bírta volna. Még állni is ebbe a hőmérsékletben nehéz lett volna. De az nagyon jó volt, hogy végigvédte. Ez jelzésértékű.
3: Nagy Ádámhoz hasonlóan azért ő sem pihent a nyári szünet alatt sem. Hát meglátjuk majd tényleg, hogy fog teljesíteni a spanyol bajnokságban. Ez volt már a Nemzeti Sportkör. Szabó Csillának, Spiller Istvánnak és Somogyi Zsoltnak. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
2: És köszönjük.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: A bajnokságban szenved az FTC, de most a nemzetközi kupában kell menetelniük a zöldfehéreknek. Ezúttal a harmadik selejtezőkörben egy lengyel riválissal néz farkas szemet a csapat. Ferencváros, Górnik Zabrze labdarúgó Európa Liga selejtező 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra 6 perccel folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra. Úszással megyünk tovább, hiszen zajlik a vizes EB. Nyílt vízi úszóink ma is 2 ezüstérmet szereztek. Mjávári Farkas Viktória és Betlehem Dávid jó voltából, és itt van már velem a vonalban Gyurta Gergely világ és Európa bajnoki bronzérmes úszó. Szia Gege, hogy látod ezt a mai 5 kilométeres távot? Ma is 2 érmet szereztünk.
4: Szép napot kívánok! Igen, én azt gondolom, hogy ahogy a tegnapi nap is elég jól sikerült, ugye a mai nap is hasonlóan jól zárult. Ugye eddig nagyjából a 4 versenyt megnézve, nagyjából 4 ugyanolyan versenyt láthattunk. Ugye az első 2 helyen végzett versenyző azonos volt, mint 10 kilométeren, mint 5 kilométeren, az uraknál is és a hölgyeknél is, úgyhogy ez elég meglepő. Nagyjából nyíltvízi úszásban ez nem szokványos, viszont én azt gondolom, hogy ez az EB, ez az idei évben a főverseny, és eddig az úszóink a 4 versenyszámból 4 ezüstérem, én azt gondolom, hogy ez nagyon biztató, és ebből lehet építkezni akár a 2027-es budapesti világbajnokságra, akár a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.
3: Igen, ugye féltávnál vagyunk így a Los Angeles-i olimpiához képest, és ugye tegnap volt a 10 kilométeres olimpiai szám, ma ugye az 5 kilométerek. Mi a különbség a két táv között? Jó, nyilván a hosszban is van különbség, de taktikai szempontból mire kell figyelni az egyik távnál, mire kell figyelni a másik távnál?
4: Két összehasonlíthatatlan versenyszámról beszélünk. Ugye az egyik, ahogy te is mondtad, a kilométerben pontosan a fele a kettőnek, viszont ami óriási különbség, hogy 5 kilométeren nincsen iktatás, nincsen frissítés, tehát így a versenyzőknek ezt az durván egy órás versenyt, ezt úgy kell lehozniuk, hogy nem tudnak frissíteni. Ugye 10 kilométeren van lehetőség. Egyébként az is nagyon furcsa volt, hogy a korábbi megszokott versenypályákhoz képest most nem 1666 méteres volt egy kör, hanem 1250, tehát itt a 8 darab kör volt 10 kilométeren, és nyilván a 4 darab kör volt 5 kilométeren, úgyhogy taktikailag óriási a két verseny között a különbség, és iramban is elképesztő. Tehát mondhatjuk, hogy 5 kilométeren a versenyzők az első métertől kezdve majdnem, hogy olyan maximális sebességet úsznak, amiből az utolsó 5-600 méteren pedig elindítják azt az elképesztő hosszú hajrát, ami szükséges ahhoz, hogy valaki érmet tudjon nyerni. És egyébként a magyarok ebben kiválóak, hogy az utazó sebességük megvan, az állóképességük megvan, a gyorsaságuk megvan, és ezek fejében még pluszban a hajlájuk is világszínvonalú minden egyes versenyzőinknek.
3: Ugye ma is azért a lányoknál láthattunk, azért voltak boxolások ott az egyes fordulóknál. Ugye Mjávári Farkas Viktória nagyon szerényen úgy nyilatkozott, hogy ő hát azért most már talán kimeri jelenteni, hogy az elithez tartozik. Hát szerintem teljes mértékben igaz ez, de hogy látod az ő szerepét?
4: Én nagyon örülök neki, hogy végre ezt kimondta, és elhiszi magáról, hogy a medencés úszását követően, a medencés úszás karrierjét követően nagyon jól tette, hogy átpártolt a nyíltvízi úszásra, hiszen ő már korábban Európa-bajnok volt, akár a 2022-es római Európa-bajnokságon elért 400 méteres vegyes úszásban Európa-bajnoki címet szerzett. Ugye a 24-es év nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, nem is jutott ki az olimpiára, és ezt követően döntött úgy, hogy akkor megpróbálja magát nyíltvízen, és nagyon jól tette, hiszen élete második nyíltvízi 10 kilométeres felnőtt mezőnyben leúszott 10 kilométerén már Európa-bajnoki címet szerzett, ráadásul ugye a királyi számban, és hát azóta konstansan tudja hozni a jó eredményeket, nagyon jól teljesít, és gyakorlatilag úgy tudja leúszni az összes versenyszámát, az összes, akár a 10, akár az 5 kilométert, a csapatról nem is beszélve, hogy mindig ott van az élen, nagyon jól helyezkedik, nagyon jól látja a versenyt, nagyon jól tud taktikázni, és gyakorlatilag olyan iramot tud úszni, hogy az elejétől kezdve az első 10 hely valamelyikén ott volt, ha a világbajnokságot nézzük, európai szinten pedig most már kimondhatjuk, hogy az első, hogy a dobogón valahol végez.
3: Szerinted mi múlhat, hogy tényleg ezüstéremből később aranyérem legyen, mert azért nyilván nagyon kicsik voltak a különbségek itt is, de azért meg nagyon kicsi a különbség eleve a versenyzők között, mindig azért tényleg nüanszokon múlik, de mi múlhat, hogy mondjuk ez fényesebb legyen?
4: Hát igen, ezt bárcsak erre lenne valamilyen ellenszer. Hát én azt tudom mondani, hogy Betlem Dávid is még csak 22 éves, ugye egy 29 éves versenyzőtől kapott ki, Mihályvári Farkas Viktori esetében pedig 32 éves jelenleg Tadeucsi, tehát ott is óriási a korkülönbség, és Tadeucsi olimpiai bronzérmes a 24-es Párizsi olimpián, tehát ő azért azt gondolom, hogy jóval tapasztaltabb, míg Viki nem úszott korábban a Szajna folyójában. Tehát minél több 10 kilométert kell teljesíteni a magyaroknak, hogy a 28-as olimpián, hiszen mindenkinek az a fő cél, mindenki ott szeretne teljesíteni, mindenki szem előtt ott lebeg az a bizonyos olimpiai aranyérem, és tényleg ahhoz az kell, hogy minél több versenyen elinduljanak, minél több olyan különböző versenyt próbáljanak ki, ami nem szokványos, ahol újdonságokkal kell megküzdeniük, ahol esetleg a világ elitje ott van, hogy meg tudják szokni azokat a versenyszituációkat, amiket bárhogy is próbálnak szimulálni edzésen, azt nem fogják tudni, és sajnos a nyílt vízúszás ez vele járója, hogy igenis el kell menni rengeteg versenyre.
3: És hát a különleges helyzetek abból azért kijutott nekik is bőven, mert ugye ismét a Szajnában rendezték meg ezt a versenyszámot, ugye a Párizsi olimpiához hasonlóan, és azért Fábián Betti nem is vállalta az egyéni küzdelmeket, ugye a rossz élményei miatt, ugye sajnos Párizs után nagyon rosszul lett, be is került kórházba. Nem tudom, neked milyen híreid vannak tényleg így a Szajna vízminőségéről, most azért fogadkozik mindenki, hogy talán nem olyan rossz, mint amilyen Párizsban volt, neked milyen információid vannak erről?
4: Igen, egyelőre úgy tűnik, hogy minden rendben van, és most már a második versenynap is úgy ment le, hogy hál' Istennek semmilyen egészségügyi probléma nem hátráltatta semmelyik versenyzőt sem. És egyébként nagyon érdekes, mert ugye hát Európában tombol, most a szárazság nincsen, ott sem csapadék Párizsban sem, és emiatt ugye ez a szerencse, hiszen így a szennyvizet nem mossa be a Szajnába a csapadék, és egyébként június 1-től fogva minden egyes nap 5 különböző cég méri a Szajna víz minőségét, és azóta is minden egyes nap, hát elmondásuk szerint szuper excellent, tehát kiváló vízminőséggel rendelkezik a Szajna, és eddig úgy tűnik, hogy ez be is igazolódott, és egyébként a helyszínről kapott képeket, amiket megkaptam, illetve videókat, valóban nagyon tisztának tűnik, tehát majdnem, hogy látszódik a Szajna folyónak a zajja, a hínárok látszódnak, tehát úgy tűnik, hogy a versenyszervezők, illetve a helyszín most biztonságos. Reménykedjünk benne, hogy az utolsó két nap, ugye pénteken és szombaton még lesz egy 3 kilométeres kieséses verseny, mind a hölgyeknél, mind az uraknál, és hát szombaton pedig a várva várt magyar váltó, a 4x500-as váltó, ahol igencsak szép eredményeket várunk.
3: Hát igen, egyelőre szerencsére nem jöttek hírek, hogy bárki rosszul lett volna így az előző versenynapok után. Ugye említetted, te is lesz egy váltó, meg még a 3 kilométer. Ott szerinted mire lehetnek képesek a versenyzők? Az még gyorsabb nyilván még az 5 kilométeres távnál is. Szóval jöhetnek újabb érmek, te hova várod a magyar versenyzőket?
4: Én azt gondolom, hogy ha eddig ilyen jól sikerült a magyar válogatottnak a szereplés, akkor a 3 kilométeres versenynél még jobban sikerülhet, hiszen mind Betlem Dávid, mind Rasovszky Kristóf, vagy akár Kovács Seres Funor az uraknál elindul, és hát bizakodjunk benne, hogy Fábián Bettina is, ha semmilyen egészségügyi probléma nem fog történni, akkor úgy néz ki, hogy 3 kilométeres versenyszámban el fog indulni, Mihályvári Farkas Viktória mellett, úgyhogy a magyar versenyzők kiváló medencés úszók, és azért itt a medencés úszó kvalitás elő fog jönni, és abban a magyarok nagyon jók, és egyébként eddig hát igen, ugye 2025 május óta rendeznek világversenyen, felnőtt világversenyen 3 kilométeres kieséses versenyt, és eddig az összes világversenyről hoztunk érmet, úgyhogy bízunk benne, hogy most sem fog ez a széria megszakadni, és hát a csapatverseny pedig én azt gondolom, hogy ott a magyar válogatott a most jutott teljesítmény alapján én nem terhet rájuk rakva, de aranyéremmel számolok, hiszen nagyon összetett csapatról van szó, nagyon szeretik egymást, nagyon jó a hangulat, és tényleg bízunk benne, hogy még ezt a 2-3 napot sikerül úgy túlélniük, hogy a forma megmarad, és semmiféle egészségügyi probléma nem fogja őket gátolni.
3: Reméljük tényleg, hogy semmilyen fertőzés vagy betegség nem szól majd közben, és akkor jöhetnek az újabb érmek. Gyurta Gergelynek köszönöm szépen, hogy velünk volt. A hazafutás most hamarosan folytatódik, következik a Nemzeti Sport Krónika.
0: Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Negyedik ezüstérmét is megszerezte a magyar küldöttség az úszó Európa-bajnokságon. Ma este a lengyel Gornik Zsabzse csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Pályán az FTC női labdarúgó csapata is, a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Köszöntöm a hallgatókat, a Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Mihályvári Farkas Viktória tegnapi 10 kilométer után a mai 5 kilométeres távon is ezüstérmet szerzett nyíltvízi úszásban a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az aranyérmet az olaszok klasszisa, a kedden 10 kilométeren is diadalmaskodó Ginevra Tadeucci szerezte meg. A férfiaknál szintén második ezüstérmét szerezte Betlehem Dávid, aki a mai 5 kilométeres versenyben csupán Florian Wellbrock mögött ért a célba. A magyar küldöttség így mind a négy eddigi nyílt vízen szerzett ezüstérmét a kontinens viadalon jegyezte. A mai 5 kilométeren elért eredményét követően Betlehem Dávid nyilatkozott.
2: Egy újabb ezüstérem ezúttal 5 kilométeren, gratulálok ehhez is. Azért itt a hajrá, az mennyiben volt más? Ugye az nagyon látványos volt, hogy a hajótól távol vagy. Utólag mi a véleményed erről a döntésről, mennyire jött be?
3: Próbáltam mindent megint kívül, belül, alatta, fölötte, mindenhogy előzni, de erősebb volt a végén. Éreztem, hogy most én vagyok belül, ő ment ki a hajókhoz, néha úgy éreztem, hogy egymás mellett vagyunk, vagy talán van egy kis előnyöm, de azt tényleg úgy elfáradtam, mint az állat, mindent kiúsztam magamból, szóval nem vagyok elégedetlen. Most nincs még ellene fegyverünk, de ahogy láttuk a világkupán, ez nem sokszor volt előttem, szóval van ő is, hogy bakizik, de most tényleg nagyon fekszik neki ez a sima víz, ez a meleg víz, szóval nehéz, bogyó, hogy megelőzni, de úgy vagyok vele, hogy még van egy knockout, ott nem tudom, max visszahúzom a végén, hogyha arról van szó, akkor ne nyerjen, akkor én se kizárnak, de akkor ő se nyerjen, szóval nem tudom, mindennek fogok próbálni ott is a végén, hogy találjak valami fogást rajta, de tényleg nem vagyok elégedetlen azért. Jó, hogy van egy ilyen versenytárs, aki tényleg ennyire erős, és van hova felnézni, nem csak visszafele nézni, szóval tényleg ez jó, hogy látom, hogy miket tud csinálni, és így megcsinálta tegnap balról, most megcsinálta jobbról, szóval erős, de úgy vagyok vele, hogy örülök, hogy Szása, aki a lábán volt, ő leszakadt. Én azért mindig ott maradok a lábán, szóval lesz csak eljön az idő, amikor majd ő próbál az én lábamon maradni.
2: Ahogy itt hallottuk, talán a tegnapi eredmény hirdetés után ott a német Wellbrocknak azért felvetett, nem muszáj már elindulnia. Mennyire volt erre vevő, és mennyiben volt ez más típusú versenyzés, mint a tegnap, így, hogy fele akkora volt a táv?
3: Hát nem volt rá vevő, azért mégiscsak 29 éves, szóval lehet már számolja vissza a napokat, de örülök neki, hogy van egy ellenfelem, és hogy tol előre engem nap, mint nap, és ha más volt, sokkal másabb volt, megint elég korán kezdtek a franciák jönni, és mindig próbáltak előrébb jönni. Fura volt, hogy sose az érre akartak törni, mindig csak ott a második, harmadik helyen akartak lenni. Lehet ezen vesztettek rajta a végén, hogy nem vállalt el egyik se a vezetés, de fáradtabbak voltunk, szerintem mindannyian éreztem az elétől kezdve, hogy már az első körben nem úgy mozgva, ahogy szerettem volna, de például próbáltam fejből összörökni azt, hogy bármennyire is nehéz, mindenkinek legalább ennyire fáj, mint nekem, hanem jobban, szóval úgy voltam vele, hogy ha az utolsó körig valahogy kibírom, onnan kell előzni, mindenhonnan onnan tudok, és akkor csak akár meg lehet az arany is, ez most nem jött össze, de a knockoutba tényleg mindennek teszek, hogy legalább Wellbrockot megverjem.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Labdarúgással folytatjuk adásunkat, elsőként egy élő eseménnyel, hiszen a harmadik kerület pályáján a fél idejében jár a Ferencváros PAOK női bajnokok ligája selejtező mérkőzés. A szünetben az állás 2-2 kétszer is vezetett már az FTC görög ellenfele, ám a Ferencváros mind a kettőször egyenlíteni tudott, egy játékrész pedig még hátra van az összecsapásból. Ma este a lengyel Gornik Zsabzse csapatát fogadja az FTC a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. Egy változás történt a zöld-fehérek keretében. A védő Botka Endre helyett a bosnyák támadó Kenan Kodro került be, a vendégek pedig erősítettek, ugyanis kölcsönvették a Celtic-től a 24 éves portugál középpályást, Paulo Bernardót. A találkozót megelőzően a Ferencváros vezetőedzője Borbély Balázs nyilatkozott.
4: Most tényleg egy középső középpályáról azért egy picit elfogytunk, így hogy Nebi és Filip is kiesett, de ugye Ádám már nagyon régóta nem játszott mérkőzést, már is elején a legutoljára, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy nincs rossz fizikai állapotban, és szükséges esetén rendelkezésre áll és bevethető. De ez ugyanaz Nebire is vonatkozik, tegnap már a csapat teledzett, úgyhogy meglátjuk ma, hogy fog kinézni, de bízom benne, hogy le tud ülni a padra is, és szintén szükséges esetén ő is bevethető lesz. Egyértelmű, hogy ez a párharc az azért nem 90 perces, hanem 180 perces, azért nem lehet fejjel menni a falnak, de ennek ellenére igen, szeretnénk a saját játékunkat játszani. Nagyjából tudom, hogy mit várhatok az ellenféltől. Óvatosnak kell lennünk, okos játékot bemutatnunk, de nyilván szeretnénk egy olyan teljesítményt nyújtani, és egy eredményt elérni, ami jó pozícióba helyez bennünket a visszavágó előtt. Óvatosan, okosan, intelligensen kell játszanunk. Nyilván én szerintem az eddigi mérkőzéseken, az európai mérkőzéseken a támadójátékunk az rendben volt. Nyilván az utolsó mérkőzésen, ugye 60 percet ember hátrányban játszottunk, az azért rányomja a bélyegét a támadójátékunkra. De én bízom abban, hogy azt a minőséget, amit európai porondon tudtunk mutatni, akár védekezésben, akár támadásban eddig a pontig, azt holnap is képesek leszünk megmutatni. Tudjuk, hogyha ezt a kört melyik csapat sikeresen veszi, az minimum a konferencia liga a fő táblájára kerül, úgyhogy nem babra megy a játék. Ez a mérkőzés nem 90 percről szól, hanem 180 perc, vagy esetleg hosszabb is lehet, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindkét edző, vagy mindkét csapat ezzel tisztában van, és valószínűleg ebben a felfogásban is fog kezdődni majd az első mérkőzés. Személyesen ismerjük egymást az ellenfél edzőjével, úgyhogy tudom, hogy nagyjából mire számítsak. Egy racionális, pragmatikus gondolkodású emberről vagy szakemberről van szó, úgyhogy ennek tudatában tudom, hogy mi az, ami holnap vár ránk. Most az, hogy mivel lennék elégedett, olyan eredménnyel lennék elégedett, ami egy jó pozícióba helyez bennünket a visszavágó előtt. Most így egy vagy két gólos győzelem, vagy akár döntetlen is, ez mindig van egy visszavágó, mindig van egy másik mérkőzés, úgyhogy inkább az eredményről most igazából nem akarok beszélni.
1: A magyar szakembert követően a Gornik Zsabzse csapatát irányító szlovák Mihály Gáspárik is elmondta gondolatait a ma esti labdarúgó Európa Liga selejtező mérkőzéssel kapcsolatban.
5: Napravde mocný zespół, dužo dosvědčených pilkařů.
6: Nagyon erős csapatról beszélünk, és pont azért gondolom, hogy egy nagyon kiegyenlített játék lesz. Edzőt egyébként én ismerem is, ismerem azt a vezetési, ismerem azt az edző stílust, ami nagyon hatékony. Másként kellett készülnünk itt a találkozóra, különösen itt, ami a csatárokat illeti, az első sora a magyar ellenfélnek. Nagyon-nagyon magas kvalitású játékosokból áll, de itt a széleket is mondhatjuk, illetve a védők is nagyon-nagyon jó és magas kvalitású játékosok, úgyhogy én abszolút kiegyenlített meccsre számítok.
5: Ťažký przeciwnik dla nás, ale myślę, že to będzie vyrovnaný dvojmeč. Nechcem rozmávať o výniku, ale chceme se...
6: Nem szeretnék és nem akarok most az eredményről beszélni, nem akarok most az eredményre koncentrálni. Mi túl vagyunk itt a Fenerbahce ellen ugye két meccsel. Igaz, hogy más-más taktikát és más-más felállást választottunk a Fenerbahce ellen két meccsen, de elkövettünk két nagy hibát, két nagy taktikai hibát, aminek köszönhetően ugye kiestünk a BL-ből, és pont ezért analizáljuk a helyzetet, hogy mi az, amit majd máshogy kell a meccs csinálni. Erős ellenfelünk van, tehát én most nem szeretnék a végeredményre koncentrálni és arról beszélni, hanem csak a meccsre.
5: Jak będzie potenta rivalizacja na tym boisku.
6: Mindenképpen offenzívan fogunk játszani. Egyébként mi mindig úgy kezdjük, hogy próbálunk már az első meccsen is offenzív támadó játékot folytatni, amire nagyon szeretnénk koncentrálni. Kontroll alatt tudjuk tartani a meccset, hogy mi legyünk a kezdeményező, kontrolláló szerepben. Nagyon meleg időjárás várható, nem csak nekünk, hanem az ellenfélnek és mind a két csapatnak. Óvatosnak kell lennie és bölcsnek kell lennie. Nem mindegy, hogy hogyan mozognak ilyenkor a játékosok a pályán, de összességében ezekre fogunk koncentrálni.
1: A 20 óra 15 perckor kezdődő Ferencváros Gornik Zsabzse Európa Liga selejtező mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A labdarúgó NB1-ben szereplő Vasas bejelentette, hogy szerződtette Mezei Szabolcsot a Topójától. Az Angyalföldre érkező középpályás az MTK-val kollábban megnyerte a másodosztályú bajnokságot, majd 2023-ban a Paks játékosa lett, amellyel bajnoki ezüstérmet és bronzérmet szerzett, valamint kétszer a Magyar Kupát is megnyerte. A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval, hiszen folytatódik a Hazafutás című műsor. A viszont hallásra további jó rádiózást kívánok!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Holnap este 19 órától két csapatunk is pályára lép a Konferencia Ligában. Az Eto Lettországban a Riga FC-vel találkozik, míg a Debrecen a Dán Kőbenhallánál játszik hazai pályán. Erdei Márk összeállításából kiderül, mit érdemes tudni a lett és a dán csapatról. Sőt, a napokban Újpestről a Kőbenhallánhoz szerződő Margraf Ákos véleményét is meghallgathatjuk.
2: És most szólal meg a hármas sípszó. 0-0-ás döntetlennel harcolja ki a Debrecen a Konferencia Liga harmadik selejtező körébe jutását.
3: A pozitívum az, hogy a továbbjutást semmi nem veszélyeztette, a negatívum pedig az egész mérkőzés képe volt.
4: Azt nem állíthatjuk, hogy szemkápráztató második mérkőzésen nyújtott teljesítménnyel, de végül a háromból két magyar csapat is sikerrel vette a Konferencia Liga második selejtező körét. A bajnoki címvédő győriek elsőként Luxemburgban léptek pályára, ahol egy lehengerlő 6-2-es győzelmet arattak. A második mérkőzés aztán nem sikerült ennyire jól, hazai pályán 1-1-re végeztek a luxemburgi Bissen ellen, de ez is bőven elég volt, hiszen összesítésben 7-3-mal jutott tovább az Eto. A mérkőzést követően a játékosok úgy voltak vele, hogy ezt a teljesítményt jobb lesz minél előbb elfelejteni. Ezért is Vitális Milán inkább már a következő célról, a következő körös ellenfélről beszélt Cseszegi Balázsnak.
5: Nem fog hazudni, hogy ha már kicsit gondolok a következő fordulóra. Igen, pont néztem a kellett csapat jutott tovább. Egyébként én ismerem az edzőiket, páran ismerik innen a.
6: Mert hogy Dacsa edzője, Adrián Guláról van szó.
5: És a Borbé Balázs volt a másod edzője. Én pont akkor érkeztem oda a Dunaszerdahelyre. Jó edzőnek tartom, úgyhogy még több, még jobb felkészülés kell arra a csapatra.
4: A csapat kapusa, Megyeri Balázs is úgy volt vele, hogy van még miben fejlődni a következő Riga elleni párharcokig.
7: Szinte mindenbe kell javulni, meg mindenbe is lehet javulni. Vannak olyan elemei a játéknak, amiben úgy gondolom, hogy már most javultunk, de folyamatosan előre kell nézni, dolgozni, és tényleg ezeket a apró hibákat, meg nagyobb hibákat is javítani kell minél hamarabb.
4: A fejlődés jelei már a vasárnapi bajnoki fordulóban megmutatkoztak, hiszen a győriek hazai pályán simán 4-0-ra kiütötték a Nyíregyházát. A találkozó első góljának szerzője, Urblik Norbert szerint ilyen hozzáállással a Riga sem lehet akadály.
8: Ugyanígy kell kimenni a pályára, ilyen kompaktan, ugyanígy oda kell figyelni minden párharcra, minden kislabdára, lepattanóra, és akkor nem lehet gond.
9: Általánosságban véve mi lehet szerinted a mostani Etónak a legfőbb erőssége, akárki ellen is játszatok?
8: Szerintem a védekezés, nagyon odafigyelünk, és ez a kompaktság tényleg.
4: Az Eto tehát csütörtökön 19 órától már Lettországban a Riga vendégeként lép pályára a Konferencia Liga selejtező körének harmadik fordulójában. De mit is érdemes tudni a lett bajnokról?

0: Elsőként mindenképp érdemes azt elmondani a lett bajnokról, hogy ez az igencsak jól átköltött szám, a Riga himnusza. Klubtörténet. A Riga FC egy 2014-ben alapított lett futballklub, amely az FC Karamba és a Dinamo Riga fúziójából jött létre. Székhelye a rigai Skonto stadionban van. A klub 2015-ben még más néven versenyzett, majd a lett másodosztály megnyerése és a Virsligába való feljutás után vette fel jelenlegi nevét. Fontos megjegyezni, hogy a Riga FC nem azonos a régi, 1923-ban alapított és 1945 után megszűnt Rigas FK klubbal, amely a lett futball korai éveinek meghatározó 8-szoros bajnok csapata volt. A mai Riga FC egy különálló 2014-es alapítású klub. Sikerek. A klub 2018, 2019 és 2020 között három egymást követő lett bajnoki címet nyert, majd 2025-ben ismét bajnok lett. Így összesen 4 Virsliga cím áll a neve mellett. Emellett kétszer nyerte meg a lett kupát, 2018-ban és 2023-ban, valamint a lett szuperkupát is elhódította 2024-ben és legújabban 2026-ban is. Európai kupa szereplések. A Riga FC 2018-19-ben debütált az Európa Ligában, majd a 2019-20-as szezonban liga győztesként a Bajnokok Ligája selejtezőjében szerepelt, ahol büntetőkkel a Dundalk FC ellen esett ki, de az Európa Liga selejtezőben legyőzte a Piast Gliwicét és a HJK-t, mielőtt a rájátszásban éppen az FC Köbenhavntól kapott ki. Magyar csapatok elleni szereplés. A Riga és a Kecskemét 2023-ban a Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában találkozott. Az első meccset Kecskeméten rendezték július 27-én, ahol a magyar csapat nyert 2-1-re. A visszavágón azonban a Riga fordított. A Skonto stadionban 3-1-re győztek hosszabbítás után, így összesítésben 4-3-mal a lett csapat jutott tovább, és a Kecskemét búcsúzott a nemzetközi kupától. Ennek a csorbának a kiküszöbölésére a magyar bajnok Győrnek van tehát esélye. Az első meccset augusztus 6-án Rigában, a visszavágót augusztus 13-án Győrben rendezik. A Riga egyébként a második körben hosszabbítás után 5-2-re győzte le az FK Várdárt, ezzel 8-4-es összesítéssel jutott tovább, miközben, ahogyan már említettem, az Eto 7-3-as összesítéssel győzte le az Ater Bissent. Magyar lett válogatott mérkőzések. A magyar és lett válogatott eddig 6 alkalommal találkozott egymással. Ebből 5 magyar győzelem és 1 lett siker született. A legutóbbi összecsapás 2017. augusztus végén volt Budapesten, ahol a magyarok 3-1-re győztek Kádár, Szalai és Dzsuzsák góljaival egy 2018-as világbajnoki selejtező keretében. Korábban 2016. októberében Rigában a mieink 2-0-ra nyertek Gyurcsó Ádám és Szalai Ádám góljaival ugyanebben a selejtező sorozatban. Az előjelek ebből a szempontból tehát pozitívak. A Riga jelenlegi kerete. A lett bajnok kezdőjében általában több hazai játékos is szerephez jut. Mellettük még brazilokra, valamint afrikai játékosokra támaszkodik a szlovák vezetőedző Adrián Gula, aki korábban a DAC vezetőedzője volt, mikor a tavaly az Etóval bajnok edző Borbé Balázs még az ő kezei alatt másodedzőként dolgozott. Sztárjátékosok a klubnál. A Riga FC, mint viszonylag fiatal klub, elsősorban légiós alapú keretépítésre hagyatkozik, és nemzetközi szinten ismert sztárjátékos a klub történetében nem igazán fordult elő. Inkább feltörekvő, később máshova eladott dél-amerikai és afrikai légiósokra épül a csapat, illetve a lett válogatott több meghatározó tagja is szerepelt itt karrierje egy szakaszában. A klub 2018-as sikerszériáját az ukrán Viktor Skripnik irányította, mint vezetőedző, aki 2018-ban és 2019-ben is bajnoki címet szerzett a csapattal. A Győrhöz hasonlóan hétvégén a Riga is sima 4-0-ás győzelmet aratott, így ők is bizakodva várják a Győr elleni első csütörtöki összecsapást. A mérkőzést 19 órától élőben közvetítjük itt, a Nemzeti Sport Rádióban. Most pedig következzék a másik még talpon lévő magyar csapat, a Debrecen ellenfelének bemutatása. De még mielőtt jobban megismernénk a dám rekord bajnokot, előtte Tóth Béla közvetítésében éljük újra, hogy melyik volt az a gól, amely végül elégnek bizonyult a Debrecen továbbjutásához.
1: Cibla ellövi, Cibla, gól! Cibla Flórián!
0: Ez a hatalmas Cibla Flórián bomba végül elégnek bizonyult arra, hogy a Debrecen 1-0-ás összesítéssel túllépjen az örmény Pjunikon. A mindent eldöntő egyetlen gól szerzője a második meccset követően elég szűkszavúan így fogalmazott a következő körös ellenfélről, a dán Köbenhavnról.
2: Jó ellenfél lesz, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy tovább jussunk.
0: Az esélyek nem feltétlen a magyar bronzérmes mellett szólnak, de a futballban bármi előfordulhat. Itt az idő, hogy jobban megismerjük a dán bajnokot.
3: Success is temporary.

0: Klubtörténet. Az FC Copenhagen 1992-ben alakult, a 15-szörös bajnok Köbenhavns Ballklub és a 7-szeres bajnok Ballklubben fúziójából, hogy versenyképes klubot hozzon létre a professzionalizálódó dán élvonalban. A klub Kopenhágában székel, hazai stadionja a Parken Stadion, és jelenleg 16-szoros dán bajnok, valamint 10-szeres dán kupa győztes. Sikerek. Az FC Köbenhavn Dánia legsikeresebb klubja az elmúlt 3 évtizedben. A dán Superliga címét tehát 16 alkalommal nyerte, legutóbb a 2024-25-ös szezonban, a dán kupát pedig 10-szer, legutóbb ugyancsak 2024-25-ben. A klub 3-szor nyerte meg a dán szuperkupát, valamint 2-szer a skandináv Royal League-et is. 2010. decemberében történetük során először jutottak be a Bajnokok Ligája 8-ad döntőjébe, ami a klub európai szereplésének máig egyik csúcspontja. Európai kupa szereplések. A klub összesen 7-szer szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében, vagy egyenes kieséses szakaszában. Legjobb eredménye a 2010-11-es és 2023-24-es szezon 8-ad döntője volt. A csapat Bajnokok Ligája történetének legjobb góllövői Endoé és Cornelius, mindketten 10 góllal, míg a legtöbb meccsen szereplő játékos Quist 47 fellépéssel. Magyar csapatok elleni szereplés. A klub 2-szer találkozott a Ferencvárossal a 2003-2004-es UEFA kupa első fordulójában. Budapesten 1-1-es döntetlen született, majd Kopenhágában is 1-1 lett a végeredmény, 11-esekkel pedig a dánok jutottak tovább. A Győrhöz hasonlóan a Debrecennek is megvan az esélye tehát arra, hogy javítsa az egymás elleniét a dán rekordbajnokkal szemben. Az első meccset augusztus 6-án Debrecenben, a visszavágót augusztus 12-én Kopenhágában rendezik. Magyar-dán válogatott mérkőzések. A magyar és dán válogatott 16 alkalommal találkozott egymással, a magyarok 9 győzelmet, 4 döntetlen és 3 vereséget jegyeztek. A legutóbbi összecsapás 2014 májusában egy barátságos mérkőzés volt, amely 2-2-es döntetlennel zárult. Magyar kötődések. A legfontosabb magyar szál a klub történetében Németh Hunor. A Győrben született, de Dániában felnőtt középpályás, aki gyermekkora óta a Köbenhavn Akadémiáján nevelkedett, és 2030-ig szóló profi szerződést kötött velük. A 2025-26-os szezonra kölcsönbe került az MTK-hoz, ahol alapemberként 29 bajnokin 4 gólt és 2 gólpassz jegyzett. Majd 2026 nyarán visszatért anyaklubjához. 2026. augusztusában a dán klub egy belga Westerlótól érkező ajánlatot is visszautasított a játékosért, jelezve, hogy komolyan terveznek vele. Korábban a klub kapusa volt Rabócki Balázs is, aki a Ferencváros elleni 2003-as UEFA kupa meccsen szerepelt a köbenhavni oldalon. A dánok legújabb magyar szerzeménye pedig nem más, mint Margráf Ákos, aki pár hete még Újpestre írt alá, de a dán csapat hétfőn kivásárolta a szerződéséből és bejelentette az érkezését. A magyar válogatott védőt Szabó Bence érte el telefonon.
1: Hát abszolút nagyon nagy előrelépés, nyilván azért már nemzetközi kupaporondokon is tudok majd meg tudom mutatni magam, és tudok szerepelni. Persze ez rajtam múlik, hogy játszok vagy nem. Nyilván itt nagyon nagy a verseny minden egyes posztér, úgyhogy meg kell harcolni érte. De a fő szempont az volt, hogy egy jobb ligában, és ahogy említettem, nemzetközi kupába tudjak játszani, és persze az, hogy megnyílik innen, a más utak nyílnak meg, és innen kifele akárhova, hogyha jól teljesít az ember, ki lehet menni, úgyhogy persze itt szeretnék először teljesíteni, de a jövőm szempontjából ez egy fontos előlépés. Tavalyi szezont nagyon nagy kudarcnak érte meg a klub, és még úgy is, hogy itt a lehetőség, hogy a konferencia ligában addig meneteljünk igazából, amíg csak tudunk. A konferencia ligában mindenképp egyelőre a csoportkör a cél. Azt gondolom, hogy ez mondhatni, hogy kötelező feladat. Persze nem szeretnénk ott ragadni, de ez majd az jövő zenéje, az még elég messze van. A bajnokságban pedig abszolút az a cél, hogy megnyerjük, és hogy visszajutassuk magunkat a csúcsra, és visszavegyük a úgymond a trónt, és jöjjenek egymás utáni szezonokban a bajnoki címek, úgyhogy az egész klubnak ez a törekvése. Egyértelműen nekem is az, hogy kupákat nyerjek. Ha jól tudom, akkor most csütörtökön már játszhatok. Persze ez majd az edzőm múlik, tehát még épp, hogy csak ide becsöppentem. Nem lesz sok edzésem a csapattal, úgyhogy meglátjuk. Azon leszek, hogy minél több igazából lehetőséget kapni fogok, hogy ezt minél jobban megragadjam és éljek vele, ahhoz nagyon sokat kell dolgoznom, és így is fogok tenni.
2: És milyen lesz úgy Debrecenbe menni, hogy gyakorlatilag igazából őket akár a hétvégén is láthatta, tehát ilyen szempontból nem egy kicsit furcsa a helyzet?
1: De, nem kicsit furcsa, szerintem nem sokszor találkozik ilyen az ember, hogy mondhatni, hogy ilyen véletlenek vannak, de azt gondolom, hogy ennek a csapatnak egy kötelező sikernek kell lennie, nem is lehet más cél, szeretnénk idegenben is kiharcolni az előnyt, úgyhogy ugye a hétvégén nincsen nekünk bajnoki, úgyhogy teljesen tudunk koncentrálni erre a két mérkőzésre, szeretnénk nyilván tovább jutni.
2: Milyen célokat tudsz így magad előtt megfogalmazni? Ugye a csapat szinten mondtad, hogy vissza kell hódítani a bajnokságot, gondolom neked pedig akkor ott a bal hátvéd pozíciójában kezdőnek kell lenni.
1: Egyelőre az a lényeg, hogy pályán legyek, minél többet, fölvegyem a ritmust, az itteni taktikai dolgokat, és persze az, hogy teljesítsek, megszeretessem magamat a szurkolókkal, ugyanis nagyon nagy fanatikusok itt az emberek, úgyhogy teljesítenem kell ahhoz, hogy játszak, és hogy esetlegesen utána későbbiekben egy-két-három év múlva ténylegesen még egyszer, még egy szintet tudjak lépni.
2: Ezzel együtt szerintem ez egy jó lehetőség is lehet arra, hogy akkor a válogatottba is stabilizáld a helyedet, mert hogyha te ebben a dán csapatban játszol, akkor azért ugye amellett, hogy már bekerültél a magyar válogatottba, talán a helyedet is megtarthatod.
1: Abszolút. A válogatott egy másik közeg, úgyhogy azt majd a Mr. eldönti, hogy ki fog játszani egyelőre, most erre fókuszálok, és persze, hogyha szeptemberben megint bizalmat szavaz nekem, és tudok menni a válogatottal, akkor onnantól azon lesz a fókusz, és egyértelműen azért dolgozok itt a klubomban, hogy kivívjam magamnak a válogatottban is a helyet.
0: Jelenlegi keret. A csapat keretében több dán és skandináv válogatott játékos is szerepel. Mellettük a legnagyobb név egyértelműen Youssoufa Moukoko, aki nemrég, 2 éve még a Dortmund üdvöskéje volt. Sztárjátékosok a klub történetéből. A klub akadémiájának és felnőtt csapatának híres nevei közé tartozik Michael Laudrup, a dán futball legendája, akihez német unort is hasonlították a klub belső elismerésekor. Valamint a 81-szeres válogatott Thomas Delaney, aki jelenleg is a keret tagja. Rajtuk kívül ki lehet emelni a korábban itt nevelkedett Rasmus Højlundot, aki azóta már a Manchester Unitedben is megfordult, és jelenleg a Napoli futballistája. A konferencia liga selejtezőjének harmadik körében tehát a Debrecen a dán rekordbajnok Köbenhavnnal mérkőzik majd. Elsőként csütörtökön 19

0: Ez volt már a Hazafutás, nem sokára jön Katona László körkapcsolás című műsorunkkal. Én már a Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető Keszi Dóra.
1: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán. Műsorajánló.

0: rádiót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A pontos idő 18 óra 3 perc, a műsorvezető Katona László, a mai adást Szabó Bence szerkesztette, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Körkapcsolásban ma 20 óra 15 perctől élőben közvetítjük az FTC Górnyik Zsabzse Európa Liga selejtező mérkőzést, a harmadik fordulóból az első összecsapás lesz, tét tehát a playoff körbe kerülés a magyar csapat számára. Itt természetesen megragadjuk az alkalmat, hogy felvezessük a találkozót, hiszen majd a Górnyik Zsabzséről egyfajta bemutatót is hallhatnak fél nyolc után, este héttől pedig időrendben visszafelé haladva majd az egyik új szerzemény Nagy Ádám is megszólal itt az adásunk során. De azért nem csak labdarúgás van a világon, bár a hölgyek esetében a Ferencváros a pályán, ami azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája selejtezőjében 2-2 az állás a 74. percben a görög bajnok PAOK ellen. Ha nyerne az FTC, akkor a következő körben a norvég Brann együttese várna a magyar bajnokra, a Mitrovica ellen 5-0-ra nyert ugyanis a norvég bajnokság győztese, miközben azért a Bajnokok Ligájában selejteznek is a férfiaknál, ma 18 óra 30 perccel Aarhus Szabach, és 20 órától jön a Fenerbahce Sturm Graz találkozó. A konferencia ligában pedig a Brandbergen férfi csapata is játszik majd, az Apollón ellen, a ciprusi együttes, a Panathinaikos pedig majd a CSKA Sofia ellen görög-bolgár párharc lesz. De voltak felkészülési mérkőzések, például AC Milan Inter találkozó 1-1-es döntetlennel zárult az összecsapás. Itt Di Marco szerzett vezetést az Internek az 53. percben, Nkunku a 84. egyenlített, míg a Manchester City együttese a koreai bajnokság All-Star csapata ellen játszott, 3-1-re győzött a City együttese. A Chelsea a Juventus-szal mérkőzött, 1-0-ra nyert a torinói együttes Zsegrova góljával, de Arsenal, Betis és Mallorca PSG mérkőzéseket is rendeznek még a mai nap folyamán. Ezek az együttesek még felkészülnek a következő 26-27-es idényre. Az első órában kézilabdázunk, vagyis hát a kézilabda lesz terítéken, hiszen ha már Bajnokok Ligája, éppen Balatonbogláron edzőtáborizik az új idényre való felkészülésre. A francia Metz női kézilabda csapata a friss Bajnokok Ligája győztes együttesben két magyar is játszik, Albek Anna, valamint Vámos Petra. A válogatott kézilabdázóival Kreisz Bálint beszélgetett a Nemzeti Kézilabda Akadémia edzőközpontjában.
2: Albek Annával és Vámos Petrával beszélgetünk itt Balatonbogláron, hiszen a Metz itt készül egy hetet, két Bajnokok Ligája győztes játékossal. Anna, először felét fordulok, hogyha ezt így meghallod, akkor sikerült-e már feldolgozni azt, hogy ez nem csak egy álom, hanem valóságá vált, és BL győztes vagy?
3: Nem, ezt még mindig nagyon hihetetlen hallani. Néha egymásnak is így mondogatnunk kell, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy mit is értünk el, mert ez tényleg olyan dolog, amit már soha senki nem fog tudni elvenni tőlünk, és erre nagyon büszkének kell szerintem, hogy legyünk, illetve azok is vagyunk nyilvánvalóan, de még mindig felfoghatatlan érzés, hogyha ezt csak így meghalljuk.
2: Petra, te hogy állsz ehhez? Mennyiszer gondoltál vissza mondjuk a budapesti 4-es döntőre és a Győr elleni mérkőzésre?
4: Nagyon-nagyon sokszor visszagondoltam arra a mérkőzésre, meg ugye az egész hétvégére. Tényleg ez egy olyan élmény volt, szerintem a karrierünk eddigi csúcsa egyértelműen, meg azért ez a klub történetében is egy óriási dolog, szóval nekünk ez az aranyérem, ez talán még többet jelent, és tényleg az, hogy ezt Annával ketten így magyarként megéltük, és meg tudtuk osztani ezeket a pillanatokat, az még különlegesebb, úgyhogy ez egy nagyon különleges helyet foglal a szívem. Ez a Bajnokok Ligája aranyérem.
2: Az érmet mennyire raktad kiemelt helyre, és mondjuk milyen gyakran szoktál ránézni, hogy erőt meríts belőle?
4: Még őszinte leszek, még nem találtam neki megfelelő helyet, ahol nem is tudom, megkaphatná azt a kiemelt, igen, figyelmet, amit szeretnék neki szentelni, úgyhogy ez még folyamatban van.
2: Anna, te már megtaláltad a méltó helyet neki?
3: Nem, még ezt én is keresem, még azért nagyon szem előtt van, hogy minden nap lássam, de valami nagyon kis aranyos, meg tényleg olyan speciális helyet szeretnék neki találni, ami ezt az egész hétvégét is így egybefoglalja, még ezt keresteti magát.
2: Elég különleges az, hogy egy francia csapat, ami ráadásul Bajnokok Ligája címvédő, itt készül Magyarországon a NEK-en ráadásul. Petra, volt múlt héten veled egy Nemzeti Sport interjú, ahol elárultad, hogy nektek azért ebben nagy szerepetek volt. Hogy nézett ki ez az egész folyamat, hogy ide csábítottátok az egész meccet?
4: Akkora szerepünk nem volt ebben az egészben, igazából egyetlen egy mondatot ejtettünk el így az edzőnk előtt, mert mesélte nekünk így egy beszélgetés során, hogy többször nyaralt már a Balatonnál, így említette az ételeket, amiket itt evett, és hogy nagyon jól érezte magát, és csak így megemlítettük neki, hogy van ez a Nemzeti Kézilabda Akadémia, ahol egyébként minden adott ahhoz, hogy esetleg lehessen edzőtáborozni, és ugye nyár Balaton, hogy tök jó. Még meg sem említettük így annyira az edzőtábor, csak hogy van egy ilyen, és szöget ütött a fejében, és utána többet kérdezett arról, hogy kivel tudja felvenni a kapcsolatot, ugye a szervezés miatt, még ebben a kontaktot megadtuk, és utána minden ment magától.
2: Milyen volt visszatérni neked erre a helyszíre? Te is hosszú éveket töltöttél el itt korábban, és gondolom azért különleges légiósként Magyarországon lenni több mint egy hetet.
4: Igen, tényleg ezt azok a játékosok, vagy emberek tudják igazán megérteni, akik külföldön vannak, hogy hazajönni és több napot vagy hetet itthon tölteni, az nagyon különleges, és azt érzem, hogy bármennyire nehezek az edzések, amellett így fel vagyok töltődve, és annyi pozitív energiát kapok így magától a környezettől, tényleg nagyon jó volt ide visszatérni, sok emlék köt ide, úgyhogy én nagyon örülök, hogy végül úgy döntött az edzőnk és a szakmai stáb, hogy ide jövünk.
2: A te karrieredben is egy állomás volt a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Neked a visszatérés milyen volt? Mennyire kellett idő, amíg megszoktad a helyeket, vagy egyből jöttek-e vissza az emlékek?
3: Persze, egyből jöttek vissza az emlékek, de főként amikor a régi csari mellett mentünk el, mert én még abban az időszakban voltam itt, amikor ez az egész létesítmény nem létezett. Szóval fura belegondolni, hogy 12 évvel ezelőtt jöttem ide, és 10 éve már, hogy elmentem. Tehát rengeteg minden történt azóta. Kimondani is nagyon furának, vagy fura érzés, kicsit öregnek érzem magam, de nagyon jó volt igazából, mert felelevenített rengeteg olyan élményt, amit Petrával akár együtt éltünk át annó, vagy alapjáraton így a NEK-es éveim alatt, amikor még egy kislány voltam, átéltem, szóval tök jó látni, hogy mennyit fejlődött az egész, és hogy milyen létesítmény van itt a mostani fiatal generációnak, és hogy ők miben készülhetnek most, és hogy válhatnak valószínűleg majd egyre jobb sportolókká.
2: Ha a NEK-ról kilépő Albe Kanának azt mondja valaki, hogy 10-11 évvel később Bajnokok Ligája győztes játékosként tér vissza a világ egyik legjobb csapatával, akkor mi lett volna az akkori Albe Kanának a reakciója?
3: Őszintén szólva szerintem nagyon örült volna neki, mert tényleg ez volt a kitűzött álmom kiskoromtól fogva, hogy egy BL csapatba játszassak, és hogy a BL trófeát a magasba emelhessem. Az a kislány biztos füligérő szájjal ment volna bárhova, vagy újságolta volna talán el a többieknek, hogy képzeljétek, majd ez fog velem történni, de tényleg hihetetlen érzés, és nagyon örülök, hogy az álmom, vagy illetve az álmunkat együtt tudtuk átélni és megvalósítani.
2: Sok mindenben hasonló az utatok, de azért vannak különbségek is. Petra, neked ez már a második szezonod volt a Metz játékosaként. Miben volt más ez a második idény, mint az első? Akár könnyebbségek, akár újabb nehézségek, amik felmerültek?
4: Hú, nagyon sok ilyet tudnék említeni. Nyilvánvalóan könnyebbség volt az, hogy már ismertem a rendszert, úgymond nyilvánvalóan ez egy szintugrás volt nekem, tényleg egy top csapathoz igazolni, tényleg ismertem a Manut, ismertem már ezt a fajta munkát, amit végzünk nap, mint nap, viszont nyilvánvalóan azért nagyon magas tettem a lécet az első évben, és azt éreztem, hogy még mindig kicsit húzom magam után azt az olimpia utáni szezon, tehát hogy ez nagyon nehéz volt, hogy ott nem volt igazából annyira idő feltöltő, és azt érzem, hogy több olyan tényező is befolyásolt azt, hogy milyen lesz a szerepem, ami nem feltétlenül rajtam múlt. Szóval így kihívásokkal teli volt, az biztos, de azt érzem, hogy ez is a sportnak a része, vagy így a mentális erőnek a fontosságát emeli ki, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nehéz, és ilyenkor is menni kell tovább, le kell vonni a tanulságokat, és dolgozni kell tovább.
2: Ezt a pihenést azért most volt időt pótolni, hogy ne cipeld a harmadik szezonra is magaddal még az olimpia miatt lévő fáradtságot, meg az ottani rövid pihenő miatt itt?
4: Igen, abszolút. Most azért volt 4,5 hetünk a Final Four után, de szerencsére sikerült maximálisan így kihasználni, feltöltődni, sokat voltam a családommal, a barátaimmal, úgyhogy azt érzem, hogy készen állok erre a szezonra.
2: Anna, neked ez volt az első idényed a Metszben. Milyen volt a beilleszkedés, úgyhogy volt egy magyar csapattársad, az ő első szezonos tapasztalatait mennyire tudtad használni?
3: A beilleszkedést nagyon megkönnyítette, hogy ott volt nekem Petra, mint a csapatba való beilleszkedés, mint a taktikai rendszerbe való beilleszkedés. Nyilván egy tanulási fázison kellett átmenjek. Ezen Petra átesett egy évvel ezelőtt, szóval nagyon sokszor nagyon jól esett, hogy nyugtatott, és mondta, hogy ő is ugyanezeket a hibákat elkövette, hogyha nem ment egyszerre, vagy elsőre az a dolog, amit elvárnak itt tőlem, vagy nem úgy értette meg egyből az elvárt dolgokat. Szóval nagyon sokat segített az, hogy Petra nekem ott volt támaszként, és úgy gondolom, hogy nélküle azért teljesen más lett volna az első idényem, de a csapatba való beilleszkedés az viszont nagyon gyorsan ment, mert mindenki nagyon befogadó volt és barátságos, és én úgy gondolom, hogy én is egy egész nyitott személyiség vagyok, szóval mindenkivel nagyon könnyen megtaláltam a közös hangot, és nagyon jól érzem magam a csapatban.
2: 2020-ban, amikor a Metzingenhez igazoltál, akkor elárultad, hogy voltak francia ajánlataid is, de hogy akkor úgy érezted, hogy a német bajnokság szolgálja leginkább a fejlődésedet. Úgy érzed, hogy jó időben jöttél el végül Franciaországba? Tehát kellett az a néhány év, amit még Németországban, illetve aztán Magyarországon töltöttél?
3: A Bajnokok Ligája szerepléshez mindenképpen, tehát, hogy annó 18 évesen nem tudtam volna egy BL csapatba elmenni, de úgy gondolom, hogy mindennek úgy kellett történnie szerintem az életembe, hogy most B1-győztes legyek, tehát hogy minden lépést úgy választottam, vagy úgy választanék újra, mint ahogy akkor tettem, mivel ez az út ide vezetett, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó megkoronázása volt a tavalyi szezonnak, hogy meg tudtuk nyerni a B1-t, és úgy gondolom, hogy nem változtatnék semmit.
2: Neked a személyes utadban akkor fontos állomás volt mondjuk a 2024-es év vége, ott volt egy sérülésed, lemaradtál a részben hazai rendezésű, végül bronzéremmel záruló Európa-bajnokságon, de mondjuk ez erősebbé tett téged hosszú távon?
3: Nem tudom, hogy alakult volna az életem, úgyhogy ez nem történik meg. Én abban hiszek, hogy tényleg minden okkal történik, szóval minden nehézséget és minden kudarcot is próbálok úgy felfogni, hogy ez valamiért épít. Valószínűleg hogy ennek most így kellett történnie, hogy anélkül is úgymond ide jut majd az életem, ezt nem tudom megmondani, így alakult. Én úgy gondolom, hogy ennek így kellett, hogy legyen.
2: Mindkettőtökhöz szól majd a kérdés, de Petra először felét fordulok. Emmanuel Majoránd a csapatvezető edzője. Mi az, amit ő ennyire ért ebben a szakmában? Hogy tudja motiválni a játékosokat? Hogy tudja kidolgozni a taktikát? Mi az, ami őt ennyire kiemelkedő edzővé teszi?
4: Én azt gondolom, hogy mindennek, amit elmondtál, annak az egybelege, tehát nagyon megszállottja a kézilabdának, és azt érzem, hogy olyan taktikai repertoárja van, ami abszolút egyedi, és maga az a rendszer, amit felépített, és az, amit elvár a csapatától, az nagyon komoly szinten van. Én azt érzem, hogy azért ő még fiatal edzőnek számít, de szerintem nagyon fontos, hogy valaki képes a tapasztalatait, esetleg a hibáiból tanulni, és ezeket felhasználva egyre jobb és jobb lenni. Én azt gondolom, hogy nagyon okos, így ami a kézilabdát illeti, és megvan benne az a türelem, hogy fiatal játékosokat tényleg világklasszissá neveljen, úgyhogy én bízom benne, hogy még komoly sikereket tudunk együtt elérni.
2: Anna, te mit gondolsz erről a kérdésről, mondjuk hozzátéve azt, hogy mennyire érződik, hogy Majoránd azért a fiatalabb edzőgeneráció tagja, tehát lehet, hogy mondjuk jobban szót ért a fiatal játékosokkal, mert kisebb a korkülönbség.
3: Nem tudom, hogy ez mennyire játszik közben, én csak rá tudok csatlakozni arra, amit Petra mondott, hogy nagyon megszállottja a kézilabdának, és tényleg csak ennek él. Én úgy gondolom, hogy nagyon precíz is mindenben, minden apróságra nagyon odafigyel, minden videózáson nagyon átelemezzük mindenkinek a lépését, és mindenkitől elvárja, hogy fegyelmezetten megcsinálja a munkáját. Úgy gondolom, hogy ez is nyilván egy fiatal játékosnak nagyon sokat tud segíteni, hogyha kapja azokat az építő instrukciókat, hogy mikor, hogy hogyan helyezkedjen, illetve hogyan érkezzen oda egy-egy szituációnál. Rengeteget hathatozunk ugye az edzések alatt, szóval nagyon sok lehetősége van a játékosnak arra, hogy akár hibázzon, és utána hibáit is kijavítsa, és szerintem tényleg mindennek így az egyvelege az, hogy a Metszet már 10 éve ilyen szinten tudja tartani.
2: Itt, amikor edzettetek, egy csapatban voltatok, egy ilyen gyakorlásnál mi alapján dől el mondjuk, hogy ki kivel kerül össze, és miket gyakoroltatok most leginkább?
4: Ez csak az edzőnkön múlik, hogy éppen hogyan állítja össze a csapatot. Ennek is megvan az oka mindig, hogy mit szeretne látni, mit szeretne gyakorolni. Most igazából főleg az ilyen speciális támadási elemeket gyakoroltuk, és ezeket kellett leszervezni.
2: Anna, amikor az oda van a mellett álltál mondjuk a védekezéseknél, akkor is nagyon együtt éltél a játékkal, franciául beszéltél a csapattársakhoz. Egyrészt például a francia nyelv, az így a meccsi kintartózkodás miatt tanultad meg, vagy előtte is beszélted de már, és mondjuk mennyire volt könnyű ezt így elsajátítani?
3: Én amikor Ausztriába éltem, tanultam 2 évet iskolába franciát, szóval nekem az alapok picit már megvoltak, akármennyire én annak a híve vagyok, hogy szerintem suliban nem nagyon lehet jól nyelvet tanulni, azért sokkal könnyebben ragad rá az emberre, hogyha kim van és rá van kényszerülve arra, hogy franciához szólaljon meg, illetve minden nap hallja ezt, ugye mi ezt átéljük, az edzések főleg franciához zajlanak, és úgy gondolom, hogy az egy év alatt azért nagyon sok ilyen mondat, illetve ilyen kifejezés, amit edzésen belül mondunk egymásnak, az rám ragadt, ezeket próbálom mindig úgy belevinni az edzésekbe is, hogy ahogy a csajoktól is hallom, és próbálkozom igazából a kézlabdapályán kívül is beszélni a lányokkal, mivel nem mindenki tud angolul, szóval próbáljunk így amőbázva picit megérteni egymást néha, de ez is az szolgálja, hogy fejlődjön a nyelvtudásom.
2: Zárásként néhány szó az új szezonról, amely augusztus végén kezdődik. Bajnokok Ligája címvédők lesztek, Francia Kupa címvédők lesztek. Mik a célok, milyen magasra teszitek a lécet csapatszinten és egyénileg?
3: Ugyanezeket a címeket meg szeretnénk védeni, illetve még visszahódítani a bajnoki címet, amit a tavalyi szezonban sajnos nem sikerült megnyernünk. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz a csúcson maradni a csapatnak, az sokkal nehezebb, mint elérni a csúcsra, tehát hogy ott maradni az mindig nagyon úgymond kiszolgáltatott pozíció, mivel mindenki a csúcsra szeretne jutni, és mindenki le akarja lökni a fennlévő csapatot éppen, de állunk elébe, és gőzerővel fogunk belecsapni ebbe a szezonba is.
2: Te személyesen mondjuk a csapat célok mellett mi az, amit kitűzöl magadnak a következő hónapokra?
4: Én egyénileg szeretnék nagyon sokat fejlődni ebben a szezonban, tényleg szeretnék többet a posztomon játszani, és eredményes lenni, igen, így ezeket.
1: A BL győztes Albek Anna, valamint Vámos Petra nyilatkozott itt a Nemzeti Sportrádióban. Maradunk a kézilabdánál, de utánpótlás vizekre evezünk, hiszen az U18-as magyar férfi és női válogatott is, előbbi az Európa-bajnokságon, utóbbi pedig a világbajnokságon a negyeddöntőbe jutott. A férfiak 37-32-re győztek a tegnapi nap folyamán Horvátország ellen. Gulyás István nyilatkozott itt a riporter, nem más, mint Szilágyi Dóra.
5: Bejutott a csapat a legjobb 8 közé a szerbiai Európa-bajnokságon. Ehhez ugye legutóbb az kellett, hogy legyőzze a horvátokat, és végül a horvátok ellene félidei 14-16-os hátrányból fordított a csapat, és aztán végül 37-32-re nyertek. Azt nyilatkozta a mérkőzés után, hogy a szünetben semmit sem változtattak, hiszen a második félidőben kezdték el a srácok azt csinálni, amit előzetesen megbeszéltek, hiszen azért nem felnőttekről beszélünk, tehát izgulnak még ők, és meg akarnak felállni. Mi volt a taktika a horvátok ellen?
6: Azt, hogy szélesen játszunk, mert ugye megpróbálnak beterelni bennünket középre, olyat védekeztek, és ennek voltak ott problémái az első fél időben. Jól csinálták, frissek voltak, mi nem nagyon tudtunk úgy reagálni rá, amit elterveztünk, és ezért alakult ki egy kicsit ilyen helyenként bizonytalan támadó játék.
5: A középdöntőben a csapat ugyan pont nélkül, de a világbajnoki kijutást már biztosítva folytatta a szereplését. Gondolom ez volt az elsődleges cél, hogy megjelenjen majd a jövő évi világbajnokságra a kijutás. Majd most már, hogy ott van a legjobb 8 között a csapat, innentől kezdve bármi jöhet, tehát hogy teher nélkül, feszültségmentesen lehet játszani, mi a cél a legjobb 8 között?
6: Hát megfogalmaztad a dolgokat, tehát természetesen szeretnénk minél tovább jutni. Ugye ezek egy ilyen, hogy mondjam, tehát amikor az elején azt mondjuk, hogy 8 közé jutni, sokszor bátor, sokszor nem. Tehát itt is azt gondolom azért, azt tudni kell, hogy elég sok játékosunk hiányzott az alapcsapatból, ennek megfelelően ítéltük meg a dolgainkat, a srácok meccsre fejlődtek, összeértek, amit a Európa-bajnokság elején beszéltünk, hogy abban lehet bőven potenciál, hogyha jó csapatként működünk. Hát szeretnénk természetesen tovább jutni, megverni a szlovénokat. Lehet, ha ilyet mondanom, az egyik éremes ilyes csapat szerintem a szlovén válogatott elég erősek, fizikálisak. A kiutazás előtt utolsó edzőmérkőzést velük játszottuk Magyarországon, ott kikaptunk azt hiszem 5-6 góllal, de ott mondjuk mi például nagyon gyengén játszottunk sok technikai hibával. Ezeket tudjuk orvosolni, akkor azt gondolom, hogy felvehetjük velük a harcot nyugodtan.
5: Mi az, amit egyébként abból a mérkőzésből lehet tanulni, hiszen az a jó, hogy ez egy edzőmérkőzés volt, és hát azért szokták mondani sportolók, edzők, hogy vagy nyerünk, vagy tanulunk. Abból a meccsből mi az, amit már tovább lehet vinni, aminek mondjuk nem szabadna előfordulnia a következő meccsen?
6: Le kell szűkítenünk a technikai hibákat, tehát ott nagyon sok labdát eladtunk azon az edzőmeccsen. Illetve ebben az a jó, hogy a srácok ilyenkor már test közelből érzik, akivel játszottunk, egyszer ugye érzi, hogy mire képes a másik nem, és ez ilyenkor előny szokott lenni, ha könnyebb a felkészülés, de természetesen mind a két oldalra értendő.
5: Visszamennék egyébként még a csoportmérkőzésekre, hiszen már azért ott is erős ellenfelekkel találkozott a magyar válogatott, a D csoportban Svájccal, Izlanddal és Montenegróval játszott. Montenegrót és Svájcot legyőzte, viszont Izland ellen a félidei 20-13-as hátrányból nem tudott visszajönni, és végül 41-28-ra kikapott a csapat. De azt azért tudni kell, hogy ez az izlandi válogatott ezt tavaly megnyerte az EIOF-ot, ha jól tudom.
6: Így van, és ez egy kifejezetten jó generáció az izlandiaknál. Tehát időnként felbukkan minden válogatottnál, hogy nyugodtan említhetném a 2006-2007-eset, az előző korosztályt, akik ma mieink, a magyarok, Európa-bajnokok lettek, az Izlandnál is ez egy jó garnitúra, együtt vannak, erősek, fizikálisak is, ráadásul jó kézilabdát játszanak, tehát ők azért azt gondolom, hogy a döntőre várhatók, tehát hogy nagyobb lett a gólkülönbség a két csapat között, ott ilyenkor előfordul, nem csak gyerekeknél, felnőtteknél is van egyfajta dinamikája ezeknek a mérkőzéseknek, és amikor elmegy az ellenfél, akkor már tényleg úgy érzi az ember, hogy semmi nem sikerül, és így alakulnak ki.
5: Ebben a korosztályban hogy oszlik meg egyébként az, hogy mennyire kell az eredményt, és mennyire kell a teljesítményt figyelni?
6: Minden egyes, ugye kikapni senki nem szeret. Tehát az egy ilyen elcsépelt dolog, hogy jó, persze nevelünk, hát párhuzamosan kell mindegyiknek menni, mindegyik nemzet szeretne sikeres lenni. Olyat még nem láttam, aki azt mondja, hogy őt nem érdekli az egész az Európa-bajnokság, hogy a teljesítmény megfejlődjenek, mert ennek a kettőnek együtt kell járni. Az élsportra készíti fel a gyerekeket, felnőtt élsportra. Itt természetesen meg kell érettetni, párhuzamosan kell, hogy fejlődjenek is.
5: A tavalyi csapatból, amely, ha jól tudom, akkor negyedik helyezett lett ezen az EIOF-on, és az előbb is említette, hogy az alapcsapatból többen hiányoznak. Mennyire maradt meg ez a mag?
6: Négy-öt srác maradt. Szerencse, hogy elég sok jó játékosunk van ebbe a korosztályba, tehát sokszor kicsit, hogy mondjam, nehézkesebb a választás, mert döntenünk kell, tehát ez mindenféleképpen azért jelzi, hogy az utánpótlásban jól dolgozunk, vannak tehetségek, ezeket kell kihasználni és élni vele, és azt gondolom, hogy az Európa, vagy ahogy tetszik, a világ krémjében ott tudunk maradni, értem ez alatt az első 8 csapatot, 10 csapatot, az mindig jó, és abból lehet mindig felnőtt válogatottat építeni.
5: És ha jól tudom, akkor ön szeptember óta, tehát 2025. szeptember óta irányítja ezt a csapatot, akkor már ebben a felállásban volt, vagy egyébként ez időközben alakult ki? Ugye azt ki kell emelni, hogy a torna során Ambrus Bence bizonyult az egyik leggólerősebb játékosnak, aki Montenegro ellen 9, aztán a Horvátország elleni fordulóban pedig 7 gólig jutott. Iváncsik Máté a nyitó mérkőzésen 11 góllal kezdett Svájc ellen, Körösi Botond, Furka Máté Balázs és Juhász Tóth Zalán is rendre kiemelkednek. A kapusokat is meg kell említeni, Baj Richard, Magyar Bence Levente és Szentner András, és aztán biztos, hogy sok mindenkit kihagytam, és ez a, tudom, hogy az edzők félelme is, de hogy alakult a csapat egyébként azóta, amióta ő is átvette őket?
6: Hát természetesen nem figyeljük őket, illetve elég sok srácot kipróbáltunk, újakat próbálunk mindenkinek lehetőséget adni. Most visszakanyarodok az előző kérdésedre, hogy fejleszteni őket, nevelni. Például mind a két kapust lecseréltük, akik a tavalyi ifjúsági olimpián voltak. Hoztunk 3 másikat. Ők is tapasztalják meg a európai versenyrendszert, lássanak bele, legyenek válogatottak. Természetesen nekünk ez is a dolgunk, hogy minél nagyobb skálán mozogjunk több gyereknek, elismertessük meg a válogatottság lényegét, hogy ezek mind szempontok. Azt természetesen van olyan is, aki nem üti meg a szintet, attól elvált, és biztatjuk őket dolgozzanak, mert ebben a korosztályban azért gyorsan változnak a gyerekek.
5: Most, ha erre a csapatra néz, akkor milyen potenciált lát bennük?
6: Hát ugyanaz, mint a 2006-2007-ben. Vannak ügyes gyerekeink, de messze menő következtetéseket itt nem kell levonni. Itt kezdődik az élet nagy része, hogy dolgozni kell tovább nagyon sokat, 20 éves korukig, és akkor beléphetnek a felnőtt versenyrendszerbe majd.
1: Gulyás Istvánt hallották, hamarosan majd jön a Hölgyek Szövetségi edzője, Kun Attila, de majd csak a zene, valamint a hírek után egy apró kis részeredmény, a Ferencváros a PAOK ellen játszik a Női Labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében, 2-2 a rendes játékidőt követően jön majd a folytatás, a pontos idő 18 óra 28 perc.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
3: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
3: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: 4. ezüstérmét is megszerezte a magyar küldöttség az úszó EB-n, már jövő héten megválaszthatja az új köztársasági elnököt a parlament. Folytatódik a hőség. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
4: Mihályvári Farkas Viktória tegnapi 10 km után a mai 5 km-es távon is ezüstérmet szerzett nyílt vízi úszásban, a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az aranyérmet az olaszok klasszisa, a kedden 10 kilométeren is diadalmaskodó Ginevra Tadeucci szerezte meg. A férfiaknál szintén második ezüstérmét szerezte Betlehem Dávid, akit a mai 5 kilométeres versenyben is csupán a német Florian Welbrock tudott megelőzni. A magyar küldöttség így mind a 4 eddig nyílt vízen rendezett versenyen ezüstérmet szerzett a kontinens viadalon. Ma este a lengyel Górnyik Zavzsa csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a 3. forduló első mérkőzésén. Egy változás történt a zöldfehérek keretében, a védő Botka Endre helyett a bosnyák támadó Kenan Kodró került be. A vendégek pedig erősítettek, ugyanis kölcsönvették a Celtic-től a 24 éves portugál középpályás Paulo Bernardót. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A török labdarúgó bajnokságban szereplő Trabzonspor megerősítette, hogy tárgyal a korábbi liverpooli Mohamed Salah képviselőivel. Az egyiptomi klasszis ma helyi idő szerint délben érkezett meg az isztambuli reptérre, ahol már a fanatikusok várták. Amennyiben Salah valóban a Trabzonsporhoz igazol, úgy az Európa Ligában akár a Ferencváros ellen is szerepelhet. Ugyanis az FTC következő ellenfele a török gárda lehet. A magyar csapat túljut a lengyel Górnyik Zabzsé az Európa Liga selejtező 3. fordulójában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Országosan elérte Budapesten, meg is haladta ma a 40 fokot a hőmérséklet. A kormány hőségriasztásról kiadott délutáni jelentése szerint egy beteget kellett túlhevülés miatt ellátni az országban. De a szociális ellátórendszerben továbbra sem történt rendkívüli esemény. Jelenleg 20 vasútvonalon, valamint 5 hívvonalon van sebességkorlátozás a rendkívüli meleg miatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentése szerint 17 erdő- és vegetációtűzről érkezett bejelentés. Székesfehérvár külterületén 150 hektáron száraz avarég. A tűz a közelben lévő hétvégi házasövezetet is érinti. 40 ingatlanból összesen 61 ember telepítettek ki. De a MOL üzemanyagtelepe nincs veszélyben. Mintegy 100 hektáron ég az aljnövényzet a borsodi Dédestapolcsány külterületén. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. A helyszínt tűzoltó autókkal nem lehet megközelíteni, ezért a honvédség helikopterei is részt vesznek az oltásban. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. A Dísza frakció kezdeményezte, hogy a parlament jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt. Az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A kezdeményezők szerint a romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. Ezért a többi között hatékony állományszabályozást, veszélyhelyzetben gyors és érdemi beavatkozást és a medvék okozta károk esetén valódi kártalanítást követelnek.
0: Közlekedés.
4: Erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé a külső sávban. Főképp Herceghalom és Biatorbágy környékén kell lassulásra számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei és a Tiszató 28 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A műsorvezető Katona László. A hosszabbításban jár a Ferencváros PAOK női labdarúgó bajnokok ligája mérkőzés. A görög bajnok 3-2-re vezet az FTC ellen, de még azért hátra van legalább 20 perc az összecsapásból. Kézilabdával folytatjuk, ahogy az első fél órában is volt. A férfi U18-as magyar válogatott után jöjjenek a hölgyek, hiszen a romániai világbajnokságon bejutott a negyeddöntőbe, mégpedig úgy, hogy a kínai együttest verte 41-36-ra a tegnapi nap folyamán. A szövetségi edző Kun Attila nyilatkozik, a riporter Szilágyi Dóra.
3: Először is gratulálok ahhoz, hogy a legjobb 8 közé jutott az U18-as válogatott ezen a világbajnokságon. Ugye ehhez az kellett, hogy a Románia elleni döntetlen után Kínát legyőzze a középdöntőben, és hát ez sikerült is. A vége 41-36 lett ennek a mérkőzésnek, és aki csak ezt a végeredményt látja, az azt gondolja, hogy ez egy sima meccs lehetett, de sejtem, hogy nem így volt.
4: Ez így van. És nem csak az kellett, hogy a Kínát legyőzzük ahhoz, hogy tovább jussunk a középdöntőből, hanem az is, hogy a Svédországot a csoportmeccsek során is legyőzzük, és ezt a 2 pontot hozzuk magunkkal a középdöntőbe. Tehát fontos volt ez a része is ennek a középdöntős játéknak, de nehéz volt, igen. Tehát Kína veretlen volt eddig ezen a világbajnokságon, és 8 játékosuk volt a junior válogatottból, akik kint játszottak Kínába, akik ide is eljöttek, mivel fiatalabbak, és tudtak ellenünk játszani. Kellemetlen játékot játszottak. Ugye nekik az edzőjük az európai, sőt magyar, Zsadányi Sándor. Ő most nem volt itt, mivel kinevezték a felnőtt kínai válogatott szövetségi kapitányának, de az a játék, amit játszottak, az teljesen európai. Megspékelve egy kicsit a kínai gyorsasággal, és ez a kettőnek az ötvözete, ez azért egészen jól egyet alkotott az ellenünk való mérkőzéseken is, meg a többi mérkőzésen is.
3: Az az érdekes a kínai válogatottal kapcsolatban, hogy a felnőtteknél nem igen látjuk Kínát, pláne nem kiamagasló eredményt elérni, közben pedig ugye ott van a legjobb 8 között. De akkor ennek az egyik oka az, hogy Zsadányi Sándor keze alatt nevelkedtek, és aztán ugye, ahogy az előbb is említette, kapta a felnőtt válogatottat, és ezáltal egy európai kézilabdát játszhatnak. De mi az oka még ennek?
4: Hát a kiválasztások tulajdonképpen kell látni bennünk azt a tehetséget és talentet, amit ugye meglátnak, amiből össze lehet rakni. A válogatás lehetőséget nagyon sokan, ugye, mert azért nekik népszerű náluk is ez a sportág, viszont nem volt egy olyan rendszer, amiben csinálták volna ezt az edzés lehetőségeik, az, hogy naponta 3-4 órát edzenek, az meg extra ilyen szempontból. Hát ez kell egy olyan nép és egy olyan kultúra, amiben ezt ők meg tudják tenni, viszont ez azt eredményezi, hogy nagyon pontosak és nagyon következetesen tudják lejátszani azokat a játékokat, amit ők terveznek.
3: Végül mi volt ellenük a kulcs?
4: Hát ez sok hosszú elemzésnek az eredménye volt ez tulajdonképpen. Megvoltak azok a kulcspontok, amikre nagyon kellett figyelnünk, mind védekezésben, mind támadásban. Védekezésben az volt a kulcs, hogy hagyjuk őket átölni leginkább, és zárjuk le azokat a területeket, ahová megcsinálják az egyegyezéseket, illetve az árásokban engedjük őket bemenni. A védekezésükben pedig az volt a kulcs, hogy minél jobban meg kellett bontanunk azt a falat, amit ők felhúztak, illetve hogyha már fölléptek, hogy ők egy átmenetet képeznek egy hatos fal és egy nyitott védekezés között, még egy védekezésen belül is, és erre kellett reagálni olyan keresztmozgásokkal, illetve szélső futásokkal, amiből ezt meg lehetett bontani. De leginkább a keresztmozgásokból tudtuk megbontani, és megtaláltuk azokat a területeket, ahová bevittük a játékainkat.
3: Ugye az interjú elején említettem, hogy a középdöntőben emellett még Románia volt a magyarok ellenfele, és erről a mérkőzésről azt kell tudni, hogy még 4 perccel a vége előtt a románok vezettek 24-21-re, majd 3-1-más követő gólt lőttek a magyarok, és így lett döntetlen a vége. Mi történt itt?
4: Védekezést váltottunk, egy elgondzavaros védekezésre váltottunk egy 5-1-es védekezésre, szereztünk 2 labdát, és a másik kulcs pedig azt átértünk támadásban képbeállós játékunkra, amiből megcsináltuk azokat az egy-egyeket középen, amikből eredményesek tudtunk lenni. Úgyhogy ez volt a kulcsa a végének, hogy X lett.
3: Menjünk még egyébként a csoportmérkőzésekre, hiszen ott, ahogy az előbb is említette, a svédek elleni győzelem volt az egyik kulcsa a továbbjutást, illetve illetően, hiszen ott 35-29-re győzött a magyar válogatott, és mivel a svédek is továbbmentek, így ezt a pontszámot vitte magával a magyar válogatott, de ezen kívül még Tunézia és Kanada volt az ellenfél, mind a kettő sima győzelem, hiszen volt egy 53-15 Kanada ellen is egy 35-29 aztán Tunéziával szemben. Milyenek egyébként ezek a válogatottak, Kanada és Tunézia, milyen belőlük felkészülni és ellenük játszani? Nem hát feltétlenül a kézilabdáról híresek, bocsánat.
4: Igen. Tehát anyagunk volt mind a két csapatról a videóelemzőnek köszönhetően. Tunéziából is volt, illetve Kanadából is. Tunézia az inkább kezd európai kézilabdát játszani már, mint esőkilogramban, mint magasságban már megegyezik az, ami ugye az Európához hasonlító. Egészen jó kézilabdát játszottak, volt két balkezes lövőjük, balkezes szélsőjük, jó beállójuk volt, és a két-hármas védő is egészen jól védekezett. Az nehezebb volt egy kicsit, illetve még az volt a pikantérie az első mérkőzésnek, hogy ugye egy világbajnokság mindig az első meccs az, amin át kell esni azon, hogy ne izguljunk már, és kezdődjön már el minél hamarabb a felkészülés után a világbajnokság, de túl lettünk rajta, és a másik fél időben már felszabadult gyors játékkal tudtuk ezt abszolválni. A Kanada ellen szerény képességű kis csapatról volt szó, tehát ezt tudtuk addig is. Az elején a védekezésünkkel megtörtük őket, és onnantól kezdve sokkal egyszerűbb volt a dolgunk. Itt a gyors játék és a kulcsjátékosoknak a pihentetése is cél volt, tehát ez is sikerült, hál' Istennek. És aztán belementünk a svédek elleni nagyon fontos képpontot érő mérkőzésbe. Ugye az északi csapatok jellemző, hogy elég egy csík utámadó játékot játszanak, erre fel tudtunk készülni, pontos haladat kiosztással a védekezésben, hál' Istennek, és akkor onnantól kezdve a támadó játékunkat pedig hatékonyan tudtuk végrehajtani, amit terveztünk, és így tudtunk tovább lépni a középdöntős körbe.
3: És ha már északi csapat, akkor a következő ellenfél Dánia, amely válogatottat a felnőtt korosztályban nem kell bemutatni senkinek, de ebben a korosztályban, U18-ban mik az erőviszonyok Magyarország és Dánia között?
4: Hát itt azt mondom, hogy az első nyolc között azért bármi megtörténhet, és bármi lehet. Ez egy egyenes kieséses szakasz következik, ami ugye, hogyha nyerünk, akkor négy között vagyunk, hanem akkor az 5-8-ig játszunk tovább. Itt már a pillanatnyi forma és a pillanatnyi, azt mondom, hogy helyzetkihasználás és a védekezésnek a keménysége fog dönteni. Ugyanúgy kicsit egysíkú játékot játszanak egyfajta védekezéssel a dánok is, viszont extra fizikai adottságokkal rendelkeznek, és extra átlövő teljesítménnyel, ami ugye eddig az előző válogatottoknál, akikkel játszottunk, ez nem volt meg, és erre kell felkészülnünk, hogy ezek ellen az átlövések ellen hogyan tudjuk majd semlegesíteni az ő lövőiket.
3: Hogyan profitáltak a lányok egyébként abból, amit egy interjújában olvastam, hogy a csapat idén jóval többet dolgozhatott mentáltrénerrel? Ez mondjuk ezen a világbajnokságon megmutatkozott-e már, vagy például a dánok ellen jól jön-e, és van-e valami olyan módszer, amit tudnak alkalmazni egy ilyen ellenfél szemben?
4: Tehát én azt mondom, hogy a csapatnak az összetartó ereje és a motiváltsága változott azáltal, hogy sokkal többet dolgoztak a trénerrel, Zsókritával, és ez még mindig kihat arra, illetve az, hogy egyénileg tudta fejleszteni azokat a gyerekeket, akiket én külön mondtam neki, hogy figyeljünk rájuk, és miben kellene fejleszteni őket. Nagyon sokat beszélgettünk erről a Ritával, és nagyon sok olyan külön munkája volt velük, amiben én kértem, hogy a játék szituációknak megfelelően is beszélgessen el velük, hogy mi az a kulcs teendő, és mik azok a tréningek, amiket el kell nekik végezniük a meccs előtt, hogy úgy menjünk bele, hogy ne stresszeljenek, és a döntési helyzeteket jól hozzák meg, ne pedig rosszul. Tehát ezekben nagyon sokat segített nekünk a Rita. Illetve voltak olyan csapattréningek, ahol nagyon sokat játszottak, és még jobban összekovácsolódott a kis csapatunk. Én úgy érzem, hogy nagyon összetartó kis társasággal tudunk dolgozni a világbajnokságon.
3: A végére meg egy érdekességről szeretném megkérdezni a véleményét, hiszen ezen a világbajnokságon olyan gólkülönbségek is kialakultak, amire én nem láttam még példát, de ez nem jelent semmit. Tehát gondolok itt a Fidzsi-szigetekre, amely 83-17-re kapott ki Egyiptomtól például Csehország ellen, 58-6-ra, de Horvátországtól például 67 gólt kapott. Szoktuk mondani, vagy szokták mondani ezek a kisebb kézilabda nemzetek, hogy már az is öröm, hogy itt lehetnek egy világversenyen és játszhatnak, de például erről mi a véleménye, erről mondjuk erről a 67-4 vagy 83-17 végeredményről valóban élmény lehet ez nekik? Vagy mégis kinek?
4: Nem. Ez veszélyesnek tartom először is, másodszor pedig ő harmadikként jutott be a térségéből ide a világbajnokságra, aki megnyerte azt a térséget, ahol ők selejteztek, nem vállalt el, nem tudott eljönni a világbajnokságra, és ezen kívül volt még egy válogatott, aki még jobb volt, és ő harmadik volt, és harmadikként érkezett ide. Én nem tartom jónak azt, hogy ilyen mérkőzéseket játszanak ők, tehát nagyon jól tudjuk az utánpótlás képzésből, hogy ez nem biztos, hogy motivációt jelent azoknak a gyerekeknek, akik elszenvedik ezeket a vereségeket, és látják azt, hogy mennyivel jobbak azok, akik itt szerepelhetnek. Olyan szempontból, hogy világot látnak, és eljöhetnek Európába, és európai nemzetekkel találkozhatnak, ilyen szempontból igen, és elviszik annak a jó hírét, hogy milyen egy ilyen világbajnokság, és olyan motivációt kapnak, hogy még többet edzenek, és még jobbak legyenek esetlegesen, az igen, de az, hogy a mérkőzéseken ilyen nagy különbségű győzelmek születnek, az nekik nem biztos, hogy plusz motivációt fog jelenteni.
2: Kun Attilát hallották, az U18-as női kézilabda válogatott szövetségi edzőjét. A dánok ellen holnap 17 óra 30 perctől játszik majd a női csapat. A világbajnokságon, míg az urak majd az EB-n Szlovénia ellen játszanak 19 óra 30 perctől. Tét tehát a legjobb négy közé kerülés. A Ferencváros női labdarúgó csapata a Bajnokok Ligájában pedig egyelőre 2x15 perces hosszabbítás első felét letudta, de egy gólos hátrányban, azaz Ferencváros PAOK 2-3. A pontos idő 18 óra 52 perc.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 18 óra 58 perc, a műsorvezető Katona László. Továbbra is hátrányban a Ferencváros női labdarúgó csapata a Bajnokok Ligája selejtezőjében, a PAOK 3-2-re vezet, a hosszabbításban járnak a csapatok, 112. perc jelenleg. A félidőben a Sankt Pölten a Young Boys-szal mérkőzik, itt a hazai csapatban vannak magyar játékosok, Nagy Fanni, Vágó Fanni, vagy éppen Vadász Lara, ráadásul Vágó Fanni gólt is szerzett itt a félidőben, tehát 3-1-re vezet az osztrák együttes a svájci Young Boys ellen. A labdarúgás világában minden napra jut átigazolás, például Diomande de már mehet a madridi géppel éppen a Realhoz, az RB Leipzig nagy valószínűséggel elengedi, sok-sok millió euró ellenértékében, illetve az Arsenal együttese pedig, sőt, bocsánat, a Hull City pedig Colakis leigazolt a 20 millió fontért az Olympiakosztól, így aztán egy görög kapus is lesz majd ott az újoncnál a következő idényben. Idehaza is természetesen vannak átigazolások, ugye a tegnapi nap vált hivatalossá az, hogy Margráf Ákos kicsivel több mint egy hónapnyi újpesti lét után már is a dán fővárosba, Kopenhágába igazolt az FC Köbenhavn együtteséhez, amely majd holnap épp a Debrecen ellen játszik konferencia liga mérkőzést. Margráf Ákossal Szabó Bence beszélgetett.
2: Gratulálok az átigazolásodhoz, a Kopenhága együtteséhez kerültél, Újpestről igazolt.

0: Voltak le téged. Hogyan jött ez a megkeresés, átigazolás? Ugye van ennek egy különlegessége mégpedig, hogy gyakorlatilag ezen a nyáron kétszer váltották klubot.
1: Igen, tudni kell, hogy amikor Újpestre mentem, egyáltalán nem volt szó erről az átigazolásról. Nyilván, hogyha ez lett volna, akkor nem így zajlott volna ez az egész. Nagyon gyorsan jött, múlt hétvége fele hallottam az egészről, és igazából odáig lezajlódott, hogy gyakorlatilag két nap alatt mindenben sikerült megegyezni a kluboknak is, úgyhogy vasárnap este már ki is tudtam repülni, és aláírni igazából a szerződésemet, úgyhogy igen, elég gyorsan lezajlott.
0: Azok a hírek igazak lehetnek, hogy volt egy fix kivásárlási árad Újpesten, és gyakorlatilag a Kopenhága, mivel nagyon kellett neki egy olyan poszton szereplő játékos, mint te, ezért azt mondták, hogy rendben, akkor ezt a pénzt ezt lerakjuk, és akkor te már veled szeretnének ne tárgyalni?
1: Mint az Újpest is tájékoztatott, ez igen így zajlott, úgyhogy nagy igazából nagy tárgyalások a két klub között nem zajlottak, úgyhogy igen, gyakorlatilag velem megegyeztek, és le volt ütve az üzlet.
0: És te hogyan éled meg ezt az egész történetet? Ugye hát gondolom, te úgy készültél még egy-két héttel ezelőtt, hogy te az Újpestben le fogsz játszani majd egy jó évet.
1: Igen, abszolút, teljesen szerettem volna az Újpestre koncentrálni. Direkt igazából a menedzserimet kértem is, hogyha bármi esetleg jönne, akkor az csak abban a stádiumban említsék meg nekem, hogyha már teljesen biztos, úgyhogy teljesen az Újpestre koncentráltam. Igen, szerettem volna segíteni a csapatnak, és azt gondolom, hogy az volt a cél, meg az a cél most is Újpesten, hogy visszajuttassák azt a klubot a megfelelő helyére, ahova az való. Én ehhez nagyon sok sikert kívánok nekik, és remélem, hogy sikerül, és köszönöm szépen nekik, hogy ilyen profin hozzáálltak ehhez az egészhez, és az ő cél is az volt, hogy én a fejlődésem szempontjából minél gyorsabban ki tudjak jönni ide.
0: És akkor a fejlődéshez szempontjából így konkrétan rákérdezve, szerinted mennyire jó lépés ez, milyen tapasztalatokat gyűjtöttél eddig a dán klubbal kapcsolatban, ugye van egy magyar csapattársad is, hogyha jól mondom.
1: Igen, hát abszolút nagyon nagy előlépés, nyilván azért már nemzetközi kupaporondokon is tudok majd megmutatni magam, és tudok szerepelni. Persze ez rajtam múlik, hogy játszok vagy nem, nyilván itt nagyon nagy a verseny minden egyes posztért, úgyhogy meg kell harcolni érte, de a fő szempont az volt, hogy egy jobb ligába, és ahogy említettem, nemzetközi kupába tudjak játszani, és persze az, hogy megnyílik innen, a más utak nyílnak meg, és innen kifele akárhova, hogyha jól teljesít az ember, ki lehet menni, úgyhogy persze itt szeretnék először teljesíteni, de a jövőm szempontjából ez egy fontos előlépés.
0: Milyen céljai vannak a Kopenhágának erre az idényre vonatkozóan? Ugye ők alapvetően azért Dániában dominálni szokták a bajnokságot. Az előző idény az nem alakult túl jól, ellenben azért meg azt is tegyük hozzá, hogy akkor meg a bajnokok ligájában szerepeltek.
1: Igen, a tavalyi szezont nagyon nagy kudarcnak érte meg a klub, és még úgy is, hogy itt a lehetőség, hogy a konferencia ligában addig meneteljünk igazából, amíg csak tudunk. A konferencia ligában mindenképp egyelőre a csoportkör a cél. Azt gondolom, hogy ez mondhatni egy kötelező feladat. Persze nem szeretnénk ott ragadni, de ez majd az jövő zenéje, az még elég messze van. A bajnokságban pedig abszolút az a cél, hogy megnyerjük, és hogy visszajutassuk magunkat a csúcsra, és visszavegyük a úgymond a trónt, és jöjjenek egymás utáni szezonokban a bajnoki címek, úgyhogy az egész klubnak ez a törekvése. Egyértelműen nekem is az, hogy kupákat nyerjek.
0: Milyen gyorsan fogsz majd játék lehetőséget kapni szerinted? Ugye most már gondolom a konferenciáliga kereteket le kellett már adni. Ugye a hétvégén nem tudtál játszani Debrecen ellen sem, most nem fogsz tudni, ugye?
1: Ha jól tudom, akkor most csütörtökön már játszhatok. Persze ez majd az edzőm múlik, tehát még épp, hogy csak ide becsöppentem. Nem lesz sok edzésem a csapattal, úgyhogy meglátjuk. Azon leszek, hogy minél több igazából lehetőséget kapni fogok, hogy ezt minél jobban megragadjam és éljek vele. Ahhoz nagyon sokat kell dolgoznom, és így is fogok tenni.
0: És milyen lesz úgy Debrecenbe menni, hogy gyakorlatilag igazából őket akár a hétvégén is láthatta, tehát ilyen szempontból nem egy kicsit furcsa a helyzet?
1: De, nem kicsit furcsa, szerintem nem sokszor találkozik ilyen az ember, hogy mondhatni, hogy ilyen véletlenek vannak, de azt gondolom, hogy ennek a csapatnak ez egy kötelező sikernek kell lennie, nem is lehet más cél, szeretnénk idegenben is kiharcolni az előnyt, úgyhogy ugye a hétvégén nincsen nekünk bajnoki, úgyhogy teljesen tudunk koncentrálni erre a két mérkőzésre. Szeretnénk nyilván tovább jutni.
0: Milyenek voltak egyébként a reakciók erre az átigazolásodra? Gondolom azért sokan gratuláltak.
1: Persze, sokan gratuláltak, illetve sokan meg is lepődtek, hogy egyáltalán ez lehetséges, hogy egy átigazolási szezonon belül kétszer vált klubot egy ember, de mindenki azt gondolom, hogy úgy látta jónak, hogy ezt meg kell lépni, és hogy ez egy ténylegesen nagy erőlépés nekem. Úgyhogy igen, nagyon támogatott a családom és barátaim is, úgyhogy ezzel nem volt baj.
0: Milyen célokat tudsz így magad előtt megfogalmazni? Ugye a csapat szinten mondtad, hogy vissza kell hódítani a bajnokságot, gondolom neked pedig akkor ott a bal hátvéd pozíciójában kezdőnek kell lenni.
1: Egyelőre az a lényeg, hogy pályán legyek, minél többet, fölvegyem a ritmust, az itteni taktikai dolgokat, és persze az, hogy teljesítsek, megszeretessem magamat a szurkolókkal, ugyanis nagyon nagy fanatikusok itt az emberek, úgyhogy teljesítenem kell ahhoz, hogy játszak, és hogy esetlegesen utána későbbiekben 1-2-3 év múlva ténylegesen még egy szintet tudjak lépni.
0: Ezzel együtt szerintem ez egy jó lehetőség is lehet arra, hogy akkor a válogatottba is stabilizáld a helyedet, mert hogyha te ebben a dán csapatban játszol, akkor azért ugye amellett, hogy már bekerültél a magyar válogatottba, talán a helyedet is megtarthatod.
1: Abszolút. A válogatott egy másik közeg, úgyhogy azt majd a Mr. eldönti, hogy ki fog játszani. Egyelőre most erre fókuszálok, és persze, hogyha szeptemberben megint bizalmat szavaz nekem, és tudok menni a válogatottal, akkor onnantól azon lesz a fókusz, és egyértelműen azért dolgozok itt a klubomba, hogy kivívjam magamnak a válogatottban is a helyet.
2: Margráf Ákost, a Köbenhavn friss új hátvédjét hallották. Holnap 19 órától a Debrecen Köbenhavn mérkőzést, illetve majd az Eto Riga elleni nemzetközi találkozóját idegenben a Konferencia Ligából élőben közvetítjük. Mindkét összecsapás 19 órakor kezdődik, tehát a Nemzeti Sportrádióban nyugodtan figyelemmel követhetik a találkozókat. A pontos idő 19 óra 6 perc, egy zene után majd Nagy Ádámról lesz szó, hiszen a Ferencváros labdarúgója most már ismét az a Nagy Ádám, aki 10 évvel ezelőtt hagyta el az FTC-t, és egy évtized után visszatér a fővárosi Üllői útra a FTC csapatához.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorvezető Katona László. A ferencvárosi gyöngyhajú lányoknak nem sikerült a továbbjutás a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A PAOK hosszabbítás után 3-2-re diadalmaskodott, így a görögök játszhatnak majd a norvég Brann ellen. A Fradinak marad az Európa Kupa a folytatásban. Az 53. percben járva a Sankt-Pölten 3-1-re vezet a Young Boys ellen. Vágó Fanni 11-esből volt eredményes, tehát magyar játékos is betalált a Bajnokok Ligája selejtezőjében. De majd az Európa Liga selejtezőjében játszik a Ferencváros a Gornik Zsabzse ellen, és talán arra is kell majd figyelni, hogy a kezdőcsapatot, a keretet kik alakíthatják, mert bizony akár Nagy Ádám is ott lehet a csapatban. A friss igazolása az FTC-nek 10 évet követően jött ismét az FTC-hez, és most már erősítheti majd a magyar együttest. Szabó Bence beszélgetett vele.
2: 10 év után újra hazatértél a Ferencvárosba. Milyen újra Budapesten lenni és a Fradi játékosának lenni?
3: Érdekes nagyon, mert ahogy te is mondtad, 10 év telt el, de ahogy megérkeztem és elkezdtem az edzéseket, először még külön, aztán a csapattal, olyan, mintha ez a 10 év egy hónap alatt eltelt volna, tehát, és hogy újra itt vagyok, és újra itt vagyok a Fradiba, és magától értetődő, annyira természetesnek érzem, ami abszolút, tehát egyáltalán nem az, hiszen a Fradi is, az egész Ferencvárosi tornaklub rengeteget fejlődött, infrastruktúrálisan is, szakmailag is, és hát a csapat is egyre erősebb és egyre jobban megállja a helyét a nemzetközi sorozatokban is, úgyhogy nyilván nem volt ez magától értetődő, hogy én haza fogok tudni jönni, de nagyon-nagyon örülök neki, és büszke vagyok arra, hogy újra itt lehetek, ahogy azt talán egyszer fogalmaztam, hogyha hazajövök egyszer, akkor én azt csak a Fradiba tudom elképzelni, és örülök, hogy ez így valóra is vált.
2: Ugye egy állandó pont van, gyakorlatilag Dibusz Dénes volt az a játékos, aki akkor is itt volt ebben a keretben, amikor még te is játszottál. Milyen ez a, hogyha két csapatot most már így össze tudod hasonlítani, te egy gyengébb Fradiból mentél el?
3: Hát figyelj, azt érzem, hogy abban az időben az a legerősebb Ferencváros volt, a legerősebb csapat Magyarországon, hiszen triplázni tudtunk, ugye akkor még volt Magyar Kupa, Liga Kupa, bocsánat, Magyar Kupa, és a bajnokságot is megnyertük, sőt, ugye volt még a Szuperkupa is, azt is megnyertük, tehát hogy abban az időben az egy nagyon-nagyon erős Ferencváros volt. Az már egy más kérdés, hogy utána én annak már nem tudtam sajnos a részese lenni, amikor elkezdődtek a selejtező sorozatok, hogy ott utána még azért egy jó pár évig, de javíts ki, hogyha tévedek, még nem jöttek össze a selejtező sorozatok.
2: Hát igen, ugye a főtábla az a 2019 a környékén akkor volt először, igen.
3: Így igaz. Tehát hogy nyilván, hogyha most ezeket összehasonlítjuk, hogy tavaly is összejött a Európa Liga, idén is egyre közelebb van hozzá a csapat. Most, hogyha ebből kiindulunk, akkor igen, abban az időben az a Ferencváros nagyon erős volt Magyarországon, a legerősebb csapat, de lehet, hogy kvalitásban ez a Fradi, a mostani Fradi az meg már fölé nőne.
2: Ugye azért eléggé jelentősen befolyásolta a hétvégét tekintünk. Szerintem a nagy meleg azért az összes pályán ez fő téma volt, hogy érdemes-e egyáltalán ilyen körülmények között lejátszani a mérkőzést. Neked milyen benyomásaid voltak erről a Vasas elleni meccsről, ami még ugyan nem léptél pályára, meg hát alapvetően erre is rákérdeznék, hogy most hogyan zajlik az edzés ilyen óriási hőségben?
3: Hát figyelj, szerintem a mérkőzéseket azokat le kell játszani, tehát halasztani fölösleges nem érdemes, mert akkor azt valamikor pótolni kell, akkor meg az lesz a probléma. Itt talán inkább az volt a legtöbb klubnak a problémája és a baja, hogy azért előre lehetett tudni, hogy meleg lesz, előre lehetett tudni, hogy minimálisan, de mondhatjuk úgy, hogy energia problémák vannak Magyarországon, tehát hogyha egy minimálisan is kicsit előrejött látva az MLS, akkor ezt akár már a hét elején be lehetett volna lebegtetni, hogy van egy ilyen gondolat. És nyilván egyébként meg persze ott sporoljon az ember, ahol tud, meg ilyenkor fogjon össze az ország, de hogyha meg belegondolsz, nyilván a játékosoknak nem egy egyszerű sztori egyébként ilyen nagyon-nagyon nagy melegben játszani, és akkor ott vannak a szurkolók is, akik családok, gyerekekkel, akik meg megfülnek a lelátón, vagy akkor lehet, hogy ez emiatt inkább ki se jönnek. Összességében nyilván nem egy ilyen hazai mérkőzésre számított senki a Twente elleni. Hát nem azt mondom, hogy lehengerlő játék, de mégis egy meggyőző, nagyon jó játék volt, főleg, hogyha azt nézzük, hogy egy emberre kevesebben játszott a csapat 70 percen keresztül. És akkor most itt jön megint be ez a kétarcú Ferencváros, hogy az Európai Kupában nagyon-nagyon jó mutatott játékkal tud eredményes lenni, a magyar bajnokikon meg kicsit döcögős ez az egész dolog, és nyilván hosszú távon, vagy hát már rövid távon ezt kell kiküszöbölni, de hát ebben biztos vagyok, hogy Borbély Balázs a stábjával is ezen van, hogy mi az, ami hétközben működik, hétvégén meg a magyar bajnokikra nem működik, úgyhogy ebben biztos vagyok, hogy rövid időn belül javulást fognak látni a szurkolók.
2: Térjünk még vissza egy kicsit az átigazoláshoz, olyan szempontból, hogy hozzád milyen visszhangok jutottak el, a szurkolók hogyan reagáltak a visszatérésedre. Én azt láttam, hogy azért nagyon sokan örültek neked. Ezzel együtt veled kapcsolatban, a játékoddal kapcsolatban mindig felvetődnek bizonyos fajta kritikák is, az, hogy kevésbé passzolsz előre. Ezeket te hogyan kezeled az elmúlt időszakban, meg tényleg az összkép milyen volt neked?
3: Figyelj, eléggé jól kezelem ezeket. A üzenetek, a személyes tapasztalataim azok abszolút pozitívak. Minden, ami eljutott hozzám, az motiváló. Én már nagyon az internetet nem bujkálom a komment szekciókat, mert nincs rá szükségem, meg időm sincs ilyenekre. Nyilván hosszú távon, sőt már rövid távon most az lesz a motivációm, vagy a célom, hogy egyre több, szépen fokozatosan több meccset tudjak játszani, több perc legyen a lábamba, és remélhetőleg a szezon végére meg mindenki örül, hogy visszajöttem, és újra a Fradi játékosa vagyok.
2: Ugye bekerültél az Európa Liga keretébe, és két változás történt a keretbe. Az egyik ugye, hogy te is bent vagy. Ez akkor nyilván azt is jelenteti, hogy akár meg is kaphatod a lehetőséget most a Górnik Zsábra ellen.
3: Így igaz. Sajnos még így, ahogy folyamatosan szerda-szombat, vagy szerda-vasárnap, csütörtök-vasárnap, tehát ilyen heti két mérkőzés van. Kevés edzést tudtam rendesen a csapattal csinálni, mert általában ilyenkor aki játszott, az másnap az regenerál, akkor egy kisebb csoportos edzés van, és nyilván itt most azt hiányzik, hogy hogy minél több edzéssel tudjak részt venni, ott, ahol az egész csapat ott van, hiszen azért össze kell szoknom a játékosokkal, illetve most az, hogy életemben először kimaradt egy pre-season, és hát azt kell a lehető legrövidebb alatt ledolgozni, mert hiába dolgozik az ember egyedül vagy személyedzővel, minél több egymás közti játék éles helyzetre van szükségem.
2: Hogyha beszélünk az esélyekről, akkor ugye lehet ezt a lengyel csapatot nézve, legalábbis a Fokodőirák szerint a Ferencváros az esélyesebb. Most itt hogy látod a főtáblára a jutásnak az esélyt a Fradi szempontjából? Ugye azt is tudjuk már, hogy milyen ellenfelek következhetnek adott esetben, ha sikeres a párharc, és adott esetben, hogyha sikertelen, hogyan tekintesz a jövőbe?
3: Hát szerintem mindannyian úgy vagyunk vele, hogy most mérkőzésre megyünk. Hogyha az egész képét nézzük, akkor tudjuk nagyon jól, hogy a Trabzonspor az nem lesz egy egyszerű, hogyha tovább jutunk a lengyel csapaton, és ugyanakkor utána viszont a Monakóval találkoznánk, ha esetleg nem tudnánk sikeresen menni a lengyel csapatot, ami szintén talán még erősebb csapat, mint a Trabzonspor, úgyhogy abszolút abban vagyunk, hogy most mérkőzésre megyünk, de először ezt a hazai mérkőzést, ott kell egy jó eredményt elérni, és nyilván mindenki botmotockál az, hogyha ezt a két párharcot jól veszük, akkor utána már biztos a konferencia liga.
2: Egy kicsit beszéljünk a magyar bajnokságról, meg az itteni szerepléséről a Ferencvárosnak, és alapvetően a első körben a véleményedre lennék kíváncsi, hogy ugye itt az MLS változtatott az elmúlt években, bevezett ez az úgynevezett magyar szabályt, ami egy ajánlás. Ezzel kapcsolatban neked milyen véleményed van, te hogy érzel, ugye ennek te úgymond egy kedvezményezett játékosa vagy?
3: Így igaz, de most emiatt egyáltalán nem fogom magam rosszul érezni, mert eddig mindenhol nyilvánul külföldön voltam. Végül is egy idegennek tekintettek rá, még akkor is, hogyha azért már Olaszországban is jól beilleszkedtem. Örülök, hogy végre Magyarországon magyarként itteni játékosnak tekintenek rám. Összességében maga a kezdeményezés az jó, hiszen szerintem minél több magyar játékosnak kéne játszani, minél több magyar fiatalnak, mert az a magyar foci érdekeit szolgálja. Azért azzal nem mondok újakat, hogyha azt mondom, hogy azért még mindig elég nagy a lemaradás, tehát ezt akár sokkal előbb is meg lehetett volna lépni. Őszinte leszek, előttem még egyáltalán nem tiszta, hogy akkor pontosan most hogy mint van ez a magyar szabály, pontosan mire kell figyelni, de nyilván.
2: Tehát akkor mondjuk nem játszott szerepet az átigazolásodban, hogy azért te így jobb helyzetbe kerülhetsz haza?
3: Nem, egyáltalán amiatt jöttem, nem az volt bennem, hogy amiatt jövök haza, mert majd akkor a Magyar NB1-es bajnokikon játszani fogok, mert kell a Ferencvárosnak a támogatási pénz, és akkor biztos, hogy velem fognak számolni, mint magyar, tehát ez nem játszott közel az én döntésemben.
2: Értem. Talán még egy dolog van, amiről beszélhetnénk, az a válogatottat érinti. Ugye legutóbb a válogatottban pár évvel ezelőtt szerepeltél. Ez gondolom ilyen tekintetben akkor kimondott cél, hogy akkor a Fradiból vissza lehet kerülni a válogatottba, mint arra már láttunk jó pár példát.
3: Így igaz, ebben szinte biztos vagyok, hogyha folyamatosan játék lehetőséghez jutok a Fradiba, jól játszom, akkor biztos vagyok benne, hogy újra megnyílik majd az út a válogatott felé.
2: Mennyire nézegeted adott esetben azt az előtted álló játékosokat az örök ranglistán? Nem tudom, szoktál-e ezen gondolkodni, hogyha esetleg vissza tudsz kerülni? Mert ugye egy időben, amikor folyamatosan a kerettagja voltál, akkor én is így a barátaim, kollégák között azért az felvetődött, hogy akár Nagy Ádámból még lehet a magyar labdarúgás legtöbbször pályára lépett játékos a válogatottban.
3: Hát nagy valószínűséggel, hogyha nem kerültem volna ki, akkor mostanra már megvenne a 100 mérkőzés. De hát ez így az utóbbi időszakban ez abszolút nem levegett a szemem előtt, hiszen ahhoz először vissza kéne magam verekedni a válogatottba, amire remélem, hogy bizonyítani tudok majd. Nyilván, hogyha újra elkezdek ott játszani, akkor szépen lassan lehet előre nézni. Én már annak is nagyon boldog lennék, hogyha a 100 mérkőzést elérném, mert azért az mégis egy szép kerekszám.
2: És talán akkor még egy utolsó dolog a végére, egy ilyen 10 éves karrier után, amit külföldön töltöttél el, szerinted mi az a legfőbb dolog, amiben a Ferencvárosnak majd többet fogsz tudni nyújtani, mint amikor elmentél?
3: Szerintem, ha csak abból indulok ki, hogy egy fiatal srácként távoztam, igazoltam el a Fraditól, most pedig egy felnőtt férfiként, egy családapaként térek vissza. Ez olyan szempontból mindenképp érdekes lehet, hogy azért az öltözőbe kellenek vezéregyénységek, kellenek hangadók, akik a játékosokat a jó irányba terelik. Most nyilván itt inkább csak arról van szó, hogy akár a pályán segíteni a taktikai utasításokba a mérkőzés meccs közben, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy ebben nagy hasznára leszek a Fradiba, és én hát úgy érzem, hogy játékban is azért elég sokat fejlődtem, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azokra is rá fogok cáfolni, akiknek esetleg az nem tetszett, mert még úgy vagyok meg benne, hogy kevesebbet játszok előre felé.
1: Nagy Ádámot hallották. 20:15 perctől pedig jön majd a Ferencváros Gunik Zsabzse mérkőzés, az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulójából az első összecsapás. Nagy Ádám, egy kérdés, vajon ott van-e a keretben, ott van-e a kezdőben? Kapcsolunk a Grupama Arénába Jó Andráshoz.
4: Köszöntöm a hallgatókat, hát kevesebb mint egy órával a kezdő sípszó előtt már ismert a két csapat összeállítása, és hát a kérdésedre a válasz nincs a kezdő csapatban Nagy Ádám. De kezdjük akkor a Ferencváros, a kapuban Dibuszfét természetesen, a védelen Osvát, Gomez, Rámakers és Kadu, a középpályán Lévi, Kanikovszki és Korbu, a támadó sorban pedig Bamidele, Lenny Zsozef és Zakariessen. Na de nézzük akkor a lengyeleket, Schulze a kapuban, a védelemben Sacek, Janicki, Hosszema és Janzsa, a középpályán Szadilek, Dietz, Urbanski, a támadó sorban pedig Ismail, Prekop, és Dini fog majd rohamozni. Egyelőre ennyi a két kezdőcsapat várható Sípszónál a felállása. Hát izgatottan várjuk. Egyébként a körbenézek itt a stadionban még azért eléggé foghias a létszám. A vendég szurkolók már egyébként kis túlzáson megtöltötték a vendég szettort, már tartottak egy kis hangpróbát is. Néhány ultra, ferencvárosi ultra már egyébként itt van a lelátón, és hát köszöntötték a kapusokat, a lengyel kapusokat is egy egészen kimondott kis visszafogott fütszóval. Úgyhogy szerintem jó hangulatú mérkőzés lesz majd itt a Grupa Marinában 20-15-től.
1: Jó Andrásnak köszönjük szépen, de hát nem csak Európa Liga van, hanem mondjuk Bajnokok Ligája. Elkezdődött a Dán Aarhus, valamint az azeri Sabah mérkőzése 0-0 találkozó állása 16. percben járva. 20 órakor kezdődik majd a Fenerbahce-Sturm Graz összecsapás. A konferencia ligában pedig az Apollon már vezet a Brandbergen otthonában 1-0-ra 28 percnyi játék után, 20 óra 30 perctől pedig a Panathinaikos a CSKA Szófiát fogadja. Hogy azt korábban hallhatták, a Ferencváros női csapata pedig, szintén labdarúgásról van szó, a Bajnokok Ligájában 3-2-re kikapott a PAOK-tól, majd a részletek a hírek után, miközben majd a Mitrovica ellen az Európa kupáért játszhat a magyar bajnokság győztese. A 68. percben Sankt-Pölten Young Boys 4-2, továbbra is a magyaros-osztrák csapat előnyben, hiszen Vágó Fanni, Nagy Fanni, illetve Vadász Lara a hazaiak csapatában. A pontos idő 19 óra 28 perc.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
5: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Hamarosan pályára lép a Ferencváros az Európa Liga selejtezőjében. Biztonságban van az ország ivóvíz készlete. Folytatódik a hőség. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
5: Sporthírek.
7: Mihályvári Farkas Viktória tegnapi 10 kilométer után a mai 5 kilométeres távon is ezüstérmet szerzett nyílt vízi úszásban a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az aranyérmet az olaszok klasszisa, a kedden 10 kilométeren is diadalmaskodó Ginevra Tadeucci szerezte meg. A férfiaknál szintén második ezüstérmét szerezte Betlehem Dávid, akit a mai 5 kilométeres versenyben is csupán a német Florian Welbrock tudott megelőzni. A magyar küldöttség így mind a négy eddigi nyílt vízen rendezett versenyen ezüstérmet szerzett a kontinens viadalon. Ma este a lengyel Górnyik Zabrze csapatát fogadja a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében a harmadik forduló első mérkőzésén. Egy változás történt a zöldfehérek keretében, a védő Botka Endre helyett a bosnyák támadó Kenan Kodró került be. A vendégek pedig erősítettek, ugyanis kölcsönvették a Celtic-től a 24 éves portugál középpályást Paulo Bernardót. A 20 óra 15 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Kiesett a Ferencváros női csapata a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjéből. Az FTC a 2-2-es rendes játékidőt követően 2x15 perces hosszabbítás után 3-2-re kikapott a görög PAOK csapatától, így búcsúzott a sorozattól. A török labdarúgó bajnokságban szereplő Trabzonspor megerősítette, hogy tárgyal a korábbi liverpooli Mohamed Salah képviselőivel. Az egyiptomi klasszis ma helyi idő szerint délben érkezett meg az isztambuli reptérre, ahol már a fanatikusok várták. Amennyiben Salah valóban a Trabzonspor-hoz igazol, úgy az Európa Ligában akár a Ferencváros ellen is szerepelhet. Ugyanis az FTC következő ellenfele a török gárda lehet. A magyar csapat túljut a lengyel Górnyik Zabrzét az Európa Liga selejtező harmadik fordulójában.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a többi között a mostani energiaválságra is reflektálva energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról van szó, amelyeket hazai és uniós forrásokból továbbá magántőke bevonásával kívánnak megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Súlyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint felesleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen, az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Súlyog Tamásnak hívják. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tomasz Terebe hangsúlyozta, Pozsonya jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek. Egyúttal elutasította azokat az állításokat, hogy visszatartanák a vizet, hogy áramtermelésre használják a bősi erőműben. A szlovák miniszter ma telefonon egyeztetett a helyzetről Orbán Anita külügyminiszterrel. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvízkészlete, stratégiai hiány nincs. Közölte Köbből Anita, kormány szóvivő. A kormány Facebook oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozás oka, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki se locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Kiváló a vízminőség, ismét megnyitották Keszthelyen az ingyenes Helikon strandot. A balatoni fürdőhelynél korábban több baktériumból is a határértéket meghaladó koncentrációt mértek. Keszthelyen immár mindhárom balatoni strandon kiváló a vízminőség. A korábbi szennyezettség miatt az önkormányzat feljelentést tett.
5: Közlekedés.
7: Az 51-es főúton Solt térségében kigyulladt egy kis teherautó, a 92-es kilométernél félpályás forgalomkorlátozás mellett váltakozó irányban halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
5: Időjárás.
7: Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik. Néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
9: Why wait to say, at least I did it my way.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A műsorvezető Katona László. Hamarosan 20 óra 15 perctől jön a Ferencváros Gurnyik Zsavze mérkőzés, az Európa Liga harmadik fordulójának első összecsapása. Nem tudom, hogy valaki tudja-e, hogy a lengyel együttes milyen jelennel vagy múlttal van esetleg a futballvilágában. Cserés Bendegúz megmutatja nekünk.

0: Magyar edzők vezették sikerre, jelenleg német világklasszis a tulajdonosa. A Gornyik Zsebzse, magyarra fordítva a zsebzsei bányász vagy bányászok, 14-szeres lengyel bajnok és 7-szeres kupagyőztes, utóbbi esetében a 7. címet az előző idényben hódította el a klub, melynek története 1948-ban kezdődött. Illetve kicsivel előtte, mert hogy a II. Világháború után újjáépülő Zsebzsében a helyi bányák alapítottak egyesületeket és fogtak össze később egy nagyvárosi csapat megalapításához. Ez lett a Gornyik Zsebzse, amely teljesen összefonódott a helyi bányász élettel, köszönhető ez részben az akkori lengyelországi kommunizmus eszméjének, amely kedvezően fogadta a bányász csapatot, amely így reprezentálta a nemzetgazdaság ezen ágát. A csapat védnöke a Zsebzsei Bányászati Szövetség volt, a Gornyik sportkörök élén az egyik helyi szénbánya igazgatója állt. Az első bajnoki címét 1957-ben szerezte meg a Gornyik Zsebzse, méghozzá magyar edzővel, Opata Zoltánnal. Ő elvileg szigorú volt és megkövetelte a megfelelő életmódot és játékfelfogást a játékosaitól. Ám a klub második bajnoki címét 1959-ben már nem vele hódított el, hanem Steiner Jánossal, aki már korábban is bizonyított Lengyelországban a Légia Varsó edzőjeként, hiszen hozzá kötődik a nagy klub első bajnoki címe. A következő évtizedben a Gornyik Zsebzse 1963 és 1967 között az összes idényben bajnok lett, tehát sorozatban 5-ször nyerte el a címet, ez mai napig rekord Lengyelországban. Ebből a hatalmas sikerből Kalocsai Géza vezetőedzőként 2 bajnoki címmel és 1 kupagyőzelemmel vette ki a részét. Az újabb nagy mérföldkő pedig 1968-ban született, amikor a klub a Beck negyed döntőjéig is eljutott. Először a svéd Djurgårdent ütötte ki, majd nagy meglepetésként a Dinamo Kijevet is legyőzte, végül a negyed döntőben a végső Beck győztes Manchester United ellen búcsúzott kiélezett párharcban. Ez még szintén Kalocsai munkája, hiszen ő 1969-ben hagyta ott a Zsebzsét.
1: Palácsi, Sautesik, Nadal Sautesik, tu do ekranu Maszaryckiego, wielka szansa teraz, proszę Państwa, Wilczek, świetne wyjście i gol, gol, gol, proszę Państwa. Włodzimierz Lubański uzyskuje z niezwykle ostrego kąta bramkę. 2-1, obłęd na trybunach, proszę Państwa.
0: Az 1960-as évek a klub aranykorának számítanak, de azért nem panaszkodhattak 70-ben sem, ahol a Kekben, azaz a kupagyőztesek Európa kupájában a döntőig jutottak, de ott kikaptak a Manchester City ellen a Práter stadionban. Ez a siker az újpesti legendához, Szusza Ferenchez kapcsolódik, aki 1971-ben bajnoki címet és kupát szerzett a bányászokkal, majd a Real Betishez ment. Az ő tiszteletére egyébként 2011-ben emlékmérkőzést játszott egymással az Újpest és a Gornyik Zsebzse, amelyre 1300 lengyel szurkoló érkezett. Zsebzsében az 1980-as évek az újjáépítésről szóltak, mert az előző évtized végén a csapat kiesett a másodosztályba, de egy év után fel is jutott. Az építkezés sikeres volt. Hubert Kostka vezetőedző munkájával a csapat ismét a lengyel bajnokság élén volt. A 90-es és 2000-es évek Lengyelországban is a rendszerváltásról szóltak, amely nagy hatása volt Zsebzsére, hiszen a bányászati ipar erősen megingott és nem tudta tovább támogatni a klubot. Innentől kezdve a Gornyik Zsebzse középcsapatként tengődött az első osztályban, de végül nem bírta az iramot és kiesett, aztán 2010-ben ismét feljutott. Egy botlásra aztán 2016-ban került sor, de ismét hamar sikerült visszakerülni az első osztályba. A Gornyik Zsebzse honlapja külön kiemeli 2021. júliusát. Ekkor igazolt a csapatba a világklasszis Lukasz Podolski, aki gyerekkora óta rajongott a klubért. Először játékosként, majd fokozatosan egyre több szerepkörben próbálta ki magát a klubnál, majd 2026-ra már többségi tulajdonosává vált a klubnak. Kebab étterem tulajdonosként lett lengyel kupagyőztes, nem mellesleg világbajnok, német bajnok és kupagyőztes, Angliában FA kupát nyert és ezek mellett Törökországban és Japánban is ünnepelt kupagyőzelmet Lukasz Podolski.

0: Lukasz Podolszky 1985-ben a lengyel Gliwicében született, és 2 éves volt, amikor családjával a jobb élet reményében Nyugat-Németországba költözött. Saját bevallása szerint a szegényes városi körülmények miatt már hamar megtanulta, hogyan kell harcolni, és azt, hogy nem kell figyelni, hogy mások mit csinálnak, hanem magáért kell felelnie. Gyerekként kiközösítették és cukkolták őt, mert a többiekkel ellentétben ő egy szegény lengyel srác volt. Amíg másokat a szülei kocsival vittek edzésre, addig ezt neki saját magának kellett megoldania. 4 évet töltött a Berkheimi Akadémián, amely azóta az ő nevét viseli, és 10 évesen leigazolta a Köln. Ott aztán végigjárta az akadémiát, és aztán jött a várva várt debütálása felnőttek között. 2003. november 22-én, köszönhetően a Köln felnőtt csapatának vezetőedzőjének, Marcel Kollernek.
1: 2003. novemberében láttam a Köln vezetőedzője, és a kinevezésem után nem sokkal láttam meg Lukasz Podolszkyt játszani. Egyből feltűnt pár dolog. A nagyon erős bal láb, tökéletes egyensúly, a rugalmas mozgása és az ereje.
0: 2004. júniusában német válogatott meghívót kapott. Június 6-án Rudi Völler a 62. percben becserélte Magyarország ellen. Podolszky tehát debütált. Ez a mérkőzés egyébként nem csak Podolszkynak volt emlékezetes, hanem nekünk, magyaroknak is.
2: 1-0-ra vezet a magyar válogatott. Torgelle ellopott egy labdát, és a 6. percben kilőtte a jobb alsó sarkot. Történt ez azután, hogy a 2. szögletet lőtte a magyar válogatott, és Rózsa szögletét valami elképesztő bravúrra öklözte ki Oliver Kahn, a Bayern München csodakapusa, hogy aztán a következő pillanatban már az legyen a feladata, hogy a jobb alsó sarokból kikotorja a labdát. Indul előre a mieink támadása, Geránál van a labda, Gerán hosszan megnyújtja, megint Torgellét indítja el, Torgelle merre veszi, be van 16-os a mellő, gól! Csodagól, 2-0, nem hiszek a szememnek! Hát kérem, tessék hallgatni, 37 ezer csalódott német szurkoló fükkét!
0: Emlékezetes magyar győzelem, csak hogy a németek éppen EB előtt voltak, mi pedig nem. Ezen az Európa-bajnokságon ott volt a teljes mezőny legfiatalabb játékosa, Lukasz Podolszky is. Igaz, a válogatottal már a csoportkörben búcsúzott az eseménytől. A válogatott szünet után visszament a Kölnhöz, ahol tudta, ha marad, válogatott játékosként a német másodosztályban fog játszani. És maradt. Segíteni akart csapatán. Ekkor 2004 nyarán igazolt a klubba Tököli Attila a Ferencvárosból, aki a hívásomkor még interjún kívül azt mondta, hogy Podolszkyt nehéz lenne elfelejteni.
3: Lapoldi nyilván fiatal volt, 18 éves volt, amikor ott volt már az első csapatnál, tehát amikor én kikerültem, ami már ott volt, de hát akkor is látszott már rajta, hogy igen, ígéretes tehetségről van szó, aki komoly karriert futhat be, és aztán hál' Istennek sikerült is neki.
0: Podolszky már a 10-es messzámot hordta, tehát már akkor alapember volt fiatalom.
3: Őt akkor is egy óriási tehetségnek titulálták már a csapatba. Hát azért ő ott már a másodosztályban is jó pár volt is ugott. Aztán a következő szezonban ugye ezt folytatta a Bundesligába is, és akkor ő van megszem, akkor utána akkor se volt gyenge a Bayern, hogy csak úgy oda vittek volna 19-20 éves gyerekeket. Benne volt, nagyon jó ballába volt, jó sebesség is volt a Podolszkyban, tehát fiatalon is teljesen higgadt, nyugodt volt, nem véletlen játszott azért annyit a válogatottba is, tehát extra volt a kis srác.
0: Valami személyes emléked van vele esetleg?
3: Többször voltunk meccsek előtt egy szobába, edzőtáborba együtt voltunk, tehát azért mi elég sokszor volt úgy, hogy összehozott így a sor minket. Nyilván akkor beszélgettünk is, hogy most miről, az fogalmam sincs. Tehát tudni kell róla, hogy ő azért nem egy rekte német srác, hanem Lengyelországból származik. Nagyon, nagyon normális, nagyon rendes gyerek volt.
0: Gondolom azért valamilyen szinten büszkeséggel tölt el az, hogy egy ilyen nagyszerű játékosnak a csapattársa voltál, vele játszottál.
3: Hát nézd, igazából, tehát a Poldi utána futott be egy igen komoly karriert, de azért akkor ott különben voltak Európa-bajnok is, tehát ott volt egy Csártász, egy Kosztász, Magik, a görögök, ugye akkor Európa-bajnokságot nyertek, azért voltak jó játékosok abba a brigádba, de nyilván a Poldi futotta be a legnagyobb karriert.
0: A tavaly még akadémiáról hirtelen felhozott ifi válogatott játékos a 2004-es, 2005-ös idényre már alapemberré vált, és német másodosztályú gólkirály lett. Hihetetlen belegondolni, hogy Podolszky másodosztályból volt válogatott játékos, de a következő idényben már nem. A Kölned ugyanis visszajutott a Bundesligába, és szerepelt a 2006-os VB-n. Ekkor már kirobbantatatlan volt a kezdőből. 1 gól Ecuador ellen és dupla Svédország ellen. Argentína és Olaszország ellen végigjátszotta a 120 percet. Utóbbi mérkőzésen kikaptak, viszont a Portugália elleni bronzmérkőzést megnyerték. Ráadásul Lukászt a Tonna legjobb fiataljának választották, ezzel megelőzve Lionel Messit és Cristiano Ronaldót is. Podolski ezekben az években nagy klub hűséget mutatott azzal, hogy a kieső Köln mellett kitartott és visszajutott vele az első osztályba, és még egy Kölnről szóló tetoválást is csináltatott, de 2006-ban 21 évesen már pontosan tudta, hogy többre hivatott, és nem akart újra a másodosztályban szerepelni a Kölnnel.
4: Mindig azt mondom, hogy mindenki saját magáért felel. Van, akinek beválik, ha rögtön külföldre igazol. Nálom ez úgy volt, hogy kaptam egy ajánlatot, leültem, átgondoltam, és aztán eldöntöttem, hogy eligazolok Németország legnagyobb csapatába. Akkoriban az a három év, amit ott töltöttem, csodás volt számomra. Rengeteg új dolgot tanultam, és a mentalitásom is változott. A Bayern Münchennél minden a győzelemről szól. Ha már két meccset veszítettél egymás után, eluralkodott a pánik. Remek játékosokkal nőttem fel és edzettem nap mint nap egy remek generáció részeként. Jó lépésnek tartom.
0: 2006. augusztus 11-én az első fordulóban Felix Magath a Dortmund ellen 2 percre becserélte Podolskit, ám az ezt követő mérkőzéseken egyre több szerephez jutott. A válogatottban kulcs szereplő volt és szerepelt a 2008-as EB-n. Az első csoportmérkőzésen Lengyelországot az ő duplájával győzték le, és a horvátok ellen is betalált. Németország a döntőig menetelt, ahol Podolski végig a pályán volt, a végső győzelmet azonban Spanyolország szerezte meg Fernando Torres góljával, a németek ezüstérmet kaptak. Podolskinak a 2008-2009-es idénye volt a legjobb a Bayern mezében, de teljesítménye még mindig elmaradt attól, amit korábban a Kölnben mutatott, hiszen 24 bajnokin 6 gólt szerzett, így egy évvel később visszatért oda, ahol megismerte őt a világ, Kölnbe. Uli Hoeness, a Bayern München akkori elnöke később elárulta, hogy ha előbb viszi a klubhoz Jupp Heynckest, akkor Podolski müncheni klub legenda lett volna. Podolski akkor már világklasszisnak számított, Európa top klubjai figyelték pedig. Lukász viszont a szívére hallgatott, az átigazolási összeg kifizetésében pedig még Michael Schumacher is besegített. Podolski visszatérése utáni első szezonja viszont nem alakult jól, 31 mérkőzésen 3 gólt szerzett. A válogatottnál viszont töretlen volt Joachim Löw bizalma felé, és rendre lehetőséget kapott. 2010. május 29-én a magyar válogatottnak is betalált a Puskás Ferenc stadionban.
2: Akkor Brassado Podolski! Gol! Udalemanha! Lukasz Podolski cobrando pênalti, comecinho de jogo, 4 minutos.
0: A mérkőzés végeredménye 3-0 lett a németek javára, akik ezzel a győzelemmel hangoltak a dél-afrikai VB-re. Podolski szerezte az első VB gólt Gána ellen, aztán a 8-ad döntőben Anglia ellen is betalált. A német válogatott ezen a tornán bronzérmes lett. Podolski ebben az idényben 18 gólt szerzett 32 mérkőzésen, de csapata ismét kiesett az első osztályból. És ekkor jött a külföldi kaland.

0: 2012. márciusában kiderült, hogy Podolski az Arzenálba igazol és belevág a légiós életbe. Az átigazolásban Per Mertesacker válogatott beli csapattársa is segített, akinek elvileg Podolski rengeteg üzenetet írt az átigazolás előtt. Podolski, becenevén Poldi, így emlékezett vissza a transferre az Arzenál honlapjának.
1: Éppen a lakásom teraszán voltam Kölnben, amikor Arsène Wenger felhívott. Ekkor egy álmom vált valóra. A Kölnben játszottam, nyilván nagy lehetőség volt egy akkora klubban játszani, mint az Arzenál, amely a Premier League egyik legerősebb csapata volt. Álomszerű volt ez számomra. Nagyon boldog voltam, amikor felhívott, rögtön tudtam, hogy el kell fogadjam az ajánlatot. Számos klub akart engem, de amikor Arzén felhívott, egyértelmű volt, hogy miként döntök. Amikor megérkeztem és megismertem pár embert a klubból, tudtam, hogy jó döntést hoztam. Olyan volt, mint egy család. Mindenki rendes volt, nem csak az edzői stáb, de a háttérmunkások is. A buszsofőr, a fizioterapeuta, tényleg mindenki. Érződött, hogy ez a klub különleges. Szerintem életem egyik legszebb napjai között van az érkezésem, és nem mindenkinek adatik meg, hogy a Premier League-ben játszon egy ilyen nagyszerű klubban.
0: Podolski ebben az évben már a harmadik EB-jén szerepelt, de ismét csak bronzéremig jutott a németekkel, a tornán egy gólt szerzett. Az első angliai idényét 16 góllal zárt a 42 mérkőzésen. Egy évvel később 20 bajnoki 8-szor talált be, FA kupát nyert az Arzenállal. Nyáron pedig egy újabb álom valósult meg számára, világbajnok lett Németországgal. Igaz, ezen a tornán csak elvétve kapott lehetőséget.

0: has the moment of the night. Lukas Podolski, in his final German international, scores another screamer for his country.
1: Sokan gondolhatták úgy, hogy 32 évesen visszavonul a labdarúgástól, de erről szó sincs. Pedig a német támadónak már vállalkozása is volt. Kebab étteremláncot nyitott és jégkrémezőt Kölnben. Ám a futballkarrier sem ért még véget, Podolski játszott a japán Vissza Kobe-ban, amelyel bajnok lett, aztán Törökországban az Antalya Sport erősítette, aztán 2021-ben visszatért szülőhazájába és a városba, ahol első két évét töltötte, Zabzséba.
2: Folyton mondogattam, hogy visszatérek, de mindig jött valami más. Először elmentem Japánba, aztán jött a többi, és közben kaptam olyan kommenteket, hogy mikor fogok Zabzséba igazolni, 50-60 évesen. Miközben pontosan tudtam, hogy fogok még itt játszani. Ha csak egy évet, akkor egy évet, de ebből azóta 4 lett. Boldog vagyok emiatt. Nincs a rajtom olyan nyomás, hogy bármit is vissza kéne adnom. Ez alapból bennem van, hogy ahonnan kaptam valamit, annak vissza is tudjak adni. Minden klubnál így voltam, de nyilván ez nagyon különleges, mert ez az utolsó állomás a pályafutásomban. Innen származom, talán emiatt fontosabb nekem, mint más klubok. Adni mindig jobb, mint kapni. Adni akarok a szurkolóknak, a klubnak, van egy szervezetem is, amely segít a gyerekeknek, és most itt vagyok. Segítek, amiben tudok. Építem az akadémiát, együttműködöm a marketinggel, scoutolok, szóval az elmúlt másfél évben már több lettem itt, mint játékos. Együtt fejlődünk, együtt dolgozunk, hogy létrehozzunk valamit a klubbal és az emberekkel, és nézzük meg, milyen messze juthatunk el. Keményen dolgozunk, mindent megteszünk egymásért, és nézzük meg, hova vezet.
1: Let's see what's happened. Hát megnéztük. Podolski 2021-ben nagymamáján már teljesítette, amikor a Gonyik Zsebzséba igazolt, mára pedig a csapattal a bajnoki címért küzd, és nem elhanyagolható az sem, hogy a Gonyik Zsebzsé története során először megnyerte a lengyel kupát. A döntőt május elején játszották, a Gonyik 2-0-ra legyőzte a Rakov Csesztosovát. Lukasz Podolski a 90. percben lépett pályára, így a kupagyőzelmet jelentő 3-as sípszót a pályán hallhatta 50 ezer szurkoló előtt. Rögtön előtörtek belőle az örömkönnyek.
3: Był też w tym klubie, w tych czasach chudych, kiedy tak dobrze nie było. Podolski! Jeszcze Podolski raz zablokowany. Koniec, koniec! Mają to! Wydarli!
1: Hamarosan összeállításunk végére érünk, előbb azonban ismét Tököli Attila következik, Podolski korábbi csapattársa még a Kölnből, aki összegzi, hogy mit gondol Podolski karrierjéről.
4: Nyilván beszéltünk aranylabdáról, meg nem tudom miről, de én azt gondolom, hogy a Podi gyerekkorában elmondott arról, hogy mit érhet el, akkor nem biztos, hogy ez lett volna a fő célja. Én azt gondolom, hogy amit lehetett, mindent elért. Mi más lehetne jönni? Világbajnok lett, most beszélt, nem nyert bajnokok ligáját, meg nem tudom mi, de igazából de én azt gondolom, tehát extra pályafutás, tehát persze lehet mindenbe szőszel hasogatni, meg bármit, de én azt gondolom, hogy csak kalapot kell emelnünk előtte, és gratulálni neki, hogy ezt elérte, és büszkének kell lenni rá, hogy egyáltalán ismerhettem.
1: Természetesen Podolski beszéde a mérkőzés után nem maradt el.

0: srácok, nagyon köszönök mindent. Amikor megérkeztem, mondtam nektek, hogy 3-5 éven belül sikert fogunk elérni. Az elmúlt szezon elképesztő volt. Megvan a kupa, miénk, megvan!
1: A lengyel kupagyőzelem után a Gornyik Zsebzse a bajnokságban is jól teljesített, és a második helyen végzett a Leg Poznan mögött.
2: Amikor belépünk a lengyel sport templomába, tiszteletet kell mutatnunk. A Gornyik története az életem története. A beteljesült és beteljesületlen reményeim, az álmaim, az eredményeim története. Gornyik nélkül az életem sokkal szegényebb és hétköznapibb lenne.
1: Ezt Jan Bolek Nyíztó mondta, akire a Gornyik Zsebzse honlapja csak úgy hivatkozik, hogy minden idők szóvívője. Azaz a klub históriása. Ebből is érződik, hogy milyen nagy hatása van a lengyel futballban a Gornyik Zsebzsének. Igaz, a nemzetközi labdarúgásban ez a hatás annyira már nem érződik, de ahogyan arról már szó volt, a Bekben és a Kekben elért egy-két szép sikert a bányász. Magyar csapatok ellen eddig 6-szor játszott a Gornyik Zsebzse. Először 1969-ben Bogotában játszotta a magyar

0: Liga válogatott ellen, amelynek végeredménye 2-2 lett. Érdekesség, hogy a magyar egyesület edzője Lakat Károly volt, a lengyeleké pedig Kalocsai Géza, akiről már szó volt ebben az összeállításban. Visszatérve a magyar csapatok elleni küzdelmekre. 1985-ben az Intertotóban oda-visszavágos párharcot vívott a Zsebzse a Zalaegerszeg ellen, először a Gornyik 1-0-ra nyert, majd a visszavágó 1-1-es végeredményt hozott. Egy évvel később az Intertotóban ismét volt magyar ellenfele a lengyeleknek, ezúttal a Videóton ellen először 2-0-ra nyert, majd 2-0-ra kikapott. A Gornyik azóta nem játszott magyar csapattal, de ma 20 óra 15 perckor ez minden bizonnyal megváltozik, hiszen ellenfele a Ferencváros lesz az Európa Liga selejtezőjében. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
1: A Gornyik Zsebzse együttesét hallhatták, hogy mégis milyen erőt képvisel, és hogy egy kicsit el tudjuk helyezni egyfajta koordináta rendszerben, hogy milyen ez a lengyel ellenfél. 20 óra 15 perctől, tehát kevesebb mint negyed óra múlva kiderül majd, hogy mit is tudnak valójában a lengyelek, meg a Ferencváros is. A stúdióban itt van a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László. Szervusz, szia, mit vársz a találkozótól?
2: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Hát a Gornyik Zsebzse egy kicsit sötét ló nekünk, mert annyit tudunk, hogy a Fenerbahçéval szoros meccset játszott épp, hogy kiesett. Tudjuk, hogy Lukasz Podolski az egyik fő tulajdonos, hála Istennek ő már nem játszik, ha bár 41 éves, nálunk még 40 évesen játszik Zsuzsák és Böde Dani, de hála Istennek ő nem játszik. Azt gondolom, hogy teljesen egyenlő esélyekkel vág neki a két csapat, jó lenne itthon előnyt szerezni.
1: Ugye ez a lengyel együttes a második helyen zárt a bajnokságban, a Lech Poznan az, aki megnyerte a lengyel pontvadászatot. Nem kevés pont az, ami hiányzott egyébként a Zsebzsének, hogy bajnok legyen, na meg az is, hogy mondjuk a negyedik helyen zárjon. Izgalmasnak tűnő ez a pontvadászat, miközben például a Légia Varsó csak a hatodik, de a Fradi az esélyes a mai nap folyamán, meg a párharcot tekintve?
2: Legalább egy fél időt adjunk magunknak, hogy lássuk, hogy hogy néz ki a két csapat, milyen játékerőt képvisel. Azért a Gornyik Zsebzsének se a lengyelektől hemzseg a kezdőcsapata, körülbelül két lengyel játszott a Fenerbahçe ellen. Ugye a Fradinál is elmondható, hogy 3-4 hazai játszik, de igazán a játék erő lesz az, ami eldönti a mérkőzést, meg az, hogy ki hogy sáfárkodik a helyzetekkel. Nyilván minden mérkőzés az dönt el. Jó lenne, ha uralná a Ferencváros a mérkőzést itthon. Én azt gondolom, hogy nem fog ész nélkül nekirontani a Fradi ellenfelének, és még külön érdekessége a találkozónak, hogy mind a két kispadon szlovákiai származású vezetőedző ül.
1: A Fradinál két magyar, vagy három, esetleg négy, Gomezt már lehet, hogy inkább tényleg csak argentinnak mondjuk, Korbu pedig romániai magyar, de Dibusz és Osvát az, aki tartja a frontot biztos pontként, és a Joseph Yusuf kettős pedig kezd, miközben a bajnokságban pedig általában ők váltják egymást.
2: Azt gondolom, hogy a mai mérkőzésen Yusufot ki fogja vinni a balszélre Borbé Balázs, tehát a 4-2-3-1-es hadrendbe fog szerintem játszani a Ferencváros. Jonathan Lévit nagyon örülök, hogy a kezdőcsapatba került. Hétvégén célozgattam is rá, hogy egy dolgot tudok elképzelni, hogy nem játszik, vagy keveset játszik, hogy erre a mérkőzésre pihenteti őt Borbé Balázs. Ez is történt. Szerintem ő fog tudni hozzátenni pluszt a játékhoz. És Lenny Joseph az, aki most a Ferencváros legnagyobb ütőkártyája. Ő mostanában tényleg minden szögből rúgja a gólokat. Nagyon jót tett neki a világbajnokság, óriási önbizalommal tért haza. Reméljük, hogy ebből tud a Ferencváros profitálni.
1: Lévi egyébként a Kazincbarcika elleni magyar kupa mérkőzésen még március 4-én játszott 90 percet, előtte is a Barcika ellen meg gólt szerzett, az fontos volt abból a szempontból, hogy fordítson akkor a egyébként kieső helyen, vagy akkor kieső helyen, és aztán végül kiesett Borsodiak ellen, de legutóbb, amikor valójában Lévi ott lehetett a pályán kezdőként, az a magyar kupa elődöntője volt a Győr ellen, ott is gólt szerzett, hát azóta viszont percek jutnak a svéd játékosnak, ugye ezért az ő esetében arról is kell beszélni, hogy Robbie Keane nem feltétlenül favorizálta, de Borbély Balázs most már azért lehet, hogy be akarja tenni, kell is, vagy mi lehet szerinted a hátterében?
2: A Twente ellen a kinti mérkőzésen rendkívül fontos gólpaszt adott Lenny Joseph-nek, a bal szélen elment, gyönyörűen nem csak belőtte középre a labdát, hanem tudatosan oda, hova jött Lenny Joseph. Tehát ő benne van, emlékezünk vissza, amikor kint, nem is tudom ki ellen, amikor Varga Barnabás fejére varázsolta a Genk ellen jobbal, és befejelte Varga Barna, azok is rendkívül fontos gólok. Ebben a játékrendszerben, amit Borbély Balázs játszott, tehát ez a négy védő, két szűrő középpályás, három előtte, ott középpen Levit nagyon el tudom képzelni, ugye Győrbe is megvolt ez a hármas, ott a Gavrics játszott azon a ponton, vagy a Sön, vagy a Bumba. Ugyanez a Fradinál, Levitot meg lehet a csatár mögött játszatni. Jusufról tudjuk, hogy az igazi posztja a csatár, de mivel Borbély Balázs ezt a játékrendszert szereti, és Jusuf meg tudja oldani a balszéről is, mert például a Vojvodina ellen is onnan indult és rugott gólt, tehát véleményem szerint át tud állni bármikor a Fradi a két csatáros játékra, de azt gondolom, hogy az alaphelyzetből ebbe a formációba fog kezdeni a Fradi.
1: Mit gondolsz a előző idényben egy mérkőzés játszott Csirkovics a Fradiban, illetve Kodru, aki két éve nem lépett pályára, ma megkapja a lehetőséget, mert ők meg ott vannak a keretben?
2: Kodrót tényleg nem hallottunk róla elég régen, őt nem gondolnám, hogy becserélik. Csirkovicsra is kevés esélyt látok, de Csirkovicsra emlékszem, hogy egy az egybe ő nagyon jól tud cselezni, és megint csak a játékrendszerhez térnék vissza, míg Robi Kinnél három belső védő, két-két szárnyvédő volt jobb és bal oldalon, abban a játékrendszerben nem tudtak érvényesülni azok a játékosok, akik egy az egyben nagyon jók. Tehát most itt Grubernek meg fog nőni az esélye, Csirkovicsnak vagy Szevikjánnak, ő most nem nagyon élt az elmúlt mérkőzésen vele, de akik egyezni tudnak ebbe a játékrendszerbe, a 4-2-t, tehát a 3-as pozícióba, aki a csatár mögött van a két szélen, sokkal jobban megkapják majd a lehetőséget, aki élni tud vele, az fog játszani.
1: Ugye Borbély Balázs mondott olyat is, hogy azért van, akikben ő már csalódott a csapatot illetően, játékosokat illetően. Tehát itt azért most ki kell már derülnie, hogy ki az, aki tényleg a Fradinak megfelelő szint, mert úgy néz ki, hogy azért az esélyt azt megadja a vezetőedző.
2: Én nagyon támogatom Borbély Balázs munkáját, ugye magyar származású edző, végre magyar edző van a Ferencváros kispadján. Szerintem nem szerencsés kifele kommunikálni azt, hogy kivel elégedett, kivel nem két mérkőzés után, attól függetlenül, hogy a Pakson kapott 4 gól, bárhogy áll föl egy Ferencváros, az rengeteg. Tehát 4 gólt nem kaphat a Fradi ifise úgy szólván, de a második csapata a Fradinak, mert 9 helyen változott akkor, nem kaphat 4 gólt. Az a meccs meg túl közel volt a nyilatkozat szerintem a mérkőzéshez, ilyenkor még az adrenalin dolgozik. De természetesen a Fradiba nem fogadják el a második helyet, a sikertelenséget, itt állandóan nyerni kell, és aki erre nem alkalmas és nem versenyző típus, itt a legnehezebb elviselni a közönségnek azon hozzáállását, hogy amikor nyer a csapat, akkor nagyon magasra emel, ha nem, akkor viszont a földbe tipor, és aki ezen nem tudja túltenni magát, vagy lelkileg nagyon magára veszi, az sajnos az nem fog tudni a Ferencvárosba teljesíteni.
1: Nagy Ádámról mit gondolsz? Most már ott van a keretben, 10 év után ismét az FTC-ben.
2: Nagy Ádám előtt le a kalappal a 88-szoros magyar válogatott, azért ez egy nagyon komoly szám, tehát ő ott van a legjobbak között. Az ő játéka egy kicsit, hogy mondjam, tehát megosztó az emberek között olyan szempontból, hogy ez a válogatott sánszám, ez fantasztikus, a karrierje az utóbbi időben egy kicsit lemenőben volt, mert kevesebbet játszott, ugye a széria B-ben, Marco Rossi válogatottjából is kikerült, de az ő erőssége az, hogy a harmadok között, tehát a csapatrészek között nagyon jól tudja feljátszani a labdát, rendkívül labdabiztos, minden labdát megjátszik, itt jönnek ugye a rosszakarok, meg az ellenvélemények csak oldalra, meg hátra passzol. Hát tényvaló, hogy abból a pozícióból ő játszik, több gólpassz kéne, egy-egy gól is kéne természetesen, ott univerzális játékosokra van szükség. Nagy Ádám szerintem a stabilitást meg tudja adni a Ferencvárosnak, az előrejátékban avval lesz, labdabiztosabb lesz a Fradi, de azt nem lehet tudni, hogy most ő hol tart erőlétileg. Saját meglátása szerint egyre jobb állapotban, de majd azt mondta, hogy a menedzsment eldönti, hogy mennyit foglalkoztatja. Az biztos, hogy óriási tapasztalattal rendelkezik, futballozni nem lehet elfelejteni, viszont neki újra a meccsekkel fog megjönni az a tudás, meg az, hogy tulajdonképpen hol tart ő most jelen pillanatban a pályafutásában.
1: A Górnyék Zsabzse az előző Fenerbahce elleni bajnokok ligás selejtezőjén egy 1-0-ás vereség a Fener ellen, illetve 1-1 odahaza. Mindkét mérkőzésen az isztambuliak sokkal veszélyesebben játszottak a statisztika szerint. Mit gondolsz, hogy a mai összecsapás, illetve a párharcot illetően az FTC tartja a labdát, vagy éppen átadja a lehetőséget, a kontrákra rendezkedik be? Van-e a Fradinak mondjuk ilyen nemzetközi arculata, mert például a Twente ellen más mutat, mint a Vasas ellen?
2: Nagyon jó a kérdés, mert ezt sokszor megkapta a Ferencváros, hogy két arcú, ugye van a nemzetközi szint, és van a bajnokság, ahol ugye mondják a rotálást, de hát ez minden országban megvan az élcsapatoknál, hát mindenki így játszik. A Ferencváros szerintem igyekszik birtokolni a labdát, de a Fradit az sem zavarja, ha vissza kell állni, és labdaszerzés, mert a legerősebb nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is, ha levesszük a BL-ből a legjobb 10 csapatot mondjuk, vagy 15-öt, azután a Ferencváros a kontrákba föl tudja venni a versenyt, mert Lenny József és Yusuf személyében olyan gyors játékosaik vannak, akik bárkit meg tudnak futni, ezáltal a Ferencváros a átmenetekben rendkívül erős. Ezért azt gondolom, hogy a Gornik Zsabzse meg azt mondja, hogy ők támadni szeretnének, tehát akár a Fradi pályán is támadni szeretnének. Azt gondolom, hogy egyik csapat se fog ész nélkül a másiknak menni, de a Fradit nem zavarná az, hogyha a Gorniknál lenne adott esetben többet a labda, de jó helyeken labdaszerzéssel, mint akár a Twente ellen Lenny József, elfutunk egyszer-kétszer, és abból a Fradi nagyon veszélyes.
1: Gomez ott van a kezdőben, miközben a hétvégén meg nem játszott a Vasas ellen, és vele kapcsolatban így különböző hírek jönnek, hogy akár Argentínába is visszamehet. Ha megnézed a kezdő 11-ét a Fradinak, szerinted egy hónap múlva is még ez a csapat rendelkezésére áll majd Borbély Balázs vezetőedzőnek?
2: Ez azért nehéz kérdés, mert augusztus 31-ig van az átigazolás, nem tudjuk most a piaci viszonyokat. Én leginkább attól tartok Fradi szemüvegen keresztül, hogy Lenny Józsefet el fogják vinni. Neki most úgy megy a játék, amit említettem az előbb, hogy tényleg, amikor nagyon fut a szekér, szerintem akkor kell valakit eladni, ha van érte minőségi kereslet. Tehát ha megadják azt az összeget, ami a Ferencvárosnak is megfelel, a játékosnak is, ezáltal a Fradi gyengülni fog nyilván, mert elviszik a jelen pillanatban a legjobb csatárát, nyilván valakit igazol majd a Ferencváros, Kovácsevics eddig meg is sérült, nem váltotta be azokat a reményeket, de attól függetlenül előtte jól futballozott, ahonnan elhozta a Ferencváros. Tehát benne lehet potenciál. De a védelem szerintem az nagyjából ez marad. Nekem, aki kellemes meglepetés a felállásban, a négyvédős rendszerben, az Kadu, aki rendkívül labdabiztosan játszik, jól megoldja a védekező feladatát, és rendkívül veszélyesek a beadásai, tehát tudja is segíteni, mert egy védőnél mi az elsődleges feladat, hogy azt oldja meg, hogy ne kerüljenek mögé, ne rúgjon gólt az ellenfél az ő oldaláról, ne jöjjenek beadások. Ezt is megoldja Kadu, és extrába hozzá tudja tenni azt, hogy előrefele nagyon jól játszik. Itt Gomezt kérdezted. Hát az Independientéről hallani, argentin csapat, ugye ő argentin származású játékos, hát nyilván legyezgeti a hiúságát, hát ezt majd a Fradi meg ők eldöntik, hát nyilván először a klubbal kell megegyezni, de a Fradinál inkább ott lenne gond, hogyha ő kiesne, hát gondoljunk csak, Sissé elment, Gartenmann nincs, tehát minőségben védőt nem tudna pótolni most a Ferencváros, igazolták Zohorét, de szerintem ő nagyon közepes, tehát én mindig Fradi szintről, nemzetközi szintről beszélek, amikor azt mondom például Zohorére, hogy közepes, mert Sissé jó volt, Ramakers és Gomez megüzdik azt a szintet, Zohori egy picit lejjebb van, tehát oda még, ha ott valaki kiesik, szerintem oda még egyet igazolni kell a Fradinak.
1: Bukovics Lászlónak egyelőre köszönjük szépen, természetesen a mérkőzés során majd kapcsolni fogják őt a kollégák, mert irány a Grupama Aréna, a helyszín az Üléúti stadion, Jó András és Németh Kornél.
3: A Ferencváros számára ma este nem csak egy újabb Európa Liga selejtező következik, hanem egy olyan mérkőzés is, amely visszaadhatja az önbizalmat a legutóbbi eredmények után. Köszöntjük Önöket! Borbély Balázs együttes a lengyel ezüstérmes Gornik Zsabzse együttesét fogadja, amely az utolsó pillanatban még egy portugál középpályást is megerősítette keretét, aki egyébként ma nincs nevezve. Az FTC pedig szintén változtatott, a védelemből Botkend kikerült az UEFA keretéből, helyére Kenan Kodró került be, ami arra utalhat, hogy a szakmai stáb támadásban is több lehetőséget szeretne.
4: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat a Ferencváros pályáról. Az első és igazán nagy meglepetés, egy kellemetlen meglepetés. A Twente elleni mérkőzéshez képest jelentősen kevesebb néző a helyszínen. A kapu mögötti rész, a ferencvárosi kapu mögötti rész teljesen megtelt. A vendégszektorban információim szerint 900 lengyel fanatikus bíztatja majd a Gornik Zsabzse csapatát. Igazi kommentátor barát neve van ennek a lengyel együttesnek. Viszont a velünk szemközti lelátón, a hosszanti lelátón, ahol a legnagyobb részben bérletes szurkolóknak kellene lenni, nos ott a legfoghíjasabb a létszám. A csapatok már a pályán, úgyhogy javaslom, fussunk is át még egyszer a kezdőkön. Andris, hogy áll fel a Ferencváros?
3: Kapuban természetesen Dibusz, a védők Osvált, Rámelkersz, Gomez és Kadu, ahogy Bukovics László is mondta, meglepetés számára mi is kíváncsiak vagyunk, hogy majd mit tud alkotni a pályán. A középpályán Korbu, Kanikovszki és Levi, a támadósok pedig Zekeriessen, Yusuf és Lenny József.
4: Ez azt jelenti, hogy kettő helyen változtatott Borbély Balázs a legutóbbi Twente elleni mérkőzéshez képest. Lévi az eltiltott Rommens helyére került be, Yusuf pedig oda-oda átváltotta, és így lesz ebből most ez a mi általunk látott hadrend szerint egy 4-3-3, amit megkaptunk. Mihály Gašparik a vendégek szlovák mestere, miközben a fekete mezes vendégek védekezni kényszerülnek. A Ferencváros szokásos zöldfehér szerelésében kezdte a játékot. Nagy jelentőség a színeknek a rádióban nincs, annak annál inkább, hogy balról jobbra támad a Fradi és Dibuszhoz kerül, illetve Rámákerszhez hátra a labda. Szóval Gašparik egy helyen változtatott a Fenerbahce elleni idegenbeli isztambuli mérkőzéshez képest. Schulze a kapuban, ez is egy 4-3-3-as hadmend, Szacek, Janicki, Hosema, illetve Janzsa a védelemben jobbról balra haladva, Sadilek, Dic, illetve Urbánszki a középpályán, Dimi, Prekop, illetve Ismael pedig elől, és ő a legutolsó játékos az, aki bekerült, miközben a labda bekerül balról József felé, és Schulzének kell kijönnie a kapujából. Az első perc végén a labda Kanikovszkinál támadásban, tehát a Ferencváros lendületesen jól kezdi a mérkőzés. Borbély Balázs csapata, minden mezőnyjátékos, aki él és mozog a Gurnyik Zabzse tér felé, miközben Gróf Dávid sétál el itt mögöttünk nem sokkal. Szóval tehát Ferencváros, Gurnyik Zabzse 0-0, Jusuf jön majd a labdáért a bal oldalon.
3: Sőt, majdnem bent tartott, de csak majdnem, a labda már kint volt, és jöhet majd egy bedobása a lengyel együttes, és ha már a lengyel szurkolók, hát ahhoz képest, hogy 901 néhányan vannak, egészen hangosak és jó hangulatot teremtenek, de azért itt a ferencvárosi ultráktól is azért hasonló bálat, én úgy gondolom. Még egy picit a ferencvárosi csapatról, hiszen Nabi Keita még a kispadon sem kapott helyet, és ugye hát Nagy Ádám, aki frissen visszatért a Ferencváros, ő ott van, úgyhogy őt is nagyon-nagyon várjuk, hogy majd pályára lépen. Most viszont, aki labdát kap, az Remakers, hiszen most már javában a lengyel térfélen zajlik a játék. Az indítása bal oldalra jó, sikerült visszafejelni Kadunak, de már lesen állt Jusuf, úgyhogy jöhetnek majd a lengyelek egy szabadrugása. Jusuf megtapsolta ezt az átadást, jó volt a meglátás egyébként, de hogy egy picit egy ütemen előbb érkezik a labda, akkor talán ez jó is lehetett volna. Hát Janicki az, aki várja, hogy érkezzen valaki, mert nem igazán tudja hova adni a labdát, és még mindig nem végezte el egyébként a szabadrugást, de majd most lesz az, amikor elrúgja a labdát bizony a hosszú oldalra. Ismailt vette célba, olyan Ismail át is vette, megtartja a labdát, aztán pedig Prekop az, aki kicsit cselezget, most jön vissza a labda hozzá ismét, aztán pedig elvesztik a lengyelek, mondom én, aztán pedig visszaköt megint Prekophoz, Prekop pedig Diminek adja ki a labdát jobb oldalra. Az ott elhalt, egy ferencvárosi fejes volt, amit láthattunk, de aztán megint visszakerült a lengyelekhez a labda, és a harmadik perc végén egy támadás van készülve, egy lengyel támadás, akkor mikor továbbra is 0-0 az állás.
4: Mind a két mester talpon a számára kijelölt kis zóna határán, szélén, úgyhogy mind a két edző, én azt hiszem, hogy komolyan belevetette magát a csapatokkal együtt ebbe a meccsbe. Lenni József felé egy indítás, óriási csatában Józseffel Hosema, a vendégek védője. Hát a Twente játékosai, mint a tűztől, úgy féltek Józseftől, és be is vonzották azt, hogy József szerezzen egy gólt. Én nem tiltakoznék ellene, vagy mi nem tiltakoznánk ellene, ha itt valami hasonló forgatókönyv jönne a mai este során. Negyedik perc a találkozón, Ferencváros, Gurnyik Zabzse, az Európa Liga harmadik selejtező körében 0-0. A győztes majd az Európa Liga főtábláért a török Trabzonspor csapatával találkozhat, mérkőzhet, Mohamed Salahval nézhetnek majd farkas szemet a védők. Mo Salah szerződtetését a mai napon jelentette be a török Trabzonspor együttese. A labda jelen pillanatban a vendégeknél, a Fradi visszazár saját térfelére, Kadunak kell farkas szemet néznie Dimivel. Dimi átteszi a labdát a túloldalra, Ismail volt az, aki tovább teszi, és aztán most már egy bepasszolt labda a 16-oson belülre, Osvát a lecsorgót kifejeli, József meg nem tud labdához férni, Hosema előzi meg Osvát felé az indítás, jön egy becsúszás, egy nagy becsúszás, hátra kerül Schulzéhoz a labda, kereken 4 perc után, játék után Ferencváros, Zsabzse 0-0.
3: Ugye Borbély Balázs, a ferencváros vezetőedzője elmondta, hogy óvatosan, okosan, intelligensen kell futballozni a mai mérkőzésen. Az 5. percben járunk, egyelőre úgy tűnik, hogy ez működik, sőt, labdát is szereznek, de egyelőre továbbra is a Ferencváros a saját térfelén. A pálya jobb oldalra szeretnék átforgatni a játékot, Zakariasent forgatná Kanikovszki, aztán pedig úgy döntő, hogy visszaadja a labdát inkább hátra. A hátra az azt jelenti, hogy a mögött álló Rámákersznek, aztán pedig már vissza is megy a labda előre Lenni József felé. Támadósorban jó az átvétel, a 16-os csücskénél van, ott pedig érkezik Jánzsa, aki előre vágja. Jó hírra visszakerül a zöldfehérekhez a labda. Eddig a pillanatig, mert hogy már Levi nem érte el ezt a labdát, és Dietz az, aki visszapasszolta Janickinek. Most letámad a Ferencváros, a labdát egyelőre a lengyelek birtokolják, Dininek kellett visszalépnie, aztán pedig a tisztázás Janickitől, úgy tűnik még, hogy bent van a labda, még a lengyelek is úgy gondolták, hogy ki fog menni, és itt beszélünk egy picit a lengyelek többes számról, mert hogy mindössze két lengyel van ebben a csapatban, úgyhogy 2-2 az állás, mert hogy nálunk is a Ferencvárosnál is 2, ugye Dibusz és Osváth. A jobb oldalra a fordítás, 6 perc elteltével 0-0 az állás továbbra is.
4: Osváth tehát, egy szépen belöbbölt labda Kanikovszki felé, hozzám a nagyon nagy munkában a vendége középső védője, de aztán utána most már jön a felszabadítás, Dibusz Déneshez kerül hátra a labda. Ha már Trabzonspor azért gyorsan, és ha már Ferencváros, még egy adalék hozzá. Szóval van a Trabzonspor női csapatának magyar játékosa, pont a Fraditól szerződtették Zágonyi Barbarát, és ha már a Fradi női csapata, sajnos ők nem jártak sikerrel, nemrég fejeződött be a PAOK elleni BL selejtezője az FTC Telekom női csapatának. Hosszabbítás után vereséget szenvedett Albert Flórián együttese, de még nincs minden veszve, a lányoknál más jellegű a lebonyolítás, mint a fiúknál ott szombaton. Lesz még egy, mondjuk úgy, egy vigaszági mérkőzés, amit ha megnyer a csapat, akkor a második számú sorozatban, amit itt a fiúknál Európa Ligának hívnak, azt az Európa Kupának ott folytathatja. 7. perc a mérkőzésen, itt a Grupa Arénában nincs gól, sőt igazán helyzet sem, és ez maradjon is így, mert most éppen egy indítás jött volna Ismail felé, Osváthnak kellett gépészkednie és figyelnie, de aztán végül is szabadrúgást kap, a mérkőzés játékvezetőjéről nem beszéltünk még egyedül, úgyhogy majd mindjárt megnevezem a spanyol úriembert, szóval szabadrúgást kapnak a vendégek, Javi Rojas dirigálja a mérkőzést, és spanyol segítői vannak, mi meglepő, az egyiket Rodrigueznek hívják, de természetesen, szóval mindenki spanyol, teljes spanyol stáb, aki a lényeg, ő bent Rojas sportás középen, ő fújta be. Tehát a szabadrúgás 8. perc a mérkőzésen, vendég szabadrúgás, a csapatkapitány Janzsa löbböli be a labdát, veszélyesen jött az, felszaladt a vérnyomása a kommentátornak is, meg a kapu mögött legalább egy ilyen, hát mennyien lehetnek, hogy 4000, 5000, menne tudja, 3-4, 5000 minimum, szóval ott így azért közösen emelkedett a vérnyomás, meg a pulzus, de elment az ívelés keresztbe a kapu előtt, szóval ez azt jelenti, hogy 7,5 perc telik el a mérkőzésből. A hangulatra nem lehet panasz, hiszen a lengyelek is szép számmal érkeztek, a ferencvárosi ultrák is megtöltik ugye a kapu mögötti szektorokat, úgyhogy tényleg akik a leghangosabban szurkolnak, ők komoly hangpárbajt vívnak a lelátón, a játékosok komoly csatában benne a pályán. Lévi átkeveredik a jobb oldalra, 8. perc, Lévi bal lábára teszi a labdát Korbu, 30 méterre, 25-re a kaputól Kanikovszki, nem sieti el az izraeli a dolgot, vissza Lévihez. Behúzódik saját kapuja, a saját 16-osa előterébe a Gurnyik Zabzsa, aztán jön egy előre vágott labda, és ebből Rámákersz indul meg. Rámákersz kidobja balra, Jusuf laposan középre, Zsozef elől jön a mentés. Hölgyek, urak, 8 perc, 20 másodperc telik el. Mindenki a Gurnyik Zabzsa tér felén Dibusz kivételével 0-0-nál.
3: És ha már a spanyol játékvezető, hát a spanyolok hozzászokottak ez az időjáráshoz, mi kevésbé egészen elképesztő meleg van, de hát nyilván ezt senkinek nem kell mondani, azt hiszem, hogy a hőmérséklet továbbra is a 36-37 fok lehet, és az egyik lámpa egyébként kialudt pont ott, ahol a Ferencváros épp most támadást vezet. Kádu az, aki beíveli a labdát Jozef felé.
4: Bocsánat, ez nem az egyik lámpa, ez az egyik térfélnyi lámpa, tehát konkrétan igen, a lengyelek tér felé lévő összes LED megadta magát itt a 32 fokban 32. este 8:30-kor.
3: Hát igen, a páratartalomban nem is tudom mennyi lehet egyébként, de egészen elképesztő. No hát ez nem tudom mennyire kedvez a Ferencvárosnak, vagy nem. Egy biztos, hogy ahogy Kornél is mondta, egy térfélnyi lámpa most lekapcsolódott, ahol pont Kadu vezeti a labdát, aztán pedig Gomeznek teszi hátra, és Rámelkez az, aki próbál kicsit irányítani, és nem is azért pedig elkérni középen a labdát, széttárja a kezét, egyelőre nem kapja meg, egy picit most visszavett mind a két csapat, eddig egészen hajtós volt a mérkőzés, most egy kicsit lassítanak, lévő, aki forog, Zekerjesszel kapja vissza, és ez szabálytalan volt, én úgy gondolom, és most fújja vissza a játékvezető, előnyszabályt adott, és meg is születik a mérkőzés első sárga lapja, amit a lengyel Janzsa kap, ha jól láttam.
4: Szerintem hosszám, de nem akarok veled vitatkozni.
3: Hát nagyon kíváncsi vagyok, egy biztos a sárga lap volt.
4: Igen, az biztos, ez biztos. A fél homályban hosszám lett a megfejtés.
3: Hosszám a 20-as előkapja a sárga lapot, és akkor a 10. percben, amikor Ferencváros, Gurnik Zsabzse, 0-0 az állás, érkezett egy egészen komoly, eszélyes erőre szabadrugás, vagy Lévi, vagy Kanikovszki fog elrugni.
4: Méghozzá Kanikovszki jobban, vagy Lévi ballal, ez tehát itt a nagyon nagy kérdés, úgyhogy kereken 10 perc telik el a mérkőzésből, Lévi otthagyja, ez Kanikovszki labdája lesz. Középen a népsűrűség természetesen óriási, nagyjából a 11-es pont magassága a leshatár, ezt húzták meg a lengyel csapatvédői. Kanikovszki igazít egyet a szerelésén, és aztán várja, hogy jöjjön a jel Rohásztól, aki középen rendezkedik és próbál rendet tartani a lengyel 16-oson belül. Na most jöhet a szabadrúgás. Kanikovszki nem lesz ívelés, hanem Osváthoz teszi. Mi lesz a figura? Osváth löbböli be. Ott a visszafejelt labda, Jusuf éles szögből! A bal összekötő helyén kapja Jusuf a labdát, tol egyet rajta befelé, és az ötös csücskéről jön egy kísérlet a bal alsót keresni, elmegy végül a kapu előtt keresztbe, az első veszélyes helyzet a 11. percben Jusuf neve előtt, vagy Jusuf nevéhez köthetően marad azonban a 0-0.
3: Bizony, nagyon, ez az első legkomolyabb lehetőség a mérkőzésen, és akkor hát szépen lassan Schulze az, aki leteszi a labdát, és megvárja, míg felérnek a társa, mert ő mindenkit fölzavart, úgyhogy lassan az utolsó ember majd Janicki lesz, aki egyébként már a felezőnél van, és a játékosok a pálya bal oldalára tolódnak, érkezik is a labda, ott Prekop szeretné lefejelni, több-kevesebb sikerrel, Kamakers jobb ütemben ugrott fel, és sikerült kifejelni oldalra a labdát, így tehát bedobása jöhet majd. A lengyel együttes Jenzse az, aki a kezébe vette a labdát, és hátra szerette volna dobni, de Lenny Joseph egyelőre jól fedezi mind a két játékost. Hosszamát és Janickit is, na most bedobta, és most kerül vissza oldalra, sőt, nagyon pontatlanul, nagyon remek volt a Ferencváros letámadása, és akkor jöhet már is a zöldvér együttes. A vendégek térfeléről egy bedobással Osváth az, aki kocog a lengyel kispadhoz is felveszi a labdát, és majd be fogja dobni azt a 12. perc végén, a 13. is megkezdődik továbbra, és 0-0 az állás, és megkapja jobb oldalt Zekeriessen a labdát, két lengyel játékos gyűrűjében sikerül a labdát átfűzni, de saját magát nem tudta, hiszen jól fedezték őt, a labda pedig megint kikerül oldalra, de meg sem várják, hogy elhagyja teljesen játékteret, már azonnal bedobta a labdát Osváth, szemfüles volt, ahol lengyelek is figyelték, hogy hol van, mi történik. Az történik most, hogy 12,5 perc telik el a találkozóból, és jön a mérkőzés első sarokrugása, amit a Ferencváros végezhet el.
4: És akkor a szokásos forgatókönyv, ha pontrúgás, Lévi vagy Kanikovszki, mind a ketten ott vannak, ez most úgy tűnik, hogy Lévi lesz majd, méghozzá, ha direktből, vagy direkt egyből szándék, vagy ugyanabból a szándékból, csak kikecvergek belőle, szóval, hogyha egyből íveli középre, akkor Lévi lesz egyébként kiszögletni, Kanikovszki is jó megoldás lehet. Lévi egyből a rövidre jön, ott a fejes, és ide-oda pattog a labda! Aztán már mit mutat a spanyol spori? Azt mutatja, hogy az ide-oda pattogás előtt már kim volt, és ezek szerint Jusuf, amikor fejelhetett, akkor úgy fejelt, hogy az alapvonalon túlról fejelte már vissza a labdát. 14. perc a mérkőzésen, ez azt jelenti, hogy lassan negyed óra telik el. Vukovics Lászlóhoz egy gyors kérdés a stúdióba, hogy tetszik az első, majd csak negyed óra, Laci.
2: A Ferencváros kezdi átvenni az irányítást, a lengyelek az elején bátran kezdtek, de utána a Fradi abszolút fölénybe került, most már a pontrugások után is. Jusuf rossz döntést hozott az előbb, mert se lövése beadás nem volt abból a nagy lehetőségből, oda lett a szituáció. A Gurnik egyébként lengyelül bányász jelent, és bányászlábbát kapott Dibusz Dénes a mérkőzés előtt, ez egy nagyon szép gesztus, jó szerencsét, ezt jelenti.
4: Jó szerencsét, hajrá bányász, ugye szokták mondani. Hát a Fradi az nem bányász csapat, úgyhogy a bányász csapat itt ezek szerint az ellenfél meg mármennyire is bányász, ne bányászon sok sikert a mai este.
3: A lengyelek közül egyébként Urbánszki az, aki a legértékesebb játékos, aki most a pályán van, 2,1 millió euróval, nem túl sok mindent láthattunk egyik tőle, de eddig örülünk is neki. Viszont most jelhetünk egy bedobást a Ferencváros térfelén, közel a szögletzászlóhoz, és ott kell majd figyelni, Lenny Joseph azért előmaradt, ha esetleg ott meg lehetne futni a lengyeleket, annak örülne, a játékvezető pedig már belefújt a sípelybe, hogy tessék elvégezni a bedobást, a bedobás pedig kipattogott Jusufról, úgyhogy jöhet majd még egy lengyel pardobás, elkérni a labdát Dimi, egy-két indulócsát láthattunk tőle, de nem ő kapta meg, hanem Urbánszki. Aztán pedig már vissza is kerül a labda a Ferencvároshoz, Kanikovszki az, aki remekül vette el ott a lengyelektől, és szeretné onnan kihozni, és mit sikerül kiharcolni belőle. Egy pardobás, ugye jöhet majd a bedobásra a Ferencváros, akkor amikor megkezdődik lassan-lassan a 16. perc, és mindössze egy olyan komolyabb lehetőség volt Jusuftól, akkor a Vukovics és László mondta, hogy se nem lövés, se nem beadás, de azért ennél komolyabb lehetőség még nem volt a mérkőzésen, sőt, de hogy ne lett volna, az egyik szögletrugásban volt egy komoly fejese a Ferencvárosnak, úgyhogy volt ennél komolyabb lehetőség, és most pedig a lengyelek építkeznek, egy támadás fognak megkomponálni, de nem sikerült, ezt a labdát pedig már elhozná a Ferencváros, és Zakari Esze megkapja a jobb oldalt. Jó az indítás előre Jusufnak, aztán pedig már Osrátnak kezdhetni a lábát, de ez nagyon-nagyon hosszú indítás. Föl kell jönni, le kell támadni a lengyeleket, és akkor a labdát kell szerezni, mondom én. Ki tudja, Borbély Balázsos mit gondol? Mi pedig azt gondoljuk, azt látjuk, azt mondjuk, hogy az állás továbbra is 0-0 a 16. perc közepén.
4: Vendégbedobás jöhet majd. Janzsa a csapatkapitány végezt el. Rámákerc tessékeli alrébb prekopot. Rámákercről megy ki a labda, úgyhogy a labda a vendégcsapaté. El is végezte Gornyik Zsabzsa a bedobást. Gomez. Kanikovszki a kezdőkörben. Nincs társ egyelőre, aki ezt tehetné. Aztán Korbu mozog tisztára Osvát, majd csak a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál belőbeli a labdát a 16-oson belülre, Zakari Esze középre, Kanikovszki! 17. perc, na ez volt a meccs helyzete eddig. Osvát előre löbből egy labdát, Zakari Essen bepasszolja a jobb oldalról, Kanikovszki meg mennyi lehetett, az 12 méterről jobban a bal alsót célozza. Óriási helyzet, Fradi helyzet, Kanikovszki lövése azonban mellé megy, marad a 0-0.
3: Vukovics László azért megkérdezni egy szóra, hogy mi lett volna, hogyha átengedi a bal lábára ezt az ittszert, ezt a lövést, mert akkor lehet, hogy más lett volna a forgatókönyv.
2: Kanikovszki egy nagy nyereség a Fradinak, remek futballista, a védekezésben, támadásban is kiveszi a részét, de jogos a kérdés, ballal is lőhette volna, de ez, hogy jobban lőtte, ettől még gól lehetett volna, tulajdonképpen egy méter tévedett, de maga a támadás nagyon szép volt.
3: Közben egyébként Lévi próbálkozott nagyjából 20 méterről egy lövéssel, és hát Hosszema az, aki egészen csúnyán belenézett ebbe a lövésbe, és hát a földre került, úgyhogy őt ápolni kell. Most 18. percben vagyunk, és azt gondolom, adjuk vissza Vukovics Lászlónak a szót, és egy picit elemezzük itt a mérkőzést, hogy azt látjuk, kaptuk a Fradytól, amit vártunk, Laci?
2: Igen, igen, eddig a Ferencváros nagyon jó uralja a mérkőzést. Hátulról megnyerik a párharcokat a védőink, mindig nálunk a labda, egyből tudunk visszatámadni. Kanikovszki nagyon jól játszik, Osvát is bátran jön fölfele, és a mostani Fradiba, így az átalakult rendszerbe gondolom, mert eddig ugye három belső védő volt, a négy védős rendszerbe, Kádu az, aki szerintem nagyon kellemes meglepetés, nagyon jól játszik az előrejátékban, nagyon jól be tudja venni őt a Fradi, egy az egyben le tud venni embereket, és az óriási segítség a középpályának, meg a csatársornak, mert akkor avval, hogy levettél egy embert, ki tudod játszani végig beadó pozícióig a szituációt, és onnan jöhetnek veszélyes beadások. A lengyel csapat nagyon meg van fogva, a Fradinak most ebben a periódusban jól lenne gólt szerezni, mert egyértelműen uralja a mérkőzést.
4: Majd csak 60%-ban a labda a Fradinál, három kísérlet, a zöld-fehérektől nincs próbálkozás, nem, hogy kaput eltaláló, egyáltalán nincs próbálkozás a vendégeknél, ez maradjon is így. Egy jó darabig, ha lehet kérni. A labda a Ferencvárosnál, Rámákersz a Gurnyik Zabzsa térfelének közepén, Zakari Eszent választja, ő meg Osváthoz teszi, Osvát meg kiharcol, egy darab bedobást, a szöglet zászló egy picit megtréfálta most a Fradit, a labda nem a szöglet irányába pattant, hanem bedobásra. Gyorsan elvégezték a zöldfehérek, úgyhogy Rámákersz most már a labdával. Gomez teljesen tisztán, pont a kezdőkörben, a kezdőrúgó pontnál. Gomez térül, fordul, Rámákerszel az összjáték, magabiztosnak, határozottnak tűnik a Ferencváros, és úgy meghallgatnék egyszer egy elemzést arról, hogy ugyanezek a játékosok, akik most magabiztosak, határozottak, és nyomást gyakorolnak a lengyel bajnokság ezüstérmesére, az előző bajnokság ezüstérmesére, most ők vajon mitől játszanak teljesen homlok egyenes máshogy a Vasas ellen, hogyha hétvégét írunk. A költői kérdésre nem most kapjuk meg a választ, arra viszont igen, hogy némi nemű légmozgás segít egy picit a túlélést elősegíteni itt a Grupa Arénában. Kadu, Jusuffal az összjáték, 20. perc a mérkőzésen, nincs gól, ferencvárosi lehetőségek egyelőre, a labda Fradi lábakon jár, jobbról balra, most éppen balról jobbra, Zakari Essen teheti középre egy csel után, de nem teszi, csak most laposan Korbuhoz. Korbu lövéssel lepattan a blokkról, Dietz volt az, aki jól védekezett. Kadu és Yusuf nagyon élnek a bal oldalon. Most éppen Kadu kapja vissza a labdát, hát ha ki tud harcolni, mondjuk egy szögletet. Kadu nem, azért a vér nem válik vízzé, a brazilos vér ott volt, egyből köténnyel próbálkozott. Igaz, hogy nem tudott kiharcolni belőle végül egy szögletet, mert hogy a túlerő legyőzte, de Üssekavics ezért a köténnyel, én azt mondom, hogy most per pillanat megérte. Kereke 20 perc után Fradi Zsabzse 0-0.
3: Hányszor hallottam ezt, hogy a vér nem válik vízzé, és pedig nem.
4: Nem. Határozottan nem.
3: Schulze az, aki leteszi a labdát, szeretné elvégezni a kirúgást, meg is tette azt, és Hacek az, akinek kicsibe kell továbbítania Dietznek. Dietz visszalépett, de hát ez eddig tartott, mert jó volt a Ferencváros letámadása, és Lévi az, aki cselezget már, továbbítja a labdát a bal oldalt feltűnő Kanikovszkinak. Kanikovszki beteszi, ott nincs érkező játékos, vagyis ha volt is, Zakariessen, neki ez nagyon rövid, ott kijött a kapujából Schulze, és már játékba is dobta a labdát. Ismael az, aki visszalép, meg is kapja azt, és a balról jobb oldalra teréli át, viszi át a labdát, miközben lemaradt egy lengyel játékos, szerintem Dietz az, aki itt előttünk fekszik, de azt mondta a játékvezető, hogy mehet tovább, hiszen a lengyeleknél van a labda. Most egy kicsit összekaparta magát, egyébként Janzsa az, a lengyelek bal hátvédje, és mutatja most, hogy mehet, mert Dimi megállt egy pillanatra a pálya túloldalán, a pálya jobb oldalán, aztán pedig most már mehet az adogatás, és jön fel most már a Ferencváros is. Yusuf az, aki letámadja a jobb oldalt, Sacseket. Egyelőre tovább tudják adni a labdát Diminek. A fiatal francia játékos most egyelőre cselezget, aztán Yusuf is odalép, Gomez is. Mi lesz ebből? Kimegy a labda, szerintem a lengyel játékosról bizony, aki francia. Dimiről ment ki a labda, és akkor jöhet majd egy bedobásra a Ferencváros. Elképesztően jó nyomást helyeznek a zöldfehér játékosok a lengyelekre, nem igazán tudják kihozni a labdát, ha picit tudják maguknál tartani, akkor is nagyjából egy szűk fél perc után már jön egy hiba, és visszakerül a zöldfehérekhez a labda. Most, mint például Korbu, az, aki megkapja egy-két csel után, már mehet is vissza a Gomeznek a labda, egyelőre a Ferencváros még a saját tér felén, a 23. perc kezdetén pedig továbbra is 0-0 az állás.
4: Hamarosan jön majd vélhetően a frissítő szünet, mert hogy tényleg elképesztő a hőség. Két játékos is a felezővonalnál a földön. A kicsi a rakás játékot megelégelte a spanyol Spori, és azt a döntést hozza, hogy a vendégek jöhetnek majd szabadrúgással, és akkor most lehet áttevődni a játéknak, vagy most tevődik át a játék a Ferencváros térfelére. Hosszá ma ő kapta a meccs eddigi egyetlen sárga lapját, kidobja a labdát a bal oldalra, Ismahil az, aki beteszi középre. Kanikovszki megszerezte, Lévi a megszerzett labdával már a Gurnyik Zsabzse tér felén. Lévi bevezeti középre a bal lábán a labda, Lévi várná a társakat, Kanikovszki ért fel a támadással. Zakariessen az lövőhelyzet, 16-ról megpattan, Osvát előtt még a lehetőség, ott van közé. József! Egy méterről kettővel mellé, nem hiszem el! Atyaig, mekkora helyzet a 24. percben! Egy jobb oldalról középre tett labda, Osvát élesen középre, és talán mintha egy picit meglepte volna Józsefet, hogy eljutott hozzá, ott állt a kapu torkában, és jobb belsővel kipasszolja az alapvonalon túlra. Hol rontott, mit hibázott el József, vagy mi volt itt a gond Vukovics László?
2: Hát kezdjük a pozitívummal, hogy gyönyörű támadás volt. Lévi rávitte a falra a labdát, visszajátszott a Kanikovszkinak, ütembe tette Zakariessen elé, a lövését blokkolták, és Osvát gyönyörű beadás, egy picit megpattant a lengyel védőn, de ettől még Józsefnek azért 3 méterről illett volna berúgni, de ő az a játékos, aki eddig viszi a Fradit a hátán. Nem a mai mérkőzésről beszélek, hanem az eddigiekről. Olyan formában van, hogy szerintem lesz még helyzete, és reméljük, hogy be fogja rúgni.
3: Szép fokozatosan kapcsolnak ki egyébként a világítások itt a Grupa Marénában. Most már a lengyel kapu mögött is kikapcsolódott, egy kihunyt egy kis fény. Nem vagyok benne biztos, hogy ez korábban is ilyen sötét volt, vagyis nem volt benne fény. Egy biztos, hogy egyébként az elmúlt évek legismertebb játékos a lengyel csapatnak Lukasz Podolski volt, aki gyerekkora óta Gurnyik szurkolója, közben kialakulóban van egy helyzet, ami eddig tartott, mármint Ferencváros, mert Lenni József nem érte el ezt a labdát, szóval a Gurni szurkolója volt, és a 2014-es világbajnok német támadó nem csak itt fejezte be pályafutását, hanem 2026-ban a klub többségi tulajdonosa is lett. Hát azért ez nem akármilyen sztori egyébként, és az is nagy sztori, hogy Schulze nem nagyon sietél a kirúgásokat, és hiába szól például most Corbu a spanyol játékvezetőnek, hogy tessék már rászólni, nem igazán törődik ő sem vele. És most szól neki, hogy tessék elvégezni a kirúgást, és akkor most az a forgatókönyv van, hogy ismét balra tolódnak a játékosok, már mindenki majdnem elhagyta a térfeled, aztán jönnek is vissza, hiszen már majdnem a Ferencvárosi labda, sőt a Ferencvárosi labda, mert a Kanikowski hátra tette Gomeznek, ő pedig azonnal a bal oldalra Kadunak, és ez lehetne menni, mert hogy Kadu előtt van lehetőség, van terület, vele szemben Sadilek egyelőre, egy lengyel játékos, aztán pedig Kadu visszaadja Kanikowskinak a labdát, elkérné Corbu, egyelőre nem kapja meg, Corbu inkább Kadunak adja, aztán pedig Yusuf a labda útja, Ferencváros tehát már a lengyelek térfelén, a pálya bal oldalán, a 16-os csücskénél, nagyszerű csel után Yusuf fölnéz, belövi, jó volt az elképzelés, de jól zárt oda Janicki, és ebből jöhet majd egy bedobás a 26. perc legvégén, Ferencváros, Gurnyik, Zabzse, 0-0 az állás, és jöhet akkor a hidratációs szület, amit nem régében is mondott német Kornél kollégám. Mi pedig akkor szintén hidratáljuk szerintem, és menjünk Bukovics Lászlóhoz, egy picit elemez kérlek, Laci.
2: Nagyon nagy kár, hogy ebbe az első 23 percben, ugye megszoktuk, hogy most már 4-4-ből áll így a futballmérkőzés a világbajnokság óta, hogy nem szerezte meg a Ferencváros a vezetést. Ökölvívó nyelven döntő fölénybe volt a Fradi ebbe a 23 percbe. Nagyon jól játszik a csapat, német Kornélnak jogos a kérdése, hogyha itt tud játszani, akkor mi történt a Vasas ellen. A Pax az egy külön mérkőzés, ott 9 helyen megváltozott a csapat, de beszéljünk a mai mérkőzésről. Nagyon jó egyéni teljesítményeket látunk eddig a Ferencvárosnál. Ezekből is kiemelkedik eddig Kadu játéka és Kanikowski, akik rendkívül sokat tesznek hozzá. Hátulról egy az egybe levesznek embereket, Kanikowski úgy játszik át csapatrészeket pillanat alatt nagyon jó passzal, hogy egyből helyzetbe hozza a társát. A széleken tudunk bontani, Osvátot is ide tudom venni, aki gyönyörű beadást adott, amit Lenny Joseph ugye közvetlen közelről mellé rugott. A lengyeleknek egy pontrugásuk volt, az egyébként veszélyesen csavarodott be, de ha eltalálták volna fejjel, az les lett volna, mert mi láttuk itt a visszajátszást. Ezen kívül egyetlen helyzete sincs, meg sem tudják tartani a labdát a Gurnik Zsabzse játékosai. A Ferencváros pedig, ha ezt tudja folytatni, akkor nagyon jó esélye van arra, hogy megszerzi a vezetést. Csak hát a futballnak vannak periódusai a mérkőzésnek, amikor ha ennyire jól megy a játék, akkor azt meg kell koronázni góllal. Tehát a Fradinak mindenképpen, hány olyat láttunk a világbajnokságon, hogy az ivószünet után megváltozott a játék. Én nagyon remélem, hogy most nem ez a forgatókönyv lesz, de a legjobb példa például az Újpest hétvégi mérkőzése, ahol a Debrecen 3-0-ra vezetett volna már az első 20 percbe, utána 1-0 maradt, a ivószünet után meg tudjuk, hogy mi lett a végeredmény, 4-2-re az Újpest nyert, egy olyan meccs, hogy semmi köze nem volt addig hozzá.
4: Slön világosság, ha már a változásokról beszélünk, visszakapcsolódtak a reflektorok a Grupa Marénában, egészen más megvilágításban helyeztük a dolgokat, szószoros értelmében. Itt
3: egy új mérkőzés kezdődik.
4: Igen, puffogtathatunk még hasonló nagyszerű közhelyeket, az ellenben 100%-ig biztos, hogy a Ferencváros áll a labda, és reméljük, hogy nem lesz semmiféle változás, ami a játék képét illeti, mert tényleg fölényben volt a Fradi az első percektől kezdve, mezőny fölényben, viszont ebből a mezőny fölényből egyelőre konkrét kézzelfogható haszon, ami gól formájában jelentkezne, nem valósult meg. Osvát, Zakariasennel az összjáték. Nem csak a bal oldalon a Kadu Yusuf kettős, hanem az Osvát Zakariasen kettős is nagyon él, és aztán a spanyol játékvezető most szabadrúgást ítél. Urbánszki, hát ha már Andris hiányolta, hogy hol van a vendégek legértékesebb játékosa, itt van, látjuk, fölvágott egy Ferencvárosit, ez pedig lehetőséget teremt arra, hogy akkor jöjjön a szokásos forgatókönyv Lévi ballal, vagy Kanikowski jobbal.
3: Izgatottan várjuk a 29. perc végén, lassan megkezdődik a 30. perc is, amikor jöhet majd tehát a Ferencváros szabadrugás, a spanyol játékvezető engedélyt adott, Lévi és Kanikowski is ott állt tehát a labda mögött, és jön Lévi ballábas szabadrugása, jól tekeredik, fejelni nem sikerült, Corbu ellövi, ez lecsapódik, ebből nem volt semmi, aztán pedig Ismail szabadított fel, de ott Kadu állt, ő pedig egészen hátra teszi Dibuszhoz, a kapusnak, aki egészen pontosan nagyjából a kapuját olyan 35 méterre helyezkedett, és úgy lőtte fel bal oldalra Yusuf felé a labdát, Yusuf nem tudta lefejelni Ferencvárosi játékoshoz, most pedig Gomez futott át meg majdnem, de viszont baj van, mert Ismail már a 16-oson belül, jó a csel! Mi lesz ebből? A hosszú oldalra teszi a labdát, Dimi ellövi, fölé ment. Ez volt az első legkomolyabb lengyel lehetőség a 30. perc legvégén. Dimi nagyon-nagyon üresen érkezett a pálya jobb oldalán, kicsit szétesett a Ferencváros védelme, talán ott nem zárt vissza Lévi, de nem szeretném nyilván egy játékos ráhúzni. Szerencsére nem találta jól a labdát, a hosszú fölsőt kereste, de nem találta meg. Dibusz viszont megtalálta most a labdát, és már el is végezheti nem sokára a kirúgást.
4: Az első Gurnyik Zabzse helyzet. Kukovics László meg nem véletlenül ül benne a stúdióban, mert hogy azonnal ráérzett, hogy az ivószünet után lehet ebben a meccsben fordulat. Sajnos most jól érzi, illetve nem sajnos, illetve nem szóval, tehát nem most érzett rá jól, hanem máskor is jól rá szokott érezni, csak sajnos, hogy most igaza lett ilyen szempontból. Aztán Zakariasen szerez labdát az ellenfél tér felén, de kint volt már sajnos, mutatja az asszisztens Alfredo Rodriguez Moreno, úgyhogy vendégbedobás jön majd. Negyed óra van hátra a rendes játékidőből, plusz természetesen jön legalább 3 perc, 2-3 perc hosszabbítás, ugye az ivószünet miatt, úgyhogy ott tartunk, hogy negyed óra mindent egybevetve, szűkbő negyed óra, kinek hogy tetszik jobban a megfogalmazás. Az biztos, hogy Janzsa kezében a labda, a vendégek csapatkapitánya hátrafelé teszi, méghozzá Hosema, az, akit próbál zavarni, Lenny Zsozef minimális sikerrel teszi mindezt, aztán Schulze most már a vendégek kapusa, Urbánszkit találja meg. Nagy a tét egyébként, azért az érződik, hogy egyik csapat sem akart ugye ajtóstól rontani a házba, de a Fradi hazai pályán egyértelműen mezőnyfölényben és törekszik arra, hogy előnnyel utazzon a jövő hét csütörtöki visszavágóra majd. A hétvégén nem játszik bajnoki meccset, a Ferencváros együttese a Győr érkezett volna ellenfélként, viszont egy másik csapat érkezik, ők nem zöldfehérek, hanem valaha lilafehérek voltak, most már inkább csak fehérek, Ausztriában edzőtáboroznak, és Real Madridnak hívják őket. Na de ez egy másik külön történet, az biztos, hogy most 32 perc telik el Keleken a meccsből, és 0-0-nál Lévi a kezdőkörben eladja a labdát.
3: Nagy hiba lehet ebből, figyelni kell hátul, mert hogy már Dimi az, aki ostromolná a Ferencváros kapuját, és jól visszatett labda, Urbánszki ellövi, oj, fölé ment. Ha egy picit jobban találja el, ez komolyabb lehetőség is lehetett volna. Szerencsére ebben nem lett nagyobb probléma. Azért Lévi kapja most itt az oldal Borbé Balázstól lent a kispadnál. A pálya széléről az instrukciókat, hogy azért kicsit oda kéne figyelni. És próbálja pörgetni Lévit Borbé Balázs vezetőedző, az kirúgás pedig már elvégezték a zöldfehérek, Dibusznál a labda a 16-oson belül. Keresi, hogy kinek tudná adni, hát egyébként Zakariasre kérni elő, most integetett neki. Nem ő neki adja, hanem pálya közepére Lévinek, és akkor most jöhet a fordítás a jobb oldalra, nagy tempóval érkezik, Osvát kapja meg, előtte Ismail. Visszateszi inkább Rámelkersnek a labdát, megkapja most Osvát újra, ők játszanak össze ketten, és szintén ugyanaz a forgatókönyv, Rámelkersz pedig átforgatja bal oldalra, ez a jó döntés, mert hogy nagyon sok lengyel játékos ide tolódott a pálya bal oldalára. Kérdés, hogy melyik szemszögből nézzük, jelenleg most a pálya azon bal oldalán van, ahol a Ferencváros támad, és Kádu pedig egy cselt követően hozhatná befelé a labdát, jó beívelés, és ott egy tisztázás Hosemától, de a labda még mindig ott lett a Ferencváros előtt, Kádu tette volna be középre, de pontatlan volt ez. Schulze kezével landolt, a német kapus kezével landolt a labda, és ki is dobhatja majd, játékba teheti a labdát. 31. perc, 0-0 az állás.
4: Egy gyors kérdés, Vukovics Laci, a Zsebzse magától áll vissza és adja át a területet a Fradinak, vagy Fradi erőlteti rá az akaratát a lengyel csapatra?
2: Is, mind a kettő meglátás jó, mert a Fradi is jó játszik, ezért visszábszorul a lengyel csapat, ők szeretnének jönni, de nem tudnak annyira. Ha meg a Fradi átfut rajtuk, akkor kénytelnek visszaállni, viszont az ivószünet óta már kétszer meglódultak a lengyelek is, ezért lenne jó a Fradinak előbb-utóbb betalálni, hogy újra elveszítsék az önbizalmukat a lengyelek.
4: Jelen pillanatban viszont nem az önbizalmukat vesztették el, hanem a labdát veszik jobbra-balra, tehát azt sem vesztették el egyelőre. Hosema az, aki kérné, de nem ő kapja, hanem Schulze. Ez azt jelenti, hogy hátra kerül a Zsabzse kapusához a labda. Megint csak ugyanaz a forgatókönyv jöhetne, de aztán végül is a jobb oldalra kerül ki a labda. Sacsek nevét sokszor nem lehetett említeni egyelőre a meccsen, Schulzét annál többször. 35. perc a meccsen, a rendes játékidőből 10 perc, de most elveszítik a labdát a vendégek, szóval rendes játékidőből 10 perc, plusz ugye egy pici hosszabbítás, úgyhogy most jutunk el oda, hogy szűk negyed óra az első félidőből hátralévő idő. A hangulat, hogyha jobbra nézek, kiváló a vendégszektorban, ha balra nézek, szintén extra, az oldal lelátón meg nem lettek sokkal többen, mint a kezdés pillanatában. Kíváncsi vagyok a hivatalos nézőszámot, amikor kiírják majd, hogy mennyi lesz a gyakorlatban, de szerintem ez ilyen, hát erős jó indulattal 14-15 ezer ember egyébként. Kadu szerez labdát, ez sokkal fontosabb, hogy mi történik a pályán, mint sem, hogy én becsüsként funkcionáljak, és létszám ellenőrzést tartsak, vagy főleg népszámlálást. Kadu, beadás középre, egy lefejelt labda, Zakariasen, de már megmászta ellenfelét, ami ebben a sportágban szabálytalannak minősül. Nem Monteveresnek hívják, akit meg kell vászni, hanem Hosszemának, úgyhogy őt meg nem lehet csak úgy ledönteni a földre. Szabadrúgással jöhet, egy kirúgással felérő szabadrúgással a Gurnyik Zsebzse 0-0-nál.
3: A Gurnyik egyébként legnagyobb nemzetközi sikere, hogy 1970-ben bejutott a kupagyőztesek Európa kupa döntőjébe, ahol a Manchester City győzte le 2-1-re. Ez máig a lengyel klubfutball egyik legnagyobb európai eredménye. Hát ettől most egészen messze áll a Zsebzse csapata, és a Ferencváros kapujától is messze egyelőre, mert hogy az előretett labda, ez Osváth Attila lábában akad el, hop, Prekop pedig egészen keményen oda tett Osváthnak a bal lábára egyet, földön is marad, de már talpon van, lap ezért nem jár, a spanyol játékos figyelmezteti, semmi szükség nem volt erre a belépőre, és akkor tehát jöhet majd a szabadrugással a Ferencváros a saját tér felén, nem sietik el ők sem azért, a láb hagyott a tempó, az első 10 percben sokkal nagyobb ritmusa volt a mérkőzés, de nyilván állandó szakértőink is elmondják sokszor, hogy a mérkőzésnek nagyon sok hullámzása van. Ez most egy eléggé mély pont szerintem, de az előretett labda Elin Josephnek most sem jó. Aztán pedig már Zakariasen lép vissza, ez jó lehetett volna, de Dietz figyelt sajnos. Megpróbálja kihozni a lengyel együttes a labdát. Ismail jó az összjáték Jenzsával, ő pedig belövi keményen a labdát, ott pedig rámelkeztik a hasáról, pattant le a labda. Kalikovszki pedig remek csel utána, jobb oldalra fordítja a labdát Osváthoz, és jobbján pedig már elindul Zakariasen, de megtorpan, hiszen ment vele a lengyelek védője. Jó lehetett volna ez a forgatás. Nézzük meg a bal oldalt, Gomez, aztán pedig Kadu fogja lassan megkapni a labdát, ha jól látom, de nem, inkább megáll Gomez, és akkor a 38. percben most kapja meg Kadu a labdát.
4: Aztán vissza Gomezhez, ő a saját tér felé, mint ahogy Rámákersz is, saját tér felé, Borbély Balázs mutatja, hogy gyerünk, gyorsítsuk fel a játékot. Kanikovszki, Korbu, és akkor megint lábról lábra Borbély Balázs, meg kihordott egy infarktust az oldalvonal mellett, mert nem nagyon volt előre passzolási lehetőség, ott szerintem volt egy szabálytalanság, Osváth nem magától került a földre, ez viszont sajnos lehetőséget teremt a vendégek előtt, hogy megindulhatnak. Prekop sajnos helyzetben cselezi magát, Prekop helyzetben, nem mellé. Az első vendégszöglet jön majd a 38. percben, Prekop lehetősége. Vukovics László mikrofonját ki fogjuk kapcsolni, hogyha nekem így az ördögöt a falra festés rászólít arra, hogy az ivószünet után majd megfordul a játék, és jönnek előre a lengyelek, és természetesen megint igaza lett egyébként. Jön az első vendégszöglet a 39. percben a mérkőzésen, a fügykoncert ennek szól. Elképesztő húz meg, erez meg játék az ötösön belül. Na mi lesz a megfejtése? Rövidre, Dibusz! Veszélyesen pattogott, lemarad az egyik ferencvárosi, Zakariasen az, Dibusz pedig mutatja, hogy álljunk meg, mert Zakariasen az arcát fogja. Vukovics László, láttál-e bármit, ami arra utal, hogy Zakariasen ütést kaphatott, mert hogy még mindig lent van a földön a Ferencváros labdarúgója, Christopher Zakariasen.
2: Ami bejövő kép volt eddig, még nem láttuk, most talán mutatnak egy másik jelenetet, pillanat. Ellökte magától a játékos, amikor már elment a labda, akkor ellökte magától a játékos, de az arcát lökte meg, tehát két kézzel az arcát, de nem lesz kiállítás, mert nem ütés volt, hanem ilyen toló mozdulattal a földre lökte.
4: Na most ezt megnézném ugyanezt a játékvezető orra előtt egy mezőnyben lévő szituációnál, hogy ezt a toló mozdulatot is ugyanúgy elnézné-e, mint ahogy most ezt itt engedte tovább. Nyilván a válasz nem lenne ott, és abban az esetben, ami viszont ennél sokkal fontosabb, hogy Zakariasennek nincs sérülése. És a 40. percben jár a mérkőzés, méghozzá gól nélküli döntetlennél Ferencváros Gurnyik Zabzse. az Európa Liga harmadik selejtező körének. Budavágóján az első mérkőzésen 0-0 az állás. Vendég szabadrúgás jön, mert hogy földre került ott a vendégek egyik játékosa, talán, ha jól láttam, Sedileg, de nem is annak van jelentősége, hanem egy ilyen félfaultó szituációban úgy döntött a spanyol, hogy befújja a szabadrúgást. Úgyhogy Jan Zsamár azt nézi, hogy kinek ívelhetné föl a labdát. Ritka pillanatok egyike, mindenki a kérés mozog a Fradi térfelén, sőt 16-osának környékén.

0: 16-osán belülről, csak a 16-oson belül még csak most jött kijönni a Ferencváros, ami a labdát illeti. És Osvátnak nem adja oda rá Melkert, vissza Dibusznak. Az ott meleg lett volna, inkább fel is rúgta Dibusz Dénes, a Ferencváros csapatkapitánya a labdát. És sikerült visszafejelni a lengyeleknek. Urbánszki a 16-oson belül egy csell, az sok lesz úgy, még egy csell, ellövi, elj, megpattan, és fölé! Hű, ez nagyon-nagyon meleg volt, megint jó volt a befelé csell, és ezt nem csak tőle láttuk eddig, hanem már Ismailtól is láthattunk ilyet, és Prekoptól is. Ezek az első-második ütemben végrehajtott csellek sajnos ülnek a ferencvárosi védőkkel szemben. Szerencsére, hogy megint sikerült beleérni ebbe a lövésbe, és fölé szállt, de egyre-egyre nehezebb a lengyeleket kivédekezni, sokat lövés, és egyelőre még nem talált veszélyesen kaput egyik sem. Legyen így a szögletlés, ami 42. percen érkezik majd most.
1: A második lengyel szöglet, összességében a meccsen a harmadik sarokrúgás ez, és akkor majd most jöhet középre a labda. Az ötösön belül viszont Rohász kiszúrja, hogy valakik, tehát hogy kik, azt nehéz lenne megmondani, mert ott nincs olyan páros, aki ne húzná vonná a másikat. Egyedül Dibusz az, aki kimarad ebből a húz meg erez meg játékból. És most jöhet majd, akkor tehát a második lengyel szöglet. Dibusz az ötösön belül elüti a labdát. József összeszedheti, hát ha meg tud indulni, nem tud megindulni, mert hogy Janzsa fölvágja. Oké, hogy Janzsa elnézést kér, de hát ez egy olyan klasszikus taktikai szabálytalanság volt, amiért kellett volna talán, hogy villanjon egy szép sárga színű kártya. Ez most elmaradt, 42 perc, 42 másodperc telik el a mérkőzésből. Osvát légüres térbe, Jusuf nevét már régen lehetett említeni, nem is jutott el Jusufhoz a labda. Kadikovszki először felfejeli a mezőny legalacsonyabb játékosa a levegőbe a labdát, aztán talpon próbálná meg összeszedni, nem jár sikerrel, jönnek Urbánszki révén előre a vendégek, Korbu mellett pedig Urbánszki kerül a földre. Ajaj, vendég szabadrugás, kecsegtetőnek tűnő helyről, méghozzá a lengyelek szempontjából nézve, akkor a 16-os baloldali csücskéről nem sokkal messzebb van ez a ferencvárosi kispadhoz képest, sincs messze a labda, tehát hogy így tényleg ígéretes helyről jöhet majd egy szabadrugás. Janzsa már természetesen ott van, meg Urbánszki is ott van náluk, az a kérdés, hogy Urbánszki jobbal, vagy Janzsa ballal.
0: Bizony, és hát a 45. perc is lassan megkezdődik itt a találkozón, és ahogy korábban is mondtuk, egyre-egyre melegebb a helyzet ott hátul. Urbánszki az, aki betekeri a labdát, sikerül kifejelni, ott pedig már vigyázni kellene a 16-oson belül, legyen szabálytalan ott a ferencvárosi játékos, de már lesen állt ott, szerintem egyébként Dietz volt, nem, bocsánat, Sacek volt az, korábban német Kornél kollégám is mondta, hogy Sacseket nem igazán sokszor említettük a mérkőzésen, hát most épp lesen állt, úgyhogy sikerült ismét őt szóba hozni, Dibusz Dénes pedig már lerakja a labdát. Na, az a legfontosabb kérdés, hogy lesz-e gól az első félidőnek itt a legvégén. Nyilván ráadás az, hogy szóba került korábban is, egy 3-4 perc biztos, hogy lesz. Lenny Joseph dobta magát, visszafejelik a labdát Jusuf felé, Jusuf csúsztat, ott kéne lenni Lenny Josephnek, de ő a földön volt még akkor, hosszan már pedig hátra teszi most Schulze kapushoz, és ő pedig egészen fellövi előre. Gomeznek kell visszafejelni ez, jó lehet Zekariessennek, sőt, jó is. Tovább tett labda, Levi felé pedig pontatlan. Úgyhogy hátul Rámelkersznek kell szednie a lábát, hogy tudjon tisztázni, nagyszerű az átemelős csel. Aztán pedig Ismail elveszi tőle a továbbítás. Rekop felé nem jó szerencsére, úgyhogy ezzel pedig lehet menni Korbul. Kicsit növelni kéne a tempót, mert lemaradt jó néhány lengyel játékos. Korbul, Jusuf, ott meg lehet húzni. Sacek mellett, Jusuf megint, jó a csel, Jusuf. Nem tudja visszatenni, elcsúszik. Van ezt a földön fekve, belülrög egyet Sacek lábába. Hát ebben sokkal-sokkal több volt ebben a lehetőségben, ebben a támadásban. 0-0 maradt az állás egyelőre.
1: 3 perc lesz a hosszabbítás, ez menet közben kiderült, miközben a helyzet tett követte Andris, hogy hogyan is alakul a Ferencváros lehetősége. Jusuf föltápászkodik, vagyis az ellenfelének segít a földről föltápászkodni. Így lesz helyes a mondat. Fél perc közben eltelt jelzett 3 perces hosszabbításból. Hát ez a két csapat egyébként közel van egymáshoz, ez látszik. Ugye itt ez két részre lehet osztani. Az első félidőt a Fradi jól kezdett. Több lehetősége volt a zöldfehéreknek az ivószünet után maga.

0: Erre találta Zsabzse, ott meg a lengyeleknek volt több lehetősége. Összességében egyébként ez egy döntetlen szagú meccs egyelőre. Hát, ha változik még itt az első félidő ráadásában. 2 perc még van. Osváth lecsaphat egy labdára Janzsa mellett. Nem jár sikerrel. Aztán Janzsa ismételhet. De ő neki elég lesz a bedobás. Az sem sieti el. A vendég Cséká. Várná a társakat, hogy kihez tudja tenni. Osváth bedobásra cserél a Gurnyik Zsabzse együttese. Hát másfél perc van a jelzett 3-ból, ami még előttünk áll. Janzsa kezében a labda, és minden mezőnyjátékos a Fradi tér felén, Urbánszki. Őre is kellett rászólni, Andris, a te mikrofonodat is letekerjük, ő is egyre többet van játékban, és festedik nekem az ördögöt a falra. Urbánszki személyében, aki elkezdett egyre jobban futballozni, és éppen a jobb oldalon épül, szépül a Gurnyik Zsabzse támadása, eddig a pillanatig Yusuf is visszajön védekezni. Na, 1 perc a jelzett hosszabbításból.
1: Yusuf pedig előre vágja a labdát, és figyelni kell még a végén, ne hagyja a lába. Figyelem itt a ferencvárosi védelmét, de már Urbánszkiról beszéltünk, azért mondjuk el, az mindössze 21 éves játékos, a lengyel játékos, és hát megjárta már az olasz első osztályt, és a Bolognában játszott egy jó néhány évet, és a Bajnokok Ligájában is pályára lépett. 4 mérkőzés, ez nem túl sok, de 1 gólt lőtt az olasz első osztályban Urbánszki, és szűk fél perc van még hátra az első félidőnek a readásában. Ugye 3 perc volt a hosszabbítás, amit a spanyol játékvezetők felmutattak. Felmutatott a játékvezető, a tartalék játékvezető. Most pedig a bedobás követően eladja Levi a labdát. Aztán pedig harciasan vissza is szerzi. Na most okozunk egy meglepetést a végén. Levi elindul a pályára bal oldalából a jobb oldalra. Elesik a lábában, de még talpon. Aztán pedig Osváthnak teszi a labdát. Közben oldalra kapjuk a szelet.
0: Ez egy megbicsakló csel volt.
1: Igen, igen. Osváth, megáll a támadás, az a baj. Osváthoz került a labda, fölnézett, látta, hogy tolódtak a lengyelek. És itt a vége. A eseménydús, izgalmasat nem mondanám az első 45 percet. Voltak itt is. Aztán pedig voltak ott is, sajnos a lengyel oldalt is lehetősége, talán a Ferencvárosnál voltak a komolyabb lehetőségek. Mi pedig most szerintem negyed óra szünetre elmegyünk, és visszajövünk. De az állás most, 45 perc játékot követően Ferencváros, Gurnyik Zsabzse 0-0.
2: Jó Andrásnak és Németh Kornélnak köszönjük szépen. Bukovics László itt a stúdióban. Nincs gól egyelőre a mérkőzésen. Lehetne fordítva is.
3: De ettől függetlenül ez nem rossz mérkőzés, pláne a mi szempontunkból, ugye azért hangsúlyozom ki, hogy minden mérkőzés az elején kezdődik, mert a Ferencváros az első 22 percben rendkívül jó futballt mutatott be, akár 2-3 góllal is vezethetett volna. Kadu, Kanikovszki, Osváth, nagyon jó teljesítmények voltak. Nem történt meg az, hogy kihasználjuk a helyzeteket. Volt egy 100%-os helyzetünk is, ugye Lenny Joseph, aki eddig szállította a gólokat 3 méterről az üres kapu mellé rúgta a labdát, de reméljük, hogy lesz még lehetősége. Jött a megszokott ivószünet, amit a 104 meccses világbajnokságon megtanultunk, hogy hány és hány meccsen hozott fordulatot. Hát itt nem vártuk a fordulatot, de sajnos megtörtént, hogy a lengyeleknek is lett 2-3 helyzete az ivószünet után. Nem azt mondom, hogy döntetlen lenne a reális, de egyel vezethetne a Ferencváros, a teljes egész első fél időt egybeveszem, de az ivószünet változást hozott, a lengyelek is megmutatták, hogy azért nem rossz csapat, de a Fradi az első 20 percre alapozhat, ha így tud kijönni a második fél időben, akkor megnyeri a mérkőzést.
2: Van olyan játékos, aki kifelé hát nem azt mutatja a teljesítmény formájában, amit lehetne mondjuk, és elvárnak tőle a Fradi oldaláról?
3: A Fradiba, akiket kiemeltem, ők rendkívül jól futballoznak. Kanikovszki szerintem a mezőny legjobbja, mind a védekezésben, mind a támadásban. Ő csellel is le tud venni játékost, remekül passzol, jól olvassa a játékot. Kadu óriási nyereség, hogy megtalálta Borbély Balázs azon a poszton, mert sok jó játékosod van, de meg kell találni a posztokat, nem a 11 legjobb játékos fogja a legerősebb csapatot adni, hanem az, aki a leghatékonyabban tud együtt szerepelni, és ez, hogy Kadut odarakta, ez eddig főnyeremény a Ferencvárosnak. Zakaria szemben mindig benne van a gól, most is volt egy gólpassza, igaz az a gólpassza, amit berúgnak, de ott azt Kanikovszki mellé rúgta. Lenny Joseph életveszélyes, ma nem játszik annyira jól, de mivel ilyen szériája van a játékosnak, akkor őt úgyse fogják lecserélni, mert mindig benne van a gólszerzés lehetősége. Yusuf pedig bal oldalon játszik, ami ugye tudjuk, hogy ő csatár, ott szeret játszani, de onnan is jönnek veszélyes beadások, és hátul eddig a védelem stabil. Dibusznak eddig nem kellett védeni, de a lengyeleknek azért volt 2-3 veszélyes lehetőség.
2: Akkor egyelőre mindenkivel elégedett vagy.
3: Fradi részéről lehet mondani, hogy nem a vasas elleni formát hozzák.
2: A fél időben Ferencváros Gunik Zsabzse 0-0 a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének harmadik körében. Ez az első összecsapás. A pontos idő 21 óra 6 perc. Következnek a hírek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Biztonságban van az országi ivóvíz készlete, eloltották a tüzet Székesfehérvár határában, fokozódik a hőség. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, energiatároló kapacitásokról, hálózatfejlesztésről, szélenergiát és geotermikus energiát érintő beruházásokról van szó. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával kívánják megvalósítani. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Sólyog Tamás volt államfő mandátuma július 20-án szűnt meg az alaptörvény 17. módosításával. A Fidesz szerint felesleges köztársasági elnök választást tartani, mert az közjogilag érvénytelen, az utolsó legitim módon megválasztott államfőt Sólyog Tamásnak hívják. Teljes biztonságban van Magyarország ivóvíz készlete, stratégiai hiány nincs, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormány Facebook oldalára feltöltött videóban hangsúlyozta, megfelelő a készlet, az átmeneti akadozás oka, hogy kánikula idején megnövekszik a fogyasztás. A szóvivő azt kérte, senki se locsoljon ivóvízzel, ne azzal mossa az autóját, vagy töltse fel a medencét. Nem enged át több vizet Szlovákia a Duna magyarországi szakaszára. A szlovák környezetvédelmi miniszter közölte, nem tudják növelni a vízhozamot, mert az két napon belül vízhiányt okozna a szlovák oldalon. Tamás Terebe hangsúlyozta, Pozsony jelenleg átengedett mennyiséggel eleget tesz nemzetközi kötelezettségeinek. Eloltották a tüzet Székesfehérvár nyugati határában. A 8-as főút mellett keletkezett tarlótűz miatt a környék két utcájából 61 embert menekítettek ki, őket már visszaengedték otthonukba. Senki nem sérült meg, a kár azonban jelentős. Három zárt kerti ingatlan és egy tanya érintett. A MOL közeli üzemanyag telepét azonban sikerült megóvni a lángoktól.
4: Közlekedés.
5: Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Mocsa térségében betonelemek beemelése miatt lezárták a 77-es kilométernél a belső sávot. A munkavégzés mögött lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Aztán az 51-es főúton Solt térségében kigyulladt egy kis teherautó. A 92-es kilométernél félpályás forgalomkorlátozás mellett váltakozó irányban halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
4: Időjárás.
5: Holnap a gomoly felhők mellett többnyire napos idő lesz. A hőmérséklet éjszaka 17-23, napközben 36 és 42 fok között alakul. Péntek délután nyugat felől hideg front érkezik, néhány fokkal enyhül a kánikula. A Balaton 27, a Velencei tó és a Tisza tó 28 fokos.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 21 óra 10 perc, a műsorvezető Katona László, a Ferencváros Gornyik Zsabzse mérkőzés állása gól nélküli döntetlen. Az FTC már játszott egy mérkőzést, a női csapat egészen pontosan a Bajnokok Ligája selejtezőjében, az ellenfél pedig a PAOK csapata volt. A tudósító Német Kornél.
0: Dráma a magyar és a görög bajnok találkozásán a BL selejtezőben Ferencváros PAOK hosszabbítás után 2-3 a görögök jutottak tovább. Nem jól kezdődött a mérkőzés ferencvárosi szempontból, hiszen a görög bajnok és kupagyőztes PAOK együttese már a 6. percben megszerezte a vezetést Andrejevszka találatával. A Ferencváros kapusa Kostics rosszul mozdult ki a kapujából, ezt használta ki a vendégek támadója, aki szépen emelte át. Sokáig viszont nem örülhettek a vendégek, hiszen gyakorlatilag a középkezdésből egyenlített a Ferencváros együttese. A fiatal Gégény Petra adott középre a bal oldalról, Csányi Diana érkezett középen, aki 11-12 méterről laposan lőtt a bal alsó sarokba, hamar egyenlített át Albert Lórián csapata. A magyar bajnok és kupagyőztes zöldfehérek viszont megint csak hátrányba kerültek, méghozzá 17. percben egy jobboldali beadást követően. Nagyon-nagyon közelről volt eredményes Panayota Argiriu. Hiába volt óriási a hőség, folyamatosan jöttek a helyzetek egyik, illetve a másik oldalon. A 42. percben szögletből tudott egyenlíteni a Ferencváros, Csányi ívelését követően Kubaszova a rövid oldalról csúsztatott a hálóba, 2-2-vel vonultak tehát szünetre a csapatok. A fordulást követően megállt az ütőér a ferencvárosi szurkolók erejében, hiszen az 50. és az 51. percben is óriási görög lehetőségek jöttek. Előbb Gacsenika előtt ajtóablak helyzetben kapu mellé ment a labda, majd pedig egy hatalmas hazai védelmi hibát kihasználva Andrejevszka került helyzetbe, ő viszont a kapufát találta el. A 75. percben Kubaszova nagy lövésénél kellett bravúrt bemutatni a Neuhausnak, a PAOK kapusának, ezt követően viszont a rendes játékidőben más már nem történt, jöhetett a hosszabbítás, amelynek 3. percében Gacsenika kihagyhatatlan helyzetbe hozta Curceviszt, a cserejátékos pedig 3-2-re alakította az állást. A Fradi egyetlen helyzete a ráadásban Frajtovic szabadrúgása volt a 110. percben, ez viszont nem okozott gondot a PAOK kapusának. Ferencváros PAOK hosszabbítás után 2-3, ez azt jelenti, hogy Albert Lórián csapata a szombati napon a torna 3. helyért játszhat, ott pedig a tét a győztes számára az Európa kupába való átkerülés, a PAOK együttese pedig majd a torna döntőben a Bajnokok Ligája playoff megszerzésért a norvég Brann együttesével találkozik. Csányi Diana, a Ferencváros labdarúgója velem szemben, az arcodra van írva minden, amit én látok. A hallgatók nem ilyen volt ez a meccs, egy kicsit foglald össze, kérlek.
7: Hát hullámzó, azt gondolom, hogy nem jól kezdtük a mérkőzést. Sajnos az ellenfélek több helyzete volt, de utána sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe, ugye egyenlítettünk is. Utána is azt gondolom, hogy nagyon hullámzó volt, így periódusok volt, amikor ők voltak jobbak, volt, amikor mi. De összességében nagyon sok hibát vétettünk. Úgy gondolom, hogy a második fél időben is rengeteg labdát elszórtunk olyan helyeken, ahol nem volt rajtunk semmi nyomás. Ennek nem tudom, mi az oka. Talán ez ma egy ilyen nap volt, nem tudom, most csalódottak vagyunk, de koncentrálni kell a szombati mérkőzést, és ott mindent megtenni annak érdekében, hogy ott győztesként tudjunk kijönni.
0: Mennyire mutatja a csapat erejét, ennek az átalakuló csapatnak a majdani erejét, hogy kétszer is hátrányból tudtatok visszajönni. Ebből rögtön az első percekben kaptatok gólt, és a középkezdésbe jött az egyenlítés, de aztán még az első félidőben ugye újabb kapott gól, újabb egyenlítés, hogy aztán a második félidőben itt is, ott is legyenek helyzetek.
7: Azt gondolom, hogy még nagyon az út elején járunk, ugye nagyon átalakult a keretünk. Ehhez most idő kell, nyilván az meg kell szoknunk egymást mindenkinek, ez egy új szituáció teljesen. Úgyhogy úgy gondolom tényleg, hogy az út elején vagyunk, de dolgoznunk kell tovább.
0: Erről a leendő ellenféről, a Mitrovicáról van-e bármilyen információd? Nyilván most még nagyon friss a PAOK elleni élmény, de hogy a Brann nagyon simán verte ezt a koszovói csapatot.
7: Megmondom őszintén, jelenleg semmi információm nincs, ugye nem készültünk most még így a következő ellenfélre, úgyhogy jelenleg semmi.
0: Mennyire motivál, mit jelent a számodra, hogy folytathatjátok a nemzetközi kupában, ha szombaton sikerül a Mitrovicát legyőzni, ugye akkor az Európa Kupa első selejtező körébe kerültök?
7: Azt gondolom, hogy mindenkit motivál, természetesen szeretnénk Európa Ligát játszani, Európa Kupában játszani, úgyhogy a becsületünkért fogunk menni. Azt gondolom, hogy mindenki nevében beszélhetek. Addig most regenerálnunk kell, és a legjobban felkészülni arra a szombati mérkőzésre.
0: Isten ősz, hogy kötekedjek, 120 perc, 40 fokban lejátszott meccs után van még erőd eljutni az öltözőig? Mennyit vett ki belőled? Mert én mondom, látom az arcodat, de én ezt nem tudom szavakkal visszaadni, azt a kimerültséget, amit én most itt látok magammal szemben.
7: Hát azt gondolom, hogy mindenki, mindkét csapat, tényleg nagyon a végét jártuk már, azért nehéz 120 perc volt ilyen időben, ilyen körülmények mellett, azért egy 120 perc amúgy is megterhelő, de azt gondolom ma kétszer-háromszor olyan megterhelő volt.
0: Albert Flórián, a Ferencváros edzője velem szemben. Hosszabbítás után drámai küzdelemben 3-2-es PAOK győzelem. Mik az első gondolataid a meccset követően?
8: Hát az, hogy gyermetek hibákból kaptuk a gólt, tehát ez abszolút az edzőmérkőzések nem volt jellemző, hogy a két belső véde mennyire bizonytalan, de mind a kétszer vissza tudtunk jönni a meccsbe. A másik fél időben kaptunk egyfajta nyomást, amit tudtunk hárítani, utána viszont nekünk is voltak, tehát egy ilyen elég ilyen hektikus meccs volt. Tehát a végén már azt mondom, hogy nem is nagyon volt középpálya, hanem egy-egy passza, vagy egy-egy jó csellel át lehetett játszani. De le a kalappal a lányok előtt, tehát 40 fokba 120 percet játszani, és ráadásul most nekem borzasztó rövid a padom. Bemutatkozott 4 olyan kislány, akinek még életében még NB1-es bajnok is volt a lábában, nem az, hogy egy BL selejtező mérkőzés.
0: Összességében mi a legjobb szó, amivel ezt a meccset tudnád jellemezni? Mert a nagy hőség ellenére hatalmas lendülettel vetette bele magát mind a két csapat, amit mondtál a végén, ilyen óriási adok-kapok alakult ki. Tehát a rendes játékidő szerintem kifejezetten látványos és élvezetes volt, most az eredményt leszámítva. Van valamilyen egyjelződ vagy egy bővített mondatod erre a meccsre?
8: Nem, az, hogy minden meccsből lehet tanulni. Tehát ebből is kell tanulni, mert szombaton van még egy. Nekünk a célunk az, hogy egy meccset nyerjünk a csoportba. Jobb lett volna mai természetesen, akkor később csatlakozunk az Európa kupába. Nagyon bízom benne, hogy jó fog sikerülni ez a két nap a regenerációra, arra, hogy szombaton újból megmutathassuk, hogy azért van ebbe a csapatba, hiába mentek el játékosok. Azért a csapat magja úgy, ahogy megmaradt, és azért bízom benne, hogy szombaton nyerni tudunk.
0: Könnyebbnek tűnik a Mitrovica a szombati ellenfél első ránézése. Belenéztél az ő meccsükbe. Milyen meccsre számítasz? Azt most tudom, hogy még egyelőre nem térképeztétek fel teljes egészében, meg még nagyon friss az a mostani élmény.
8: Hát az a baj, hogy egy olyan Brann ellen játszottak, aki sorozatban benn van a Bajnokok Ligája 16 csapata között, tehát ott abból nem tudok sokat elemezni, mert majdnem 85-15 volt a labda birtoknál Sabran, tehát majdnem védekezett végig a Mitrovica. A másik fél időben elkezdtek rotálni, gondolom frissítettek a Brann is, illetve a Mitrovica is, és utána már, hogy mondjam, okosan lemeccselték a véget a Brann. Tehát, hogy nem tudom igazából milyen erőt képvisel, mert nem volt náluk a labda, nem tudtak semmit csinálni, annyira jó csapat az ellenfél.
2: 3-2-re nyert a PAOK, tehát a Ferencváros ellen hosszabbítás után a női labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjében, és hamarosan kezdődik a Ferencváros találkozója, az Európa Liga összecsapás, mégpedig az ellenféle Gornyik Zsabzse együttese. Kapcsolunk a Grupama Arénába, a két kommentátor, Jó András és Németh Kornél.
0: Jön a második játékrész, valóban másodpercek múlva, és a vendégegyüttes hozhatja majd játékba a labdát, vagy indíthatja útjára a labdát. Még egy utolsó utáni frissítés. Dimi az, aki kihasználta a lehetőséget az oldalvonal mellett. 0-0-ról megyünk tehát tovább, és egy picit én azt hiszem, hogy érdemes elmerülni, hogy mit mutatnak a számok az első félidő alapján, mert úgy foglaltuk össze, hogy ez egy X-es mérkőzés. Nos, 7 próbálkozás a Fradinál, 4 a vendégeknél. A hivatalos statisztika szerint egyik csapat sem találta el a kaput, viszont a manapság már egyre mérvadóbbnak tekinthető várható gól mutató, ez az úgynevezett XG, jelentősen a Fradi felé billen, 1,2 majd csak a Fradinál, és épp hogy a 0,5-öt eléri a vendégeknél, de hát ezek mind csak számok, és idézőben játék a szavakkal, vagy játék a számokkal, mert hogy a lényeg a nagy eredményjelzőn az az, hogy Ferencváros Gornyik Zabrze 0-0, és ami igazán még lényegesebb, hogy egy vendég beadással indul a második félidő. Csere nem volt egyik oldalon sem, Jusufnak kell összeszednie a labdát. Ugye történt változás a Fradi keretében, erről már Andris ejtett szót, Botka, illetve Kodró esetében, de hát van itt hiányzó Elton Akolace személyében, akiért állítólag hivatalos ajánlatot kapott a Ferencváros együttese, úgyhogy ő azért nincs a keretben, és könnyen lehet, hogy nem is lesz már a villámgyors szélső, a labda pedig Dibusznál, másfél perc eltelt a második félidőből, 0-0-nál a Fradi kapusánál a labda.
1: Igen, rengeteg mémet lehetett látni, hogy vajon Akolace miért nincs ugye a keretben, például volt olyan is, hogy személyzetnél volt, és hogy Akolace, de hogy ezért nem kerül be, mert ő megbukott, de hogy nyilván
0: ez,
1: nem.
0: Ez a késői óra ellenérés. Ez nagyon fájdalmas. Eléggé meleg van, Andris, kérlek.
1: Kádu felrúgja a jobb oldalra a labdát, Zekeri ezt nem tudja lefejelni. Most pedig Korbu az, aki aláfut egy picit, de rámelkez. Láthattuk már az első fél időben, és gyakran föllép a támadásra, most is így tett. Aztán pedig Kanikovszki teszi tovább a bal oldalra, Jusufhoz, azért Kanikovszki egész elképesztő, hogy mekkorát melózik. a mérkőzésen. Yusuf egy cselt követően most tudja betenni a labdát, ott a második hullámban pedig zöldfehérmezes játékos nem érkezett, csak sajnos lengyel játékos. Így tehát kiment a labda Diclábáról, de hát bedobásolját a Ferencváros. Kadu már el is végezte, Korbó elkérte középre a továbbítás, az összes játékos, összes mezőnyjátékos a lengyelek tér felén, de ez a visszatett labda rámelkeztek pontatlan. Egy induló csel Osváttól, nem ő kapja, hanem inkább Korbu. Aztán Kanikovszki elkérné a bal oldalt, vagy középen, azért mondtam bal oldalt, mert ő végül átkerült a labda a bal oldalra Kaduhoz. És most vissza Gomeznek, a saját tér felén áll a Ferencváros védője. És várja, hogy üres mozgás legyen, de egyelőre csak Korbut találja meg. Most ez a betett labda, ez jó, Kanikovszki, és ez Kadu mögé. Yusufot kereste Kanikovszki, vagy Korbu mögé, mert nem. Bocsánat, Kadu is most egyébként Yusufval pöröl, hogy jönni kellett volna, de Yusuf megállt, nem csatlakozott be a támadáshoz. Így tehát ebből nem lett komolyabb lehetőség, és gól sincs még a 49. percben a Ferencváros Gurnyik-Zábzsa mérkőzésen.
0: Oda-oda, Gruber, Kodró már melegítenek a Ferencváros együttesében. Vannak vendégjátékosok is, akik elindultak. Hát kíváncsian várom majd, hogy kinek szavaz bizalmat Borbé Balázs, mert itt például Daniel Arzani neve is feltűnik a bevethető játékosok között. Hát ember emlékezet óta nem láttuk őt Radimezben. A magyar játékosok, Nagy Olivér, Varga Zétény, akik ugye bajnokin már egyszer-egyszer megkapták a lehetőséget. Alexander Csirkovics ugye az előző bajnokságban, vagy az előző idényben pont Lengyelországban szerepelt, szóval érdekességek vannak bőséggel a Fradi kispadján, vagy érdekes nevek. Az biztos, hogy 4 perc eltelik a fordulás óta. Nincs gól a meccsen, Ferencváros, Gurnyik, Zsabzse 0-0. Nagyon az az érzésem egyébként, bár még előttünk áll azért, amely Kanikovszki szólója után befejezem a mondatot, Yusufna, végülis mind a kettő stimmelt, mert valamikor Delének, valamikor Yusufnak hivatja magát. Yusuf tovább teszi a labdát, Kadu, jöhet egy baloldali beadás, lecsúszott Kadu lábáról. Szóval hiába van még hátra minimum 40 perc a meccsből, nagyon az az érzésem, hogy ez egy gólos csata lehet, és ha egy gólos csata lenne, akkor ha lehetne kérni, már pedig miért ne lehetne kérni, akkor az legyen a mi irányunkból egy gólos, és ne a másik irányból. Kereken 50 perc telik el a meccsből. Schulze hozta játékba a labdát 0-0-nál.
1: Ami a statisztikákat illeti, a kaput eltaláló lövéseiben egyelőre vezet a Ferencváros, mint hogy 3, ami eltalált a Schulze kapuját, még ami a lengyeleket illeti 2, ami Dibusz felé ment, ezeket sikerült is hárítani. Most pedig jó lenne egy újabb kapura tartó lövést kialakítani. Gomez rajta van, mert hogy egészen szabadon vihette a labdát, volt előtte terület, de megtorpant, mert hogy már azonnal odalépett elé Szadilek, továbbítania kellett azt. Most pedig a túloldalt, a jobb oldalt Zakari Eszter az, aki visszahozza, visszakényszerül hozni a labdát, mert hogy már letámadta két lengyel játékos, és ott volt Osváth, Rámákez, aztán pedig már Gomez a labda útja. Kádúnak egy picit pontatlan, de meg tudta menteni még itt az oldalvonalnál. Korbu fordítja át. Hát szépen járatja labdát a Ferencváros, hogy nem előre tartó egyelőre ez a játék. Dibusz fölnéz, és hát szeretné előre tenni Yusufnak, vagy akár Lenny Josephnek, de egyelőre nincs mozgás. Na most Yusufnak talán, jó csúsztatása, na ez jó lehet, ha eléri Kadu. Elérte bizony előtte Lenny Joseph. Jó az átadás, Zakari Eszek kérné bent. Rossz az átvétel Lenny Josephtől, visszatett labda Kadunak, pedig elképesztően pontatlan. Szomorú, úgy így érnek véget ezek a támadás régét, ami a Ferencvárost illeti. Talán azért az első félidőben ezek pontosabban voltak ezek a passzok. Most ez nem volt, az megint az 52. percen pedig jöhet majd egy bedobás, egy lengyel bedobás.
0: 13 ezer körül van egyébként a hivatalos nézőszám, 12.800-900 körül így jelent meg a kijelzőn. Viszont azért a kapu mögött tényleg jó pár ezer torokból zenget, zúgott az imént a mindenbe le. Kanikovszki pedig nem biztos, hogy ezt megértette, sőt jó esélye ezt nem értette meg, de mégis rákapcsol. Yusuf a 16-os csücskénél, Lévi, az ő nevét talán a második félidőben még nem említettük. Nagyon jó labdát a Kanikovszkinak, a lecsorgóból talán Joseph, de nem, mert hogy nem lett belőle helyzet. Osváth ellenben Korbu 18 helyet 28 méterre a kaputól. Kanikovszki hátrafelé szorul, Kanikovszki Kadúhoz teszi a labdát. Borbé Balázs mutatja, hogy nyissunk a széleken. Ehhez képest középre megy a labda. Korbu. Korbu az lassan lövő helyzet. Jó a csel, el kellett volna lőni. Kanikovszki pattogos. Gyengécske kísérlet. Ebben is több volt. Andris ugye így fogalmazott Jó András az imént, hogy ebben több lehetett volna az előbb. Ebben is több volt. Ami viszont örömteli. 7 perc, 8 perc telik el a második félidőből, hogy ugyanúgy kezdődik az első félidő, hasonlóan a második. Bár most épp egy lengyel lövést jegyezhetünk föl. Méghozzá Prekop volt az, bocsánat, nem is Prekop, Ismahil, elnézést, aki rázörgette a labdát, és a pattogós labdából végül is kiharcol egy szögletet, szám szerint a harmadik sarokrúgást a Gurnyik Zabrze együttese az 53. perc végén, az 54. elején.
1: Jöhet majd egy sarokrúgás, amit Urbánszki fog majd belőni. Véhetően 16-oson belőre. Nagy a tumultus odabent. Remekez két játékos is szeretne távol tartani. Jelenség egy ferencvárosi játékos. Egyelőre a spanyol játékvezető sípjába fúj. Lent van egyébként egy lengyel is. Janicki. Most már ő is talpon van. És akkor újra rúgatják ezt a sarokrúgást. Gomez hívja magához. Javier Aberola Rojas. Spanyol játékvezető. És akkor most Urbánszki ezek újra belőni a labdát, és figyelni kell Prekopra, mert hogy szittárta a kezét, lehet, hogy ő szeretné majd a fejére kapni a labdát. És akkor figyeljük azt, hogy az 54. percben érkezik tehát be a labda 16-oson belőre. A hosszú oldalt teszik célba, Korbu kifejeli, és már jöhet majd egy szabadrugás kifelé, mert remelkez ismét lemaradt a földön. Ebből sem volt komolyabb lehetőség, és egy picit megszólítanám Vukovics László, mert nagyon érdekes volt az előző lehetőség itt Korbu lövése után. Ismael nagyon-nagyon üresen futott fent a bal oldalt, és simán ki lehetett volna rúgni neki a labdát Schulze kapusnak, de mégsem tette ki így. Teljesen egyértelmű az, hogy a lengyel együttes nem akar kapkodni, és nem akar nagyobb hibákat véteni, bár azért ezek komoly sanszok, ezek a megfutások.
3: Igen, a lengyel együttes az ivószünet után az első fél időben játszott jól, most a második fél időt megint a Fradi kezdte jobban. A Korbu véleményem szerint ellőhette volna a labdát az előbb, amiből Kanikovszkinek lett a lehetőség. Itt egy középre adott labda, de most a Fradi nyom, most megint olyan periódusa van a mérkőzésnek, amikor a Fradi van fölényben, jó lenne ezt kihasználni egy góllal, mert látjátok az előbb is, hogy pillanat alatt fordulhat a kocka, az ivószünet után volt az első fél időben. Itt most ne legyen, de ebbe a periódusba kéne betalálni.
0: Laci, majd mindjárt nekem is lenne egy kérdésem hozzá, de először megvárjuk a második Fradi szögletet a meccsen. Az első fél időben volt egy, és ez pedig a második ebből a műfajból, nazai részről. Kanikovszki Lévihez teszi, Lévi laposan beközépre, Korbu élesen, de nem tudott lőni, Osvát visszaemeli. Jusuf lefejeli Zsozefhez, Zsozef magának köpörgetné föl, nem lesz belőle lövő helyzet. Jusuf visszaszerzi a labdát Rámákers, Korbu ki a szélre, Jusuf, ebből így lehet még helyzet, legyen belőle helyzet, Jusuf, megcsinálja a cseleket, most középre, Gomez le tudja fejelni a labdát, és ezt Schulze maga biztosan tudja összeszedni, próbálnak indulni a vendégek, és Ismahil sajnos le is rázza a védőjét, de szabálytalanul teszi mindezt, úgyhogy a labda a miénk lesz majd. A Vukovics László az a kérdésem, pedig Laci, ha te lennél Borbély Balázs, milyen irányba gondolkodnál és mikor cseréken? Mert hogy Borbély Balázs azért a 60. és a 70. perc között általában egyet azért szokott cserélni, szóval, hogy hol érzed azt, hogy lehetne vagy célszerű lenne frissíteni?
3: Ha én lennék Borbély Balázs, akkor az Európa Liga főtáblára szeretnék jutni, magyar bajnok lenni a Ferencvárossal, és ma hagynám a csapatot még ebben az összeállításban, és utána Grubert hoznám be, akinek remek ballába van, egy tükörszélsőként hozza befelé, és hát ha elsül a ballába.
0: Engem Németh Kornélnak hívnak, de nagyon örülnék, hogyha Borbély Balázs ezeket, amiket Vukovics László elmondott, és egymás bőrébe szellemülnének, végrehajtanák. Legyen ebből Európa Liga főtábla.
1: Jó, én meg akkor Tomán Sándor szeretnék lenni a hangmérnök. Hogy minden ilyen szenzációs mérkőzésen itt tudjak lenni, és tudjam élvezni.
0: És csak a munka.
1: Így van. No. Az 57. perc végén járunk, amikor azt figyelhetjük a pályán, hogy érkezik majd egy sarokrúgás, egy lengyel sarokrúgás. Az állás továbbra is 0-0 egyébként itt a mérkőzésen, és csere lesz majd a vendégeknél.
0: Maxim Klán érkezik majd a pályára, ő az egyetlen, aki kimaradt Ismail helyéről a törökországi, a Fener elleni idegenbeli meccshez képest, illetve lesz még egy változtatás majd, méghozzá Lisset érkezik majd, de jön a negyedik gurnyik szöglet.
1: Jöhet is már, fent van a kéz, érkezik a labda befelé, a 16-osan belőle, ez nagyon-nagyon csúnyán elkanyarodott a hosszú oldalra, de sikerül még megmenteni, Gomez ostromolja a fekete mezes játékos, aztán pedig Ismail visszakapja azt, Urbánszki elkérni, átforgatják a jobb oldalra, Sacek, nyilván majd néhány szót említek azért Károly is, mert hogy beszéltünk itt a legértékesebb játékosról a pályán, hát ő nem volt ott, ő a legértékesebb egyébként, egészen pontosan 4,1 millió euró az értéke a Klánnak, ő fog tehát majd pályázni, és ugye jön majd Lizet is, ahogy korábban a német Korné kollégánk mondta. Egyelőre a Ferencvárosra nem látok olyan játékost, aki szeretne bejönni, vagyis hát aki készülne a jövetelre, mert nyilván szeretne mindenki beállni. 59. percen pedig egyelőre a lengyelek hátul járatják a labdát, és rég elmitettük Janickit, ő az, aki most továbbítja a bal oldalra. Itt volt egy üres beindulás Dimitől, de hát Kadu figyel rá, őrzi őt, nem tudta megkapni a francia játékos a labdát. Ellenben a német Schulze kapusra, aki megkapta, és már is Janickihez kerül a labda. Hátuljáratják békésen a lengyelek a labdát, ebből egyelőre nem lehet komoly lehetőség. Majdnem sikerült megszerezni a labdát, de nem sikerült, úgyhogy jöhetnek majd a lengyelek.
0: Na hát akkor többen szeretnének beállni, és őnekik most lehetőségük is van mindenre. Klán és Lisset jöhetnének, ha és amennyiben a spanyolok úgy gondolnák, hogy jöhet a csere. A labda a Gurnyik Zabzsénál, ők akarnak cserélni, és mégsem végzik el a cserét, hanem Ismail megindul, és kidobja a labdát a baloldalra, Osvát jól védekezik, Zakariasszel megpróbálná visszaszerezni a labdát, nem jár sikerrel, áttevődik most a játék a Ferencváros térfelére, mindenki, minden mezőnyjátékos a Fradi térfelén. Hát Lán biztos, hogy előre jön majd, a kérdés az az, hogy a Dimi Prekop Ismail hármasból kit kap le a vendégek mestere Gásparik, és Lisset esetében még a kérdőjel ott van, ő hova érkezik majd, de egyelőre játékban a labda, Hanikovszki szedi össze a Fradi 16-osán, és akkor ezzel meg lehet indulni. Hanikovszki nagy lendülettel tovább teszi, Jusszuf nem jut el hozzá, Hanikovszki eladta, és akkor most ezzel viszont Dimi indul meg, Jusszuf visszaér, becsületére legyen mondva, Kadu pedig pókfaciban labdát szerez, és Kadu megpróbálna megindulni, de hát ezért ez már egy órája robotol a brazil a bal oldalon, úgyhogy ez a hosszú labda ténylegesen hosszú volt neki, hát szerintem 2 perce várnak arra, hogy beálljanak. Itt a vendégjátékosok, egyelőre Hiú Ábránd ez számukra.
1: Úgy bizony, egyelőre még mindig az, mert hogy mennyire szépen kimérten, nem sietve adogatják a labdát, de már a Ferencváros tér felén az összes játékos és a labda is. Továbbítás nem jó Prekoptól, rámelkezt nagyszerűen épet közbe, és Kanikovszki pedig már mehetne, mellette megy Levi, de megint elassul a támadás, a labda hurcolás, Zakariasszen a jobb oldalt, előtte Levi, és Kanikovszki inkább Osvátot választja, Korbu elkéri Osváttól a labdát, Korbu pedig átforgatja a bal oldalra, már Gomez is följebb lép, és ez Kádunak megint pontatlan. Most vagy Kádu nagyon elfáradt már, vagy Gomeznek volt nagyon-nagyon rossz a labdája. De biztos, hogy jönnek a cserék, lejön a pályáról a hetesben játszó Dimi, helyére érkezik Klán, és ugye Lizet is érkezik a pályára, és aki lejön, az pedig Prekop. Hát Prekopot azért nem sokszor tudtuk említeni azért, és most mindenképpen megszólítanánk Vukovics Lászlót, hogy ugye a bányás csapatról szó esett már, a felső sziléziai csapatban mennyire vagy ismert Vukovics László, mit rejt ez a két változtatás szerinted?
3: Hát figyelj, posztra cserélt a lengyel csapat, itt most a második fél időben teljesen egyenlő a két csapat játéka, az elején a Fradi volt a jobb, de a lengyelek érzik azt, hogy lehet itt gólt rúgni nekik is, tehát nem adták föl annak a lehetőségét, hogy akár innen is 3 ponttal menjenek haza. Ennek mi nem örülnénk, de itt 2 meccsből áll a továbbjutás, ezt mind a két csapat tudja, ezt azért hangsúlyozom ki, hogy itt a mai eddig látottakból nem ma fog eldőlni, hogy ki jut tovább ebből a párharcból.
0: Bár csak eldőlhetne a mai nap, de tényleg nem tud eldőlni. Ha megfeszülünk, se tudjuk így alakítani. Hiába lesz jó Andrásból Toman Sándor, és hiába gondolunk bármi mást a világról, akkor sem történik ez meg. Az viszont biztos, hogy 62 perc már eltelt a meccsből. Szeviken is elkezdett intenzíven melegíteni a Ferencváros együttesénél. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan cserél bele Borbé Balázs, mert hogy eltűnt a Fradi mestere a kispadon, és Leóval, Leandroval segítőjével egyeztet. Én nem lennék meglepve, ha már a leendő cserét, vagy cseréket készítenék elő, miközben az új játékos Lisset volt az, aki térült, fordult, Kannan egyetemben próbált valami zavart keltenni a Fradi 16-osánál. Szerencsére nem jártak sikerrel. Egy dolog állandó a meccsben, hullámzás ide vagy oda, hogy mind a két kapu mögül elképesztően komoly bíztatás jön. Egyébként miközben a labdát Ismail megkapja, Ismail a bal lábára cselez, Ismail ellövi! A második fél időben az első említésre méltó helyzet, Ismail, és a vendégek előtt adódik ez a kísérlet. Szóval a Górnyék Zabrze szurkolóinak legnagyobb riválisa a Slask Wroclaw, vagy az egyik legnagyobb, ugye ez a tábor meg baráti kapcsolatot ápol a Ferencvárossal, úgyhogy itt a mai mérkőzés, vagy a mai nap szerencsére nem nagyon tartogatott lelátón kívüli, vagy pályán kívüli izgalmakat, de még a visszavágón azért előfordulhatnak érdekességek. Mármint a két csapat találkozása esetén. A pályán pedig az történik, hogy Osvátnál a labda, és hátuladokat a Ferencváros. De volt idő befejezni ezt a gondolatmenetet, mert hogy Osvát és Rámák ezt legalább negyedjére passzolják egymáshoz a labdát, oda-vissza, oda-vissza. Osvát most elégelte meg, és küldi előre Zsozefhez. Zsozef nem tudja becsapni védőjét, és így a labda a vendégekhez kerül vissza. 65. perc. Ismail indult volna saját térfeléről, de nem jut el hozzá a labda.
1: Bal oldalra jön majd a továbbítás. Mondom én, de Kanikovszki az, aki inkább visszafordul. Ez volt a jó döntés. Lévi befele cselez. Lassan lőni kéne egyébként. Megtorpar inkább. Ú, ez jó bejátszás. Yusuf kapu felé kéne fordulni. Kadunak a balra kitett labda. 16-os bal csücskénél húzogatja egy kicsit. Befelé törne. Nem. Továbbítás. Korbu el kéne lőni. Korbu lövés. Megpattált. Ott a gól! 65. percben megszerzi a vezetést, Korbu jó voltából a Ferencváros. Kadu ezúttal jó labdát kapott a bal oldalt. Jó volt a továbbítás, és Korbu pedig húzogatott egy kicsit, de nem passzolt ezúttal, nem megnézte magának a hosszú alsót, és be is lőtte oda a labdát. Végre nem akadt el egy lábban sem, nem sikerült a lengyeleknek blokkolni, és ott hol máshol, mint a ferencvárosi ultrák előtt ünnepel a zöld-fehér csapat. 1-0-ra vezet a Ferencváros. Vukovics László.
3: Szép volt a játék, Levi tovább tette, Yusuf kirakta balra, Kadu megnyerte az egyezést a bal szélen, a beadása kipattant, még Korbu fölvette a labdát, gyönyörűen vitte befelé, 20 méterre ilyen tükörszélsőként balról, tolt egyet befelé, és 20 méterről a bal alsó sarokba óriás erővel bevágta a labdát. Nagyon szép találat, a kapus hiába vetődött, ezt nem védhette.
0: Korbu Marius góljával tehát előnyben a Fradi. Jelentem Borbé Balázs meg előkerült a kispadról, és szerintem a tervezett csereberék is most egy picit háttérbe kerülnek, és elnapolja őket, vagy elperceli őket, inkább hát elnapolja őket, akkor az szerintem, hogy a mai napon nem lenne. Ismail kapja a labdát a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál. Na hát kíváncsian várjuk, hogy lesz-e változás a játék képében, esetleg picit bátrabb lesz a Górnyék Zabrze, mert az látszott a lengyeleknél, hogy persze nagyon megfontoltak, viszont most már hátrányban vannak, ellenben az egy gólos hátrány még nem a világ vége az ő szempontjukból nézve. Viszont ugye arról beszéltem, hogy könnyen lehet, hogy ez egy gólos meccs, tehát egyelőre ha egy gólos, akkor ez a mi irányunkba billen, és ez egy szoros párharcot, szoros visszavágót vetíthet előre. Sok-sok költői kérdés, amire egyelőre nem tudjuk a választ. Arra viszont igen, hogy Korbu labdát szerez. Kanikovszki! Na hát, ha rá lehet duplázni, Kanikovszki! Nem vállalja el, 20-25 méterre a kaputól Yusuf. a 16-os Csücskénél. Jusuf vissza Kaduhoz. Kadu jobb lábán most a labda, beteszi középre. Jó a kényszerítő, Kadutól elpattan a 16-oson belül. Ár érte, ebben több volt, aztán Korbu borítja fel ellenfelét. Gurnik Zabzse szabadrúgás jön majd. Ez a mai napon az egyetlen mérkőzés, amelyet az Európa Ligában, vagy az Európa Liga selejtezőjében rendeznek. Velünk párhuzamosan is fut meccs, de az BL selejtezős, meg Konferencia Liga selejtezős. A Panathinaikos, a Paksot búcsúztató Panathinaikos jelenleg 50 perc alatt nem bír odahaza a CSKA 1948 Szófia együttesével 1-1. Na, a hangulatban annyi változás állt be, hogy a Fradis tábor jelentősen hangosabb lett, mert hogy elcsendesedtek a vendégek. A kapott gól nem tett jót az önbizalmuknak, meg a hangulatuknak. Hát, ha ez ragadós, és a csapatra is át lehetne ezt ragasztani. Ott tartunk, hogy 68 perc telik el a meccsből. Korbu góljával a Fradi vezet 1-0-ra.
1: Oda-oda, és Árzani az, aki nagy erővel melegít itt a kispadnál, hogyha valószínűleg kettőt fog majd cserélni Borvé Balázs együttese. Hát kíváncsian várjuk, egészen biztos, hogy szükség van a frissítésre. Iszmáél az, aki most megkapja a labdát, és befelé húz. Jó a továbbítása, Liszet visszaadja Iszmáélnak a labdát, aztán pedig már Urbánszki a bal oldalra ki a labda, a beívelt labda pedig. Hát egy ideig pontos volt, aztán pedig Urbánszki nem tudta elfejelni azt. Most pedig Osváth tisztáz. Ez jó lehet ott Lenny Josephnek, de mintha már a kezébe tette volna tovább a labdát. De azért, mert hátulról elvileg Hosszán lökte. A játékvezető ezt így látta. A lengyelek ezzel nem értenek egyet ezzel az ítélettel. Mi örülünk neki. Nyilván azért Lenny Joseph egy picit dobta magát. De ez abszolút fújható ítélet volt. A 69. percben tehát az a kérdés, hogy az a jó, hogy a Ferencvárosi egy picit ráül erre az eredményre. Vagy hát nyilván a legfontosabb az lenne, hogy korábban Németh Kornél is mondta, megduplázni ezt az előnyt. Jó a labda a bal oldalra Jusufnak, aztán pedig sajnos ott volt már Spácsek, aki ezt elfejelte, de jó hír, hogy bedobásra jöhet majd a Ferencváros, és ez Kadu majd be is fogja dobni, és egy szerelés már lekerült. Szerintem Árzani volt, aki levette a melegítő felsőjét.
0: Bocsánat, Andis, közbeszólok, oda-oda vette le a felsőjét, és ez szerintem egy oda-oda Jusuf csere lesz majd. De aztán jönnek a többiek is egyébként a kispadhoz. Kánikovszki a 16-oson belül majdnem lövő helyzetet tudott kialakítani. Rámákers szedi össze a labdát, de szabálytalanul teszi mindezt. Oda-oda mellett Árzáni lesz a másik, aki levette, mind a kettőnek igazunk volt. Én oda-odát szúrtam ki, Andis Árzáni, 11-es, 47-es. Ez a szokásos Jusuf oda-oda csere. És 10-es, 15-ös. Lévi helyére jön Árzáni. Mennyire győzött meg téged Lévi Vukovics Laci a mai meccsen?
3: Nagyon nehéz dolga van, mert keveset játszik a Ferencvárosban. Itt a felvezetőben elmondtuk, hogy nagyon régen volt kezdő, talán a Kazincz Barcika ellen. Én mindig elmondom, ha megkapná hosszú távon a sanszot, meg ebben a játékrendszerben, amit Borbély Balázs játszott, ő szerintem egy nagyon jó játékos lenne, de hát majd ez Borbély Balázs látni fogja a mérkőzéseken. A mai mérkőzésen egy közepes meccse volt. Most Árzáni révén megint egy olyan játékos jön be, akit nagyon régen láttunk, kíváncsiak vagyunk, hogy milyen formában van.
0: Zeng, zúg a Fradi stadionban a bíztatás, méghozzá a kapu mögül jön a vezénylés, és 11-12 ezer torokból zeng, zúg a Fradi bíztatás, akkor, amikor 20 perc van hátra, és ez felpaprikázzám a vendégszurkoló tábort is, és onnan is jön a bíztatás, úgyhogy most egy ilyen nagyon komoly hangpárbaj kellős közepén ülünk itt, de hát annyira megnyugtató a helyzet, annyira kiválóan rendezettek a hangviszonyok, hogy egyszerűen panaszra okunk nem lehet, de azért mégis visszaadjuk egy kicsit a szót a stúdióba, hogy Vukovics László az ivószünet alatt elmondhassa, hogy milyen utolsó negyedet vár ezen a mostani meccsen.
3: Soha nem lehet tudni, hogy a visszavágó milyen forgatókönyv szerint fog zajlani. Itt arra célzok, hogy a mai mérkőzésben az elején úgy kezdett a Fradi, hogy abszolút benne volt, hogy több gólal is vezethet. Most a második félidőben is jobban játszik lengyel ellenfelénél. Egyedül eddig a második negyed volt a lengyeleké. De ezt a mérkőzést, ha most ebbe a mederbe tudja tartani a Ferencváros, mint a legelején és a második félidőt, ahogy kezdte, akkor meg lehet duplázni az előnyt, mert szerintem egy két gólos előny azért kéne oda, mert látjuk, hogy a lengyel szurkolótábor 900-an vannak, ahogy mondtátok, micsoda hangulatot tud varázsolni, és ott valószínű teltház lesz majd a visszavágón. a lengyeleknél, tehát ott nem szabad arra bízni, hogy minél szorosabb eredmény legyen. Nyilván ezt a Ferencváros is tudja. Azt gondolom, hogy itt nem az 1-0-t fogja őrizni a Fradi, hanem megpróbál legalább egy 2 gólos erőnyt szerezni. Az idegenbe lőtt gól megszűnt. A lengyelek föl fogják vállalni a játékot, de nem fognak kockáztatni. A Ferencváros, meg amit említettem, mindent meg fog tenni. A pontrugások nagyon nagy erénye a Ferencvárosnak, mert magas, jó felelő játékosai vannak. Ha ki tudnánk alakítani minél jobb pozíciókból szabadrugásokat, abban nagy veszély van.
1: Hazai mérkőzéseit egyébként a Modern Arena Zemzsében játsza a lengyel együttes, amely egyébként több mint 10-28 ezer néző befogadására alkalmas. Hát nagyon kíváncsi leszek majd, hogy milyen lesz a visszavágó. Egyelőre az ivószünetet követően lengyel labdavesztés, ami jó hír, és az, hogy Kadu dobhatja meg majd a labdát, a félpályánál áll, és most teszi meg azt, oda-oda elengedi, Kanikovszki oda-oda, jó a háromszögelés, a két csere volt benne, oda-oda, és Árzani, aztán pedig most oda-oda sarkazza tovább a labdát, Árzani ezen nem tud elindulni, hop-hop, elengedte ott korból a labdát, picit megijesztette Gomezt is, de Gomez hazakíséri azt Dibuszhoz, és már az előretett labda, két ferencvárosi játékos fejeli le a lengyel feketemezes játékost, aztán pedig visszakerül, hogy marad a Gurnyiknál a labda, Schulze az, aki egyszer eltállamas már elsőre, majd Schulze az, aki továbbítja a labdát, újra játékba hozza, aztán pedig visszalép most Klán, őt nem túl sokszor említettük, csak az elején, amikor nagyon megindul, de most is megindul sajnos Klán, már a 16-oson belül ellövi a labdát, hogy passz lett volna, visszapattant rá, mintha talán a keze lett volna, aztán pedig Urbánszkinak a visszatett labda nem jó, viszont ez jó lehet Sacseknek. Sacsek egyset követően ellövi, elakad egy ferencvárosi lábban. Na és akkor ezzel lehetne menni előre.
0: Árzani, oda-oda, két friss játékos, a bal oldalon épül a támadás. Gyerünk elő, meg lehet azt húzni a bal oldalon, nagy lendülettel esetleg, friss lábakon. De egyelőre csak visszafelé, Kaduhoz, Korbu, Árzani. Nagy kedvel vetette bele magát a meccsbe. Árzani, ő volt ugye ebben az iménti szendvicsben, amikor ugye említette Andris, hogy ketten is felborították a Zsebzse játékost. József, illetve Árzani volt ez a két Fradi labdarúgó. 75. perc már a meccsen. Korbu térül, fordul, kidobja a labdát Oda-Odához. Kellum Oda-Oda. Meg lehet csinálni a cselt, meg lehet húzni, jön is, laposan középre. Nem jutott el zöld-fehérmezeshez a labda, ez volt az egyetlen szépséghibája ennek a beadásnak. A Vojvodina ellen sem kellett szomorkodni idehaza, a Twente ellen továbbjutást lehetett ünnepelni, na, mint ahogy a Vojvodina ellen is továbbjutást lehetett ünnepelni idehaza. Most még továbbjutást nem lehet ünnepelni, de szomorkodni sincs ok. Korbu góljával, amely kereken 10 perccel ezelőtt született, hiszen a 75. perc végén járunk a meccsen. Szóval vezet a Fradi a Gornyik Zabzsi ellen, az előző idény lengyel ezüstérmese. A Bajnokok Ligájából került ide a Ferencváros csapatához. A török Fenerbahce búcsúztatta a Gornyik Zabzsiét, a Fener most meccsel éppen, és vezet odahaza 2-0-ra a Sturm Graz ellen. Ismail meg hozza a labdát, befelé jön egy ível, és Osvát elfejeli. Zakariasen régen lehetett már említeni a nevét, de most kicsúsztatja a labdát a 16-oson kívülre. Hát, ha egy jó kontrából egyszer csak el lehet menni. Például most a labdaszerzés után Osvát csak József elő, József szabálytalanul menne, de Osvát saját magát indítja. Hát, mégiscsak lefújta a József elleni, vagy a József által elkövetett szabálytalanságot. Javier Alberola Rojas sportás. Andis, ha már nevekkel ilyen nagy barátságban vagy a mai estén, igen, a negyedik játékvezetőt hogy is hívják?
1: Isidro Díaz de Mera Escuaderos. Egészen pontosan tényleg így hívják, igen. Nem biztos benne, hogy elsőre sikerülni fog, de sikerült. Egyébként kár, hogy ebbe belefújt a spanyol játékvezető, mert hogy Osvát rendkívül jól megindult ott a pálya a jobb oldalán. Jó volt a csel, amit Vic ellen vitt véghez, de már közben figyelni kéne, mert hogy már plán az, aki hozza befelé a labdát, vissza is kapja Urbánszkitól, aztán viszont labdát veszítenek, és akkor ezzel meg lehetne menni, oda-oda elindul a pálya bal oldalán, Kanikovszki most adja neki, oda-oda előtt van terület, lehetne menni, érkezik Árzani is, ő befelé tör inkább, oda-oda fölnéz, kifelé egy csel, aztán pedig megint megtorpan, Kadu elkéri, megkapja a labdát, Bent Korbu az, aki leszetne válni emberéről, most sikerült is, és talán kicsit üresre játszaná magát, akkor labdát is kaphatott volna. Hát ez nem történt meg. Ellenben az, hogy Árzené visszalép és megkapja megint a labdát. A pálya bal oldalán zajlanak az események eddig, mert hogy már Rámelkez megkapja középen a kezdőkörben a labdát, balján Gomez kéri el, ők ketten játszanak most össze, aztán pedig Kanikovszki már vissza is lép, üres területre bemozgott, megkapta a labdát, aztán pedig most Osvát a labda útja, Korbunak lehetett volna csínbe adni két játékos között, nem így tett a Ferencváros játékosa Osvát, hanem inkább vissza Kanikovszkinak, aztán pedig most jön Árzani, szép az átadás, Kádu pedig hát a nem sarokkal, hanem talán egy picit okosabban csinálta volna, akkor ez jó lehetett volna, így pedig most bajba hozta csapatát, mert hogy Ismail megindul, és betette középre labdát Lissettnek. Lissett forgolódik, aztán pedig Urbánszki. Urbánszki még mindig tologatja a labdát, 20 méter a Ferencváros kapujától, ellövi a labdát, és fölé ment. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy Tibusz beleért ebbe a labdába, de nem. Nem ért bele, kirúgás lesz. Hát igen, Urbánszkit hagytuk egy kicsit húzogatni, tologatni, és már is nagyobb veszélyt tudott okozni majdnem.
0: Az Axel Witzel hasonmás verseny második helyezettje, a vendégcsapatból érkezik, majd egyelőre a kispaddő árnyékából csak egy akkora hajkorona látszik ki, amire lehet, hogy pótját kell venni a menetrend szerinti repülőjáratokon. Na de Witzel félretéve Dibusz hozta játékba a labdát, ferencvárosi bedobás jön majd, saját 16-osunk környékén a labda, úgyhogy egyelőre nem túlságosan bíztató. Péter lesz az, aki ezzel a hajkoronával majd érkezik a pályára. De előtte még ferencvárosi támadás. Méghozzá Gomez a labdával. Aztán Rámákersz most már, 79. perc. Fradinál még mindig melegítenek a cserejátékosok. Egy pályán lévő cserejátékos oda-oda kapja a labdát. Ő már felvette a meccs ritmusát. Árzáni. Ő is jól játszik egyelőre, kapja vissza Korbutól. Őrzi a labdát a Fradi, nem kapkodnak sehova a zöld-fehérek, vagy nem sietnek sehova, nem kapkodnak. A jobb oldalon Zakariassen visszafelé megbecsüli a labdát. Korbé Balázs csapata, Korbu megindul, Korbu meglódul, ez így helyzet lehet. Korbu jó a biciklicsel! A meccsembere lehetett volna Korbu Marius! A 80. percben, ezúttal ballal! Háj, nem sok hiányzik a jobb felsőnél. Na jön a csere, Andris.
1: Jön a csere, bizony, lejön a pályáról Ismail, és jön a helyére Péter, Federico Péter. Rá azért figyelni kell, mert ő Real Madrid B-ben nevelkedett, aztán pedig Valenciában játszott 15 mérkőzést, Hetafében 17-et, majd a Valladolid együttesétől igazolt ide. A Górni Zabrze együttesétől 36 mérkőzést játszott, 6 gólt szerzett, és egy asszisztja volt. Egyébként dominikai köztársasági játékos, úgyhogy egészen biztos, hogy nem ügyetlen. Most kaphatott volna egy labdát, de már lesre futott, és Klán az, aki már viszi, most kapja meg Péter a labdát. Péter húzogatja jobb oldalt, mert a 16-oson belül. Hát ez a betett labda pedig nem volt jó. Kádu lába között elakadt, és Kádu az, ahogy lenni is maradt a földön, lehet, hogy Dibusszal ütközött, nem vagyok benne biztos. Az biztos, hogy Dibusznak a kezében volt eddig a labda, már kitette a jobb oldalra Osvátnak, és Osvát pedig riheti is, sőt, Árzani. Van előtte terület, ritmus kellene váltani. Egyelőre megtorpan egy picit, oda-oda elkérni a bal oldalt. Ázani forgolódik, térül fordul a labdával, aztán pedig már Kanikovszki a labda útja. Nálam a mérkőzés ember egyébként Kanikovszki elképesztő, milyen munkát hajtott ma végre. Mindenhol feltűnik, és egyszerűen elnyűhetetlen, és nem fárad, én azt látom. Aztán ki tudja, hogy ő hogy érzi. Árzani az, aki most jobb oldalt tűnik fel, és ott van lehetőség, viheti is. Yusuf, bocsánat, nem Yusuf, hanem Lenny Joseph az, aki visszatette. Oda-oda, ez jó ez a labda, a 16-oson belül átveszi, de most ki is hozta onnan, és mi lesz ebből, egyelőre tologatja, húzogatja Kanikovszki, Korbu, jó a továbbítás Joseph felé, aztán pedig Árzani a bal oldalra, oda-odának.
0: Oda-oda tehát a labdával, Kanikovszki. Kanikovszki ellövi, megpattan, Schulze, Kadun pattant veszélyesen. Hát, nagyon, és még annál is kevesebb hiányzott. Hát, hölgyek, urak, történelmi pillanat, szemtanúi leszünk mi itt a helyszínen, önök pedig majd hallhatják azt, hogy Nagy Ádám készül visszatérni a Fradiba. 2016. május 14-én játszott legutóbb Nagy Ádám tétmérkőzést a Ferencváros együttesében. 10 év után, több mint 10 év után térhet vissza, és hát ez egyértelmű a szándék, egyértelmű az ő érkezésével a középpályát kell, vagy szeretné stabilizálni Borbé Balázs, úgyhogy ez lesz majd a csere, de egyelőre játékban a labda, úgyhogy nem lehet változtatni. Arzani a kezdőkörben, nem lennék meglepve egyébként, hogy a Korbu lenne az a játékos, akit lekapna Borbé egyébként, hogy vastaps közepette jöhessen le, ha már jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egy győztes gól az övé lesz. Oda-oda a labdával. De szép lenne megduplázni. Lehet, hogy egy picit tehetetlen vagyok így a 83. percben, de üsse kavics, ne legyek tehetetlen, viszont hát ha. Nagy Ádám még mindig az oldalvonal mellett. Zsozef meg benne a pályán, ebből szabadrúgás lesz. Ferencvárosi szabadrúgás. Na most jöhet a

0: És azért legyünk telhetetlenek, ha lehet, akkor két gólos előnnyel menjünk Lengyelországba.
1: Oda-oda Nagy Ádámhoz tenni. Nagy Ádám pedig, aki annyi kritikát kapott, vagy meg annyi kritikát kapott, hogy ő csak oldalra tud passzolni, előre nem nagyon, de most megindult előre. Aztán persze, ahogy rendeződik a csapat, jön vissza a helyére. Persze, hogy neki stabilitást kell adnia majd a középpályán, meg az egész ferencvárosi középpályának. Árzáni megbecsüli a labdát a Fradi. Persze, ha lehet rúgni még egyet, miért ne? Korbu átfordítja oda-odához, de nem kapkodnak a zöld-fehérek. Szimpatikusan, tetszetősen játszik egyébként a mai meccsen is a Ferencváros együttese. A költői kérdés, amit feltettem az első félidőben, egyre hangosabban lehetne feltenni, hogy tényleg mi történik ezekkel a fiúkkal pár nappal később, amikor magyar bajnokit kell játszani. De erre nem a keressük meg a választ, meg nem is fogjuk ma megtalálni. Nagy Ádám Rámákeszt választja. Rámákeszt, gyenge labda, a fordítás oda-oda felé ment volna. És jön egy vendégcsere, de nem nagyon veszi észre Escuderos, a negyedik játékvezető, de aztán most odabattyog kényelmesen, hogy akkor jöhet a csere, mert hogy Bastien Donio ott a pálya szélén, és Dietz hagyja el a pályát, tehát 28-assal Donio a folytatásban, és ez azt jelenti, ha jól számolom, hogy elfogytak a játék megszakítások, nem a cserék, a játék megszakítások a vendégeknél, úgyhogy így nincs több lehetősége változtatni Gaspariknak. Van még hátra kereken 5 perc rendes játékidőből, ne legyen kétségünk, a játék megszakítások, a gól, az ivószünet, a cserék miatt lesz legalább 4, de inkább 5 perc hosszabbítás, szerintem most kezdődött el az utolsó 10 perc.
2: És megkapja a labdát Péter, egyébként Donióról egy rövid szó, hogy 20 éves futballista, egészen fiatal, de nyilván Péter sem egy idős labdarúgó. A bal oldalra fordítás, kérné Péter itt a jobb oldalt, a labdát nem kapja meg, inkább a bal oldalt indul ma lengyelek támadása. Klán kérné el, Urbánszi kapja meg inkább, Korbu kíséri, aztán vissza Klánnak a labda. Ott zajlik egyelőre a labdajáratás a bal oldalt, Jenzsa is beszáll, sőt vissza is kapja, jó az összjáték a lengyeleknél, ajaj. A második passz már, a befejező passz, az utolsó, az nem sikerül, hál' Istennek. Lenny Joseph pedig sarokkal teszi tovább, megveri védőjét. Egyre úgy néz ki, hogy igen, sőt, már törne befelé 16-oson belőle. Ott a lövés, kipattan a kapusról. Rövidre érkezett, jó próbálkozás volt, de onnan azért nagyon nagy lövőteknika kell, hogy onnan belője a labdát a kapuba. És Schulze pedig most leteszi azt, és már játékba is hozta. Janicki az, aki bal oldalra kíséri Sacseknek a labdát. Hop-hop, labdavesztés lengyel részről, de Házani nem tudta megtartani. És figyelni kell, mert egy picit szétnyílt a pálya középpályára értem egyébként. Klán továbbítja a bal oldalra, Jenzsa. Urbánszki, figyelni kell erre, mert tudjuk, láttuk, hogy tud lőni. Sacsek. Péter fölnéz, nem íveli be a labdát a 16-oson belőre. Jó a továbbítás, Klán még mindig ő húzogatja, 16-oson belül is nagyszerűen lép oda. Kadu, a tisztázás pedig Árzani felé, jó lehetett volna, de nem volt elég gyors talán. Vissza Hosszemának a labda, és újraindul a lengyel adogatás. A 88. percben 1-0 vezet a Ferencváros a Górnyik Zabrze ellen.
1: József gyorsaságában bízhatunk az imént, amikor meglódult. Hosszema nem merte bántani, ugye neki már van sárgája. Nem óhajtja magát kiradírozni a visszavágóról a spanyol védő. A jobb oldalon épül most a vendégakció. Klán átkeveredett ide hozzánk, most a ispathoz közelebb eső oldalra. Eladott labda vendég részről. Péter nem igazán tudott jó labdát adni eddig, és ez maradjon is így, ha egy mód és lehetőség van rá. 2,5 perc van hátra a rendes játékidőből. Plusz én mondom, véleményem szerint legalább 5 perc hosszabbítás benne van a pakliban. Tehát ez azt jelenti, hogy robogunk afelé, hogy a Fradi előnnyel utazhasson a visszavágóra. Ugye, ami a Górnyik Zabrzét illeti, elhalasztotta a lengyel csapat a hétvégi bajnoki mérkőzését, úgyhogy abból tudunk kiindulni, hogy nyert még július 25-én pont a Slavia Oroszláv ellen hátrányból fordítva, és ugye a Fenerrel játszott 1-1-es döntetlen. ezzel az egy-egyel egyébként most láthatatlanban visszavágni.

0: Magyarországon úgy, ahogy vagyok, ki is egyeznék, de hát egyelőre még nem a visszavágónál járunk, hanem az odavágónál, ahol Kadu próbál labdát szerezni, aztán oda-oda is próbál labdát szerezni, egyikük se járt sikerrel, másfél perc maradt a rendes játékidőből.
1: Hát és nyilván nagyon jó kérdés az, hogy most mindjárt befejezem, csak közben Péter az, aki rohamoz a Ferencváros kapuja felé, befelé húz, álljunk elé, hát a lövés, oly! Mellé ment, a balasot vette célba, jó volt a visszahúzott lövés, mellé ment, szerencsére, sok védőt elvitt magával, a lövés pedig nem volt a legjobb, az irány az jó volt egyébként, kivitelezés kevésbé, sok Ferencváros a szurkul, azt hiszem most egy picit felhördült, a 90. perc is megkezdődik, lassan látjuk majd, hogy mennyi a ráadás. Az ott a kérdésem, azért tudott fel bennem egyébként, hogy nem tudom mennyire jó ez a szombati Real Madrid elleni felkészülési mérkőzés most. Hogy érdemes ott játszani, mert nyilván a óriási lebőgés az nem jó. Hogy kell pihentetni a játékosokat, kiket kéne pályára küldeni, azért nyilván a Real Madrid ellen hiába felkészülési mérkőzés. Mindenki pályára akar lépni, közben azért jön még egy lengyel támadás. Jenzsa az, aki cipelt a labdát, aztán Klán hozza vissza. Donio jobb oldalra. Sacseknek Péter. Péter egyelőre tudja vinni a labdát, nincs előtte senki, inkább továbbítja, visszaadja Doniónak. Nagyszerű a labda a bal oldalra, ott érkezik Zakariás szemben, próbálja elvenni ott Jenzsától. Klánnak a továbbítás nem jó, de bele tudott érni ott, ha jól láttam, talán, nem jól benne biztos, talán Korbu lehetett az, nem Korbu. Mindegy is, a Ferencvárosi lábról ment ki, Árzani volt ez, úgyhogy jöhet majd egy szöglet a 91. percben, és 3 perc a hosszabbítás.
0: Ez meglepő, de ez egy pozitív meglepetés. Kenan Kodró is pályára lép majd a Ferencváros együttesében. Lesz még egy csere majd ezen kívül. Alexander Csirkovics is megkapja a lehetőséget. Péter fejese mellé száll, és akkor a vendégszektor előtt gurul el a labda. Ott egy egészen érdekes kezdeményezés zajlik. Hogyan mutat 900 félmeztelen ember ez a játék lényege? Mindenki ledobta a felsőjét. 75-ös, 24-es, Leni Zsozef helyén Kodró tehát a pályán. Őt is régen láttuk már. 20-as, 32-es, Kadu helyén pedig Csirkovics. Őt is régen láttuk már, most mindannyian. És ez majd ilyen nap egyébként, hogy csupa régi visszatérő Kodróval, Csirkovicssal, Árzánival. Az idejét nem nagyon lehet megmondani, nyilván ha elkezdünk a történelemkönyvekben lapozgatni, akkor pontosan megvan persze, de nem ma volt az, amikor velük találkoztunk. A jelzett 3 perces hosszabbításból ellenben ez a lényeg, hogy 2 eltelt, egy eltelt, 2 maradt.
1: Nagy Ádám fejeli tovább a labdát, most fejről fejre jár a labda, aztán pedig egy jó nagyot vág bele Jánzsa, és ez előrefele tart egészen Ferencváros térfele felé, és Osvát pedig hát a legrosszabb helyre hátrafele csúsztatta a labdát, remekesznek kell begyűjtenie, sikerült neki áthoznia a bal oldalra a labdát, és kivágta aztán az oldalvonalon, túlra, és akkor már jöhettek is a lengyelek, be is dobták, sietnek, nyilván nekik azért kéne itt gólt lőni, hogyha bármi sanszot akarnak nyilván a visszavágóra, de azért egy gól az nem sok, ezt a zöld-fehér-mezes játékosok is tudják. Klán is tudja, azért nagy elányan húzogatja a labdát a bal oldalt, a beívett labda pedig Gomez csúsztat, Péter átveszi 16-oson belül, húzogatja, ellövi, ajj, és Dibusz védi. Nagyon-nagyon meredek volt, mert hogy ott egy Csirkovics láb alatt ment át ez a lövés, ha jól láttam, és Dibusz talán váratlanul is érte volna, hogy ott landolt az ölében egy labda, de jó hír, hogy maga biztosan tudta védeni, viszont a kihozatal nem sikerül Ferencvárosi részről. Az a baj, hogy megint a lengyeleknél van a labda, és még van hát nagyjából 40 másodperc a ráadásból, és itt Sacek az, aki most hátra teszi, és hát Kodró vagy a labdába érve itt a mérkőzésem.
0: Na hát akkor jön az utolsó fél perc, Rámákers. Hát ez egy életerős kísérlet volt.
1: Wow!
0: Saját térfelére akkorát belerúgott, amekkorát csak bírt, eltalálta a ferencvárosi tábor előtti labdafogó állót, de hát ezzel annyit nyertünk, hogy még egy kirúgása így lesz Schulze révén a vendégeknek. 10 másodperce jelzett hosszabbításból. A labda nem a miénk, Csirkovics nem tudott labdát szerezni. Hát a Korbu igen. Nagy Ádám, Kodró felé. Na, Kodró megindulhat, bár a lengyel kispadnál többen fogják a fejüket. Csirkovics, miért nem akarjuk előre vinni, srácok? Hát lejárt a 3 perces hosszabbítás, engedi még a Spori a labda nálunk. Egy bedobás lesz, de a bedobásra még idő vajon? Ez már a 94. perc. Nézi az óráját, rohász, nem lesz rá idő. Előnnyel utazhat a Ferencváros együttese a Gurnyik Zabzséhoz majd az Európa Liga 3. selejtező körének visszavágójára. Ferencváros Zabzsé 1-0. Fradi helyzetekkel indult a mérkőzés, Jusuf éleszögből a 11. percben, Kanikovszki a 17. a jobb alsót célozta, aztán Zsozef elő tanulott a 24. percben egy nagy helyzet, szóval Fradi lehetőségek, viszont gól nem született, az Ivo született követően meg magára talált, az első fél időre Ivo született követően a Gornyik Zabzsé együttese, Dimi lövése, Prekop próbálkozása, Urbánszki kísérlete, kiegyenlített első 45 perc után, gól nélküli döntetlennel vonultak születre a csapatok. Szerencsére a második játékrész ugyanúgy indult, ahogyan az első, a Fradi ragadta magához a kezdeményezést. Ennek ellenére a második félidő első helyzete Iszmáhír révén a 64. percben a vendégek előtt adódott. Igen, ám de ők még azon bosszankodtak, hogy az a lehetőség kimaradt. Addig Korbu révén a Fradi megszerezte egy perccel később a vezetést. Történt ugyanis, hogy a Ferencváros játékosa egy szép baloldali támadás után labdát kapott, elindult befelé, és jobbal 18-20 méterről szépen kilőtte a bal alsó sarkot. Ezzel a góllal előnybe került a Fradi, és mint később kiderült, nem csak hogy előnybe került, hanem meg is nyerte a meccset a Ferencváros, mert bár a Gurnyik Zsabzse elsősorban cseréi révén egy-két veszélyes lehetőséget kialakított a mérkőzés hajrájában, gólt viszont nem tudott szerezni. Még egyszer, tehát a végeredmény Ferencváros Gurnyik Zsabzse Korbu 65. percben szerzett góljának köszönhetően 1-0. A Fradi tehát előnyből várja az egy hét múlva csütörtökön esedékes visszavágót. Tomán Sándor hangmérnök kollégám és Jó András kommentátortársam nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. A Grupama Arena tehát az öröm hangjaival, na és a Gála slágerével, a Freed From Desire-rel búcsúzik, meg a végeredménnyel. Fradi Gurnyik Zabzsé 1-0, a folytatás a stúdióban a két Lászlótól, Katonától és Vukovicstól.
2: Németh Kornélnak is köszönjük szépen. 1-0-ra nyert tehát a Ferencváros a lengyel második ellen, Korbu góljával. Sovány az előny, de azért megérdemelt a mai mérkőzés alapján, Vukovics László.
3: Hát a teljes mérkőzést nézzük, azt gondolom, hogy egy góllal mindenképpen jobb volt a Ferencváros. A világbajnokság után bontsuk akkor negyedekre. Az első negyedben döntő fölénybe volt a Fradi az Ivo születik, ott 2-3 gólos lehetett volna. A második negyed a lengyeleké volt, ott körülbelül egy góllal voltak jobbak a lengyelek. A második félidő elején megint a Ferencvárosé volt, közepetáján meg is tudtuk szerezni a vezetést, és a vége megint egy picit a lengyeleké, de ebbe benne volt az is, hogy a Fradinak azért voltak olyan támadásai, ami magába hordozta a gólszerzés lehetőségét. Én azt gondolom, hogy a Fradiba több jobb képességű labdarúgó van, de a lengyelek is azért megmutatták, hogy veszélyesek tudnak lenni. Itt az a kérdés, hogy a visszavágón a lengyelek hazai pályát mennyire tudják kihasználni a közönségükkel a háttérbe. Ugye mondták, hogy 28 ezeres a stadion, láttuk, hogy 900 szurkoló itt milyen hangulatot tud csinálni. Nem jobb csapat a lengyel a Ferencvárosnál. A Fradi, ha nem fog megijedni, és nem a mérkőzésen az eredmény tartására törekszik, hanem ott is úgy megy bele a mérkőzésbe, mintha 0-0 lenne, és meg kéne nyerni ezt a találkozót, akkor van esélye a továbbjutásra. Természetesen így, hogy megszerezte a vezetést egy ilyen oda-visszavágos párharcba, az óriási for egy meccsen, de ha fordítva történt volna, mondjuk a lengyelek nyertek volna itt egy góllal, akkor is nyílt lenne a továbbjutás teljesen, mert a Ferencváros kinn is képes győzni. Itt az lesz a kérdés a visszavágón, hogy hogy áll hozzá a Ferencváros a mérkőzéshez, és tudja azt a játékot játszani, mint mondjuk az első félidő első 23 percébe.
2: Korbu gólja előtt indult el igazából a cserehenger, ami azt jelenti, hogy a vezetőedzők beindították a cseréket. A Fradinál érkezett Odauda, Arzani, Nagy Ádám, aztán majd Kodró, Csirkovics kettősöt, csak egy mondat erejéig, de majd kérdezek, de hogy a változtatások lendítettek a Fradin az előnytudatában?
3: Igazából Jusuf egy picit elfáradt, ez tervezett csere volt, hogy oda-oda azért a bal szélen őt meg tudja húzni, jó beadásai jönnek, Kaduval nagyon jól megértik egymást. Ott volt létszámfölényes helyzet, amit a Fradi ki tudott alakítani, például egy ilyen támadásból lett a gól is, amit kiforgattak a bal szélre, ott Kadu megcsinálta a cselt, abból jött a lepattanós korbulövése, még lehetett volna több is. Árzánit régen láttuk, nem keltett most rossz benyomást, de én azt arra gondolok, hogy azért a Ferencvárosnak most már kezd kialakulni Borbély Balázs által kedvelt csapat, amit ő legjobban favorizál, ez a 4-2-3-1-es játékrendszer, és ehhez próbálja megtalálni azokat az embereket, akik a leghatékonyabbak ebben.
2: Hallgassuk meg a gólszerzőt, hiszen a Ferencváros mégiscsak 1-0-ra, de tudott diadalmaskodni a lengyel csapat ellen. Mário Skorbut hallják a riporter, Farkas Márton.
4: Gratulálok a győzelemhez, az első a csapat sikere, de hát ezt ma az együttes a te első európai kupában lőtt góloddal érte el. Mesélj kérlek, hogy a fáradtságon túl, ami abszolút látszik rajtad, mi van most benned?
5: Köszönjük szépen, nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Számítottunk erre, hiszen Górnik egy jó csapat, viszont úgy gondolom, hogy ma a legnagyobb ellenfelünk az a hőmérséklet volt, mert nagyon durva. Viszont ugyanaz volt az ellenfélnek is, és úgy gondolom, hogy mi profitáltunk a végén belőle, mert szerintem jobban bírtuk. Nagyon örülök, viszont nincs vége, jövő héten be kell fejezni ezt a párharcot.
4: Érdekes, mert eddig tízesként játszottál inkább, most meg inkább a hatos pozícióban kellett nagyon sokat rakkolnod. Hogy jutottál el oda a gólig, mert már a félidő elején is láthattuk, hogy ott vagy, keresed a lövést, akkor még nem vállaltad el, aztán végül viszont igen, szerencsére.
5: Igen, sajnos több sérült játékosunk van, és kiállításunk is, viszont bárhova a vezetőedző bárak engem, én próbálom a maximumot nyújtani. Igen, láttam, hogy nem védekezik jól a 16-ost, és próbáltam átlövésekkel meglepni az ellenfelet.
2: Korbu tehát gólt lőtt a Ferencvárosban, a Nemzetközi Kupában, és ezzel tudott nyerni az FTC. Itt szó volt a 6-os meg 10-es posztról, hol van Korbu helye szerinted?
3: Ebben a 6-os pozícióban is nagyon jól játszik Korbu, de ő régen, amikor a Puskás Akadémiában igazán fölfigyelt rá a magyar futballtársadalom, akkor ő 10-es pozícióban játszott. A gólyán kívül volt még egy gyönyörű szólója, amit a félpálynál lerázott egy ellenfelet, rávitte a védelemre, és egy gyönyörű biciklicsellel lövőhelyzetbe hozta magát 16 méterről, de ballal sajnos eltekert a jobb felső sarok mellett, ez már 1-0 után volt. Korbunak volt egy pici játékhiánya, habár ő jóval többet játszott, mint például Nagy Ádám, de most újra föl kell vennie a ritmust. Ő egy nagyon tehetséges ember, még egyszer a Puskáshoz kanyarodnék vissza, hogy ott nagyon jó teljesítmény nyújtott. Még szerintem nem tartott, mint akkor játszott jelen pillanatban a Fradinál.
2: Hát nem sok magyar játékos volt ugye a mai mérkőzésen sem az FTC keretében, Dibusz a kapuban. Milyen benyomást keltett? A kapott gól nélküli mérkőzés, azt jól sejtett.
3: Igazán bravúra nem volt szükség ma a Dibusz Dénestől. Azok a lövések, amik jó helyzetbe találták a lengyeleket, nem találtak kaput. Egy-egy lövés, ami eltalálta, az nem ment sarokra, nem kellett hozzá bravúr. A magabiztosságot megadja hátul Dibusz Dénes, de kint azért szerintem szükség lesz majd bravúrokra.
2: Nagy Ádám játékba hozatala milyen volt? Első mérkőzésnek, visszatérésnek tökéletes?
3: Hát hál' Istennek győzelemmel sikerült ez, hosszabbítással együtt ez 10-12 percre redukálódott. Ami labdája volt, azt megjátszotta, de nagy dolgokat most nem kellett csinálnia.
2: És akkor adós vagyok egy Csirkovics-Kodró kérdéssel, mert az egyik 2 év, a másik egy év után, de játszott a Fradiban egy pár pillanatot. Minek szól ez a vezetőedző oldaláról szerinted?
3: Nyilván annak, hogy az edzésen úgy teljesítenek, szűkült a keret, tudjuk, hogy kik mentek el, szerintem a legnagyobb hiányzó a Sissé, Abufáni, de most nem is az a lényeg, hogy ki nincs itt, hanem hogy ki van. Borbély Balázs látja őket a mindennapokban. Csirkovicsot azért annak idején 2 millió euróért vette a Fradi, tehát nem egy rossz játékos a Topolyától. Egy az egyben mondom, ebbe a játékrendszerbe használható. Ha olyan teljesítményt fog nyújtani, akkor meg fogja kapni a lehetőséget Borbély Balázstól. A Kodró pedig azért furcsa számomra, mert róla már régen nem hallottunk, nem tudtuk, hogy mi van vele. Most ez a 2 perces csere, ez nyilván taktikai csere, hogy már időhúzó csere, itt nem arról volt szó, hogy most ő menjen be és váltsa meg a világot. Nem hiszem, hogy benne gondolkozik hosszú távon a Ferencváros.
2: Azt mondtad, hogy ez a lengyel csapat azért nem jobb, mint az FTC, de megmarad bármi is belőlük, így gondolati szinten benned?
3: Ebben nem egy-két játékos, Urbánszki szerintem a legjobb futballistájuk, ő egy jó párszor oda került lövőhelyzetbe, hála Istennek céltévesztett az első fél időben is 18 méterről, a másodikban 22-ről mindkétszer fölé tüzelt, és a csereként beállt Péter tett még jobb benyomást rám, nagyon jó vitte befele jobbról a labdát a bal lábára, volt egy nagyon veszélyes lövés, ami elkerült a kaput. A lengyelek inkább csapatjátékban gondolkodnak, és ez a két játékos szerintem, aki kiemelkedik ebből. Első fél időben a csatáruknak volt még egy lehetősége, de ő annyira nem játszott jól. Itt az lesz a döntő a második mérkőzésen szerintem kint, hogy a Ferencváros mennyire tudja játszani a saját játékát. Gondolok itt arra, hogy mennyire alkalmazkodik az ellenfélhez, vagy pedig a saját játékát tudja és rá tudja erőltetni a Górnik Zsabzséra, akkor szerintem a Fradi tovább jut. Ha meg hagyja, hogy a Zsabzsé lendületbe jöjjön, akkor nagyon nehéz lesz a visszavágó.
2: Biztos vagyok benne, hogy a szombati Real Madrid elleni felkészülési mérkőzésen Borbé Balázs lesz a vezetőedző, de szerinted milyen csapatot küld pályára? Két különböző 11-et, vagy 45 percig azért egyfajta ilyen buli futball bemutatva játszon azért edzés gyanánt, vagy mire számítasz ott?
3: Itt ez egy barátságos mérkőzés, hát a legjobb lenne, ha alanyi jogon jönne ide a Real Madrid, mint 95-ben, mert az azt jelenti, hogy a Fradi is a BL-be van. Hát ez az áhított cél, reméljük, hogy ezt el fogjuk érni. Ez most egy barátságos mérkőzés lesz. Itt nagyon taktikázni fognak avval, hogy ki hány percet játszon, itt előre eldöntött cserék lesznek. Én azt gondolom, hogy a legtöbbet játszó játékos, aki ma pályán volt, az 45 és 60 perc között lesz, tehát hogy ki mennyit, attól függ. Nem gondolnám, hogy jégkorongos módra sort cserél, hanem fokozatosan fog cserélni. Nyilván lesz, aki csak 30 percet játszik. Itt ezt a stáb az erőléti edzővel, meg az orvossal döntik el, hogy ki hány percet. Itt a fókusz a visszavágón van, a Górnik Zsabzsé ellenén.
2: De a Real Madrid ellen azért csak akarsz játszani, nem? Hogyha megvan a lehetőség rá.
3: Hát azt gondolom, hogy mindenki meg fogja kapni. Tehát itt szerintem egy 18-20 ember, mert szerintem meg fogják beszélni azt, hogy lehessen korlátlanul cserélni, ez egy barátságos mérkőzés. Ahogy te is mondod, ez egy nagy emlék, meg egy nagy dolog, hogy játszhatsz a Real Madrid ellen. Hát azért bizakodom mindenki, hogy minél több nagy név eljön, hát csak a három legnagyobbat említsük meg, ugye Vinicius Junior, Mbappé és Bellingham. Hát Viniciusról olvassuk, hogy azért eléggé most már Arsenal felé áll az ászló, ha bár még egy szerződés ajánlatot tettek neki, de még közel sincs Mbappéhoz képest. De ezek közül, a három közül, ha legalább kettő eljönne, vagy remélem, hogy legalább egy itt lesz, azért a Real Madridot most ők fémjelzik leginkább, de maga a klub, a Királyi Gárda, az fantasztikus, hogy a 95-ben a BL tétmeccsen ugye 1-1 volt itthon, ifja Balbert Florian szerezte ugye a Ferencváros gólját. Ez nagy élmény lesz minden játékosnak, a szurkolóknak, de azért ez nem a BL mérkőzés lesz, ez egy barátságos meccs, de kétségtelenül nagy ünnep. Azt gondolom, hogy mindenki pályára fog lépni, aki a Ferencvárosnál leül a kispadra, mert itt meg fogják beszélni, hogy lehetőség legyen korlátlanul cserélni.
2: Ma a Ferencváros nyert 1-0 a Górnik Zsabzsé ellen. Hallgassunk meg egy játékost, mégpedig a hátvédet, Osváth Attilát.
4: Gratulálok a győzelemhez. Nyilván majd a visszavágó után látjuk, hogy ez a 90 perc utáni 1-0 ez milyen eredmény, de átélve ezt a mai mérkőzést, hogy érzed, ez az 1-0, ez egy mennyire jó eredmény most nektek?
6: Igen, úgy gondolom, hazai pályán nem kapni gólt, az mindenképpen egy fontos dolog volt. Bíztunk benne, hogy előbb fogunk rúgni gólt. Hál' Isten sikerült egyet rúgni. Örülnek, hogy előnnyel megyünk a visszavágóra. Úgy gondolom, hogy ez egy biztató kezdése a párharcot tekintve. Úgyhogy egyelőre örülünk neki, aztán készülünk tovább.
4: Kezdjük akkor ezzel a kapott gól nélküli részével. Azért jó pár sprintet le kellett nyomni neked is hátrafelé. Főleg ott az első fél, a második felében mutatta meg a Zsabzsé, hogy miért is olyan jók ezekben a kontrákban. De végig ott voltatok, mindig valahogy volt egy blokkoló láb. Hogy érzed a védekezésetek, az hogyan muzsikált?
6: Igen, ugyanúgy látom, mint te. Az első fél időben az ivószünet után egy kicsit megtorpantunk. Úgy gondolom, hogy az elején az első 20 percben tudtunk irányítani, voltak nagy helyzeteink, gólokat rúghattunk, valószínűleg csak akkor még nem sikerült. Utána az ivószünet után kicsit visszaestünk, akkor már nem azt játszottunk, mint az első 20 percben sajnos, de aztán fél időben rendeztük a sorokat, és akkor második fél időben ugyanúgy próbáltunk irányítani, mint a mérkőzés elején. Hát igen, a védekezés mindenki jókor volt, jó helyen, úgyhogy ismételjétlenül magam, amit múltkor is mondtam, hogy igazándiból jól néz ki a csapat, egyben van, támadok és visszajönnek segíteni, úgyhogy szerintem ez volt a kulcs a mai nap.
4: Ne legyünk tehetetlenek, de azért a 2-0 is benne volt, mert ott a mérkőzés első negyedében Josephnek volt egy óriási lehetőség, ahol te adtad be középre a labdát, picit meg is pattant. A te szemszögedből milyen volt ez a szituáció, ez egy ordító helyzet volt.
6: Igen, volt egy kipattanó, azt hiszem, felzárkoztam a támadással, kipattanod, egyből betekertem középre. Igen, jól mondtad, pont egy kicsit megpattant, irányt változtatott a védő lábán a labda. Lehet, hogy ez zavarta egy kicsit a lennit, de nincs ezzel gond, így alakult, úgyhogy örülünk azért az 1-0-nak.
2: Osváth Attilát hallották, egy zárszó, Vukovics László.
3: Jó az első mérkőzésen az eredmény, megvan az előny, jó eséllyel megy a Ferencváros a visszavágóra, de azért kint azt gondolom még mindig közel 50-50%, egy picit billen a Fradi felé, reméljük, hogy a papírformát tudja igazolni a Ferencváros, és tovább jut, akkor Szalát is láthatjuk Magyarországon, aki ugye a Trabzonsportba igazol.
2: Az még a jövő hét kérdése. Köszönöm szépen, Laci, hogy ma is befáradtál, és itt voltál a köreinkben. A Ferencváros 1-0-ra nyert tehát a Górnik Zsabzse ellen, a Bajnokok Ligája selejtezőjét tekintve pedig az Aarhus, a dán csapat pedig 2-1-re verte a Schalke együttesét, a Fenerbahce 2-0-ra pedig a Sturm Graz csapatát. A Konferencia Ligában Brambergen Apollo 0-1, Panathinaikos CSKA Sofia 1-1, a Női Bajnokok Ligájában Ferencváros PAOK hosszabbítás után 2-3, az FTC majd a Mitrovica ellen játszott az Európa kupáért, Sankt Pölten Young Boys 4-3, Vágó Fanni 11-es gólt szerzett, mellette még Vadász Lara lépett pályára a magyarok közül, illetve természetesen a másik magyar Nagy Fanni is végig a pályán volt. Tehát ennyit a labdarúgás világáról. Holnap is megjelenik majd a Nemzeti Sport, a vezető szerkesztő Eslót János mondja el a részleteket.
7: Szép estét kívánok! Természetesen a Nemzeti Sport csütörtöki számában részletesen foglalkozunk a Ferencváros kupa mérkőzésével. Képben, szóban és videóban is megmutatjuk majd, mi történt az Üllői úton. Gyerekként 160 kilométert utazott Dortmundba, majd onnan haza, hogy futballozhasson a Borussia csapatában, egy kisváros csapatában, a Bünden SV-ban játszott, ott figyeltek fel rá a Dortmund képviselői, meghívták próbajátékra, leigazolták, igaz, a felnőtt csapatban már nem jutott igazándiból szóhoz. Akiről szó van, az Újpest korábbi német utánpótlás válogatottja, a tókai felnőtt válogatott egy ilyen Amennyidó, aki pillanatnyilag az Újpest játékosa, és már gólt is szerzett Lilafehérben. Elmondja azt is, hogy Budapestre szerződésében természetesen nagy szerepe volt Dárdai Pálnak. Megnéztük, hogy hogy zajlott a Villarreal együttesében Gulácsi Péter első meccse, ugye egy felkészülési mérkőzés volt, a Levantével játszott a Villarreal, és a magyar kapus 90 percet védett, rajta kívül csak egy mezőny játékos volt, aki végigjátszotta a meccset. Mindent elmond Gulácsi teljesítménye, hogy a Marca szerint zseniális védésekkel jelezte érkezését. És hogy ne csak futballról esik szó, interjút adott lapunknak Elek Gábor, a bajnoki negyedik Esztergom női kézilabda csapatának edzője. Mi beszélt többek között arról, hogy miképp lehet pótolni a visszavonuló Szucsánszki Zitát majd. Aztán arról is szót ejtett, hogy bizony úgy érzi, nehéz helyzetben vannak az élvonal klubjai, és nem merne ráfogadni, hogy minden csapat be tudja majd fejezni a bajnokságot, minden olyan csapat, amelyik elkezdi az NB1-et. És végül egy kis kosárlabda, Ruják András 38 évesen visszatért Sopronba, már játszott az SKC csapatában 9 évvel ezelőtt, legutóbb Oroszlányban töltött el 5 idényt, mesél erről az időszakról is, illetve arról, hogy Sopronban már idősebb játékosként lesz majd a kerettagja, mint a csapat edzője Baksa Szabolcs, hogy mi minden mentori szerep vár rá, ezt is elmondja a Nemzeti Sport csütörtöki számában Ruják András.
2: Eslót Jánosnak, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjének köszönjük szépen. Adásunk véget ér, vagyis a körkapcsolás, a szerkesztő Szabó Bence, a hangmérnök Jámbor Tamás, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, hamarosan következik a Sportvilág. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra.
8: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
1: Ismét nyert a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtezőjében. Negyedik ezüstérmét is megszerezte a magyar küldöttség az úszó Európa bajnokságon. Búcsúzott az FTC női labdarúgó csapata a Bajnokok Ligája selejtezőjétől. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
0: Sportvilág.
1: A Ferencváros 1-0-ra legyőzte a lengyel Gornik Zsabzse együttesét a labdarúgó Európa Liga selejtező sorozatának harmadik körében. A két csapat párharcának első mérkőzését a Groupama arénában rendezték, a helyszínről Németh Kornél tudósít.
2: Előnnyel utazhat a Ferencváros együttese a Gornik Zsabzséhoz majd az Európa Liga harmadik selejtező körének visszavágójára. Ferencváros Zsabzse 1-0. Fradi helyzetekkel indult a mérkőzés, Jusuf éleszögből a 11. percben, Kánikovszki a 17-ben a jobb alsót célozta, aztán Zsozef előtt adódott a 24. percben egy nagy helyzet, szóval Fradi lehetőségek, viszont gól nem született, az Ivo született követően meg magára talált, az első félidő Ivo született követően a Gornik Zsabzse együttese, Dimi lövése, Prekop próbálkozása, Urbánszki kísérlete, kiegyenlített első 45 perc után gól nélküli döntetlennel vonultak születre a csapatok. Szerencsére a második játékrész ugyanúgy indult, ahogyan az első, a Fradi ragadta magához a kezdeményezést, ennek ellenére a második félidő első helyzete Iszmáhír révén a 64. percben a vendégek előtt adódott. Igen, ám de ők még azon bosszankodtak, hogy az a lehetőség kimaradt, addig Korbu révén a Fradi megszerezte egy perccel később a vezetést. Történt ugyanis, hogy a Ferencváros játékosa egy szép baloldali támadás után labdát kapott, elindult befelé, és jobban 18-20 méterről szépen kilőtte a bal alsó sarkot. Ezzel a góllal előnybe került a Fradi, és mint később kiderült, nem csak hogy előnybe került, hanem meg is nyerte a meccset a Ferencváros, mert bár a Gornik Zsabzse elsősorban cseréi révén egy-két veszélyes lehetőséget kialakított a mérkőzés hajrájában, gólt viszont nem tudott szerezni. Még egyszer, tehát a végeredmény Ferencváros Gornik Zsabzse Korbu 65. percben szerzett góljának köszönhetően 1-0. A Fradi tehát előnyből várja az egy hét múlva csütörtökön esedékes visszavágót. Tomán Sándor hangmérnök kollégám és Jó András kommentátortársam nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmet. A Groupama Arena tehát az öröm hangjaival, na és a gála slágerével, a Freed From Desire-rel búcsúzik, meg a végeredménnyel. Fradi Gornik Zsabzse 1-0.
1: A találkozót követően az FTC középpályása Korbu Máriusz nyilatkozott Farkas Mártonnak.
3: Gratulálok a győzelemhez, az első a csapat sikere, de hát ezt ma az együttes a te első európai kupában lőtt góloddal érte el. Mesélj kérlek, hogy a fáradtságon túl, ami abszolút látszik rajtad, mi van most benned?
4: Köszönjük szépen, nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Számítottunk erre, hiszen Gornik egy jó csapat, viszont úgy gondolom, hogy ma a legnagyobb ellenfelünk az a hőmérséklet volt, mert nagyon durva. Viszont ugyanaz volt az ellenfélnek is, és úgy gondolom, hogy mi profitáltunk a végén belőle, mert szerintem jobban bírtuk. Nagyon örülök, viszont nincs vége. Jövő héten be kell fejezni ezt a párharcot.
3: Érdekes, mert eddig tízesként játszottál inkább, most meg inkább a hatos pozícióban kellett nagyon sokat rakkolnod. Hogy jutottál el oda a gólig, mert már a félidő elején is láthattuk, hogy ott vagy, keresed a lövést, akkor még nem vállaltad el, aztán végül viszont igen, szerencsére.
4: Igen, sajnos több sérült játékosunk van, és kiállításunk is, viszont bárhova a vezető edző bárak engem, én próbálom a maximumot nyújtani. Igen, láttam, hogy nem védekezik jól a 16-ost, és próbáltam átlövésekkel meglepni az ellenfelet.
1: A Ferencváros Gurnyik Zsabzse Európa Liga selejtezős párharc visszavágóját jövő héten csütörtökön 7 órától rendezik majd Lengyelországban. Az összecsapást a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is élőben követhetik majd. Amennyiben a Ferencváros nem kap ki azon a mérkőzésen, biztosan valamely európai kupasorozat főtábláján szerepelhet majd.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Mihályvári Farkas Viktória tegnapi 10 kilométer után a mai 5 kilométeres távon is ezüstérmet szerzett nyílt vízi úszásban, a párizsi úszó Európa bajnokságon. Az aranyérmet az olaszok klasszisa, a kedden 10 kilométeren is diadalmaskodó Ginevra Tadeucci szerezte meg. A férfiaknál szintén második ezüstérmét szerezte Betlehem Dávid, akit a mai 5 kilométeres versenyben is csupán a német Florian Wellbrock tudott megelőzni. A magyar küldöttség így mind a 4 eddigi nyílt vízen rendezett versenyen ezüstérmet szerzett a kontinens viadalon. A mai 5 kilométeren elért eredményét követően előbb Betlehem Dávid nyilatkozott.
5: Egy újabb ezüstérem ezúttal 5 kilométeren, gratulálok ehhez is. Azért itt a hajrá, az mennyiben volt más? Ugye az nagyon látványos volt, hogy a hajótól távol vagy. Utólag mi a véleményed erről a döntésről, mennyire jött be?
6: Próbáltam mindent megint kívül, belül, alatta, fölötte, mindenhogy előzni, de erősebb volt a végén. Éreztem, hogy most én vagyok belül, ő ment ki a hajókhoz, néha úgy éreztem, hogy egymás mellett vagyunk, hogy talán van egy kis előnyöm, de azt tényleg úgy elfáradtam, mint az állat, mindent kiúsztam magamból, szóval nem vagyok elégedetlen. Most nincs még ellene fegyverünk, de ahogy látok a világkupán, ez nem sokszor volt előttem, szóval van ő is, hogy bakizik, de most tényleg nagyon fekszik neki ez a sima víz, ez a meleg víz, szóval nehéz, bogyó, hogy megelőzni, de úgy vagyok vele, hogy még van egy knockout, ott nem tudom, max visszahúzom a végén, hogyha arról van szó, akkor ne nyerjen, akkor én se kizárnak, de akkor ő se nyerjen, szóval nem tudom, mindennek fogok próbálni ott is a végén, hogy találjak valami fogást rajta, de tényleg nem vagyok elégedetlen, azért jó, hogy van egy ilyen versenytárs, aki tényleg ennyire erős, és van hova felnézni, nem csak visszafele nézni, szóval tényleg ez jó, hogy látom, hogy miket tud csinálni, és így megcsinálta tegnap balról, most megcsinálta jobbról, szóval erős, de úgy vagyok vele, hogy örülök, hogy a Szással, aki a lábán volt, ő leszakadt, én azért mindig ott maradok a lábán, szóval egyszer csak eljön az idő, amikor majd ő próbál az én lábamon maradni.
5: Ahogy itt hallottuk, talán a tegnapi eredmény hirdetés után ott a német Wellbrocknak azért felvetethető, nem muszáj ma elindulnia. Mennyire volt erre vevő, és mennyiben volt ez más típusú versenyzés, mint a tegnap, így, hogy fele akkora volt a táv?
6: Hát nem volt rá vevő, azért mégiscsak 29 éves, szóval lehet már számolja vissza a napokat, de örülök neki, hogy van egy ellenfelem, és hogy tol előre engem nap, mint nap, és ha más volt, sokkal másabb volt, megint elég korán kezdtek a franciák jönni, és mindig próbáltak előrébb jönni. Fura volt, hogy sose az érre akartak törni, mindig csak ott a második, harmadik helyen akartak lenni. Lehet ezen vesztettek rajta a végén, hogy nem vállalt el egyik se a vezetés, de fáradtabbak voltunk, szerintem mindannyian éreztem az elétől kezdve, hogy már az első körben nem úgy mozgó, ahogy szerettem volna, de tényleg próbáltam fejbe összerakni azt, hogy bármennyire is nehéz, mindenkinek legalább ennyire fáj, mint nekem, hanem jobban, szóval úgy voltam vele, hogy ha az utolsó körig valahogy kibírom, onnan kell előzni, mindenhonnan onnan tudok, és akkor csak akár meg lehet az arany is, ez most nem jött össze, de a knockoutba tényleg mindennek teszek, hogy legalább Wellbrockot megverjem.
1: Betlehem után pedig következzen a másik magyar versenyző, aki mindkét eddigi nyílt vízi versenyén ezüstérmet szerzett. Mihályvári Farkas Viktóriát hallják.
5: Gratulálok az újabb ezüstéremhez, 5 kilométeren is sikerült ezt elérned. Amit már így elterveztél, meg kitaláltatok, abból mennyi valósult meg, ugye a riválisok ugyanazok maradtak?
7: Igen, hát sikerült megint egy olasz-magyar-olasz dobogót összehozni, bár a bronzérmes olasz az ugye megcserélődött, ugye másik olasz lett. Összességében szerintem ez is egy jó verseny volt. Tudni kell, hogy a harmadik olasz, vagy hát aki ugye a harmadik helyen végzett, úgyhogy nem úszott 10 kilométert, úgyhogy ő friss ember volt, és az elején így megindultunk, megint ott voltunk elő, és nagyon akart előre menni, mondom, friss vagy, menjél előre, akkor legalább lábvizezek egy kicsit, és akkor ott így elvoltam, aztán így az első kör végére így följöttek ránk a többiek, és ott így igazából itt a forduló bójánál szerintem az orosz versenyző volt, de nem láttam rendesen, így a legkülső ívről a bójánál így átmászott mindenkin, és bekerült belőle, mondom, nagyon rajtam is átmászott, mondom, ez nagyon jó volt, köszi szépen. Aztán utána a következő körben egyébként le is maradt, úgyhogy nem tudom, mennyire érte meg, hogy ott megvert mindenkit, utána meg elfáradt benne. Utána meg így a harmadik körbe gondoltam, hogy na jó, próbáljuk meg kicsit meghúzni, ez nem sikerült. Tehát, hogy azért így éreztem a 10 kilométert a testemben, de egyébként jó volt így az utolsó körben, hát ugye a Tadeucsi megint előre ment, és akkor ott próbálkoztam így bemenni a podzobom mellé, hogy akkor ketten jöjjünk be, és hát a végén még tudok rajta fogni valamennyit, egyébként ez sikerült is, és szerencsére így annyira elváltott rólam, hogy utol tudtam érni a Tadeucsit, és onnantól kezdve a lábvizén már nagyon jól jöttem. Hát ott a végén próbáltam kibújni mögőle, még éreztem magamba az erőt, de nem tudom, hogy most vagy én úsztam vissza mögé, vagy ő úszott vissza elém, mert látta, hogy jövök, úgy mindig visszakerültem mögé, úgyhogy igazából így bevonatoztunk egymás mögött. Összességében boldog vagyok az eredménnyel, de most már beszélni fogok a Dávida, hogy jó lenne, hogyha előttünk úszik, akkor aranyat nyerjem, mert akkor én is azt fogok, mert így egymás után kétszer megcsináltuk az ezüst kombót, úgyhogy, de boldog vagyok, örülök.
5: Most elég komoly betekintést adtál abból, hogy mi minden történik egy verseny alatt, hogy éli ezt meg egy versenyző, ami biztos, hogy ugye két ezüstéremmel kezdted ezt az EB-t, és még itt vannak hátra számok, meg ugye a váltó is. Ez így összességében mennyire ígéretes? Előzetesen miben reménykedtél így?
7: Szerintem ez egy nagyon-nagyon ígéretes eredmény. Igazából én így gondolkoztam az éremben, mindenképpen, hiszen ugye tavaly is érmes voltam mindkét számban, de hát ugye ez most egy erősebb mezőny is volt, ugye többen voltak itt, vagyis így az élmezőnyből, illetve mindenki erre készült, úgyhogy mindenképpen azt gondoltam, hogy ez egy erősebb Európa-bajnokság lesz. Összességében szerintem nem lehetek elégedetlen, nyilván mindig van jobb eredmény. Én nagyon boldog vagyok, hogy a tegnapi után ilyen jól sikerült a mai verseny is. Nyilván majd még az edzőmmel is megbeszéljük, hogy hol lehetett volna jobban dönteni, hogy esetleg ebből arany legyen, aztán megyünk tovább, de szerintem ez mindenképpen nagyon jó jel, hogy a 10 után az 5 is ilyen jól sikerült.
1: Nyíltvízi úszóink eddigi Európa-bajnoki teljesítményét állandó szakértőnk Gyurta Gergely értékelte. A riporter Keszi Dóra.
8: Ugye eddig nagyjából a 4 versenyt megnézve, nagyjából 4 ugyanolyan versenyt láthattunk. Ugye az első 2 helyen végzett versenyző azonos volt, mint 10 kilométeren, mint 5 kilométeren, az uraknál is és a hölgyeknél is, úgyhogy ez elég meglepő. Nagyjából nyíltvízi úszásban ez nem szokott szokványos, viszont én azt gondolom, hogy ez az EB, ez az idei évben a fő verseny, és eddig az úszóink a 4 versenyszámból 4 ezüstérem, én azt gondolom, hogy ez nagyon bíztató, és ebből lehet építkezni akár a 2027-es budapesti világbajnokságra, akár a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.
9: Igen, ugye féltávnál vagyunk így a Los Angeles-i olimpiához képest, és ugye tegnap volt a 10 kilométeres olimpiai szám, ma ugye az 5 kilométerek. Mi a különbség a két táv között? Jó, nyilván a hosszban is van különbség, de taktikai szempontból mire kell figyelni az egyik távnál, mire kell figyelni a másik távnál?
8: Két összehasonlíthatatlan versenyszámról beszélünk. Ugye az egyik, ahogy te is mondtad, a kilométerben pontosan a fele a kettőnek, viszont ami óriási különbség, hogy 5 kilométeren nincsen iktatás, nincsen frissítés, tehát így a versenyzőknek ezt az durván egy órás versenyt, ezt úgy kell lehozniuk, hogy nem tudnak frissíteni. Ugye 10 kilométeren van lehetőség, egyébként az is nagyon furcsa volt, hogy a korábbi megszokott versenypályákhoz képest most nem 1666 méteres volt egy kör, hanem 1250, tehát itt a 8 darab kör volt 10 kilométeren, és nyilván a 4 darab kör volt 5 kilométeren, úgyhogy taktikailag óriási a két verseny között a különbség, és iramban is elképesztő. Tehát mondhatjuk, hogy 5 kilométeren a versenyzők az első métertől kezdve majdnem, hogy olyan maximális sebességet úsznak, amiből az utolsó 5-600 méteren pedig elindítják azt az elképesztő hosszú hajrát, ami szükséges ahhoz, hogy valaki érmet tudjon nyerni. És egyébként a magyarok ebben kiválóak, hogy az utazósebességük megvan, az állóképességük megvan, a gyorsaságuk megvan, és ezek fejében még pluszban a hajrájuk is világszínvonalú minden egyes versenyzőinknek.
9: Szerinted mi múlhat, hogy ezüstéremből később aranyérem legyen, mert azért nyilván nagyon kicsik voltak a különbségek itt is, de azért meg nagyon kicsi a különbség eleve a versenyzők között, mindig azért tényleg nüanszokon múlik, de mi múlhat, hogy mondjuk ez fényesebb legyen?
8: Hát igen, ezt bárcsak erre lenne valamilyen ellenszer. Hát én azt tudom mondani, hogy Betlem Dávid is még csak 22 éves, ugye egy 29 éves versenyzőtől kapott ki, Mihályvári Farkas Viktori esetében pedig 32 éves jelenleg Tadeusz, tehát ott is óriási a korkülönbség, és Tadeusz olimpiai bronzérmes a 24-es Párizsi olimpián, tehát ő azért azt gondolom, hogy jóval tapasztaltabb, míg Viki nem úszott korábban a Szajna folyójában. Tehát minél több 10 kilométert kell teljesíteni a magyaroknak, hogy a 28-as olimpián, hiszen mindenkinek az a fő cél, mindenki ott szeretne teljesíteni, mindenki szem előtt ott lebeg az a bizonyos olimpiai aranyérem, és tényleg ahhoz az kell, hogy minél több versenyen elinduljanak, minél több olyan különböző versenyt próbáljanak ki, ami nem szokványos, ahol újdonságokkal kell megküzdeniük, ahol esetleg a világ elitje ott van, hogy meg tudják szokni azokat a versenyszituációkat, amiket bárhogy is próbálnak szimulálni edzésen, azt nem fogják tudni, és sajnos a nyílt vízi úszás ez vele járója, hogy igenis el kell menni rengeteg versenyre.
9: Nem tudom, neked milyen híreid vannak tényleg így a Szajna vízminőségéről, most azért fogadkozik mindenki, hogy talán nem olyan rossz, mint amilyen Párizsban volt, neked milyen információid vannak erről?
8: Igen, egyelőre úgy tűnik, hogy minden rendben van, és most már a második versenynap is úgy ment le, hogy hál' Istennek semmilyen egészségügyi probléma nem hátráltatta semmelyik versenyzőt sem. És egyébként nagyon érdekes, mert ugye hát Európában tombol, most a szárazság nincsen, ott sem csapadék, Párizsban sem, és emiatt ugye ez a szerencse, hiszen így a szennyvizet nem mossa be a Szajnába a csapadék, és egyébként június 1-től fogva minden egyes nap 5 különböző cég méri a Szajna vízi minőségét, és azóta is minden egyes nap, hát elmondásuk szerint szuper excellent, tehát kiváló vízminőséggel rendelkezik a Szajna, és eddig úgy tűnik, hogy ez be is igazolódott. És egyébként a helyszínről kapott képeket, amiket megkaptam, illetve videókat, valóban nagyon tisztának tűnik, tehát majdnem, hogy látszódik a Szajna folyónak a zajja, a hínárok látszódnak, tehát úgy tűnik, hogy a versenyszervezők, illetve a helyszín most biztonságos. Reménykedjünk benne, hogy az utolsó két nap, ugye pénteken és szombaton még lesz egy 3 kilométeres kieséses verseny, mind a hölgyeknél, mind az uraknál, és hát szombaton pedig a várva várt magyar váltó, a 4x500-as váltó, ahol igencsak szép eredményeket várunk. Sportvilág.
1: Kiesett a Ferencváros női csapata a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjéből. A találkozó krónikáját riporterünktől, Németh Kornéltól hallják.
10: Dráma a magyar és a görög bajnok találkozásán a BL selejtezőben. Ferencváros PAOK hosszabbítás után 2-3. A görögök jutottak tovább. Nem jól kezdődött a mérkőzés ferencvárosi szempontból, hiszen a görög bajnok és kupagyőztes PAOK együttese már a 6. percben megszerezte a vezetést Andrejevszka találatával. A Ferencváros kapusa Kostics rosszul mozdult ki a kapujából, ezt használta ki a vendégek támadója, aki szépen emelte át. Sokáig viszont nem örülhettek a vendégek, hiszen gyakorlatilag a középkezdésből egyenlített a Ferencváros együttese. A fiatal gégény Petra adott középre a bal oldalról, Csányi Diana érkezett középen, aki 11-12 méterről laposan lőtt a bal alsó sarokba, hamar egyenlített át Albert Lórián csapata. A magyar bajnok és kupagyőztes zöldfehérek viszont megint csak hátrányba kerültek, méghozzá 17. percben egy jobboldali beadást követően nagyon-nagyon közelről volt eredményes Panayota Argiriu. Hiába volt óriási a hőség, folyamatosan jöttek a helyzetek egyik, illetve a másik oldalon. A 42. percben szögletből tudott egyenlíteni a Ferencváros, Csányi ívelését követően Kubaszova a rövid oldalról csúsztatott a hálóba, 2-2-vel vonultak tehát szünetre a csapatok. A fordulást követően megállt az ütőér a ferencvárosi szurkolók erejében, hiszen az 50. és az 51. percben is óriási görög lehetőségek jöttek. Előbb Gacsenika előtt ajtóablak helyzetben kapu mellé ment a labda, majd pedig egy hatalmas hazai védelmi hibát kihasználva Andrejevszka került helyzetbe, ő viszont a kapufát találta el. A 75. percben Kubaszova nagy lövésénél kellett bravúrt bemutatni a Neuhausnak, a PAOK kapusának, ezt követően viszont a rendes játékidőben más már nem történt, jöhetett a hosszabbítás, amelynek harmadik percében Gacsenika kihagyhatatlan helyzetbe hozta Curceviszt, a cserejátékos pedig 3-2-re alakította az állást. A Fradi egyetlen helyzete a ráadásban Frajtovic szabadrúgása volt a 110. percben, ez viszont nem okozott gondot a PAOK kapusának. Ferencváros PAOK hosszabbítás után 2-3, ez azt jelenti, hogy Albert Florian csapata a szombati napon a torna harmadik helyért játszhat, ott pedig a tét a győztes számára az Európa kupába való átkerülés, a PAOK együttese pedig majd a torna döntőben a Bajnokok Ligája playoff megszerzésért a norvég Brann együttesével találkozik.
1: A mérkőzést követően az FTC női csapatának vezetőedzője Albert Florian értékelt.
10: Hosszabbítás után drámai küzdelemben 3-2-es PAOK győzelem. Mik az első gondolataid a meccset követően?
11: Hát az, hogy gyermetek hibákból kaptuk a gólt, tehát ez abszolút az edzőmérkőzések nem volt jellemző, hogy a két belső védő mennyire bizonytalan. De mind a kétszer vissza tudtunk jönni a meccsbe. A másik fél időben kaptunk egyfajta nyomást, amit tudtunk hárítani, utána viszont nekünk is voltak. Tehát egy ilyen eléggé hektikus meccs volt. Tehát a végén már azt mondom, hogy nem is nagyon volt középpálya, hanem egy-egy passza vagy egy-egy jó csellel át lehetett játszani. De le a kalap alá lányok előtt, tehát 40 fokba 120 percet játszani, és ráadásul most nekem borzasztó rövid a padom. Bemutatkozott 4 olyan kis, akinek még életében még NB1-es bajnok is volt a lábában, nem az, hogy egy BL selejtező mérkőzés.
10: Összességében mi a legjobb szó, amivel ezt a meccset tudnád jellemezni? Mert a nagy hőség ellenére hatalmas lendülettel vetette bele magát mind a két csapat, amit mondtál a végén, ilyen óriási adok-kapok alakult ki. Tehát a rendes játékidő szerintem kifejezetten látványos és élvezetes volt, most az eredményt leszámítva. Van valamilyen egyjelződ vagy egy bővített mondatod erre a meccsre?
11: Nem, az, hogy minden meccsből lehet tanulni. Tehát ebből is kell tanulni, mert szombaton van még egy. Nekünk a célunk az, hogy egy meccset nyerjünk a csoportba. Jobb lett volna a mai természetesen, akkor később csatlakozunk az Európa kupába. Nagyon bízom benne, hogy jó fog sikerülni ez a két nap a regenerációra, arra, hogy szombaton újból megmutathassuk, hogy azért van ebbe a csapatba, hiába mentek el játékosok, azért a csapat magja úgy, ahogy megmaradt, és azért bízom benne, hogy szombaton nyerni tudunk.
10: Könnyebbnek tűnik a Mitrovica a szombati ellenfél első ránézése, belenéztél az ő meccsükbe, milyen meccsre számítasz, azt most tudom, hogy még egyelőre nem térképeztétek fel teljes egészében, meg még nagyon friss az a mostani élmény.
11: Hát az a baj, hogy egy olyan Brann ellen játszottak, aki sorozatban benn van a Bajnokok Ligája 16 csapata között, tehát ott abból nem tudok sokat elemezni, mert majdnem 85-15 volt a labdabirtoknás a Brann, tehát majdnem védekezett végig a Mitrovica. A másik fél időben elkezdtek rotálni, gondolom frissítettek a Brann is, illetve a Mitrovica is, és utána már, hogy mondjam, okosan lemeccselték a véget a Brann. Tehát, hogy nem tudom igazából milyen erőt képvisel, mert nem volt náluk a labda, nem tudtak semmit csinálni, annyira jó csapat az ellenfél.
1: Végezetül pedig egy ferencvárosi játékos, Csányi Diana nyilatkozott. A riporter továbbra is Németh Kornél.
10: Az arcodra van írva minden, amit én látok. A hallgatók nem ilyen volt ez a meccs, kicsit foglald össze, kérlek.
12: Hullámzó, azt gondolom, hogy nem jól kezdtük a mérkőzést. Sajnos az ellenfélek több helyzete volt, de utána sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe, ugye egyenlítettünk is. Utána is azt gondolom, hogy nagyon hullámzó volt, így periódusok volt, amikor ők voltak jobbak, volt, amikor mi, de összességében nagyon sok hibát vétettünk. Úgy gondolom, hogy a második fél időben is rengeteg labdát elszórtunk olyan helyeken, ahol nem volt rajtunk semmi nyomás. Ennek nem tudom, mi az oka. Talán ez ma egy ilyen nap volt, nem tudom, most csalódottak vagyunk, de koncentrálni kell a szombati mérkőzést, és ott mindent megtenni annak érdekében, hogy ott győztesként tudjunk kijönni.
10: Mennyire mutatja a csapat erejét ennek az átalakuló csapatnak a majdani erejét, hogy kétszer is hátrányból tudtatok visszajönni. Ebből az első, rögtön az első percekben kaptatok gólt, és a középkezdésből jött az egyenlítés, de aztán még az első félidőben ugye újabb kapott gól, újabb egyenlítés, hogy aztán a második félidőben itt is, ott is legyenek helyzetek.
12: Azt gondolom, hogy még nagyon az út elején járunk, ugye nagyon átalakult a keretünk. Ehhez most idő kell, nyilván meg kell szoknunk egymást mindenkinek. Ez egy új szituáció teljesen, úgyhogy úgy gondolom tényleg, hogy az út elején vagyunk, de dolgoznunk kell tovább.
10: Erről a leendő ellenféről, a Mitrovicáról van-e bármilyen információd? Nyilván most még nagyon friss a PAOK elleni élmény, de hogy a Brann nagyon simán verte ezt a koszovói csapatot.
12: Megmondom őszintén, jelenleg semmi információm nincs, ugye nem készültünk most még így a következő ellenfélre, úgyhogy jelenleg semmi.
10: Mennyire motivál, mit jelent a számodra, hogy folytathatjátok a nemzetközi kupában, ha szombaton sikerül a Mitrovicát legyőzni? Ugye akkor az Európa Kupa első selejtező körébe kerültök.
12: Azt gondolom, hogy mindenkit motivál. Természetesen szeretnénk Európa Ligát játszani, Európa Kupában játszani, úgyhogy a becsületünkért fogunk menni. Azt gondolom, hogy mindenki nevében beszélhetek. Addig most regenerálnunk kell, és a legjobban felkészülni arra a szombati mérkőzésre.
10: Isten őszi, kötekedjek, 120 perc, 40 fokban lejátszott meccs után van még erőd eljutni az öltözőig? Mennyit vett ki belőled? Mert én mondom, látom az arcodat, de én ezt nem tudom szavakkal visszaadni, azt a kimerültséget, amit én most itt látok magammal szemben.
12: Hát azt gondolom, hogy mindenki, mindkét csapat tényleg nagyon a végét jártuk már, azért nehéz 120 perc volt ilyen időben, ilyen körülmények mellett, azért egy 120 perc amúgy is megterhelő, de azt gondolom ma kétszer-háromszor olyan megterhelő volt.
1: A labdarúgó NB1-ben szereplő Vasas bejelentette, hogy szerződtette Mezei Szabolcsot a Topójától. Az angyalföldre érkező középpályás az MTK-val korábban megnyerte a másodosztályú bajnokságot, majd 2023-ban a Paks játékosa lett, amellyel bajnoki ezüstérmet és bronzérmet szerzett, valamint kétszer a Magyar Kupát is megnyerte. A török labdarúgó bajnokságban szereplő Trabzonspor megerősítette, hogy leigazolta a korábbi liverpooli Mohamed Salah-t. Az egyiptomi klasszis ma helyi idő szerint délben érkezett meg az isztambuli reptére, ahol már a fanatikusok várták őt. Salah az Európa Ligában akár a Ferencváros ellen is szerepelhet, ugyanis az FTC következő ellenfele a török gárda lehet, ha a magyar csapat túljut a lengyel Gornik Zsabzsén az EL-selejtező harmadik fordulójában.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Végezetül pedig kézilabda, hiszen a Balatonnál edzőtáborozik a Vámos Petra és Albek Anna által is erősített francia bajnokok ligája győztes csapat, a Metz. A két magyar válogatott játékossal Kreisz Bálint kollégánk készített interjút, ebből hallgathatnak meg egy részletet.
13: Két bajnokok ligája győztes játékossal, Anna, először felét fordulok, hogyha ezt így meghallod, akkor sikerült-e már feldolgozni azt, hogy ez nem csak egy álom, hanem valóságá vált, és BL győztes vagy.
14: Nem, ezt még mindig nagyon hihetetlen hallani. Néha egymásnak is így mondogatnunk kell, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy mit is értünk el, mert ez tényleg olyan dolog, amit már soha senki nem fog tudni elvenni tőlünk, és erre nagyon büszkének kell szerintem, hogy legyünk, illetve azok is vagyunk nyilvánvalóan, de még mindig felfoghatatlan érzés, hogyha ezt csak így meghalljuk.
13: Petra, te hogy állsz ehhez? Mennyiszer gondoltál vissza mondjuk a budapesti 4-es döntőre és a Győr elleni mérkőzésre?
15: Nagyon-nagyon sokszor visszagondoltam arra a mérkőzésre, meg ugye az egész hétvégére. Tényleg ez egy olyan élmény volt, szerintem a karrierünk eddigi csúcsa egyértelműen, meg azért ez a klub történetében is egy óriási dolog, szóval nekünk ez az aranyérem, ez talán még többet jelent, és tényleg az, hogy ezt Annával ketten így magyarként megéltük, és meg tudtuk osztani ezeket a pillanatokat, az még különlegesebb, úgyhogy ez egy nagyon különleges helyet foglal a szívemben ez a bajnokok ligája aranyérem.
13: Az érmet mennyire raktad kiemelt helyre, és mondjuk milyen gyakran szoktál ránézni, hogy erőt meríts belőle?
15: Még őszinte leszek, még nem találtam neki megfelelő helyet, ahol nem is tudom, megkaphatná azt a kiemelt, igen, figyelmet, amit szeretnék neki szentelni, úgyhogy ez még folyamatban van.
13: Anna, te már megtaláltad a méltó helyet neki?
14: Nem, még ezt én is keresem, még azért nagyon szem előtt van, hogy minden nap lássam, de valami nagyon kis aranyos, meg tényleg olyan speciális helyet szeretnék neki találni, ami ezt az egész hétvégét is így egybefoglalja, még ezt keresteti magát.

0: megemlítettük neki, hogy van ez a Nemzeti Kézilabda Akadémia, ahol egyébként minden adott ahhoz, hogy esetleg lehessen edzőtáborozni, és ugye nyár, Balaton, hogy tök jó. Mi még meg sem említettük így annyira az edzőtábor, csak hogy van egy ilyen, és szöget ütött a fejében, és utána többet kérdezett arról, hogy kivel tudja felvenni a kapcsolatot, ugye a szervezés miatt, még ebben a kontaktot megadtuk, és utána minden ment magától.
1: Milyen volt visszatérni neked erre a helyszíre? Te is hosszú éveket töltöttél el itt korábban, és gondolom azért különleges légiósként Magyarországon lenni több mint egy hetet.
0: Igen, tényleg ezt azok a játékosok, vagy emberek tudják igazán megérteni, akik külföldön vannak, hogy hazajönni és több napot vagy hetet itthon tölteni, az nagyon különleges, és azt érzem, hogy bármennyire nehezek az edzések, amellett így fel vagyok töltődve, és annyi pozitív energiát kapok így magától a környezettől. Tényleg nagyon jó volt ide visszatérni, sok emlék köt ide, úgyhogy én nagyon örülök, hogy végül úgy döntött az edzőnk és a szakmai stáb, hogy ide jövünk.
1: A te karrieredben is egy állomás volt a Nemzeti Kézilabda Akadémia. Neked a visszatérés milyen volt? Mennyire kellett idő, amíg megszoktad a helyeket, vagy egyből jöttek-e vissza az emlékek?
2: Persze, egybe jöttek vissza az emlékek, de főként amikor a régi Csari mellett mentünk el, mert én még abban az időszakban voltam itt, amikor ez az egész létesítmény nem létezett. Szóval fura belegondolni, hogy 12 évvel ezelőtt jöttem ide, és 10 éve már, hogy elmentem. Tehát rengeteg minden történt azóta. Kimondani is nagyon furának, vagy fura érzés, kicsit öregnek érzem magam, de nagyon jó volt igazából, mert felelevenített rengeteg olyan élményt, amit Petrával akár együtt éltünk át annó, vagy alapjáraton így a nekás éveim alatt, amikor még egy kislány voltam, átéltem, szóval tök jó látni, hogy mennyit fejlődött az egész, és hogy milyen létesítmény van itt a mostani fiatal generációnak, és hogy ők miben készülhetnek most, és hogy válhatnak valószínűleg majd egyre jobb sportolókká.
3: A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották, én további jó rádiózást, jó éjszakát kívánok mindenkinek, a viszonthallásra.
4: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Van már velem a stúdióban Sejler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója. Szia, köszöntelek!
2: Szia, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
1: Hát, ahogy említettem, jövő hétfőn elindul az Európa-bajnoksága atlétáink számára. Hát 51 fős kontingens utazik majd erre az Európa-bajnokságra. Ez jónak számít, mert hogyha azt nézzük, hogy 24-ben, jól emlékszem, a római Európa-bajnokságon 59 fős mezőnyünk volt, ez most picivel kevesebb, ezzel elégedettek vagytok, jónak számít, mire számítasz ezen az EB-n?
2: Talán mondhatjuk azt, hogy ez az Európa-bajnokság már nem abból a szempontból került megfogalmazásra szakmailag, hogy hány fős lesz a magyar küldöttség, hanem sokkal inkább az, hogy milyen erőt képvisel elsősorban az olimpia fényében. Közelgő Los Angeles, hiszen félúton vagyunk. Ez egy nagyon fontos erőpróba, mert gyakorlatilag a felkészülésnek a tesztelése idáig meg kellett történjen, és most az EB adhat egy nagyon jó tükröt, hogy hol tartunk, és most még lehet egyet-kettőt módosítani, de befutóba érkezünk nem sokára, bármilyen furcsa, nemrég itt volt Párizs, és most már erőteljesen Los Angeles fele fordulunk. Úgyhogy én azon az 51 fő az jó tekinthető, ez egy nagy delegáció, nem minden kvalifikált versenyző indul, tehát én úgy gondolom, hogy tudtunk olyan szakmai döntéseket hozni közösen edző kollégákkal, hogy akinek most jelenleg nem megfelel a formája, de esetleg meghívást kapott, hogy most inkább hagyja ki az EB-t. Én azt gondolom, hogy nagyon jó a létszám, és szerintem nagyon jók az esélyek is.
1: Na igen, ez ilyen szempontból, amit te is mondtál, hogy nyilván egy Európa-bajnokság más, ha mértföldkőként tekintünk rá mondjuk két olimpia között, mint mondjuk akár az olimpia évében, ilyen szempontból hogyan kellett más, hogy készülni. Nyilván mondjuk az olimpia évében is egy római Európa-bajnokságon, úgyhogy tudtuk, hogy pár hétre rá majd lesz egy olimpia. Máshogy kellett a formát időzíteni, most hogy időzítettétek a formát, most ilyen szempontból mennyire más ez az Európa-bajnokság?
2: Ugye ez egy nyugodt év ilyen szempontból, mert volt télen Turunban egy fedett világbajnokság, és most nyár végén, nyár augusztus közepén az Európa-bajnokság, tehát nagyon jól lehetett időzíteni formát, nem volt kényszer, nem volt köztes Európa-kupa se olyan, ami tovább bonyolítaná a felkészülést. Azt gondolom, hogy akik újítani akartak, és többek voltak, komoly edzőváltások voltak, többen úgy döntöttek, hogy külföldi edzővel készülnek voltak, akik itt belül, határon belül váltottak, metodikák változtak, edzés módszertani metódusok. Azt gondolom, hogy most tényleg egy nagyon jó felmérése következik mindennek, erre lehet építeni a következő ciklust.
1: Nekünk is egy nagyon fiatal csapatunk van, de hogy látjátok így a nemzetközi mezőnyben, mert az is egy tendencia, hogy az olimpia után azért minden országban jönnek a fiatalabb versenyzők, próbálják beépíteni őket ugye a következő olimpiai ciklusba. A nemzetközi mezőny ilyen szempontból hogy néz ki, mit látsz? Mennyire jöttek új nevek?
2: Hát a jó hír, hogy a magyar atlétikában a fiatalok nagyon sokat erősödtek a felnőtt atlétikához. A másik hír pedig az, hogy mindenhol erősödik a mezőny. Tehát velünk együtt erősödik, együtt zombosodik mindenki, tehát aki most itt egy kicsit is lemarad, esélytelenné válik. A fiatalok egyre dominánsabbak, nagyon sok tehetséges fiatal jelenik meg az élattop atlétikában is. Nagyon érdekes ott ilyen szempontból az U18-as Európa bajnokság, ahol aztán klasszis eredmények születtek, mi versenyt jól vizsgáztak, de néztük, hogy ez nagyon komoly színvonal emelkedés. Egyébként látszik a jövő évi világbajnokságnak a szintjein is, hogy reagált rá a Nemzetközi Szövetség is, tehát húzta följebb a szinteket. Egyre jobban föl kell kötni azt a bizonyos nadrágot, hogyha valaki mondjuk döntőbe szeretne kerülni.
1: Mindjárt beszélünk ezekről a szinteidőkről és eredményekről is. Beszéltél arról is, hogy azért változtatni kellett a metodikán a felkészülésen. Ez mit jelent pontosan?
2: Összefoglalva szeretném mondani, ma már nem elég nagyon sokat edzeni, ma már okosan kell edzeni. Tehát a mennyiségi munkát sokkal inkább fölváltotta az a célzott, tudatos, kevesebb olyan terhelést, ami a későbbiekben sérülést vagy elakadást okozhat. Ezeket ma már kerülik a nagyon komoly tudományos háttérrel kidolgozott edzésmódszerek. Aki ezekre át tud állni, annak hosszú távú céljai lehetnek, és föl tudja venni a versenyt. Csak mennyiségi munkával ma már nem lehet odaérni.
1: Na, de akkor beszéljünk tényleg ezekről a kvalifikációs rendszerről, illetve a szintidőkről, mert ha jól tudom, például az összetett számokban tavaly januárban már elindult ugye a kvalifikációs időszak, volt, ahol ugye csak júliusban. Milyen szinteket kellett megugrani, hogy azért az Európa-bajnokságra kiussanak a versenyzők?
2: Ugye a szinteljesítés az mindig egy minőségi mutatója a kvalifikációnak. Aki szintet tud teljesíteni, az a előzetes kalkuláció szerint, ami alapján megállítják a szinteket, a mezőnynek az első felébe tartozik. Tehát akinek szintet sikerül teljesíteni, az mondhatjuk azt, hogy jó eséllyel döntőre pályázhat. Akik ranglistáról kerülnek be pont gyűjtés után, nekik sokkal nehezebb a dolgok ilyen szempontból. Nem lehetetlen, de ők általában többet is versenyeznek, míg eljutnak a kvalifikációig, tehát néha már picit fáradtabban vagy kizsigereltebben érkeznek egy-egy világversenyre. Úgyhogy az egy nagyon fontos tétel, hogyha valakinek viszonylag korán megvan a szintje, és így, ahogy említetted, vannak bizonyos versenyszámai az atlétikának, mert mivel atlétikáról általában úgy beszélünk, mint egy sportágról, valójában ez nagyon sok sportág összessége, mert mondjuk egy összetett versenyzőnek a verseny felépítése teljesen más, mint mondjuk egy ügyességi atlétának, aki mondjuk tud egy évben 20-30-at is versenyezni, egy összetett versenyző 2-3-nál már általában meg szokott állni, ezért nekik hosszabb is a kvalifikációs periódusok fél évvel, mint a többieknek, és nagyon örültünk, hogy gyakorlatilag ebben az évben ugye Szűcs Szabina, aki most szép lassan, mondhatjuk, átveszi a váltóbotot, ha lehet ilyet mondani, összetett versenyzésbe a Krizsán Széniától, ő most már szintelt teljesítve jutott ki az Európa-bajnokságra, úgyhogy komoly reményekkel vághat neki.
1: Ilyen szempontból, hogy azért megfelelő versenyeken induljanak a magyar válogatott tagjai, megjelenjenek a szintidők, meg lehessenek, de azért ne legyenek túl versenyeztetve, vagy azért, ahogy te is mondtad, a regenerációra is hangsúlyt kell fektetni. Hogy állítottátok össze a versenynaptárat akár mondjuk az elmúlt egy évben?
2: Mint említettem, nem feszes a nemzetközi versenynaptár, így jól lehetett a hazai versenyekkel is játszani, hogy ha most egyetlen egy olyan nagy döntés volt, ugye a Nemzetközi Szövetség két ablakot hagyott az országos bajnokságra, volt egy korai és egy későbbi, ez 3 hét elteltével, mi a későbbit választottuk, tehát közelebb az EB-hez. Konszenzus volt ez az edzőkkel való, vezetőedzőkkel való diskurzusban, hogy akkor tegyük erre az időpontra az OB-t. Úgyhogy ilyen szempontból volt mozgásterünk, és tudtuk például az összetett országos bajnokságot is a legjobbjainkhoz igazítani, és velük is megbeszélve, hogy melyik időpontra tegyük az országos bajnokságot, és nem is volt hatékonytalan így.
1: 51 fő, milyen az összetétele ennek a csapatnak? Ugye 50 versenyszámban osztanak érmet, ebből, ha jól tudom, 29-ban indulnak a magyarok. Korábban te is sokszor mondtad, hogy hát szegény Halász Bence, mert mindig tőle várják az érmet. Na, ez már egyébként megváltozott. Most már, ha jól mondom, vagy gondolom, tényleg azért több embertől várhatunk érmet, és a döntőbe jutás is azért elég sok helyen. Azt gondolom, hogy sikerülhet, hogy látod, milyen az összetétele ennek a csapatnak.
2: Igen, ilyen szempontból én is úgy látom, hogy az érem esélyessége most ebben a csapatban nagyobb, mint az előző Európa-bajnokságokon. Bencénél azt gondolom, hogy az érem az tényleg nem mondom azt, hogy elvárás, azt gondolom, hogy egy nagyon komoly esély nála, mert gyakorlatilag ő bármikor képes megnyerni egy világversenyt. Nyilván, hogy egy bármilyen nemzetközi kiemelt verseny az ott adott pillanatban, adott mentális állapotban dől el, Bence ebben nagyon erős, úgyhogy továbbra is nagyon bízunk benne, de így, ahogy említetted, időközben Molnár Attila az európai élmezőnyhöz fölnőtt, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ő se azért megy ki, hogy nagyon örül, ha beesik a döntőbe, szerintem ő ott többet szeretne elérni, mi is titkon reméljük, hogyha jól sikerül nekik a forma időzítés, akkor egy nagyot repesztett a 400 méteren, de meg kell említenem a 4x400-as váltónkat is, mert ha ott a idei egyéni legjobbjakat összeadom, mikor először kimondtam magam számára is, hogy 45-49 a leggyengébb idővel rendelkező jelenlegi magyar atléta ebbe a váltóba, akkor kicsit a híre is kirázott, mert ez egy félelmetesen jó idő, hogyha fiúkot jól összetudják rakni, és jól sakkozunk a taktikai résszel, akkor ők is azért közel érhetnek a dobogóhoz, ezt most már nyugodtan mondhatjuk, mert valamennyire számolni is lehet, de nagyon-nagyon jót tett Venyercsen Bencének itt a maraton gyaloglás megjelenés és arra való készülés, mert remek időt ment, én azt gondolom, hogy ő is ha nem is a befutó esélyesek, de ott van az esélyesek között, akik meglepetést okozhatnak, és hát változatlan mondom, van egy nagyon fiatal versenyzőnk, Szabados Ármén kalapácsvetésben, aki idén egyszer már dobott akkorát, amivel akár még szintén nagyon kellemes meglepetést okozhat. Tehát ezt összevetve, és hát bocsánat, ne felejtsem ki, hogy Kozák Luca már egyszer meglepett minket Münchenben.
1: Igen.
2: Pozitívan.
1: 22-ben, igen.
2: És most viszont a idei eredményei meg annál is jobbak. Tehát bőven mondhatjuk, hogy nagyon jó esélyekkel, reményekkel utazik a csapat.
1: Na igen, azért túl vagyunk egy országos bajnokságon, vagy akár egy gyulai memoriálon, ahol szintén nagyon jó tapasztalatokat tudtak szerezni a versenyzők. Azokból miket szűrtetek le? Azokból az eredményekből, a formákból?
2: Ugye a memoriál a felkészülésben az gondolom egy nagyon jó mérföldkő, nagyon fontos, hogy hazai pályán remek feltételek között nemzetközi mezőnyben tudták megméretni magukat a versenyzőink. Ez még mindig információt adott edzőnek, versenyzőnek, ahogyan továbbról, mert ott még van manipulációs lehetőség az EB-ig. Továbbra is a memoriánál elért eredmények, főleg ha a 400 méteres fiúk teljesítményét nézem, akkor azt mondom, hogy hűha, igen, nagyon sokat léptünk előre, de én azt láttam, hogy jó úton haladt a felkészülés, tehát hogy aggodalomra semmi gond vagyok.
1: Ezt jó hallani egyébként. Mindjárt beszélünk, hogy mondjuk taktikai szempontból akár a váltoknál is miket kell majd figyelembe vennetek. Ugye a szabadtérről lévén szó, titeket mennyire viselt meg most ez a meleg, gondolom azért kellett. Tehát nem, nyilván nem hagyhatták abba az edzést a magyar válogatott tagjai.
2: Az atlétika azért egy nyári sport, és az atléták hozzá vannak szokva ahhoz, hogy melegben kell készülni. Nyilván ez a extrém hőség biztos, hogy jobban megvisel mindenkit, de megvannak a praktikák arra, az edzés időpontok eltolásával, vagy különböző hűtési eljárásokkal, amivel a munkát azért el lehet végezni, és ne felejtsük el, hogy jó eséllyel a versenypályán is meleg lesz. Akkor ott teljesíteni kell. Tehát ilyen szempontból azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen szakma, egy ilyen hivatás, hogy többnyire nyáron, és nyáron meleg van.
1: Milyenink azok meg azért ezek után jól fogják bírni a meleget mindenképpen. Birminghamban azért gondolom valamennyivel hidegebb lesz, hogy hűvösebb lesz. Az európai mezőny mennyire erős? Mit gondolsz? Melyik országok lehetnek a legerősebb konkurencia, mondjuk akár a miénk számára is?
2: Mint említettem, rengeteget változott az atlétikának az erőszintje. Látszik, hogy megmozdult az atlétika, főleg a Covid utáni leállást követően. Az európai nemzetek nagyon sokat léptek előre. Csak a középtávfutást nézem, hogy mennyire elfogadott volt, hogy a középtávfutás az úgy néz ki, hogy kenyai, etióp, és akkor jönnek a többiek. Ma már ez abszolút nem így van. Rengeteg európai futó világklasszis teljesítményre képes középtávon, de ugyanúgy mondhatom a sprint számban, amit a spanyolok csináltak például a váltó világversenyen, hogy milyen váltókat állítottak össze. Nagyon erős nemzetek vannak, spanyolok, olaszok, britek, németek, franciák,
1: hollandok,
2: tehát most azt mondom, hogy nagyon nehéz, de nem feltett kézzel megyünk szép reményekkel.
1: Ez is egyébként látszik a mélyeinken, hogy azért az önbizalmuk szerintem a helyén van fiatalkoruk ellenére. Itt az év során mennyire tudtatok akár nemzetközi edzőtáborokba elvonulni, vagy akár mondjuk akár más nemzetekkel együtt készülni?
2: Ez nem működik másként ma már. Tehát a felkészülés bizonyos szakágakban, bizonyos versenyszámokban nem lehet megkerülni. A közép-hosszú táv gyaloglásban a magaslati edzőtáborok nélkülözhetetlenek. A minél több hipoxiás napok megléte kell a teljesítményhez. A sprintereknél, hosszú gátfutóknál is az, hogy egy dél-afrikai edzőtábort kihagyjanak, az szerintem ma már irális, vagy egyéb meleg égöv, de tulajdonképpen téli időszakban nagyjából oda érdemes menni Dél-Afrikába. Leginkább itt általában találkoznak a más nemzeteknek a sportolóival, mert nagyjából mindenki ilyen logikában és ilyen megközelítésben készül. Az egy külön kuriózum, hogy sikerült olyan nemzetközi kapcsolatot kiépíteni, hogy ilyenkor már nem csak versenyző látja másik versenyzőt, hanem edzővel, világszintű vezetőedzőkkel tudnak értekezni, kommunikálni, és kialakult egyfajta szakmai párbeszéd is ezeken a közös edzőtáborok, vagy egy helyszínen lévő edzőtáborokon.
1: Milyen mutatók alapján döntötök például arról, hogy ki az, aki készen áll egy Európa-bajnokságra?
2: Hogy az atlétika egy mérhető sportág, nyilván, hogy aki a nemzetközi szintet meg teljesíti, annak nagyon nem kell bizonyítani, mert az egy nagyon magas színvonal. Az követően ugye a világranglistán megszerzett pontok száma és a ott elfoglalt hely egy egész jó mutató, bár ilyenkor van egy ilyen szakmai megközelítés is, hogy megnézzük a második, harmadik, negyedik, ötödik eredmény átlagát, ami egy általánosabb, de precízebb képet ad, hogy végül is milyen a forma, mert tudjuk jól, hogy vannak olyan speciális helyzetek, amikor egy-egy eredmény kicsúszik a versenyzőnél, de utána nagyon nehezen talál újra arra a formájára, ezért szakmailag a legjobb eredményt az van, hogy kivesszük, és utána nézzünk egy átlagot.
1: Hogy említettem, ugye 50 versenyszámból 29-ben indulnak magyarok. Van olyan versenyszám, ahol hiányt érzel, vagy mondjuk szeretted volna, hogyha indul magyar versenyző?
2: Igazság szerint van. Nagy szívfájdalom, és volt rá esély, de hogy férfi gerelyhajításban nem tudunk rajthoz állni, klasszikus számunk, és ott vannak fiataljaink, ott vannak tehetségeink, tehát nem kell keresni őket, most is edzenek, és pályán vannak. Még ott van egy kis lemaradásunk, én nagyon bízom benne, hogy ez egy-két éven belül, akár már Los Angelesre is javulni fog a helyzet, azt gondolom, és középtávfutásban is van elmaradásunk, ezt őszintén ki kell mondani, két akadályfutónk jó pozícióba várja, a többi középtávfutószámban nem tudtunk megfelelő teljesítményt mutatni, vagy aki tudott volna, az éppen sérült.
1: Igen, egyébként nyilván sérültek is vannak a csapatban, így az országos bajnokság után változtatotok valamit az edzésen, vagy a szakmai terveken, vagy ez már olyan rövid idő, így az EB-ig, hogy már nem volt lehetőségre?
2: Nem, ilyenkor már nem cél. Inkább azon kellett változtatni, hogy volt, akinek azt tanácsoltam, hogy az országos bajnokságot inkább hagyja ki, most már minden erejével, ha egy kicsit is fájt, kicsit érezt, hogy húzódik, vagy nyom. Azt gondolom, hogy aki jó állapotban van, és egy EB-re készül, akkor megtehet olyat, hogy az országos bajnokságot hát gyakorlatilag kihagyja, és a biztosra megyünk. A lehető legnagyobb esélyt megadva az EB-n való jó szereplésre.
1: Ki lehet mondani, hogy ki volt az, hogy kinek tanácsolta?
2: Igen, Szenderfi Dani hármasugró. Ő egész szezonban felkészülése folyamatos volt, de mindig voltak kisebb fájdalmak, és nagy volt a dilemma. Talán egy órát elemeztük edzőjével a helyzetet, és végül meghozták azt a döntést, amiben én erősíteni tudtam őket, hogy ne menjenek neki az OB-nak, és az idei évben hatalmas 8-11 cm-t ugró pap Kristóf, aki pont az OB első ugrásánál nyomta meg egy kicsit a boka fölötti részt érezte, utána kihagyott egy ugrásként, és utána oda mentem hozzá, és mondtam, Kristóf, azért nem éri meg kockáztatni most, mert borzasztó jó állapotban vagy, bármikor képes, hogy egy döntőt elérni most az EB-n, ne kockáztassunk. Nem volt könnyű döntése számára, mert egy magyar bajnoki cím mindig nagyon kecsegtető, és érezte a formát magában, de végül úgy döntött, hogy nem.
1: Meg hát nyilván azért a gyönyörű szép atlétikai stadionban azért magyar közönség előtt, igen, meg azért egy ilyen hangolásképpen az EB-re nyilván jó lett volna neki is versenyezni. Menjünk azért még így végig tényleg a versenyszámokon, egy kalapácsvetést már érintette te is, hogy ott azért akár Szabados Ármin is. Megfogalmaztatok döntőbe kerülhet, megfogalmazhatok így az egyes versenyszámokkal kapcsolatban bármi célt, vagy azért így rábízzátok a versenyzőkre?
2: Én azt gondolom, hogy ez az edzés a versenyző feladata. Mindannyian tudjuk, hogy körülbelül kinél hol van a realitás. Azért, amikor megérkezünk egy augusztusi versenyhez, ott már a szezonban mutatott forma, versenyzés, az nagyon sokat előrevetít. Ami nagyon nehéz, hogy ott azt a mentális állapotot elkapni, amivel ott aznap a legtöbbet hozza ki magából a versenyző. Itt már ezen múlik. És akkor tudjuk úgy értékelni, hogy ez egy jó versenyzés volt, vagy az, hogy alulmal több is lehetett volna benne, mert a szezon formája azt mutatta, hogy bizony messzebbre is juthattál volna.
1: És az edzőktől milyen visszajelzések érkeznek, hogy azért így rendben van a csapat, rendben vannak a versenyzők, különösebb problémák nem érzik.
2: Igen, akkor mindenki rendben van már.
1: Ez teljesen jó hír. Gátfutás és sprint számok, milyen előrelépést láttál így az elmúlt években, mert a futószámokban rengeteget fejlődött a magyar atlétika, én azt gondolom.
2: Azt gondolom, hogy a sprint vonalunk az nagyon sokat erősödött, és nem csak a tehetségekben, hanem azt gondolom az edzők felkészültségében is. Nagyon sokat tudtunk, merítettünk Lorenz Sigrevből, aki itt dolgozott a világbajnokság előtt, ő azért mégis a sprintfutásnak az egyik nagymestere a világban, és 2 évig volt velünk, és 2 év alatt azért rengeteg olyan jött át, ami nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű volt. Nagyon sokat jelentett, hogy a most már Molnár Attilának is edzője, Loren Mueller-vel sikerült nem csak egy szakmai napok keretében találkozni, azóta is folyamatos kapcsolatban vagyunk, és aki igényli és kéri az ő segítségét, azok mondhatom ígyem és bérmentve jó szándékkal elmondja a véleményét. Ezek azt gondolom, hogy nagyon sokat lendítettek, és hogy az edzőinkben is megvan a nyitottság és az akarat, hogy igenis menjünk előre, és lám-lám kezdjük tudni fölvenni a versenyt a legjobbakkal, európai legjobbjaival mindenféleképpen. Úgyhogy ott tényleg léptünk előre. A gátfutásban szerintem sokkal korábban kezdődött már egy fejlesztési folyamat. Ez valamikor Kozák Luca, amikor először gátfutóként elindult, szerintem oda nyúlik vissza. Ott már a mi edzőinknek is olyan komoly tapasztalata van, ami azt gondolom, hogy bármikor a világ bármelyik részén versenyképességet mutat.
1: Na de hát az eredményeken látszik is, hogy ez működőképes ezek szerint, de ezek a külföldi edzők mit csináltak másképpen, mint ahogy akár mondjuk a magyar edzők, vagy akár amit a magyar edzőknek tanítottak korábban?
2: Én azt gondolom, hogy más az alaphelyzet, a kiinduló helyzet náluk. Nálunk nagyon kevés edző engedheti meg, hogy főállásban napi 24 órában ezzel foglalkozzon. A másik, amit ki kell mondani, és ez nem csak Magyarországon probléma, ez gyakorlatilag a keleti régióban, de Franciaországban is gondot jelent, hogy nem vagyunk erősek nyelvi készségekben, jelesül az angol nyelvtudásban. Azt gondolom, hogy ennek megvannak a történelmi gyökerei, de az a dinamikus fejlődés, ami a szakirodalomban megtörtént, ez most már mind angol nyelven történt, és ehhez való hozzájutás és ebben való elmélyülés azért ahhoz ez kellett. De örömmel látom, hogy a fiatal edzőgeneráció, akik keze alatt most már azért tényleg azt mondom, hogy látszódik az új klasszisoknak a karaktere, hogy ők már ebben sokkal előrébb vannak. Ők már nemzetközi programokba tudjuk betenni őket, ilyen edzői hálózatokba, összetudjuk őket kötni nemzetközi szinten magasan képzett edzőkkel. Én azt gondolom, hogy ez nagy előrelépés, ez a jövőnek az áloga.
1: Lenne, a sporttudományos ismeretek az meg egy annyira speciális nyelvezet, az még hogyha magyarul olvasnék egy-két ilyen cikket, akkor is nehezebben értető, nem hogy gondolom angolul, de ezek szerint akkor a fiatal edzők erre nyitottak, vagy képzik magukat nyelvileg, vagy rá vannak utalva, ez hogy működik?
2: Igen, velük, tehát nekik van már egy nyelvi alapjuk. Néha egy kicsit unszolni kellett, hogy gyerünk, menjél tovább, mert nem csak megértened kell, amit mond a másik egy-egy edzői konferencián, hanem előbb-utóbb beszélned is kell. Tehát el kell jutni oda, hogy kommunikáljál, hát biztatjuk őket, de látják, ők is érzik azt, hogy ez másképp nem működik.
1: Na, de akkor közép és hosszú táv, azt te is mondtad, hogy ott azért még van lemaradás, ezt hogy lehetne még felfejleszteni jobban így a... Hol tartunk európai összevetésben tényleg?
2: Nagyon le vagyunk maradva. Ezt őszintén ki kell mondani. Az nem azt jelenti, hogy behozhatatlan, csak úgy gondolom, hogy most következő időszakban egy nagyon komoly szemléletváltásra van szükség. Föl kell építeni azt a struktúrát, amivel versenyképesnek lehet lenni. Meg kell találni azokat a fiatalokat, akik alkalmasak erre. Nagyon érdekes, hogy Magyarországon maga a futás, mint mozgásforma olyan népszerű lett, hogyha megnézzük az utcai futóversenyeket, és mi is egy kicsit értetlenül állunk az előtt, hogy miközben népszerű a futás, mint szabadidős sport, nem érezzük a sportban, az atlétikában való ennek a hatását, hogy több-több gyerek kezden el futni mondjuk versenyszerűen. Lehet, hogy itt nekünk is egy kis időre van szükségünk, hogy ennek is egy kultúrája legyen, hogy bizony azt azért tudni kell, hogy ez egy olyan műfaj, ahol minden meg kell halni a pályán.
1: Na igen, pont ezt akartam, hogy oké, megvan a megfelelő edző csapat, megvan a sporttudományos háttér, de hogy akkor kell, hogy legyen hova nyúlni, mondjuk a fiatalok felé, akit mondjuk fel lehet húzni, tényleg ezekre a számokra. Ennyire kevesen választják még mindig az atlétikát?
2: Az atlétikának az atlétika felé fordulás, az lényegesen nagyobb lett a világbajnokság, egyértelműen oda húzta a fiatalokat. Nagyon könnyen mennek a gyerekcsoportok, nagyon könnyen telnek meg. Sokszor az a probléma, hogy nincs hely és kellő számú szakember, hogy fogadja azt a népességet, aki nyitott, tehát az atlétika maga népszerű lett. Amikor középtávfutásról beszélünk, ott el kell gondolkodni, hogy lehet azt úgy fölépíteni, hogy ami fáj, hogy szeresse valaki azt, hogy fáj valami, mert aki ott azt nem éli meg, az nem tudja, hogy miről van szó. Egy nagyon érdekes kísérletet tettünk idén Etiópiában, és edzőtáborozott néhány középtávfutónk. Közül ketten kim vannak most az EB-n, aminek azért nagyon örülök, de ott sikerült olyan kapcsolatrendszert kialakítani, hogy együtt tudtak edzeni az etiópokkal. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül ott egy ilyen 150 fő jelenik meg a pályán reggel, olyan 6 óra tájékán, és elkezdenek futni több csoportban. Na, oda besorolódni, és ott látni, hogy mit jelent nap mint nap egy ilyen falkában lenni. Én azt gondolom, hogy ez ad egy ilyen töbletet. Ez egy nagy kihívás most az atlétika előtt. Ez egy komoly feladat, gondolkodni kell rajta, és lépni kell ezen a területen is.
1: De egyébként ez nem csak az atlétikában van, hanem az összes sportágban, hogy minden nap meg kell halni, és nem csak a versenyeken, hanem egyébként az edzéseken is akkor juthat valaki a világ élvonalába. Beszéljünk az ugrószámokról, magasugrás, akár távolugrás, rugdugrás. Itt műsor előtt beszéltünk ugye Báthori Liliannáról, aki most az U20-as világbajnokságon is részt vesz, és utána megy majd az Európa-bajnokságra is, egy szép kihívás számára. Szóval, hogy látod az ugrószámokat?
2: Ugrószámokban mindenhol van egy-egy ember, aki felszínen tartja. A mögötte lévő, hogy is mondjam, népességet érzem kevésnek. A férfi magasugróink elmaradtak. Én nagyon bíztam benne, hogy lesz fiú magasugrónk innen az EB-n, mert nem sikerült teljesíteni. Távolugrásban ugye Papp Kristóf nőknél Bánhidi Farkas Petra döntő esélyes, tehát nem utazni, de hogy ismerem, hogy zsargomba szoktuk mondani, nem turistáskodni megy ki komoly esélyekkel. Rúdugrásban ugye Kleckner Hanka a országos csúcstartó, én azt gondolom, hogy most edzőt váltott, megnézzük, hogy ez az év, főleg a következő év fog majd mutatni abból, hogy ennek mi az eredménye. A fiatal Böndör Marci sajnos egy deréksérülés miatt azt a döntést meg kellett hozni nála, hogy elengedjük az EB-t, az olimpia ilyen szempontból fontos, és ezért is akarom erősíteni, hogy azért mi az olimpiából indulunk ki, tehát minden az EB keresztül az olimpia fókuszával történik, és ezért hoztuk azt a döntést, hogy nem kockáztatunk egy ilyen fiatal rúdugrónál. Hármasugrásban női versenyzőnk nincs, említett Szenderfi Dani tudja képviselni hazánkat, tehát ott vagyunk az ugrószámokban, de nem kellett válogatózni, hogy ki jusson ki az EB-re.
1: Folytatódik a hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt van velem szemben Scheidler Géza, Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója. Az elmúlt fél órában ugye beszélgettünk így az Európa bajnokságon való esélyeinkről, ugye legtöbb versenyszámon végigmentünk. Érintetted már a váltókat, de azért beszéljünk erről picit részletesebben, ugye a férfi 4x400 méteres és a női 4x100-as staféta áll rajthoz. Melyikükben látsz nagyobb potenciált?
2: A számok alapján a 4x400 méteres férfi váltó van előkelőbb helyen. Persze, a 4x100 az viszont egy sokkal izgalmasabb olyan szempontból, hogy sokkal kiszámíthatatlanabb, hogy ki mekkorát hibázik, nagy csapatok is tudnak hibázni, és ott nagyon könnyen borulhat a papírforma. Tehát én azt gondolom, hogy az esély mind a kettőnél megvan a 8-ba kerülésre. A fiúknak, hogyha ez sikerül, akkor ott még egy picit bátrabb álmok és vágyak lehetnek, ami azért a dobogó irányába húzza őket.
1: Jó, említetted azt is, hogy nagyon fontos lesz majd a megfelelő taktika kiválasztása. Mit vesztek ilyenkor figyelembe? Mert mondjuk nézem a lányokat is, ugye Takás Bogi például ugye 100-200-an is indul, és hogyha bevállalja a váltót is, akkor azért neki ez már a harmadik versenyszám lesz. Szóval mit kell ilyenkor figyelembe vennetek?
2: A lányoknál a önmagában a 100 méterek és a talán a 200 méter a Boginak nem lesz olyan megterhelő, és úgy tud a váltóra ráfordulni, hogy 100%-os állapotban, és úgy gondolom, hogy a két gát futónkat tudja vállalni, és én nagyon bízom benne, hogy ott tud lenni, mert az időrend kedvez nekik, és ők is nagyon jó állapotban vannak, akkor az idén nagyon sokat fejlődő kis Szent Györgyi Zitával kiegészülve szerintem az együttőképes váltó lehet. A fiúknál érdekesebb, a 400 méter az energetikailag másokkal többet kivesz a csapatból, ezért a csapatból csak két ember fut egyéniben, ugye Attila és Patrik. Itt is az időrend egy kicsit kedvezőbb, mert van regenerálódásra lehetőség legalább egy nap, és ott a helyszínen kell meghozni majd azokat a döntéseket, hogy a selejtezőben mit merünk kockáztatni, vagy akarunk-e egyáltalán, és inkább ez a kérdés, de egyre inkább az rajzolódik ki, hogy a legfontosabb, hogy bejussunk a döntőbe. Azzal nem lehet, hogy is mondjam, játszani, hogy esetleg ott egy kicsit tartalékulunk, és addig tartalékulunk, még a lelátóról nézzük a döntőt. Ezt semmiképp nem szeretnénk. Úgyhogy az első dolog, jussunk be a döntőbe, és akkor ott megnézzük, hogy mit tudunk. Hál' Isten, vannak jó képességű tartalék. Ott jó a cserepad.
1: Ami nagyon fontos, hát nyilván azért, hogyha valaki esetleg lesérül, vagy kell más emberekhez is nyúlni. Változtámokban melyik országok vannak most az élen Európában? Ki az, aki még így konkurencia lehet?
2: Hát én azt gondolom, hogy a britek és a spanyolok elől vannak, utána nyílik már, tehát ott már nagyobb a harc a további lehetőségekért, de hozzáteszem, hogy azzal is számolni kell, hogy itt a különbség, amikor azt mondja, nagy különbség, egy másfél másodperc az egész 4x400-ra vonatkozólag, amin belül mozognak itt ezek a csapatok, úgyhogy meglátjuk, tehát szoros.
1: Elképesztő, hogy igen, milyen szoros a mezőny. A változszámokban bővítést terveztetek, vagy esetleg mondjuk egy mix váltót valamikor nem szeretnétek majd indítani?
2: Én azt gondolom, mindenképp számolni kell a mix váltó lehetőségben, mert nem mindig tudunk annyi emberrel gazdálkodni, hogy egy teljes vagy férfi, vagy női váltót cseresorra, tehát kellő tartalékkal meg tudjunk formázni. Most az Ultimate Championships keretében lehetőségünk van pályára lépni, mint rendező ország jogán a 4x400-as mixbe, és valószínűleg, és most már pont ezen dolgozunk, hogy a 4x100-as mix váltónk itt fog bemutatkozni először hazai porondon. Mindenképp számolni kell ezzel a formációval.
1: Így az Európa-bajnokságot tekintve mersz akár éremszámban, vagy bármilyen más célkitűzést megfogalmazni?
2: Nem mernék, de ilyenkor sok értelmét nem látom. Én úgy gondolom, hogy 5 érem esélyünk van. Ennek a nem mondhatom, hogy fele, mert 2,5 érem nincs, de azt gondolom, hogy a 2 érem megvan, akkor már nem egy rossz EB-n vagyunk túl. A minden további azt én bónusznak tekintem.
1: Mikor utazik majd a csapat, itt azért nyilván nem kell hosszú utat megtenni.
2: Igen, ilyenkor most már több egyszerre is bevált formáció az, hogy minimális időt vannak kint a versenyzők. Egy vagy tehát kettő, vagy 3 nappal előtte utazik ki a legtöbb versenyző. Addig itthon tud készülni, pihenni, sokkal nyugodtabb környezet van. Azért ezek a világversenyek nagyon zsúfoltak, mert egy edzőpálya van, egy bemelegítő pálya van. Ott azért nem mindig lehet megcsinálni azt a szakmai munkát, ami ilyenkor jó lenne. Csak azt mondom, hogy a gátakért néha, hát majdnem, hogy vérremenő harc van, hogy ki ural egy-egy gátat, vagy hármat, négyet. Tehát így közelítjük meg, úgyhogy több turnusban utazunk. A legnagyobb delegációnk az szombaton indul, 23 főben, de nem csak versenyző van, hanem edzőkísérő is.
1: Így ezekben az utolsó napokban milyen munkát tudnak még végezni a versenyzők, vagy most már azért inkább pihennek?
2: Hát ez egy érdekes dolog, mert egyénileg változik. Tehát van, aki terhelésből tud nagyot menni, tehát kell még neki a terhelés, valakinek meg arra van szükség, hogy most már pihenjen. Ez egy érdekes edzési élettani kérdés, ez a, hogy mikor kompenzál a szervezet, mikor reagál jól, ha korán hagyom abba, vagy ha későn hagyom abba. Hát erről szól a nagy művészete a sportnak, hogy erre ráérez egy edző, egy versenyzővel kapcsolatban, hogy mikor mit kell még az utolsó pillanatban adagolni, akkor az adja igazából azt, hogy a versenyen, csúcsversenyen, topversenyen ott ki is jön a forma.
1: És hát ami másik nagyon fontos világesemény, hogy mai napon kezdődik az U20-asok világbajnoksága, ott is azért 28 kvalifikációt szerzett a csapat. Tőlük mit vársz? Azért ez nagyon fontos esemény, azt gondolom, mert nyilván ők adják majd az utánpótlást. Szóval mit vársz ettől a csapattól?
2: Elsősorban az U20-as VB-nek a fő küldetése az, hogy itt lehet megnézni azt, hogy ki az, aki a jövőben a felnőtt mezőnybe is bele tud nőni. Nem elsősorban az érmek jelentik itt ennek a bizonyosságát, hanem hogy kiben van meg a lehetőség az, hogy mondjuk a döntőbe kerüljön. Aki ott van a döntő környékén, bejut a döntőbe, jó eséllyel felnőtt versenyzővé válhat. Nagyon erős ez az U20-as VB-nek a mezőnye. Úgyhogy azért is döntöttünk úgy, hogy a legvégén, akiknek a formája megfelelő volt, az évben versenyzett, nem csak egy eredménnyel rendelkezett, és szintet csináltanak, megadjuk a lehetőséget, hogy Eugene-ban az Egyesült Államok atlétika bölcsőjében azon a kiváló pályán megmutassa magát.
1: Van olyan, akit ki tudsz emelni, vagy akire majd érdemes lesz figyelni?
2: Hát szerinted? Igen, mindenféleképpen a magasugra említett Bátori Lili, és a távolugró Rózsegyi Bori, aki a legjobb világranglistás pozícióból megy neki ennek a versenynek, tehát én azt gondolom, hogy ők mondhatjuk éremszerzési lehetőséggel van. A többieknél azon dől el, hogy döntőig el tud-e menni, vagy valaki, vagy nem. Aki elmegy a döntőig, az majdnem biztos, azt gondolom, hogy a következő években is találkozni fogunk a nevével.
1: Érdemes ezt tehát az U20-asokra is figyelni, illetve augusztus 10 és 16-a között a felnőtt versenyzőinkre is figyelni, hogy a Birminghamben lesz az Európa-bajnokság, amit mi itt egyébként a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítünk, illetve követhető lesz majd az M4 Sporton is. Sedler Gézának köszönöm szépen, hogy velünk volt.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk dr. Bot Péter, az MTK Budapest női kézilabda csapatának vezetőedzője, aki visszajuttatta a csapatot a kézilabda NB1-be, a KNTH ligába, de a doktornál egy picit azért álljunk meg, mert régebben ugye a vízilabdázóknál szokás volt, hogy ha eldobtunk mondjuk a hajós Alfréd úszodában egy vízilabdát, akkor

0: egy doktort találtunk el, de talán a kézilabdaedzőknél ez ritkább. Te milyen doktor vagy?
1: 2002-ben Pécsen szereztem jogi diplomát.
0: Annak milyen hasznát veszed a kézilabdaedzői munkásságot során?
1: Nem feltétlenül a kézilabdának szólt. Igazából az időtájt a szombathelyi főiskolán voltam oktató, és már korábban is szemeztem a jogi pályával. Miután az oklevelet megszereztem, utána a főiskolának voltam egy rövid ideig jogásza is, illetve tanítottam, oktattam sportjogot, művészeti jogot és egyéb ehhez kapcsolódó tárgyakat.
0: Budapesten születtél mégis, hogyha jól emlékszem, akkor Sárbogárdon jártad az általános iskoláidat, és aztán kerültél Székesfehérvárra. Nem tetszett a budapesti általános iskolai kínálat a szülőknek, ezért kerestek egy jobbat Sárbogárdon?
1: Nem feltétlenül. Édesapám agronómus volt, és ő úgy került Sárbogárdra, és hát nyilván akkor ott nőttem fel, és középiskolában pedig az volt a fő szempont, hogy valami sporttagozatos intézménybe menjek. Dunaújváros és Fehérvár volt a célkeretben, Fehérvár nyert.
0: Igen, ám, de kosárlabdázni kezdtél, és azt tartja valamiféle mendemonda, hogy azért lettél kézilabdázó, mert a kosarasoknak több buszmegállónyit kellett utazgatni, míg a kézilabda edzés lehetősége szembe volt a másik oldalon.
1: Hát ez nagyjából így van, igen. Tehát kosárlabdázóként egyedül kellett volna járnom a város másik oldalára, a kézilabdázóknak pedig a Mávelőre pályája az a tőlünk pár épületre volt, és az akkor már osztálytársaim, később szobatársaim is, Imre Vilmos, aki a Sziget-Szent Miklós vezetőedzője most, ők oda jártak edzésre, úgyhogy így nyert a kézilabda.
0: Egyéni sportágban soha nem gondolkodtál, mert ugye mind a kettő csapatsportág, és mind a kettő nagyban támaszkodik arra, hogy a társaid milyen teljesítményt nyújtanak a pályán.
1: Igazából az egyéni sportág, tehát próbálkoztam, nyilván a mi időkben még mindenki kipróbált mindent, nagyon sokat jártunk atlétika versenyekre, és ugye nálunk a családban is azért volt ennek hagyománya, mert nagynéném ugye volt Klára, aki országos bajnok volt, illetve Tajcs Péter edzője is, illetve az ő férje, Jós Kumár András, aki nemrégiben halt meg, szintén forszírozta, de inkább már TFS pályafutásom alatt, hogy inkább az atlétikát kellene választani. Valahogy nekem ez az egyedüllét, csak én, ez nem sportban nem jött be.
0: Mikor kezdtek kijönni az eredmények, vagy másként megfogalmazva a kérdést, mikor jöttél rá, hogy jól döntöttél, amikor a kézilabda mellett tetted le a voksodat?
1: Mert én most se vagyok teljesen biztos. Igazából nekem játékosként hatalmas eredményeim úgymond nem voltak, legalábbis eléggé későn érő típus voltam, tehát én a középiskola harmadik osztályáig ilyen 145-150 cm-es magassággal büszkélkedhettem, ha szabad így fogalmazni, úgyhogy nem is nagyon lehettek ilyen dolgaim. Aztán megnőttem, bekerültem a TF-re, ott nagyon jó játékosokkal játszhattam együtt, és a TF után ugye már Szolnokra, mint kvázi profi kézilabdázó kerültem el, ott eltöltöttem 3 évet, és akkor kellett igazából eldönteni, hogy hogyan tovább, hogy a kézilabda, mint játékos, vagy egyébként az összes többi része az életnek ezek lesznek a mérvadóak.
0: A testnevelési főiskola, hogyha szabad egy ilyen magánéleti szállat is belevonni, azért meghatározta a családi életedet is a későbbiekben.
1: Hát igen, ott ismertem meg a feleségemet, és abban, hogy például a végül is Szombathelyre költöztünk, abban is nagy része volt neki, mert ugye ő akkor hazaköltözött.
0: Érdekes ez a Szolnok-Szombathely vonal, mert hogy épp mostanában a Szolnok és a Szombathely vívta már többetszerre a férfi kosárlabda NB1-ben a döntőt, ezúttal a Falkó volt sikeres, de Szolnokon a te feleséget, hogyha jól emlékszem, akkor egy nagyon suliban volt tanár, és hát ha nem tévedek, akkor a kosárlabda csapatnak egy olyan irányítója volt, akit nem is nagyon akartak elengedni.
1: Ez így van, nagyon nagy harc, dilemma volt. Ugye akkor az ő edzője Szalai Ferenc volt, aki később polgármestere is lett a városnak, illetve a kosárlabdaszövetség elnöke is volt, illetve az országgyűlésben is komoly pozíciókat töltött be. Ő sokat dolgozott azon, hogy mi maradjunk. De aztán végül is az a döntés született, hogy az Edina visszatér Szombathelyre az akkori NB1-es csapatba. Én pedig bekerültem a Szombathelyi akkor tanárképző főiskolára, akik akkor kerültek föl másodosztályba, NB1B-be, viszont ugye oktató is lehettem mellette, ami abban az időben úgy tűnt, hogy egy nyugdíjas állás lesz.
0: Aztán nem az lett végül. Mikor kezdtél azon gondolkodni, hogy az edzőség lesz a te utad?
1: Nem gondolkodtam ilyenekben igazából. Amikor a legutolsó nagyváltás a sporttudományban, illetve a sporttudományi felsőoktatásban megtörtént, amikor kiderült az, hogy a PhD fokozat az a gyakorlati munkát kicsit háttérbe tudja szorítani. Onnantól kezdve azért eldőlt, hogy mivel nekem nincs PhD fokozatom, és nem is nagyon gondolkodtam abban, hogy ezt meg szeretném szerezni, hogy olyan sokáig ebben a felsőoktatási létben nem fogok tudni eredményesen megmaradni.
0: És aztán mégis miért lettél edző?
1: Hát valamit kellett csinálni az embernek, tehát jöttek a lehetőségek, az ember végig gondolta, és volt egy út, amin elkezdtem járni, és hát azóta is ezen vagyok.
0: Sir Alex Ferguson mondta azt, hogy ő most 84 éves, de amit edzőséggel eltöltött idő, azt kettővel kell megszorozni. Putiász pedig, aki női labdarúgóként most hagyja el a Barcelonát, ennyit tett hozzá, inkább hárommal. Te hogy állsz ehhez hozzá, mint aki nőkkel dolgozik edzőként?
1: Hát én egyelőre ezt a 35 évet, ezt 35-nek számolom. Igazából egy idő óta megtanultam azt, hogy van egy munkám, de amikor annak vége van, akkor azt le kell tenni, el kell felejteni, és akkor azért is kicsit könnyebb lehet az ember élete.
0: Aztán elkerültél a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, ahol részben nagyon sikeres időszakot töltöttél el, részben volt ennek egy olyan része is, kis átfedésekkel, hogy az utánpótlás válogatottakban is a stáb tagja lettél. Ezek hogy jöttek az életedbe?
1: Hát igazából előbb volt az utánpótlás válogatott. Ott igazából a legfontosabb szerepe ebben azt gondolom, hogy Ökrös Csabának volt, mert hogy ő volt az, aki amikor a Bohus Bea edzőt keresett maga mellé, akkor engem javasolt. Mi a Beával az első beszélgetésünkkor viszonylag gyorsan megállapodtunk abban, hogy ezt a munkát elkezdjük együtt. És akkor utána, amikor már a válogatott mellett voltam, akkor ajánlotta fel a Tamás, Mocsai Tamás, hogy dolgozhatnék az akadémián, és vele is sikerült megállapodni, és akkor így kerültem a NEK-hoz.
0: Az utánpótlás válogatott melletti munkádat nagyon komoly sikerek övezték. Gondolok itt EOF győzelemre, Európa-bajnokság, dobogók, világbajnokságon dobogók, U17, U18. Miért nem vagy te sokkal híresebb?
1: Nem gondolom, hogy én vagyok, aki erre megfelelő választ tud adni. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy azokon a helyeken, ahol ez nekem fontos, én ott híres vagyok. Tehát a játékosok közt szerintem ez a része rendben van.
0: Dr. Volt Péterrel beszélgetünk, az MTK Budapest kézilabda csapatának vezetőedzőjével, aki hát azon túl, hogy ha már felsorolt helyeken dolgozott, egyszer csak úgy döntött, hogy inkább Németországba teszi át a székhelyét. Ennek mi volt az oka?
1: Ugyanúgy, mint az eddigieknél. Volt egy lehetőség, meghallottam, hogy valószínűleg keresnek edzőt Metzingenben. Volt egy beszélgetésünk az ottani elnökkel, és ennyi.
0: Az ottani elnök történetesen magyar, és abban a csapatban azért elég sok magyar játékos is megfordult. A te időszakodban is, meg azt megelőzően, és nem tudom, talán Hásfalvi, Albek is volt ott egy ideig, hogy tudnak ők ott magyarként generálni egy kupagyőztes csapatot?
1: igazából, hogyha ez az elnökre vonatkozik ez a kérdés, igazából ő nem magyarként generálja ezt a csapatot, hanem ahogyan a német viszonyok közt a női kézilabda létezhet, azt abban rejlő lehetőséget próbálja minél inkább kihasználni, hogy ebbe néha vannak magyar játékosok is, ez csak egy olyan vonal, hogy vannak magyarok, hollandok, csehek, franciák, ahogy éppen sikerül.
0: Ahogy nézegetjük a pályafutásodat, elég sokszor voltál a megfogalmazás szerint az edzői team tagja, a más megfogalmazás szerint másodedző, ami nekem azt fordítja le, hogy elég komoly alázattal viseltetsz a kézilabda iránt.
1: Én ezt nem tudom, megint csak saját magam, hogy nyilván nem fogom dicsérgetni, de azért ebbe többször volt olyan, amikor az edzői team tagja, tehát amikor a jegyzőként az megköveteli, hogy valakit A vagy B helyen írjunk be, ez nem feltétlenül kell a való életben is, hogy így nézzen ki. Mivel valakit be kell írni az A helyre, akkor az A helyre van beírva, én nem bánom, hogyha én B vagyok.
0: Ha ennyire sikeres volt az az időszak, akkor miért jöttél mégis el Németországba?
1: Ez egy nehezebb történet, ami elég sok összetevője van ennek a történetnek. Nem feltétlenül voltunk ebben a szezonban már annyira eredményesek, mint a vezetőség várta volna, illetve azért nem nagyon sikerült olyan munkát sem találni a feleségemnek, amiben mindketten boldogok lettünk volna, úgyhogy azt gondolom, hogy jobb ez így.
0: Amikor elérkezett az a pillanat, hogy az MTK edzője lehetsz, akkor hát finoman fogalmazva sem a bajnoki címért küzdött a KNTH Ligában a csapat. Mégis elfogadtad ezt a felkérést, és akkor még ugye az lett volna a cél, hogy bent tartsd a csapatot, ami végül nem sikerült. Ezt hogy élted meg?
1: Na, nyilván minden vereséget kudarcként élek meg, én nagyon-nagyon gyűlölök kikapni, de mivel már a kezdetektől fogva az összes beszélgetésünk arról szólt, hogy A, B verzióban gondolkodunk, hogy mi van, hogyha ez történik, mi van, hogyha az történik. Olyan hatalmas meglepetés nem ért, azt gondolom, hogy akkor már senkit sem. Nyilván megpróbáltuk kiskanállal kimerni a vízből, vagy a hajóból a vizet. Nem sikerült, bár többek állítása szerint, hogyha lett volna még rá két hetünk, akkor akár sikerültett volna. Igazából a tárgyalások közben is a igazi meggyőző erő az abban volt, hogy nem csak arról szól a történet, hogy most hirtelen oltsuk el tüzet, és akkor majd lesz valahogy, hanem megvolt az, hogy ha ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni, illetve ha nem ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni.
0: Történt mindez egy olyan időszakban, ami a leghiszterizáltabb az átigazolások szempontjából. Hogy lehetett úgy beszélgetni játékosokkal, mert azért elég sokan érkeztek a klubhoz, elég sokan el is mentek persze, hogy nem tudtátok, hogy most mire igazoltok játékost? KNTH Ligára vagy NB1B-re?
1: Igazából nyilván ez a vezetés feladata volt, hogy ezt hogyan tudjuk találni. Nyilván a legfőbb stratégia az volt, hogy mindenki, aki jött, az tudta, hogy ebből másodosztály is lehet, de nekünk olyan célokat, vagy olyan tervet kellett eléjük állítani, amiben láthatták azt, hogy igen, lesz egy ilyen közbenső év, viszont ezt olyan dolgokra tudja felhasználni, amiben a saját fejlődése az lehet, hogy hatványozottabban jön elő, mint hogyha esetleg eltöltene valahol az első osztályban egy olyan évet, ahol 5-10 perceket játszik.
0: Az MTK labdarúgó szurkolói megszokták, hogy időről időre a csapat kiesik, és azonnal visszajut az NB1-be, és ilyenkor a szurkolók azt mondják, hogy ez azért jó, ez a másodosztályi szakasz, mert a vezetőknek, edzőknek, játékosoknak biztosít egyfajta átgondolási lehetőséget, hogy mindent jól csináltak-e az előző időszakban, illetve mi az, amit rosszul csináltak. A durvább megfogalmazás pedig azt szoktam mondani, hogy így legalább megtisztul a rendszer. De ezt hogy élted meg?
1: Ezt a részét én értem a történetnek, hogy lehet ezt így is felfogni. Nyilván a kiesési részében a történetnek én azt gondolom, hogy nekem kevesebb szerepem van, tehát erről sok mindent nem nagyon tudnék mondani. Valószínűleg van erre lehetőség, illetve nyilván másodosztályban, akik akkor is maradnak egy klub mellett, amikor az kiesik, akkor valószínűleg nem feltétlenül csak azok a külsőségek motiválják a játékost, amit egyébként megszerezhet ebben a sportágban.
0: Te milyen fajta edző vagy, különösen miután nőkkel dolgozol, aki közelebb engedi magához egy kicsit a játékosokat, mondjuk elmondhatják, hogyha elhagyta őket a barátjuk, vagy éppen rossz paszban vannak, tartasz egy pici távolságot, vagy te vagy Péter Bá az edző, akinek a szavára oda kell figyelni, egy kicsit tartani kell tőle?
1: Érdekes dolog, ez nyilván én azt gondolom, hogy elmondhatják, de nem mondják el. Tehát most arra igen, Peti Bá lettem. Tehát ugye a 98-as korosztálytól kezdve foglalkoztam az utánpótlás válogatottakkal, a 98-asok még tegeztek a válogatottban, 2000-esek már nem. És itt is nyilván, ahogy jönnek a játékosok, már többetnek problémát okoz, hogy tegeződjünk, vagy magázódjunk, vagy hogyan legyen ez a történet. Nem gondolom, hogy távolságot tartok, de valószínűleg a kisugárzásomtól lehet, hogy azért nem feltétlenül azt a hatalmas barátkozást élem meg a játékosokkal.
0: Amikor a csapat kiesett az NB1B-be, akkor elég komoly terelővonalakat festettetek le az országútra abban a tekintetben, hogy egyrészt ugye vissza kell jutni, de hogy milyen körülmények között kell visszajutni. Volt erre valamilyen szabályrendszer, és ha igen, azt hogy fogadták el a játékosok?
1: Igazából a szabályrendszer úgymond nem volt, viszont azt az elejétől kezdve látta mindenki, hogy itt a vezetőség olyan körülményeket teremtett meg, amiben egy kvázi első osztályú kerettel tudtuk lejátszani ezt a bajnokságot, amivel szemben nyilván az első pillanattól kezdve elvárás volt az, hogy azonnal visszajösszön az első osztályba, és nyilván azt is láttuk, hogy azért javarészt jobbak leszünk, mint az ellenfelék, ezért nyilván legfőbb célként az volt kimondva, hogy ezt pontveszteség nélkül tegyük meg. Nyilván egy 30 mérkőzéses bajnokságban azért vannak olyan szakaszok, amikor nem feltétlenül toppon tud teljesíteni a csapat, és hogyha emellé még beesnek sérülések, akkor lehet olyan, hogy kikap a csapatod. Velünk ez megtörtént egyszer, illetve volt még egy döntetlenünk is. Nem éltük meg túl jól, de ettől függetlenül a feljutás és a bajnoki cím meglett, ennek viszont örülünk.
0: Milyen a női magyar másodosztály kézilabdában? Ugye tudni kell, hogy azon túl, hogy jó sok vidéki csapat akár nagy távolságokat is kénytelen utazni, emellett nagyon komoly, nagymúltú és a KNTH ligában vezetőszerepet játszó csapatok fiataljai is szerepelnek ebben a ligában, gondolok itt a Győr vagy a Ferencváros fiataljaira, de ugyanakkor van egy feltűnően erős Békés Csaba, és vannak olyan kisebb csapatok, akik nyilvánvalóan egy volt NB1-es csapat, vagy éppen a feljutásra esélyes csapat ellen sokkal többet tesznek ki a pályára, mint amit általában.
1: Hát szerintem minden benne van abban, amit elmond. Tehát ez egy eléggé heterogén bajnokság, amiben nyilván az ellenünk lévő meccs mindenkinek egy ünnep volt, amiben kvázi tét nélkül tudott játszani. Ezt voltak olyan csapatok, akik ki is használták, és nagyon meg tudták nehezíteni a dolgunkat.
0: Lehet-e ilyen esetben kísérletezni, akár a hosszabb távú jövőt is tekintve? Tehát ha tudod, hogy egy olyan csapat ellen játszol, akinek még az NB1-B is léte is egy kicsit kérdéses, megengedhetsz-e magadnak olyat, hogy esetleg olyan formációkat gyakorolsz, ami majd a KNTH ligában lesz szükséges vagy fontos?
1: Nem feltétlenül olyanokról van szó, hogy mit tudunk gyakorolni, mit nem. Én annak tudok örülni, hogyha minden mérkőzésen minden játékos megfelelő játékidőt tud tölteni a pályán. Inkább erre próbáltam koncentrálni, amikor erre volt lehetőségünk. A következő szezonra az nyilván személyi változások miatt is azért viszonylag kevés dolgot fogunk tudni átvinni, bár nyilván vannak elvek, ami az ragaszkodni fogok jövőre is.
0: Voltak-e olyan esetek, hogy megérkezett ide nektek hazai pályaként tekintendő Kerepesi Sportparkba egy kisebb egyesület csapata, és hát úgy elcsodálkoztak, hogy
1: Ez nem gondolom, hogy csak a kisebbekkel történik. Aki itt először van, az mindenki rácsodálkozik, hogy mert azért ez a létesítmény, amikor az ember belép, azért az egy lenyűgöző történet, és mi, akik itt vagyunk hétközben, és azért látjuk, hogy milyen rendezvények vannak még a mi mérkőzéseinken kívül, tehát mi örülünk, hogy itt lehetünk.
0: Amikor azon kezdtetek el gondolkodni, és ugye nyilván ez volt a cél, hogy feljut a csapat a KNTH ligába, akkor hogy tekintettetek a játékos állományra, hiszen vélhetően, ami az NB1B-ben elég volt, az nem lesz elég az NB1-ben.
1: Vélhetően, igen, de nyilván a hátulról kezdtünk építkezni, mint ahogy általában itt a csapatsportágban szokták mondani, tehát megpróbáltuk a kapusposztot biztossá tenni, illetve egy kicsit majd próbáljuk a következő szezonban gyorsítani a játékot, illetve még motiváltabb, még harcosabb csapatot kialakítani, és ehhez kerestünk játékosokat.
0: Ha már a kapusoknál tartunk, ugye most ebben a pillanatban, ha jól számolom, akkor 3 kapus van. Igazolban pillanatnyilag még 4, de valójában 3 csapattal kezdtek hozzá a következő szezonhoz. Köztük azzal az Imre Szofival, aki Imre Bence húga, és ugye korábban ő a Ferencvárostól volt itt kölcsönben, illetve van még Lakatos, illetve Méninger, akik érthetően mindhárman szeretnének majd védeni az NB1-ben. Ezt edzőként majd hogyan fogod tudni játékpercben azonosan kiadni, vagy majd ők eldöntik a teljesítményük alapján, hogy ki lesz többet a kapuban?
1: Nyilván, amit az előbb mondtam, én szeretem, hogyha mindenki megkapja maga a játékidejét, de a teljesítmény fog, főleg egy első osztályban, és nyilván főleg azokon a meccseken, ahol amin a sorsunk múlik, ott nem lehet ezen, hogy stoppert nézem, és akkor 12 perc, 30 másodperc te lejössz, te felmész. A teljesítményükkel kell mindenkinek kivívni saját magának a játékidőt. Általában azért nem olyan nagy baj, hogyha ott a főleg első osztályban, hogyha van ott 3 kapus mellett. Ez a tapasztalat az azt mondja, hogy a 13. 14. helyen lévő mezőnyjátékosomat már sokkal kevésbé használom, mint hogyha esetleg van egy 3. kapuson.
0: A játékos állomány következő szezonbeli kialakításánál megint hasonló helyzetben voltál egy kicsit, mint korábban, mert ugye úgy kellett igazolni, hogy pillanatnyilag ugye NB1-B-s csapat, de vélhetően NB1-es lesz. Milyen most a piac egy olyan csapat számára, aki most jut fel, és hát vélhetően a célja elsősorban a bennmaradás lesz, bár majd erről beszélünk. Hogyan áll hozzá egy feljutó csapathoz egy olyan játékos, aki mondjuk eddig a KNTH ligában játszott?
1: Mert ez szerintem játékosa és sokszor menedzsere válogatja. Hál' Istennek azért meg tudtuk győzni azokat a játékosokat, akiket mi szerettünk volna leigazolni, hogy itt nem csak arról lesz szó, hogy vegetálni fog, hanem a klub is szeretne fejlődni, illetve olyan körülményekbe érkezik, ahol saját maga játékosként is fejlődni tud.
0: Az Eger is jön az MTK-val, az NB1-be, akivel kapcsolatosan tulajdonképpen egy folyamatos verseny volt az NB1-B-ben, bár általában az MTK-t jobban, de mindig ott liheget a nyakában az Eger. Ez a két csapat lesz vélhetően a leggyengébb az NB1-ben, vagy most úgy látod a KNTH ligát, hogy azért van egy-két olyan együttes, amely verhető?
1: Hát, hogyha aki ezt most ebben a pillanatban meg tudja mondani, annak a varázsgömbjébe én is nagyon szívesen belenéznék. Tehát jelen pillanatban én nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ezt meg tudja mondani. Egy biztos, hogy általában ugye a feljutó csapatoknak az első célja az, hogy benn maradjon a felsőbb osztályban. Általában annak, aki feljutott, ennek a kettőnek lesz ez a célja, de a többieknél is gondolom lesznek olyanok, akikkel versenyeznünk kell.
0: Mit gondolsz, hogy és egyáltalán volt-e a vezetőségnek valamilyen célkitűzése azon túl, hogy maradjon benne a csapat, hogy mit lehet elérni ezzel a játékos állománnyal, úgyhogy ismered a pillanatnyilag NB1-es csapatokat, már lehet tudni, hogy melyik az a kettő, amelyik búcsúzik a KNTH ligától, hogy hova várod a csapatot, mi a minimum elvárás, oké, maradjunk bent, de mi az, amit elérhet az MTK Budapest?
1: Nyilván én mostani állapotokról, illetve mostani első osztályról tudok beszélni. Azt gondolom, hogy ez nem nagyképű, hogy azt mondanám, hogy ebben a ligában mi bent tudtunk volna maradni, tehát a két kiesőt megelőztük volna, és az előttük lévő csapatok közül is 2-3-4-nek meg tudtuk volna nehezíteni a dolgát.
0: Hogy látod a pillanatnyi magyar női kézilabdát úgy, hogy van pillanatnyilag most már 4 csapat, amelyik egy kicsikét kiemelkedik a mezőnyből? 2 nagyon, 2 egy kicsit. Ugye gondolok itt a Győrre, a Ferencvárosra, illetve a Debrecenre és az Esztergomra.
1: Viszont a mögötte lévő tömegben azért eléggé masszív, masszív csapatok vannak, akiknél azért egyik sem meglepő, hogyha az egyik megveri a másikat, illetve a másik az egyiket. Nyilván ez a négy csapat mondhatjuk, hogy jelen pillanatban kiemelkedik. Ennél van sokkal többet nem tudok erről a történetről, mint ami kívül is látszik igazából. Remélem, hogy meg tudjuk állni a helyünket köztük.
0: Beszélgetésünk pillanatában egy mérkőzés, amelyik hátra van a csapatnak. Utána, hogy alakul a program, gondolom, majd a meccs után lesz egy éremátadás, meg néhány ásványvizet majd felbontanak a játékosok. De hogy mehetnek ők szabadságra, illetve mikor kezdődik majd a felkészülés?
1: Hát egy borzasztó gyors pihenő veszi kezdetét. Nagyjából 4 hét olyan pihenőjük lesz a játékosoknak, amikor a klub által kiadott programjuk sem lesz. Nyilván elvárjuk tőlük azért, hogy ne passzívan töltsék ezt az időszakot, és július 1-től fognak kiadott programot kapni, és a hivatalos közös edzés programunkat azt július 3. hetében fogjuk elkezdeni felmérésekkel a Lantos utcai laborunkban. Az első hónap, tehát július folyamán nem fogunk játszani edzőmeccseket, de augusztustól egyből belecsapunk a lecsóba, mert először a Ferencvárossal fogunk játszani, augusztus 4-én, ha jól emlékszem, és utána minden hétvégén, minden pénteken fogunk játszani edzőmeccset.
0: Dr. Volt Péter, köszönjük szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy testhosszat előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
3: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én úgy személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ritkaság számban megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
2: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
3: Sajnos nem volt alkalmam tehát a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, Honvédban a nagypapám, és utána csak később játékvezető, de ugye csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályú mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt labdaszedőnek, majd utána később ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsekre, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámira mentünk ugye anyukámmal, vagy a tesómira, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberben indult, és akkor így kezdtem el.
2: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
3: Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indult a külföldre mérkőzés, amikor közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
2: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok anyukám. Ismerős között, vagy a családból?
3: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de te arra nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
2: Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
3: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Icarus pályán volt. Hát az Icarus ezt sem játszott, megmondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagypályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Icarus pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagypályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy blast tartalék Icarus pályás meccsről.
2: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk blast 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az nagy
3: hát
2: különbség.
3: Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a BLASZ kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kővevésed, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődés lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagypálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
2: Ez a Puskás Akadémia Győr meccs
3: igen,
2: volt.
3: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát ez tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annól, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben 4 fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell futni, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván ezért ez egy nyomás, ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
2: Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
3: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben és ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a női játékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen

0: jogszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodperced van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, mert 90% ott kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenjünk, úgyhogy...
1: És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
0: Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klippet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második meg lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk, tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagy világbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol itthon is, az itthoni edzőtáborokban. Tehát,
1: és aki nem jól teljesít, azt ki is szórhatják akár
0: ott a helyszínen? Hát igen, ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
1: Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi Igen. megméretésed, arra hogy emlékszel?
0: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők, meg asszisztensek is, azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, Vadani, tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen úgynevezett single meccsekre, ami háromnapos, oda megyünk, levezetjük, hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-ben az Európa-bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
1: Döntő is volt?
0: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
1: Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA-Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét?
0: Nem a csapat, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön

0: egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal, egy külön egy másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. És, de nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
1: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
0: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hogy hívják, mert azért ez úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a messzámát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, ne vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se áll tudni, hogy milyen lesz taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
1: Badanitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
0: Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémiai két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgy mond, hát az se alacsonyabb osztály, mert NB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván NB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
1: Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
0: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor bele nyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk, nem csak a sajátunkból, amúgy máséból is, tehát hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésen a szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mi mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
1: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok.
0: Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárik a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott meg nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép passz volt.
1: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, igen, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
0: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már így kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és hogy igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előnyszabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rendben a pályán, és ők csak focizhatnak.
1: És az hogy viseled, amikor a játékvezető felül bírál?
0: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz. Tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek, mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
1: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
0: Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én nőjátékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én nőjátékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
1: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
0: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztály, ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
1: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket. Igen. Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
0: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajnán egyszerű a körítés, ugye az alacsony mérkőzéseken, alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit ugye akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket is. Én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk, trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb. Tehát, hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
1: És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
0: Nincs preferenciám. Mindegyik jó, is. Már voltam mindenféle
1: kombinációban,
0: igen, tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgy is, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de a saját testvéremmel is voltam mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
1: Van-e valamilyen kitűzött cél, tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt, női, adott esetben asszisztensként.
0: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk, de igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
1: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
0: Köszönöm szépen.
1: És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
0: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
1: Vada Anita, köszönöm szépen.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportedző stúdiójában Bánhindi Farkas Petra, aki 678 cm-es egyéni csúccsal teljesítette a birminghami augusztusi szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság szintjét, tehát ott lehet. De nem egyedül jöttél, itt van a férjed Bánhindi Bence, és majd vele is beszélgetünk. Sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Petra, kezdjük azzal, hogy 2023 után, a legutóbbi egyéni csúcsod után, hogy alakult ez az egy centis javítás? Készültél rá? Mennyire voltál már esetleg lelkileg gödörben? Hogy élted meg az elmúlt időszakot?
4: Hát ugye 23-ban ugye sikerült ilyen 677-et ugranom, ugye avval kijutottam a budapesti világbajnokságra. Azt következő évben igazából a szezon elején egész jól sikerült, ott ugye sikerült 674-et ugranom, viszont utána nem igazán sikerült ezt a szintet tartani és kihozni belőle a maximumot. Így ugye a szabadtéri világbajnokságra nem sikerült kijutnom, nem sikerült elég pontot szereznem, ami így lelkileg azért eléggé meg is viselt. Voltak mellette nyilván háttértényezők is, és utána, hogy volt egy kis gondolkodási időm, meghoztam egy olyan döntést, hogy edzőt váltok, hogy nekem szükség van, igen, van új ingerre, és tényleg új motivációra, és nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy én ki tudjam hozni magamból a maximumot, és fejlődni tudjak, ahhoz változtatnom kell, és ki kell lépnem a komfortzónámból, és azért is lett ez az edzőváltás.
3: És ami... klubváltás együtt? Tehát Honvéd hát BHS-ből a, MTK?
4: A klubváltás az már 25-ben is az MTK volt, tehát hogy már 24 után, az olimpia után ugye átmentem az MTK-ba, és arra ugye egy évre rá ugye váltottam ugye Szabó Dezsővel való közös munkára, és azt kell mondjam, hogy nagyon hamar összecsiszolódtunk, és nagyon jól is mennek a közös munkák, és ennek az eredménye is azt szerintem, hogy már tényleg itt a szezon elején sikerült bebiztosítanom az EB-n való indulást.
3: Hogy lehetne megfogalmazni Szabó Dezső titkát, aki most úgy próbálom fejből, a splitti EB-n 1991-ben 10 próbában szabadtéri EB ezüstérmes volt, tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de hát most ez önmagában ettől még nem lesz jó edző valaki, viszont neki több komoly tanítványa is van, szóval mi lehet az, amit ő másképp csinál, hogyan közelít egy most már feleséghez, tulajdonképpen egy olyan feladat ez, ahol nyilvánvaló meg kell bízni a másikban, illetve hát, hogy is mondjam, csak a váltás után neki kvázi bizonyítani kell, hogy ő tényleg hozzá tud valamit tenni, hát most tudott.
4: Igen, nyilván neki is egy kicsit az elején nehéz volt, mert ugye mostában leginkább több próbázói voltak, ugye Krizsán Széni, Nemesita voltak, ugye nála volt ugye Gulyan Anasztázis, ugye később sprinterből távolugrott, tehát ugye a távol területén is bizonyított, és neki is nehéz volt kicsit átállni arra, hogy nem csak több próba felkészülés, hanem ugye akkor most már van egy távolugró, tehát egy távolugró felkészülés is kell, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült tényleg az egymásra hangolódás, nagyon sokat beszélgettünk az én korábbi edzéseimről, ő mit gondol, és nagyon jó az, hogy tényleg mindent megbeszélünk, úgymond együtt is tervezünk, és szerintem tényleg ez a kulcsa, hogy a személyisége is, az, hogy a versenyekre is mennyire nyugodt és mellette motiváló, ez nekem nagyon nagy segítséget jelentett.
3: Milyen célt határoztatok meg, amikor megtörtént az edzőváltás, tehát akár eredményben, akár mentálisan, minden területen?
4: Azt tűztük ki célul, hogy mindenképpen szeretnénk az EB-re szinttel kijutni, és nagyon örülnénk neki, hogyha ezt minél előbb sikerülne. Ezt tényleg sikerült is, mert a harmadik versenyemen sikerült is megugrani. Ugye Cipruson versenyeztem előtte 2 nappal, és onnan jöttem haza, és nem is éreztem magamat annyira frissnek, így mint az előtte való 2 versenyen. Ezért is nem is azt mondom, hogy meglepetés volt, de egy nagyon jó visszacsatolás volt annak, hogy 6 ugrás után egy késői esti hazajövetellel másnap tudok egyéni csúcsot ugrani, és ugyan voltak belépett ugrások, de azok is nagyon jó ugrások voltak, és ez tényleg nagyon nagy pluszt adott, és utána rá 4 napra megint tudtam 660 fölött ugrani, ami szintén azt jelenti, hogy nagyon jó az edzés, amit elvégeztünk, nagyon jó a forma, és tényleg ezt kell szinten tartanunk.
3: A 660 centi nemzetközi versenyeken, akár egy szabadtéri atlétikai EB-n, az hol mozog, milyen határ lehet? Nyilván tudom, hogy versenye válogatja, de azért nem mindegy, hogy 630-at ugrik egy ember, vagy 660 fölött.
4: Hát ha a tavaly 2 évvel ezelőtti EB-re gondolunk, ha jól emlékszem, a 60 az már nagyjából elég volt, de
3: a döntőbe jutáshoz.
4: De mi is úgy számolunk Dezsővel, hogy tényleg jó lenne egy ilyen 60, inkább lehet, hogy 65 plusz, ezt tényleg nyilván versenye válogatja, de ha már mondjuk 65 fölött tud ugrani az ember, akkor az talán már azt lehet mondani, hogy a 12 az biztos továbbjutás lehet.
3: Még egy kicsit majd most itt Bánhidi Farkas Péter a távolugróval beszélgetünk erről a budapesti MTK pályán megtartott ugróversenyről, ahol sikerült az egyéni csúcs és kijutni a szabadtéri atlétikai EB-re, de akkor Bencéhez is fordulok. Bánhidi Bencé a férj, aki edző is lehetne, de nem az vagy. Hogy oldjátok meg, hogy ne szakmai beszélgetések legyenek otthon?
5: Köszönöm szépen a meghívást, köszönjük szépen. Hát ezt úgy oldjuk meg, hogy igazából így a sport azért elég sokrétű, és van egyéb sok sport, ami minket így lázban tud tartani.
3: Most a foci VB?
5: Például a foci VB, például a horgászat, például egyéb hobbik, van egy nagyon aranyos kis törpeuszkárunk, illetve például nagyon szeretünk legózni is, ilyen nagyon egyéb olyan dolgok, ami nagyon más, mint a sport, és ki tudunk kapcsolódni azáltal, hogy ne csak kimondottan az atlétika, és ne csak feltétlenül a sport berkein belül forogjon az agyunk, tehát kell az olyan bizonyos kikapcsolódás, ami teljesen más.
3: Hát ezek közül majd a horgászatra rátérünk, de azt hiszem, hogy inkább csak a beszélgetés végén, mert úgy emlékszem, hogy erről azért nagyon komoly történeteitek vannak, főleg Petrának, de ezt majd ő elmeséli. Mit láttál abból, hogy kicsit azért válságba került Petra, akkor, amikor nem jutott ki a tokiói tavalyi szabadtéri világbajnokságra, és tényleg kellett a klubváltás után még egy edzőváltás is?
5: Én azt láttam, hogy ott is viszonylag a szezon elején egészen, ott is talán egy a harmadik, negyedik verseny körül jött az a 674-es ugrás, amivel úgy egészen jó kis önbizalmat kapott, hogy ebbe akkor úgy lehet még, mert a szezon eleje volt. Aztán valahogy nem voltak szerencsék a versenyekkel, tehát gondolok itt arra, hogy elment külföldi versenyre, nem voltak jók a körülmények, rossz idő volt, és nem jött olyan eredmény, amivel lehetett volna így tovább pontot gyűjteni, vagy akár kvalifikálni, és aztán valahogy ezek így jöttek egymás után. Nem igazán jöttek szerencsésen a versenyek, és aztán ez egy idő után én úgy láttam, hogy megcsinálta az edzéseket, de így az elvégzett edzésmunkára is egy kicsit rányomta úgy a bélyegét, kicsit szerintem önbizalmat is vesztett így a szezon vége felé, amikor már megint az volt, hogy mint az előző években is, hogy állandóan rohangálni kellett így a kvalifikációs pontokért, a kvalifikációért magáért, és igazság szerint az elmúlt években is, mióta az U23-as EB-t megnyerte 21-be. Azután gyakorlatilag folyamatosan mindig arról szóltak a felnőtt világversenyekre való kvalifikációk, hogy az utolsó utáni pillanatig rohangálni kellett a pontokért, és én azt gondolom, hogy ez nyomta rá igazán a bélyegét a felnőtt eredményességre, mert mire oda került, hogy eredményt elérni a felnőtt adott nagy világversenyen, addigra mind mentálisan, főleg, de fizikálisan is elfáradt.
3: Úgy képzeljük el, Petra, ezt, hogy így begörcsöl az ember? Tehát, hogy jönnek az edzések, nem tudom, egy edzésen esetleg jobban megy, aztán a versenyen csak nem jön össze, ilyen körülmény, olyan körülmény, így fúj a szél, úgy fúj a szél, hideg van, esik az eső, és akkor egyre jobban megvisel, és ebből nehéz kitörni?
4: Hát amúgy nagyjából igen, tehát nyilván, ha az ember elkezdi jól a szezont, akkor úgy megvan az önbizalva, és úgy azért várja is magától a jó eredményeket, és amikor úgymond sorba jönnek a rossz eredmények, nem jönnek ki, akkor egyre inkább megkérdőjelezi saját magát, hogy de hát elvégeztem az edzést, megcsináltam mindent, az edzésmutatók jók, azért jól kezdtem a szezont, hogy mégis mi történik, és belekerülhet, vagy én is belekerültem egy olyan ilyen negatív spirálba, hogy egyszerűen hiába volt meg a motiváció, hogy ki szeretnék jutni a VB-re, vagy egy EB-re, vagy bárhova, egyszerűen olyan görcs volt mindig rajtam, hogy ez az úgymond teljesítmény kényszer, hogy nekem akkor is ezen a versenyen pontot kell gyűjtenem, eredményt kell ugranom, ahhoz, hogy kijussak, hogy pont ezért a görcsösség miatt nem jöttek úgy az eredmények.
3: Hány versennyel készültök edződdel, Szabó Dezsővel erre bizonyos augusztusi Európa-bajnokságra, ami augusztus közepén lesz nagyjából, majd Birminghamben?
4: Hát még nagyjából, ha jól számoltam, még két verseny biztos lesz, a Gyula István Memorial és az országos bajnokság, az biztos.
3: Tehát júliusban, július 14-én kedden.
4: Igen, 14-én.
3: Gyulai Memorial és július
4: és
3: végén.
4: És 25-26 pedig az országos bajnokság. Ez a kettő biztos.
3: És lehet, hogy elég is ennyi? Tehát, hogy megvan a szint, jó formában vagy.
4: Lehetséges, hogy elég is.
3: Azért elárulom a hallgatóknak.
4: Igazából lehet, hogy elég is. Ma nyilván meglátjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, esetleg kapok-e valahol olyan nagyobb meghívást, ami miatt érdemes lesz esetleg utazni, de ez a kettő az, ami biztos.
3: Mennyire fárasztó, hogy viseled meg, vagy hogy éled meg, és hogy mennyire visel meg az, amikor sokat kell utazni? Most így akkor az anyagilag lehet, hogy jól jön, de nincs egy ilyen kényszerérzet, hogy mindenképp el kell menni valahova.
4: Igen, azért ez egy megnyugtató érzés, hogy most már nem kell a pontokat hajhásznom és küzdenem, hanem tényleg nyugodtan edzhetek. Most így ezt a június hónapot, ezt így igazából június így 19-ig egy kis versenydömpinget csináltunk, ott egész sok verseny volt így egymás után egész sok utazással, de ezt pont azért is csináltuk, hogy mivel hogy megvan a szint, így nyugodtan lehet versenyezni, és tényleg a verseny a legjobb edzés, és akkor így próbálgattuk a dolgokat, hogy mit, hogy, és most meg már tényleg lehet újra az edzésre fókuszálni.
3: Mondtam azt, hogy visszatérünk még erre a budapesti versenyre, ahol meglett a 678 cm. Itt a Nemzeti Sportrádióban Bárnindi Farkas Petra távolugróval beszélgetek. Az első ugrás, amikor összejött, hogy 660 cm, akkor érezted, hogy na ez a te napod?
4: Igen, igazából ott nyugodtam meg, hogy az érzés, ami melegítésnél volt, hogy fáradt vagyok, oké, megvan a fókusz, de nem érzem azt, hogy annyira fejben friss lennék, és tényleg úgy robbannék. És így ezt a melegítésnél, meg azért az első ugrásnál is éreztem, hogy 60, de és így, mondom, úristen, ez így. Hát mondom, úgy érzem, hogy nagyon izomláz volt a lábamban, nagyon tónusos is volt, de mégis valahogy így kizökkentett az első ugrás, és mondtam, jó, hát akkor mégse jók a megérzéseim, akkor tényleg csináljuk tovább.
3: Mitől jók a körülmények? Mi kell egy egyéni csúcshoz mondjuk időjárás szempontjából? Például, hogy ne essen az eső.
4: Nyilván a napos idő az tényleg jó. Egy kis hátszél az mindig segít. És
3: még a megengedett.
4: Igen, a megengedett hátszél az mindenképp, és tényleg a jó pálya és a jó hangulat, az szerintem az elengedhetetlen a jó eredményhez.
3: Te szereted akkor ezek szerint a Lantos Mihály sporttelepet, mert ugye azért ez az elmúlt évek egyik ilyen üde színfoltja, mondjuk az elmúlt 5-6 évben, amikor az ugye a felújításra került, megújult, most már úgy jó oda menni, többször jártam én is arra, tehát hogy mindenképpen feldobja az embert, nem egy olyan, hát most nem tudok jobb szót mondani, nem egy ilyen lepukkant érzés van, hogy na jó, hát ide jöttünk, de ezt jobban érzitek, tapasztaltátok, tudjátok, hogy hát eleve télen például sokkal nehezebbek a körülmények Budapesten egy atlétának.
4: Igen, azt kell mondjam, hogy az MTK-n tényleg nagyon jó körülmények vannak. Én szeretek is ott versenyezni, mert nagyon ritka az a verseny, hogy ott ne lennének jó körülmények. Tehát tényleg mindig egy kis hátszél van, a pálya az ugye mondó, azért az azt jelenti, hogy azért nagyon gyors a pálya, és tényleg a környezete is, meg a hangulat, amit ott a versenyeken tudnak kreálni, az tényleg elősegíti azt, hogy ott tényleg azt lehet mondani, hogy ha ott verseny van, ott tényleg jó eredmények születnek.
3: A Gyulai Memorial, amiről beszéltünk, a július 14-e, oda szeretsz visszajárni? Jó emlékek, rossz emlékek, hogy állsz?
4: Vegyes, nyilván tavalyról van egy kis rossz emlékem, de a budapesti világbajnokság miatt tényleg csak pozitívum. Tehát én nagyon szeretek ott versenyezni, és oda visszajárni is. És tényleg már...
3: A Nemzeti Atlétikai Központ hivatalos nevén. Egyébként, ha már tavaly így szóba került, ott ugye el kellett téged hordágyon vinni, az teljesen már a múlt, ez egy pillanatnyi állapot volt? Mármint rosszul lét?
4: Igazából teljesen sose lesz a múlt. Én nyilván nekem ott a derekammal van egy kis érzékenységem, viszont a nagyon jó gyógytornászomnak köszönhetően annyira megerősítettük ott azokat a tartóizmokat, amik ott azt szolgálják, hogy ne legyen nekem ott érzékeny, hogy ebből a szempontból, fájdalom szempontjából viszont már teljesen, de tényleg nagyon figyelnem kell rá a mindennapokba is, hogy minden edzésen a gyógytorna az előtérbe kell, hogy kerüljön.
3: A folytatásban akkor itt az idő, hogy beszéljünk a horgászatról. Milyen sztorik vannak, hogy kezdődött, tehát amikor megismerkedtetek, akkor ez már szóba került, vagy csak véletlen derült ki. Ki volt először mondjuk, hát gondolom Bence horgászni.
5: Hát igen, én nekem egész kis gyermekkorom óta így a mondhatom, hogy az életem része, így ugye a hobbim része, mert így családügyileg nálunk ez egy abszolút fő-fő családi hobbi. Édesapám révén szerettem meg, de hát édesapám, a bátyám, mindannyian, édesanyám is, mindenki nagyon szeret horgászni, és amikor a Petrával elkezdtünk járni, akkor a első nyáron elvittem már horgászni magammal. Eleinte még úgy nem tudtam, mi fán terem, meg hogy is kell ez, de aztán elég gyorsan megszerettettem vele is. Sőt, tehát most már ott tartunk, hogy most már van olyan, hogy ő fog hallat, és én nem.
3: Petra, mi ugrik be elsőre a horgászatban, mert tényleg nagyon, nagyon érdekes sztorikat meséltél meg a stúdión kívül erről, nem is biztos, hogy most, hanem korábban.
4: Először, amikor akkor elmentünk, akkor én nagyon unatkoztam. Nem tudtam, hogy mondom, ebben mit lehet szeretni, hogy ülni a parton, nem történik semmi. Mondom, ezt nem hiszem el. És ahogy egyre többet jártunk, ugye nekem is lett saját felszerelésem,
5: engedélyem
4: is, ugye a horgászvizsgám is meglett, tehát ugye így már hivatalosan én is horgászhattam. Egyre jobban tényleg megszerettem, és találtunk Török Bálinton egy nagyon jó horgászparkot, és oda járunk már több éve vissza, és ott onnan tényleg soha nem jöttünk el úgy, hogy ne fogtunk volna halat, és a legutóbbi alkalom akkor egész sok pontyot fogtunk, és én fogtam a legnagyobbat, erre nagyon büszke voltam, 11 kilóval.
3: Utána visszadobjátok? Hogy működik?
4: Vissza-vissza, tehát mindenképpen ugye letisztítjuk, lefertőtlenítjük a száját, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha a horgot kivesszük belőle, akkor mindenképpen fertőtlenítsük nekik, és utána a szák segítségével visszaengedjük.
5: Igen, mert ez pont egyébként egy olyan horgászpark, hogy nem is nagyon lehet halat elhozni, de amúgy is egyébként, hogyha például vadvizen horgászunk Balaton, legyen el akár folyó mondjuk, akkor általában visszaengedjük. Tehát mi ezt a sporthorgászvonalat képviseljük leginkább.
3: Petra, és mi volt akkor, amikor ott hagyott téged egyszer még a kezdet-kezdetén, Bence, hogy nem lesz semmi baj?
4: Ja, hát igen, ilyen történetünk is volt. Pont ő elment a pékségbe, hogy hozzon még pár péksütit, meg kávét, és ebbe voltak, ugye hát két-két bot be volt dobva, mondta, hogy semmi baj, mindjárt visszajövök, 10 perc múlva itt vagyok. Jó, elment, megindult az egyik bot, jó, bevágtam neki, elkezdtem kihúzni, erre a másik bot is. Hát mondom, mit csináljak? Nagyon jó. Jó, mondom, mindenkor azt szokta csinálni Bence is, hogyha mondjuk egyedül van, hogy akkor így ott hagyja, vagy bármi, és akkor volt mellettünk egy bácsi, aki mondta, hogy hát ő szívesen segít. Jó, akkor ő kihúzta ugye a másik botot, de hát mondom, akkor még nem vagyunk beljebb, mert ugye meg is kéne szákolni a halat, és ugye hát mindkettőnk kezében ott volt a bot. Én hívtam Bencét, nagy nehezen így hátráltam, hogy a telefonhoz odaérje, és mondja, hát ő épp most fizet, szóval még próbálja meg kicsit tartani.
3: De, a szákolás az mit jelent?
4: Hát ugye az, amikor ugye már a hal ugye a parton van.
5: Parthoz közel?
4: Hát a parthoz közel, ugye megvette az első levegőt, utána lehet ugye alányulni a hálóval, és ugye kiemelni.
3: Tehát akkor ügyes voltál, megoldottad ezt a váratlan helyzetet.
4: Megoldottuk a feladatot, ugyan a bácsi utána végül rálépett a hálóra, és eltört a nyele.
3: De nem esett bele a tóba.
4: De nem, ezt már csak utána vettük észre, amikor pakoltunk el, hogy szegény hálónak a nyelve kicsit nyeklik, de hát ennyi baj legyen.
3: És ezek után akkor Bence azt mondta, hogy akkor nyugodtan most már ott hagyhatod akár 10-15 percen bármikor Petrát, ha ezt megoldotta.
5: Abszolút mértékben, mert egyébként utána szerintem pont az a hal, amit ott nélkülem megszákolta, az volt szerintem aznap a legnagyobb hal is, úgyhogy...
3: Az is, mert ugye már előbb is mondta Petra, hogy a pontyok közül is ő fogta a legnagyobbat, tehát van érzéke hozzá.
5: Van, abszolút.
3: Ez már nem csak a szűzkéz szerencséje,
5: ez már nem. Most már ő válasz magának csalit, hogy mit rakjon föl, stb. Úgyhogy.
3: És hogy van az az érzés, amivel kezdted, hogy most akkor már nem ez jár a fejedben, hogy hű, hát itt ez egy dögunalom, és akkor ezt miért csináljuk?
4: Nem, most már igazából nagyon élvezem is, nagyon jó kikapcsolódás is, és tényleg most már tudom élvezni, mert tudom, hogy úgyis sikerélményünk lesz. Tehát, hogy annyiféle csalink van, amit ki tudunk próbálni, hogyha az egyik nem jön be, hogy tényleg mindig sikerélményünk van.
3: Hát ennyit a horgászatról, bár itt a legózás is szóba került, Bence mondta, különleges legókra gondoljunk, nem tudom én, Star Wars-os, vagy hát manapság már ugye szinte mindent legóból is össze lehet rakni, ez már csak pénz, meg fantázia kérdése, hogy ki mit tud megvenni, és hogy mit találnak ki azok, akik ezt gyártják.
4: Nagyon sokféle van, Bencénél leginkább a Star Wars-osok vannak így, előtérben Forma 1-es autók, meg hasonlók. Nekem vannak Lego virágaim, amikor a Párizsi olimpiára kijutottam, akkor megkaptam az Eiffel tornyot Legóból, az a legnagyobb Legónk otthon.
3: Ez akkor egy-két órát mennyi ideig tart, míg összeraktok egy ilyet?
4: Hát
3: Mert ehhez is kell egyfajta érzék, megérzés.
4: Érzék, amúgy szerencsén nagyon, az egyfajta alatt nagyon-nagyon gyorsan lehetett rakni, de pont azért, hogy meglegyen ez a kis élvezet, direkt úgy raktam ki, hogy pont az utolsó zacskot, mielőtt kiutazunk az olimpiára, azelőtt legyen körülbelül valahogy kész. Hát akkor azt szerintem, hogy nagyjából egy 3-4 hétig szerintem így nagyjából
5: hát
4: így rakosgattam.
5: Hétig, igen.
4: De igazából lehetett volna többet is, csak nyilván az edzések mellett azért 5-6 órára leülni, legózni nem mindig szerencsés.
3: És ez úgy képzeljük el, hogy úgy működik, hogy akkor megy az ember, akkor várja már, hogy na most hazaérjek, és akkor folytassam, vagy azért ez nem ennyire ilyen direkt, hanem ha 2 napig nem nyúlsz hozzá, az se baj. Mert én azt tudnám elképzelni, hogy ha már csinálom, akkor alig várom, hogy haladjak meg, befejezzem.
4: Volt olyan legó, amit tényleg egy nap alatt kiraktam, mert egyszerűen annyira már azt akartam, hogy kész legyen, hogy csak azért is raktam, ha este 11-ig akkor is, de ezt befejezem. De vannak olyanok, amivel szeretek egy kicsit ilyen türelmesebb lenni, hogy tényleg kielvezni ezt a pillanatot, hogy jó, akkor pár óra, egy 2-3 óra, csak kikapcsolódás tényleg, és ez így mentálisan is tényleg jót tesz.
3: Ha már mondtad az olimpiát, akkor nézzünk előre. 2028 Los Angeles, szoktál erről is tervezni? Akár Szabó Dezsővel, akár a férjeddel, Bencével, vagy ez még odébb van? Szerintem nincs olyan messze, hát 2026-ot írunk.
4: Most már nincs olyan messze, mindenképpen amikor leültünk Dezsővel beszélni, akkor 28-ig nyilván mind a ketten tervezünk, tehát hogy addig húztuk meg úgymond az első így határt, hogy akkor addig építjük a dolgokat, és úgy építjük fel a 26, 27, 28-as évet, és utána meg majd meglátjuk, hogy fognak történni, hogy jönnek az eredmények, hogy sikerül az olimpia, előtte ugye a világbajnokság, szóval nagyon sok tényező fogja befolyásolni, de 28-ig mindenképpen tervezünk.
3: Ez egy plusz motiváció, hogy a tavalyi világbajnokságra a Tokióban nem jutottál ki? Hogy a következőn ott legyen, nyilván ez a következő lépés az EB után az olimpia előtt.
4: Mindenképpen, és talán ebbe az a leginkább, ami motivációt ad, hogy tényleg most már tudjam stabilan a 60-70 fölötti eredményeket, mert azt gondolom, hogyha ezek megvannak, és megvan hozzá az önbizalom, ami azt érzem, hogy amúgy most nagyon, nagyon is megvan, akkor ezek azok a kis apró kis nüanszok, amik kelleni fognak ahhoz, hogy ne kelljen azon görcsölnöm, hogy pontot kell gyűjtenem.
3: Hát pontgyűjtés az mindig egy nehéz feladat. Legvégül azt áruld el, hogy tulajdonképpen itt a sok nehézség után, a sok cél közepette a klub és edzőváltás mellett. Mi az, ami téged minden reggel arra ösztökél, hogy fel kell, és még ebben a kánikulai hőségben is, hát nyilván nem délben mész ki edzeni, de hát még este 7-kor is néha elviselhetetlen a meleg, most éppen, vagy épp télen, amikor talán még nehezebbek a körülmények.
4: Szerintem azok az eredmények, amiket akár fedett pályán, ugye 60 méteren az egyéni csúcs, most ugye távolban az egyéni csúcs, az mindenképpen arra ösztökél, hogy tényleg minden edzésbe keményen beleálljak, és tényleg kihozzam edzésre is magamból a maximumot, de nagy segítség a csoport, hogy vannak mellettem fiatalok, korombeliek, akik tényleg ők is ugyanúgy küzdenek az edzéseken, és tudjuk egymást motiválni, egymást húzni, és nem az van, hogy egyedül kell az edzésekkel megbirkóznom, hanem az egyes résztávos edzéseknél ugyanúgy nekik is ugyanúgy szorul esik, mint nekem. És így úgymond közösen szenvedünk, de tudjuk, hogy a jó cél érdekébe szenvedünk, hisz hogyha edzésen úgymond ezt a fájdalmat el tudjuk viselni, akkor ez lesz a kulcsa annak, hogy jó eredményt tudjunk elérni.
3: Ha csak annyit mondok, hogy álmom, akkor hogyan folytatod? Akár az élsportban, akár a családdal, bármilyen területen szintén.
4: Talán ami így a legközelebb van, az, hogy szeretnék az Európa-bajnokságon döntőzni.
3: Az a legjobb 12 közé jutás?
4: Hát leginkább a legjobb 8 közé mindenképp.
3: Ott ugye, ha nem változtak a szabályok, akkor az első 3 sorozat után marad a mezőny.
4: Marad 8.
3: 8, tehát 4-en kiesnek. Igen. Hát legyen így. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Bánhidi Farkas Petra, nem olyan régen, a közelmúltban 678 centit ugrott távolugróként egyéni csúcs, és a birminghami atlétikai, szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságra ezzel kvalifikálta magát. Kijutott az MTK sportolója, férje Bánhidi Bence, és itt volt a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclip.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Velenszky Tamás, aki kajakedzőként ismert, és meglehetősen sok olyan sportolót ismerek, akiket hozzásegítettél álmuk megvalósulásához, de te hogy szerettél bele ebbe a gyönyörű sportágba, amit kajaknak nevezünk?
3: Üdvözlöm a hallgatókat, Velenszky Tamás vagyok. Hát én 8 éves koromban csöppentem bele a kajakkenu világába. Bátyám már kajakozott, ő 2 éve idősebb, és a szüleim, ők gyakorlatilag eltiltottak, hogy én ilyen korán fiatalon becsatlakozzak kajakosokhoz. Aztán én addig ütöttem a vasat, amíg én nem lettem kajakos, és 8 éves voltam, amikor ezt elkezdtem, és én Tiszaújvárosban kajakoztam egyébként Erdős Attila kezei alatt, és hát igazából ott ragadtam, utána húgam is csatlakozott, ő is kajakozott, és igazából mi majdnem 10 évig kajakoztunk így hárman, mint testvérek, és így összeragadt ez a csapat, és éltük a mindennapjainkat, mint gyerekek, úgyhogy nagyon jó közösség volt.
2: Az nem riasztott meg, hogyha eredményt akarsz elérni, akkor azért nagyon komolyan meg kell dolgozni?
3: Gyerekként még igazából nem ez motivált, hanem az, hogy tényleg, hogy sokan voltunk, mert akkor még tényleg voltak ilyen nagyon nagy létszámú kezdőcsapatok. Én emlékszem, amikor mi kezdtük el, akkor 80 gyerek volt, aki elkezdte, és nem motivált az, hogy most sikerek miatt csinálja az ember, hogy el kell fáradni, mindig csak szórakozásból jártam le, úgyhogy...
2: Buli, társaság.
3: Igen.
2: Triatlon hazájának is lehet nevezni Tiszaújvárost, nem fordult meg a fejedbe, hogy egy kicsit ússzál, biciklizzél, fussál?
3: De egyébként volt, viszont én futni nagyon nem szerettem, a térdemmel voltak problémák is egyébként, én úszni nagyon jól úsztam, tényleg kimagasló úszó időket tudtam, de nem nagyon vonzott az a része, hogy most én fussak is ott. Egyébként nagyon sok barátom van, akik kimagad, például a török testvérek is ugye ott tolták Tiszaújba, de nem maradtam a víznél.
2: Milyen eredményeket értél el kajakosként?
3: Hát igazából ilyen pekhes versenyzői pályafutásom volt, mert én serdülőbe is, meg ifjúbe is gyakorlatilag majdnem végig válogatott voltam. Nemzetközi versenyre nem sikerült kikerülnem, illetve amikor befejeztem a kajakozást, akkor gyakorlatilag azért fejeztem, mert volt egy térsérülésem 18 évesen, ami miatt egy fél évet ki kellett hagynom, és utána már nem tudtam gyakorlatilag visszatérni, de nem nevezném magamat olyan óriási nagy kimagasló. Szerettem a technikát, meg szerettem utána olvasgatni az edzés elméletnek, meg akkor is hogy az edzésekben, hogy miket edzünk, meg jót edzünk, meg ilyen apróságok, de igazából nem volt így nagy kimagasló eredményem.
2: És mikor döntötted el, hogy edző leszel?
3: Hát ez nagyon jó kérdés, mert edző soha nem akartam lenni. Igaz, hogy elvégeztem a testnevelési és egyetemet, már ugye azzal kezdtem 19 évesen, és amikor én befejeztem az egyetemet, akkoriban igazából én nem is, ez 2010-ben volt, én nem is jártam le, meg tényleg kivontam magamat a sportból, és akkor volt egy ember, Ugi Imre bácsi, akinek nagyon-nagyon köszönök minden, ő igazából segített nekem az egyetemi pályafutásom alatt is, mint külső konzulens, meg segített mindenféle apró dolgokban, illetve 2012 a londoni olimpiát követően, ugye Dombi Rudi és a Kökény Roland nyerték az olimpiai aranyat, és ugye Imre Bá volt edzője a Kökény Rolandnak, és akkor újították meg, vagy próbálták feléleszteni a

0: Az első edzése, ha már kérdezted, hogy hogy lettem edző, hogy átvettem egy pár gyereket az előző kisebb csoportból, akik ott voltak edzők, és így gondolkodtam magamon, mondom, remélem nem jön egy gyerek se, és akkor egy napig voltam edző, elmondhatom magamról, hogy voltam edző, és akkor befejezem. Na hát ez nem így volt, mert azon az napon voltak 8-an, erre szintén számlékszek, nevezetve a névsor, és azóta gyakorlatilag itt ragadtam a edzői vonalon.
1: Tulajdonképpen az edző az egyik legfontosabb kulcsa a kajakos sikereinek. Mégis valahogy talán a hallgatók vagy a külvilág nem nagyon tudja, hogy mit csinál. Itt mindig az úszóedzőket szoktam felhozni példának, akik ülnek a lelátón, és a jobb vagy a bal kezükkel így legyeznek előre, mutatván az úszónak, hogy ússzon. De hát én feltételezem, hogy azért ugrott be a medencébe, hogy ússzon, és lehetőség szerint minél gyorsabban megtegye a távot, és legyen első, második, vagy harmadik. De mit csinál a kajakedző? Mert azt látom, én elég sok edzésen jártam, hogy vízre szállnak a kajakosok, és akkor az edző egy motorcsónakkal, adott esetben néha egy ilyen hangos beszélővel mögöttük, irányítja őket, és akkor mondja, hogy most akkor egy ilyen gyors szakasz teljesítsünk, most akkor egy kicsit lazítsunk, most forduljunk meg. És közben is, minthogyha javítana a technikán, tehát hogy bele-bele szólna abba, hogy a kajakos mit csinál jól, mit rosszul. Szóval, hogyan formálja az edző a tanítványát?
0: Ez pontosan így van, ahogyan mondod. Egy picit így belemennék. Én ugye, amikor elkezdtem edzősködni 13-ban, akkor én csak is kizárólag kisgyerekekkel kezdtem el, 8-9-10 évesekkel kezdtem el az edzősködést. És így ahogyan telt múlt az idő, úgy nőttek fel a gyerekek, illetve 17-ben volt az első ifi eredmény, de erre majd úgy is kitérünk. Mindegy, az a lényege, hogy gyakorlatilag az én pályafutásom az egy olyan pályafutás, hogy a nulláról teljesen a felnőttig viszem, vagy vittem eddig a dolgokat, jelenleg is ugye felnőtt versenyzőim vannak, és ugye minden korszaknak, meg korosztálynak teljesen más kell edzés közben, amiket így kell mondani. Most, hogyha kis csoportnál nézzük, de egyébként még ez a felnőttekre is igaz, hogyha te odaszólsz neki, hogyha nem úgy van a könyöke, vagy nem úgy van a csuklója, vagy éppen nem úgy forog törzsből, vagy nem úgy mozgatja a hajót, vagy éppen túlságosan mozgatja a hajót, és ezt szólsz neki, akkor gyakorlatilag mint egy tükör visszaadja. Ezért is jó már egy ilyen profi csapattal dolgozni, mert ugye gyakorlatilag bármit mondasz, egy millimétert tegye kijebb, akkor egy milliméterre teszi kijebb. Úgyhogy mondani kell, sok esetben mondani kell, meg ugye biztatni. Tehát én is rengeteget kiabálok, nekem is volt ilyen szócsőm, de már nem használom egyébként, de sokat kell foglalkozni velük, és sokat kell instruálni őket, meg kiabálni nekik, hogy mit, hogy merre.
1: Amikor egész kicsikkel kezded el, akkor gondolom a szülőkkel is konzultálni kell egy-kettő. Például meg kell tanítani úszni a gyereket, vagy mondjuk az kritérium, tehát addig nem is jöhet, amíg nem tud úszni, mert hát életveszélyes ebben az esetben.
0: Úszó vizsgapapír kell szerezni, 200 méter kell leúszni egy leendő versenyzőnek. Ez jobb esetben jobb az, hogyha egy úszóoktatóval sajátítja el a kicsi, vagy a versenyző, mert ugye, ha most van egy csoportod, akkor nem biztos, hogy fogsz tudni úgy foglalkozni egy új belépővel, aki nem tud úszni, mert ugye se idő nincs rá, se úszoda a keret nincs rá, tehát semmi nincs rá. De nyilván volt ilyen versenyző, akit ott én tanítottam meg, de ez elenyésző. De nyilván az egy előny, hogyha valaki már úszni tudással jelentkezik, és úgy kezdi el a sportolást.
1: És a szülőkkel való kapcsolattartás milyen? Sokat panaszkodnak labdajáték edzők, hogy nem nagyon szeretik beengedni a szülőket sem az edzésekre, hát a meccsekre ugye muszáj, mert hogy bebeszólogatnak, minden apuka mellesleg edző, sokkal jobban tudja, hogy mit kéne játszani, mint aki ott ül a kispadon. Mi a helyzet a kajakos apukákkal, anyukákkal?
0: Hát igazából szerintem át lehet tükrözni a focis, mert voltam már én is ilyen kis bozsikos tornán, amikor láttam, hogy 20 edzője volt a csapatnak. Hasonló egyébként a kajakozásnál, és igazából focizni majd, hogy nem mindenki tud, de kajakozni elenyésző, tehát a szülők közül se hiszem, hogy nagyon sok mindenki tud kajakozni, és úgy meg olyan vicces, hogyha úgy fogad el technikai utasítást, amikor ő életében nem ült hajóba. Hát erre a legjobb fegyver az, hogyha van egy jó nagy kapuja a klubnak, a telephelynek, és akkor van egy tábla, ami oda ír, hogy tilos bemenni a szülőknek. nem csak azért, mert beleszólnak, hanem